0: általános iskola aulája és a hozzátartozó folyosó az iskolaidőn kívüli időszakban. A Never Say Never rendezvény szervező cég több mint 10 fős csapata két napon át társadalmi munkában végezte el a közösségi terek kifestését. A résztvevők saját maguk biztosították a szükséges anyagokat, és a felújítás mellett új székekkel is támogatták az oktatási intézményt. A kezdeményezés célja az volt, hogy a diákok szeptemberben egy sokkal barátságosabb és szebb környezetben kezdhessék meg a következő tanévet.
1: Az időjárásról.
0: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék, időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néhol záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Repeta. Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, nemzetközi összevetésben is kiemelkedő a magyar lakosság újrahasznosítással kapcsolatos tudása, derült ki az X Italos Karton Egyesülés nem reprezentatív kutatásából. Hazánkban ráadásul van olyan hulladéktípus, amelyet a válaszadók 90%-a szelektíven gyűjt. A tejeket és gyümölcsleveket jellemzően italos kartonban veszik hazánkban, ezek újrahasznosítására pedig 4-ből 3 magyar figyel oda. A pozitív hozzáállás és a magas általános tudás szint ellenére komoly igény van további tájékoztató kampányokra, elsősorban a közösségi médiában, a sajtóban és a közterületeken. Többek között erről is beszélgetek majd Nyikos Ágnessel, az Italos Karton Egyesülés igazgatójával.
2: Az Italos Karton Egyesülés ezt így folyamatosan felméri, hogy a lakosság szelektív gyűjtése, az újrahasznosítás felé hogyan indítjuk a hulladékokat, ez hogy áll, és azt állapítottuk meg, hogy sokan tudják és ismerik azt, hogy hova is kell, melyik hulladékot hova lehet gyűjteni. Ugye mi kifejezetten kiemeltük az italos kartonokat, illetve az úgynevezett könnyű csomagolási hulladékokat, ami az úgynevezett vagy sárga, vagy szelektív kukába kell, hogy kerüljön.
1: Ugye itt az olvasható többek között, én ahogy néztem a sajtóanyagot, hogy 4-ből 3 magyar odafigyel arra, hogy az italos kartonokat újra hasznosítsák. Ez korábban is ennyire jó volt ez az adat, mert én szerintem ez nagyon jónak tekinthető.
2: Igen, ez mindenképpen nagyon jó ez az adat. Korábban is tapasztaltuk ezeket a részleteket, hogy megkérdezésre nagyon-nagyon jó ez a... Tehát tulajdonképpen az emberek sokat tudnak, sokat is használják, de ugyanakkor azért a napi rutinban azért vissza-vissza kell erre térni, én azt gondolom a kampányokkal arról, hogy minél többen beszéljünk arról, hogy a szelektív gyűjtés azért nagyon fontos, hogy utána az újrahasznosítás megtörténhessen, mert ezeket az anyagokat tudják tényleg abban a minőségben összegyűjteni, hogy utána újból alapanyaggá válhassanak és a körforgásban részt vehessenek.
1: Hogyan történik egyébként ezeknek az újrahasznosítása, illetve talán kezdjük azzal, hogy mire kell figyeljünk, hogyha mi szeretnénk, hogyha ezeket a teljes dobozokat, gyümölcsleves dobozokat továbbra is hasznosítani tudják.
2: Hát igazából fontos az, hogy amikor hogy elfogyasztottuk a terméket, mert ugye mi nem dobozt veszünk, hanem azt, ami benne van, tehát az a fontos, hogy ugye megfelelő minőségben és tartalommal eljutassa az értékes élelmiszert a lakossághoz. Tehát fogyasztás után megfelelően kiürítsük, kiöblítjük össze, nyomva a megfelelő helyre elhelyezzük, mert utána az a szelektív gyűjtés, ami Magyarországon most már gyakorlatilag az országban nagyon nagy százalékban elérhető, biztosítja azt, hogy olyan válogató művekbe kerül ez a hulladék, ahol pontosan válogatják, és a válogatásnak az eredménye, hogy azonos hulladékot tartalmazó válák, és akkor ezeket pedig a megfelelő hasznosító műbe el lehet szállítani, ahol nem csak a papír részét, tehát egyrészt kinyerjük a rostokat, amiből újra papír készül, másrészt megmarad az úgynevezett polialumínium, amire szintén létezik technológia és feldolgozó üzem, ami ezt az anyagot is hasznosítani tudja. Az italos karton gyártó iparág nagyon sokat tesz azért, hogy ezt támogassa, mert ugye azok lesznek az európai előírások, hogy ezt a csomagolást is ugye nagyon nagy mértékben újra hasznosítani kell.
1: Itt fontos egyébként, hogy mi mondjuk már ezt kimosva vigyük a szelektív edénybe ezeket a kartonokat, vagy akkor sem történik semmi, hogyha azért ez elmarad esetleg?
2: Igazság szerint azt nézzük, az okos megoldást nézzük, hogy egy gyors öblítés kell, de tulajdonképpen nem a víz erőforrásainkat nem ennek a nagyon pontos és nagyon precíz kimosására kell elhasználni, hanem ez az átöblítés nagyságrendben, ha maradunk, az teljesen elég, ugyanis a feldolgozó üzemek azok ugye erre vannak kitalálva, hogy ez az anyag így fog érkezni oda, és megfelelő ipari méretű eljárásaik vannak.
1: Egy picit még visszatérve a felmérésbe, mi minden derült ki itt a lakosok szelektív hulladékgyűjtése kapcsán? Milyen eredményeket hozott még ez a felmérés?
2: Hát igen, itt ezt örültünk, hogy tényleg, hogy az emberek nagyon nagy százalékban tudják, hogy mit hova kell. Tehát, hogy több mint 80% pontosan tudja a műanyagot, ugye az italos kartont kérdeztük külön, fémet, alumíniumot, tehát hogy mindenki, tehát az 50%-nál nagyobbat mindegyik anyagára elért. Tehát szerintem ez mindenképpen nagyon jó. Azt viszont megint fontosnak tartom, hogy azt a választ is megkaptuk, hogy hiányolják, tehát fontos a tájékoztatás, és már egy korábbi felmérésekben is, és regionálisan is ezt tapasztaljuk ugyanúgy, hogy szükség van arra, hogy a hulladék útját pontosan kövessük, és bemutassuk a lakosság számára, hogy ténylegesen mi történik. És akkor tényleg sokkal több együttműködő szereplőt tudunk nyerni az ügynek. Tehát azt gondolom, hogy nagyon, nagyon fontos az, hogy itt a szó kerüljön erről a témáról is újra és újra, és megerősítsük azt, hogy ez nem egy fölösleges tevékenység. Ott van a kuka a bejáratnál, meg lehet találni, hogy mindegyik hulladék hova kell, hogy kerüljön. Én itt bevallom azt is, hogy nálam már ugye itt a konyhában és a lakásban indul ez az egész, hogy több darab kuka és hulladékgyűjtő kis dobozka létezik, mert ezután biztos az, hogy mindegyik a megfelelő helyre kerüljön. És akkor azok, amik újra, azok az anyagok, vagy azok az összetevők, amik újra feldolgozhatók, azok tényleg jó helyre kerüljenek. Ebbe ugyanúgy beletartozik ugye a hulladékudvar, ahol a háztartásban keletkező egyéb dolgokat is át kell tekinteni, mi az, amit oda lehet tenni, hiszen az nagyon fontos célkitűzés, és nagyon fontos elem, hogy az a bizonyos lerakásra kerülő mennyiség, az ugye minél kevesebb legyen. Itt ezen még nagyon sok tennivaló van Magyarországon.
1: Ugye maga az Italos Karton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülés 2004-ben alakult, tehát már több mint 20 éve tevékenykednek. Milyen változások történtek ez idő alatt itt az italos kartonok újrahasznosítását tekintve? Jelentős volt az, ami változott, vagy inkább a gyűjtés szempontjából, vagy a társadalmi elfogadottság szempontjából történt változás ez alatt az idő alatt?
2: Hát azt mindenképpen ki tudom emelni, hogy a technológia az folyamatosan fejlődik, és a technológia fejlődésével párhuzamosan nőnek az elvárások. Tehát azzal, hogy már nem a papírral együtt, hanem a vegyes, tehát könnyű csomagolási hulladékkal kerül egybe az úgynevezett sárga kukába. Ez az út biztosítja azt, hogy nem csak a papír része, hanem a műanyag és az alumínium része is, hogyha megfelelő feldolgozó műbe kerül, akkor újra hasznosítható. Tehát, hogy mindenképpen ez a technológiai fejlődés, az új létesítmények, az is, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy több információ eljusson a lakosok felé, és akkor mindenki pontosan tudja, hogy ténylegesen mi történhet. És ha már újra feldolgozható összetevői vannak az italos kartonnak, akkor tényleg megtörténhessen az, hogy minél nagyobb része tényleg újra feldolgozásra kerüljön.
1: Ugye az Italos Karton Egyesülés Miskolcon is nagyon kiveszi a részét a szemléletformálásból, mert hogy a Mire Unum Profit Kft-vel együttműködve tulajdonképpen egy kampányt is szerveztek még tavasszal, de egy hosszabb, több héten keresztül zajló kampányt. Azért néhány gondolat erejéig erről is számoljunk be itt a rádióban, hiszen ez is tulajdonképpen azt a célt szolgálta, hogy itt Miskolcon és térségében is lehetőleg minél több ilyen italos karton kerüljön vissza majd a körforgásba.
2: Igen, nagy örömmel jöttünk Miskolcra. Ez a sorozatban a második regionális kampányunk, amiben egyrészt a hulladék felméréssel kezdünk, szemléletformáló programokkal próbáljuk a lakosság minél több létegét elérni, és felhívni a figyelmet arra, hogy a szelektív gyűjtés, és azon belül pedig az italos kartonok szelektív gyűjtése nagyon fontos. Miskolcon ugye a Mirehun nagyon-nagyon aktív ebben a témában, többféle programban működtünk együtt. Volt nagyon aktív része, amikor még az iskola idő alatt iskolai italos kartongyűjtő kampányt vezényeltek le, annak ez ugye befejeződött, a nyertesek is már megvannak, de mindenképpen ez egy nagyon jó projektelem volt, mert ezekkel a tapasztalatokkal tudunk tovább menni. Mert itt most az utóbbi pár évben a változások mentén ez az iskolai programok nem indultak, de most megint belekezdtünk, én ennek személyesen nagyon örülök. És tehát egy szemléleformáló napjuk keretében mi is részt vehettünk, és akkor került sor a nyeremények átadására, még így az iskolai időszak végén. A kampányunkat pedig majd csak szeptemberben zárjuk le, tehát magát a projektet szeptemberben zárjuk le, akkor is egy hulladékanalízist fogunk elkészíteni, és nagyon reméljük, hogy látjuk az eredményeket, és nagyon reméljük, hogy sokakhoz eljutottunk ezzel az üzenettel, aki még esetleg nem annyira volt aktív ebben a szelektív gyűjtésben, most sikerült megnyerni az ügynek, reméljük, hogy mutatni, vagy lesz ennek eredménye. De az már amilyen sajtót és média figyelmet a kampány elért, én már igazából nagyon nyugodt vagyok, mert nagyon-nagyon sok elérést és nagyon sok üzenet továbbítást láttunk, tehát én nekem ez már mindenképpen nagyon pozitív ez a kampány.
1: Mik a tervek egyébként? Mert ugye beszélgettük ezt, hogy a felmérés is azt mutatja, hogy ugyan nagyon tudatosak ebben az italos karton gyűjtésében, szelektív gyűjtésében a magyarok, de hát hogy azért szeretnek is róla hallani, szeretnének is még róla hallani. Tervben vannak még véve egyébként olyan tájékoztató jellegű kiadványok, vagy akár videóknak az elkészítése, amiből tényleg a lakosság jobban tud tájékozódni?
2: Hát igen, megyünk tovább, illetve hogy még remélem, hogy jövőre még akár vissza is tudunk térni Miskolcra is. Tehát azt terveztük el, hogy az ország különböző régióiba elviszük ezeket a kampányainkat, a kampányelemeket egy összefoglaló egy-egy regionális kampány keretében. Természetesen figyeljük ezeket a visszajelzéseket és preferenciákat, és ennek mentén tervezzük meg a különböző programokat. Természetesen ugye az egészet abban a keretben tudjuk megtenni, ami nekünk rendelkezésre áll, de ugye szorosan együttműködünk, és összefogjuk, és tájékoztatjuk az összes érintettet. Tehát hogy nagyon, nagyon remélem, hogy a következő időszakban is hasonló kampányokat tudunk bevezetni, és ugye ahogy nagyon sikeres és lendületes volt a miskolci kampány, tervezzük azt is, hogy jövőre is visszatérünk, ezt ugye persze még egyeztetés tárgya jelenleg.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Nyikos Ágnest, az Italos Karton Egyesülés igazgatóját hallották.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, július 31-e és augusztus 2-a között a Magyar Tavak Fesztiválja tiszatavi programja várja a miskolci közönséget is, amely a klasszikus zene rajongóit és az aktív kikapcsolódás szerelmeseit egyaránt megszólítja. A nyitó estén egy különleges zenés gála koncert várja a közönséget, a nemzetébresztő, a legnagyobb magyar történelmi lovas rock musical világából. A koncertet személyes megszólalások teszik még közelibbé. A dalok között egyebek mellett Széchenyi Krisztián, a produkció megálmodója, producere és a történelmi Széchenyi család tagja, valamint Moravec Leventa, a darab írója és rendezője osztják meg gondolataikat az alkotói folyamatról, Széchenyi István örökségéről, a mű születésének hátteréről és arról, miért különösen aktuális ma is ez a történet. Az est egyszerre idézi meg Széchenyi korát, és teszi fel a máig érvényes kérdést, mit jelent ma magyarnak lenni, és mit jelent tenni a közösségünkért. A fesztivál igazgatója, Debreceni Ildikó, egyben a produkció jelmeztervezője is. Bele beszélget Béli Katalin kolléganőm.
2: Kedves hallgatóink, július 31-én egy monumentális előadással nyílik a Magyar Tavak Fesztiválja Tisza Tavi gálája. Szeretettel köszöntöm a fesztivál megálmodóját, Debreceni Ildikót. Kedves Ildikó, hanyadik fesztivál ez már? Én elvesztettem a fonalat.
3: Üdvözlöm és a kedves hallgatókat is. 13. alkalommal rendezzük meg ezt a Tiszatavi Fesztivált az idén.
2: Ez a 13. fesztivál, ez szerencse száma lesz a közönségnek, reméljük, hiszen visszaköltöznek ismét a festői Morotva kikötőbe, ami csodálatos természetes helyszín. De hát mi lesz ez a produkció, hiszen nagyon nagy készülődés folyik.
3: Igen, hát nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy együtt dolgozhattam annak idején, még amikor jelmeztervezőként működtem az Experience Tánc Társulatnál, Román Sándor alkotótársa lehettem 20 éven keresztül, és ott nagyon jó barátság alakult ki az egyik táncossal, akit Széchenyi Krisztiánnak hívnak, és kedves feleségével, Petrával. Ők tulajdonképpen viszik ezt a Széchenyi örökséget, és ezt a hagyományt, és megálmodott a Krisztián 2017-ben egy produkciót, ami a mai fiatalokat szólítja meg, amiben benne van a múlt, a Széchenyi örökség, és tényleg egy csodálatos, nemzetébresztő gondolati síkon indított el valamit, egy szinapszist, majd Moravec Levente ebből írt egy csodálatos produkciót egy fantasztikus forgatókönyvvel, és Nagy Zoltán elképesztő zenére pedig fantasztikus énekesek éneklik el ezt a csodálatos előadáson lévő produkciónak a szövegét. Igazából nagyon örültem neki, mert ugye ez egy tavalyi felkérés volt, és akkor úgy gondoltam, ha már tervezőként megmutatkozom ebbe a produkcióba, akkor alkalmas is, és itt az ideje, hogy akkor mutassuk meg ezt a Magyar Tavak, illetve a Tiszatavi Fesztiválunkon is. 2026. július 31-én pénteken este 20 óra 30 perces kezdéssel, ugye Tiszafüreden, a Tiszatónál. És akkor ugye mentek az egyeztetések, és így alakult ki ez a produkció, hogy meg tudjuk valósítani.
2: Gyönyörű korhű jelmezeket láthatunk a közösségi portálon, és hát időről időre az egyes szereplőket is bemutatják. Ha a műfajt akarnám meghatározni, mondhatom azt, hogy ez egy összművészeti produkció, mert hogy még lovasok is lesznek, táncosok, tehát egy monumentális mű.
3: Igen, valóban pontos a megfogalmazás, de igazából egy kicsit ilyen rockoperának mondanám. A Krisztián ezt úgy találta ki, hogy tényleg a mai fiatalokat is megszólítsa. Tehát az egész egy picit ilyen stilizált, de nyilván megmutatom én is a korabeli jelmezekkel a múltat, de mégis érződik az, hogy a jelenben vagyunk és a mában vagyunk. Nagyon aktuális az egész gondolkodása a produkciónak. Tényleg én azt gondolom így a többiek elmondása alapján, de természetesen ezt a közönségnek kell majd megítélni, hogy milyenek a jelmezek, jók, fantasztikus a díszlet, Húros Dóri a díszlettervező, úgy egyben ámblok táncosokkal, 16 táncos van a produkcióban, fantasztikus operettszínházas művészekkel, úgyhogy nagyon-nagyon izgulunk, és igazából mi most itt vagyunk Orfűn, hiszen 9-én, azaz csütörtöki napon lesz az első ős bemutatója ennek a produkciónak itt Orfűn, a lovaspályán, és valóban lovasokkal is megfűszerezték, úgyhogy Barabás Kis Zoltán, Gál Zsófi, Kis Zoltán, és hát tényleg a teljesség igénye nélkül elképesztő szereposztással fogja látni a közönség ezt a remek produkciót.
2: Hogyan folytatódik aztán a Tiszatavi Fesztivál?
3: A Tiszatavi Fesztiválunk az idén, hál' Istennek meg tudjuk valósítani a kerékpáros programunkat is, illetve a hajóst is. Nagyon-nagyon sok nehézségünk volt az idei évben, de a tiszatavi önkormányzatokkal és vállalkozókkal olyan összefogás alakult ki, ami tényleg példaértékű, és bár 12 éve mi nagyon hűségesen ott vagyunk a tó körül, és nagyon sok vendégészakát és sok vendéget köszönhet tényleg ez a régió annak, hogy mi is megjelentünk természetesen mindenki mással együtt is, akik tesznek ezért a tiszatavi településekért és a környékért, ami ugye egy csodálatos természeti környezetben helyezkedik el. Nehézségeink vannak, voltak az idei évben, de azért hála a jó Istennek, tényleg mindenki látja ennek az értékét, és sokat segítettek az önkormányzatok és vállalkozók, úgyhogy nagyon-nagyon hálásak vagyunk érte. Összefogással valósul meg ez az idei 2026-os évünk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben debreceni Ildikóval, a Magyar Tavak Fesztiválja igazgatójával, Béli Katalin kolléganőm beszélgetett.
2: Hát így. Hát most. Istenem.

nem.

0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, a nyári nagy hőség a horgászok életét is megnehezíti. A Horgász Egyesületek Borsodabói Zempén megyei szövetsége a szárazság miatt több helyen is odafigyel arra, hogy levegőztetve legyen a víz, tehát kerüljön bele friss oxigén, azért, hogy ne következzen be halpusztulás és frissüljenek a tavak felmelegedett vizei. A szövetség által szervezett gyermektábort idén is megszervezik. A nyári tábor során a felnövekvő horgászgeneráció megismerkedhet sokféle horgászati módszerrel is. Ezen felül előadások és játékok is színesítik majd a programot. A nyári táborról, a nyári munkálatokról a Horgász Egyesületek Borsodabói Zempén megyei szövetségének elnöke Kovács J. Zoltán számol be a következő percekben. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Kicsit beszéljünk arról általánosan, hogy a horgászat így a nyár kellős közepén, főleg ilyen nagy melegben, hogyan járnak ki a horgászok.
3: Tisztelettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Hát a halak azok ugyanúgy vannak, mint az ember. Nagyon meleg van, és nincs kedvük enni, az egy horgásznak nagyon nem jó jel. Másképpen viselkednek a vízbe, máshol tartózkodnak a vízen belül, hogy a fenék közelébe vagy fentebb, oxigéndúsabb, és hát tényleg úgy, mint az ember, nem esznek. És akkor most, hogyha viccesre akarom fordítani a szót, akkor ugye rögtön mondják, hogy a horgász egyesületek meg nem telepítenek, mert ebbe a vízben nincs hal. Pedig borzasztóan egyszerű a dolog, vagy ügyetlen a horgász, és nem tudja megfogni a halat. A másik valós igazság az, hogy ilyenkor nem táplálkozik a hal. Annyit kell még tudni, hogy a meleg hatására és a légnyomás változására a vízben lévő oldott oxigén mennyisége változik. Tehát, hogyha például most nagyon meleg van, érdekes módon a halak ugyan víz közt vannak, tehát hogyha a horgászati szempontból közelítem meg, akkor ne a fenéken keressük a halat, hanem inkább víz közt, ő is közelebb van egy kicsit a felszínhez, ahol oxigént tud a víz a hullámzáson fölvenni. Illetve hát a nagy melegnél, ami nagyon rossz, az az algáknak a túlszaporodása. Az alga napközben termeli az oxigént, furcsa mód, ugye az élet az ilyen, termeli, éjszaka meg a dupláját fogyasztja. Tehát, hogyha hal pusztulást veszünk észre, annak elsősorban, és hát a mérgezésről meg ilyesmiről ne beszéljünk, csak a nyárról, azokra a jelek kell nagyon odafigyelni, hogyha egy túlalgásodás van, pipálnak a halak a víz tetején, az mindig oxigénhiányos helyzetet jelent. Tehát akkor ne reménykedjünk a halfogásban, hanem inkább próbáljunk segíteni valamilyen módon oxigént juttatni a vízbe. Na most az utóbbi időben, a nagy melegben nem hallottam halpusztulásról. Tavasszal volt. Ez a nagy hideg azért megviselte a halakat, és érdekes módon ugye a hal a hideg vízbe, a bomlási folyamat az nagyon lelassult, viszont jön a meleg, akkor ez meggyorsul, és akkor sokkal később jönnek fel az elpusztult halak a víz tetejére, és akkor pánikban van mindenki, hogy itt valami mérgezés történt, vagy hasonló. Most várjuk például és a bőrömön érzem, mert délelőtt Rakacaitónál voltam kint készülődve a változásra. Amikor a légnyomás változik, az nagyon nagy hatással van a halakra, a vízre, és gyakorlatilag a víz mederre. Nevezetesen, amikor esik az eső az egyszerűség kedvéért, akkor csökken a légnyomás. Amikor a légnyomás csökken, ez azt jelenti, hogy az alsó rétegekből a hal feljebb húzódik egy magasabb rétegbe, mert alulról a rothadó gázok a meleg vízbe különösen gyakorlatilag nincs oxigén. Tehát ők húzódnak fölfelé, ez egy nagyon rossz jel. Ehhez nagyon rossz még egy párosodás ilyenkor, amikor az algák is elkezdenek pusztulni. Gyakorlatilag az alga pusztulása az még önmagában nem nagyon baj, de amikor annyira elszennyezi a vizet, hogy kék alga keletkezik a víz felszínén, ezt így lehet látni, az a legtragikusabb dolog, mert az algának ez a kékes színedete, ez viszont azt jelenti, mi úgy mondjuk, hogy a kék alga, ez a rothadó algákból cián termel, vagy oldódik ki, és ugye kevés az oxigén a vízbe, plusz még rohad az alga, csökken a légnyomás, még jobban jönnek, 3-4 dolog összejön, szerencsétlenül összeállnak, akkor iszonyú pusztítást végeznek. Nekünk a Rakacai tónál volt ilyen. Volt ilyen. A kérdés mindig ugyanaz, hogy akkor mit tudunk csinálni. Tehát figyeljük, oxigén szintet mérünk a vízbe, tehát a horgász egyesületek többségének van víz-oxigén szintjé méret, tehát az oldott oxigént mérjük a vízbe, és ilyenkor készülünk eszközökkel. Van vízforgató berendezésünk, ami agregátorról működik, akár behúzzuk a vízbe, különböző vizekbe, áramot 220-ról is vezetékesen, vagy agregátorunk van, azt bekapcsoljuk, termeli a víz, és gyakorlatilag oxigént forgatja a vizet, és oxigénhez juttatja a halakat. Az egyszerűbb, de nagyszerű dolog például ilyenkor csónakázni kell a vízen. Tehát most nem szabad elzavarni, akik csónakkal közlekednek, motorcsónakkal, de érdekes módon a legjobb a jetski. Tehát az a felső réteget nagyon-nagyon megkeveri, nagy hullámokat csinál, tehát magyarul annyira fel tudja dúsítani a víz oxigén szintjét, hogy nem fordul elő a halpusztulás. Még egy jelenség, hogy akkor, amikor már elpusztult halat látunk a vizen, akkor már utógondozásról beszélünk, hogyha oxigént akarunk juttatni a vízbe, tehát ők hamarabb jelzik. Tehát figyelnünk kell ilyenkor nagyon az első kisebb, apró halaknak az elhullását. Halak válogatják, hogy először a keszekfélék, azok nem nagyon bírják, nagyon-nagyon hamar balénok, hamar süllő, nagyon hamar, és vannak a lustább idézőjelbe kevés oxigént igénylő halak, például a harcsa, nagyon kényelmesen el van az alján, és nem nagyon pusztulnak el az ilyen vizekbe. A ponty is nagyon viszonylag nagyon jól bírja a többi halhoz képest. Tehát ha ilyet látunk, akkor ilyen keszeg, elsősorban a keszeggel sülő, az borzasztóan érzékeny, az oxigén hiányra, az oxigén nélkül azonnal elpusztul. Úgyhogy sajnos ilyen dolgok elé nézünk most is, úgyhogy készülünk rá.
2: Mit érdemes a partra vinni magunkkal, mint horgász, mire érdemes odafigyelni, ha akarunk egyáltalán bármilyen fogást, esetleg magunkra ebbe a nagy melegbe, vagy bármi másra, bárki másra, mire figyeljünk oda?
3: Ahogy a nagy melegbe, ugye a hal is csak lézeng, azért az ember is így van. Tehát a horgászok, amikor elmennek horgászni, akkor nem feltétlenül csak halat akarnak fogni, hanem azt mondják, hogy szabadságon vagyok, akkor főzünk valamit, sütünk valamit. Az a kis pálinka hajnali időszakban előfordul, vagy esti hidegben, ha rossz idő van, a sör. Erre én azt mondom, hogy ez együtt jár idézőjelben a horgászattal, mert pihenni megyünk ki, nem céldudatosan, csak azért, mert halat akarok fogni, vannak ilyenek is, hát őket húshorgászoknak hívjuk. De van, aki kimegy családostól, és akkor piknik van gyakorlatilag. Ilyenkor mindig mondjuk, hogy ebben a nagy melegben, tehát a rövid italokat, azokat nagyon-nagyon el kell kerülni, nagyon óvatosan kell akár a sörrel is bánni, sok vizet kell inni a vízparton, keresni kell az árnyékot, gyerekekre nagyon odafigyelni. Sajnálatos hírt hallottam a rádióba, hogy jöttem most a Rakacai tóról vissza, hogy Gesztelynél egy kisfiú a Hernádba fulladt. Anya, apa meg két gyerek elment a Hernádba fürdeni, és ez lett a vége. Tehát ne ugorjunk bele a vízbe, amikor magas a testhőmérsékletünk, nagyon óvatosak legyünk, hagyjuk abba a horgászatot. Nagyon sokan horgásznak úgy, hogy kimennek hajnalba, és 10 órakor már hazamennek. Ezt a nagyon nehéz időszakot ki kell bírni. A halaknak is, ők is keservesek, ők is kínlódnak, az emberek is kínlódnak, úgyhogy ők is türelemmel. Egyébként azt látjuk a Tiszaparton is, és a tavaknál, hogy azért ma a horgászok odafigyelnek ezekre a dolgokra, nevezetesen, hogy 10 órakor hazamennek. Nem égeti magát a napon, nem fog halat fogni, vagy kicsi a valószínűsége, mert hát a véletlenek azok együtt járnak a tudással is, és valaki pont akasztja meg a nagy halat. Nagyon érdekes, hogy egy érdekesség, hogyha például, ha felteszem azt a kérdést, hogy mikor érdemes harcsászni. A horgászok tudják, hogyha döglik a kagyló, az azt jelenti, hogy a harcsa, mint mindenevő, akkor már biztos, hogy mozog és szűri a vizet, és ezeket a kagylókat ő el is pusztítja a víz. Nekünk már csak a héjazat marad meg. Tehát a nyári melegbe, augusztusban döglik a kagyló, én azt mondom, hogy horgászok föl, tessék menni girisztacsokorral, akár kagylóval, és megpróbálni a nagy bajszút megfogni.
2: Esetlegesen milyen programok, milyen táborok lesznek itt a HEBOSZ szervezésében, vagy akár vármegyei szinten országosan? Előbb beszéljünk a táborokról, hiszen ha jól tudom, még azok előtt vagyunk.
3: Nagyon fontos a Megyei Horgászszövetségnek, hogy gondoskodjon az utánpótlásról. Ugye ezt mindenki elmondja minden szakmába, vagy minden hobbiba, hogy az utánpótlás. Két dolog, ami motivál bennünket. Egyszer az, hogy azok a gyerekek, akik megismerkednek a vízzel, megszeretik a horgászatot, azért egy nagyon kellemes szórakozás, egy nagyon kellemes hobbi. Azt nem mondom, hogy olcsó. Más sem olcsó Magyarországon, de a horgászat az, hogyha az egyik gyerek látja, hogy a másiknak egy jó szerelése van, akkor a apát, anyát azt kapacitálni fogja egy jobb horgászbot megvásárlására. Egyébként a halon kívül a horgászboltokban mindent meg lehet venni. Csak legyen hozzám elegendő pénz. A gyerekek abból a szempontból is nagyon fontosak, hogy ez egy életforma is a horgászat. Tehát nézem az időjárást, figyelem a vizet, milyen színű a víz, eszik a hal, nem eszik, kimegyek barátokkal, társasággal. Tehát egy igazán nagyon kellemes kikapcsolódás, ezért világszerte mindenhol a horgászatnak különböző formáját, de gyakorolják. Rengeteg egyesület, különösen a tavaszi időszakban gyermekversenyt Sárospataktól, Bőcsig, Varbótól, Miskolcig, rengeteg gyerekverseny. Egyébként gyerekeket nem nagyon tudunk, az utánpótlás azért az nagyon gyenge. Viszont az egyesületeknél nagyon ügyesen nyúltak ehhez a kérdéshez, mert családi rendezvényt szerveznek. És az 5-6 éves kisgyerektől is anyával, apával mennek a versenyre, horgásznak, ha csak egy kis necit fognak, már attól is nagyon boldogok, és ami még nagyon fontos az ő sikerélményekhez, hogy a verseny végén mindenki ajándékot kap, mindenki érmet kap a nyakába, édességet kap, tehát egy igazi piknik, úgyhogy ők nagyon-nagyon-nagyon készülnek a ilyen versenyekre. A versenyeken túl, amik az egyesületeknél zajlanak, van megyei szinten is minden korosztálynak verseny, tehát a legfiataloktól a szenior versenyzőig is vannak versenyek. Gyakorlatilag nekünk májusig hivatalos haltelepítések vannak, és utána még vannak a szokásos beszámolók, hogy gazdálkodtunk, mennyire eredményesek a telepítések, hogy történtek, és jön a nyár, és onnantól kezdve verseny, hát minden hétvégén. Sokféle szakák van, sokféle generáció van, úgyhogy nincs hétvégén, tehát az egyszerűség kedvéért, mert ugye a szervezőknek illik ott lenni, illik megtisztelni, ha meghívnak bennünket egy ilyen gyerekversenyre, visszük az ajándékokat, hadd ne soroljam, tehát ez egy ilyen intenzív időszak nekünk. Most lesz a megyei szintű horgásztáborunk, minden évben 15-20 fővel egy jó csapattal elmegyünk táborozni, és hát itt versenyzők, akik tanítják a gyerekeket, kijönnek egy-egy napra, foglalkoznak velük kifejezetten az a szándékkal, hogy hány, hát ha lesz belőlük versenyző, tehát komoly szakmai munka folyik, és el kell mondani, hogy a Megyei Szövetség pénzén kívül a MOHOSZ is támogatja ezeket a táborokat, rengeteg ajándékot, felszerelést kapnak, és ez egy igazi üdülés. A reggeli ebéd, vacsora, a szórakoztató programok, a horgászat, a bemutató horgászat és minden egyéb más, ami a táborhoz tartozik, az mindig nagy élmények, vannak visszatérő versenyzőink.
2: A mostani tábor mettől meddig lesz, illetve ha valaki szeretne jelentkezni, azt hogyan lehet megtenni?
3: A megyei táborunk az augusztus végén, utolsó hetében lesz. Az én tudomásom szerint megtelt a létszámunk. Tehát ha van még esetleg egy érdeklődő vagy kettő tartalékba, hogyha valaki beteg lesz, vagy a családnál valami van, akkor jelentkezzen, és ha most nem sikerül, akkor a nyilvántartásunkba azért fölveszük, és a következő táborra szívesen elvisszük.
2: Hogyan látja, elnök úr, miért is hasznos ez a tábor, ha valaki részt vesz, mit kaphat ebbe a táborba?
3: A tábornak feszes programja van. Tehát itt a versenyszakágokat, hogy milyen módszerrel horgászok, az egy-egy nap programja. például valaki úszós készséggel horgászik, az egy egynapos program, de onnantól kezdve, hogy hogy kell megkötni a horgot, hogy kell beállítani, hogy kell az olmot elhelyezni rajta, hol kell horgászni, hogyha keszegre horgászok, tehát ez egy finom szerelékes dolog. És akkor van a másik, úgy hívjuk mi, hogy etetőkosaras az egyszerűség kedvéért, az be lehet dobni jó messzire, annak megint más típusú horog kell hozzá, etetőkosár kell hozzá, az sem mindegy, hogy milyen etetőkosár kerül, az, hogy milyen csali, élő csali vagy nem élő csali. Tehát ezek minden napra vannak elméleti tesztkérdések, amiket kitöltenek, és nagyon érdekes,

0: balra dobjon, ahova etetett, mert ott van a hal. Ha jobbra etet és balra dob, akkor nem fog halat. Úgyhogy ez a célba dobó verseny is egy nagyon hangulatos, drukkolnak egymásnak, egymás ellen is, de nagyon hangulatos ez a verseny is, tehát nagyon feszes programjuk van, tehát az a megyei szintű táborban azért azokat hívjuk, akik nem nulláról indulnak, tehát azoknak az egyesületeknél kell kezdődnie, meg anyánál, meg apánál, az nagyon-nagyon fontos, és köszönjük, hogyha hozzák a gyerekeket versenyezni, meg tanítják horgászni, de ott már azért egy olyan alaptudás kell, és akkor olyan helyre megyünk minden évben az elmúlt időszakban, ahol halat is lehet fogni. Ez a Verbatanyán van, ez Nyíregyháza mellett van, nagyon komoly felszereltségű szállás és éttermi szolgáltatással. Évek óta visszajárunk, nagyon kulturált környezetű a part, szülők el szoktak jönni, megnézik, hogy a gyerekek mit csinálnak, és már szedik elő a kocsiból az ő botjukat is, hogy maradhatnak-e egy kicsit még horgászni. Tehát mi ezt már előre leszervezzük, úgyhogy a jelentkezőket a jövő évre is várjuk komoly szakmai programmal, jó hangulattal és egészségre neveléssel.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Horgász Egyesületek Borsodabói Zemplén megyei szövetségének elnökével, Kovács G. Zoltánnal Sütő Dávid Pelé beszélgetett a szövetség által megszervezett nyári táborról, valamint a nyári munkálatokról.
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: Autós értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Megjelent a magyar közlönyben az alaptörvény 17. módosítása, ezzel hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta a módosítást, így megbízatása a hatályba lépést követő napon megszűnik. Az új államfő megválasztásáig a jogköröket ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek a váltás után 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A jogszabály maximum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alkotmánybíróknál bevezetik a 70 éves korhatárt, és létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalt. A döntés értelmében Magyarországon a vármegye elnevezés helyett ismét a megye megjelölést fogják használni. Forsthoffer Ágnes előterjesztése alapján Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el ideiglenesen az országgyűlés elnöki feladatait. Erre azért van szükség, mert az alaptörvény módosítása miatt Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása július 20-án megszűnik. Az új államfő megválasztásáig a jogköröket a parlament elnöke gyakorolja, akinek a feladatait így az alelnök veszi át. Forsthoffer Ágnes közölte, hogy a helyettesítés ideje alatt országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja. Az átmeneti időszakban a ráruházott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva kívánja ellátni. A Hallerné Nagy Anikó személyére vonatkozó előterjesztésről az országgyűlés a hétfői ülésen dönt. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető közösségi oldalán közölte, hogy az erre vonatkozó javaslatot nyár végéig benyújtják a kormánynak. A bérrendezés mellett az életpálya modell fejlesztését és az állomány létszámának növelését is kiemelt célként jelölte meg. A miniszter kitért a rendőrségi egyenruhák minőségére is, amelyekkel kapcsolatban sok kritika érkezett. Ennek orvoslására egy hosszabb folyamatot indítanak el, amelynek végén lecseréljék az egyenruhák bizonyos elemeit. Az új ruhadarabok mintapéldányait a végleges közbeszerzés kiírása előtt maguk az állomány tagjai fogják tesztelni. Amennyiben a tervek szerint alakul a folyamat, a ruházat tényleges cseréje legkorábban 2027 végén kezdődhet meg. Mundrucó Kornél kapta a 33. Palicsi Filmfesztivál Nemzetközi Életmű díját. A magyar film és színházi rendező a szombatesti megnyitón vette át a Lifka Sándor díjat. A fesztiválon Mundrucó Kornél méltatásában kiemelték a rendező Cannes-i, velencei és berlini sikereit. Külön köszöntötték Petrányi Viktóriát, a rendező állandó producerét és az alkotótársát is. Mundrucó a díj átvételekor hangsúlyozta, pályakezdése óta visszatérő vendég Palicson. A rendező szerint a fesztivál szellemisége a kockázatvállaló és őszinte filmnyelvet képviseli. A Lifka díjat minden évben az európai filmművészet kiemelkedő alkotóinak ítélik oda. A július 22-ig tartó Palicsi Mustrán több mint 100 filmet vetítenek, köztük számos magyar alkotást. Új előrejelzéssel bővült a Hungaromet ZRT légszennyezettséggel foglalkozó oldala. A felületen már látható, hogy a levegőben lévő aeroszolok mennyi napfényt szórnak szét vagy nyelnek el. A magas érték összefügg a rossz levegő minőséggel és a csökkent látótávolsággal. Az új adatsor a napenergia termelésben is kulcsfontosságú lehet az üzemeltetők számára. A légkörben lévő részecskék ugyanis jelentősen csökkenthetik a napelemek hatásfokát. A Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat naponta tesz közzé 5 napra szóló előrejelzéseket. A 3 órás léptékű térképek a napenergiában érdekelteknek segíthetnek a termelés tervezésében. 89-re nőtt az afrikai sertéspestis idei horvátországi gócainak száma, miután újabb kitöréseket azonosítottak. A déli szomszédunk keleti megyeiben terjedő fertőzések és a szabálytalan állatszállítások miatt már több településen zárlatot rendeltek el. A hatóságok kiterjesztették a védőkörzeteket és korlátozták a sertések, valamint a hústermékek szállítását és forgalmazását. A szabályszegések miatt a teljes horvát sertéságazat és a gazdaság is veszélybe kerülhet. Az előttünk álló héten összeül az országos válságstáb, a gazdákat pedig a járványvédelmi előírások szigorú betartására kérik.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék. Időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néha záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. És toppal eredt a néhai protestáns gályarabok nyomába Szűcsem Sándor, református utazó, presbiter, vallástanár. Élményeit most könyvformában írta meg. Ennek apropóján beszélgetünk ma vele.
2: Tudod, mikor láttam utoljára példát az isteni sugallatra, és akkor megjön egy harmadik, nem, és akkor elmondom neki, hogy amikor 500 méterre jöttél, még a fejedbe meg se fordult, hogy megálljál, és amikor mellém értél, akkor meg satúféket nyomtál. És akkor volt egy isteni sugallatod, hogy ezt a stoppos ne hagyj már az útszélén.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Szűcsem Sándor utazó. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Stoppal eredt a néhai protestáns gályarabok nyomába a Szűcsem Sándor, református utazó, presbiter, vallástanár. Zubogyból indult, Nápolyig ment, azonosított, megtalált és megjelölt olyan helyeket, amiket másoknak még sosem sikerült. Élményeit most könyvformában írta meg. Ennek apropóján beszélgetünk most vele. Vendégünk tehát ezúttal Szűcsem Sándor, református utazó.
2: Kezdjük a forma indoklással, kedves Sándor, mert az, hogy utaztál a gályarabok nyomában, stoppal főleg, bár a könyvből kiderül, hogy vonattal is, meg trollival, ha jól emlékszem, akkor ezt erről már beszélgettünk, de most a formáról is beszéljünk egy kicsit, hogy miért volt fontos neked az, hogy egy ilyen úti könyvben, ha nevezhetem így, megírd az élményeidet, a hitvallásodat, meg GPS koordinátákat, hogy esetleg segíts másoknak, akik a nyomodba erednének. Miért szerettél volna egy könyvformát mindenről?
3: Azért szerettem volna, mert nekem sok mondani való van másoknak, és most ez a forma jött már elém, hogy amiket velem az Úristen tett, arról be tudjak számolni. Jó apropója volt a gályarabos kerekévfordulók, ugye a 350 éves elítélésük, 350 éves eladatásuk, és a 350 éves szabadulásuk ünnepe, és így úgy gondoltam, hogy egy... Hát Magyarországon én úgy gondolom, hogy nem nagyon ismert, de nem én találtam ki ezt a műfajtát, egy ilyen történelmi útikönyvszerű valamiben, egy könyvben, magánkiadású könyvben próbálom az élményeimet leírni. Ez ilyen belső indítatás volt.
2: Most csak provokállak, de miért könyv? Tehát lehet, hogy ma már kevésbé a könyv az a forma, ami a legtöbb emberhez el fog jutni, lehet, hogy TikTok videóban több emberhez eljutottál volna. Miért a könyvet választottad?
3: Nem provokálsz azzal a kérdéssel, de lehet a könyv a nulladik lépés, tehát lehet, hogy ezután jönnek majd a TikTok videók. Mivel te is egy másfajta orgánunk, tehát a rádión keresztül érdeklődsz utána, tehát lehet, hogy ezek az élmények így, ez csak az egyik módja, hogy ez így elinduljon. Én azt vettem észre, hogy ez az útvonal történelmileg nincs körbejárva. Én úgy gondolom, hogy több mint 90%-ban, de akár 98%-ban az útvonal így fel lett derítve. Azok mentén, a forrásanyagok mentén, amelyekhez én hozzájutottam. És ezt az útvonalat még így összerakni nem rakta össze senki. Volt már, aki elindult a gályarabok nyomában, és talán kétszer is bejárta a Pozsony-Nápoly útvonalat, de írás nem maradt fent róla. Ezt pedig úgy gondoltam, hogy ez egy olyan téma, ami érdemes arra, hogy fent maradjon. Ez az egyik, a másik pedig formabontó, tehát én nem történelemkönyvet akartam írni, mert nem vagyok történész. Én beszerettem volna számolni a gályaraboknak a történetéről, tehát naplószerűen végig mentem az állomás helyeken. Utána ugye, ahogy én stoppoltam, akkor meglettek azok a helyek, amelyeket érdemesnek tartok megnevezni, ez lett az útikönyv része, és aztán történtek velem is dolgok, illetve események, az Úristen megengedett sok mindent az útvonalon, és azok pedig egy személyes rész, tehát minden 25 fejezet van a könyvben, tehát 5 ország 25 stációja, és minden nagy része a fejezetnek, mert nem mindegyikhez van személyes történet, de nagy része a fejezeteknek van egy-kettő, akár három személyes történet, és ez a hármas tagolódás, tehát a történelem, az útikönyv és a személyes történetek, ez ilyen egyedivé teszi a könyvet. Furcsa kimondani, hogy már vannak olvasóim, de vannak olvasóim, és nagyon pozitív a visszajelzés.
2: Azt miért tartottad fontosnak, hogy tényleg GPS koordinátákkal együtt követhető legyen ez az útvonal? Ez egy bátorítás arra, hogy ha valaki meri, akkor kövessen?
3: Hát én tudom, hogy utánam fognak indulni, illetve úgy szoktam mondani, hogy a gályarabok nyomába és az én nyomomba erednek. Igen, ez azért volt, mert nem gondolnám, hogy mindenki úgy végigjárja, ahogy én végigjártam, pláne nem stoppal, de ha 4-5 nyarat rászánnak, és elmennek a városba, mondjuk egy Peszkarába, akkor nem kell ott kutatgatni, hanem beüti a könyvből a GPS koordinátát, és egyből oda tud menni. Tehát ez egy nagy segítség. Ez egy nagy segítség. Ha én ilyet kaptam volna, még gyorsabban haladtam volna. a stoppoláskor, de mivel ilyet nem kaptam, kitapostam az utat, és most bárki a könyvből ezeket elolvashatja.
2: De én, ahogy megismertelek téged az elmúlt évekből, azt gondolom, hogy te ezt kifejezetten élvezted, hogy neked nem volt egy ilyen előkövethető út, hanem te kutattál, készültél, kerestél, kipróbáltad, és aztán most te adsz egy ilyen forgatható menetrendet másoknak.
3: Így van, ez az életemnek egy része, hogy egy ilyen úttörő vagyok, de hát annyiba vagyok úttörő, hogy én ugye a nyomokat felfejtettem, aztán bejártam az útvonalat, és akkor ezt próbálom. Nem teljesen készen, hagyom, hogy az olvasó vagy, aki a nyomunkba ered, a gályarabok és az én nyomomba, az annak is legyen mit felfedeznie, de ez tényleg egy nagy segítség. Tehát én szeretem az ilyen, tudod, hogy vagy az hallgatók is tudhatják, vagy ha nem tudják, majd megtudják, hogy Pál apostol nyomába is stoppoltam, és annak is nagyon, nagyon örültem, amikor Pál apostol nyomait kutathattam, úgyhogy ez is jó volt ez a nyomozós munka, hogy az akkori települések vajon most megvannak-e, és ha megvannak, akkor most hogy hívják. Tehát volt nekem olyan, hogy egy egyszerű szó miatt plusz egy napot kellett írnom, plusz egy fejezetet a könyvbe, egy egyszerű félreolvasás miatt, mert nehezen lehetett kibetűzni az 1730-as években írt kéziratot, magyar nyelvű kéziratot.
2: És mi volt a félreolvasás?
3: Ugye én több forrásból dolgoztam, de az egyik forrás az Bott Péter által kézzel írt 1738-ból lévő kézirat, ami magyar nyelvű, és találtam egy szót, illetve aki olvassa, azt találhatja, a Ljubljana, Leibach, és van még egy másik szó, Leiboch, az meg Labakun, Liboch. Libok, úgy írják, Labakon. És én ezt végig azt hittem, és mások se tettek eddig említés róla, vagy hozzám legalábbis nem jutott el az, hogy van külön Libok, tehát Labakun, pedig magyar neve is van, Labakun, vagy magyarok által használt neve, és van külön Ljubljanának, amit az előbb mondtam. És tényleg csak ha nagyon megfigyeled, akkor veszed észre, hogy az egyik az Ljubljanát jelenti, a másik pedig egy másik helységet. És például ez az egyik hozadék a történelmi kutatásomnak, hogy hát ott is jártak Libok, Lanach, Labakun. És ugye Ljubljana meg Leibachnak van írva a kéziratban, de a Liboch és a Leibachhoz nagyon hasonlóan van, tehát azért kéziratot kevesen szeretnek olvasni, akik csak úgy felületesen olvassák. Beszélgettem tudós emberekkel is, és azt mondta, akivel én beszéltem, hogy hát a felett ő is elsiklott, igen. Tehát, hogy azt ő is Leibachnak olvasta.
2: Wow, akkor azért ez igen, egy piros pont.
3: Ez egy nagy dolog. Ez egy nagy dolog.
2: Most itt nagyon belementünk a részletekbe, de a beszélgetés első felében még két nagyon alap dolgot szeretnék tisztázni. Egyik az, hogy miért stoppolsz? Mi sokat beszélgettünk már rólad évek óta különböző útjaidról, de szerintem most itt ez a könyv erre is apropó, hogy ezt meséld el, hogy miért stoppal? Mehetnél gyalog, mehetnél autóval, mehetnél biciklivel, ma olyan sokan bicikliznek, mindnek meg lenne a maga módja, formája, de a stopp az mind, hogy is mondjam, különleges ezek közül. Te miért stoppolsz?
3: Hát én itt ütöttem be a fejemet szerintem a stoppolásnál. Nekem az nagyon, nagyon sokat jelent, hogy találkozhatok más emberekkel, helyi emberekkel, tehát azért 5 országon mentem keresztül, és helyi emberekkel beszélgethettem, sőt, városi emberekkel, falusi emberekkel, és érdekel a másoknak az élete vagy a véleménye, illetve ez egy alkalom arra, hogy az evangélium üzenetét át tudjam adni. Amellett meg egy kicsit ilyen stoppos fülöpnek is érzem magam, hogy volt már a számtalan példa arra, hogy választottam útvonal között, hogy most jobbra menjek vagy balra, de megkérdeztem a leghatalmasabb utazásszervezőt, és ő mondott egy irányt, vagy sugalt egy irányt, én arra mentem, és tényleg olyan ember vett föl, akivel beszélgetnem kellett, és én így is állok az út szélén, hogy ugye a sofőrnek a célja is teljesüljön, mert ő is megy egy irányba, az én célom is teljesüljön ideig, óráig, tehát amíg egy irányba tudunk menni, meg így az örömhírt is át tudom adni, tehát egy ilyen isteni cél is teljesül, vagy legalábbis remélem, hogy alkalmas és alkalmatlan időben egy-két mondatot azért tudok róla szólni, mert azért nem minden nap lát az ember stoppost, a rohanó világban, hogy szoktam mondani, meg én élvezem azt, hogy úgy lebontom a sztereotípiákat, tehát annyit, ha hallgatjuk, hogy a célon legyen a szemed, mindig a cél lebegjen előtted, meg ilyeneket, és akkor én megmondom, hát ezzel nem tudok úgy, meg egyszerre csak egy lépést előre, ugye lassan haladj, hát én olyan lassan haladok, hogy állok, nem is arccal vagyok a célnak, hanem háttal vagyok a célnak, arccal a segítség felé, és mégis haladok. Tehát ez olyan tényleg olyan isteni, hogy teljesen ellentmond minden realitásnak, és mégis eljutok oda, ahova én szeretnék, hihetetlen.
2: Ezen az úton volt olyan emlékezetes beszélgetésed, amikor elmondhattad egy helyi embernek, hogy te miért vagy úton, beszélhettél Istenről, az Isten élményeidről, megtapasztalásaidról?
3: Helyi embernek vagy akárkinek?
2: Hát végül is mindegy, hogy kinek, csak hogy volt-e ezen a gályarabos topos úton ilyen élményed?
3: Márkó Rosszival is beszélgettem, és neki fogalma se volt erről a protestáns üldöztetésről, és fogalma se volt, pedig ő is akkor Nápolyban volt, valamilyen másokból kifolyólag, de a repülőtéren találkoztunk, és például Rosszinak el tudtam mondani, hogy mi történt, hogy történt, én miért stoppoltam, és hogy számomra miért fontos az, hogy az Úristen idáig lehozott, és hogy ezt a feladatot elvégezhettem. Ezt azért nem mindenki mondhatja el magáról, hogy mondjuk egy Magyarországon híres embernek elmondhatja, de én ugyanúgy elmondom a legutolsó kisföldműves embernek is, tehát erre is volt példa. Mert ugye mindig kérdezik, hogy van időd erre, vagy miért állsz az útszélén, és amikor gyorsan akarom terelni a szót, mert mondjuk rövid, 5-10 kilométerre visz, vagy csak a következő benzinkutig, akkor elmondom, hát vártam, hogy téged küldjön az Úristen. És akkor ebből már kialakul egy beszélgetés.
2: Erre mit szoktak mondani? Mert azért ez...
3: Hát néznek egy nagyot, Isten küldte őt, hát és akkor jön a következő kérdés, hogy igen, hát mondom, volt isteni sugallatod, mert rászoktam kérdezni, mert szerinted nincs Isten? Sokan 10-8 azt mondja, hogy hát nincs, és akkor mondom, hogy hát akkor isteni sugallat van. Erre még mondhatja, hát hogyha nincs Isten, akkor isteni sugallat sincs, és hogyha megint ugye két nemet burít a két kérdés, akkor mondom, hogy hát tudod, mikor láttam utoljára példát az isteni sugallatra, és akkor megint jön egy harmadik nem, és akkor elmondom neki, hogy amikor 500 méterre jöttél, még a fejedbe meg se fordult, hogy megálljál, és mi akkor mellé mértél, akkor meg satúféket nyomtál. És akkor volt egy isteni sugallatod, hogy ezt a stoppos ne hagyj már az útszélén.
2: Oké, és a másik ilyen alapkérdés, ami szerintem kifejtésre érdemes, hogy miért fontos neked a gályarabok? Ugye te magad is utaltál rá itt a beszélgetés elején, hogy azért sokan nem ismerik az ő történetüket, ezek most már évszázadokra visszamenő történetek. Miért emlékszel rájuk, emlékezel és emlékeztetsz rájuk?
3: Nekem gyerekkorom óta ők a hithőseim. Én gyerkész családban nevelkedtem, néha Szűcsöm Sándor megtiszteletű úr volt az édesapám, Őszvegy Szűcs Sándorné nyugdíjas lelkésznő az édesanyám. Én gyerekkoromban is nagy örömmel hallgattam a róluk szóló történeteket, és mivel ugye én kommunizmusban nevelkedtem, 76-os születésű vagyok, tehát én azért a 14 évet vagy 13 évet a kommunizmusban éltem. Mi azért a testvéreimmel együtt kaptuk a kétfajta nevelést. Apám minket nem engedett sem úttörőnek, se kisdobosnak, ezért az általános iskolába meg voltunk különböztetve, nem kicsit. Az óvodába csak azért nem voltunk a helységbe, ahol édesanyámék szolgáltak, mert ott nem engedtek minket óvodába járni. Azt mondta az akkori igazgató, hogy a papnőnek van elég ideje, maradjon otthon a pulyájával, így egy másik faluba kellett átjárnunk óvodába. Tehát én láttam azt, hogy meghallottam azt édesanyáméktől, hogy oké, amit biológia órán tanítanak, azt meg kell tanulni egy kettesre, de te tudjad azt, hogy ez nem úgy van, ahogy ők mondják. Tehát volt egy ilyen kettősség, és akkor a konfirmáció idején jött a szemem elé a gályaraboknak a története, és a gályarabok azok kiálltak. Tehát nem csak, hogy kiálltak, hanem azok elmentek a gályákig. És aztán megszabadultak. Tehát ők kimertek állni a hitük mellett, és nekem ez gyerekkorban már vonzó volt, hogy kimertek állni a hitük mellett, és a végletekig kimertek állni a hitük mellett, és én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő időkben hitvalló idők fognak következni, tehát készít minket az Úristen, és van mit tanulnunk az ő helytállásukból, és szeretnék majdnem elbukni, amikor nekem is feltesznek majd egy-két kérdést a jövőben.
2: Példaképeid ők?
3: Nem, de szeretettel gondolok rájuk. Tehát, vagy hát nem tudom, hogy számodra mit jelent a példakép, ha visszakérdezhetek.
2: Hát aki mintát ad az élethez.
3: Mintát adnak az élethez. Ja, egy bizonyos fokig. Akkor példaképek. Szeretnék tudni az Úristenre hagyatkozva olyan döntést hozni, amit ők megmertek hozni. Hogyha hitkérdésről lesz lesz szó, vagy lenne majd szó. Édesapám mondta mindig, hogy véletlenek nincsenek, csak váratlanok. Ez magánkiadásba készült a könyv, tehát semmilyen forrás, csak az Úristen által biztosított forrás, sok, és az elég is volt. Hála Istennek, hála neki, hogy létrejöjjön ez a könyv. Azért az ismerőseink körében, amikor előkerült ez a könyv, és hogy nincsen mögötte semmilyen pályázati pénz, semmi, azért azon nagyon csodálkoznak. És ez is egy ilyen csoda, hogy magánkiadásban, ISBN számmal ellátva, lektorálva, tehát szakmai lektorral és nyelvi lektorral, lektoráltatva a könyvet, létre lehet volt. Tehát egy stoppost ilyenre is méltott az Úristen, hogy egy ilyen könyvet létrehozzon. Ezt azért, amikor én 96-ban hajléktalanként a kölni híd alatt laktam, meg sátorban fél évet, akkor ezt akkor nem sokan gondolták volna még én se. De aztán úgy változtatott az Úristen az életemet, hogy ez létrejöhetett. Tehát nekem is volt a saját magam bűnei miatt sanyargattatásban részem, de ezt az ívet így az Úristen kegyelméből meg tudtam élni, és úgy gondolom, hogy ha csak egy ember tanul a példámból, vagy csak egy embernek jelent valamit, akkor már azért megérte megírni.
1: Kedves hallgatóink, most hírek következnek, utána folytatjuk a beszélgetést Szűcsem Sándor református utazóval, aki stoppal eredt a néhai protestáns gályarabok nyomába Zubogytól Nápolyig, élményeit pedig könyvben írta most meg. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elismeri az új kormány erőfeszítéseit, de még lát hiányosságokat Magyarország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. A dokumentum szerint, melyet kiadtak, több területen történt előrelépés, ugyanakkor további intézkedéseket sürgetnek az igazságszolgáltatás átláthatósága, a korrupció elleni fellépés és az integritási szabályok terén. A bizottság szerint továbbra is hiányosságok vannak a magas szintű korrupciós ügyek eredményességében, a lobby szabályozásban és a pártfinanszírozás átláthatóságában. A jelentés a médiapiaccal kapcsolatban is fennálló problémákat említ, ugyanis pozitív fejleményként értékeli több reform megindítását és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A testület közölte, továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi változásokat. Még hétfőig lehet pályázni a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagságára. A pályázati határidő meghosszabbítását Lannert Judit oktatási miniszter jelentette be a Facebook oldalán. Az eredeti határidő pénteken járt volna le. Megjelent az a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját a fiatalitás címén korábban eltávolított katonák visszavételének, közölte a honvédelmi miniszter szombaton közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus bejegyzésében kifejtette, az előző kormány politikai okokból számos kiváló felkészült katonát távolított el méltatlanul a magyar honvédségtől. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a péntek este megjelent új szabályozás a közös kormányzati munka eredménye, amely igazságot szolgáltat az érintett honvédeknek. A miniszter közölte, 2026. augusztus 1-én a Bálnában várják a visszatérni vágyókat, köztük azokat is, akik a koronavírus elleni védőoltás megtagadása miatt veszítették el jogviszonyukat. A választási korhatár 16 évre történő csökkentését támogatná Magyar Péter. A miniszterelnök szombati bejegyzésében kifejtette, meggyőződése szerint a fiatalok túlnyomó része eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszóljon a közös döntésekbe. Európában, jelenleg Ausztriában és Máltán szavazhatnak a 16 évesek. A módosítás a Tisza pártnak is kedvezhet, hiszen a politikai erő a fiatalabbak körében kiemelkedő támogatottsággal bír. A választási korhatár esetleges megváltoztatása a választási törvény tervezett átfogó újragondolásának és az alkotmányozási folyamatnak a része lehet. Higiéniai és dokumentációs jogsértések miatt felfüggesztette a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a 2020-as országtortát készítő Hisztéria cukrászdát üzemeltető cég tápiószecsői üzemének tevékenységét. A hatóság az ellenőrzés során összesen 40 kifogásolt élelmiszertételt talált, amelyek közül 29 nem volt megfelelően nyomon követhető, 11-nek pedig már lejárt a minőségmegőrzési ideje. A Nébih elrendelte az érintett termékek azonnali kivonását a forgalomból, hatósági zár alávételét, valamint az üzem összes, még le nem járt termékének visszahívását. A cukrászda a közösségi oldalán technikai okokkal magyarázza a létesítmény egyhetes zárva tartását. A hivatal a jogsértések súlya miatt döntött az élelmiszer előállítói munka azonnali leállítása mellett. Megkezdődtek a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő újranyitásához szükséges elektromos hálózat fejlesztési munkálatai, amelyek a Pazár sétány egy szakaszát is érintik. Az augusztus 14-éig tartó beruházás során keletkező bontási törmelék ideiglenes elhelyezésére a Győri utca melletti területet jelölték ki. A kivitelező feladata a depózási zóna megfelelő elkerítése, a biztonságos üzemeltetés, valamint a felhalmozott anyagok rendszeres elszállítása. A munkálatok befejezését követően a sétányt teljesen helyreállítják és elvégzik a használt átmeneti terület teljes körű rekultivációját is. 22 önkéntes fogott össze szombaton Miskolcon a Majális Park és környékének megtisztításáért. A Szelet a Park és a Tisztasági Nagykövet Egyesület közös akcióján mindössze egy óra alatt mintegy 2 köbméter hulladékot gyűjtöttek össze. A résztvevők a parkolókat, a turistautakat, a volt szanatórium térségét és a királyasztal felé vezető részeket tisztították meg. A sikeres környezetvédelmi munka után a segítőket frissítővel és étellel jutalmazták, a szemét elszállításáról a Mirehu gondoskodott.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék. Időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néhol záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Szücsem Sándor református utazóval, presbiterrel, vallástanárral, aki Zubogytól Nápolyig stoppolt azért, hogy a néhai protestáns gályarabok idézőjeles lábnyomát keresse. Élményeiről könyvet írt, ennek apropóján beszélgetünk most vele.
2: Írsz egy másik hídról is ebben a könyvben, amiben felidézed életednek korábbi szakaszát, és szeretném, ha erről egy picit mesélnél, még ha ez nem is konkrétan ehhez az úthoz kapcsolódik, de mégis fontosnak tartottad, hogy beleírtad ebbe a könyvbe, hogy az út során eszedbe jutott ez a történet, amikor azt hiszem ez Komárom,
3: és
2: elhangzik az a mondat, ami édesanyád hangján a füledben szól, hogy az Istennek a te életeddel még célja van. Meséld el kérlek ezt, hogy mi jutott ott akkor eszedbe a Komáromi hídon.
3: 91. augusztus 20-án megváltozott a játékhoz fűződő viszonyom, azaz szerencsejátékos lettem, kényszeresztem a DS szerencsejátékos. 5 év alatt jutottam el odáig, hogy hajlandó lettem volna az idegen légióba embereket menni ölni pénzért. Lejmoltam, azaz szó szerint kiraboltam a családot, tehát elszedtem a pénzt, meg autót, meg mindent, és amit pénzét tudtam tenni, azt eladtam, hogy majd én abból eljutok Franciaországig, viszont az eladás után egy óra hossz alatt eljátszottam mindent, úgyhogy szintén stoppal láttam neki ennek az útnak, és Komáromban egy ilyen nagyon szürke hajnalon gyalogoltam át Révkomárom és Komárom közti hídon, és ami előtt átértem volna Szlovákiába, az a gondolat jutott eszembe, hogy hát leteszem a táskámat, ott hagyom az útlevelemet, és akkor én leugrok. Legalább tudják, hogy öngyilkos leszek. És ott egyetlen egy másodperc, vagy két másodperc választott el attól, hogy átlépjek a korláton, tehát hogy átlendítsem a ballábomat, mert ballábas vagyok, de akkor jött az isteni sugallat, megint csak azt tudom mondani, hogy az én életemmel még célja van, és ez akkora löketet adott nekem. Ezt most lehet, hogy csak így utólag heroizálom, de én úgy érzem, hogy akkor, na akkor én kíváncsi vagyok erre. Akkor nézzük meg, hogy oké, a sátán el tudott idáig szeparálni, tehát a játékszenvedély, vagy bármilyen szenvedély, akármilyen pótcselekvés azért az embereket teljesen leválasztja a családról, elszigeteli, leválasztja, és amikor teljesen lelettem én is választva, akkor annyira be tudott fordítani, vagy annyira csőlátásom alakult ki, hogy akár ugrottam is volna, de ott az Úristen utánam nyúlt, szerintem hatalmas ima háttér volt mögöttem, vagy pedig tényleg valamilyen célja volt az életemmel, és én hálás vagyok neki, hogy akkor ezt a sugallatot adtam, mert azóta csak elhalmoz ajándékaival. Úgyhogy itt ez történt, igen, hogy ott véget akartam vetni az életemnek, de jött egy ilyen mondat, és én ezt itt mindig el szoktam mondani, hogyha erre ezt valaki érdekli, vagy előadásaim során erre rákérdeznek, hogy azért van értelme annak, hogy a gyermekek Biblia hétre járjanak, vagy ilyen alkalmakon részt vegyenek, mert lehet, hogy egyetlen egy mondatot visznek el magukkal csak, de az a legsötétebb órában, amikor úgy érzik, hogy a legelveszettebbek, akkor fog eszükbe jutni, és akkor kapják meg, vagy akkor jön eléjük, és akkor a pozitív irányba változtatják az életüket. Én még utána a 14 évig kaszinóztam, de már nem akartam öngyilkos lenni, nem mondom, hogy nem fordult meg a fejembe egy-két nagy veszteség után, hogy így mi lenne, ha, de az, hogy ennyire közel jussak ahhoz, hogy önkezemmel vessek véget az életemnek, nem mert. Akkor kíváncsi voltam. Utána persze jöttek az igék, hogy reményteljes jövőt ígér nekem az Úristen, és ez hajt, hogy akkor addig csináljuk, amíg lehet. Ja. Nézzük meg, hogy mivel tud meglepni az Úristen a mai nap.
2: És szerinted az, hogy aztán elkezdtél ilyen hitvalló stoppolásokat tenni, és bizonyságot tenni az utitársaknak, meg aztán utána az előadásokon, rádióinterjúban, könyvben, ez lehetett célja Istennek az életeddel?
3: Szerintem lehetett, persze. Ahogy szoktam mondani, három szakasza van az életemnek. Az első szakasza az 2006-ig tart, tehát amíg azt csináltam, amit én akartam. Akkor 2006-ban bekerültem egy 12 lépéses csoportba. Amíg azt csináltam, amit én akartam, eljutottam Kölnbe a híd alá. odáig engedett az Úristen. Tehát annyira szabadságot adott az én életembe az Úristen a rosszra, hogy beengedett Babilonba. Elég komolyan rabláncra engedett, de utána jött és megszabadított. És mivel én ezt a szabadulást megéreztem, és azóta már jobban nyitott szemmel járok a csodáira, meg az életemben, meg mások életébe véghez vitt dolgaira, hogy nekem belső indítatásom van, meg úgy gondoltam, vagy úgy érzem, hogy amiket én megéltem, azok mások számára is építőek lehetnek, vagy legalábbis bátorítóak, és én erről hajlandó vagyok beszélni. Tehát én nem elsúnyogom, meg nem szépítem a dolgokat, hanem tudok egy ívet húzni, hogy idáig engedett az Úristen, és most éppen itt járok. És a két szint között szerintem elég nagy különbség van.
2: És akkor visszatérve a beszélgetés utolsó részére a könyvedhez, illetve hát tulajdonképpen a gályarabos stoppolásodhoz egy-két történetbe kapjunk bele. Például, ez abszolút nem a legfontosabb, de szerintem érdekes, hogy ugye a stoppolásról beszéltünk, de írod a könyvben, hogy volt olyan rész, ahol inkább a vasutat választottad. Miért?
3: Ez azt hiszem pont a Semmeringi rész, tehát a Schottwyn-Semmering. A világ egyik legszebb vasút vonalának mondják, és kíváncsi voltam rá, hogy tényleg haza, és olyan időt fogtam ki, hogy pont láthattam az Úristen teremtett csodáit. De akkor visszacsatolok, mert két hét múlva indulok, és legyalogolom. Tehát azt a Semmering hágón én gyalogát fogok menni. Két hét múlva a lányommal, tehát visszamegyek Schottwynbe, és onnan átmegyek egy 25-30 kilométert. Úgyhogy megnézem lassan is azokat a területeket, hogy elmondhassam, hogy vajon mit érhettek el. Az utikalózok szerint a régi postaúton lehet gyalogolni, ahol valószínűleg a gályarabok is, vagy 5-10-20 méter plusz-minusz gyalogolhattak akkor a gályarabok, tehát ez így. Ezért választottam akkor a vasutat ilyen önző módon, de megérte.
2: És akkor mesélj kérlek egy-két élményedet. Mi volt mondjuk a legfelemelőbb, meg a legmegrázóbb ezen a gályarabos stoppaláson, amit magaddal hoztál?
3: Kettő egy napon történt. Én elmondanám akkor a négy kutyás történetet, ami egy hegyi úthoz, egy elágazáshoz tartozik. Peszkopennatáró felé stoppoltam felfelé, és felvett egy fiatalember, és kérdezte, hogy hova megyek, meg miért. Elmondogattam neki angolul, amit értett, hogy miért, és mondta, hogy hát azt mondja, az nagyon elzárt falu, már éppen esteledett, tehát már sötétedett ránk, már, tehát eléggé késő volt már, de felvett. És akkor mondta, hogy a következő faluban megáll, bemegy itt egy helyre, de jön mindjárt, és akkor bement egy ilyen kocsmaszerű valamibe, és kihívott egy másik fickót, és beültette mögém a kocsiba, mert három ajtós volt a kocsi, és akkor előfeltett két-három kérdést, hogy miért megyek, meg mit akarok ott, meg hogy biztos, hogy nem rabló vagyok, meg, és akkor én elmondtam, hogy gályarabok nyomába utazók, nézd meg, itt van a lista, mert az mindig kéznél volt, tudtam mutatni, hogy nézd meg, a lista elejéről indultam, és már idáig jutottam, most Peszkopennatárba megyek, és már nem sok van hát, ha Nápolyig, persze nézett nagyot az is, meg a sofőr is. Mindegy, felvittek, de úgy tudtak felvinni, hogy volt közben egy elágazás, és az elágazásnál, ha balra fordultunk, akkor Peszkopennatáróba jutottunk, ha jobbra fordultunk, akkor meg Kaprakottába mind a két helyen jártak a gályarabok. És ugye, hogyha felvittek Peszkopennatáróba, ami éppen akkor felhőbe volt burkolózva, tehát ilyen ködös idő volt, de tudtam egy-két fotót csinálni. Lefelé jövet ajánlották, hogy hát menjek le velük vissza ellentétes irányba, ahova akartam menni, és majd akkor reggeli busszal átmegyek Kaprakottába. És mondtam, hogy én nem buszozni akarok, mondom, hát itt 8 kilométer Kaprakotta az elágazás, tehát én azt akár le is gyalogolom, úgyis hosszú az éjszaka. Akkor hát jó, akkor kiengednek. Elengedtek, ők elfordultak ugye jobbra, én meg mentem egyenesen, és egyszer csak megjelent egy kis kutya, egy kis alacsony fekete, kis mókás vizes volt, és akkor lehajoltam hozzá, csak amikor ott megsimogattam, akkor hirtelen kijött bal oldalról még két sokkal nagyobb, tehát egy ilyen, ahogy utána néztem, a kanikutya, tehát az apakutya, meg a kölyke, de már a kölyke is akkora volt, mint az apa, és akkor ez már három kutya, és akkor 10 méterre feljebb, vagy 20 méter feljebb, meg kijött a negyedik. Az meg lehetett a szuka, hát az volt a legmérgesebb. És én először megtorpantam, és elkezdtem hátrálni, hogy hát akkor itt most mit csináljak, és eljutottam teljesen vissza, nem sokat kellett visszagyalogolni, egy 15-20 méter, de eljutottam a tábláig, ami mutatta, hogy Peszkó Pennátáról balra, kaprakodtam meg jobbra, és akkor a táblánál elgondolkoztam rajta, hogy hol van most az én helyem, itt kell legyek, itt kell legyek, letisztáztam. Hova kell menjek? Kaprakottába. Oda kell menni? Abba az irányba kell menni? Abba az irányba kell menni. Akkor imádságot mondtam Istennek, hogy én úgy érzem, hogy nekem Kaprakottába kell menni, hogy ezt tőled kaptam, Istenem, és akkor nissálutott a kutyák között, tehát nincs, ugattak, tehát nem volt kedves a szuka sem, meg a két kanisa, a kicsi, az barátkozott. És elindultam a kutyák felé, meg közé, és bementem közék, és akkor elhallgattak. Nem haraptak meg, hát azért ez elég veszélyes, tehát ilyet nem gondolom, hogy bárki másnak csinálnia kéne, de azok elhallgattak. És még egy ilyen 1-1,5 kilométer, ja, és esett az eső persze, tehát eső esett, mondtam, hogy persze kompennátáró felhőben volt, tehát esett az eső, és a kutyák szétnyíltak, elengedtek, és még másfél, 1-1,5 kilométeren keresztül jöttek velem. Aki felvett, mert nem kellett legyalogolnom Kaprakottába, aki felvett, az mondta, hogy hát kutyákkal voltál körbevéve, hát nem félti. Hát mondom, féltem, de aztán az Úristen valahogy úgy csinálta, hogy akiktől rettegtem, azok lettek a testőreim. Úgyhogy ez egy hatalmas csodája volt az Úristennek, és aztán pedig lejöttem Kaprakottába, ott egy bárba, jött ott egy német nyelvű fickó, meg ki is néztem először, hogy hol fogok aludni, melyik buszmegállóba, bementem egy ilyen boltszerű kocsmába, ahol még olcsón kaptam élelmiszert, meg kávézhattam, mert már zárás, tehát én 10 óra előtt volt pár perccel, akkor jött be egy németül tudó bácsi, és mondtam neki a kutyás történetet, és mondta, hogy hát itt nem a kutyáktól kell félni. Hát mondom, mitől? Azt mondja, az emberektől. Akkor jó helyen vagyok. És utána elfoglaltam a szállásomat egy buszmegállóba, de még le se csukhattam a szemem, mert megjelentek a rendőrök, akikre mindig számítok, tehát ha én az éjszakát az utcán töltöm, akkor tudom, hogy úgyis felkeltenek a rendőrök. Na de ezek a rendőrök nem olyanok voltak, mint amilyenre én számoltam, és a történet végét pedig most nem fogom elmondani, hanem akit érdekel, az vásárolja meg a könyvet és olvassa el, de az Úristen ott is megmutatta a hatalmát a rendőrökkel való beszélgetésben is. Úgyhogy ez a kettő. De az összes történetet, amit méltónak tartottam, hogy a másokkal megosszak, az abból mindből tanultam. És az mind az Úristennek az ajándékának veszem.
2: Jövőről szeretnélek még kérdezni. Azt említetted, hogy nem sokára a Szemeringi hágót gyalog is megjárod, de arra gondolok, hogy van-e következő stoppos terved, ami valamilyen tematikájú, illetve könyvformában gondolkodsz-e más utat megírni, akár korábbit, mondjuk a Pálapostól útja, vagy a történelmi Magyarország határainak körbestoppolása, annyi élmény és történet ott van a zsebedben, fejedben.
3: Hát most bekérdeztél, mert vettem egy mágnestáblát, amire a könyv fejezetei voltak kiragaszgatva, és akkor mindig firkáltam hozzá, nagyrészt csendesség után. Most a mágnestáblámra 3 könyv terv van fölrakva, ezekről többet nagyon nem szeretnék mesélni vagy mondani, de tehát még van könyvtervem, ha lesz rá anyagi keretem, akkor azokat ki fogom adni, akár már most az első lehet, hogy karácsonyra kijön. A stoppos könyv lesz még 2, valószínűleg az egyik a Pálapostolos, a másik pedig hát azért 45 éve lesz, hogy stoppolok jövőre, és gondolom, hogy vannak olyan történetek, amelyeket mások szeretnének meghallgatni, vagy csak magamnak összeírkálom, és akkor x100 példányba kiadom, és fennmarad így is, hogy a 21. században is lehetett stoppolni, meg ilyen történetek vannak. Tehát ezek egy ilyen lenyomatok, vannak tervek. A stoppos terveim az pedig remélhetőleg szeptemberben eljutok Fehér Oroszországba, és akkor ott is stoppolok egy pár száz kilométert, úgyhogy hogy már meglegyen a 45 ország 45 év alatt. Szép lenne.
2: A könyved végén írtad azt a történetet, hogy kérdezte tőled valaki, hogy van ebből hasznod, lesz ebből pénzed a könyvből. És akkor én már úgy kérdezem ezt, hogy mi hasznod van ebből, és nem feltétlen anyagi értelemben.
3: Az egyik ismerősöm, aki a könyvnek, a Stoppal a keskeny úton a gályarabok nyomában, Zubojtól Nápolyig című könyvemnek a nyelvi lektora, dr. Dömölki János azt mondta, hogy ha biztosan tönkre akarsz menni, akkor adják ki könyvet. Tehát nem az anyagi haszonszerzés volt a cél. Én ezt meg akartam örökíteni. Ha már tényleg dolgoztam vele, az Úristen megengedte, hogy lestoppoljam, akkor maradjon fent. 550 példány lett nyomtatva, a tized az szét lesz osztogatva, vagy szét lett osztogatva, és akkor 500 vevőt, hogyha találok, akkor jó, ha nem találok, akkor az is jó, de már azért fogy a könyv, tehát ezt tudom mondani. Tehát ez az egyik haszna, hogy én rengeteg mindent tanultam. Tanultam az útszélén is, tehát a történetekért, tehát azt a négy kutyás történetet, az ima meghallgatásot percekben mérhető, vagy akár másodpercekben. Tehát valaki az imádságát elmondja, mondja évekig,

0: ez az eladatásuknak a 350 éves évfordulójának a napján, május 8-án, és 2026. januárjában pedig a szabadulásuk emlékére, vagy emlékünnepséget, tehát páran voltunk csak, két család, ünnepségére szintén tartottunk, úgyhogy van. Az anyagi az a legkevesebb, amire én számoltam. Szerintem a lelkészeknek is jó, akik elolvassák, meg a gyülekezeti tagoknak is, mert épülhetnek belőle, és én már tudok olyanokról, akik elindultak a könyv nyomán. Részben vagy egészben bemotorozzák, átutazzák. Én csak hasznát látom, úgyhogy megérte az egy-másfél hónap, amit hajnalozással töltöttem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szücsem Sándor református utazót, presbitert, vallástanárt hallották, aki a protestáns gályarabok nyomába eredt stoppal élményeiről könyvet írt. Ennek a propóján volt ma a vendégünk.
2: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Megjelent a magyar közlönyben az alaptörvény 17. módosítása, ezzel hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta a módosítást, így megbízatása a hatályba lépést követő napon megszűnik. Az új államfő megválasztásáig a jogköröket ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek a váltás után 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A jogszabály maximum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alkotmánybíróknál bevezetik a 70 éves korhatárt, és létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalt. A döntés értelmében Magyarországon a vármegye elnevezés helyett ismét a megye megjelölést fogják használni. Forsthoffer Ágnes előterjesztése alapján Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el ideiglenesen az országgyűlés elnöki feladatait. Erre azért van szükség, mert az alaptörvény módosítása miatt Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása július 20-án megszűnik. Az új államfő megválasztásáig a jogköröket a parlament elnöke gyakorolja, akinek a feladatait így az alelnök veszi át. Forsthoffer Ágnes közölte, hogy a helyettesítés ideje alatt országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja. Az átmeneti időszakban a ráruházott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva kívánja ellátni. A Hallerné Nagy Anikó személyére vonatkozó előterjesztésről az országgyűlés a hétfői ülésen dönt. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető közösségi oldalán közölte, hogy az erre vonatkozó javaslatot nyár végéig benyújtják a kormánynak. A bérrendezés mellett az életpályamodell fejlesztését és az állomány létszámának növelését is kiemelt célként jelölte meg. A miniszter kitért a rendőrségi egyenruhák minőségére is, amelyekkel kapcsolatban sok kritika érkezett. Ennek orvoslására egy hosszabb folyamatot indítanak el, amelynek végén lecserélik az egyenruhák bizonyos elemeit. Az új ruhadarabok mintapéldányait a végleges közbeszerzés kiírása előtt maguk az állomány tagjai fogják tesztelni. Amennyiben a tervek szerint alakul a folyamat, a ruházat tényleges cseréje legkorábban 2027 végén kezdődhet meg. Mundrucó Kornél kapta a 33. Palicsi Filmfesztivál nemzetközi életműdíját. A magyar film és színházi rendező a szombatesti megnyitón vette át a Lifka Sándor díjat. A fesztiválon Mundrucó Kornél méltatásában kiemelték a rendező Cannes-i, velencei és berlini sikereit. Külön köszöntötték Petrányi Viktóriát, a rendező állandó producerét és az alkotótársát is. Mundrucó a díj átvételekor hangsúlyozta, pályakezdése óta visszatérő vendég Palicson. A rendező szerint a fesztivál szellemisége a kockázatvállaló és őszinte filmnyelvet képviseli. A Lifka díjat minden évben az európai filmművészet kiemelkedő alkotóinak ítélik oda. A július 22-ig tartó Palicsi Mustrán több mint 100 filmet vetítenek, köztük számos magyar alkotást. Új előrejelzéssel bővült a Hungaromet ZRT légszennyezettséggel foglalkozó oldala. A felületen már látható, hogy a levegőben lévő aeroszolok mennyi napfényt szórnak szét vagy nyelnek el. A magas érték összefügg a rossz levegő minőséggel és a csökkent látótávolsággal. Az új adatsor a napenergiatermelésben is kulcsfontosságú lehet az üzemeltetők számára. A légkörben lévő részecskék ugyanis jelentősen csökkenthetik a napelemek hatásfokát. A Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat naponta tesz közzé 5 napra szóló előrejelzéseket. A 3 órás léptékű térképek a napenergiában érdekelteknek segíthetnek a termelés tervezésében. 89-re nőtt az afrikai sertéspestis idei horvátországi gócainak száma, miután újabb kitöréseket azonosítottak. A déli szomszédunk keleti megyében terjedő fertőzések és a szabálytalan állatszállítások miatt már több településen zárlatot rendeltek el. A hatóságok kiterjesztették a védőkörzeteket és korlátozták a sertések, valamint a hústermékek szállítását és forgalmazását. A szabályszegések miatt a teljes horvát sertéságazat és a gazdaság is veszélybe kerülhet. Az előttünk álló héten összeül az országos válságstáb, a gazdákat pedig a járványvédelmi előírások szigorú betartására kérik.
1: Az időjárásról.
0: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék, időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néhol záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Bibikén,
1: Bogyos Gyümölcskertész, Szent Péter Esernyője, házasságon innen,
0: Katalin,
1: a gyerek,
0: Gólyakali, Foszti fiú, Pacsirta,
1: Pilátus testament, Szigetkék.
2: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
3: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
4: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
5: 32. A fáklyákkal, lámpákkal, mécsesekkel megvilágított színház ezen az estén félig se telt meg. Nem csak a cirkusz vont el a közönséget, hanem az aréna is. Róma kvésztor választásra készült, és az ilyen nagy állásra pályázók sorsa rendesen az amfiteátrumban dőlt el. Akinek a gladiátorai ügyesebben ölték egymást, az győzött. A népítélet alapja az volt, hogy aki nem sajnálja a pénzt a polgárság mulattatására, az biztosan nagyon jó tisztviselő lesz. Ezen az estén már a harmadik pályázó adta bizonyságát nagyra hivatottságának. A hirdető táblákon azt ígérte, hogy 30 gladiátort léptet fel, köztük Guttát is, a legnépszerűbb Rétáriuszt, akinek arcképét nem csak a bolt kirakatokban lehetett látni ezüst tálakba domborítva, lámpákba égetve és pecsétgyűrűkbe vésve, hanem szénnel a falakra rajzolva is. 4-5 ezer ember azért így is volt Pompeius színházában. A szenátorok márvány padjai mind megteltek, a páholyokból csillogó asszonyok árasztották a tavasz illatát, sőt, a teremnek beillő asztalokkal és heverőkkel bebútorozott császári páhol sem maradt üresen. Valami barbár fejedelem ült benne, mint a birodalom vendége. Egész különös, félvállát mezítelenül hagyó, pikkelyekből álló általvetőben, az egész homlokát eltakaró aranyszalaggal. Némelyek azt mondták, lótejen hízott szarmata, mások valami vad britanniainak nézték, mert a mesztelen válla piros és sárga pettyekkel volt kifestve. Bozontos szőke haját a nők nézték irigykedve, izmos karjait a férfiak, részben csodálkozva, részben megvetéssel. Egy darabig minden esetre jobban érdekelt a közönséget, mint ami a színpadon történt. Egy görög pantomímus szökött elő, aki eltáncolta Árész és Afrodité házasságtörését, egymaga személyesítvén mind a kettőt, sőt, a leselkedő Hefaisztoszt is, és a tettenérés tanújául meghívott napistent is. Amint megjelenítette a két és a dühöt, a szégyenkezést és a gúnyt, amint hallhatóvá tette a láthatatlan bilincsek csörgését és az istenek kacaját, fölviharzott a taps. Maga Bion se sajnálta öreg tenyereit, és a maga szerényebb helyéről lelkesedve integetett Quintipornak, aki abban a sorban ült, amely a törvény szerint megillette a lovagokat. A fiú azonban nem látta az integetést. A zenét se hallotta, semmiről se tudott, ami körülötte történt. Befelé nézegetett és hallgatózott a saját lelkébe. Nem ismerem a lelkedet. Ő mondta ezt valamikor Kistitnek. Hát a maga lelkét ismeri? A tenyerébe veheti, mint egy pillét, szétszedheti az ujjaival, mint egy virágot, hiszen az övé azt tehet vele, amit akar, simogathatja, szaggathatja, tépheti. Kiszoríthat belőle mindent, mint egy szivacsból, belenézhet minden sarkába, mint a szobájának, végig tapogathatja minden polcát, mint egy szekrénynek. És akkor megismeri? Tisztába jöhet az ember a saját lelkével? És ha nem, szabad akkor a máséban vájkálni? Mi volt az, ami őt Hormizdához hajtotta? Miért rakatta tele a küszöbét, mire fölébredt Egyiptomból hozatott rózsákkal és üveg alatt nevelt liliumokkal, a legszebbekkel, amelyeket találhatott a viapja boltjaiban. Miért szerette, ha a ruhája az övéhez súrlódott? Miért örült, ha véletlenül hozzáérhetett a keze az övéhez? Miért leste reggel, hogy nyitva-e már az ablaka? Miért nem tudta éjszaka elfújni a mécsesét addig, míg az ő kubikuláriumában világítottak az ablakrések? Nézett a színpadra, és nem vette észre a változást. A hátteret egészen betöltötte az idaegység fűvel benőve, élő bokrokkal és fákkal beültetve, amelyek között igazi patakok csordogáltak. A lejtőkön igazi kecskék legeltek, amelyeket a szép Paris őrzött, nyulánk, fehér testű szép ifjú, keskeny csípőin, ezüstből szőtt, lágyégkötővel, fején, aranytiarával. A színfalak mögött nagy érclemezeket verdestek össze, és nagy kőgolyókat görgettek bronzhengerekben. A mennydörgés közeledő istent jelentett be. Merkúriusz táncolt be, szép szőke gyermek, öltözete csak lebegő klámüsz, eperszín sejemből, alántékain aranyszárnyak, kezében a kaduceusz és az aranyalma, amit átnyújt Parisznak. Méltóságosan lépdelbe Juno, diadémos szépasszony, kezében jogarral, kísérve a dioszkóruszoktól, s fúval a kíséret mellett eltáncolja Parisznak azt az ígéretet, hogy a szépség aranyalmájáért neki adja Ázsiát. És még Minerva olaják koszorúzta sisakban, pajzsot és láncsát forgatva viharzik be, a dór zene szilai ritmusaiban ígér a pásztornak harci dicsőséget. Végre Vénusz közeledik. Búja Jón zene jelenti be, íjas és fáklyás kis kupidók táncolnak előtte, s hóráknak és gráciáknak vetkezett, mosolygó fiatal lányok. Végre megjelenik maga az istennő, mintha most született volna a tenger habjaiból, és még nem ért volna rá felöltözni, csak egy átlátszó kék sejemfátyol van csípőire vetve. A színházat majd szétveti a taps. Quintipor kis titet látja, és vele beszélget. Nem is beszélget, csak ő beszél. Ő nem hibás. Mindennek az volt az oka, hogy Hormisda nagyon emlékeztette kis titre. Csak őt ette itt a fülével, szemével, az idegen lány mozgásában, hajladozásában, szemevágásában, fejevetésében, kacagásában. A keze is olyan volt, mint az övé, a tenyere rózsás és puha, az ujjai karcsuk is kígyók, azért engedte őket a hajában futkározni. A fuvalák lágy lídiai melódiát leheltek. Vénusz észtvesztő táncban a legszebb nőt ígérte Parisznak, aki átnyújtotta neki az aranyalmát. Az istennők elvonultak, a vesztesek zordan és fenyegetőzve, a győztes az ítélethozó karján táncolt ki a színről, a szerelmi istenkék kacagó koszorújában. A hegy csúcsából borforrás szökött fel a magasba, s még ez fűszeres illattal frissítette fel a színház forró levegőjét, a hegy lassan elsüllyedt. Quintipor lehajtott fejjel ült a helyén. Most már ő hallgatott, és kistit beszélt. Ne hazudj, gránátvirág, lágy az orrod, ne hazudj. Nem engem kerestél, nem engem ettél, nem engem ittál. Húsból és vérből vagy te is, csak úgy, mint én. Nekem nem tudtad megbocsátani, hogy addig is ragyogott a szemem, addig is piroslott a szám, és addig is dobogott a szívem, míg téged nem ismertelek. Te már ismertél engem. A te szíved már járt egy táncot az enyémmel. A te szád már ismerte az enyémnek az ízét. A te szemed már csukódott le az enyémmel együtt. Neked már minden porcikád emlékezett rám. Az összekuszált hajattól a remegő lábacsarkáig, és te azért mégis elárultál engem, mert férfi vagy, mint ahogy én asszony vagyok, és mindnyájan engedelmeskedünk egy rettenetes törvénynek, amely alól még a császár sem szabadíthat föl téged, gránátvirág. Most fölütötte Quintipor a fejét. Nem kezdődött volna még meg az előadás. Miért van akkor ilyen csönd? Először hátranézett, mert a felső sarokból hallott valami cincogást. Igen, mindenki a helyén ül, és várakozóan néz a színpadra. Most már ő is oda tekintett. A háttérben egy keresztfa volt felállítva, rajta egy mesztelen ember, akinek a szeme szamárfejbe volt bújtatva. Az oldalából piros patak csordogált. Lehet, hogy valami festék, de az is lehet, hogy igazi vér. A kereszt tövéhez egy deszka volt fektetve, amelyre ezt mázolták rá görög betűkkel, Krestos. Quintipor nem tartotta különösen érdekesnek a dolgot, más is lehetett vele egy véleményen, mert valaki elkiáltotta magát. Genézius! Vagy tízen utána kiáltották a nevet, aztán százan, aztán ezren ordították dobogva és tapsolva. Genézius! Genézius! Egy komikus állarcot viselő színész lépett ki a színfalak mögül, és mély hajlongások közt kérte a közönség elnézését. Pár perc múlva itt lesz az Archimimus, már elküldték ért a város leggyorsabb lábú futóját. Melyik szenátornéhoz? Kiáltotta valaki. Nagy nevetés támadt. Egy szenátor felugrott, nyilván tiltakozni akart, de mivel erre még nagyobb lett a nevetés, beérte azzal, hogy megdobta a színészt egy fügével. Mások palmacsutkát, kemény tojást vagdostak hozzá. Ezt mind hajlongva állta. Mikor azonban a galériákról vörös hagymafejek és retkek kezdtek röpülni, akkor megfordult, és most már a kereszt előtt kezdett hajladozni. Hátulsó felét fordítván a közönség felé, amely egyszerre megbékülten kacagott. Különösen, mikor észrevette, hogy a színész előre fölkészült mindenre. Nem csak az arcát takarta el állarccal, hanem a feje hátulját is. Csak arra a szokott tragikus maszkot kötötte fel. Sokan nagyon eredetinek találták az ötletet, és a színész még fokozni is tudta a hatást. Terpeszállásba vágta magát, és annyira meghajolván, hogy hosszúkás állarca a két térde közül vöröslött elő, lekiáltott a nézőtérre. Jánusz temploma nyitva van! Zajos derültség támadt, s többen megkérdezték a szomszédjukat, ki ez a nagyszerű színész. Némelyek azt vélték, hogy nem lehet más, csak Genézius. Ennek hamar híre szaladt, és újra felcsattogott a taps, de most már nem követeléskép, hanem jutalmazóan. Genézius! Genézius! Az ünnepelt színész most már csak ugyan ott állt a színfalak mögött. A bokáig érő bő fehér inget, amit szerepe kívánt, már magára öltötte, de az arcát nem festette ki. Sápat volt és idegesnek látszott. Lihegve intett a rabszolgájának, hogy törölje le homlokáról a szüntelen gyöngyöző verejtéket. Egy másik szolga, kezében vödröt lóbálva, azt kérdezte tőle, kezdje már. Várj egy kicsit, nagyon szaladtam, ki kell fújni magam, támaszkodott neki Cölöpnek. A fejem is megfájósodott, rászorította mind a két tenyerét a halántékaira, mereven nézett maga elé, aztán nagyot sóhajtott. Kezdhetjük. Előbb a szolga lépett ki a vödörrel, és fölnyújtotta azt a keresztre a szamárfejűnek. Rögtön megjelent Genézius is, és riadtan állt meg a színpad közepén. 50-szer játszotta már ebben az istenteleneket kikúnyoló jelenetben a kikeresztelkedő szerepét, de soha még ennyi gyámoltalanság nem volt a játékában, se ilyen őszinte ijedelem az arcában. Teste reszketése még a bő inkben is látszott, és az arcára rá volt írva, hogy minden hajszála külön-külön fél a pokoltól. Nagyszerű, hihetetlen, suttogták mindenfelé. Mennyivel jobb így, mint mikor ki van festve? Még nem szólalt meg, de Quintipor már hallotta a hangját, úgy, mint az alexandriai könyvtárban. Engedd meg, Afrodité szemű istennő! És látta mosolyogni kis Titet, és összetett kézzel könyörgött neki. Kis Tit, ne oda nézz, ne oda hallgass. Ide fordítsd a virágarcot, gránát virág beszél, hallod? Nem hazudok, kis Tit. Kleopátra fájára mondom, és a lámpüriszekre és a sárga virágra, amely kebleid között hált. Talán volt egy pillanat, hogy eleresztettem a kezed, mikor úgy éreztem, hogy te már nem fogod az enyémet, mikor azt hallottam, hogy boldog asszony vagy. De bántani akkor se bántottalak, és akkor is a vacsoránnál már félretettem neked az első falatot úgy, ahogy tőled tanultam. Hiszen mi közöm nekem más boldog asszonyához? Az nem az én kis titem. Kis tit, az egyedülvaló, itt lakik az én palotámban. Nem, ezt nem az idegen lányra értettem. Az már nincs, az csak addig volt, míg te nevettél rám az ő szeméből, míg te simogattad a hajam az ő kezével, míg a te térdeid ringatták a fejemet az ő ölében. Most már nincs. Ma alkonyat óta nincs. Csak a kis lámpa égett a szobájában, és még nyitva voltak az ablakok, és a karjai illata is a tiéd volt, hogy fölemelte a fejemet, és húzta a maga lehajtott feje felé. Az ő szája az enyémet kívánta, de az enyém csak a tiédet. De nem érte el kis tit, mert én az ablakra néztem, és megláttam, hogy feljött a csillag. Tudod, a mi csillagunk, és nekem eszembe jutott, hogy te most imádkozol értem, és akkor nem nyújthatod felém a szádat. És akkor megláttam, hogy kérő száj hívja az enyémet, nem adó száj, és hogy idegen térdek ringatnak, és idegen karok ölelnek, és idegen szemek néznek. Fölugrottam, és elfutottam, és abban már nem vagyok bizonyos, hogy kiáltott-e utánam az idegen lány hangja, mert én csak a te sikoltós kis kacagásaidat hallottam. És most te mondd meg, kistit, hogy vétkeztem-e én ellened, vagy nem vétkeztem. Barátom, irigyellek, lökte oldalba valaki Quintiport. A szomszédja volt, egy deresedő szakállú lovag, akinek nevető ábrázatán könnyek csorogtak. Miért? Bámult rá a fiú. Mert te vagy az egyetlen ember, aki ezt nevetés nélkül meg tud állni. Genézius ott állt az előtérben, arcáról csurgott a vér, és bíbor patakokban öntötte el a fehér inget. Fejét égnek szegezve, két karját fölemelve, az egész színházat betöltő hangon mondta: látjátok, én most már keresztény vagyok, kövessétek példámat! Máskor is kijelentette ezt minden este, amint a szerepe kívánta. Megkérte Krestost, lábait átölelve, hogy tisztítsa meg őt, és lelkét tegye olyan fehérré, mint az inge. Az erre fölemelte a vödröt, és úgy leöntötte bárányvérrel, hogy alig bírta a szemét kinyitni utána, míg felszólította a közönséget példája követésére. Együgyű dolog és utálatos jelenet volt, de utána mindig percekig zúgott a taps. A színész nem is szokta végét várni, sietett a színfalak mögé lemosatni magáról a vért. Most azonban különös jó hangulatban lehetett Genézius, mert már harmadszor ismételte meg a fölkiáltást egyre élesebb hangon. Látjátok, én most már keresztény vagyok, kövessétek példámat! A tetszés egyre viharosabb lett. Sokan fölálltak, és a ruháikat lengedték a színész felé. Az most már leeresztette a karjait, ölelő formán terjesztette ki, és eddig fölemelve tartott arcát is a közönség felé fordította. Az első sorban valaki elkiáltotta magát. Genézius sír! A messzebb ülők újra tapsoltak és kacagtak. Az első sorok azonban elcsöndesedtek. Többen is észrevették, hogy a színész szemében csak ugyan könnyek csillogtak, és arccsontjairól már lemosták a vért. Rosszul vagy, Genézius? Kiabáltak föl hozzá részvéttel. Mások körülnéztek, és orvosért kiáltoztak. Az Archimimus magasba lendített jobb karjával jelezte, hogy mondani akar valamit. Egyszerre csönd lett, mindenki előre görnyedve hallgatott. Értsétek meg, rómaiak, hogy én most már valóban keresztény vagyok, és kövessétek példámat. Mint az előbb a taps erősödött, most a csend mélyült. Egyik páholyból felindulástól remegő asszonyhang hallatszott. Én is keresztény vagyok. Mi is azok vagyunk. Ez három mély férfi hang egy helyről kiáltotta. A szenátorok padjaiban egy öreg ember állt fel. A kortól berosdásodott hangon szólt fel a színpadról. Genézius, én követem a példádat. Az utolsó szó már belehalt az ordítások zűrzavarába. Keresztre velük, a bestiák elé, mágjára az istentelenekkel. Mindenki felugrált, öklüket rázó tömegek indultak meg a színpad felé, amely hirtelen elsötétedett. Mások sikoltozva tódultak a kiáratokra. Róma 6000 rendőre közül 40 vigil jutott Pompeius színházára. Azok elállták az ajtókat. Fegyver nélkül fogtak össze 27 keresztényt, csupa önként jelentkezőket. Bion és Quintipor nem tudták egymást megtalálni a nagy kavarodásban. Legalább a fáklyás rabszolgának sikerült kihalászni a matematikust, de ifjú gazdáját nem látta. Bizonyosan otthon találjuk már, nyugtatta magát Bion. Gyorsabban jár, mint én. Az ő lábszárcsontjaiban még nincs megaludva a velő. Hormizda ablaka még világos volt, a Quintiporé sötét. Pedig a lovag otthon volt, a janitor mondta, hogy beeresztette. A virágokat még csak azután hozták. Micsoda virágokat? Onnan küldték, bökött vigyorogva a kapus a királylány virágos ablaka felé. A matematikus lábújhelyen osont el a fiú kubikulumának ajta előtt, nagyot szippantván az odarakott játszint kosarak mézillatából. Az ajtó mögül nem hallatszott semmi nesz. Bizonyosan szebb álma lesz, mint nekem, egyenesedett föl a matematikus, megdörgölve köszvényes lábait. A fiú csak ugyan feküdt már akkor, de még nem aludt. Sokkal kábultabb volt sem, hogy álmosságot ne érzett volna, és sokkal izgatottabb, mint hogy el tudott volna aludni. Kábultá a színész megtérése tette. Közvetlen közelről találkozott valami ismeretlennel, ami nem egészen volt neki érthető, és valami ijesztő szépséget éreztetett vele, mint amilyent nagy tűz szokott éreztetni a gyerekkel. Már Antiókiában sokat hallott a keresztényekről, Pantaleont ismerte is. Szent könyveikből egy-egy történet, egy-egy gondolat felborzolta a lelkét, de csak pillanatokra, mint nyugodt tó tükrét a fölötte elcikázó fecske szárnya. Rendesen úgy emlegették őket, hogy istentelenek. Itt Rómában azonban többször hallotta Lactantiustól, hogy éppen ők az Isten szentjei. De se így, se úgy nem nagyon érdekelték. Bion tanítványa volt is a költőké, és a gondtalan élettel egy napon ismert meg egy istennőt, akinek szolgálatában minden fogékonyságát elvesztette úgy a halhatatlanok, mint a halandók minden dolga iránt. Ezen a napon ébredt föl benne először az a gondolat, hogy talán nem egészen babona az, amikor az emberek úgy nyújtogatják a kezüket a csillagok felé, mint ahogy a fészekből kiesett kismadarak verdeső szárnyal fölfelé jajveszékelnek a porból. Talán ha délután nem hallja Bion és a rétor vitáját a megváltásról és az Istennek fölajánlott életről, nem találja érthetetlen érdekességnél többnek, ami a színházban történt. Így azonban Genézius megtérése a vita folytatásának, sőt, talán eldöntésének látszott. Nem csak a mímus arcán látta ugyanazt a ragyogást, amely a Lactantiusén ámulatba ejtette, de még a vén szenátorén is elömlött valami abból a boldogságból, amit ő másoknak a vonásain még sohase figyelt meg. Hozzá hasonlót igen, egyetlen egy arcor, nem is egyszer, a kis Titén. Az más volt persze, egészen más ragyogás, valahogy rózsaszínűbb, nem ilyen hidegfehér, de valami rokonságnak kell köztük lenni. Minden esetre valami nagy-nagy titok van itt. Annyira riasztó, amennyire vonzó, leigázó és fölemelő egyszerre. Valami olyan fényes felhő, amin őt Ixion ölelt, és ami elől jó menekülni, Somnus Isten kertjébe, aki piros és fehér mágvirágok álomtejét csorgatja fénybe és sötétbe egyformán belefáradt pillákra. De hiába szorította össze a pilláit, amikor gondolatai kezdtek már elszéledni, a kormányozhatatlanság határán, fejelatt a begörbített sarkú vánkosban megismétlődő koppanásokat hallott, mint mikor a tetőn az eső csatorna vízokádójának szájából cseppenként csurran a víz. Kop, kop, kop, mire rájött, hogy a vánkosban kis tic szíve dobog, akkorra tökéletesen kiment szeméből az álom. Felült, mert most már a hangját is hallotta. Gránátvirág, nem alszol még? Nem alszom, kis tic. Gránátvirág, én mindig tudtam, hogy te szeretsz engem. Most már te is tudod? Tudom, kis tic. Azt is, hogy most már soha se válunk el egymástól? Azt is, kis tic. Eljössz velem a boldogok szigetére? El, kis tic. Az óceánus parttalan habágya csipkefodra közt ott vár a boldog fénysziget. Hallotta kis tic csicsergő hangját, és nevetve rászólt. Nem jól van, kis tic, valamit kihagytál, és nem úgy van, hogy vár. Hát nem vár? A csicsergés sírásra fordult. Nem, hanem talán kapitólium. Érezte, hogy valami bolondot mondott, és meg akarta nézni az asztalán a cerapuszillát, de úgy, hogy kis tic ne vegye észre. Lassan húzta ki a lábát a takaró alól, de kis tic fülét nem lehetett megcsalni. Ne menj el, zokogta, és úgy megszorította a kezét, hogy fölsziszent rá. Ki is rántotta a kezéből, és beleütötte a tórus mellett álló kiskerek bronzasztalba. Fölriadt, most már csak ugyan fölült. Eddig feküdt és álmodta az egész beszélgetést. A mécsesben még pislogott a kanót. Megigazította a csiptetővel, és a fellobbanó lángnál körülnézett a szobában. Megakadt a szeme a tórusszal szemben a császár és a császárné hermáján. Amaz aranyozott bronz volt, emhez rózsaszín márvány. Fölemelte a mécsest, és rájuk világított. Soha se nézte őket ilyen sokáig, és ennyi gyöngétséggel. Náluk nélkül mi lett volna belőle? Talán favágó volna Diokléában, vagy valamelyik szenátorné hintó hordozója Rómában. És most a penészes, bűzös Ergastulumban feküdne rothadt szalmán, és arról álmodna, hogy korbácsot kap-e holnap reggelire, vagy possajtott kölest. Most pedig kis titről álmodunk, intett mosolyogva a két szobornak, és elfújva a mécsest, most már csak ugyan neki készült a szép álomnak. El is aludt mindjárt, de kis tit nem jött el többet. Csak a rózsaszín Hermának elevenedett meg először a szeme, aztán a szája is. Gyere ide, parancsolt neki szelíden, én nem mehetek te hozzád, mert nincs lábam. Engedelmeskedett, és akkor a Herma tovább parancsolt. Ölej meg, én nem ölelhetlek meg, mert nekem nincs karom. Széttárta a karját, de a szobor megint megszólalt. Várj, hát nem ismersz meg? Nézd meg jobban. Jobban megnézte. Már nem éjszaka volt, hanem nyári délután, és ő az antiókiai Szent Palota folyosóján állt, szemben a Hermával. Szaffó. Valahogy érezte, hogy ez csak álom lehet, de aztán végignézett magán, és látta a zöld ruhát, meg a cseresznye piros övét. Most már olyan mélyen behúszott az álom vizébe, hogy sejtését is elhagyta az öntudat partjának. Lehajolt, és betűzgette a rózsaszín márvány alatt az aranyos felírást. Életemet, szerelem, te neked kéretlen odaadnám, mert a halált... A következő szót csak homályosan látta, és egyszerre semmit se látott. Az az érzése volt, hogy elvesztette a szemét. Oda akart kapni a kezével, de akkor már keze se volt, pedig bizonyosan tudja, hogy még az előbb megvolt mind a kettő. Ennyi, hol hagyhatta el őket. El akart indulni keresésükre, de akkor már lába se volt. Azért nem ijedt meg, mert mindjárt megtalálta a magyarázatot. Ő most már lélek. Azért nincsen se keze, se lába, se szeme. Nyilván füle sincs. De akkor mivel hall? Most hallott valami hangot. Messziről jött, de egyre közeledett. Most már egészen közelről hallatszott. Genézius beszélt. Én most már igazán keresztény vagyok. Kövesd a példámat.
4: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
0: Abigén.
1: A gogyós gyümölcskertész.
0: Szentpéteresen.
1: Házasságon innen.
0: Katalin.
1: És a gyerek.
0: A gólya kalifa.
2: Foszti fiú
0: esete.
1: Pilátus testament.
5: Szigetkék.
2: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
3: Reklámot hallottak.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Megjelent a magyar közlönyben az alaptörvény 17. módosítása, ezzel hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta a módosítást, így megbízatása a hatálybalépést követő napon megszűnik. Az új államfő megválasztásáig a jog

0: köröket. Ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek a váltás után 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A jogszabály maximum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alkotmánybíróknál bevezetik a 70 éves korhatárt, és létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalt. A döntés értelmében Magyarországon a vármegye elnevezés helyett ismét a megye megjelölést fogják használni. Forsthoffer Ágnes előterjesztése alapján Hallerné Nagy Anikó alelnök láthatja el ideiglenesen az országgyűlés elnöki feladatait. Erre azért van szükség, mert az alaptörvény módosítása miatt Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása július 20-án megszűnik. Az új államfő megválasztásáig a jogköröket a parlament elnöke gyakorolja, akinek a feladatait így az alelnök veszi át. Forsthoffer Ágnes közölte, hogy a helyettesítés ideje alatt országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja. Az átmeneti időszakban a ráruházott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva kívánja ellátni. A Hallerné Nagy Anikó személyére vonatkozó előterjesztésről az országgyűlés a hétfői ülésen dönt. A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazat legfontosabb feladatának Pósfai Gábor belügyminiszter. A tárcavezető közösségi oldalán közölte, hogy az erre vonatkozó javaslatot nyár végéig benyújtják a kormánynak. A bérrendezés mellett az életpálya modell fejlesztését és az állomány létszámának növelését is kiemelt célként jelölte meg. A miniszter kitért a rendőrségi egyenruhák minőségére is, amelyekkel kapcsolatban sok kritika érkezett. Ennek orvoslására egy hosszabb folyamatot indítanak el, amelynek végén lecserélik az egyenruhák bizonyos elemeit. Az új ruhadarabok mintapéldányait a végleges közbeszerzés kiírása előtt maguk az állomány tagjai fogják tesztelni. Amennyiben a tervek szerint alakul a folyamat, a ruházat tényleges cseréje legkorábban 2027 végén kezdődhet meg. Mundrucó Kornél kapta a 33. Palicsi Filmfesztivál nemzetközi életműdíját. A magyar film és színházi rendező a szombatesti megnyitón vette át a Lifka Sándor díjat. A fesztiválon Mundrucó Kornél méltatásában kiemelték a rendező Cannes-i, velencei és berlini sikereit. Külön köszöntötték Petrányi Viktóriát, a rendező állandó producerét és az alkotótársát is. Mundrucó a díj átvételekor hangsúlyozta, pályakezdése óta visszatérő vendég Palicson. A rendező szerint a fesztivál szellemisége a kockázatvállaló és őszinte filmnyelvet képviseli. A Lifka díjat minden évben az európai filmművészet kiemelkedő alkotóinak ítélik oda. A július 22-ig tartó Palicsi Mustrán több mint 100 filmet vetítenek, köztük számos magyar alkotást. Új előrejelzéssel bővült a Hungaromet ZRT légszennyezettséggel foglalkozó oldala. A felületen már látható, hogy a levegőben lévő aeroszolok mennyi napfényt szórnak szét vagy nyelnek el. A magas érték összefügg a rossz levegő minőséggel és a csökkent látótávolsággal. Az új adatsor a napenergia termelésben is kulcsfontosságú lehet az üzemeltetők számára. A légkörben lévő részecskék ugyanis jelentősen csökkenthetik a napelemek hatásfokát. A Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat naponta tesz közzé 5 napra szóló előrejelzéseket. A 3 órás léptékű térképek a napenergiában érdekelteknek segíthetnek a termelés tervezésében. 89-re nőtt az afrikai sertéspestis idei horvátországi gócainak száma, miután újabb kitöréseket azonosítottak. A déli szomszédunk keleti megyében terjedő fertőzések és a szabálytalan állatszállítások miatt már több településen zárlatot rendeltek el. A hatóságok kiterjesztették a védőkörzeteket és korlátozták a sertések, valamint a hústermékek szállítását és forgalmazását. A szabályszegések miatt a teljes horvát sertéságazat és a gazdaság is veszélybe kerülhet. Az előttünk álló héten összeül az országos válságstáb, a gazdákat pedig a járványvédelmi előírások szigorú betartására kérik.
1: Az időjárásról.
0: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék, időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néhol záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Azt mindenki tudja, mennyire veszélyesek a kullancsok, de azt már kevesebben, hogy a klímaváltozás hatására már nem csak tavasszal, hanem szinte egész évben találkozhatunk velük. Dr. Földvári Gábor biológus elmondása szerint arra vannak adatok, hogy északi irányban és a tengerszint feletti magasság felé valóban terjednek a kullancsok az éghajlatváltozással, és köztük olyan invazív fajok is megtalálhatják a számukra kedvező feltételeket, amelyek eddig nem voltak őshonosak. Ma róluk lesz szó.
2: Most a kórokozóknak az a trükkös, ha egy vírusra vagy baktériumra gondolunk, nem tudnak nagy távolságot megtenni, viszont ezek nem csak úgy hevernek általában a külvilágban, hanem ugye a természetben előforduló, van, amelyről állatokban fordulnak elő, vagy vannak jelen, és pontosan a vadon élő állatok, mondjuk gondoljuk itt madarakra, emlősökre elsősorban, ezek kifejezetten vándorolni fognak, vagy módosítják a vándorlási úton, amelyeket új elterjedési területeik lesznek, és ebből következően a kórokozók velük együtt vándorolnak. És van még egy nagyon fontos kategóriája a vándorlásnak, az pedig az úgynevezett ízeltlábú vektorok. A vektor ebben az esetben az egy terjesztő élőlényt jelent, ilyenek a szúnyogok vagy a kullancsok, amelyek önmagukban tényleg nem nagyon nagy távolságokat tesznek meg, viszont a gazdáik révén, tipikusan a kullancsok, ugye általában a vándormadarakkal, vagy a vándorló emlősfajokkal, akár több ezer kilométert is megtehetnek, és így kerülnek például hazánkba is folyamatosan a vándormadarak segítségével olyan kullancsfajok, amelyek nálunk nem őshonosak. Számos példa van egyébként a kullancsoknál kínikongói vérzésesnek, de például a szúnyogok által terjesztett malária, vagy a számos virális megbetegedés, az szintén egyre északabbra szoborik elterjedésében, és emiatt tulajdonképpen igen, elmondhatjuk azt, hogy az itteni mérsékelt övi orvostudomány egyre jobban kell, és forgassa trópusi betegségeknek a szakirodalmát, mert hogy könnyen lehet, hogy ezek előbb-utóbb nagyobb számban, vagy nagyobb mennyiségben megtelepedhetnek nálunk.
1: Remélem ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak velem és az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Tudták, hogy Charles Elton ökológus már 1958-ban figyelmeztetett, ha változni fog a klíma, akkor ennek az egyik legkellemetlenebb következménye a felfokozott állati és emberi migráció lesz? Akkor ezen mindenki nevetett, ma már viszont nem. Ha ugyanis változik az éghajlat, akkor mit tud csinálni egy állat? Megpróbál elmenni oda, ahol jobb életkörülményeket talál. Ezzel együtt pedig például hazánkban is olyan ismeretlen betegségeket okozó vírusok és baktériumok jelenhetnek meg, amelyek újabb és újabb járványokat robbanthatnak ki. A téma kapcsán dr. Földvári Gáborral, a kórokozók járványtanával és ökológiájával foglalkozó biológussal beszélgettem.
2: Ugye három dolgot tehet egy élőlény, hogyha változik a klíma, vagy kipusztul, vagy alkalmazkodik hozzá, vagy pedig elvándorol. Na most az első esetben ugye nem kell foglalkoznunk, az egy kórokozó, vagy annak a terjesztője. A második két esetben, hogyha alkalmazkodik, az azt jelenti, hogy mégiscsak ott marad, akkor kell vele foglalkozni. És a harmadik eset ugye a leginkább figyelmet igénybe, mert hogyha elvándorol egy élőlény, akkor ugye egy új helyen való megjelenésével kell számolnunk. Na most a kórokozóknak ugye az a trükkös, ha egy vírusra vagy baktériumra gondolunk, nem tudnak nagy távolságot megtenni, viszont ezek nem csak úgy hevernek általában a külvilágban, hanem ugye a természetben előforduló, van, amelyről állatokban fordulnak elő, vagy vannak jelen, és pontosan a vadon élő állatok, mondjuk gondoljuk itt madarakra, emlősökre elsősorban, ezek kifejezetten vándorolni fognak, vagy módosítják a vándorlási úton, amelyeket új elterjedési területeik lesznek, és ebből következően a kórokozók velük együtt vándorolnak. És van még egy nagyon fontos kategóriája a vándorlásnak, az pedig az úgynevezett ízeltlábú vektorok. A vektor ebben az esetben az egy terjesztő élőlényt jelent, ilyenek a szúnyogok vagy a kullancsok, amelyek önmagukban tényleg nem nagyon nagy távolságokat tesznek meg, viszont a gazdáik révén, tipikusan a kullancsok, ugye általában a vándormadarakkal, vagy a vándorló emlősfajokkal, akár több ezer kilométert is megtehetnek, és így kerülnek például hazánkba is folyamatosan a vándormadarak segítségével olyan kullancsfajok, amelyek nálunk nem őshonosak.
1: De erre azt mondja az ember, hogy a klímaválság előtt is vándoroltak a madarak, csak ugye nem mindegy, hogy milyen kórokozót hoznak magukkal, és esetleg, hogy a klímaválság miatt, ahogy egyre melegszik az idő, itt mondjuk át tudnak telenni, és nem pusztulnak el?
2: Pontosan ez a lényeg, így van, tehát ez már rég milliomodok óta történik és zajlik, hogy folyamatosan érkeznek nagyon nagy számban egyébként, mind Afrikából, mint a mediterrán területek hazánkba. Vándormadarak is velük együtt kullancsok. Ami az újdonság, az valóban ez, hogy milyen környezettel találkoznak ezek a itt nálunk lepocsanó, szó szerint lepocsanó kullancsok. És ugye újabban a telek is, az őszök is sokkal enyhébbek, mint korábban, a nyárok sokkal melegebbek, ami azt is jelenti, hogy sokkal hasonló klímával találkozik ez a beúszott kullancs, mint mondjuk 100 vagy 200 évvel ezelőtt. És ez nem csak elméleti fejtegetés, hanem, hogy mondjak egy konkrét példát is, az utóbbi években Európa középső, sőt északi tájain is megjelentek azok a kullancsfajok, amelyeket a vándormadarak behoztak ide, és a korábbival ellentétben nem pusztultak el, hanem úgy tűnik, hogy képesek voltak megtalálni a számukra megfelelő körülményeket, akár még Svédország délvidékén is figyeltek meg ilyen úgynevezett hialóma kullancsokat. Ez kifejezetten minket is azért érdeklő kullancsfaj, mert olyan kórokozót terjeszt, amelyre nagyon oda kell figyelnünk, ez a krími-kongói vérzéses láz vírusa egyébként, amelyre nincs vakcina, ez nincs gyógykezelés, tehát nagyon fontos, hogy valahol fölbukkan egy terjeszteni képes kullancs, akkor arra figyeljünk föl mi szakemberek természetesen, és ennek nagy jelentősége van, hiszen ugye egy előbb-utóbb várható a kórokozó megjelenése ott, ahol egy ilyen öt terjesztő kullancs megjelenik.
1: A trópusi betegségektől kell egyébként a legjobban tartanunk, amelyek itt például a mi vidékünk ismeretlenek?
2: Kis sarkítással talán mondhatunk ilyet is, igen, tehát várható az, hogy az egyébként trópusinak mondott betegségek, azok egyre éjszakabbra is elő fognak fordulni. Erre számos példa van egyébként, a kullancsoknál ez az említett krími-kongói vérzésesnál, de például a szúnyogok által terjesztett malária, vagy a számos virális megbetegedés, az szintén egyre éjszakabbra szoborik elterjedésében, és emiatt tulajdonképpen igen, elmondhatjuk azt, hogy az itteni mérsékelt övi orvostudomány egyre jobban kell, hogy forgassa trópusi betegségeknek a szakirodalmát, mert hogy könnyen lehet, hogy ezek előbb-utóbb nagyobb számban, vagy nagyobb mennyiségben megtelepedhetnek nálunk is, igen.
1: De nagyon érdekes, mert egyébként a vírusok is folyamatosan változnak, hát ugye a baktériumok is, és nagyon érdekes dolog, hogy a Covid óta sok minden változott, és én az utóbbi időben azt figyeltem meg, hogy például egy megfázás sem úgy jön, vagy egy ilyen taknyos, bacis betegség, mint régen. Tehát az embereknek sokkal jobban kell figyelniük magukra is, mert lehet, hogy egy rossz közérzet, az mondjuk egy olyan betegséget is előrevetíthet, amire mondjuk korábban nem gondoltunk volna, és mondjuk lehet akár halálos is.
2: Én minden esetben inkább azt képviselem, hogy ne a félelem domináljon, hanem inkább a tudatosság, illetve a figyelem. A kórokozók mindig is változtak, és változni fognak. Tehát csak egy érzékeltessem, hogy mennyire nem ismerjük a körülöttünk lévő kórokozókat, mert körülbelül egy olyan 4-5 ezer vírust írtak le eddig, ami embereket, madarakat, illetve emlősöket ugye általában megbetegített, és ehhez képest a becslés az 1,7 millió vírust mond, tehát hogy kb. Ennyi létezhet, ami azt jelenti, hogy kb. 500 000 ezek közül az embert is megfertőznek. Tehát egészen picit töredékét ismerjük a mikrobiális világnak és a kórokozó világának, ugye nagyon sok meglepetésre kell számítanunk, ezt leszögezhetjük. És az eredeti kérdés, hogy mennyire meg hogyan változnak a kórokozók, nagyon változékonyak a kórokozók, és hát egy nagyon fontos tulajdonságukra, csak nem is olyan régen jöttünk rá, hogy tulajdonképpen nem kell ahhoz genetikai változás, tehát egy mutáció, vagy bármilyen hasonló genetikai módosulás, hogy mondjuk egy denevérről, vagy egy vadon élő bármilyen állatról emberre átkerüljön egy kórokozó. Nem azt jelenti ezt, hogy bármelyik kórokozó bármikor átkerülhet, de nagyon sok kórokozó eleve rendelkezik azzal a tulajdonsággal, amely képessé teszi őt arra, hogy más fajokat is meg tudjon támadni, vagy azokban megpróbáljon túlélni. És amikor ezekbe megtelepszik, tehát például azért, mert változik a klíma, vagy azért, mert az ember például írtja az erdőket, építi az utakat, és egyre nagyobb számban találkoznak emberek olyan vadon élő állatokkal, amelyekkel amúgy nem találkoznának. Olyankor, amikor megtörténik ez a gazdaváltás, tehát amikor átkerül az emberbe ez az új kórokozó, akkor, hogyha nem pusztul el, tehát képes valamilyen módon fennmaradni, akkor indulnak be a módosulások, tehát akkor is specializálódik egyre inkább arra az új gazdára, ez történt egyébként a Covid-dal is, és később újabb és újabb ugye, genetikai változások révén eléri azt, hogy az immunrendszert is kikerülje, sőt még akár az új gazdafajban, mondjuk az emberben nagyon hatékonyan tudjon terjedni. Tehát ilyen módon a vírusok, baktériumoknak nagyon sokféle arzenálja van, abban a vonatkozásban, hogy hogy tud alkalmazkodni az új gazdaszervezethez, és hogy tud abban majd terjedni. Úgyhogy emiatt sajnos igen, nagyon figyelemmel kell lennünk az új tünetek, az újfajta betegségeknek a felbukkanására, mert hogy ezekre számítanunk kell. Itt szeretném is amúgy megjegyezni, hogy erre indítottunk is egy kutatási programot, amit az Egészségbiztonsági Nemzeti Laboratórium támogat, illetve az Ökológiai Kutatóközpont visz, ez egy kullancs figyelő program, és ez pontosan az említett hialoma kullancsoknak a megfigyelésére, bejelentésére irányul, hiszen akkor tudunk védekezni egy újonnan megjelenő kórokozó ellen, hogyha felfigyelünk az első jelekre, amiket láthatunk, és itt a lakosság tud nekünk segíteni, hiszen ez egy ilyen közösségi kutatási program, aki egy ilyen nagyobb méretű, gyorsan mozgó, csíkos lábú kullancsal találkozik, arra kérjük, hogy fotózza le, és rakja el ezt a példányt, és a kullancsfigyelő.hu honlapon megadott címre el tudja küldeni magát a fotót, illetve később akár be tudja küldeni postán nekünk a kullancs példányt is. Ezeket mi laboratóriumi vizsgálati módszerek alá vetjük, és egyrészt megnézzük, megállapítjuk, hogy valóban egy behurcolt kullancsfajról van-e szó, illetve későbbiekben az általa terjesztett kórokozókat is próbáljuk kimutatni.
1: Mik a tapasztalatok? Egyre több ilyen kullancs van?
2: Az egyre többet igazából nem tudom megerősíteni, az egészen biztos, hogy van, tehát hogy folyamatosan bukkannak föl ezek a fajok. Ugye, ahogy említettem, a vándormadarak ezeket behozzák, normál esetben nem találkoznak a felnőtt példányaival ennek a kullancsnak, mert azok már itt helyben nem lennének életképesek a mi klímánkon, viszont ennek ellenére mégiscsak találkozunk velük, tehát egyre inkább jól érzik magukat, hogy így fogalmazzak, és ez nem egy lineáris folyamat, itt arról van szó, hogy mindenféle zavar keletkezik, mind a klimatikus viszonyokban, mind az ökológiai kapcsolatrendszerekben, és ezért várható, hogy bizonyos helyeken felbukkan ez a kullancs, máshol nem. Tehát éppen ez a jelentőség annak, hogy monitorozzunk, és odafigyeljünk rá, mi nem tudunk kimenni az ország minden csücskébe, ezért nagyon hasznos számunkra az, hogyha a lakosság bejelentéseket tesz, ha ilyen kullancsokat lát.
1: És gondolom az se segít az egész globális helyzeten, hogy egyre több faj hal ki, amivel lehet, hogy mondjuk bizonyos kórokozóknak az ellenségei is kihalnak, és hát túlnépesedünk, 8 milliárdan élünk a Földön, már most meghaladtuk a 8 milliárdot.
2: Így van, ez nem elhanyagolható része a képnek, hiszen egy jóval kisebb lakosságú Földön például a Covid-nak sem lett volna esélye ilyen sebességgel elterjedni, illetve hát ugye egy ennyire industrializált, globalizált világban tudott ennyire hatékonyan terjedni. Ugye ez valóban nagyon nagy hatással van a járványoknak a kialakulására, és mi is vizsgáljuk egyébként ezt a jelenséget, például a városiasodás az egyik ilyen nagyon fontos tényező, ami egy világjelenség szintén, tehát ennek a 8 milliárd embernek, ennek jelenleg is már több, mint a fele nagyvárosokban él, és két évtizeden belül már a kétharmada fog nagyvárosokban élni a föld lakosságának, ami ugye látszólag egy ilyen védelmet jelent, hogy hát egy nagyvárosban milyen baj érhet minket kórokozók szempontjából. Ez is sajnos egy tévhit. Nagyon sok szempontból a város inkább egy rosszabbító faktor, hogyha a kórokozókat vagy a járványokat nézzük, hiszen egy városban a nagy népsűrűség miatt sokkal nehezebb elbújni, elmenekülni egy terjedő kórokozó elől. Ugye inkubátorként is működhet egy város, hiszen akár 5-10 fokkal is melegebb lehet a környékbeli települések, hogy az a természetes élőhelyekhez képest. És sok kórokozó számára ez a magas hőmérséklet, vagy akár a gazdaállatok számára, a vektorok, ugye a kullancsok, vagy a szúnyogok számára, ez egy tökéletes lehetőség arra, hogy könnyebben átkelelje. És ott vannak ugye a városi zöld foltok, vagy akár a kertek, amelyek szintén nagyon alkalmasak arra, hogy akár a gyíkok, az énekes madarak, a rágcsálók, sünök megtelepedjenek, és ezek nagyon jó gazdái különböző kórokozóknak. Egyébként itt hadd említsem meg, hogy létrehoztunk egy kullancs a kertben projektet is, ezen a kullancsfigyelő honlapon belül, ahol az érdeklődő lakosság jelentkezhet arra, hogy a saját kertjében figyelje meg a kullancsoknak az előfordulását. Az erre nyitottak egy kérdőívet kitöltve, jelentkeztetek erre a programra, és mi kiküldjük a kullancs gyűjtéséhez szükséges anyagot, eszközöket, és egyrészt ugye egy nagyon fontos információforrás számunkra, hogy a városi kertekben miféle kullancsok fordulnak elő, miket hordozhatnak, és természetesen visszajelzést is adunk, hogy az illető, aki ebben segít nekünk, az kapjon egy képet arról, hogy az ő kertjében van-e egyáltalán a kullancsokkal kapcsolatos veszély.
1: És igen, ez nagyon fontos, hogy az emberek is tehetnek a megelőzés érdekében. Itt gondolok például a sünire, ami nagyon cuki, és természetesen óvjuk a süniket, meg ne beháborgassuk őket, de az nem jelenti azt, hogy azért, mert cuki és süni, az be kell vinni a lakásba, mert ugye a sünök az egyik legjobb hordozói a kullancsoknak, meg a különböző élősködőknek.
2: Pontosan így van, tehát a honnan érő állatokat, azokat lehet, sőt, kell is szeretnünk, de egészen más, hogy mint egy házi állatot, és így van, ne akarjuk simogatni, autóba rakni, vagy nagy isten lakásba hazavinni, mert hogy ez mind a két fél számára káros lehet. Pontosan a sünet ugye a mesékben is gyakran szerepel, és tényleg sokan szeretik, és védjük, óvjuk őket, viszont tudni kell azt is, hogy a sünet rendkívül ellenálló különböző külső és belső élősködőknek, kórokozóknak, akár igen a kullancs vagy a bolhának számban lehet rajtuk, de különböző belső élősködőségek, akár tüdőféreg, mindenféle parazita él bennük, amúgy emiatt egy tökéletes rezervoár, tehát a kórokozókat fenntartó állat, hiszen ő maga nem betegszik általában, mert egy semmilyen tünetet nem produkál, viszont képes fenntartani a természetben, vagy akár a város közepén is ezeket a kórokozókat. Tehát így van, visszatérve az egyéni felelősségre, nagyon sokat tehetünk azzal, hogyha figyelünk arra, hogy megelőzzük ezeket a bizonyos gazdaváltásokat vagy fertőzéseket, és próbáljuk magunkat nem túl közeli viszonyba hozni ezekkel a vadon élő állatokkal.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést dr. Földváry Gáborral, a kórokozók járványtanával és ökológiájával foglalkozó biológussal. Előtte azonban még kollégáim hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elismeri az új kormány erőfeszítéseit, de még lát hiányosságokat Magyarország jogállamisági helyzetében az Európai Bizottság. A dokumentum szerint, melyet kiadtak, több területen történt előrelépés, ugyanakkor további intézkedéseket sürgetnek az igazságszolgáltatás átláthatósága, a korrupció elleni fellépés és az integritási szabályok terén. A bizottság szerint továbbra is hiányosságok vannak a magas szintű korrupciós ügyek eredményességében, a lobby szabályozásban és a pártfinanszírozás átláthatóságában. A jelentés a médiapiaccal kapcsolatban is fennálló problémákat említ, ugyanis pozitív fejleményként értékeli több reform megindítását és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A testület közölte, továbbra is figyelemmel kíséri a magyarországi változásokat. Még hétfőig lehet pályázni a felsőoktatási intézményeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagságára. A pályázati határidő meghosszabbítását Lannert Judit oktatási miniszter jelentette be a Facebook oldalán. Az eredeti határidő pénteken járt volna le. Megjelent az a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját a fiatalitás címén korábban eltávolított katonák visszavételének, közölte a honvédelmi miniszter szombaton közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus bejegyzésében kifejtette, az előző kormány politikai okokból számos kiváló felkészült katonát távolított el méltatlanul a magyar honvédségtől. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a péntek este megjelent új szabályozás a közös kormányzati munka eredménye, amely igazságot szolgáltat az érintett honvédeknek. A miniszter közölte, 2026. augusztus 1-én a Bálnában várják a visszatérni vágyókat, köztük azokat is, akik a koronavírus elleni védőoltás megtagadása miatt veszítették el jogviszonyukat. A választási korhatár 16 évre történő csökkentését támogatná Magyar Péter. A miniszterelnök szombati bejegyzésében kifejtette, meggyőződése szerint a fiatalok túlnyomó része eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszóljon a közös döntésekbe. Európában, jelenleg Ausztriában és Máltán szavazhatnak a 16 évesek. A módosítás a Tisza pártnak is kedvezhet, hiszen a politikai erő a fiatalabbak körében kiemelkedő támogatottsággal bír. A választási korhatár esetleges megváltoztatása a választási törvény tervezett átfogó újragondolásának és az alkotmányozási folyamatnak a része lehet. Higiéniai és dokumentációs jogsértések miatt felfüggesztette a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a 2020-as országtortát készítő Hisztéria cukrászdát üzemeltető cég tápiószecsői üzemének tevékenységét. A hatóság az ellenőrzés során összesen 40 kifogásolt élelmiszertételt talált, amelyek közül 29 nem volt megfelelően nyomon követhető, 11-nek pedig már lejárt a minőségmegőrzési ideje. A Nébih elrendelte az érintett termékek azonnali kivonását a forgalomból, hatósági zár alávételét, valamint az üzem összes, még le nem járt termékének visszahívását. A cukrászda a közösségi oldalán technikai okokkal magyarázza a létesítmény egyhetes zárvatartását. A hivatal a jogsértések súlya miatt döntött az élelmiszer előállítói munka azonnali leállítása mellett. Megkezdődtek a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő újranyitásához szükséges elektromos hálózat fejlesztési munkálatai, amelyek a Pazár sétány egy szakaszát is érintik. Az augusztus 14-éig tartó beruházás során keletkező bontási törmelék ideiglenes elhelyezésére a Győri utca melletti területet jelölték ki. A kivitelező feladata a depózási zóna megfelelő elkerítése, a biztonságos üzemeltetés, valamint a felhalmozott anyagok rendszeres elszállítása. A munkálatok befejezését követően a sétányt teljesen helyreállítják és elvégzik a használt átmeneti terület teljes körű rekultivációját is. 22 önkéntes fogott össze szombaton Miskolcon a Majális Park és környékének megtisztításáért. A Szelet a Park és a Tisztasági Nagykövet Egyesület közös akcióján mindössze egy óra alatt mintegy 2 köbméter hulladékot gyűjtöttek össze. A résztvevők a parkolókat, a turistautakat, a volt szanatórium térségét és a királyasztal felé vezető részeket tisztították meg. A sikeres környezetvédelmi munka után a segítőket frissítővel és étellel jutalmazták. A szemét elszállításáról a Mirehu gondoskodott.
0: Az időjárásról.
1: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék. Időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néhol záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik a kitekintő, a mikrofonnál továbbra is a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatom a beszélgetést dr. Földváry Gáborral, a kórokozók járványtanával és ökológiájával foglalkozó biológussal. Ugye arról már beszéltünk, hogy mi laikusok, mi mindent tehetünk, de hát természetesen a tudósok és a kutatók a háttérben folyamatosan dolgoznak, és pont ez szolgálja ezt a munkát, a DAMA protokoll. Mi ez pontosan, és miért hozták létre ezt?
2: Igen, a DAMA protokoll az tulajdonképpen egy nagyon praktikus, és mindenki számára szerintem nagyon jól érthető és alkalmazható módszer. És Daniel Brooks professzor, akivel van szerencsém együtt is dolgozni, az egyik kidolgozója ennek a módszernek. Én egy mozaik szó, tehát négy betűt akar a DAMA, a D betű a dokumentáció, az A betű az angol assessment, ez tulajdonképpen kockázatbecslésre lehetne fordítani, az M az a monitoring, tehát figyelemmel kísérés, és a negyedik betű, az A betű pedig az action, tehát a cselekvés. Röviden arról van szó, amit tulajdonképpen a kullancséli projekttel is próbálunk végezni. Először is, hogy dokumentáljuk, hogy mi van körülöttünk. Vegyük észre, fényképezzük le, hogyha mondjuk egy csíkos lábú, gyorsan szaladó, nagyméretű kullancsot látunk, hiszen az valami olyasmi, amire érdemes odafigyelni. És itt jön be a második betű, az a kockázatbecslés, ugye az A betű, az assessment. Ez pedig annyit jelent, hogy ha találunk valamit, akkor el kell döntenünk, ezt már kutatók fogják természetesen végezni, hogy ennek mekkora a kockázata. Például, hogy az a kullancs, vagy az a kórokozó, az már ismerőse abban a szempontból, hogy okoz problémát egészségügyi szempontból, vagy pedig nem. Hogyha nem, akkor pedig rokona, közelrokona esetleg annak a kórokozónak, ami már okozott problémát. És hogyha erre a kérdésre pedig igen a válasz, akkor mindenképp figyelnünk erre, tehát jön a következő betűnk, a monitoring, ez azt jelenti, hogy vissza kell mennünk, és folyamatosan gyűjtéseket kell végeznünk, meg kell figyelnünk, hogy térben és időben hogy változik ennek a kórokozónak az előfordulása, hiszen hogyha valamiféle kockázati szempontból magas rizikócsoportba került ez a kórokozó, akkor mindenképpen ügyelnünk kell arra, hogy hogy változik ennek az elterjedése. Legnehezebb pedig az utolsó betű, ugye a cselekvés. A cselekvést ugye maga a kutató általában nem tudja véghez vinni, hiszen az kevesen és kevesek is vagyunk. Amiben a mi felelősségünk rejlik, az az, hogy a döntéshozók számára olyan megoldási javaslatokat tudjunk tenni, amelyekkel viszont megelőzhető egy-egy járvány kitörése, vagy akár kórokozók felbukkanása. Ugye egy egyszerű példát mondjak, amikor a Margit-szigeten vizsgáltuk a sinöknek a kullancsi fertőzöttségét, és aztán utána, mivel láttuk, hogy rengeteg kullancsot tartanak fenn, kíváncsiak voltunk, hogy az emberekre ez milyen direkt veszélyt jelent, arra lettünk figyelmesek, hogy a Margit-szigeten is, mint a legtöbb városi parkban, ugye vannak a nyírt, zsepű, alacsony alnövényzetű területek, és vannak azok a területek, amelyek ugye egész sűrű, ilyen bozótos, nagy aljnövényzettel rendelkeznek. És hogyha megpróbáltuk mintázni ezeket kullancsok szempontjából, azt vettük észre, hogy óriási különbség van. A nyílt gyepen gyakorlatilag sosem találtunk kullancsot, a sűrű bozótosban pedig mindig is sokat. És akkor felmerül a kérdés, hogy mikor jár az ember a rizikósabb területen, ahol sok kullancsal találkozhat. Hát például, hogyha nincsenek nyilvános illemhelyek ebben a városi parkban, mert hogy valahova ugye elmennek az emberek dolgokat végezni, és abban az időben egyébként csak kettő darab nyilvános WC volt a Margit-szigeten, és minden lehetséges fórumon elkezdtem hangoztatni, hogy ez egy direkt veszéllyel jár, és tulajdonképpen ugye a nyilvános illemhelyek számának növelésével egész egyszerűen is olcsó módon csökkenthetjük például a lánykort összeszedő emberek számát. Azóta szerencsére egyébként nőtt is a nyilvános illemhelyek száma a Margit-szigeten, és minden városi parkból egyébként ez egy egyszerű, de nagyon fontos módszer ahhoz, hogy csökkentsük például a kullancsok által terjesztett betegségeknek az előfordulását.
1: De azért nem olcsó ez a projekt, tehát ehhez azért pénz kell, mert hogyha csak a monitorozás részét hozom, tehát hogy visszamenni, gyűjteni, vizsgálni, rendelkezésre állnak folyamatosan a források?
2: Ez egy nagyon fontos kérdés. Először is szeretném azt leszögezni, hogy valóban pénzbe kerül, viszont mindig meg kell azt is nézni, hogy mennyi pénzbe kerül az, hogyha nem végezzük el ezt a munkát. És itt jön szerintem a nagyon fontos felkiáltója, hogy mint az egyéni orvoslásban is, ha már megvan egy nagy baj, mondjuk egy krónikus betegség, akkor utána a kórházi napok száma, a gyógyszeres kezelés, a műszeres vizsgálatok, ezek ilyen sok 10 milliós összeget tesznek ki egy egyénre levetítve, holott a megelőzés, akár most az életmód, akár az egészséges táplálkozás, stb., az pedig egy jóval kisebb nagyságrendet tesz ki. Ugyanígy kell gondolkoznunk a járványok esetében is, ugyanis a megelőzés mindenképpen a definíció szerint is olcsóbb kell, hogy legyen, mint az utólagos válaszadása. Tehát a jelenlegi közegészségügyi szemlélet világszerte egyébként nagyon sokszor van, és a válaszreakcióra alapszik, és a DAMA-protokoll pedig a mi munkánk is arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy muszáj elébe mennünk ezeknek a problémáknak, és proaktív módon megpróbálni a megelőzésért tennünk. És visszatérve a költségeknél kapcsolatos kérdésre, szerencsésnek mondhatom magamat, mert kedvező folyamatok indultak be, mind egy magyarországi, mind egy Európai Uniós pályázatot is sikerült már elnyernünk erre a témára. Az előbbi az egy nemzeti laboratórium, az Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium program, amiben mi képviseljük a járvány ökológiai részleget, és van szerencsém egy Európai Uniós pályázatot, egy COSZ pályázatot is vezetni, amely pedig egy nemzetközi együttműködésben próbálja annak a lehetőségeit feltárni, hogy hogy tudunk megelőző módon fellépni a kullancsuk által terjesztett kórokozókkal szemben, és pontosan az említett klímaváltozás, illetve az emberi tevékenység, városiasodás ilyen gyorsító tényezőit figyelembe véve. Tehát igen, ezek komoly költséggel járnak, hiszen ténylegesen hosszú éveken keresztül és folyamatosan figyelnünk kell az újabb kórokozók megjelenését, és értékelnünk kell újra és újra az ezek által jelentett rizikót, de azt gondolom, hogy ez egy elengedhetetlen költség, amelyet inkább fizessünk meg, mint hogy utólagosan kelljen a károkat csökkenteni.
1: De hogy értse egyébként a laikus, tehát ez a projekt, ez például tökéletes arra, hogy ugye voltak régen is bizonyos járványok, tehát mondjuk vegyük a maláriát, ami ugye Magyarországon is az 50-es évekig jelen volt, megvan ellene a gyógyszer, stb. Stb. De a DAMA protokoll ez jó arra, hogy ezt folyamatosan figyeljék és monitorozzák, hogy esetleg ne forduljon elő az, hogy mondjuk a malária újra felüti a fejét, és mondjuk nem csak 2-3 embernél, hanem mondjuk járványos mértékben.
2: Pontosan, hiszen egy olyan fajta evolúcióbiológiai jelenségen alapszik, amely tulajdonképpen egy paradigmaváltás, egy újabb fajta magyarázat arra, hogy a kórokozók miért képesek ilyen nagy számban és ilyen nagy területeken teret hódítani. Ez pedig az, amit már említettem az beszélgetés elején, hogy nem szükséges genetikai változás ahhoz, hogy ők új gazdára kerüljenek, hanem eleve rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, amelyek képesekké teszik őket arra, hogy új gazdákban jelenjenek meg. És pontosan, ahogy említette, ahhoz, hogy ezt felhasználjuk egy előrejelzésre, vagy legalábbis megkíséreljünk információt szerezni afelől, hogy hol és milyen kórokozók felbukkanása várható, ahhoz nagyon nagy erőforrásokat kell arra fordítanunk, hogy a most természetben körülöttünk lévő, meg a városban, élőhelyeinken körülöttünk lévő kórokozók, azok milyen biológiai tulajdonságokkal rendelkeznek, hogy változnak a klímaváltozás hatására, hogy változtatja az ember a természetnek a pusztításával, hiszen ezeknek a megértésével fogunk tudni majd olyan javaslatokat adni a döntéshozóknak, amelyekkel a megelőzést szolgálhatjuk.
1: Ugye mindig mondják azt, hogy ezt a mostani helyzetet nem lehet fenntartani, tehát hogy az állattenyésztés például, vagy az intenzív mezőgazdaság, tehát ugye 8 milliárdan vagyunk, az rengeteg ember, és ki kell elégíteni a táplálék szükségleteket. Ugyanakkor nézem azt, hogy világszerte hány olyan hely van, ahol bogarakat, denevéreket, tehát egy csomó olyan élőlényt megesznek, amelyek potenciális vírushordozók. Na most azokkal az élőlényekkel ugye azok a vírusok bekerülhetnek a mi szervezetünkbe is, és akkor elkezdődhet mondjuk, tehát ezt most ilyen nagyon idézőjelben mondom, de ez okozhat járványt.
2: Természetesen okozhat járványt, és ugye itt van nagyon nagy szerepe például a globális vadállatkereskedelemnek. Ezzel kapcsolatban volt szerencsém egy szakértői bizottságban részt venni egy olyan munkában, amely pontosan azt taglalta, hogy a világjárványoknak a kialakulásának milyen rizikó tényezői vannak, és ez egyik az pontosan egyébként az a vadállatkereskedelem volt. A földön élő emlős állatoknak egy jelentős részét sajnos folyamatosan megtaláljuk vagy a legális, vagy az illegális vadkereskedelemben. És itt is nagyon érdekes egyébként a társadalmi változások, a mozgatórugói ennek a jelenségnek is, ugyanis például az egyre gazdagodó kínai felső társadalmi réteg az egy folyamatos igényt táplál a minél egzotikusabb, különlegesebb vadhúsoknak a fogyasztása, illetve kereskedelme iránt. És tulajdonképpen a COVID esetében is valami ilyesmi a legvalószínűbb szenárió, ez a mai napig nem derült ki még pontosan, de a kutatók zöme egyetért abban, hogy egyértelműen egy denevér gazdáról került át emberbe. Most ez vagy egy direkt elfogyasztás során, ugye erre is vannak példák, vagy pedig ezeken a bizonyos élőállatpiacokon, ahol sok különböző faj élő, illetve elhullott állapotban is jelen van, plusz az ember is jelen van, és itt egy tökéletes átadási lehetőség adódik kórokozó és ember, kórokozó és állat között, és ezek az élő állatpiacok, mivel ugye nagyon nagy számú embert foglalkoztatnak, itt a nagyon nagy számok alatt egyébként milliót értsünk, tehát erre is vannak adatok, hogy 10-15 millió ember megélhetését biztosítja, csak mondjuk Dél-Kelet-Ázsiában ez a vadállat tenyésztés és eladása, és itt tenyésztik is ezeket a vadonél állatokat. Tehát ezek tökéletes helyszínei annak, hogy egy teljesen ismeretlen kórokozó a hirtelen megtelepedjen emberben, és aztán akár egy világjárványt is kirobbantson. Tehát itt az embernek a szerepe az teljesen központ és kulcsszerep.
1: A vírusok és a baktériumok ellen milyen védekezési módok vannak, tehát a megelőzésen kívül? Mert amikor mi nem leszünk, ők még akkor is élni fognak, tehát az ő evolúciójuk sokkal gyorsabb.
2: Pontosan, tehát az hiába való vágy, hogy véglegesen legyőzzük őket, és tulajdonképpen, ha belegondolunk, hogy milyen fontos mikrobáink is vannak, akkor ez nem is lehet cél, mondjuk antibiotikummal hirtelen az összes baktériumot el akarjuk üldözni. Itt a békés együttélés lenne tulajdonképpen a cél, és ennek egyébként van esélye, de csak egyetlen egy esetben, hogyha sikerülne egy nagyon-nagyon széles körű, hanem is globális, de legalábbis nagyon széles körű, úgynevezett transformatív változást elérni, és az említett szakértő jelentésben is, amit Pandemics Reportnak vagy pandémiás jelentésnek hívnak, ezt emeltük ki. Ez a transformatív változás az azt jelenti, hogy az emberek gondolkozás módjában kell változtatnunk, hiszen ahogy említettem is, fenntarthatatlan módon él az emberiség. Ezzel a mennyiségi utazással például, amelyen repülünk, az ilyen intenzív állattartással, földműveléssel, tájhasználattal, egész egyszerűen folyamatosan fokozódó mértékű járványok kitörése várható, és ugye a klímaváltozásnak ez csak az egyik következménye, ráadásul még akkor nem beszéltünk ugye a gleccserek, a sarkijegek megolvadásáról, tengerszint emelkedés, ami újabb és újabb ilyen gyorsító tényező ugye a járványok terjedésében. Tehát azt kell mondanom, hogy itt egy nagyon nagy összefogás és egy globális ilyen transformatív gondolkozásmódbeli változás lenne szükséges ahhoz, hogy megpróbáljuk ezt a megelőzést ténylegesen megvalósítani.
1: És mi van akkor, amikor bekövetkezik az emberi migráció? Tehát magyarán az, amikor a klímaváltozás kapcsán bizonyos élőhelyek, országok, vagy országon belül bizonyos részek lakhatatlanná válnak, és ugye onnan az embereknek el kell menniük, el kell vándorolni. Mert az is egy katasztrófát okozhat, amikor majd egy helyre összesűrűsödik egy csomó ember, tehát az fog igazán elindítani járványt, ugye? Jó gondolom.
2: Abszolút, tehát ezt is ismerjük a történelemből, és persze teljesen kiszámítható módon kedvez megint a kórokozók terjedésének és a járványok kialakulásának. És igen, ilyen véleményeket lehet hallani, hogy a Magyarországon, vagy egy ilyen tengertől távoli országban miféle félnivalónk van attól, hogy most valahol megszűnnek élőhelyek és majd vándorolnak az emberek. Hát ezeknek az emberek mindig azt a kérdést teszem föl, mit gondolnak, hogy hová fognak menekülni a tengerparton az emberek, merre felé vajon. Hát nyilvánvalóan nincs olyan ország, aki ne lenne érintett ebben.
1: Hallgatnak önökre? Meghallják a döntéshozók a szavukat?
2: Sajnos nem eléggé, tehát ennél sokkal többet szeretnénk, hogy figyeljenek a szavunkra, és sokkal több hatást szeretnénk elérni, és van egy óriási ellentmondás, ugye, aközött, hogy milyen cselekvésekre, milyen megelőző intézkedésekre lenne szükség, illetve hogy működik a világ. A világ ugye az általában politikai választási ciklusokban működik, és a 4 év számít mondjuk hosszú távnak egy politikus számára, és ami elkezdünk olyan érvekkel előjönni, hogy évtizedekig kellene vizsgálnunk egy konkrét jelenséget, akkor ott ők kikapcsolnak. Tehát itt nagyon nehéz ugye lefordítani a másik nyelvére, nyelvezetére azt a problémát, amit mi felismerünk. Úgyhogy nagyon komoly tennivaló a részünkről is, meg azt gondolom, hogy a döntéshozók részéről is, hogy mindenki megértse, hogy a 4 években való gondolkozás nem lesz célrevezető, hiszen nem lehet 4 éven belül komoly eredményt elérni egy megelőzési program esetében. Itt sokkal hosszabb távon kellene gondolkoznunk.
1: És egyébként önök, amit csinálnak és tesznek, az felbecsületetlen értékű, és ahogy ön is mondta, nagyon fontos az, hogy mi emberek, tehát 8 milliárd ember tehet azért, hogy egy jobb földön éljen, csak valahogy ez olyan lassan megy át az emberek tudatába.
2: Igen, az mindenképpen egy reményre okot adó dolog, hogy tulajdonképpen az a tudás, amit fel tudunk halmozni a kórokozók ökológiájáról, a járványtanáról, az nem azt eredményezi, hogy egy ilyen mindenképpen bekövetkező, végzetszerű negatívum az, ami az ember és a kórokozók viszonya, hanem azt mutatja meg számunkra, hogy egy részei a kórokozók, a vírusok, a baktériumok, a paraziták részei az élővilágnak, és tulajdonképpen meg kell tanulnunk újra megtalálni az együttélésnek a lehetőségét, és hogyha megismerjük ezeket a mikróbákat, akkor egyre nagyobb esély van arra, hogy megpróbáljunk úgy együtt élni, hogy minél kevesebb kárt okozzanak bennünk.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában dr. Földváry Gábor, a kórokozók járványtanával és ökológiájával foglalkozó biológus beszélt a kullancsokról, arról, hogy a klímaváltozás egyik legkellemetlenebb következménye a felfokozott állati és emberi migráció lesz.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorainkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg adásainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Itt egyébként továbbra is megtalálhatók azok a letöltési linkek, QR kódok, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam, Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, többek között minden reggel 9 óra után pár perccel. Addig is további szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Megjelent a magyar közlönyben az alaptörvény 17. módosítása. Reményteli első egyeztetést tartottak a nagy történelmi egyházak és a zsidó hitközség vezetői a kormány képviselőivel. Befejeződött Miskolc egyik legforgalmasabb útszakaszának felújítása a Színva Park és a Búzatér között. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Megjelent a magyar közlönyben az alaptörvény 17. módosítása, ezzel hivatalosan is kihirdették a jogszabályt. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta a módosítást, így megbízatása a hatályba lépést követő napon megszűnik. Az új államfő megválasztásáig a jogköröket ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A parlamentnek a váltás után 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. A jogszabály maximum 12 évben vagy 3 ciklusban korlátozza az országgyűlési képviselők mandátumát. Az alkotmánybíróknál bevezetik a 70 éves korhatárt, és létrehozzák a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal.

0: volt. A döntés értelmében Magyarországon a vármegye elnevezés helyett ismét a megye megjelölést fogják használni. Megjelent az a jogszabály, amely megteremti a jogi alapját a fiatalitás címén korábban eltávolított katonák visszavételének, közölte a honvédelmi miniszter szombaton közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus bejegyzésében kifejtette, az előző kormány politikai okokból számos kiváló felkészült katonát távolított el méltatlanul a magyar honvédségtől. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a péntek este megjelent új szabályozás a közös kormányzati munka eredménye, amely igazságot szolgáltat az érintett honvédeknek. A miniszter közölte, 2026. augusztus 1-én a Bálnában várják a visszatérni vágyókat, köztük azokat is, akik a koronavírus elleni védőoltás megtagadása miatt veszítették el jogviszonyukat. Életpályamodellel, bérrendezéssel és a korábban leszereltek visszavételével oldaná meg a belügyminisztérium az országos rendőrhiányt, közölte Pósfai Gábor az RTL híradóval. A tárcavezető elmondta, országosan 9000, a fővárosban pedig több mint 2000 rendőr hiányzik az állományból. A létszámhiány kezelésére a BM 750 millió forintos keretet különített el a frekventált budapesti területekre. A romló közbiztonság miatt Magyar Péter miniszterelnök 30 napos fokozott, összevont ellenőrzést rendelt el, amelyben a rendvédelmi szervek mellett a szociális és az egészségügyi ágazat szereplőit is bevonják. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszer befogadásra van szükség Magyarországon, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt kiemelte, a hazai gyógyszerbefogadási rendszer az elmúlt 16 évben nem működött megfelelően, a döntések rendszertelenül és hosszú késedelmekkel születtek meg. A miniszter szerint a kialakult helyzetért a korábbi egészségpolitikai döntéshozók mellett az egyedi méltányossági rendszerrel visszaélő, nem együttműködő gyógyszergyártók is felelősek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány növelni fogja az egészségügyi közkiadásokat, a szakdolgozói bérek rendezése és az alapellátás megerősítése mellett pedig korszerűsíti a finanszírozást. Pályázatot hirdetett a pénzügyminisztérium a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki tisztségére. A kormány.hu oldalon megjelent tájékoztató szerint a jelentkezési határidő július 31-e. A pozíció betöltéséhez aktív angol nyelvtudás, valamint legalább 10 éves releváns vezetői tapasztalat szükséges. Feltétel továbbá, hogy a leendő NAV elnöknek a részvénytársasági tulajdonon kívül ne legyen egyéb belföldi gazdasági érdekeltsége, és átmenjen a nemzetbiztonsági átvilágításon. A pályázóknak a személyes dokumentumok mellett egy legfeljebb 5 oldalas vezetői programot is be kell nyújtaniuk, hiánypótlásra nincs lehetőség. A személyes meghallgatások után a pénzügyminiszter saját jogkörében dönt a kinevezésről, a pályázat elbírálásának végső határideje augusztus 28-a. Reményteli első egyeztetést tartottak a nagy történelmi egyházak és a zsidó hitközség vezetői a kormány képviselőivel, derült ki a résztvevők beszámolóiból. A találkozón Tar Zoltán és Lannert Judit miniszterek, valamint Heidl György államtitkár fogadták a katolikus, református, evangélikus és zsidó delegációt. Steinbach József református püspök, a zsinat lelkészi elnöke pozitívnak és megnyugtatónak nevezte a megbeszélés hangulatát. A püspök kiemelte, hogy stabil, kiszámítható és a közjó érdekében való együttműködésre számít az új tárcavezetőkkel. A minisztériumi egyeztetésen bemutatták a református egyház szerteágazó közoktatási, szociális és egészségügyi szolgálatait is. Steinbach József hangsúlyozta, hogy a kistelepüléseken dolgozó lelkipásztorok támogatása a jövőben is kiemelt fontosságú marad. Tar Zoltán miniszter a közösségi oldalán az egyházak autonómiájának tiszteletben tartását, valamint a hitéleti és közéleti funkciók politikamentesítését hangsúlyozta. A miniszter megerősítette, a hittanoktatás megmarad, a közfeladat ellátásban pedig egyenlő és átlátható finanszírozást biztosítanak. Befejeződött Miskolc egyik legforgalmasabb útszakaszának felújítása, a Színva Park és a Búzatér között, adta hírül a város polgármestere szombaton. Tóth Szántai József kiemelte. A napi több mint 20 ezer járművet kiszolgáló csomópont a magas terheltség miatt halaszthatatlan korszerűsítést igényelt. A munkálatok során új, nagy teherbírású aszfaltburkolat készült, megújultak a buszmegállók, akadálymentesítették a gyalogos átkelőhelyeket is. A beruházás egy nagyobb, mintegy 2 milliárd 300 millió forint összértékű, három szakaszból álló Miskolci útfelújítási program része. A Mentó Kft. Által végzett munkafolyamatok március elején kezdődtek meg, a mostani átadással pedig biztonságosabbá vált a közlekedés. Megkezdődtek a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő újranyitásához szükséges elektromos hálózat fejlesztési munkálatai, amelyek a Pazár sétány egy szakaszát is érintik. Az augusztus 14-éig tartó beruházás során keletkező bontási törmelék ideiglenes elhelyezésére a Győri utca melletti területet jelölték ki. A kivitelező feladata a depózási zóna megfelelő elkerítése, a biztonságos üzemeltetés, valamint a felhalmozott anyagok rendszeres elszállítása. A munkálatok befejezését követően a sétányt teljesen helyreállítják és elvégzik a használt átmeneti terület teljes körű rekultivációját is. 2026. májusában Miskolc város építészeti alkotói díjában részesült Kocsis Szilárd Miklós okleveles tervező építész. 2003-ban szerzett diplomát, azóta Miskolcon dolgozik építészként. Soha nem tudta volna elképzelni az életét máshol. Családi indíttatása is ebbe az irányba terelte. Az alkotás vágya már gyermekkorában megjelent, gimnáziumi évei alatt speciális rajztagozatra járt. Miskolc város hírnevének öregbítéséhez számos kiemelkedő és nívós építészeti alkotás tervezése révén járult hozzá. Az építész arról is beszámolt rádiónak, hogy miben látja a szakma szépségét, illetve a tervezés folyamatát hogyan éli meg ma, és mi jellemezte a kezdeteket. Kocsis Szilárd Miklóst hallják.
1: A legszebb az nyilván az alkotás, az, hogy ha meg is valósul valami, tehát egyértelműen ez a legjobb része, vagy a legszebb része, de maga a folyamat is szép, tehát ha lehet így fogalmazni, illetve izgalmas, tehát a nagyon szép dolog szerintem, egy nagyon jó dolog az építészetben, hogy nagyon változatos, hiszen nem nagyon van két egyforma helyszín, egyforma tervezési program, tehát nehéz megunni. Mindig vannak új kihívások, új feladatok, amik kellően tudják inspirálni az embert. A kezdetekhez képest, hogy miben változott, hát nyilván eleinte egy-egy nagyobb, komolyabb feladattól ugye jobban megilletődött az ember, hogy ezt hogy lehet megoldani, hogy fogjuk megcsinálni. Most már inkább azt mondanám, hogy inkább kellő magabiztossággal tudok egy-egy nagyobb projekt elé is állni, hiszen úgyis kialakul menet közben, tehát úgyis meg tudjuk oldani. Illetve hát ugye ezért vannak a tervezőtársak ugye egy nagyobb projekteknél, hogy ugye közösen megoldjuk, tehát sosem marad egyedül az ember a problémával.
0: Önkéntes összefogással újult meg a miskolci Kafka Margit általános iskola aulája és a hozzátartozó folyosó az iskolaidőn kívüli időszakban. A Never Say Never rendezvény szervező cég több mint 10 fős csapata két napon át társadalmi munkában végezte el a közösségi terek kifestését. A résztvevők saját maguk biztosították a szükséges anyagokat, és a felújítás mellett új székekkel is támogatták az oktatási intézményt. A kezdeményezés célja az volt, hogy a diákok szeptemberben egy sokkal barátságosabb és szebb környezetben kezdhessék meg a következő tanévet. Drónokkal figyelik majd meg a nagy kiterjedésű vasúti területeket, hogy megerősítsék az infrastruktúra és a vagyon védelmét, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, az elzárt üzemi területeken a folyamatos vonatmozgás és a magas feszültség miatt a tiltott bejutás rendkívül életveszélyes. A vasúttársaság most induló pilot programja a hatékonyabb és gyorsabb felderítést célozza meg a balesetek és a rongálások megelőzése érdekében. Köszönöm a figyelmet, az Európa Rádió régió krónikáját Kecskés Ákos szerkesztette és olvasta fel.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Vége!
1: Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
2: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok. Önök az Európa Rádió műsorát hallják. 2026. július 20-a hétfő reggel van. A meteorológusok szerint napos időre készülhetünk, többnyire kevés felhővel, és helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugati északi szél élénk, olykor erős lesz. A minimum 11 és 19, a maximum 24 és 29 fok között változhat. És akkor a tartalomból. Gyovai Helén immár 5 kötetes szerző, blogíró, aki Szegedről indult, majd Torinóban kötött ki. Gyerekkora óta imádja Olaszországot, mindig ott akart élni, így amikor adódott a lehetőség, nem habozott. Családjával, amikor csak tudnak, utaznak, ezekből az élményekből születtek első művei. Hitvallása szerint az írás felelősség. Saját tapasztalataiból táplálkozik, regényeivel nem puszta útvonaltervet akar adni, hanem egy lehetőséget, hogy belelássunk az olasz hétköznapokba, hogy megkaristoljuk kicsit a Dolce Vita alatti rétegeket is. Nemrégiben hazalátogatott, többek között szülővárosába, Szegedre, hogy legújabb az Ó, azok az olasz szerelmesek című könyvét bemutassa a nagy közönségnek. Ennyit előjáróban, tartsanak velünk!

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem. A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Áldás békesség, Lucskiné Krokavec Márta, református lelkész vagyok, a tunyogi és a szamoskéri gyülekezetekben szolgálok. Mai igénk Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levele, második fejezetének 15. verse. Igyekez kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéit. Bizonyára sokunk emlékezetében élnek mondatok, melyeket tanácsként, útmutatásként hallhattunk olyan emberektől, akik meghatározók voltak életünkben. És amikor döntéshelyzetekbe kerülünk, akkor nagy segítséget jelentenek ezek a gondolatok, mert irányt mutatnak, bátorítanak. Levelében Pál apostol is ilyen üzenetekkel készíti fel fiatal munkatársát Timóteust a gyülekezeti szolgálatra. Ezt a második levelet egyfajta végrendelkezésként is értelmezhetjük, hiszen írásakor az apostol fogságban van Rómában, s a mártíromság egyre valósabb végkifejletnek látszik. Éppen ezért foglalja össze azokat a lényeges intelmeket, amelyek megtartásával lelki gyermeke hitelesen hirdetheti Krisztus evangéliumát, valamint az élete is összhangba kerülhet a krisztusi mintával. Igyekez kipróbált emberként megállni az Isten előtt. Tömör megfogalmazás, olyannyira, hogy minden szónak jelentősége van, s magunkra vonatkoztatva sem lehetünk felületesek az értelmezésben. Igyekez. Ez a motiváló kezdés egyrészt arra utal, hogy a küldetést, a szolgálatot komolyan kell venni, nem engedhető meg semmi késlekedés. Mivel a Krisztussal való kapcsolat életkérdés minden tekintetben, ezért nem halogatható ennek hirdetése. Másrészt ez az igyekvésre szólítás olyan utalás is hordoz az eredeti összefüggésben, hogy a gyülekezetek számbeli és hitbeli növekedése, bár a Szentlélek munkája, igényli az emberi odaadást, buzgóságot. Jézus is így küldi a tanítványait, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Ezt a sürgetést komolyan kell vennünk ma is, mert eltorzult értékrendek, megtévesztő gondolatok özönében élünk, melyek nemzedékeket vezetnek hamis utakra. Az alkalmas idő kihasználása felelősségünk és feladatunk. Kipróbált emberként megállni. Kipróbált, azaz olyan, aki már bizonyított, aki tisztában van kapott képességeivel, látja a célt, nagyra becsüli kapott talentumait, azt nem elássa, mint a jézusi példázatban az egy talentumos, hanem igyekszik azt megsokszorozni önmaga és mások javára. De a kipróbáltság jelenti azt is, hogy nehéz helyzetében megtapasztalta Isten szabadítását, gondviselését, s ettől hiteles a bizonyságtétele. A kipróbáltság a mindennapi életben is nagy magabiztosságot eredményez, mert erősíti azt a tudatot, hogy a nehézségek, a problémák nem áthatolhatatlan gátak, hanem kihívások, melyeket, ha legyőzünk, bátrabban mehetünk tovább utunkon. Szülőként ennek átélését gyermekeinknek is meg kell engednünk, mert ha mindent elsimítunk előttük, a félelmet plantáljuk a lelkükbe. Isten előtt, zárja az apostol tanácsának első felét. Ez magas mérce Timóteus számára, de minket is kötelez. Minden igyekezet, törekvés félre csúszik, ha egymással versenyzünk, egymáshoz mérjük magunkat. Nem csak kapcsolatainkat rontja meg, hanem hamis önbizalomhoz is vezet. Ugyanis önmagunkkal szemben elfogultak vagyunk. Ezért nehéz elfogadni a másik igazát, a másik értékességét. Isten előtt azonban csak az alázatnak van helye. Soha nem szabad elfelejtenünk, bármilyen szolgálatban vagyunk, hogy Isten előtt kell számot adnunk mindenről. Az ő igénye pedig nem kevesebb, mint ahogy Péter apostol megfogalmazza levelében, mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek, egész magatartásotokban. A mondat második része sem kevesebb tanítást hordoz, mint az imént vizsgált első rész. Mint olyan munkás, aki nem val szégyent. A tanítványok egy alkalommal azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb. Jézus világos és egyértelmű iránymutatást ad számukra. Aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok. Pál ugyanezt fogalmazza meg a fiatal Timóteus számára. Munkás vagy a Krisztus szolgálatában. Nem úr, nem kiváltságos, nem a legkülönbb, hanem szolga. A körülményeink, titulusaink, elért eredményeink, kapott tisztségeink milyen könnyen elfeledtetik velünk ezt az alázatosságot. Olyan könnyen elhisszük magunkat. Törekedjünk visszaállni a krisztusi alázat fundamentumára, mert csak így lehetünk kedvesek Isten és az emberek előtt. Mi az a szégyen, amire itt utal az apostol? Krisztus szolgálja mikor val szégyent? Akkor, amikor a szavai ellentmondásban vannak a cselekedeteivel, az életvitelével. Röviden, amikor nem hiteles. Timóteus figyelmét erre hívja fel tanítója. Légy hiteles. Az itt leírt teljes tanításban ezt ki is fejti. Kerüld az üres, szentségtörő fecsegéseket, haszontalan szóharcokat. Ne a szavak szintjén küzdj emberi okoskodásokkal, hanem az életed mutassa meg a krisztusi közösség erényeit, tisztaságát. Ez a páli iránymutatás nem hagyhat minket sem érintetlenül. A hitelességünk a legnyilvánvalóbb jele a hitünknek, az Istennel való kapcsolatunknak. Az igazság igéje, amit helyesen kell fejtegetni. Timóteusnak a megjelenő tévtanításokkal szemben kellett az igazság igéjét hirdetni. Az igazság igéjének helyes fejtegetése nem engedi a dolgok elkenését, az emberi kívánságokhoz való rugalmas igazítást, a részlehajlást. Ennek nem csak a szavak szintjén kell megmutatkoznia, hanem egész életvitelünkben. Jézus a Szentlélekről úgy szól a tanítványainak, mint az igazság lelkéről. A lélek a megkülönböztetés, a nyilvánvalóvá tétel, az isteni tökéletesség lelke. Az igazság igéje, Krisztus hirdetése a lélek által. Gondoljuk végig szolgálatunkat azokban a szerepeinkben, ahová állított minket Isten, s törekedjünk napról napra az apostoli tanítás szerint élni. Igyekez kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem val szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. Amen. Imádkozzunk a 845. énekünk soraival. Tégy, Uram, engem áldássá, lelkedet úgy várom. Tedd te a szívem hálássá, hogy neked szolgáljon. Bárhova küldesz, ajkamról zengjen az új ének. Tégy, Uram, engem áldássá, oly sok a bús élet. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Lehetővé teszi a kormány a 2023-as fiatalítási hullám során eltávolított honvédek visszavételét az állományba. Derül ki a Magyar Közlönyből. A honvédek jogállásáról szóló rendelet módosítása szerint a korábban elbocsátott katonák a honvédelmi miniszternél jelezhetik visszatérési szándékukat. Az egészségügyi és pszichikai alkalmassági vizsgálatok után Ruszin Szendi Romulus hozzájárulásával létesíthető újra szolgálati viszony. A visszatérők a korábban viselt rendfokozatukat megtarthatják, és illetményük sem lehet kevesebb a leszerelés előtti összegnél. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, miután a stratégiai készlet a márciusi mélyponthoz képest a kétszeresére nőtt, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca szerint a jelenlegi 87 napos biztonsági tartalék már közel jár a nemzetközileg ajánlott szinthez. Bár a fokozódó nemzetközi kockázatok és a háborús konfliktusok miatt az import szokásos mennyiségének csak töredéke érkezik, sem itthon, sem az Unióban nincs ellátási zavar. Pályázatot hirdetett a pénzügyminisztérium a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki tisztségére. A kormány.hu oldalon megjelent tájékoztató szerint a jelentkezési határidő július 31-e. A pozíció betöltéséhez aktív angol nyelvtudás, valamint legalább 10 éves releváns vezetői tapasztalat szükséges. Feltétel továbbá, hogy a leendő NAV elnöknek a részvénytársasági tulajdonon kívül ne legyen egyéb belföldi gazdasági érdekeltsége, és átmenjen a nemzetbiztonsági átvilágításon. A pályázóknak a személyes dokumentumok mellett egy legfeljebb 5 oldalas vezetői programot is be kell nyújtaniuk, hiánypótlásra nincs lehetőség. A személyes meghallgatások után a pénzügyminiszter saját jogkörében dönt a kinevezésről, a pályázat elbírálásának végső határideje augusztus 28-a. A Magyarországi Református Egyház közös imádságra hívja a híveket az üldözött iráni keresztényekért. A februárban kiújult amerikai-iráni konfliktus és a háború rendkívül nehéz helyzetbe hozta a kinti közösségeket. Bár a síita vezetés korlátozott jogokat biztosít az őshonos egyházaknak, a protestáns missziókat tiltja. A jelentések szerint júniusban lerombolták a Mesedi templomot, Teheránban pedig kisajátítják az egyházi központot. Ha a hatósági eljárás sikeres lesz, végleg megszűnhet a helyi evangéliumi egyház másfél évszázados jelenléte, írja a református.hu. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a Tisza kormány a parlamentnek, közölte Kármán András szombaton Facebook oldalán. A pénzügyminiszter bejegyzésében kiemelte, a javaslat célja az egyenlő versenyfeltételek megteremtése és több olyan adókedvezmény felszámolása, amelyek az előző kormányhoz közel álló nagyvállalatokat segítették. Így megszűnik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a műemléki projektek eddigi adóalapkedvezménye, emellett szigorodik a bizalmi vagyonkezelők szabályozása is. A szakmaiság megőrzése érdekében a NAV elnöke a jövőben nem lesz államtitkár. A tárcavezető hozzátette, az adórendszer egyszerűsítésével eltörlik a bürokratikus és kevés bevételt hozó adónemeket, miközben az uniós joggal ellentétes széndioxid kvótaadó kivezetése közelebb hozza a visszatartott uniós források megszerzését. Támogatja az Akadémiai Dolgozók Fóruma, hogy a kutatóhálózat visszakerüljön a Magyar Tudományos Akadémiához. Az érdekképviselet bejegyzésében hangsúlyozza, a törvény mielőbbi módosításával biztosítani kell az intézmények hosszú távú stabil finanszírozását, valamint az egyetemihez hasonló autonómiát. Az Akadémiai Dolgozók Fóruma szerint a Hunren jelenlegi sietve kialakított jogállása csak látszólag rugalmas, a közpénzek államháztartáson kívüli elköltése pedig jogi problémákhoz vezetett. Hozzátették, az ELTE-hez csatolt 4 kutatóközpont már egy éve fenntarthatatlan körülmények között működik, ezért a pénzügyi rendezés és a béremelés nem várhat októberig, amikor a minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia közös közleménye szerint az egységes kutatóhálózat végül létrejöhet az akadémia égisze alatt.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Inforádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, Gyovai Helén immár 5 kötetes szerző, blogíró, aki Szegedről indult, majd Torinóban kötött ki. Gyermekkora óta imádja Olaszországot, mindig ott akart élni, így amikor adódott a lehetőség, nem habozott. Családjával, amikor csak tudnak, utaznak. Ezekből az élményekből születtek első művei. Hitvallása szerint az írás felelősség saját tapasztalataiból táplálkozik, regényeivel nem puszta útvonaltervet akar adni, hanem egy lehetőséget, hogy belelássunk az olasz hét köznapokba, hogy megkaristoljuk kicsit a Dolce Vita alatti réteget is. Nemrégiben hazalátogatott, többek között szülővárosába, Szegedre, hogy legújabb az Ó, azok az olasz szerelmesek című könyvét bemutassa a nagy közönségnek. A riporter Balázs Alexandra.
2: Szeged és Olaszország között volt egy nagyjából 7 éves budapesti intermezzo is, szóval nem volt teljesen közvetlen az én utam. A lényeg az, hogy gyakorlatilag 10 éves korom óta teljesen odáig vagyok Olaszországért, nem vagyok egyedül ezzel a betegséggel, ezt tudom. Gyakorlatilag az első olyan külföldi utam, amikor nem a szüleimmel utaztam, az Olaszországba vezetett, és innentől kezdve teljesen meg voltam őrülve. Olaszul akartam tanulni, tehát én már úgy választottam gimnáziumot, hogy olaszul tanulják, akkor utána egyetemen is szerettem volna ezt folytatni, de végül a jogi kart választottam. De azért volt egy egyéves Erasmus kitérőm megint csak Olaszországba, és egyetem után klasszikus felkerültem Budapestre, dolgoztam, éltem a magam életét, aztán egyszer csak berobbant az életembe az olasz szerelem.
3: Egy én olasz úriember személyében?
2: Igen, aki akkor Magyarországon dolgozott, és miután egy pár évig otthon együtt voltunk, neki haza kellett költözni Olaszországba a munka miatt, és egy rövid ideig tartó ingázás után dönteni kellett valakinek, hogy vagyis hát, hogy nekem, leginkább, hogy költözök-e Olaszországba, vagy akkor vége a kapcsolatnak, mert valakinek lépnie kell egy ilyen helyzetben, és mivel ő már volt Magyarországon, ezért adott volt, hogy majd én leszek ez a valaki, és így történt, hogy 2010-ben aztán ide költöztem.
3: És nem bántod meg? Olyan volt, mint ha hazamentél volna?
2: Hát olyan volt, mint ha hazamentem volna, de azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon nehéz volt az első, nagyjából 2 év. Én úgy jöttem ki, hogy már terhes voltam a kislányommal, az utolsó trimesztert értem meg Olaszországban, a gyerek születését, majd az ezt követő gyermekágyi depressziót és ennek minden mellékhatását. Plusz ugye ehhez hozzá csatlakozik az, hogy ráadásul ugye kiszakadtam a megszokott környezetemből, nem volt a közelemben a családom, a barátaim, szóval nem volt egyszerű az eleje. Ráadásul nem igazán az a kalandvágyból külföldre költöztem, életkorban voltam, tehát én azért már majdhogy nem 30 éves voltam, amikor ide kerültem, volt már otthon biztos egzisztenciám, volt lakásom, tehát hogy így sok szempontból azért meg kellett birkozni. Direkt úgy szerveztem meg a kiköltözésemet, hogy azért nem égettem föl mindent magam után, tehát ingyesre jöttem Olaszországból, tehát ott volt a lehetőség, hogyha valami nem sikerülne, akkor majd én visszamegyek a munkahelyemre, ahonnan eljöttem, a lakásom ott volt, tehát igazából volt visszaút, csak azért mégiscsak egy hatalmas váltás ez, amit fel kellett dolgozni, amikor ide kerültem. Aztán elmúltak ezek a kezdeti agybajok, és utána minden beállt a rendes kerékvágásba, onnantól kezdve pedig, hogy találtam magamnak munkát, onnantól kezdve pedig teljesen sinem az élet.
3: De egyébként az írás segített át azon az időszakon? Mert hogy akkor kezdted el írni a baba blogodat.
2: Igen, eleinte egy baba blogot írtam, klasszikus, de hát az csupán a családnak, meg csupán az ismerősöknek. Aztán ugye elcsöperedett a gyerek, már kevésbé volt érdekes a külvilágnak, de már megszokott volt. Nem voltak olyan hatalmas újdonságok, milyen most mikor kezd el lépni, vagy mikor jön az első fogal, vagy ilyesmi. És akkor már nem is tudom, hogy mi volt az apropója, de egyik nap felnyitottam a laptopot, és akkor úgy döntöttem, hogy változtassunk tematikát, és Olaszországgal kapcsolatban kezdtem el blogposztokat írni, amit szerintem akkoriban rajtam kívül még nem nagyon olvasott senki. Aztán egy ponton egy magyar internetes portálnak a blogos részlegén kezdtem ezt csinálni, akkor talán a legismertebb internetes portál volt, és egyszer-kétszer kiemelték a főoldalra a cikkeket, és akkor onnantól kezdve jöttek az olvasók.
3: És ezek már teljes mértékben Olaszországról és az ott szerzett tapasztalataidról szóltak?
2: Igen, igen. Hát akkor még magam sem tudtam, hogy milyen irányba akar ez indulni, vagy most a szóba fog vezetni, hanem klasszikus blog posztok voltak, tehát nem tudom, egy hétvégén elmentünk kirándulni valahova, akkor én ezt leírtam. Tehát akkor még inkább ilyen, de most már 10 évvel ezelőtt volt, tehát ilyen igazi klasszikus napló típusú bejegyzések voltak ezek. Aztán kezdett el később ugye átváltozni kicsit mással.
3: És hogyan lett ebből könyv?
2: Hát a könyv az későbbi születés, ugye 2020 végén járhatunk.
3: De Covid időszaka?
2: Igen, mert Covid van, és mi nagyon be vagyunk zárva Olaszországban, és felfedezek a Facebookon egy regényíró kihívást, aminek az a lényege, hogy novemberben minden nap írni kell 10 000 karaktert, és hogyha ezt teljesíted, akkor a hónap végére ugye megvan a 300 000 karakter, ami általában egy regénynek a terjedelme, és hát én ezt teljesítettem, majd elküldtem a kéziratot Fejős Évának, mert ő hirdette ezt a kihívást, és eltelt egy hónap, semmi hír nem volt felőle, nem is tudom, hogy mit vártam, én csak így elküldtem, és akkor egyszer valamikor decemberben, sőt, az is lehet, hogy már januárban felhívott telefonon, és nekem meg éppen kiesett a kezemből a pohar kis, mert hogy az volt a kezemben, és erre emlékszem, és mondta, hogy hát, hogy elolvasta, és hogy mennyire szuper, és ő úgy gondolta, hogy ő ezt kiadná.
3: És melyik volt ez az első könyved? Ez a Hogyan ez lettem a olasz mamma?
2: Igen.
3: Nem volt nehéz írni?
2: Nagyon könnyen ment, mert egyrészt ugye nem volt semmi más jobb dolgom, és nem lehetett kimozdulni a lakásból, mivel is töltsük el a felszabadult időnket. Ez volt a hívás, mivel töltsük el, és ugye elég gyorsan ugye megtaláltam erre a megoldást az írással. Jó, azt nem mondom, hogy én minden nap 10 000 karaktert írtam, mert azért az író sem egy robot, úgyhogy azért átlagot kell számolni. Tehát lehet, hogy egyik nap 5 000 volt, ha pedig hétvége következett, akkor 15 vagy 20. De a lényeg az, hogy a hó végére összejött.
3: De te magyarul írtál, ugye? A magyar olvasóknak.
2: Persze.
3: De miért? Úgy gondoltad, hogy tudsz nekik újat mondani, vagy olyat, ami hasznukra válhat?
2: Hát egyrészt, mert magyar az anyanyelvem, tehát én magyarul szeretek írni. Olaszokat is nagyon jól ismerem, de azért azt talán még mindig jobban tudom, hogy mik azok a dolgok, amire a magyarok kíváncsiak, hogy mi érdekli őket. Úgyhogy igazából fel sem merült bennem, hogy ez nem magyarul szülessen meg, vagy nem magyar közönségnek szülessen meg.
3: És igazság szerint ezekben a könyvekben, mert ugye most már 5 könyved van, Utikalauz az édes élethez, 50 felejthetetlen élmény Olaszországban, Hol vagytok olasz amarózók, akkor ott van az Ó, azok az olasz szerelmesek, igen. Ez az utolsó könyved, most itt voltál, igen. Magyarországon, és 4 napon át mutattad be a könyvedet, de hogy tipikusan olasz témákat választottál, tehát azokat a témákat, amikből igazság szerint megtudjuk, hogy az olaszok miért is olaszok, és miért olyan híresek az ételeikről, az életmódjukról, a mentalitásukról, a habitusokról.
2: Hát egyik hozta maga után a másikat, tehát miután megírtam a Hogyan lettem olasz mammát, utána automatikusan jött a Hol vagytok olasz amarózók, majd le akartam egy kicsit csatlakozni erről a szerelem vonalról, És akkor kezdtem el írni az Utikalauz az édes élethez. Az kicsit ugye más jellegű, tehát ott van 50 élmény, illetve a második részében az édes élet újra tölt egy másik 50 élmény, amit szerintem nagyon érdemes kipróbálni Olaszországban. És az egyértelmű volt, hogy Olaszország. Mi az, amiben én tudnék még tanni érdekeset, vagy újat mondani, amiben annyira autentikus vagyok, mint ebben a témában. Tehát, hogy ehhez azért így ragaszkodtam. Édes élet újra tölt volt a negyedik, és akkor utána azért eltelt egy pár év most, amit kihagytam. Amikor végre újra visszatértem az írás berkeibe, és akkor visszatértem a szerelemhez is. Született azok az olasz szerelmesek.
3: De ugye ezekhez a könyvekhez kellett az is, hogy rengeteget utaztok.
2: Igen.
3: Olaszországon belül utaztok legfőképp, vagy azért jártok külföldre is?
2: Járunk külföldre is, de Olaszországon belül nagyon sokat utazunk. Pár évvel ezelőtt vettünk egy lakóautót, úgyhogy gyakorlatilag, amikor van egy szabad hétvégénk, ahol mondjuk nincs a gyereknek sportversenye, vagy ilyen típusú kötelező program, akkor mi állandóan megyünk.
3: Rengeteg hely van még, amit fel kell fedezni?
2: Hát azért nem annyira rengeteg, tehát eléggé jól lefettük mi már ezt az olasz térképet, de azért egy-kettő még ott maradt, amit ki kellene próbálni, csak nem annyira egyszerűen megvalósíthatók.
3: De miért azok, mely részei Olaszországnak?
2: Hát nekem 2 olyan sziget van, amit még így ki szeretnék mindenféleképpen próbálni, vagy meg szeretnék látogatni. Egyik Lampedusa, a másik pedig Pantelleria. És hogyha kicsit valaki ismeri az olasz földet, akkor tudja, ezek Olaszországnak azon szigetei, Szicíliához tartoznak, amelyek már közelebb vannak az afrikai partokhoz,
3: igen.
2: Olaszországhoz. És eléggé problémás őket megközelíteni, És a távolság miatt nem az a típusú hely, ahova egy hosszú hétvégére az ember elutazik, mert elég bonyolult megszervezni. Úgyhogy ez még szervezés alatt áll. Főleg azért, mert én nem nagyon bírom a meleget, tehát hogy én főszezonon kívül mennék ezekre a helyekre. Ilyenkor pláne nem olyan egyszerű.
3: De egyébként tudtok is utazni, nem? Mert hogy Olaszországban általában nagy a család, tehát elég népes, és hogy nem biztos, hogy ők egy helyen laknak. Nálatok is ez van?
2: Hát nálunk is ez van, a családnak egy része az Campania régióban, tehát Nápoly környékén él, illetve többi része, az pedig külföldön, az olaszok is ilyen óriási kivándorló nemzet, úgyhogy a férjem családjának egy része az Svájcban, másik része Argentínában él, úgyhogy ha meg akarnánk mindenkit látogatni, akkor simán bejárhatnánk egy pár kontinenst.
3: De te egyébként megmaradtál magyarnak, magyar-olasznak, olasznak, tehát hova lehet téged most már besorolni? Mert ugye a kislányod az kint született, tehát ő ugye teljesen olasz, de azért nagyon sok időt tölt, ha jól tudom, itthon is.
2: Igen, hát a gyerek az nyilván Olaszországban szocializálódott, sok időt töltött Magyarországon, tud magyarul, úgyhogy ő inkább olasz, mint magyar, de azért megvannak benne a magyar vonások is. Én már magam sem tudom, hogy hova soroljam magam, tehát nyilván azért alapvetően magyar vagyok, és 30 évig azért csak Magyarországon éltem, azt pedig elég nehéz, hogy is mondjam, így egyszerűen zsebre tenni és megfeledkezni róla, de azért 16 év alatt már eléggé sokat változtam én is, sokat idomultam az olaszokhoz, sokat tanultam tőlük, alkalmazkodott hozzájuk, meg a környezetemhez, az életstílusom, úgyhogy...
3: Nagyon hát, mások, mint mi?
2: Az olaszok? Hát sok mindenben különböznek. Még akkor is, hogyha természetesen Európán belül vagyunk, és azért alapvetően ugyanazon a vonalon mozgunk, de azért vannak kulturális különbségek.
3: Jó ételek, olaszosság, ráérünk arra még.
2: Igen.
3: És ez az életnek a szeretete. És ugye a család, mert a család, ha jól tudom, Olaszországban az nagyon fontos szerepet tölt.
2: Igen. Ezeket csak megerősíteni tudom. Nem tápolok rá egyikre sem. Pontosan. Úgyhogy én is, amikor meg szokták kérdezni, hogy mi az, amit legjobban szeretek itt, akkor biztos, hogy azt mondom, hogy az élethez való viszonyulásuk, az életigenlésük, az optimizmusuk, az, hogy soha nem keserednek el igazából, hanem mindig, hogyha valami problémájuk van, hogyha valami nehézségbe ütköznek, akkor az az első dolog, hogy tudta szirizolva, minden megoldódik. Nem az, hogy úristen, most akkor mi lesz, és biztos, hogy nem.
3: És negatívum. Igen, mert mi csak a negatívumra tudunk, tehát hogyha valami probléma adódik, akkor mi nem azt látjuk, hogy hogyan lehet megoldani, és pozitívan fog ez végződni, hanem kész, itt a világ vége, és ennyi. És csak a negatívumokat látjuk.
2: Ők pedig pont az ellenkezője. Ezt kell tanulni tőlük.
3: Igen, van mit tanulni tőlük. Uh-huh. Hogyan változtál te, mint író az elmúlt évek alatt, ha a könyveidet nézzük?
2: Szerintem alapvetően nem sokat változtam, tehát hogyha valaki olvasott már tőlem, de nem muszáj könyvet, elég, hogyha egy blogposztot, vagy esetleg egy közösségi média posztot elolvas, tehát én azért szeretek kicsit ironikusan fogalmazni, szeretek kicsit kiszólni a közönséghez a sorok közül, és ez szerintem mindegyik könyvben megmaradt, még az utolsóban is. Néha már annyira túlzásba viszem ezeket a kiszólásokat, hogy a szerkesztőnek azért halkítani kell rajtam az ironizálás tekintetében.
1: Kedves hallgatóink, Gyovai Helén íróval Balázs Alexandra beszélgetett.
4: Völgy homályán, fák hűsében kert megett,

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Reményteli első egyeztetést tartottak a nagy történelmi egyházak és a zsidó hitközség vezetői a kormány képviselőivel. Derült ki a résztvevők beszámolóiból. A találkozón Tarr Zoltán és Lannert Judit miniszterek, valamint Heidl György államtitkár fogadták a katolikus, református, evangélikus és zsidó delegációt. Steinbach József református püspök, a zsinat lelkészi elnöke pozitívnak és megnyugtatónak nevezte a megbeszélés hangulatát. A püspök kiemelte, hogy stabil, kiszámítható és a közjó érdekében való együttműködésre számít az új tárcavezetőkkel. A minisztériumi egyeztetésen bemutatták a református egyház szerteágazó közoktatási, szociális és egészségügyi szolgálatait is. Steinbach József hangsúlyozta, hogy a kis településeken dolgozó lelkipásztorok támogatása a jövőben is kiemelt fontosságú marad. Tarr Zoltán miniszter a közösségi oldalán az egyházak autonómiájának tiszteletben tartását, valamint a hitéleti és közéleti funkciók politikamentesítését hangsúlyozta. A miniszter megerősítette, a hittanoktatás megmarad, a közfeladatellátásban pedig egyenlő és átlátható finanszírozást biztosítanak. Kiszámítható, átlátható és értékalapú gyógyszer befogadásra van szükség Magyarországon, közölte az egészségügyi miniszter közösségi oldalán. Hegedűs Zsolt kiemelte,

0: A hazai gyógyszerbefogadási rendszer az elmúlt 16 évben nem működött megfelelően, a döntések rendszertelenül és hosszú késedelmekkel születtek meg. A miniszter szerint a kialakult helyzetért a korábbi egészségpolitikai döntéshozók mellett az egyedi méltányossági rendszerrel visszaélő, nem együttműködő gyógyszergyártók is felelősek. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány növelni fogja az egészségügyi közkiadásokat, a szakdolgozói bérek rendezése és az alapellátás megerősítése mellett pedig korszerűsíti a finanszírozást. Életpályamodellel, bérrendezéssel és a korábban leszereltek visszavételével oldaná meg a belügyminisztérium az országos rendőrhiányt, közölte Pósfai Gábor az RTL híradóval. A tárcavezető elmondta, országosan 9000, a fővárosban pedig több mint 2000 rendőr hiányzik az állományból. A létszámhiány kezelésére a BM 750 millió forintos keretet különített el a frekventált budapesti területekre. A romló közbiztonság miatt Magyar Péter miniszterelnök 30 napos fokozott, összevont ellenőrzést rendelt el, amelybe a rendvédelmi szervek mellett a szociális és az egészségügyi ágazat szereplőit is bevonják. Befejeződött Miskolc egyik legforgalmasabb útszakaszának felújítása a Színva Park és a Búzatér között, adta hírül a város polgármestere szombaton. Tóth Szántai József kiemelte. A napi több mint 20 000 járművet kiszolgáló csomópont a magas terheltség miatt halaszthatatlan korszerűsítést igényelt. A munkálatok során új, nagy teherbírású aszfaltburkolat készült. Megújultak a buszmegállók. Akadálymentesítették a gyalogos átkelőhelyeket is. A beruházás egy nagyobb, mintegy 2 milliárd 300 millió forint összértékű, három szakaszból álló miskolci útfelújítási program része. A Mentó Kft. Által végzett munkafolyamatok március elején kezdődtek meg, a mostani átadással pedig biztonságosabbá vált a közlekedés. Önkéntes összefogással újult meg a miskolci Kafka Margit általános iskola aulája és a hozzátartozó folyosó az iskolaidőn kívüli időszakban. A Never Say Never rendezvény szervező cég több mint 10 fős csapata két napon át társadalmi munkában végezte el a közösségi terek kifestését. A résztvevők saját maguk biztosították a szükséges anyagokat, és a felújítás mellett új székekkel is támogatták az oktatási intézményt. A kezdeményezés célja az volt, hogy a diákok szeptemberben egy sokkal barátságosabb és szebb környezetben kezdhessék meg a következő tanévet.
1: Az időjárásról.
0: A folytatásban a déli és keleti tájakon kevés helyen lehet csapadék, időnként gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, és néha záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Északnyugat felől egy fronthoz köthetően több felhő és csapadék zóna érkezik. A változó irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megerősödik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió kontinentális reggeliét hallják. 2026. július 20-a hétfő reggel van. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. A meteorológusok szerint napos időre készülhetünk, többnyire kevés felhővel, és helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Az északnyugati északi szél élénk, olykor erős lesz. A minimum 11 és 19, a maximum 24 és 29 fok között változhat. De nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat ebben az órában. Hogyan hatnak a várandóságra a pajzsmirigy betegségek? Mai adásunkban erről beszélgetünk Kovács dr. Nagy Andrea szakgyógyszerésszel, a Sárospataki Pajzsmirigy Betegek Klubjának vezetőivel. Arról, hogy a pajzsmirigy alul vagy túlműködés hogyan hat a baba tervezésre, a várandóságra, a szülésre.
2: Úgy tervezik, hogy most már babát szeretnének, akkor arra van szükség, hogy az endokrinológus segítségével egy eutireoid állapotot idézzenek elő. Tehát az ellenőrzés előtte mindennél fontosabb.
1: Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma július 20-a van, az Illések és a Margaréták névnapja. Az Illés a héber eredetű Éliás név magyar alakváltozata, jelentése Jáve az én Istenem. A Margaréta latin eredetű, jelentése Margarita, vagyis gyöngy, virágnévként Margit virág, a tenger lánya, világosság gyermeke. Most pedig következzenek július 20. napjának történelmi eseményei és híres szülöttei. 1304-ben e napon született Francesco Petrarca, olasz költő, Dante barátja. 1514-ben halt meg Dózsa György, az 1514-es parasztháború katonai vezetője. 1543-ban a törökök elfoglalták Pécset. 1590-ben elkészült az első teljesen magyarra fordított Biblia, a nyomtatás Vizsolyban zajlott. 1755-ben, július 20-án megszületett Martinovics Ignác, ferences rendi szerzetes, a magyar jakobinus mozgalom vezetője. 1895-ben született ezen a napon Moholy Nagy László fotográfus, festő, az egyik legismertebb magyar képzőművész. Szintén 1895-ben e napon született Zsindejné Tüdős Klára, jelmeztervező, néprajzkutató, ő tervezte Kodály Zoltán Hári János című operájának jelmezeit 1926-ban. 1899-ben született Nárai Szabó István vegyészmérnök, a savánló beton és a mozaik parketta ragasztó eljárás feltalálója. 1904-ben, július 20-án halt meg Heim Péter jogász, aki a postahálózat egyik megszervezője volt. 1919-ben született e napon Sir Edmund Hillary, új-zélandi hegymászó, aki kísérőjével elsőként jutott fel a világ tetejére, a Mount Everestre. 1941-ben, július 20-án kezdték meg Budapesten a villamos vágányok átalakítását és az úttest közepére helyezését. 1944-ben e napon meghiúsult a német tisztek egy csoportja által Hitler ellen elkövetett merénylet. 1947-ben, július 20-án született Carlos Santana, amerikai rockgitáros, zeneszerző, énekes. 1969-ben, július 20-án először lépett ember a Holdra, közép-európai idő szerint 21 óra 17 perckor Neil Armstrong és Edwin Aldrin az Apollo 11 Eagle leszálló egységén a Holdra ért, 2 óra 56 perckor Armstrong lépett elsőként a Hold felszínére, ekkor mondta el máig fennmaradt híres mondatát, kis lépés ez egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. Az esemény tiszteletére július 20-a a Hold napja is. 1974-ben a török hadsereg megszállta Ciprust. Az amerikai Viking 1 robot űrhajó végrehajtotta az első sikeres landolást a Marson 1976. július 20-án. E napon 1810-ben függetlenedett Kolumbia Spanyolországtól. 1996-ban július 20-án megkezdődött a 26. újkori nyári olimpia Atlantában. Július 20-a a kolumbiai függetlenség napja is.
0: Az Európa Rádió kalendárium.

0: Get the party cool.
1: Ultravaló. Egy társulszegődő gondolat.

megérzéseink. A mindennapok monotóniájába egyszer csak berobban valami, egy érzés. Szorongató, szinte folytogató. Történt valami, vagy történni fog, talán csak egy nyilalló fájdalom, talán egy hatalmas öröm, talán egy tragédia, valami történt, vagy történni fog. Valakivel, aki közel áll hozzánk, valakivel, akit szeretünk. Az érzés megmagyarázhatatlan, de nem tudunk tőle szabadulni. Kényelmesen, nyugodtan élni jó. Azt a fajta kényelmet élni, amikor mindennek helye van, minden percnek, minden munkának, minden elképzelésnek. Egész nap teszünk, veszünk, kitöltjük vagy éppen eltöltjük az időt, de a lelkiismeret jól dolgozik. Ha csak kitöltünk és eltöltünk, érezzük, valami hiányzik. A szeretet figyelmeztet. Évek, évtizedek távlatából visszanézve sokszor számot vetünk, mindig van olyan fordulópont, amely számvetésre késztet. Mit nem tettem, amit tehettem volna, mit tettem, amit nem kellett volna. Helyes és helytelen döntések, építő és elpazarolt figyelések. Szorongató és fájó mindaz, amit elmulasztottunk, a napok, hetek végén nehezebb visszanézni. Még túl közel van minden, ami elmúlt. Könnyebb is elhesegetni a kósza gondolatokat. A szeretet figyelmeztet. Az a szeretet, melyet kaptunk, amely nem tőlünk való. Több és nagyobb mindennél, amit meg tudnánk fogalmazni, a szeretet, amely alkotott, melytől egész lényünk függ, emlékeztet. Emlékeztet valakire, akivel nem úgy és nem akkor törődünk, amikor azt kellene. Emlékeztet valamire, amit nem jól cselekedtünk. Ha már túl sok az én, ha már túl sok a más, egyszer csak berobban valami, egy érzés, szorongató, szinte folytogató. Mi ez? A szeretet figyelmeztet.

0: együtt én meg te.
1: Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Lehetővé teszi a kormány a 2023-as fiatalítási hullám során eltávolított honvédek visszavételét az állományba. Derül ki a magyar közlönyből. A honvédek jogállásáról szóló rendelet módosítása szerint a korábban elbocsátott katonák a honvédelmi miniszternél jelezhetik visszatérési szándékukat. Az egészségügyi és pszichikai alkalmassági vizsgálatok után Ruszin Szendi Romulus hozzájárulásával létesíthető újra szolgálati viszony. A visszatérők a korábban viselt rendfokozatukat megtarthatják, és illetményük sem lehet kevesebb a leszerelés előtti összegnél. Biztonságos a hazai üzemanyagellátás, miután a stratégiai készlet a márciusi mélyponthoz képest a kétszeresére nőtt, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tárca szerint a jelenlegi 87 napos biztonsági tartalék már közel jár a nemzetközileg ajánlott szinthez. Bár a fokozódó nemzetközi kockázatok és a háborús konfliktusok miatt az import szokásos mennyiségének csak töredéke érkezik, sem itthon, sem az Unióban nincs ellátási zavar. Pályázatot hirdetett a pénzügyminisztérium a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöki tisztségére. A kormány.hu oldalon megjelent tájékoztató szerint a jelentkezési határidő július 31-e. A pozíció betöltéséhez aktív angol nyelvtudás, valamint legalább 10 éves releváns vezetői tapasztalat szükséges. Feltétel továbbá, hogy a leendő NAV elnöknek a részvénytársasági tulajdonon kívül ne legyen egyéb belföldi gazdasági érdekeltsége, és átmenjen a nemzetbiztonsági átvilágításon. A pályázóknak a személyes dokumentumok mellett egy legfeljebb 5 oldalas vezetői programot is be kell nyújtaniuk, hiánypótlásra nincs lehetőség. A személyes meghallgatások után a pénzügyminiszter saját jogkörében dönt a kinevezésről, a pályázat elbírálásának végső határideje augusztus 28-a. A Magyarországi Református Egyház közös imádságra hívja a híveket az üldözött iráni keresztényekért. A februárban kiújult amerikai-iráni konfliktus és a háború rendkívül nehéz helyzetbe hozta a kinti közösségeket. Bár a síita vezetés korlátozott jogokat biztosít az őshonos egyházaknak, a protestáns missziókat tiltja. A jelentések szerint júniusban lerombolták a Mesedi templomot, Teheránban pedig kisajátítják az egyházi központot. Ha a hatósági eljárás sikeres lesz, végleg megszűnhet a helyi evangéliumi egyház másfél évszázados jelenléte, írja a református.hu. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a Tisza kormány a parlamentnek, közölte Kármán András szombaton Facebook oldalán. A pénzügyminiszter bejegyzésében kiemelte, a javaslat célja az egyenlő versenyfeltételek megteremtése és több olyan adókedvezmény felszámolása, amelyek az előző kormányhoz közel álló nagyvállalatokat segítették. Így megszűnik a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok és a műemléki projektek eddigi adóalapkedvezménye. Emellett szigorodik a bizalmi vagyonkezelők szabályozása is. A szakmaiság megőrzése érdekében a NAV elnöke a jövőben nem lesz államtitkár. A tárcavezető hozzátette, az adórendszer egyszerűsítésével eltörlik a bürokratikus és kevés bevételt hozó adónemeket, miközben az uniós joggal ellentétes széndioxid kvóta adó kivezetése közelebb hozza a visszatartott uniós források megszerzését. Támogatja az Akadémiai Dolgozók Fóruma, hogy a kutatóhálózat visszakerüljön a Magyar Tudományos Akadémiához. Az érdekképviselet bejegyzésében hangsúlyozza, a törvény mielőbbi módosításával biztosítani kell az intézmények hosszú távú stabil finanszírozását, valamint az egyetemihez hasonló autonómiát. Az Akadémiai Dolgozók Fóruma szerint a Hunren jelenlegi sietve kialakított jogállása csak látszólag rugalmas, a közpénzek államháztartáson kívüli elköltése pedig jogi problémákhoz vezetett. Hozzátették, az ELTE-hez csatolt 4 kutatóközpont már egy éve fenntarthatatlan körülmények között működik, ezért a pénzügyi rendezés és a béremelés nem várhat októberig, amikor a minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia közös közleménye szerint az egységes kutatóhálózat végül létrejöhet az akadémia égisze alatt.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, hogyan hatnak a várandóságra a pajzsmirigy betegségek? Mai adásunkban erről beszélgetünk Kovácsné dr. Nagy Andrea szakgyógyszerisszel, a Sárospataki Pajzsmirigy Betegek Klubjának vezetőjével, hogy a pajzsmirigy alul vagy túlműködés hogyan is hat a babatervezésre, a várandóságra, a szülésre. A riporter Jászter Beáta.
2: A pajzsmirigy betegség, akár alulműködésről, akár túlműködésről van szó, az nem egy egyszerű betegség. Nem gyógyítható betegségekről van szó, az egész testünket, az egész szervezetünket érinti. És külön ki kell emelni és kihangsúlyozni, hogy a gyermekvállalás idején, már a baba tervezésénél és az egész terhesség alatt, és szerintem még a szoptatási időszakban is nagyon oda kell figyelni, hogy a kismamának alulműködése vagy túlműködése van. Mi jelent nagyobb veszélyt a babára, az alulműködés vagy a túlműködés?
3: Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat újra. Örülök, hogy újra itt vagyunk, és egy nagyon-nagyon fontos témáról beszélhetünk. Igen, valóban nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a kismamákra, illetve a leendő kismamákra. A pajzsmirigy betegeknek a száma olyan mértékben megnőtt az utóbbi időben, mint ahogy már beszéltünk is róla, betegszik a cukorbetegek számával, és ez riasztóan nagy szám. Újabban, főleg fiatal felnőtt korban, sőt már tinédzser korban is meg tudnak jelenni a tünetek. Bár azt tudjuk, hogy elsősorban az alulműködések jelennek meg, de talán ez jelenti a legkisebb problémát a leendő kismamák, illetve kismamák számára, ha már ismerik a problémájukat, mert könnyen kezelhető, a hormonszint tükre odafigyelve, a gyógyszerüket, a levotiroxint megfelelő mennyiségben szedve, optimális állapotban, gyönyörűen teherbe tudnak esni, és nagyon szépen ki tudják hordani a babát, és probléma nélkül tudnak szülni. Viszont túlműködés esetében már egy kicsit bonyolultabb a probléma, sőt nem kicsit, sokkal, de sokkal bonyolultabb. A túlműködés általában ismert egy felnőtt ember számára, különösen egy leendő kismama számára, mert a túlműködés komoly tünetekkel jár. Habár gyógyszeresen szintén nagyon jó kordában tartható, illetve van, aki műtéten is átesik, és azt követően fog gyógyszert kapni a probléma kezelésére, ettől függetlenül nagyon is oda kell rájuk figyelni. Ha nem történt műtét és a kismama gyógyszeres kezelést kap, ez két hatóanyaggal történhet. Magyarországon kettő van forgalomba. Az egyik a propiltiouracil, a másik pedig a tiamazol. Ezek így nagyon bonyolult és hirtelen nagyon nehéz neveknek tűnhetnek, de akik ezzel a problémával küzdenek, nagyon jól ismerik mind a két készítményt. Az, hogy melyikkel történik a kezelésük, ez természetesen minden esetben az endokrinológus dönti el az aktuális állapotuknak megfelelően. Mint azt már megbeszéltük, a túlműködésnek nagyon komoly tünetei vannak, sokkal komolyabbak, mint egy alulműködésnek, hiszen komoly szív- és érrendszeri problémákat, elsősorban fokozott szívműködést, egy ilyen túlpörgött állapotot, fokozott anyagcserét, illetve a hormonális rendszer zavarát is okozhatja. Ezért is nagyon fontos, hogyha ezek a túlműködésben szenvedő leendő kismamák úgy tervezik, hogy most már babát szeretnének, akkor arra van szükség, hogy az endokrinológus segítségével egy eutireoid állapotot idézzenek elő. Tehát az ellenőrzés előtte mindennél fontosabb.
2: Ha jól értem, akkor ugye arról beszéltél, hogy az alulműködésnél ott inkább a baba tervezésen van a hangsúly, tehát arra kell odafigyelni, hogyan kell az orvoshoz, védőnőhöz fordulni, hiszen azt is említetted már korábban egy magánbeszélgetésünkben, hogy hála Istennek most már nagyon odafigyelnek a pajzsmirigy beteg édesanyákra. Tehát nézzük most az alulműködésnél, hogyan készüljön valaki a terhességre.
3: Alulműködés esetén is nagyon-nagyon fontos, hogy mindenképpen első körben az endokrinológusát keresse fel ez a fiatal hölgy, illetve leendő kismama, hiszen meg kell tudnia azt, hogy jelenleg milyen a hormonális állapota. Megfelelő-e a pajzsmirigy hormontermelése, jó-e a beállított gyógyszermennyiség, nem kell-e esetleg rajta állítani, illetve minden szempontból nem-e vérszegény, nincsenek-e egyéb problémák. Ki kell kérni az endokrinológus tanácsát, hogy készen áll-e a szervezete arra, hogy kihordjon egy kisbabát. Majd ezt követően természetesen, hogyha igent kap az orvostól, és miért ne kapna igent, hogyha kordában van tartva és jól van kezelve, akkor célszerű a szülésznő gyógyászával, illetve ezt követően a védőnővel, akivel folyamatosan fogja tartani a kapcsolatot, az ellenőrzéseket fogja előírni a kismamának, mindenképpen tájékoztatni kell őket arról, hogy ilyen problémával állunk szembe, tehát fokozott figyelmet fog igényelni. Mit is jelent ez? Normál körülmények között, most nem tudom mi a jelenlegi szabályozás, mert nem most voltam már kismama, de 2-3 havonta találkoztam, ha jól emlékszem, a védőnővel. Na, ebben az esetben sokkal sűrűbb a találkozás. Szinte havi szinten ellenőrizni kell a TSH szintet, minimum, és 3 havonta a pajzsmirigy hormon szintet, tehát az FT4-et is ellenőrizni kell, hogy minden rendben van-e. Hiszen egy baba kihordásakor megnövekszik a hormonigény, tehát valószínű, hogy egy kicsit változni fog esetleg a gyógyszeradagja, egy kicsit pótolni kell, de ez csak akkor fog kiderülni, hogyha folyamatosan ellenőrizzük. De erre szerencsére ma már maximálisan odafigyelnek.
2: Nézzük akkor a túlműködést, mert azt mondtad, hogy az már egy bonyolultabb dolog, hiszen mások a testi tünetei, és sokkal erősebb gyógyszereket. Tehát ott már nem hormont kell pótolni, hanem gyógyszereket kell szedni. Ez akkor veszélyeztetheti a babát és a mamát is?
3: Nem veszélyezteti. Természetesen sajnos a baba is beveszi a gyógyszert az édesanyjával együtt, hiszen ezek a hatóanyagok, tehát mind a propiltiouracil, mind pedig a tiamazol átjutnak a mélepényen, illetve szoptatás során az anyateljel is a baba szervezetébe fog kerülni, de ez elkerülhetetlen. Ugyanis az sokkal veszélyesebb lenne, hogyha az anyuka nem szedné a gyógyszereket, hiszen egyrészt egy nagyon súlyos hipertireotikus állapotba kerülne, nagyon megnövekedne a pulzusszáma, az anyagcseréje nagyon fölgyorsulna, és akár vetélés is, vagy koraszülés is bekövetkezhet. A babá normál hormontermelésének a kialakulásához feltétlen szükséges az, hogy a gyógyszerekkel, itt ebben sem ezzel a 2 hatóanyaggal megfelelő hormonszintet érjünk el a pajzsmirigyben, hiszen a pajzsmirigy hormonjainak óriási szerepe van abban, hogy a baba idegrendszeri fejlődése tökéletes legyen. És ugye ez az első trimeszterben történik meg. Tehát az első trimeszterben még a propiltiouracilt alkalmazzák, mert ez talán kicsikét hatékonyabb, viszont a súlyos májkárosító hatása miatt, ami az édesanyára fejti ki, elsősorban mindenképpen szükség van arra, hogy a második, illetve a harmadik trimeszterben már a tiamazoltra állítsák át az édesanyát. Természetesen ez sem veszélytelen készítmény, de ha a kettőt össze kell hasonlítanunk, akkor talán a tiamazol az, ami kevésbé káros a baba számára. Viszont az édesanyának mindenképpen szüksége van rá. Úgyhogy amikor a baba megszületik, akkor egy bizonyos gyógyszerszinttel fog születni, nem fog feltétlenül pajzsmirigy betegséggel születni, sőt, a következő napokban a gyógyszer ki is ürül a baba szervezetéből. Ezt monitorozzák folyamatosan, és addig, amíg ez nem történik meg, addig nem is engedik haza sem a babát, sem pedig a mamát. Viszont mivel a gyógyszert a továbbiakban is szednie kell az édesanyának, ezért valamennyi gyógyszer szintje lesz a babának is, de már nem annyi, mint a várandóság ideje alatt. De mindenképpen erős monitorozás alá kerülnek. Tehát az, hogy valaki pajzsmirigy beteg, nem evidencia, hogy a babája is pajzsmirigy beteg lesz. Nagyon-nagyon ritkán fordul manapság elő, sőt a születést követően a kötelező vereszületett betegségek között ott is szerepel a pajzsmirigy betegségek egy bizonyos fajtája, és hála a jó Istennek nagyon-nagyon-nagyon ritkán kerül erre sor. Ha mégis, akkor természetesen erre az esetre fel vannak készülve.
2: A szülés közben mit jelent a pajzsmirigy betegség, akár az alulműködés, akár a túlműködés? Kell-e valami szabályozást alkalmazni, vagy különleges eljárást? Gondolok itt programozott szülésre, császármetszésre és a többi.
3: Nem, szerencsére nem igényel semmilyen ilyen kezelést, ha csak esetleg a túlműködésből eredően nincsen már valamilyen komoly szív problémája a kismamának, erre semmi szükség nincsen, illetve ha csak nincsen valamilyen a fejlődés során kialakult egyéb, nem ezzel összefüggő probléma, semmi szükség erre, teljesen természetes módon nyugodtan megszülethet bármelyik baba.
2: Az említett gyógyszereken kívül a várandóság ideje alatt hogyan segíthet magán a kismama vitaminokkal, nyomelemekkel, táplálkozással, hiszen múltkor éppen erről beszéltünk, hogy milyen fontos fontos, hogy ne tudjuk le annyival, hogy bevettük a gyógyszert, jól vagyunk, hanem millió egy dolog van, amivel segíthetünk magunkon.
3: Igen, természetesen a továbbiakban is a gyógyszerrendszer szedése mellett oda kell figyelni a továbbiakban is a táplálkozásra, ugyanazokat a szabályokat itt is be kell tartani. Ma már nagyon jó kismama vitaminok állnak rendelkezésre, amik a várandóság ideje alatt segítik a kismama szervezetét, illetve a magzat szervezetét is, hogy megfelelően tudjon fejlődni. Ezek között a vitaminok között már találunk olyat, ami jódban gazdag, illetve jódban szegényebb, illetve teljesen jódmentes. Az, hogy ezek közül a kismamának melyiket kell választania, ebben a szülésznőgyógyásza, illetve az endokrinológusa, de főleg az endokrinológusa lehet a segítségére. Hiszen az adott betegség típusa dönti el, hogy mennyi jódra van szüksége a várandóság alatt, mert mint ahogy már korábban beszéltünk is róla, a pajzsmirigy hormonok termelődéséhez jódra feltétlenül szükség van. Nyilván jódozott sóval, illetve egyéb táplálékkal hozzájutunk ehhez, de mint ahogy már mondtam is, várandóság alatt megnőnek a vitamin és tápanyag szükségletek, tehát lehetséges, hogy egy kicsit többre van szükség, de ebben az orvos fog dönteni.
2: Olyat is hallottam már, hogy valakinek a terhessége alatt alakul ki pajzsmirigy betegsége. Tehát nem volt az előtt semmilyen problémája, mint a terhességi cukorbetegség tulajdonképpen úgy működik, ez is van ilyen?
3: Igen, van. Leggyakrabban egyébként alulműködés jellemző, hogy előfordul, illetve a pajzsmirigy gyulladása. Tehát ami egy picikét a Hashimoto tiroiditiszre hasonlít, de mégsem az. Ez is egyfajta autoimmun folyamat, de egyes esetekben, sőt az esetek jelentős részében, a szülést követő 3-6 hónapban ez az állapot teljesen normalizálódik. Természetesen erre is oda kell figyelni. Most már észrevesznek mindent, és mindent tudnak monitorozni. Viszont vannak olyan esetek, hogy ez sajnos nem alakul vissza, nem fog normalizálódni, valamiért az immunrendszer úgy dönt, hogy mégis marad ez a gyulladás. Ilyenkor beszélünk Hashimoto tiroiditiszről, tehát ami egy autoimmun gyulladása a pajzsmirigynek, és az már egyszer megbeszélt menetében szépen lezajlik sajnos, és egy alulműködés fog visszamaradni. Ennek a kezelése pedig már, mint ahogy beszéltünk is róla, egyszerű, egy hormonpótlás és folyamatos orvosi kontroll szükséges hozzá.
2: Nagyobb eséllyel lesz egy pajzsmirigy beteg kismamának pajzsmirigy beteg a gyereke is?
3: Nem feltétlenül, bár erre kifejezett számokat még nem találtam, de egyes kutatások azt mutatják, hogy akinek autoimmun eredetű pajzsmirigy betegsége van, annak a gyermeke nagyobb valószínűséggel lesz a későbbiekben, nem gyermekkorában, vagy nem vele születetten, hanem felnőtt korában pajzsmirigy beteg, valamilyen pajzsmirigy beteg, nem feltétlenül a szülőtől örökölt típus, de nagy valószínűséggel betegszik meg a pajzsmirigye, szintén valamilyen autoimmun folyamat kapcsán.
2: Az számít az életminőséget tekintve, vagy a élettartamot tekintve, vagy a szervezet egészségét tekintve, hogy milyen korai időben alakul ki a pajzsmirigy betegség? Már a múltkor említetted, hogy egyre korábban, már egyre fiatalabb lányoknál, mert ugye inkább nőket érinti ez a betegség, bár férfiakról is tudunk, de hogy egyre korábban alakul már ki ez a betegség.
3: Sajnos az a helyzet, hogy minél korábban történik ez meg, én azt látom, hogy annál nagyobb hormonzavart fog okozni. Mégpedig azért, mert egy kritikus időszakban úgymond kapja, itt zárójelben kapja el a beteget, egy olyan időszakban, amikor éppen egy hormonális változás zajlik. Lányoknál az első menstruáció megjelenése már az önmagában egy jelentős hormonális változás, és ha ebben még egy rosszul működő pajzsmirigy is megjelenik, szó szerint olyan felfordulást tud csinálni, mint egy rendetlen szobában. És abban a rendetlen szobában rendet rakni nem egy könnyű feladat.
2: A pajzsmirigy beteg kismamáknak is lehet tervezett, szép, nyugodt várandósága és szép szülése.
3: Igen, így van, és minden kedves pajzsmirigy beteg társamnak, aki jelenleg babavárás előtt, babatervezés előtt áll, nagyon boldog terhességet és kismamaságot kívánok.
1: Kedves hallgatóink, Kovácsné dr. Nagy Andrea szakgyógyszerész, a Sárospataki Pajzsmirigy Betegek Klubjának vezetője arról beszélt, hogy a pajzsmirigy alul vagy túlműködés hogyan is hat a baba tervezésre, a várandóságra, a szülésre. A riporter Jászter Beáta volt. Egész.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Hétfőtől megszűnt Sulyog Tamás köztársasági elnöki megbízatása a nemrég elfogadott alaptörvénymódosítás miatt. Az új államfő megválasztásáig a jogköröket ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke gyakorolja. A házelnök közösségi oldalán erősítette meg, hogy a helyettesítés ideje alatt képviselői jogait nem gyakorolhatja. Ígéretet tett arra, hogy az átmeneti időszakban a feladatait kiegyensúlyozottan és pártatlanul fogja ellátni. A parlamenti elnöki teendők ellátására már javaslatot is tett Hallerné Nagy Anikó alelnök személyében. Az ideiglenes helyettes kinevezéséről az országgyűlés a tervek szerint a hétfői ülésen hoz döntést. Sulyog Tamás szombatesti beszédében drámai hangvétellel közölte, hogy alkotmányos kényszerből írja alá a módosítást. Az államfő távozása és a jogszabály éles politikai vitákat, valamint megosztó elemzői véleményeket váltott ki. Országszerte mintegy 250 kilométernyi útszakasz felújítása indult el a Magyar Közút saját kivitelezésében. A hírt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be egy Komárom-Esztergom megyei helyszínről. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a magyar utak állapota a hosszú évek alulfinanszírozottságának a következménye. Kifogásolta, hogy az előző ciklusban az állam gyakorlatilag kivonult az országos közúthálózat fenntartásából. Elmondása szerint a források döntő része a mellékutak helyett az autópálya koncessziókhoz került az elmúlt években. Bár a költségvetési hiány megközelíti a 7%-ot, a miniszter szerint nem lehet tovább halasztani a munkákat. Vitézi Dávid elmondta, hogy a cél a több évtizedes lemaradás fokozatos ledolgozása egy országos program keretében. Az Oktatás és Gyermekügyi Minisztériumban fogadták az országos diák tanács tagjait a héten. Lannert Judit oktatási miniszter közölte, hogy a diákok az ország minden részéről érkeztek a találkozóra. A megbeszélésen a tárca vezetői a hatékonyabb párbeszéd kialakításáról egyeztettek a fiatalokkal.

0: A minisztérium célja az is, hogy a szakképzésben tanulók is aktív szerepet vállaljanak a munkában. A Diáktanács 8 munkacsoportja számos fontos témában mutatta be a javaslatokat, többek között a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra és a kortárs segítés kérdését érintették. Szó esett emellett az iskolai közösségek erősítéséről és a diák önkormányzatok fejlesztéséről is. A felek a hosszú távú együttműködés jegyében augusztusban folytatják a közös munkát. Több mint 1 milliárd forintból teljesen megújul a lilafüredi hámorító környéke a Top Plus program keretében, közölt a Miskolci önkormányzat. A vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból megújul a déli parton futó turistaút, valamint új sétányok épülnek a tó keleti és északi részén. A beruházás leglátványosabb eleme egy 150 méter hosszú, részben a víz fölé benyúló függesztett panorámasétány és kilátó terasz lesz. A fejlesztés célja, hogy a közkedvelt kirándulóhely a természeti értékek megőrzése mellett még vonzóbbá és kényelmesebben bejárhatóvá váljon. A projektet a Miskolci önkormányzat az Építési és Közlekedési Minisztériummal, valamint a Mikom Nonprofit Kft.-vel konzorciumban valósítja meg. Reagált a Nébih ellenőrzésre a korábbi országtortája győztes Tápió Szecsői Hisztéria cukrászda. A hatóság július 9-én függesztette fel a céghez köthető fagylaltüzem működését hiányosságok miatt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal 40 kifogásolt élelmiszertételt talált, köztük lejárt és nem nyomon követhető termékeket. A cukrászda közölte, hogy a vizsgálat nem a vendégtérben, hanem a viszonteladókat kiszolgáló üzemben zajlott. A tulajdonosok szerint a hibákat kijavították, a dokumentációt átnézték, így a cukrászda mostantól újra nyitva van. Súlyos károkat okozott a vasárnap délután megérkező viharos időjárás az országban. A katasztrófavédelemhez leginkább a Balaton déli partjáról és a fővárosból érkeztek bejelentések. A tűzoltókat legtöbbször útra dőlt fák és leszakadt elektromos vezetékek miatt riasztották. Érden egy iskola tetejét bontotta meg a szél, a hetes főúton pedig ágak akadályozták a forgalmat. A szakemberek folyamatosan dolgoztak a viharkárok felszámolásán és az utak megtisztításán.
1: Az időjárásról.
0: Az ország nagyobb részén felhőtlen lesz az ég, inkább csak a déli tájakon lehet több a felhő, időszakosan Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután a csapadékgócok elhagyták hazánkat, általában száraz időre kell számítanunk. Az északnyugati szél nagy területen élénk marad, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Készség a változásra. Negyedik rész. Teremjetek gyümölcsöt, és növekedjetek Isten ismeretében. Pál levele a Kolosséiakhoz, első fejezet, 10. vers. A növekedés elkötelezettséget kíván. Legyen bár szó a karrieredről, a házasságodról, a szolgálatodról, vagy az Istennel való kapcsolatodról, ha egyszer elkötelezed magad a növekedés, a fejlődés és a tudatos változás mellett, idővel ez válik természetessé számodra, és észreveszed, amikor nem haladsz előre. Érezni fogod, hogy valami hiányzik. Azt mesélik, hogy a lengyel származású amerikai klasszikus zongoraművész Arthur Rubinstein nem volt hajlandó a játékáról készült felvételeket visszahallgatni, ugyanis már néhány hónap elteltével sem volt elégedett azzal, amit hallott. Hogy miért? Azért, mert ő közben változott és fejlődött, a felvételek ellenben nem. Állj meg és gondolkodj el azon, hogy mi minden nem képezi alkutárgyát a számodra. Miért vagy hajlandó élni és meghalni? Írd le, hogy mi az, amihez mindenáron ragaszkodsz, és fejtsd ki azt is, hogy miért. Ezek után minden máson légy hajlandó változtatni. Pál így imádkozott a kolossébeli keresztjénekért. Szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Pál levele a Kolosséiakhoz, első fejezet, 9. verstől a 12. versig. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Kontinentális reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 2026. július 20-a hétfő reggel van. A meteorológusok szerint napos időre készülhetünk, többnyire kevés felhűvel, és helyenként kialakulhat zápor, zivatar. Napközben 24 és 29 fok között alakul majd a hőmérséklet. Holnap kedden több órás napsütés valószínű, helyenként kialakulhat zápor, zivatar, napközben 24 és 29 fok lesz. És akkor a tartalomból: Miskolcon borangolás, az ország számos településén borfesztivál, a vármegye székhely szomszédságában, Szikszón pedig borfogadás. Így nevezik azt az alkalmat, amikor a kisváros boros pincéi kinyitnak és fogadják a vendégeket. Ebben az esztendőben már 5. alkalommal hívták életre a borfogadást Abaúj kapujában. A magyar hegyi borok és a szőlő népszerűsítése mellett a ruszinok borversenyére is sor került. A versenyre majdnem 30 nedűt neveztek. A nyitott pincékben több mint tucatnyiban pedig étel, ital és élő zene fogadta a vendégeket. A gyerekekről sem feledkeztek meg, népi játékok, arcfestés várta őket. Béres Gáborné elnököt, a szikszói ruszin kisebbségi önkormányzat vezetőjét a megmérettetések közepette szólítottam meg.
2: Tehát a krisztusi szeretetet mindenki felé tanúsítjuk, így a városi rendezvényekhez is mindig aktívan tudunk odaállni és támogatni a közösséget, a város közösségét is.
1: És hallhatnak arról is, hogy megtartotta rendes kihelyezett bizottsági ülését a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága. Az ülésen beszámolót hallhattak a társszervek képviselői a balesetmegelőzési bizottság munkájáról és a tervekről is. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottságának üléséről Farkas Kormos Krisztina alezredest kérdeztem.
3: Nem minden vármegyében ugyanannyian indultak, tehát van, ahol sikertörténet volt a vármegyei döntő, és egyre több sajnos az olyan vármegye, ahol ugyanazok a családok vettek csak részt, akik évek óta. Ők jöttek el, ők érezték a bátorságot, és ezért lecsökkent nagy mértékben a családok száma, akik elindultak a vármegyei döntőben.
1: Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Miskolcon borongolás, az ország számos településén borfesztivál, a vármegye székhely szomszédságában Szikszón pedig borfogadás. Így nevezik azt az alkalmat, amikor a kisváros boros pincéi kinyitnak és fogadják a vendégeket. Ebben az esztendőben már 5. alkalommal hívták életre a borfogadást Abaúj kapujában. A magyarhegyi borok és a szőlő népszerűsítése mellett a ruszinok borversenyére is sor került, melyre majdnem 30 nedűt neveztek. A nyitott pincékben több mint tucatnyiban pedig étel, ital és élőzene fogadta a vendégeket. A gyerekekről sem feledkeztek meg, népi játékok, arcfestés várta őket. Béres Gáborné elnököt, a szikszói ruszin kisebbségi önkormányzat vezetőjét a megmérettetések közepette szólítottam meg.
2: Elnök asszony, hanyadik ruszin bornap, süteményverseny, borverseny, minek kell ezt nevezni?
3: Összetett 16. ruszin borversenyt rendeztük meg az idén. A bornap a szikszói önkormányzatnak, a borospincéknek a megnyitásával kezdődött el, így társult valamennyire a két rendezvény.
2: Miben másabb ez a mostani ruszin rendezvény, mint volt a tavalyi vagy tavaly előtti? Ugyanúgy jól érzik magukat az emberek, esznek, isznak, szórakoznak.
3: A különlegessége, hogy Győrfi György a pincéjét megnyitotta a ruszin, szikszói ruszin tagok számára, és mindenki számára, aki nyitott, így helyileg itt van megrendezve, ez a különlegessége.
2: A borversenyre, vagy éppen a süteményversenyre is hányan neveztek most, mennyi borra?
3: Két bor kategóriában volt a zsűrizés, a fehér borokból 18 tétel érkezett, a vörös borokból és a rozéból pedig 11 tétel volt az idén. A tavalyi termésnek köszönhetően egyre jobb minőségű borokat készítenek a szikszói borászok, és a minőségre nagyon odafigyelnek, ami kiemelten figyelmet érdemel, mert nagyon szoros volt a mezőny. A süteményeknél 24 sütemény érkezett. Az idén a ruszin alapanyag, amit föl kellett használnia minden házi asszonynak, a zsír. A 6 fő zsűri tag azt mondta, hogy nehezebb volt a sütemények zsűrizése, mint a boroknak a minősítése, tehát nagyon szoros mezőny van.
2: Ugye sose sütöttem. Az, hogy zsír kell hozzá, nekem egyedül laikusként a hájas sütemény jut eszembe. Mit lehet még, vagy mihez kell még zsírt felhasználni?
3: Ez a bátraké volt ez a verseny, hiszen a zsírtól picikét távolodunk, és azt mondjuk, hogy egészségtelen, nagyon sok kalóriát tartalmaz, de ugye a mai egészségtrend az bebizonyítja, hogy talán ismét a legegészségesebb alapanyagunk a zsír. Én kipróbáltam piskótához is. Szenzációsan jó állagot ad a zsír mindennek, tehát a zsír az erőt adó, mint szikszó is erőt ad az embereknek.
2: Egyébként a ruszin hagyományokban a főzésbe, sütésbe benne van a zsír rendesen, tehát napi renden?
3: Igen, igen, minden alapanyagnál, tehát a süteményeknél, és én azt gondolom, a ruszin hagyományoknál a gyúrt tészták alapanyag elsősorban a zsír volt, ami omlóssá, és kiemelném, hogy tartóssá teszi a süteményt.
2: Erre a napra csak ruszin kisebbségi önkormányzathoz tartozó emberek, csak görög vallásúak jöhettek és nevezhettek, vagy érezhetik itt jól magukat, vagy bárki, tehát nyitott ez a közösség.
3: Közösségünk nagyon nyitott és befogadó, szeretettel fogad és vár mindenkit. Ezt láthattuk a megnyitó után is, hogy az örömtánc csoport, Szikszó örömtánc csoportja is itt van a közösségünkkel, és együtt ünnepel és mutatták be az örömtáncukat.
2: Most elnök azt mondja, miért fontos az, hogy egy közösséget ilyen szinten aktívan tartson egy település, ott is a kisebbségi önkormányzat, mint itt Szikszón? Tehát nincs olyan, talán nincs olyan hétvége, hogy ne legyen valamilyen összejövetel.
3: Egy közösség akkor összetartó és akkor tud fejlődni, hogyha egy irányban mennek, és a közösségi értékek ezeken a programokon, rendezvényeken érezhető, és ha egy ember jól érzi magát és boldog, akkor én azt gondolom, hogy megtesz a másikért, figyelmesebb, körültekintőbb, segítőkészebb. Nálunk ugye görögkatolikus és a ruszin szoros kapcsolatban van, tehát a hit az alapokra építve, én azt gondolom, ez a nyitottságunknak a fő alapja. Tehát a krisztusi szeretetet mindenki felé tanúsítjuk. Így a városi rendezvényekhez is mindig aktívan tudunk odaállni, és támogatni a közösséget, a város közösségét is.
2: Tehát az a lényeg, hogy az ember, aki ez a közösséghez tartozik, boldog legyen, jól érezze magát. A rendezvényen túl is?
3: Igen. Egy jó társaságban, ha jól érzem magam, oda visszavágyom. Ha visszavágyom, utána már tudok másokért én is szolgálatot vállalni és tenni. Igen.
4: Kramarenko Viktor vagyok, a Országgyűlés Ruszin parlamenti szószólója.
2: Mit keres itt egy ilyen szószóló Szikszón a nagy fővárosból?
4: Hát ez nem most kezdődött, ugye itt elhangzott, hogy 16 éve megtartják már a bornapokat, tudnivaló, hogy itt sok borász is van. Először olyan 14 évvel ezelőtt vettem részt a bornapokon, én ezelőtt 12 évig az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke voltam, és nekünk az volt a feladatunk, mint ami most is a jövőben, összetartani a ruszin közösséget, és én amikor meghívást kapok bármelyik önkormányzattól, és be tudom osztani az időmet, mert ugye 56 nemzetiségi önkormányzat van az országban, és két megyei, egy országos, akkor nagyon szívesen jövök a szikszói emberek közé. Idén már másodszor, mert tavasszal voltam már egyszer. Nagyon örülök közöttök lenni, és jól érzem itt magamat.
2: A szikszói ruszin emberek, a ruszin önkormányzat nagyon összetartó közösség. Ez így van az országon belül is, máshol is?
4: Gyakorlatilag mondhatni, hogy igen. Itt kiemelkedően, itt a vidéken egy kicsit egyszerűbb talán egy ilyen kisvárosba összetartani a közösséget, és mivel hogy összeköt minket a vallásunk, itt zöme a közösségnek görögkatolikus. Ők nem csak ilyen rendezvényeken találkoznak, hanem hetente miséken a templomba, és templom után hittanórán a gyerekek. Úgymond mi ennek örülünk, és ez tartja össze a közösséget. Jobban megismerik egymást az emberek. Így, ha az országot nézzük, nagyobb városokban nehezebb összetartani a közösséget, de mindent megteszünk, és a magyar állam eddig mindent biztosított számunkra, hogy ezt meg is tegyük.
2: Országgyűlési szószólóként mi a feladata?
4: Hát mi ugye majdnem ugyanaz a funkciónk, mint egy parlamenti képviselőnek, egyedül szavazati joggal nem rendelkezünk. Minden törvényjavaslatot nekünk is véleményezni kell, és ami nemzetiségi vonatkozású, szintén ott adhatunk, véleményezhetjük, és adhatunk ötletet, fel is szólalhatunk a parlamentbe, és hát kiállunk mindenki a saját közösségéért.
2: Említett, hogy konstruktív ugye a kormánnyal a kapcsolat. Van olyan téma, van olyan irány, amit az következő fél évben, évben szeretne a ruszin közösség, hogy kijárják nekik az országgyűlésbe?
4: Mi örülnénk neki, ugye most kormányváltás volt. Míg a miniszter úrral, Tar Zoltán már tartott nekünk, vagyis meghallgattuk őt. Nekünk az lenne a kérésünk, és ami eddig volt, azt megtartsuk. Ezek a vidéki, nem csak a vidéki, hanem a közösségen belüli emberek már hozzászoktak, ugye 35 éves a nemzetiségi törvény, és a törvény biztosítja nekünk a kiadványunkat két nyelven kiadhatjuk, a hitünket, a hagyományainkat megőrizzük, és a gyerekek gyerektáborokba üdülhetnek, egy-egy, hát üdülhetnek mondván, de ezt úgy kell érteni, hogy a nemzetiségi táborokba a gyerekek megtanulnak egy-egy ruszin verset, vagy éneket, imádkoznak, szóval ez is egy közösségépítő program. Nekünk az a lényeg, hogy megtartsuk és fejlesszük az eddig elértett eredményeinket.
1: Képviselőasszony, borfogadás, 5. alkalom. A ruszinok most is csatlakoztak a rendezvényhez. Miben másabb ez a mostani, mint mondjuk volt a tavalyi, mert vannak különbségek. De ráadásul most már itt vannak a Magyarhegyi Borbarátok Egyesületés, tehát egyre nagyobb a szervező brigád. Ez mennyiben könnyíti meg az önkormányzat feladatát? Kőhalmi Mónika önkormányzati képviselőt, a borfogadás főszervezőjét is kérdeztem.
5: Nagyon sokban segít az egyesület a rendezvénynek a lebonyolításában. Meg is osztottuk egymás között a munkát, mint az elméleti részét, hogy kitaláljuk a programokat, és az, hogy mi legyen a forgatókönyv, illetve abban is sokat segítenek az egyesület tagjai, hogy például ma délelőtt itt már kora reggeltől folytak a munkák, és több kéz többet segít, gyorsabban végeztünk minden előkészülettel, amit el kellett végezni.
1: Mi a menete annak, ha mondjuk valaki a megyeszékhelyről akar idejönni és fogyasztani is szeretne? Itt mögöttünk a lányok ott ülnek, félig teli porrakkal, de abban nem bor van.
5: Így van. Tehát ugye bárkit szívesen látunk ezen a rendezvényen, bárki eljöhet, poharakat lehet vásárolni zsetonnal, vannak kisebb és nagyobb poharak, de ugye nem a pohár méret a különbség, hanem a zsetonok számában. Vannak a 7 zsetonos és vannak a 12 zsetonos poharak. Aki ezt megvásárolja, az 7, illetve 12 pincében fogyaszthat különböző borokat, illetve mindenki kap a pohár mellé egy karszalagot, és este ez a karszalag jogosít arra, hogy belépjenek majd a tánctérre, küzdőtérre a színpad előtt, és a P-mobil koncertet meghallgassák. Van arra is lehetőség, hogy ha valaki nem akar a pincékben borozni, hogy csak a koncertre jöjjenek, van külön koncertbelépőjegy, azt is ugyanitt meg lehet vásárolni, azt egy másik színű karszalaggal jelezzük, és azok is bemehetnek este majd a koncertre.
1: Végül hány pince nyílt ki, hány pincét lehet meglátogatni?
5: Végül 13 pince nyílt ki, kicsit kevesebb, mint amire számítottunk. Sajnos több pince tulajdonosnak is nyaralással, egyéb programmal ütközött most a mai rendezvényünk, így 13 pincénk lesz, de én úgy gondolom, hogy a résztvevők azok nem fogják érezni a különbséget, fel van mindenki nagyon készülve, várják a tömeget, és látszik is, hogy nagyon sokan leszünk. Azt tudom elmondani, hogy 2 órakor nyitottuk meg itt a checkpointot, és 2-től 2:20-ig már több mint 13-4 pohár került eladásra 20 perc alatt. Tehát én nagyon boldog voltam, amikor 2 órakor láttam, hogy már jönnek az emberek föl, és azóta folyamatosan jönnek.
1: Milyen kísérő programok vannak? Tehát, hogyha kijön valaki ide, és nem csak fogyasztani akar?
5: A gyerekekre is koncentráltunk, tehát a gyerekeknek különböző programok vannak, ilyen például a légvár, több helyszínen édességet árulnak, van csillámtetoválás, arcfestés, és népi játszóteret rendeztünk be 2 pincének az udvarán is. Tehát igazából, ha haladnak a szülők végig a pincefalun, és bemennek egy-egy pincébe és kóstolnak, szinte minden helyszínen raktunk egy-egy gyerekprogramot, hogy a gyerekek ne unatkozzanak addig, amíg a szülők esetleg kóstolnak.
1: Magyarhegyi Borbarátok Egyesületének lehet azt mondani, hogy ez az első hivatalos rendezvénye, ugye? Tehát úgy értem, hogy ezt a borfogadáson belül. Tehát a tavalyi akkor még nem volt egyesület. Jablonkai József, a szikszói Magyarhegyi Borbarátok Egyesületének elnöke.
6: Igen, az egyesületünk az tavaly nyáron alakult, szeptember 5-ével jegyezték be, és igazán ez az első olyan pince pincés buli, ahol ugye mi is szerepet vállaltunk ebben. Nyilván a nagyobb részét most is az önkormányzat végzi, de hát azért próbálunk lecsipegetni is a munkából is, meg ugye nyilván a haszonból is valamit, úgyhogy. Hát de a szakmát azt azért az Egyesület tudja nyújtani. Hát nyilván igazán 13 pince van most nyitva ezen a nyitott pince akción, és én úgy gondolom, hogy itt minőségben jó borokat tudnak kóstolni az emberek, megfelelő minőségben tudnak a szikszói borászok bort előállítani, illetve én úgy gondolom, hogy ezt mindenféleképpen erőltetni is kell, hogy legyen hagyománya itt Szikszón újra a bortermelésnek, mert valamikor ugye ez Tokajhegyaljához tartozott, van tradíciója, van hagyománya, és úgy gondolom, hogy ezt tovább kell vinni. És ha mi nem csináljuk, akkor nyilván a gyerekeink se fogják csinálni, mert nem fogják tudni, hogy miről van szó. De ha itt vannak, látják, biztos látni, hogy mennyi fiatal itt van, és ez beléjük fog ívódni, és ez jó élmény lesz nekik.
1: Ugye fehér és vörösbor is van a vidéken. Milyen bort lehet kóstolni, aki most jött és itt tölti a délután?
6: Igen, hát Szikszón ugye a vörösben a jellemző a Blauburger, nekem van egy kevés kék frankosom is vörösben. A fehér borokból legjellemzőbb talán van Riesling, Furmint, nyilván van csemegeszőlők is, akkor Leányka itt a Szikszói hegyen. Hát meg sok helyen ugye nem külön vannak ezek a szőlők elültetve, és ezért úgy nevezzük a modern szóval, hogy küvé, ugye, vegyes. Hát az enyém is ilyen, mert ugye nekem 70%-ban Riesling van pölöskei muskotály, szőlősketek kínálnője, panónia kincse, éva, úgyhogy ezek csemege szőlők, igaz? És akkor ami megmarad, az nyilván belemegy a musba, bor lesz belőle, a többi meg ugye megy étkezésre.
1: A tavalyi rendezvénynek volt-e valami hozadéka, tehát le lehet-e mérni azt, hogy érdemes ezt a rendezvényt életben tartani?
6: Hát mindenféleképpen. Hát ha most csak a gyakorlati dolgokat nézzük, itt a pincék után úgy megnőtt a kereslet, hogy szerintem 2-3-szoros a pincéknek az ára. Az elmúlt 3 évben úgy megnövekedett az értékük. Igaz, most még a szőlőire nem annyira érdeklődnek, de azért pont tegnap kaptam egy olyan felkérés, hogyha valahol tudok szőlőt eladót, ő venne, egy ilyen 35 év körüli fiatalember. Úgyhogy szerintem majd ez is lesz. Nyilván nem akarnak több hektárt, inkább csak saját célra, azt mondja, mit tudom, termel magának 500 liter bort, és akkor ugye abból étkezésre is jut, borrónak is megfelelő, és akkor a család részére, barátokkal elfogyasszák.
1: Hány hektáron termelnek szőlőt itt Szikszón?
6: Hát pontos számot nem tudok mondani, de olyan 35-40 hektár. Hát ebből ugye két nagy termelő van, aki több hektáron, 7 meg talán 6 hektár, a többi az meg kisebb darabok.
1: Miért jó itt Szikszón borászkodni, szőlészkedni? Azért az érzésért, amit most is itt lehet látni, ez mindennapos egyébként, ugye a helybiliek kijárnak?
6: Hát igen, én rám nem jellemző sajnos ez a dolog, hogy kijárok, de hát nyilván kijárok, csak ugye én mindig autóval jövök, igazán nem sok bort fogyasztok, de azért érdemes itt Szikszón, mert ugye ennek hagyománya is volt. Én emlékszem, apósomék kijöttek hétvégén, leültek, borozgattak, beszélgettek, vannak emberi kapcsolatok, ugye, és akkor megismerjük egymás baját, gondját, örömét, akkor sokkal jobb úgy élni, én úgy gondolom, mint hogy csak bezárkózva otthon nézzük a tévét, és akkor semmi nem érdekel, ugye, hogy mi van körülöttem. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezt folytatni kell és csinálni kell.
1: A mai felgyorsult világba ezt be lehet zsúfolni valahol, vagy kell, hogy időszakítson a pihenésre is az ember?
6: Most én úgy gondolom, hogy ha valamit az ember akar, arra mindig van idő. Én például lemegyek a Balatonhoz, este hazajövök, 6 órakor képes vagyok kivenni a szőlőbe, mert szeretem. És akkor mindig mondja nekem, hogy mit csinálsz odakint? Azt mondtad, rendben van. Hát mondom, csak végigmegyek a soron, megnézem a szőlőt, másikon lejövök, és mert jól érzem magam ott, szeretek kint lenni.
1: Ha már ezt említetted, akkor hol tart most
2: a szőlőnek a művelése? Mi az, amit most el kell, ugye már júniust írunk, amit most kell végezni és a következő időszakban?
6: Hát igen, most a szőlő olyan időszakban van, hogy igazán csak a permetezés. Most ugye volt egy kis eső, és akkor itt ugye a páratartalom ilyenkor megnövekszik. Lisztharmat, peronoszpóra, ez könnyen előjön. És akkor ilyenkor védekezni kell a napokban. Van, aki már tegnap megcsinálta, van, aki hétfőn fogja, de a napokban védekezünk ellene, illetve majd a legközelebb, meg folyamatosan ugye a szárveszőt be kell dugdosni, ha kordonos, ha karós, akkor fel kell kötözni, ezeket el kell rajta végezni, és akkor majd a Péter Párkor szoktunk tetejelni, onnét indul el igazán a szőlőnek az érése.
2: Mi a jellemző egyébként, a kordonos vagy a tőkés szőlőit Szikszon?
6: Hát mert zömmel inkább kordonos szőlők vannak, nyilván a művelése sokkal könnyebb, úgyhogy nekem azt mondta egy idős parasztbácsi, hogy a szőlőtermelés ugye nem bírja az egyenes hátú embereket, úgyhogy hát tudjuk jól, a szőlőbe hajolni kell, dolgozni kell, erre mondta a bácsi nekem, úgyhogy nem szereti az egyenes hátú embereket a szőlő, de igaza van.
2: Egyesületi elnökként mivel lesz mondjuk holnap elégedett, hogyha itt a mai napon mennyire lesz sűrű a program?
6: Hát ha a tavalyi létszámot el tudjuk érni, ami tavaly nem volt kevés, akkor én elégedett leszek, mert ugye nyilván nem az a lényeg, hogy mennyi bor fogy, mert nem mindenki azért jön ki, hogy most itt így van, de kijön, körbenéz, jól érzi magát. Próbáltuk most egy kicsit színesíteni, hoztunk ki traktorokat is, ugye, mert nyilván szőlőműveléshez ez is hozzátartozik, a gépek, hát ez is vonza az embereket, és akkor legyen változatos. Meg nyilván este majd a koncert, az ugye az a fő attrakció.
2: Polgármester úr, borfogadás. Mikor lesz sikeres ez a rendezvény? Az ön szemszögéből nézve. Önkormányzat, yes. Ugye, mint főszervező vesz részt. Hát, ha megkérdezem önkormányzatot, akkor azt mondja, hogy többet csinál az egyesület. Az egyesületet kérdezem, akkor az önkormányzat csinálja többet. Most akkor ez hogy van?
1: Schwab Antal, Szikszó polgármestere.
7: Ez a mai eseménye most már az ötödik nyitott pincék borfogadása, az azért ez sok évre nyúlik vissza, és akkor tudjuk a teljes képet látni, hogyha azt mondom, hogy azért ez alapvetően a mai napig ez a ruszinoktól származik, és a ma is borverseny volt, süteménysütő verseny volt, tehát az alapokat ők teremtették meg ahhoz, hogy eljussunk idáig, és néhány éve, most ötödik alkalommal van az az esemény, hogy az önkormányzat, mert a Szikszóváros önkormányzata is beszállt ebbe a szervezésbe, és utána megalakult most már a Szikszói Borbarátok Egyesület, akik meg az önkormányzattól vettek át olyan feladatokat, amire nekünk kevésbé volt energiánk, így ez a hármas egység hozza létre azt a napot, amiből ha valaki belekóstol, akkor szerintem jó élményekkel távozhat. Ha kijövünk ide a Pincefaluba, ahol ugye a héten táblát is avattunk, hogy tudjuk, hogy mikor érkezünk be a Pincefaluba vagy a Borfaluba, ugye ezek a fogalmak ezek keverednek az én fejemben is, hiszen azért a kettő a szorosan összefügg egymással, akkor azt látja, hogy pezseg itt az élet. Őszintén mondom, hogy nagyon jó érzés körbenézni, jönnek az emberek a boros pohárral a nyakukban, gyerekek, családok jönnek, és csak azt mondom, hogy de rég láttalak, de jó, hogy újra találkozunk, ó, mi van veled, itt kell, hogy találkozzunk újra, és nem csak szikszóiak mondják ezt egyébként, hanem Szikszóról elszármazottak is, vagy a megye településén élő más honnan érkező emberek is mondják ezt, és hogy egy teljes kerek nap van, 10 órától volt a borverseny, annak eredmény hirdetése, és most már nehéz úgy közlekedni a pincék között, hogy ne egyik zenéből a másikba essünk át, de azért bízom benne, hogy este 8 órakor majd ezek a zenék, ezek ha nem is halkulnak el, de valamennyire azért elnyomoljuk őket a P-Mobil nagy koncertje itt azon a rendezvény helyszín, amely a tavalyi évben már helyet adott a koncertnek, ugye tavaly ismerős arcok volt, most a P-Mobil jön, de nem az a lényeg, ez csak azért fontos, hogy még kedveltebbé tegyük ezt az egész helyszínt is, hiszen van, aki egyébként még nem ismeri annyira, az sem a hagyományainkat, sem a borfalut, viszont ha egy-egy zenekar tudunk évről évre hozni, aki máshonnan is mozgat embereket, azok belekóstolnak ebbe, és van olyan, aki most már azért jött vissza, mert tavaly ugyancsak a koncertre jött, de látta, hogy milyen élet volt, milyen kellemes fogadtatás volt, ilyenkor mindenki, minden pincetulajdonos rálicitál a másikra jó értelemben véve, hogy hányan fordultak meg nála, milyen hangulat van, tehát ez szépen lassan azt látom és érzem, hogy oda növi ki magát, ahol mi szeretnénk, hogy kinője.
2: Mikor fogja azt mondani, polgármester úr, a jövő héten, hogy sikeres volt ez a rendezvény? Minek kell ahhoz megvalósulni itt ma?
7: maradjon így a nap, ahogy most zajlik már délután. Hogyha ez a forgalom lesz, ez a hangulat lesz, akkor szerintem sikeres napot zárunk. Ha mindenki épségben hazaér utána este, az nagyon bízom benne, hogy nagy balesetek nem történnek, de nagyon kultúrált és intelligens vendéglátás és vendégfogadás van, úgyhogy ha ez a mostani ütem elmegy egész estig, és nyilván bízom abban azért, hogy este a koncertre sok-sok ember jön, nem csak helyből, hanem máshonnan is, ha ez így szépen lemegy, akkor én már nagyon elégedett leszek.
2: Ugye a tavalyi rendezvény az sokkal nagyobb volumenű volt, határon átnyúló volt. Van-e arra elképzelés, hogy kibővíteni mondjuk jövőre, vagy a következő években is ugyanazt a tendenciát folytatni, ami tavaly elkezdődött?
7: Ugye a tavalyi interreges pályázatnak köszönhetően valósultnak, hogy tudtunk a Felvidékről sokakat vendégül látni. Én abban bízom, hogy a pályázatoktól függetlenül, hogyha ez a hír ez megy, akkor azok, akik itt voltak a Felvidékről, meg a Szovátáról, a testvértelepülésünkről érkeznek jövőre, pályázattól függetlenül, akkor ez már, ha így növi ki magát, akkor nagyon boldog leszek.
1: Kedves hallgatóink, Miskolcon borangolás, az ország számos településén borfesztivál, a vármegye székhely szomszédságában Szikszón pedig borfogadás. Így nevezik azt az alkalmat, amikor a kisváros boros pincéi kinyitnak és fogadják a vendégeket. Ebben az esztendőben már 5. alkalommal hívták életre a borfogadást a Baúj kapujában. A magyarhegyi borok és a szőlő népszerűsítése mellett a Ruszinok borversenyére is sor került, melyre majdnem 30 nedűt neveztek. A nyitott pincékben, több mint tucatnyiban pedig étel, ital és élőzene fogadta a vendégeket. A gyerekekről sem feledkeztek meg, népi játékok, arcfestés várta őket. Az eseményen készült az előző összeállítás.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, megtartotta a rendes kihelyezett bizottsági ülését a Borsodabói-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is. Farkas Kormos Krisztina alezredest, a vármegyei balesetmegelőzési bizottság titkárát kérdeztem.
2: Külön megrendeléseink vannak, hogy mit szeretnének, mi az, amire van a célközönségnek a óhaja-sóhaja vágya.
3: Ez, mint szakember, hogy értékeli? Ez hasznos, jó dolog? Vagy mi lenne itt a feladat? Az, hogy önök menjenek ki a éppen érintett helyekre, vagy az a jó, hogyha behívogatják önöket?
2: Tehát ez nekünk teljesen ugyanaz, mintha kitelepülünk, mert látványosabb. Tehát, hogyha kitelepülünk, ugye ORFK, OBB, nekünk van egy arculati térkép meghatározás, ami a sátrat, az OBB-s asztalt a terítővel előírja, és ezeket mi kivisszük helyszínre, és akkor így látványosabb.
3: Miket mutatnak be ilyenkor, mondjuk egy Bosch napon?
2: Viszünk interaktív kressz, piramislabda játékot, ami a kressznek a témaköreit öleli fel. Tehát akár a sebesség, akár a megállás várakozás. Ezekből a témakörökből valamelyikbe a piramisra bedobott labda beleesik, abba a rekeszbe, és abból teszünk fel kérdéseket. És ezt nagyon szeretik a fiatalok is, sőt, még a felnőttek próbára teszik a meglévő tudásukat, felújítják.
3: És gondolom, ilyenkor jutalmazzák is a kihelyes választot.
2: Természetesen fényvisszaverő eszközöket osztunk mindenkinek, aki aktívan részt vesz a tevékenységünkben.
3: Mi a helyzet a közoktatási intézményekben, az iskolákban, óvodákban, mennyire aktívak?
2: Tehát egyre jobban aktívak, és ezt az ORFK OBB megköveteli tőlünk. Tehát van a keve oktatás, ami a közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra. Ez szigorú oktatási rend szerint működik. Tehát egy tanévben 10 tanórát rendőrnek le kell adni meghatározott témák szerint, egymásra épülő tanterv szerint. És ezt, amit felvállaltunk osztályokat, ez mindegyik osztályban a tanév során végig kell vinni. És ezt kötelezően behajtja rajtunk az ORFK OBB, mi meg a városi rendőrkapitányságokon ellenőrizve.
3: Igen. Szakemberként mi a véleménye? Hol hasznosabb a jelenlét? Iskolákba, óvodákba, vagy ilyen céges alkalmakon?
2: Tehát inkább iskolákba, óvodákba, fogékonyabbak rá, tanulékonyabbak, és még rajtuk úgy veszük észre, hogy érdeklődőek. Odafigyelnek, és minden információnak örülnek, csak sajnos rossz tapasztalatunk, hogy amikor hazamennek családba, akkor újra látják a rossz példát, és amit mi tanítottunk nekik, mutattunk nekik jó példát, az mintha elúszna a levegőbe. De iskolákba, óvodákba nagyon szeretünk járni, nagyon hasznosnak tartjuk, és tényleg érdeklődnek, odafigyelnek, és isszák az új tudást, tanulnak velünk együtt.
3: Van egy új történet is. Mi ez pontosan?
2: Fair play a pályán és a közlekedésben. Tehát a sportegyesületekkel együttműködési megállapodásokat kötünk a megyében, és akkor hazai mérkőzésen kimegyünk, és a szurkolóknak tartunk prevenciós előadásokat, foglalkozásokat a biztonságos közlekedésről.
3: Ez itt van csak a vármegyében, vagy országos program?
2: Ez az egész országos program, meghatározta az ORFK OBB elnöke. Úgyhogy ez most januárban Mezőkövesden volt, de decemberben Kazincbarcikán volt. És a polgárőr egyesületekkel is egyre többet működünk együtt, hívnak, hogy menjünk ki, e-rolleres oktatásokat kérnek, hogy ezeket tartsunk a fiataloknak, mivel 80%-kal emelkedett országos szinten a e-roller balesetek, úgyhogy azokról tartottunk. idősek otthonába is voltunk, nekik is tartottunk előadást.
3: Lesz-e az idén, tudom, hogy lesz, de azért így kérdezek rá, közlekedik a család?
2: A közlekedik a családban nagyon nagy változás történt. Tehát törölték a vármegyei döntőt, nem lesz most már vármegyei döntő, hanem amit mi az ORFK OBB-től kaptunk tájékoztatást, úgy fog zajlani ez az egész közlekedik a család rendezvény, vetélkedő, hogy a gyermek, ő kitölt egy kresztesztet, egy elméleti kresztesztet, és ha sikeresen kitöltötte, kap egy QR kódot, és azon a QR kódon a szülők, valamint a testvér regisztrálhat be, és ők is kitöltenek egy elméleti kresztesztet, és a legjobbak bejutnak a középdöntőbe, ami, ha legjobb tudomásom szerint, augusztus közepén lesz a Forma 1 pályán, Budapesten, ott lesz egy nagyszabású elméleti gyakorlati vetélkedő, és akik ott a legjobbnak bizonyulnak, azok tévészereplést kapnak, a közlekedik a család országos vetélkedőjére, tehát tévében lesz maga a vetélkedő nyilvánosan.
3: Hogyha a megyei balesetmegelőzési bizottság szakemberei összedugják a fejüket, mondjuk a borsodi, a hajdúbihari, a vasmegyei, akkor mit mondanak? Jó ez így, vagy jobb volt a régi rendszer, hogy voltak megyei döntők?
2: Vegyes. Nagyon vegyes, tehát ez vármegyénként változó, ugyanis nem minden vármegyében ugyanannyian indultak, tehát van, ahol sikertörténet volt a vármegyei döntő, és egyre több sajnos az olyan vármegye, ahol ugyanazok a családok vettek csak részt, akik évek óta ők jöttek el, ők érezték a bátorságot, és ezért lecsökkent nagy mértékben a családok száma, akik elindultak a vármegyei döntőben.
3: Mi lesz még, miről tudott beszámolni a bizottsági ülésen? Lesz-e nyári tábor, ugye az mindig szokott lenni Zemplénben?
2: Tehát nekünk már tavaly évben sem volt. Sajnos a gyerekeknek úgy látjuk az az igény, hogy a napközi otthonos táborok felé formálódik. Tehát ők már ott aludni nem szeretnek. Tehát ők, mint az iskolába, bemenni reggel, és délután 4-kor apa, anya, jöjjön értük, és mennek haza. Tehát így nem, hanem viszont a bűnmegelőzésnek lesz a rendvédelmi technikumban tábora, azon mi is meg vagyunk hívva, mi is megyünk, valamint a katasztrófa védelem is szervez mindig tábort, azon is évek óta részt veszünk. És sőt, maga a rendvédelmi technikum is szervez tábort, és arra is meg vagyunk hívva, arra is ott leszünk.
3: A nyári szünet akkor a baleset megelőzésnek is egy kicsit nyári szünet?
2: Igen, egy kicsit ilyen
3: rákészülés. Hát,
2: igen, egy kicsit olyan félig meddig lazítás, de viszont a juniálisokra, tehát megindul a juniális szezon, már meg vagyunk hívva a kórházi juniálisra, bírósági juniálisra, tehát a hétvégénk. Tehát a hétvégénk az ugyanúgy be vannak telve szinte, azt mondható.
3: Mennyire volt sikeres a tavalyi év, ha visszatekint a ezredes asszony?
2: Tehát a tavalyi év az a, ugye voltak a holt szezonok, de viszont a tavaszi nyári, különösen az iskola kezdési szezon, az egy kiemelkedő szezonnak könyvelhetjük el. Az egy sikertörténet volt. Tehát hiszen a Safe Partingon szeptember 18-án nagyon nagy tömegeket mozgattunk meg, és nagyon sikeres volt, tehát a vármegyénkből, Mezőkövestől, Szirmabesenyő, Mái, Alsó Zsolca, Felső Zsolca, Harsány, Kisgyőr, Kistokaj, mindenhonnan, és még Ózd, Kazincbarcik, a Sajó Szentpéter körzetéből is érkeztek gyerekek, mert annyira élvezték a Trafipax előtti futást, tehát ezt szerették volna kipróbálni, megnézni, hogy ők mennyivel tudnak szaladni, és ez egy unikum volt nekik, hogy különlegesség, hogy egy igazi rendőr Trafipax méri be az ő futásukat, hogy mennyivel tudnak szaladni. Egy atléta kisfiú nyerte természetesen. A nyílt nap is egy nagyon nagy számú volt, ami rendvédelmi technikumban volt, az most volt április 23-án, a rendőrségi nyílt napon.
3: Mi a véleménye az eredetes asszonynak, az önök munkája megteszi a hasznos lépéseket? Tehát a közlekedésbe visszaköszönnek ezek a dolgok?
2: Tehát úgy veszük észre, hogy a gyermekeknél hasznosnak tartjuk, mert azokat az ismereteket, amiket a rendezvényen vagy a keveoktatás során szereznek, azokat alkalmazzák és betartják mindenféle közlekedési szabályokat a gyalogos, kerékpáros közlekedés során. Tehát az ifjúsági részen mi sikertörténetnek gondoljuk a baleset megelőzési munkánkat, és azon vagyunk, hogyha már egy emberélettel többet meg tudunk menteni, mert a folyamatos közlekedés során, közúti közlekedés során már sikernek könyvelhetjük el.
1: Kedves hallgatóink, megtartotta a rendes kihelyezett bizottsági ülését a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága. Az ülésen beszámolót hallhattak a társszervek képviselői a balesetmegelőzési bizottság munkájáról és a tervekről is. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazin műsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Ha tehetik, tartsanak velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét János evangélium a 10. fejezetének válogatott verseiből hallgassuk meg. Bizony, bizony mondom nektek, aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolva és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Én vagyok az ajtó. Aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki és bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek. Száraz kenyérrel közeledtem a birkákhoz. Messziről dobtam nekik a letört darabkákat. Óvatosan közelítettek. Bele-bele kóstoltak, de a bizalmukat nem nyertem meg. Aztán egy túlságosan gyors mozdulat, és a kos nagy erővel megindult a rét felé. Utána a többi. Ezt elvesztettem. A birka szellem, mondtam magamban. Két dolog mozgatja őket, a félelem és a táplálék. De főleg a félelem. Viszintesen megnyúlt négyszögletes pupillájuk is erre a két dologra alkalmas. Nagy teret látnak be. Folyamatosan látják a legelőt, és panoráma látásukkal állandóan kutathatják a veszélyforrást is. Ha Jézus pásztorként áll is előttünk, mi nem vagyunk birkák. Talán ezért is bontja ízeire a pásztorképet Jézus, és a karám ajtajaként mutatja be magát. Ő az eszköz, a jó út, a közösség, a túlélés esélye felé. Nem a félelemből fakadó futás, de nem is a zsoltáros korábbi táplálék képét, a legelő bőségét hozza az evangélium, hanem a megfelelő, nem megfelelő pólusaiba helyezi el ebben a példabeszédben kapcsolódásainkat. Arra hív, hogy megtaláljuk azt az utat, ami igazán a miénk. Istenem, nagyon szétszóródtam. Millió inger, hívogató terek, taszító félelmek sodrásában néha én is birka módján élek. Pásztázom szememmel a dolgokat, mintha legelnem kellene. Kérlek, emelj fel magadhoz, szeretném rajtad keresztül, az egyetlen szereteten keresztül értelmezni és élni életemet. A mai ige magyarázat Fekete Ágnes lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információ

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Mintegy 200 ezer adományozó támogatta az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táboroztatási programját. A felajánlásokból 91 millió forint gyűlt össze 1000 rászoruló gyermek nyári élményeire. A szervezet 30 millió forintot közvetlenül a táborok költségeinek a fedezésére fordít. A fennmaradó összeget a hátrányos helyzetűeket segítő kapaszkodó programjuk támogatására szánják. Az ország északi és déli régióiban összesen 18 helyszínen szerveznek nyári programokat. A gyerekek 33 napközis, valamint bentlakásos táborban vehetnek részt a nyár folyamán. A 4 és 18 év közötti korosztályt változatos és tematikus foglalkozások várják. A táborok a szakemberek szerint jelentősen hozzájárulnak a gyerekek komplex felzárkózásához. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést támogató Szent István programot. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a terveket várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatják. A miniszter elmondta, hogy a vidéken élők helyben maradását kiemelt forrásokkal fogják segíteni. A kormány emellett egy több ezer milliárd forintos uniós alapú vasútfejlesztési programról is döntött. A következő években pályarekonstrukciókat, villamosítást és jelentős járműbeszerzéseket terveznek. A kabinet több hetes társadalmi párbeszédet indít a közlekedés biztonság helyzetének javításáért. Beszámoltak arról is, hogy a 3 milliárd forintos kórházi klímafejlesztés ütemezetten halad előre. A lakossági visszajelzések miatt 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten a romló helyzet miatt. Az Alkotmánybíróságra vonatkozó törvények egyik pontja miatt Hende Csaba sem lehet alkotmánybíró a továbbiakban. A korábbi miniszter azért kénytelen távozni, mert a szabály szerint a tagság megszűnik, ha valaki képviselőként már nem választható. Az alaptörvény új módosítása bevezette a 12 éves mandátum korlátot, Hende Csaba pedig már 2002-től képviselő volt. A 70 éves korhatár elérése miatt két hónapon belül Polt Péter elnöknek és három másik alkotmánybírónak is távoznia kell. A kétharmaddal megszavazott alaptörvénymódosítás a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszűnéséről is rendelkezik. Az államfőt érintő döntés hatalmas politikai vitát váltott ki a kormánypártok és az ellenzéki erők között egyaránt. Újabb mérföldkőhöz érkezett az Avason zajló nagyszabású útfelújítás Miskolcon. A Pattantyús utcában szombat este látványos munkát

0: Vizsgálatok zajlottak, a beruházáshoz igazodva a Mihő Kft. Is megkezdte a fejlesztéseket. A szakemberek előre ütemezett távhővezeték rekonstrukciót végeznek a területen. Céljuk, hogy a megújuló út alatt a közműhálózat is teljesen korszerűsödjön. Ezzel szeretnék elkerülni az elkészült útpálya későbbi utólagos bontását. A kivitelezés miatt ideiglenesen szünetel a melegvíz szolgáltatás az Avas több pontján. Az átmeneti korlátozása a Leszik-Andor és a Klapka-György utcákat is érinti, valamint a munkálatok közvetlen közelében lévő Pattantyús utcában tapasztalható. A szolgáltató a lakosság türelmét kéri az üzembiztonságot növelő beruházás alatt. Július 23-án tartják a miskolci Csengei kertben az idei Pont Ott partit. A felsőoktatásba felvételiző diákok itt közösen várhatják a ponthatárokat a Borsodi megyeszékhelyen. A Miskolci Egyetem és partnerei által szervezett rendezvény teljesen ingyenes. A kapukat este 6 órakor nyitják meg a látogatók előtt. A hivatalos köszöntők után pontban este 8 órakor húzzák meg a vonalakat. A ponthatárok kihirdetését követően azonnal kezdetét veszi az ünneplés. 8:30-tól Metzger Victoria DJ érkezik, őt követi a színpadon 9:30-tól az AK-26 formáció egy pörgős fellépéssel, este 10 órától pedig VZ koncertjére bulizhatnak a leendő egyetemisták. A programok és a felhőtlen hangulat egészen este 11 óráig tartanak.
1: Az időjárásról.
0: Az ország nagyobb részén felhőtlen lesz az ég, inkább csak a déli tájakon lehet több a felhő, időszakosan Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután a csapadékgócok elhagyták hazánkat, általában száraz időre kell számítanunk. Az északnyugati szél nagy területen élénk marad, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Már most műsorunk elején szeretném felhívni hallgatóink figyelmét, hogy műsorunk második felében, tehát a 9:30-kor hallható hírek után egy olyan beszélgetés következik majd, ami a nyugalom megzavarására alkalmas, így kérem, hogy aki érzékenyebb lelkű, az akkor már ne tartson velünk, és ha van a társaságukban gyermek, unoka, akkor most válasszanak egy másik műsort az Európa Rádió kitekintője helyett. És akkor nézzük mai témáinkat. Elsőként megismerhetik Olá Erikát, aki az El Camino helyett vágott bele a hazai kék túrába, és nem bánta meg.
2: Egy ilyen lelki feltöltődés miatt indultam el így először egyedül, és olyan nagy élmény volt, hogy erről nem tudok leszokni azóta se.
1: Aztán a hazai pszichiátriai rendelők zárt világába enged betekintést Ördög Nikoletta, pszichiátriai asszisztens, aki elmeséli majd hivatása csúcspontját is.
3: Mondjuk miattam nem lesz valaki öngyilkos, mert mondjuk egy olyan beszélgetést folytatok vele.
1: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az El Camino-t szerette volna végigjárni egy barátjával, Olá Erika, ám erre nem találtak elég időt, így végül a hazai országos kék túra útvonal legyaloglásába fogtak bele. Erika végül egyedül maradt, de így is lassan teljesíti a csaknem 1200 km hosszú turista útvonalat, amely a Kőszegi-hegységben található Írott-kőtől a Zempléni-hegységben fekvő Hollóházáig vezet. De mit ad neki az egyedül töltött idő, a természet közelsége, a túrázás? Olá Erika túrázóval, az egyik tanítványom Szabó György beszélgetett, aki a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem református közösségszervező mesterszakos hallgatója.
2: Te gyerekkorodban kirándultál-e?
3: Igazából ilyen szinten nem. Volt néhány, ugye az Alföldön nőttem fel, tehát ott viszonylag kevés a hegy, de a kirándulások maximum a töltésig biciklivel vezettek, de és nem jártunk el így a hegyekbe túrázgatni, kirándulgatni, nem volt nálunk ez szokás, de édesanyám úttörő táborokba főzött, mert szakácsnő, és vele elmentem párszor ezekbe a táborokba, még ugye kicsi voltam, és ott az úttörőkkel bejártuk ott a hegyeket, ahol táboroztunk éppen, tehát ventem velük a napi túrájukra.
2: Hát akkor azt lehet mondani, hogy ha nem is tudatosan, de ott valami megfogott téged a kirándulással vagy a túrázással kapcsolatban.
3: Hogy pont ott, azt nem tudom, de így a hegyek iránti rajongás az valahogy, nem emlékszem, hogy mióta, de az megvan.
2: Ez egyébként azért érdekes, mert hogy alföldi.
3: Igen, igen. Vagy. Az valahogy olyan biztos azért, mert elérhetetlen volt.
2: Igen. És honnan hallottál először erről a túraútvonalról, tehát magáról a kék túráról?
3: Meglepődően nagyon későn hallottam róla, én 18-ban talán egy barátnőmmel beszélgettünk arról, hogy milyen jó lenne az El Camino-ra elmenni. Neki volt egy barátnője, aki végigment rajta, és ő beszélt először nekem erről, hogy hát igazából itt Magyarországon is van az El Camino-nak is egy része, egy szakasza, de ha nem is azt csináljuk meg, mert mindig rájöttünk, hogy nem tudunk az életünkből kivenni egy hónapot, akkor próbáljuk meg az országos kék túrát, és én tőle hallottam először. És meg is vettük a füzetet a külföldön él, és az első szakaszt együtt csináltuk meg. 2019. május 1-én, a születésnapon, az volt az első, a budai 14 kilométeres szakasz.
2: Miért vállalkoztál erre az útra?
3: Nem volt ilyen tudatos. Szerintem először igazából csak egy hobbinak vagy kedvelésnek indult. Csak egy szimpla természetjárásnak, hogy így fogalmazzak. És ez így időközben alakult ki, hogy mást ad, mint aminek indult ez az egész. Tehát nekünk ezzel a barátnőmmel ez egy ilyen együtt töltött tartalmas idő, és egy jó beszélgetés volt az első időszakban. És aztán ugye ő nem tudott jönni a túrákra, mert nem tudott hazajönni, és megbeszéltük, hogy akkor külön-külön is csinálhatjuk a szakaszokat, aztán majd beírjuk egymást, és aztán valahogy meg úgy alakult, hogy gyakorlatilag ő nem is csinálja, hanem én csinálom.
2: És akkor tehát gyakorlatilag együtt kezdtétek, és aztán, ha jól értem, akkor egyedül maradtál, mert bizonyos értelemben, mert úgy tudom, hogy időnként barátok, ismerősök csatlakoztak hozzád, hogy mi a különbség a kettő között, hogyha egyedül hát vagy? Vagy hogyha társasággal?
3: Óriási különbség van. Örülök, hogy így alakult, hogy egyedül bevállaltam így a túrákat. Nem is tudom, hogy jutott eszembe. Annyira egy ilyen lelki feltöltődés miatt indultam el így először egyedül, és olyan nagy élmény volt, hogy erről nem tudok leszokni azóta se.
2: És a családod mit szólt? Mennyire voltak támogatóak?
3: Hát, ha nekik nem kell jönni, én mehetek. Hát abszolút támogatóak voltak.
2: Jó, és mit tetszett eddig a legjobban?
3: Hát ez egy jó nehéz kérdés.
2: Mert hát, jól tudom, több mint 700 kilométert teljesítettél már a túrából, és az országnak számtalan részén voltál. Mert hogy azt el kell áruljuk a kedves hallgatóknak, hogy nincs kőbe vésve, hogy A pontból B pontba, egész pontosan írott kőtől Hollóházáig csak úgy lehet a kék túrát megcsinálni, hogy egy irányba és egymást követő szakaszokban, hanem bármikor bármit kiválaszthat az ember. És annyit tudok Erikáról, hogy ő abban az értelemben egy irányba halad, hogy írott kőtől egyébként Hollóháza felé, de ezt teheti úgy is, hogy akár egyik nap a Mátrában csinál meg egy szakaszt, másik nap pedig az ország másik részébe a Bakonyban. És ezért merül fel bennem a kérdés, hogy elég sok mindent láttál, változatos tájakat, hogy van-e valamelyik olyan rész, akár például a Nógrád, ami kimondottan?
3: Hát jó, hogy a Nógrádot említed, mert az egyik kedvenc területem a Nógrád megye. Főleg a Naszály, az egy nagy szerelem lett, de nem tudok így kiemelni ezen kívül mást, amit ne szeretnék. Uh-huh. Mert minden egyes szakasznak megvan a maga szépsége. Tehát minden tájegység mást ad. Más az aurája, hogy így fogalmazzak. Mindenhol van valami szépség és különlegesség, és ezért jó ez a kék túra, mert pont erre ad rálátást. Már az emberek viszont mindenhol kedvesek, tehát ez közös benne.
2: Igen, hát ez is lett volna a kérdés, hogy mi volt eddig a legnagyobb élményed.
3: Amikor sétálok az erdőbe, és ugye igazából lenyugszom, vagy így megérkezem lelkileg, hogy akkor igazából tényleg azt érzem, hogy ilyen áldott vagyok, tehát hogy egy ilyen jó helyen vagyok, jókor, és hogy védelemben vagyok, és annyi szépet kapok mindig, mert egy csomó állatot látok, tudod? Tehát, hogy mindig azt érzem, hogy a természet megajándékoz. Madárfiók a csicsergést hallottam, és figyeltem, hogy honnan jön a hang, és gyakorlatilag egy méterre az út mellett volt a fába egy odú, és ott voltak a kis madarak, ott csicseregtek. És be tudtam nézni rájuk. Tehát ez egy annyira hihetetlen dolog. Minden egyes alkalommal, tehát abban különböznek egy-egy szakaszok, hogy mikor tudok átszellemülni, vagy mennyire mélyen, de vannak olyan részek, ahol maga a környezet is egy olyan aurával rendelkezik, ami nagyon-nagyon mélyre tud vinni, például ilyen az Urkút. Tehát nagyon sokat nyújt egy-egy ilyen túra.
2: És hogy érzed, hogy mennyire változtatott meg téged az út, ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni, hogy a mindennapjaidban, gondolkodásban, vagy akár ilyen összehasonlításban, amit az előbb említettél, hogy kedvesek az emberek vidéken. És azt ugye tudjuk, hogy alföldi lány vagy, de azért jó ideje Budapesten élsz, vagy Budapest környékén.
3: Igen, igen. Valahogy úgy tudnám megfogalmazni ezt, hogy egy ilyen belső erőt adott ez az utazás, számomra ez a kék túrázás, mert stabilabbá, meg magabiztosabbá váltam ezáltal, hogy mit tudok teljesíteni, mire vagyok képes, igazából azt mutatja meg egy-egy ilyen út, mert ebben van logisztika, tervezni kell előtte, hogy hogyan utazok le egy-egy ilyen útra, hogyan érem el a buszt vagy a vonatot, hol alszok.
2: Igen, ezt fontos elmondani a kedves hallgatóknak, hogy hát ugye nem abból áll egy kék túra, így a laikusoknak mondjuk ezt, és csupa jó indulattal, hogy csak elmegyek, és aztán A pontból B pontba eltúrázok, hanem bizony a vidéki közlekedés rejtelmeit is, és olykor buktatóit is hát el kell tudni viselni, és valóban én is úgy tudom, hogy igen, nagy logisztikázást jelent az ilyesmi. És mit tanácsolnál azoknak, akik most szeretnék kezdeni a kék túrát?
3: Hát, hogy vágjanak bele, ne gondolkozzanak.
2: Bármi, amit szeretném megosztani a kedves hallgatókkal.
3: Még egy dolog jutott eszembe, ami egy óriási spirituális élmény volt számomra, az első éjszakai kínalvásom. Mert tulajdonképpen itt, ha több napot akar az ember kint tölteni, akkor választhat, hogy kinnalszik sátorba, vagy kempingezik, vagy akár egy függőágyon, vagy foglal szállást. Vannak olyan részek, ahol egyébként nem annyira könnyű szállást foglalni, de szerencsére nagyon sok helyen lehet viszont vadkempingezni. És én kicsit bátortalanul indultam először neki, hogy egyedül kint aludjak, mert itt ugye az volt a lényeg, hogy egyedül meg tudom-e ezt tenni, mennyire vagyok bátor, és tavalyi évben csináltam meg ahol a zalaszántói stupa van, tehát Tömörctől, nem is tudom, hogy mi az, mert nem vagyok ebben jó, tehát az az igazság, hogy már most tudom, hogy többször végig fogok menni a kék túrán, mert tudom megjegyezni a szakaszokat.
2: Ez valószínűleg, hogy a Tömörd, Sümeg és Zalaszántó szakasz lehetett.
3: Igen, igen.
2: Ha pedig a másik irány, akkor a Keszthely.
3: Nem, Tömörd, Sümeg és Zalaszántó. És ott aludtam egy éjszakát a stupa árnyékában.
2: Irigylésre mehet szó.
3: ami egy olyan óriási élmény volt, mert egyáltalán nem volt bennem félelem, sőt, inkább azt éreztem, hogy újra az anyamében vagyok.
2: Hát Erika, nem maradt már csak egy kérdés, hogy mikor tervezed a következő túrát.
3: Jövő hétvégére.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Olá Erika túrázót hallották, akivel Szabó György beszélgetett, ő az egyik tanítványom, aki a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem református közösség szervező mesterszakos hallgatója.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Országszerte mintegy 250 kilométernyi útszakasz felújítása indult el a Magyar Közút saját kivitelezésében. A hírt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be egy Komárom-Esztergom megyei helyszínről. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a magyar utak állapota a hosszú évek alulfinanszírozottságának a következménye. Kifogásolta, hogy az előző ciklusban az állam gyakorlatilag kivonult az országos közúthálózat fenntartásából. Elmondása szerint a források döntő része a mellékutak helyett az autópálya koncessziókhoz került az elmúlt években. Bár a költségvetési hiány megközelíti a 7%-ot, a miniszter szerint nem lehet tovább halasztani a munkákat. Vitézi Dávid elmondta, hogy a cél a több évtizedes lemaradás fokozatos ledolgozása egy országos program keretében. Az Oktatás és Gyermekügyi Minisztériumban fogadták az országos diák tanács tagjait a héten. Lannert Judit oktatási miniszter közölte, hogy a diákok az ország minden részéről érkeztek a találkozóra. A megbeszélésen a tárca vezetői a hatékonyabb párbeszéd kialakításáról egyeztettek a fiatalokkal. A minisztérium célja az is, hogy a szakképzésben tanulók is aktív szerepet vállaljanak a munkában. A diáktanács 8 munkacsoportja számos fontos témában mutatta be a javaslatokat. Többek között a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra és a kortárs segítés kérdését érintették. Szó esett emellett az iskolai közösségek erősítéséről és a diák önkormányzatok fejlesztéséről is. A felek a hosszú távú együttműködés jegyében augusztusban folytatják a közös munkát. Mintegy 200 ezer adományozó támogatta az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táboroztatási programját. A felajánlásokból 91 millió forint gyűlt össze 1000 rászoruló gyermek nyári élményeire. A szervezet 30 millió forintot közvetlenül a táborok költségeinek a fedezésére fordít. A fennmaradó összeget a hátrányos helyzetűeket segítő kapaszkodó programjuk támogatására szánják. Az ország északi és déli régióiban összesen 18 helyszínen szerveznek nyári programokat. A gyerekek 33 napköz is, valamint bentlakásos táborban vehetnek részt a nyár folyamán. A 4 és 18 év közötti korosztályt változatos és tematikus foglalkozások várják. A táborok a szakemberek szerint jelentősen hozzájárulnak a gyerekek komplex felzárkózásához. Több mint 1 milliárd forintból teljesen megújul a lilafüredi hámorító környéke a Top Plus program keretében, közölt a Miskolci önkormányzat. A visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból megújul a déli parton futó turistaút, valamint új sétányok épülnek a tó keleti és északi részén. A beruházás leglátványosabb eleme egy 150 méter hosszú, részben a víz fölé benyúló függesztett panorámasétány és kilátó terasz lesz. A fejlesztés célja, hogy a közkedvelt kirándulóhely a természeti értékek megőrzése mellett még vonzóbbá és kényelmesebben bejárhatóvá váljon. A projektet a Miskolci önkormányzat az Építési és Közlekedési Minisztériummal, valamint a Mikom Nonprofit Kft.-vel konzorciumban valósítja meg. Július 23-án tartják a miskolci Csengei kertben az idei Pont Ott partit. A felsőoktatásba felvételiző diákok itt közösen várhatják a ponthatárokat a borsodi megyeszékhelyen. A Miskolci Egyetem és partnerei által szervezett rendezvény teljesen ingyenes. A kapukat este 6 órakor nyitják meg a látogatók előtt. A hivatalos köszöntők után pontban este 8 órakor húzzák meg a vonalakat. A ponthatárok kihirdetését követően azonnal kezdetét veszi az ünneplés. 8:30-tól Metzger Victoria DJ érkezik, őt követi a színpadon 9:30-tól az AK-26 formáció egy pörgős fellépéssel, este 10 órától pedig VZ koncertjére bulizhatnak a leendő egyetemisták. A programok és a felhőtlen hangulat egészen este 11 óráig tartanak.
0: Az időjárásról.
1: Az ország nagyobb részén felhőtlen lesz az ég, inkább csak a déli tájakon lehet több a felhő, időszakosan Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután a csapadékgócok elhagyták hazánkat, általában száraz időre kell számítanunk. Az északnyugati szél nagy területen élénk marad, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy a nyugalom megzavarására alkalmas beszélgetés következik. Egyszer egy olyan házaspárnak kellett segítenie, akik 21 éves gyermeküket veszítették el egy autóbalesetben, így kerültek a pszichiátriai rendelőbe. Míg egy másik alkalommal a vele folytatott beszélgetés révén vetette el az öngyilkosság gondolatát egy páciens. Ismerjék meg Ördög Nikoletta, pszichiátriai asszisztenst, aki a következő percekben egy olyan hivatásba enged betekintést a számunkra, ahova ritkán nézhetünk be. Egyrészt a pszichiátriai rendelők világa eléggé zárt, ha valaki mégis beszélhet, azok általában az orvosok. De most más perspektívából is rátekinthetünk, hogy milyen heroikus küzdelem folyik a betegek gyógyításáért és gyógyulásáért a hazai pszichiátriai rendelőkben. Ismerjék meg tehát Ördög Nikoletta, a pszichiátriai asszisztenst. Az interjút Tóth Kuzsella Ágnes, az egyik tanítványom készítette, mint a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem református közösségszervező mesterszakos hallgatója.
2: Csináltam egy átképzést, utána pszichiátrián volt szükség asszisztensre emberhiány miatt, úgy kerültem ide, és itt is maradtam. Megszerettem, mert érdekes.
3: Eredetileg is ezt szeretted volna csinálni?
2: Nem gondoltam volna, hogy itt fogok dolgozni az egészségügybe. Teljesen más elképzeléseim voltak, de amikor jött egy ilyen lehetőség, tanfolyam munkái képzést, akkor ez állt hozzám a legközelebb, megtetszett, utána nagyon sokat kellett még tanulnom, hogy igazán helyt tudjak állni.
3: És pontosan mit csinál egy pszichiátriai asszisztens?
2: Orvos mellett vagyok, betegekkel veszem be a papírt, számítógépbe rögzítem róla az adatokat, amit az orvos diktál, azt írom, vagy ha olyan szakrendelésen vagyok, akkor én kérdezem ki a beteget. Gyógyszereket írunk fel neki, injekciózni kell, akinek olyan jellegű betegsége van, vagy injekcióra lett beállítva, ezek főleg a skizofrén betegekre igaz, ők nekik szoktunk injekciót beállítani. Akkor jellemző ez, amikor a gyógyszeres kezelés vagy nem hat, vagy pedig nem együttműködő a beteg, és kétséges a gyógyszer bevétele, hogy napi szinten ő beveszi a gyógyszereket, és sokkal észszerűbb az, amikor havonta vagy két havonta van olyan, amit három havonta kell depotinekciót kapni, mert ez biztos, hogy benne van és hat a betegségére. Hát már most én azt tapasztalom, hogy egyre veszélyesebbek a mai világban, mert egyre nehezebb bekerülni, szakrendelésre hosszúak a várólisták, rendelések szűntek meg, elmentek orvosok, összevonások voltak, az orvosoknak a száma nem nőtt, hanem inkább csökkent, és kétszer-háromszor annyi területet kell ellátni, hiába próbálunk segíteni, meg vannak délutáni szakrendelések is, akik munkából mennek haza, hogy ők is tudjanak járni kontrollvizsgálatokra, de mégis akkora emberhiánnyal küzdünk, hogy emiatt nem tudunk annyi beteget ellátni, amennyi igény lenne rá. És emiatt van az, hogy főleg aki például gyógyszerfüggőek, azok szoktak általában veszélyesek lenni, mert hiányzik nekik a gyógyszer, járnak alkoholbetegek, drogbetegek is, de akár egy olyan skizofrén beteg is, aki esetleg pont akkor hallucinál, és mondjuk közveszélyesnek számít. Úgyhogy vannak igen ilyen esetek, mert nyilván pszichiátrián ezt nem is lehet elkerülni.
3: Milyen a kapcsolatod az orvosokkal?
2: Jó a kapcsolatom, mert emberközpontúak, empatikusak a betegekkel. Szeretek ott dolgozni egyébként, és megtaláltam velük a közös hangot, meg ők is a betegekkel, tehát szeretik is a betegek az ottani orvosokat. Csak túl vannak terhelve, és emiatt van az, hogy nem tudnak annyi beteget ellátni, mint amennyire szükség lenne, mert minden orvos más óraszámba rendel, idősek már az orvosok, nyugdíj mellett dolgoznak, nem jönnek utánpótlások, hogy esetleg egy fiatalabb generáció átvegye a helyüket, ezért az idősebb orvosokra hárul egyre több feladat.
3: És a betegek hogy viszonyulnak hozzád, ha mondjuk te kérdezed ki őket, tehát hogy nincs az, hogy inkább az orvosnak válaszolok, nem maga szóljon hozzám. ilyenre gondolok?
2: Egy-két kirívó eset van, amikor az orvosnak akar megnyílni, beszélni, de általában az jellemző, hogy könnyen megnyílnak. Függ attól is, hogy ki hogy viszonyul hozzájuk, mennyire empatikus, mennyire kedves, mennyire érzi át a helyzetét, ha látják azt az emberen, hogy érdekel, amit mond, meg olyanokat kérdezek tőlük, ami személyes, és tudják azt, hogy segíteni akar. Én mindig el szoktam mondani nekik, hogy itt semmit nem kell szégyelni, mert itt nem fogunk rajtuk kunyolódni, nem fogjuk őket kinevetni, nem fogjuk leszívni őket, de viszont úgy tudunk segíteni, hogyha őszinték és mindent elmondanak. Engem szeretnek a betegek, meg jó kapcsolatban vagyok én is a betegekkel, de persze vannak olyan esetek, amikor agresszívan lépnek fel, de ez nem azért van, mert én kérdezem ki őket, hanem azért, mert nem akarnak várakozni, vagy sietnek, vagy nincs időpontjuk, de ők követelik, hogy lássák el őket, de ez nem attól függ, hogy én kérdezem-e ki őket, hanem ez maga a szituációnak szól.
3: Sajnos egyre többet hallunk olyanról, hogy megtámadnak embereket, esetleg megszúrnak, megölnek. Gondolom ez is annak köszönhető, hogy nem jutnak időben orvosi ellátáshoz, mert ugye sokan pszichiátriai betegek, akik ilyen cselekményeket elkövetnek, ezzel van összefüggés szerinted?
2: Hát van, igen, ezzel is összefüggés, mivel hogy már az osztályon is kevesebb az orvos, emiatt ugye ott is azért hiány alakult ki, meg nyilván, hogy szakrendelésen is egy-egy orvossal van, amikor 2-3 rendelést is el kell látnunk, és nincs rá kapacitás, hogy most soron kívül olyan betegeket ellássunk, ahol nem indokolt a soron kívüliség. Vannak olyan esetek, mert minden esetben megkérdezzük a beteget, hogy miért jön, miért szeretné, hogy soron kívül ellássuk. De hát amikor indokolja a panasza azt, hogy őt most időpont nélkül ellássuk, akkor nem szoktuk elküldeni, mert az veszélyt jelenthet önmagára is, meg másokra is. Ilyen esetben el szoktuk látni őket időpont nélkül is, csak ezáltal az időpontra érkező betegeknek többet kell várniuk, mert nem pár perces egy ilyen betegekkel való beszélgetés, hogy felmérjük az állapotát, a diagnózist, megnézzük, hogy szükséges-e esetleg osztályra beutalni őket, és ehhez pedig mind idő kell, hogy őket is megvizsgáljuk, és ez a többi betegnek a rovására is mehet, akik szintén türelmetlenek, mert hiába jönnek órára, percre, időpontra, ezt nem lehet betartani ilyen esetekben, mert a hány beteg annyi időt vesz igénybe, nem lehet azt mondani, hogy 15 perc letelt, akkor a következő beteg következzen, mert akkor ez a betegeknek a rovására is megy, hogy nem tudjuk felmérni normálisan az állapotát, hogy most mi a probléma, meg vannak olyan betegek, akik nehezebben nyílnak is meg, és sírelmeznék is, hogyha emiatt kiküldenénk, mert kint mondjuk van még 15 beteg, akik várják az időpontjukat.
3: Ja, attól függ, hogy mennyire együttműködő egy beteg, mert lehet, hogy van, akinél 10 perc is elég, van, akinél meg 20 is kevés.
2: Igen, általában azért, akik kontrollra jönnek vissza, akiknél bevált a gyógyszer, beállított terápiával elégedettek, jól vannak, azok sokkal kevesebb időt vesznek igénybe, mert ők csak szeretnék feliratni a gyógyszerüket, teljesen elégedettek a terápiával. Ők rövidebb időt vesznek igénybe, de viszont egy olyan beteg, aki hiába visszajáró kontrollos, de mondjuk a hanghallásai felerősödtek, nem jó neki a gyógyszer. Őket azért alaposabban ki kell kérdezni, mert azért nagyon nem mindegy, hogy rájövünk-e, mert azért van olyan beteg, aki disszimulál, és csak azért, hogy osztályra ne küldjük be, és inkább azt mondja, hogy nem hall hangokat, mert nem szeretnek, hát nyilván egy zárt osztály azért azt senki nem szereti, és azért nagyon nagy figyelmet, meg már gyakorlatot igényel az, hogy tudjuk, hogy melyik betegnél mit kell kérdezni, mert ahány beteg, annyiféleképpen kell hozzáállni. Nem lehet egyformán állni minden beteghez ugyanúgy, mert azzal nem érünk el célt.
3: Egyre több a gyerek pszichiátriai beteg is.
2: Én úgy gondolom, hogy a mai világban, ami folyik, tehát ez az anyagias világ, az, hogy a gyerekek is iskolába egyre jobban bántalmazzák egymást, megszólják egymást, már arra mennek, hogy kinek milyen telefonja van, milyen ruhája van, mennyi pénze van, és nyilván azért nem mindenki teheti meg magának azt, hogy a legmodernebb telefonokkal járkáljon, a legdivatosabb ruhákba menjen. Én azt látom, hogy elég sok a iskolai bántalmazás is, hát lehet a interneten is olvasni, hogy azért nagyon sok gyerek lesz emiatt öngyilkos, mert nem kap megfelelő segítséget, mert az iskolába esetleg vagy nem meri mondani, vagy nem tudnak mit kezdeni vele. Otthon esetleg, ha mondja is, akkor a szülő se tud mit csinálni, mert az iskolába, ha bemegy, nem biztos, hogy tudnak vele mit kezdeni. És én azt látom, hogy ez nagyban befolyásolja azt, hogy a gyerekek is nagyon, nagyon nem olyanok egymással, amilyennek kellene. Illetve szerintem ez az internet világa is, hogy már most a gyerekeket azt köti le, hogy interneten a TikTok, ott élő videóznak, ott is bántják egymást, gúnyolják egymást, kifigurázzák egymást, és azért egy gyengébb, érzékenyebb lelkületű gyereknél ez nagyon célba tud találni, és az a baj, hogyha a bántalmazó szülő sem veszi komolyan azt, hogy a gyerekének a viselkedése nem jó irányba halad, mert mondjuk miatta a másik gyereknek olyan lelki sérülése, vagy felnőtt kora lesz, amit ők okozhattak ezzel, de nagyban az internet az úgy gondolom, hogy az se egy jó, hogy már most ennyire minden ahhoz kötött a gyerekeknél is, és nyilván nem csak azokat az oldalakat fogják nézni, ami nekik megfelelő, vagy a korosztályuknak, hanem olyan oldalakat is, amit nem is regisztrálhatnának 18 év alatt, de ezt simán ki lehet kerülni, beírják a születési dátumokat, senki nem ellenőrzi, hogy mit írtak be.
3: Igen, de ugye vannak a sokkal kisebb gyerekek, ilyen 3-4-5 évesek. Valószínű, hogy nekik is ez a felgyorsult világ, hogy mondjuk odaadja a kezébe a telefont, és mondjuk az agya az nem tudja feldolgozni még egy 2 éves gyereknek, vagy egy 3 éves gyereknek ezeket a nagyon gyors képváltásokat.
2: Hát biztos az is benne lehet, igen, mert amit mondtál is, hogy ez a felgyorsult világ, hogy azért már most nincs az, mint régen volt a nagyszüleink korában, hogy a anya otthon maradt a gyerekkel, az apa dolgozott, és akkor ő neki csak annyi volt a feladata. Nyilván sokkal kevesebb információt kellett feldolgozni az agyának a szülőknek is, mert nem volt még annyi tévécsatorna, nem hallottunk annyi híreket, azt se tudták azok az emberek, hogy a világnak a másik felébe mi történik. Most meg már ugye anya-apa is muszáj, hogy dolgozzon, mindenki fáradtan hazamegy munkából, a sok munkahely stressz mindenkit ér, megfelelési kényszer mindenhol munkába, otthon, családnak, és én úgy gondolom, hogy már a szülők is olyan állapotban lehetnek, meg olyan pszichésen túlterheltek, hogy már lehet, hogy az is kihathat a gyerekre kiskorába, mert nyilván nem olyan nyugodt a szülőnek se a lelki világa. Meg igen, hát nagyon sok szülő ugyanúgy a tévét bekapcsolja, hiába esetleg nem érti a gyerek, hogy mi megy a tévébe, az agya azért teljesen másképp dolgozza fel, vagy a telefontod, hogy nem mindenki nézi azt, hogy most a korosztálynak megfelelő meséket nézessen a gyerekkel.
3: Mi a legnehezebb része a te munkádnak?
2: Hát most per pillanat én azt látom a legnehezebbnek, hogy nagyon nagy emberhiány van, mind orvos, mind asszisztens, mind ápoló szinten, viszont a betegek száma pedig egyre nő, a terület is nő, sok orvos nyugdíjba ment, elhunytak orvosok, nem jött utánpótlás, emiatt nő a teher is, és nehéz megfelelni, meg nehéz ennyi beteget úgy ellátni, hogy mentálisan mi is egészségesek maradjunk. Illetve én azt vettem észre, hogy egyre több az új beteg, tehát egyre többen fordulnak pszichiáterhez, amit viszont pozitív dologként élek meg, mert jó, hogyha az emberek felmerik azt vállalni, hogy gond van, baj van, és mernek segítséget kérni.
3: Itt a gyerekekre csatolnék vissza egy picit, hogy beszéltük, hogy ugye az iskolában nem segítenek. Sajnos egyébként nagyon kevés a pszichológus szakember, és lehet, hogy ha segítséget is kérnek, nincs, aki segítsen neki. A szülő vagy keres, vagy megteheti, hogy keressen magán pszichológust, vagy nem.
2: Nálunk is dolgoznak pszichológusok, és is szoktunk embereket is küldeni hozzájuk, mert vannak olyan betegek, akiknek leírjuk, hogy nem szükséges gyógyszeres terápia, mert nem az fogja megoldani a problémáját, hogy ő bármilyen gyógyszert fog szedni, hanem sokkal többet ér neki, ha pszichológushoz eljár rendszeresen, és ott például egy órás beszélgetéssel kibeszéli magából, vagy különböző relaxációs gyakorlatokat tanít meg vele a pszichológus, vagy egy irányt ad, hogy az adott problémával, hogy érdemes foglalkozni. Tehát szoktunk küldeni pszichológushoz betegeket, csak igen, kevesen vannak ők is túlterheltek, illetve nem csak ilyen pszichoterápia miatt járnak hozzájuk a betegek, hanem olyanok miatt is szoktak küldeni hozzájuk pacienseket, vagy akár mi, akiknek különböző teszteket kell csinálni. Például intelligencia tesztet ők mérik fel a fogyatékossági támogatáshoz. Nagyon sok beteg van, aki erre szorul, és már most kérik bizonyos időközönként, hiába ugye az nem fog változni, hogy újabb-újabb intelligencia teszteket csináljanak a pszichológusok, és ez is mind időt vesz nekik el, mert azt megcsináltatják a tesztet, de utána nekik azt még ki kell elemezniük, és nagyon sok ilyen beteg van, akik emiatt is úgymond az időt elveszik a pszichológusoktól, vagy például egy betegnél, akinél a skizofréniát felmérik egy Rorschach-teszttel például. Ilyen célból is küldünk betegeket, tehát nem csak azért, hogy egy ilyen pszichoterápiára menjenek az ilyen kisebb kórképes betegek, hanem nagyobb kórképeseknek is kell menniük a tesztek miatt.
3: Elég stresszes lehet a munkád. Ezt hogy kezeled?
2: Hát egy idő után meg kell tanulni kezelni az embernek azt, hogy nem veszi magára, amit mondanak neki, mert tudom, hogy nem nekem szól ez, hanem magának a helyzetnek, mert mindenki sokkal feszültebb, meg agresszívabb, amiről se a betegek nem tehetnek, se mi nem tehetünk, de meg kell tanulni kezelni, hogy ami nem az én hibám, azt nem szabad magamra venni, mert egy idő után az én egészségem megy rá.
3: Volt olyan helyzet, ami úgy nagyon megmaradt benned, akár beteggel, akár orvossal kapcsolatban?
2: Hát volt egy házas pár, volt, akinek a lányuk autóból esetben meghalt, 21 évesen.
3: Volt olyan pillanat, amikor érezted, hogy most tényleg segítettél valakin?
2: Igen, ennél a házas párnál, amit már hiába pár éve volt, de megmaradt bennem, vagy mondjuk miattam nem lesz valaki öngyilkos, mert mondjuk egy olyan beszélgetést folytatok vele, vagy tudok segíteni, vagy rá tudok világítani arra, hogy miket nézzen, milyen pozitív dolgokat nézzen, akkor ezek azért jól tudnak esni, és fel tudnak tölteni, hogy érdemes itt dolgozni, meg érdemes ilyen embernek lennem.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ördög Nikoletta pszichiátriai asszisztenst hallották, akivel az egyik tanítványom, Tóth Kuzsella Ágnes, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem református közösségszervező mesterszakos hallgatója beszélgetett.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Polgár Judit megválasztását javasolja a köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 jeles szereplője, akik közös levelet fogalmaztak meg az országgyűlés elnökéhez fordulva. A kezdeményezést Nagy Tímea, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke juttatta el a sajtóhoz. Az aláírók között van többek között Rubik Ernő, Lovász László, Kepes András és Kulka János is. A levél írói szerint Sulyog Tamás megbízatásának lejárta után a nemzet egységét megteremtő elnökre van szükség. Polgár Judit elismertsége és életútja pártok felett áll, morális tartása pedig példaértékű. Minden idők legjobb női sakkozójaként a világ bármely pontján hűen képviseli a magyar szellemet és tehetséget. A nyilatkozatban hozzátették, hogy a jövőbeni stabilitás záloga egy átfogó, széleskörű társadalmi megegyezés lenne. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán reagált Polgár Judit felkérésére. A kormányfő bejelentette, hogy hétfőn személyesen is találkozik a sakk nagymesterrel. Azt fogja megkérdezni tőle, hogy az új alkotmányig kész-e új szerepben szolgálni a hazát. Magyar Péter szerint az elnöki tisztség nem munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat. Hangsúlyozta, hogy Polgár Judit személye évtizedek óta a tehetséget és a kitartást jelenti. Kivételes pályafutását és nemzetközi elismertségét kizárólag a teljesítményének köszönheti. A miniszterelnök zárásként hozzátette, hatalmas megtiszteltetésnek érezné, ha elvállalná a felkérést Polgár Judit. Ünnepi istentiszteleten iktatták be a református Iszákos mentő misszió új vezetőjét. A Budapest Hold utcai református templomban tartott alkalmon Stift János vette át ünnepélyesen a szervezet irányítását. Az eseményen egyúttal hálát adtak németné Balogh Katalin eddigi munkájáért is. A leköszönő vezető több mint két évtizeden át irányította a missziót. Az ünnepségen Steinbach József püspök, a zsinat lelkészi elnöke hirdetett igét. A megjelentek előtt Balogh Zoltán dunamelléki püspök is köszöntőt mondott. Beszédében kiemelte a dömösi misszió alapítását és történelmi jelentőségét. Az alkalmon a Magyarországi Református Egyház és a Kék Kereszt Egyesület megállapodást írt alá. A jelenlévő lelkipásztorok sorban áldást kértek a tisztségbe lépő új vezetőre. Az ünnepséget egy felépült szenvedélybeteg megrázó bizonyságtétele is kísérte. A helyszínen bemutattak egy új könyvet is, amely sikeres szabadulás történeteket tartalmaz. A dömösi misszió munkája így új vezetéssel, de a megszokott alapokon folytatódik. Jelentős közlekedési változásra kell készülniük a Gyöngyös felé utazóknak. Hétfőtől augusztus végéig vonatpótló autóbuszok járnak Gyöngyös és Vámosgyörg között. A több mint 1 milliárd forintos vasúti pályafejlesztés miatt szünetel a vonatforgalom. A pótlóbuszok menetideje 33 perc, így a megszokottnál később érkeznek meg. A Mátra belső vidékére utazóknak a volánbusz közvetlen járatait is ajánlja a társaság. Az érintett szakaszon, egyes helyközi buszokon a vasúti menetjegyeket is elfogadják. A részletes menetrendről a MÁV Inform oldalán és a vasúttársaság honlapján tájékozódhatnak az érintettek. Több százan töltötték meg szombat este a miskolci belvárost. Az érdeklődőket

0: egyenes kertmozival és közös meccsnézéssel várták. A népszerű eseményt a miskolci belvárosi kör csapata szervezte. A helyszínen a miskolci Szohónál gyorsan megteltek az ülőhelyek. A program a Belédestem című közkedvelt magyar filmmel indult. Később a sportrajongók a Franciaország-Anglia bronzmérkőzést szurkolhatták végig. A környékbeli vendéglátóhelyek meghosszabbított nyitvatartással zártak. A sikeres rendezvény fesztivál hangulatot teremtett a belvárosban. Madárral ütközött felszállás közben a Wizzair Budapest-Tallinn járata vasárnap reggel 5:30. Az Airbus A321-es Neo repülőgép személyzete a baleset után azonnal a visszafordulás mellett döntött. A repülőgép rövid várakozás és súlycsökkentés után teljesen rendben leszállt a Ferihegyi reptéren. A kényszerű visszatérés oka az elővigyázatosság volt.
1: Az időjárásról.
0: Az ország nagyobb részén felhőtlen lesz az ég, inkább csak a déli tájakon lehet több a felhő, időszakosan Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután a csapadékgócok elhagyták hazánkat, általában száraz időre kell számítanunk. Az északnyugati szél nagy területen élénk marad, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldelő itt az Európa Rádióban, én pedig Huszár Kata vagyok. Mai környezetvédelmi magazinunkban a hobbikertészeknek, balkonkertészeknek szeretnénk segíteni. A nyári időszakban, különösen amikor nagy a kánikula, igencsak meg kell fontolni a növényeink vízpótlását. Mikor, mennyit és hogyan locsolunk? Nekik segíthet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programjának nemrég megjelent víztudatos kertészkedés című tájékoztatója. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk majd Várszegi Gáborral, a Nébih mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatójával. Majd pedig arról szólunk, hogy nemrég nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portáját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. Szép szó Gabriellával, a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatójával beszélgetünk majd erről. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket!
1: Kedves hallgatóink, Miskolc családi házas övezeteiben, vagy akár a hétvégi házas területeken sokan termelnek némi zöldséget, gyümölcsöt. A nyári időszakban, különösen amikor nagy a kánikula, igencsak meg kell fontolni azonban a locsolás kérdését. Mikor, mennyit és hogyan locsolunk? Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programja, amely nemrég új víztudatos kertészkedés című kisokossal jelentkezett. A hobbi és balkon kertészeknek egyaránt sok hasznos tanácsot tartalmazó tematikus összefoglaló közérthető módon mutatja be, hogyan lehet a kertek vízigényét csökkenteni, a csapadékot hatékonyabban hasznosítani, valamint a növényeket felkészíteni az egyre gyakoribb aszályos időszakokra. A témával kapcsolatban Várszegi Gábort, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatóját kérdezzük.
2: Tekintettel arra, amiért a Nébih magát, ezt a kertművelő programot is elindította, hogy azoknak a kertészkedni vágyó embereknek, akik akár otthon kiskertben, akár városias környezetben a teraszon, a balkonon tartanak néhány növényt, hogy nekik adjunk mindig napra kész a kertészkedéshez kapcsolódó szakmailag megalapozott információt, ennek a sorozatnak a keretében került a biztatos kertészkedési kisokos kiadásra, hiszen most így a nyár közepe felé megtapasztaltuk az első hőhullámnak a hatásait is, és hát az egyik legfontosabb abban, hogy a növényeket életben tudjuk tartani ezekben a száraz idő, hősokkos időszakokban, az valójában a talaj, mert a talaj az nem csak arra szolgál, hogy tápanyaggal lássa a növényeket, tartó funkciót töltsön be, hanem nagyon fontos szerepe van a vízmegtartásban is. Talajtípustól ez természetesen változik, van olyan talaj, ami kevésbé tudja, a homokos talajok kevésbé tudják megtartani a vizet, például az agyagos talajok pedig sokkal jobban, de ami fontos, hogy alapvetően, hogyha a talajunknak jó a szerkezete, próbáljuk a lehető legkevesebb szer forgatni annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen a párolgási veszteségünk, megfelelő szerves anyagtartalommal látjuk el komposzttal, szerves trágyával, tehát kellően magas a szerves anyagtartalma, és minél hosszabb időszakon át borítjuk a talajt, hogy a párolgási veszteséget csökkentsük, akkor a talajunk megfelelő állapotban lesz ahhoz, hogy a rá lehullott csapadék, vagy a rá kiöntözött öntözővíz, az be tudjon szivárogni a talajba, és azt a talaj a megfelelő gyökérzónában tudja tárolni, és fokozatosan visszaadni a növénynek, ezáltal biztosítván az állandó optimális vízellátást.
1: Hogyan veszít egyébként a talaj a víz tartalmából?
2: Hát ugye a legnagyobb vízvesztesége a talaj szempontjából az a párolgás, főleg nyáron, ugye amikor nincsen fedve a talajunk, régen ugye a mezőgazdaságban a gazdálkodók legtöbbször azt tartották ideálisnak, hogyha gyönyörű, szép, csupasz termőföldek voltak a vetés előtt, és abba vetették a növényeiket. Ezt a mai megváltozott időjárási körülmények között már alapvetően kerülni szeretjük, hiszen minél jobban takarjuk a talajt, annál kisebb lesz a párolgási veszteségünk. Ez az egyik rész, amivel meg tudjuk akadályozni a talajnak a vízvesztését. A másik az a megfelelő szerves anyagtartalom, ami azért fontos, mert az a víz, ami beszivárog a talajunkba, az az ahhoz, hogy ne szivárogjon le, és már a növények számára elérhetetlen mélységbe kerüljön, és majd a végén ugye a talajvizet gazdagítsa, ahhoz szerves anyag kell, ami megköti a talajban a vizet, és fokozatosan adja vissza a növények számára. A harmadik fontos rész az pedig a szerkezetesség, mert hiába érkezik sok csapadék, és ugye manapság ez nagy intenzitással, hirtelen, nagyon rövid idő alatt érkezik meg általában, hogyha nem megfelelő a szerkezet, és nem tud beszivárogni ez a csapadék, hanem gyakorlatilag egy elporozódott talajfelszínen lefolyik a talajunkról a leérkezett nagy mennyiségű csapadék, akkor megint hiába jött a csapadék, mert nem tudja a talaj felvenni, és ezáltal nem tudja utána később a növény hasznosítani.
1: Ugye sokszor halljuk akár ilyen agrometeorológiai jelentésekben is, hogy a földnek a mekkora rétege az, ami száraz, mekkora rétegébe jut el a csapadék. Mi a jó igazánból a termőföldnek? Milyen mélyre kell, hogy eljusson az eső? Vagy úgy egyáltalán mi lenne az ideális, inkább úgy kérdezem, ha milyen gyakran esne mondjuk eső?
2: Hát ez növényétől és talajtípusától függ, és változik. Ezért is ilyen változatos a földünkön a különféle eredetileg kialakult ősnövényzet. De talán erre azt tudnám mondani, hogy az, amiket szoktunk hallani hírekben, hogy hány milliméter hiányzik a talajból, ez gyakorlatilag az elmúlt éves átlagoknak a összevetése a jelenlegi lehullott csapadék mennyiséggel. Ami a legfontosabb, hogy, és talán ez a kiskertek szempontjából ez az érdekes, hogy nem az a jó, ha folyamatosan nedvesen tartjuk a talajt, és mindig kis mennyiségű vizeket öntözünk ki, mert ezzel gyakorlatilag mindig csak a talajnak a felső pár centiét nedvesítjük be. Ezzel két problémát okozunk. Egyrészt a párolgási veszteség innen a legnagyobb, tehát hogyha szabadon van a talajnak a felszín, akkor nagyon nagy lesz és gyors a elvesztése ennek a víznek. A másik a növényeknek a gyökérzónája, akkor alapvetően nem a növény számára természetes mélységben alakul ki, hanem a talajnak ezen felső pár centiében alakul ki a gyökérzet legnagyobb része. Viszont így, amikor a gyors párolgás miatt ez a felső rész hamar kiszárad, a gyökérzet sem talál már vizet, hiszen nem alakult ki a megfelelő mélységben a gyökérzet, és ezáltal a növényeink jóval kevésbé lesznek ellenállóanak, és sokkal inkább szenvednek majd a vízhiánytól. Azt szokták mondani, hogy az a megfelelő öntözés, amikor annyi vizet kiteszünk, tehát ritkábban, de nagyobb mennyiséget beöntözünk, az az ideális. Ha a talajban egy 5-10 cm-es mélységben nedves a talaj, akkor rendben van, akkor nem kell öntözni. Viszont ahhoz, hogyha ez kiszárad, hogy ezt a mélységet elérjük az öntözött vízmennyiséggel, ahhoz értelemszerűen nagyobb mennyiséget, tehát hosszabb ideig tartó öntözést kell. Ezért alkalmas például a csepegtető öntözés nagyon erre, hiszen ez folyamatosan adagolja ki egy adott időszakon belül a megfelelő vízmennyiséget, és ezért mondjuk azt, hogy nem kell naponta kis mennyiségben, hanem öntözzünk 2-3 naponta még az ilyen nagyon nagy melegbe is, de akkor tudatosabban nagyobb mennyiségű csapadékvizet öntözzünk ki, és takarjuk a talajfelszínt hozzá.
1: Honnan látjuk egyébként, hogy egy-egy növénynek öntözésre van szüksége? Akár például itt fákra is gondolok, mert én valahogy azt képzelem, hogy még akár ebben a rettentő hőségben, ami rövid nyári záporokkal esetleg néha-néha tarkítva van, hát még a gyümölcsfáknak is szükségük van vízre, öntözésre.
2: Hát attól függ, tehát ha egy frissen eltelepített gyümölcsfáról beszélünk, akkor azt mindenképpen kell öntözni, hogy megfelelően kialakuljon a gyökérzete, de egy beállt már termő idősebb fának valójában az ilyen nagy aszályoknál sincs szüksége külön öntözésre, mert ő neki olyan mélységbe alakul ki a gyökérzete, hogy még ilyenkor is talál a számára megfelelő mennyiségű csapadékot. Persze ideálisabb lenne, hogyha több lenne, de őnála nincs arról szó, hogy veszélybe kerül maga a gyümölcsfa vízhiány miatt. Egy új telepítésű gyümölcsfánál erről mindenképpen beszélhetünk. Sokszor azt gondolják az emberek egyébként, hogy ha nem fákról beszélek, hanem mondjuk egy paprikáról, vagy egy paradicsomról, hogy napközben elkezd lógni a levele, hervad a növény, azonnal meg kell öntözni. Itt általában hibát követnek el a laikus kertészek. És a növénynek egy természetes védekezése a erős sugárzás és a kevés vízmennyiségre. Ha napközben megöntözzük, azzal nem követünk el jót a növénynek, mert egyből elpárolog ennek a víznek egy jelentős része, a növény nem tudja felvenni, ráadásul a felforrósodott talajra a hideg vizet ráöntjük, akkor azzal még sok helyzetet is, stressz helyzetet is okozunk a növénynél. Ezért mondjuk azt, hogy nem baj, hogy halóg a növény, fülefarka, hogy szokták mondani. Reggelente érdemes öntözni, az esti öntözéssel általában az szokott lenni a probléma, hogy gombás betegségek, egyéb fertőzések ütetik fel a fejüket, mert olyankor a növény nem annyira aktív, ugye nem veszi fel annyira a kiöntözött vizet, viszont nedves környezetet teremtünk a különféle gombáknak. Egy reggeli öntözésnek a növénynek akkor indul be a napi ciklusa, akkor nagyon jól felveszi a vizet, még nincs akkor a hőterhelés, hogy nagy lenne a párolgási veszteség. Tehát azt tudom mondani, hogy reggelente elég megöntözni, és hogyha nem vagyunk benne biztosak, hogy elég nedvesség van annak a növénynek, akkor nyugodtan nézzük meg a talajt, ha 5-10 cm-en nedves, akkor nem kell megöntözni. Ha 5-10 cm-en a talajt már száraznak tapasztaljuk, akkor viszont öntözzünk a reggeli időszakban.
1: A talaj víz megtartó képességének az erősítésekor a mulcsozás is szóba került, talajtakarás is. Igen. Ebben adjunk némi tippet a hallgatóknak. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Mi vásároljuk a mulcsot, vagy esetleg mi is tudunk csinálni? Mit lehet erről elmondani?
2: Nagyon sokféle anyag használható talajtakarásra. Itt tényleg alapvetően az a cél, hogy a mulcsal magával megakadályozzuk a talajnak a párolgását, vagy mondjuk inkább úgy, hogy csökkentsük a párolgási veszteséget. Ugye lassítjuk fel a talajnak a felmelegedését, javítjuk a csapadék beszivárgását, hiszen ott tartja, védi a talajt a különféle szélsőséges időjárási hatásoktól. Sok mindenféle anyag használható erre, talán a legelterjedtebb a díszkertekből ugye a fakéreg, viszonylag esztétikus, viszont ezt általában ugye meg kell vásárolni. A hátránya talán az, hogy amikor lebomlik maga ez a fakéreg, akkor igazából nitrogén vonhat el a talajtól, tehát némi tápanyagot vonhat el a talajtól. A legelterjedtebb az talán a szalma és a fűnyesedék, mint talajtakaró használata. Ugye a szalma, ez talán a legkiválóbb választás gyakorlatilag, de ugye ez nem mindenkinél termelődik. Ha valahol termelődik, akkor tökéletes arra, hogy a különféle zöldségek, tehát a paradicsom, paprika, uborka, zöldséges veteményesbe letakarjuk a talajt. Olcsó, könnyen kezelhető, és fokozatosan még a talaj szerkezetét is javítja. A fűnyesedék az általában ugye termelődik a kertekben. Itt viszont arra kell figyelni, hogy nem mindegy, hogy milyen vastagságban terítjük el. Ha túl vastagon terítjük el, akkor igazából a rothalásnak indul a fű, és akkor ezzel különféle problémákat, akár kellemetlen szagokat is okozhatunk a kertünkben. De hogyha kellően vékonyan, ilyen 2-4 cm vastagságban terítjük el a fűnyesedéket, akkor ez egy gyorsan lebomló szerves anyaggal a talajt gazdagító, helyben rendelkezésre álló mulcsanyag. Ezen kívül lehet még komposztot is használni talajtakarásra. Ez gyakorlatilag magas ágyásokban, balkonládákban, zöldséges kertekben tökéletes, ideális. Ha valakinél termelődik komposzt, akkor ideális felhasználás ez talajtakarásra.
1: Én olvastam itt a kertművelőnek a honlapján, hogy hát például balkonládában, illetve dézsás növényeknél is lehet talajtakarás, például dekoratív kavicsokkal is. Ez mit jelent, hogy egyszerűen rátesszük mondjuk a, nem tudom, muskátli ládájába a földre a kavicsot, a kis dekorkavicsot?
2: Így van, tehát akár dekorkavicsot, akár lehet kapni ilyen agyagból készült ilyen kis granulát, kis golyókat, ezek is alkalmasak arra, hogy a talajfelszínt takarjuk. Ugye kavicsnak is alapvetően az a lényege, hogy a napsütés az nem a talajt éri közvetlenül, hanem a kavicsokat. Bár a kavics is átmelegedik, és utána már fűti a kavics magát a talajt, de ennek ellenére van talajtakarási funkciója, párolgási veszteséget csökkenti, és esztétikussá is teheti magát a balkonládát. Illetve hát ugye nagyon sok esetben szokták egy geotextíliás takarás után egész ágyásokat beszoktak fedni folyamkavicssal vagy zúzott kavicssal esztétikum miatt, de mellette talajtakarási pozitív hatása is van.
1: És hát akkor térjünk rá itt a locsolásra, az öntözésre. Hogyan tudjuk ezt lehető legkörnyezetbarátabb módon megoldani? Én itt csak az esővízre tudok elsőként gondolni, hogy azt a legjobb talán összegyűjteni.
2: kettős dolog van, tehát hívjuk úgy, hogy fenntartható öntözés, gyakorlatilag több dologra kell figyelni, mivel öntözünk, mikor öntözünk, mekkora mennyiségben öntözzünk. A fenntartható öntözésnek mindenképpen azt kell tudni, és a mai időjárási körülmények között is, hogy egyre gyakrabban halljuk, hogy vízhiánnyal küzdünk, nem az a cél, hogy mindig nedves legyen a kert, korán sem erről van már szó, hanem az a cél, hogy a rendelkezésünkre álló vizet minél nagyobb részben a növények számára felvehető állapotba hozzuk. Tehát tartsuk meg a területünkön, ne engedjük elszivárogni, ne engedjük elfolyni, ne engedjük elpárologni, a növény számára a talajban tartsuk meg, és a épített környezetről beszélünk, a tetőkről összegyűjthető esővíznek az összegyűjtése is, ilyen szempontból ennek az egyik lépése, hiszen az ott leeső folyadékot, vizet nem engedjük el a csatornába, hanem ott tartjuk helyben, és utána ugye a legegyszerűbben ezek a esővízgyűjtő hordókból, utána egyszerűen azt kiöntözhetjük a növényeinkre. Tehát egy része az, hogy gyűjtjük ezekbe az esővízgyűjtő hordókban. Fontos, hogy reggel, ahogy említettem, reggel öntözzünk. Fontos, hogy nem az a lényeg, hogy minden nap kis mennyiséget, hanem akkor öntözzünk akár 2-3 naponta, amikor valójában szükség van rá, amit nagyon egyszerűen úgy tudunk ellenőrizni, hogy meggyőzzük, hogy a talajunk egy 5-10 cm-es mélységben még nedvese. És ami még nagyon fontos az az, hogy abban az esetben, amikor kialakítjuk a kertünket, akkor érdemes figyelembe venni azt, hogy milyen talajjal rendelkezünk, és oda milyen növényeket érdemes telepíteni. Tehát a klímatudatos növényválasztás is fontos, hogyha nekünk egy olyan kertünk van, ami kitett, és folyamatosan tűző nap éri, olyan a tájolása, akkor keressünk aszálytűrő növényeket, ne vízigényes növényeket telepítsünk be, mert nem lesz sikerélményünk, mert nem tudjuk még öntözéssel sem életben tartani ezeket a növényeket hosszú távon.
1: Egyébként maga a, hogy mondjam, kertünknek, az udvarunknak a tudatosabb vagy tudatos kialakítása, eltervezése is sokat számít abban, hogy később mondjuk akármilyen lesz a termés egy-egy gyümölcsfán, vagy akár egy paprikabokron, vagy akár mennyire maradnak a virágok életben, hogyha valaki ugye egy díszkertet szeretne. Tehát már a tervezésnél egyre jobban oda kell figyelni manapság, mert én ezt valahogy úgy képzelem, meg én úgy is emlékszem, hogy amikor én gyerek voltam, hát édesanyám még nem biztos, hogy olyan nagyon-nagyon tervezgették, hogy mi hova kerül, maximum az, hogy na akkor mi legyen a kertben.
2: Hát abban az időben még így volt, bár akkor is szerintem mindig mozogtak a kertben a növények, tehát tapasztalati úton valószínűleg az ön szüleinél is úgy volt, hogy hát valahogy a paprika ezen a részen nem szokott sikerülni, viszont a kert másik felében meg milyen szép termést hozott, és akkor a paprikát utána már inkább azon a részen termesztették. De azt gondolom, hogy a visszatérve a kérdés, hogy igen, alapvető, hogy amikor megtervezzük a kertünket, akkor tervezzük meg azt, hogy akarunk-e bele fákat, amik majd, ahogy megnőnek az idő során, árnyékot biztosítanak, akkor a fák alá milyen árnyékkedvelő növényeket fogunk telepíteni, és akár egy díszkertről, akár egy zöldséggyümölcsös kertről beszélünk, mindenképpen fontos figyelembe venni azt, hogy milyen talajjal rendelkezünk, milyen vízgazdálkodási adottságai vannak, és akkor ennek megfelelően kell összeállítani, hogy akkor milyen növényeket tudunk majd benne vélhetően sikeresen és eredményesen termeszteni.
1: Még azért mondjuk el, hogy itt a hallgatók honnan tudják ezeket az információkat beszerezni, mert hogy azért amit itt most hallottak, és esetleg nem tudtak mindent megjegyezni a talajtakarástól elkezdve, hol tudják ezeket megnézni?
2: Igen, ugye a NEBIC ezt a kertművelő programot idei évben indította. Azért is tudom javasolni a hallgatóknak egyébként, mert ahogy haladunk előre az időben, mindig az aktuális feladatokkal kapcsolatos információkat osztunk meg. Évelején a vetések, utána a növényápolás, ugye száraz, aszályos nyári időszakban a vízgazdálkodás, utána jönnek majd a különféle betakarítások, őszi-téli teendők, tehát érdemes nyomon követni. Egy önálló honlapot hozott ellenére a hivatalunk, ez a kertművelő.hu, de természetesen a hivatalnak a honlapjáról is közvetlenül át lehet kanyarodni a kertművelő.hu-ra, és nem csak honlapon, hanem a hivatalnak a különféle közösségi média felületein is elérhetőek ezzel kapcsolatban információk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatójával, Várszegi Gáborral beszélgettünk a víztudatos kertészkedéssel kapcsolatban.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portáját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. Az adatok között akár megyékre lebontva is böngészhetünk, megismerve ezáltal, hogy például Vármegyénkben, Borsodabói Zempénben hogyan alakult a hőségnapok száma, a fagyos időszakok vagy vegetációs időszakok hossza az elmúlt évtizedekben. Az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek, a szélsőséges időjárási viszonyok, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. A portál fejlesztése során a szakemberek 200 év mérési és modellezési adataira támaszkodtak, amelyek segítségével a felhasználók részletes képet kaphatnak a magyarországi éghajlati folyamatokról és várható tendenciákról. A felületen éghajlati és alkalmazkodási adatbázisok is helyet kaptak. Az új portálról Szépszó Gabriellát, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságának igazgatóját hallják.
2: A Hungaromet már jó ideje szeretné megújítani úgy általában a teljes weboldalát, de most ennek egy kis szeletét választottuk ki, az éghajlati részét, amit egy külön portálba szerveztünk ki. Ez a portál egyrészt összegyűjti azokat a több weboldalon elérhető adatbázisainkat, amiket különböző felhasználók használnak, így nekik nem kell megjegyezniük több weboldalnak a címét, hanem egy helyen meg fogják ezentúl találni őket. Másrészt egy új része ennek az éghajlati portálnak az a térképnézegető, illetve adatokat lehet benne nézegetni, amik az elmúlt 100-120 évnek a mérései alapján, illetve a 21. századra vonatkozó klímaprojekciók alapján adnak egy képet az éghajlatváltozásról. Ez az úgynevezett digitális éghajlati atlasz, és van egy harmadik fontos része, ahol szektorspecifikus szolgáltatások indíthatók, illetve akár így az atlaszon keresztül meg is találhatja maga is, aki szeretné.
1: Mi egyébként ennek az egésznek a célja? Miért, milyen célból hozták létre?
2: Azt szeretnénk, hogyha a Hungaromet lenne az első számú információforrás mindazok számára, akik a hazai, magyarországi vagy térségünkben zajló éghajlatváltozás iránt érteklődnek. Ezért nem csak adatok, hanem ismeretterjesztő írások, tanulmányok, kiadványok is elérhetők itt, illetve friss hírek a témával kapcsolatban. Másrészt az egyes adattípusokhoz is szeretnénk, hogyha itt lépnének be a felhasználók, és nem véletlenre bíznánk azt, hogy elkeverednek-e a mi adatainkhoz.
1: Kiknek szól egyébként maga ez a honlap?
2: A honlap egyszerre szól az egyszeri érdeklődőknek, akik a téma iránt érdeklődnek. Ahogy említettem, vannak ismeretterjesztő írások is, de itt gyűjtjük a szakmai tudományosabb publikációinkat is, illetve azok számára is érdekes, akik így határozott céllal vagy igénnyel keresik meg a meteorológiai szolgálatot, és akár egy megrendelést szeretnének indítani, akár valamilyen adatigényléssel fordulnának a szolgálathoz kutatási célokra.
1: Egy picit beszéljünk erről a három nagy témakörről, hogyha lehetséges részletesebben. Ugye itt az első az a Magyarország éghajlata, információk, adatok. Hát ezen belül is rengeteg-rengeteg információra, adatra lehet rákeresni. Egy picit beszéljünk erről, hogy ezt hogyan állították össze ezt a szakaszt.
2: Itt egyrészt a met.hu honlapunkról, ami a meteorológiai szolgálatnak az általános honlapja, arról áthoztunk olyan tartalmakat, amik ott az éghajlat kategória alatt most már viszonylag nehezen voltak megtalálhatók, mert eléggé elburjánzott az a honlap, eléggé összetetté vált, és nem volt egyszerű megtalálni ezeket a tartalmakat. Tehát itt kaptak helyet például az éghajlati visszatekintők, amikor az elmúlt hónapokra, évszakokra, akár hosszú időszakra visszamenőleg, több évre visszamenőleg meg lehet nézni, el lehet olvasni, hogy milyen volt az adott időszak éghajlati szempontból. Azután az említett digitális éghajlati atlasz is itt kapott helyet, ahol térképesen, illetve grafikonos formában lehet nagyon sok meteorológiai alapváltozót és éghajlati indikátort nyomon követni. A mérési adatok alapján, illetve klímaprojekciók alapján. Így szedtük össze azokat az adatbázisainkat, amiket rendszeresen használnak már most is a felhasználók, a meteorológiai adattárat, ahol konkrétan előrejelzéseket és éghajlati információkat tudnak letölteni a felhasználók. A klímadat portál is elérhető innen, ahol éghajlati indikátorokat találhatunk hőmérsékletre, csapadékra letölthető adatformájában, és az éghajlatváltozással kapcsolatos másik fontos tevékenységünk az alkalmazkodást támogatja, és az ennek hátterét kínáló nemzeti alkalmazkodási térinformatikai rendszert is most már innen közvetlenül is el lehet érni.
1: Ugye a második az az éghajlatváltozások és vizsgálati módszerek fül. Ez így mit van. Akar?
2: Itt többféle kategóriát gyűjtöttünk össze. Egyrészt van egy kis ismeretadás az éghajlatváltozás hátteréről, annak az okairól, hogy mégis globálisan, európai szinten milyen folyamatok zajlanak. Másrészt szerettünk volna betekintést adni azoknak, akik érdeklődnek az iránt, hogy milyen tudományos módszerekkel vizsgáljuk az éghajlatváltozást ennek a hátterébe. Tehát itt a mérési adatsorok elemzése menüpont alatt elérhető, hogy például ezeknek a vizsgálata hogyan történik, illetve a jövő éghajlatának vizsgálata a modellezési eszközökkel hogyan lehetséges. Itt is van egy hosszabb leírás, ahol akik ez iránt, a téma iránt érdeklődnek, itt kielégíthetik a kíváncsiságukat. Adunk egy olyan áttekintést azokról az IPCC jelentésekről, amiket az elmúlt években legalább a vezetői összefoglalójukat lefordítottuk magyar nyelvre, illetve esetleg készítettünk hozzá magyarországi vonatkozású külön kis, hát nem IPCC, hanem magyarországi jelentést, és talán még érdekes lehet az a része is ennek az oldalpillérnek, amik a különböző nemzeti és nemzetközi projektjeinket mutatják be, mindegyik éghajlatváltozással kapcsolatos. Legelőször azok nyílnak meg, amik még aktívan futnak, és utána a sorban jönnek azok, amik az elmúlt években ebben a témában történtek.
1: És ugye a harmadik nagyobb témakör az ágazat specifikus éghajlati információk és szolgáltatások, és hát ahogy én itt láttam, hát itt szintén elképesztő adatmennyiség van többféle témakörben, többféle ágazatban.
2: Igen, itt néhány kulcságazatot megpróbáltunk beazonosítani, akikkel nekünk nagyon gyakori kapcsolatunk van, mert általában valamilyen adatot igényelnek, vagy tanulmányt ebben a témában, és az ő igényeiket így külön is megjelenítettük menüpontokban, és próbáltunk olyan változókat, indikátorokat összeszedni számukra, amiket gyakran kérnek, érdekesek ennek a szektornak a számára, és ezeket itt közvetlenül el lehet érni, akár úgy, hogy átmegy valaki az ott elhelyezett linkről a az éghajlati atlaszra, akár úgy, hogy rákattintva eléri a szolgáltatás igénylés lehetőségét, és egy űrlap kitöltésével megadhatja, hogy neki mire van szüksége.
1: Honnan ered egyébként ez az őrületesen nagy adatbázis? Akár itt a régi adatokra visszamenőlegesen, akár ugye a modellezéseket tekintve, honnan ez mind a meteorológiai szolgálatnak, a Hungarometnek a hosszú-hosszú évtizedek alatt összegyűlt adatbázisa?
2: Igen, így van. A mérési hálózatot, amit Magyarországon az állomási hálózat jelent elsősorban, a Hungaromet, vagyis korábban az elődje, az Országos Meteorológiai Szolgálat üzemelteti és üzemeltette, és ez a mérőhálózat egyes elemeivel akár a 19. századba is visszanyúlik. Ezeknek az adatait folyamatosan dolgozzák fel a munkatársaink. Ezekkel legalább az elmúlt évszázad lefedhető, és a jövőre vonatkozóan pedig modellszimulációkat végzünk. Két regionális éghajlati modellt adaptált a meteorológiai szolgálat, és ezeknek a segítségével térképezzük fel, hogy hazánkban, illetve a környezetünkben milyen éghajlati változások várhatóak az évszázad végéig.
1: Ha egy picikét a kulisszatitkokba is be lehet avatni itt a hallgatókat, mennyien dolgoznak ennek az új honlapnak a, hogy mondjam, működtetésén, adatbázis feltöltésén, frissítésén, mert hát gondolom itt azért arra is kell figyelni, hogy bizonyos időközönként frissüljenek is az adatok.
2: Igen. Ez a tevékenység, az éghajlati klimatológiai tevékenység, ez a klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságon folyik. Itt van három osztályunk is, ami egyrészt a mérési oldalról, másrészt a modellezési oldalról, harmadrészt az alkalmazkodás oldaláról szakmailag támogatja ezt a honlapot, akár adatokkal, akár tanulmányokkal, hírekkel. Másrészt pedig nem csak a szakemberek dolgoznak ezen, hanem az informatikusok is, a webfejlesztőink is, ugye az oldal üzemeltetéséért ők felelősek, és most már a fejlesztéséért is, illetve médiás tartalmak is kikerülnek az oldalra, tehát a szolgálatnak azok a munkatársai, akik videós tartalmak és egyéb ilyen interaktívabb tartalmak fejlesztésével foglalkoznak, ők is részt vesznek ennek a honlapnak a táplálásában.
1: Ha egy picit belemehetünk ilyen szempontból is a kérdésekbe, mennyit változott hazánk éghajlata az elmúlt 2-3 évtizedben? Mert ha jól tudom, ez az elmúlt 10-30 év volt az, amikor egy nagyon nagy változás, jelentős változás volt tulajdonképpen a Földnek az egész klímájában.
2: Igen, ez így van. A globálisan is az elmúlt néhány évtizedben meggyorsult és nagyobb mértékűvé is vált a hőmérséklet növekedés, és Európában is nagyobb a globálisnál az átlag hőmérséklet növekedése. Magyarországra is igaz sajnos, hogy az még az európainál is nagyobb mértékben következett be az elmúlt évtizedekben, vagy akár az elmúlt évszázadot tekintve. A jövőre nézve ez sajnos úgy néz ki, hogy tovább fog folytatódni, még akkor is, hogyha a kibocsátásokat olyan optimistán tudjuk alakítani, ahogy azt néhány forgatókönyv elképzeli. És nem csak a hőmérsékletben tapasztalunk változásokat, nyilván a hőmérséklettel kapcsolatos hőhullámok, meleg éjszakák, forró napok számának növekedése is várható, de a csapadékkal kapcsolatban is érdekes és néha nem túl boldogító változásokra kell felkészülnünk. például a csapadékmennyiség csökkenése bizonyos évszakokban, ami akár a tavaszi időszakban egy aszályos helyzetet is teremthet, mint amivel most szembesülünk már így az évnek a korai szakaszában. Illetve a jövőre vonatkozóan is azt látjuk, hogy a csapadék összmennyisége nem nagyon változik, viszont az évszakok közötti eloszlása igen, és abban is változásokra számítunk, hogy a szélsőséges irányok azok megnövekednek gyakoriságukban. Nem csak a szárazabb időszakokból lesz több, illetve hosszabb, hanem az intenzív csapadékok esetében is arra azok a várakozásaink, hogy ezeknek a gyakorisága megnő.
1: Ezzel a honlappal egyébként egy picit az emberek gondolkodás módjára is szeretnének hatni, hogy nézzük meg, mert én ahogy például rákerestem ilyenekről, hogy a hőségnapok száma, megnéztem ugye Borsodabói Zemplén vármegyét, ahol élünk, hát elképesztőek itt az adatokat tekintve, hogy mondjuk még 30 évvel ezelőtt éppen, hogy csak volt mondjuk 15-20 hőségnap egy-egy időszakban, hát most már ez 40 körül van sok helyen.
2: Igen. Igen, ez érdemes és érdekes így folyamatában látni, mert ugye ahogy a változások így fokozatosan következnek be, azt szerintem jellemző emberi tulajdonság, hogy nem nagyon érzékeljük, de hogyha egy hosszabb időszakon keresztül nézzük ezeket a változásokat, akkor elég nagy mennyiségeket látunk, ami már azért az ingerküszöböt jobban eléri.
1: Mi lesz egyébként ezzel a honlappal? Lesznek-e benne még változások, vagy ez már így tulajdonképpen késznek tekinthető?
2: Szeretnénk folyamatosan fejleszteni. Egyrészt nem csak most a magyar nyelvű oldalát nyitottuk meg a honlapnak, nem csak a magyar felhasználóknak szeretnénk ezt a honlapot kiajánlani, hanem egy angol nyelvű, kicsit talán szűkebb változatát is szeretnénk majd megnyitni, mert vannak egyébként olyan partnereink is, akik Magyarországon mondjuk beruházásokat végeznek, és nem feltétlenül magyar tulajdonossal, tehát őket is érdekli az éghajlatváltozás, és őket is szeretnénk egy kicsit mondjuk angol nyelven tájékoztatni arról, hogy mire számíthatnak. A digitális éghajlati atlasznak például már most is elérhető az angol nyelvű változata. Ezen kívül szeretnénk a szektoriális részt is bővíteni, ahogy egyre inkább valószínűleg jönnek majd visszajelzések a honlappal kapcsolatban, mind az indikátorok elérhetőségét, mint pedig a esetleg újabb szektorokkal kiterjeszteni ezt az oldalt. És persze a hírek, a kiadványok, a tanulmányok, videók, ezek folyamatosan fognak frissülni.
1: Kedves hallgatóink, nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. Az új portálról Szépszó Gabriellát, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságának igazgatóját hallották.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai zöldellő, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Én búcsúzom, de önök hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.

Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Jelentős átalakítás vár az egyetemeket fenntartó vagyonkezelő alapítványokra. Görög Márta igazságügyi miniszter közölte, hogy a törvénycsomag helyreállítja az egyetemi autonómiát. A módosítás megerősíti a szenátusok jogköreit, így a hazai hallgatók visszatérhetnek az Erasmus programba. A javaslat értelmében a korábban alapítványokba kiszervezett vagyon most visszakerül az államhoz. A miniszter kiemelte, hogy a korábbi állami vagyonon felüli egyéb források visszakerülnek az eredeti tulajdonosokhoz. Az érintett közfeladatok nem szűnnek meg, a jövőben állami keretek között működnek tovább. A megszűnő szervezetek zárását és a vagyon leltározását kijelölt elszámolási biztosok koordinálják majd. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a teljes folyamat elsősorban a magyar egyetemi hallgatók érdekeit szolgálja. Politikai természetűnek nevezte az Alkotmánybíróság a Polt Pétert lemondásra felszólító nyilatkozatokat. A testület közleményben reagált a sajtóban megjelent értesülésekre. A beszámolók szerint Szabó Marcell alkotmánybíró egy ülésen az elnök múltjára hivatkozva kért távozást. Az Alkotmánybíróság jelezte, hogy az ülésen nem folytattak érdemi vitát a felvetésről. Közölték, hogy a testületnek nincs hatásköre az elnöki tisztség megszűnésével kapcsolatban. Hivatalos méltatlansági indítványt pedig az elhangzottak ellenére senki sem terjesztett elő. A közlemény szerint a lemondásra felszólító nyilatkozatok kizárólag politikai tartalmúak. A döntésben hangsúlyozták, hogy az elnök minden esetben a testület érdekeinek megfelelően jár el. Mérföldkőhöz érkezett a hazai igazságszolgáltatás a 17. alkotmánymódosítás életbe lépésével. Gajdos László miniszter közölte, hogy Polt Péter alkotmánybírósági elnök megbízatása megszűnt. A tárcavezető szerint a korábbi legfőbb ügyész távozásával lezárult a politikai elitet védő korszak. A politikus kiemelte, hogy a jövőben már senki sem számít érinthetetlennek, és megszűnik a kivételezés. Polt Péternek is számot kell majd adni a tetteiről, a hamarosan felálló új vagyonvédelmi hivatal előtt mondta. A bejegyzés szerint a döntéssel egy újabb választási ígéretet teljesített a kormány az igazságosabb országért. Új gyermekjogi helyettes államtitkárt mutatott be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a közösségi oldalán jelentette be Szilas Péter kinevezését. A tárcavezető ismertette az új helyettes államtitkár szakmai életútját és eddigi sikereit. Szilas Péter jogászként korábban részt vett az új polgári törvénykönyv kodifikációjában is. Az elmúlt 15 évben elismert ügyvédként dolgozott és segítette a civil szektort. A szakember kiemelten fontosnak tartja a gyermekkorból hozott mintákat és a konfliktus kezelést. Pályafutása során szoros együttműködést alakított ki a Hintalovon gyermekjogi alapítvánnyal. A szervezet partnereként gyermekjogi tanácsadással és nemzetközi kutatásokkal is foglalkozott. Az új államtitkár a jövőben a gyerekek jogainak hatékonyabb védelmért dolgozik majd. Szigorú biztonsági feltételekhez kötötte Vitézy Dávid a Budapest-Belgrád vasútvonal átadását. A közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon közölte, hogy a biztonság az elsődleges szempont. A forgalom csak akkor indulhat meg, ha a kínai kivitelező elvégzi a szükséges szoftverjavításokat. Addig be nem tartott céldátumok ígérgetése helyett őszinte és transzparens kommunikációt ígérnek. A beruházás során telepített, Európában még új vonatbefolyásoló rendszerben találtak hibákat. Amennyiben a szükséges javítások a következő napokban vagy hetekben sikeresen megtörténnek, úgy augusztus első felében végre elindulhatnak az első úgynevezett sötét üzemi próbák. Ha ezek a tesztek is eredményesek lesznek, akár már szeptemberben jöhetnek az utasszállító vonatok. A tárcavezető azt mondta, ha bármilyen probléma merül fel, az csúszást jelent, mert nem kockáztatnak.

0: az időjárásról.
1: Az ország nagyobb részén felhőtlen lesz az ég, inkább csak a déli tájakon lehet több a felhő, időszakosan Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután a csapadékgócok elhagyták hazánkat, általában száraz időre kell számítanunk. Az északnyugati szél nagy területen élénk marad, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazinműsorunkban beszámolunk arról, hogy a békési Szegedi Kis István Református Gimnáziumot, technikumot, általános iskolát, óvodát és kollégiumot pompás mesés intézménnyé avatták április 1-én. A különleges címet a Csillagfürt Református Óvoda Intézményegysége már 2023-ban elnyerte. Azóta tudatosan építik be a felsőbb évfolyamok életébe is az élő szavas mesemondást. Ezzel létrejött egy olyan egységes nevelési rendszer, melyben a mesék minden korosztály személyiség fejlesztésében szerepet kapnak. Dihenné Rucz Erika óvodapedagógus mesemondó, pompás mesés nagykövet, a módszertani közösség szakmai vezetője, 4 éve alkalmazza ezt a módszert. Vele és Sipos Tamás Norbert főigazgatóval beszélgetünk a következő percekben. Tóth Emeshez számít megtisztelő figyelmükre.

0: a Békési Refi, vagyis a Szegedi Kis István Református Gimnázium Technikum Általános Iskola Óvoda és Kollégium főigazgatója Sipos Tamás Norbert, és Dihenné Rucz Erika, óvoda pedagógus, pompás mesés nagykövet és mesemondó, és azért önt mutattam be másodjára, mert most ezért vagyunk itt, és erről fogunk beszélni, mert egy szép címet nyert el az intézmény teljes egészében, mert arról majd beszélünk, hogy az óvoda már 2023-ban megkapta ezt a címet. Pompás mesés országosan egyedülálló intézménnyé avatták ugyanis a Békési Refit. Főigazgató úr, mit jelent ez egyébként?
1: Az országosan egyedülálló azt jelenti, hogy az országban először a óvodától a gimnáziumig van jelen ez a módszertan az intézményben, és bízunk benne, hogy azért lesz még más intézmény is, ahol ez ugyanígy megvalósulhat, tehát ilyen értelemben nem csak a Békési Refi lesz egyedülálló, de azt gondolom, hogy a különlegesége ennek a mozzanatnak most az, hogy valóban először az országban lehetett a Békési Refi egy ilyen pompás intézmény.
0: És mit jelent maga a cím, hogy pompás mesés? Mitől lesz egy intézmény pompás mesés?
1: Hát adom a szakavatot, hogy ezt jobban tudja megvilágítani.
2: A pompás napok módszer tanát használjuk, népmese foglalkozásokat tartunk, népmeséből indul ki egy-egy foglalkozásunk, és a többi népi hagyományt, mint például népi játékokat, népi mondókat, népdalokat, illetve tárgykészítést vonjuk így a mese köré. Ezzel a módszerrel óvodától gimnáziumig tartok mesefoglalkozásokat, és ugye ezzel a néphagyomány értékeit is közvetítjük a gyermekeknek.
0: Hogyan történik mindennek a gyakorlati megvalósítása? Tehát, mert azért más óvodákban is, más iskolákban is mondanak mesét. Mitől más ez?
2: Élőszóban mesélünk. Egész héten az óvodában ugyanazzal a mesével dolgozunk. Hétfőn csak elmondjuk a mesét, és utána szépen felépítjük köré a foglalkozást. Mese előtt is, tehát a mesét úgy vezetjük be, hogy valamilyen népi játék, népi mondóka, vagy népdallal vezetjük be, és mese közben is. Tehát, hogy a mesében is játszunk, kiszólunk a gyerekeknek, beleszólhatnak a mesébe, kérdezzünk mese közbe tőlük, mondókázunk, akár felállítjuk őket, és megyünk egy kört, végigjárjuk velük a hős útját, és a mese végén is játszunk rengeteget.
0: Hát akkor tulajdonképpen belehúzzák ebbe a világba szépen a gyerekeket,
2: így van,
0: ugye?
2: Így van, és nagyon sokat mozgunk, és ugye általános iskola alsóban még nagyon sokat használjuk ezt, és felsőre már letisztul, meg gimnáziumra, hogy élőszóban mondjuk nekik a mesét, mese előtt, mese után vannak azért olyan játékok, amik, mert ugye azért felnőttek is, és a nagyobb gyerekek is szeretnek játszani, olyan játékok vannak, amik az ő korosztályuknak megfelelő, és ugye mese közben ugye hogy kiszólunk hozzájuk, beszélgetünk velük.
0: Igazgató úr szeretne valami.
1: Igen, mert hogy ugye nekem is ez volt a kezdete kezdetén, hogy akkor mitől több ez egy egyszerű, vagy általában, vagy általánosan vett óvodai foglalkozáshoz képest, meséléshez képest a pompás mese, és én is ott találtam meg, hogy alapvetően itt része lehet a mesének a hallgató, nem csak úgy, hogy hallgatja, hanem az, hogy egyéb történés is van, mint ahogy Erika is mondta, a különböző mozgások, és itt nem csak úgy vagyok részese a mesének, hogy meghallgatom, beszélgetünk róla, mert lehet, hogy az még az óvodában máshol ugyanúgy megvan, hanem tényleg, hogy szereplő szinten lehetek része a mesének. Én azt gondolom, hogy ettől több az élő szavas mese attól, mint hogyha csak felolvasnak egy mesét, és annak a tanúságait nyugtázzuk, vagy valamilyen módon feldolgozzuk. Ez nekem nagyon tetszik, mind az óvis szinten, mind pedig a nagyobbaknál ez nagyon szépen működik.
0: Ha onnan mindjárt rátérünk, hogy a nagyobbaknál hogy is működik ez, mert a kicsiknél ez annyira nem kérdés, de hogy lett önből Erika pompás mesés nagykövet?
2: 2021-ben elvégeztem ugye a pompás napok 45 órás képzését.
0: Ez miből áll?
2: Hát egy online módszertani képzés, és nagyon magával ragadott ez a szemlélet, és utána elvégeztem a Hogyan meséljünk fejből és szívből képzését a pompás napoknak, ez is szintén online, és ugye elkezdtem használni a mindennapokban. Amikor elvégeztem, tényleg azt éreztem, hogy akkor ezt azonnal ki kell próbálnom. Tehát előtte is nekem a mese volt mindig talán az egyik erősségem az óvodában, nagyon szerettem a mesefoglalkozást, foglalkozásokat, és ahogy visszamentem Gyesről, azt éreztem, közben jött ez a nagy digitalizáció, tehát, hogy amíg ugye otthon voltam Gyesen, egyre inkább elérhető volt ugye a gyerekeknek az internet, akkor jöttek az okostelefonok, és azt láttam, hogy visszamentem, hogy leülök a mesekönyvvel, vagy akár csak elkezdem mondani fejből és szívből a mesét, ahogy addig, és nem úgy figyeltek már rám, mint előtte. Tehát, hogy én ehhez nem voltam hozzászokva. Figyeltek, de már nem úgy tudtak belső képeket alkotni, már úgy szétesett a figyelmük mese közben. És kerestem erre a megoldást. Elkezdtem bábokat, rengeteg bábot vartam, mesebőröndöt, mesepárnát, mesekötényt, mindent. Ez ugye elvarázsolta őket, de hát ez azért rengeteg felkészülés. Tehát mondjuk egy kis félórás mesefoglalkozásra előtt egy hétig csak vartam a kis eszközöket, bábokat, és akkor bukkantam rá ugye erre a képzésre, és így egy szemléletváltás volt, egy új dimenziókat nyitott meg nekem a mesemondásba, hogy igenis nem kell leültetni a gyerekeket mereven, és ott kell ülni, és figyeljél fél órán keresztül, hanem ha azt látom, hogy egy kicsit a figyelmük elterelődik, akkor kiszólhatok a meséből, felállíthatom őket, megmozgathatom őket, mondókázunk, mesek közben, eljátsszuk, hogy mi vagyunk a sűrű erdő, hajladozunk, vagy felállunk, és egy mondókával tapsikolba a királyfi útját végigjárjuk, és ez a figyelmüket is összerendezi, tehát nem szétesik a foglalkozásom, hanem pont összerendező. És akkor így én ezt elkezdtem csinálni, éltem, szerettem. Közben ugye, akik a alapító, tehát a dr. Drág Zsótér Boglárka, és ugye akkor még a Kormos Rebeka is volt, mint társalapító, ők ketten voltak a társalapítói. Velük ugye folyamatosan tartottam a kapcsolatot, és mondtam, hogy hogyan valósultak meg a képzésen tanultak a mindennapokban, és akkor egy idő után mondták, hogy akkor én is nagykövet leszek.
0: És mivel jár ez?
2: Hát egy nagyon-nagyon inspiráló közösségnek vagyok a tagja, tehát több nagykövetünk is van országosan. Rengeteg ötletet cserélünk egymással, előadásokon veszünk részt, tanulunk egymástól, illetve ugye az élőszavas népmesélést népszerűsítjük, nagyon sok alkalmat vállalunk el, itt-ott mesefoglalkozásokat tartunk, és hát visszük tovább ezt a szemléletet, a pompás napok módszerének a szemléletét.
0: Ezt is várják öntől, mint nagykövettől, ugye? Tehát ennyi a feladata. Az előbb említette főigazgató úr a nagyobbakat. Na jó, az óvodásokat el lehet varázsolni könnyen a mesével, de egy általános iskolás, felső tagozatos, vagy ne adj Isten egy gimnazistát, hogy lehet a mesével?
1: Őket is el lehet varázsolni, el lehet? Én úgy látom. Hát él és működik az a módszertan.
0: A báb is működik már minden?
1: Nem, mert hogy pont...
2: Nem, a báb az nem, tehát pont mondtam, hogy azt váltotta le.
0: Milyen szerepjátékok?
1: És mindenfajta gyakorlatilag. Én nekem néhány, ugye én nem vagyok már pompás mesés nagykövet, én a főigazgatója vagyok ennek az intézménynek.
0: Még
1: aki próbálja, aki próbálja, hát jó kérdés, hogy igen, ez elém jön ez a rész, próbálja támogatni, és nem csak próbálja, hanem igyekszik is támogatni, mert egy nagyon szép érték van benne. Tehát én azt értettem, a tavalyi egy éve beszélgettünk, talán igen, szabad igen, ezt is mondani, hogy akkor még erről nem meséltem, hanem egyfajta útkeresésben voltam ebben a hirtelen jött főigazgató szerepemben magam is, de év végére született egy jövőkép ennek az intézménynek, és ebbe a jövőképben bekerült a pompás mese módszertan is, mint érzelmi intelligencia fejlesztés, nem csak kizárólagos, hanem a többi mellett, mert nyilván az egyházi és a keresztény értékek és lehetőségek mellett azzal összhangban a pompás módszertan is ott van, mint érzelmi intelligencia fejlesztés. Tehát én magam ezt nagyon jó szívvel tudtam segíteni, támogatni, koordinálni, nagyon örülök neki, hogy ezen indult ez a folyamat. És azt látom, amikor egy-egy ilyen foglalkozásra jó magam is bejutok, hogy él és működik a mese, de nem csak a nagyobbaknál, hát nem csak a gimnazistáknál, hanem a nevelőtestületnél is, mert én egy-egy nevelőtestületi értekezleten is kérem, hogy legyen része a nevelőtestületi közös eseménynek a mese, és működik.
0: Szépen az jutott eszembe, ugye van ennek egy ilyen kis pszichodráma vonala is, hogy ha például egy mesehőssel adott szituációban tud egy gimnazista azonosulni, akkor neki belső szorongásait is oldhatja. Lehet, hogy egy adott élet problémájára válaszokat vagy útmutatást is találhat egy mesében. Tehát, hogy van ennek egy ilyen pszichológiai háttere is lehet mondani, vagy ne menjünk bele ilyenekbe?
1: Ennyire? Meg a tananyag kiegészítésére, tehát alapvetően ez nem csak szórakozás, játék és mese, hanem komoly, és én azt látom, és ez fontos kiemelni, és ezt így is kell elképzelni, hogy a tananyaghoz kapcsolódó tartalom bizalom születik meg a pompás mesekeretek között.
2: Igen, tehát amikor például felkértek egy történelem óra megtartására, és akkor ugye reformkor 19. század Magyarország, és akkor megkérdezték, hogy van erre mese? És akkor hirtelen rávágtam, hogy igen, minden élethelyzetre van mese, és minden élethelyzetnek megvan a népmesei párja, és akkor jó, elvállalom, ugye szerettem a kihívásokat, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy na jó, de mi lesz ez a mese? És tényleg kerestem, kutattam, és először ugye próbáltam elképzelni, hogy milyen is az a történelmi helyzet, milyen is volt ott a reformkor előtti Magyarország helyzete, és hát ez a teljes sötétség, amikor ugye elrabolják a napot, a holdat és a csillagokat, mert tényleg azt éreztem, hogy akkor mindent elvettek tőlük, és ezért is robbant ki ugye a forradalom és a szabadságharc, tehát elindult a hős, aki ugye maga köré gyűjtött segítőket, és akkor így találtam meg rá a mesét is. Tehát erre a helyzetre találtam meg azt a mesét, amikor igenis elindul a hős, segítőket talál maga mellé, és visszahozza az égre a napot, a holdat és a csillagokat, a Király Kis Miklós mese.

0: Azt hallottuk, hogy az óvodásoknál hogy zajlik ez, hogy ugye egy hetüket elkíséri egy mese, különböző aspektusokból és különböző játékokkal kísérve, de a gimnazistáknál mondjuk hogy történik ez?
1: Amikor sikerül alkalmat és időt lopni, hogy el tudjuk kérni, így fogalmazok, tehát amikor Erika a saját maga beosztása és óvodai feladatai között el tud szakadni az óvodából, is tud egyeztetni a pedagógus kollégákkal a gimnáziumban, de az intézmény többi részében is tud menni foglalkozást tartani. Ami azért tegyük hozzá, hogy mivel az intézmény, nem csak az intézményt, hanem az intézmény másik két pedagógusát is avattuk, mint pompás mesés nagykövet, így már három ilyen pompás mesés nagykövete van az intézménynek, és ilyen értelemben a következő tanévben azt gondolom, hogy gyakrabbak lehetnek ezek az alkalmak, tehát ott esetenként az a pedagógus, aki lát ebben fantáziát, a csoportját olyannak látja, bár azt gondolom, hogy a legtöbb csoportban ez működik, akkor egyeztetés történik Erikával, és Erika el tud menni és tudja tartani a foglalkozást, amire tegyük hozzá, hogy előtte felkészül, és utána is a véleményeket még összesíti, tehát, hogy ennek elő is utómunkálatai vannak, ne talántán folyamata is, hogyha valahová többször vissza tud látogatni, tehát ez egy komoly folyamat, komoly feladat is.
0: Na és milyen órákba lehet beékelni? Ugye a történelmet már említettük, történelem, ez a magyar órán.
2: Magyar órán is voltam, énekórán, rajzórán, osztályfőnöki órán voltam idén, de hát ugye az idő miatt szívem szerint hetente háromszor mennék, de hát nyilván nem tudok. Én nagyon el tudnám képzelni, például beszélgettünk már a testnevelés óráról is, nagyon nyitott rá a tanárnő, rögtön beszéltük, hogy milyen jó lenne ugye egy olyan mese, ahol a mesehősöknek ugye próbákon kell keresztül menni, és utána a testnevelés óra anyaga lehet azok a hét próbák, ami aztán lehet kötélmászás vagy bármi, tehát hogy szépen be lehet oda is illeszteni, de akár egy földrajz órára, és akkor hogyha éppen valamelyik kontinensen járnak földrajzból, akkor annak a népnek a meséjét vinném be.
0: És akkor ez hogy történik, hogy majd Erika ott mondja a mesét, és akkor mondja, hogy és akkor a királyfinak egy kötélhágcsón fel kellett mászni a királylányhoz a várba, és akkor Jancsika majd elkezd mászni a kötélen.
2: Elmondom a mesét, és akkor utána végig megyünk az útján, igen. Tehát, hogy na, akkor mi is vagyunk.
0: Mindenki felmászik a királylányhoz.
2: Így van. Tehát nem kell szerepbe léptetni, hanem elmondok egy mesét, és akkor utána akár kiálljuk mi is azt a hét próbát mondjuk, amit a főhősnek kellett, és akkor ezt így bele tudjuk építeni, akár egy tornaórába, ilyen jó kis erőpróbák, lovagi próbák, hát el tudjuk képzelni például azt is.
0: Na és hogyan fogadja ez a korosztály, mondjuk a gimnazisták, vagy a felső tagozatos általános iskolások ezt a mesét, ezeket az alkalmakat, mik a visszajelzése?
2: Nagyon nyitottak, tehát már nem tudok úgy bemenni a gimnáziumba, hogy ne álljanak oda többen, hogy meseóra lesz, és akkor hát most éppen egy papírért jöttem be az irodára, de hogy nyitottak. Volt olyan osztály, ahol először ugye meghökkentek, és akkor ugye én ezt el is mondtam nekik, tehát úgy indítottam, hogy most meg fogtok lepődni, de hát én az óvodából egy óvonéni vagyok, aki mesét jött nektek mondani, de... És akkor elmondom nekik azt is, hogy ugye régen a mese az nem a kisgyermekeknek szólt, hanem igenis a felnőtteknek, meg a nagyobbaknak, és elég érettnek kellett ahhoz lenni, hogy odaüljenek mesét hallgatni, és szerintem ti már elég érettek vagytok ahhoz, hogy ezt a mesét meghallgassátok, tehát szoktam nekik ezt is mondani.
0: Télen a fonóban ezzel szórakoztatták egymást,
2: ugye? Így van. És akkor már úgy felkeltem a figyelmüket, hogy hát akkor, ha tényleg elég érettek, akkor most figyelni fognak. És akkor ugye a mese előtt szoktunk, nyilván egy gimnazista osztállyal a népi játékok közül mondjuk nem egy kínabárány benne farkast fogok vinni, de például a kőpapírollónak nagyon sokféle verziója van, és azt nagyon szokták szeretni, és többféle olyan játék van, amit akár az órához is tudok igazítani.
0: De most elhangzott ez, hogy az érzelmi intelligencia fejlődésében milyen nagy szerepet játszik a mese. Miért van a mesének ilyen intenzív hatása erre a területre? Mitől érik el a mesék ezt a hatást?
2: Ugye régen is, tehát a mesemondók ugye egy élethelyzetre mondtak, amellett, hogy ugye szórakoztatták az embereket, egy-egy élethelyzetre mondtak mesét. A mesékben ugye minden benne van, mindenre a válasz, én azt gondolom, és amikor a mesék mesét mondjuk, akkor ugye az egész közösség hozzá kapcsolódik, és ugye látom azokat a csillogó szemeket, hirtelen ez a mesének a közösségformáló, közösség megtartó ereje ugye így elindul, ez az élőszavas mesemondásnál van, és hát utána beszélgetünk, nem azt, hogy miről szólt a mese, vagy ki volt ez és ez a szereplő, hanem olyan kis gondolatébresztő kérdéseket teszek fel, amivel elindul ez a folyamat.
0: Szokott például ilyen kérdést feltenni a nagyobbaknak, hogy amikor valamilyen választás előtt áll a főhős, de még nem folytatja a mesét, csak mondjuk megáll és megkérdezi, hogy te mit csinálnál? Van ilyen?
2: Pont így nem, de például mese előtt játszottuk már többször azt, hogy ez is egy nagyon jó kis játék, hogy döntéshelyzeteket sorolok, hogy te mit választanál. Tehát így vezetjük be a mesébe őket, hogy például film vagy könyv, és akkor álljatok arra, aki a filmet válaszza, arra, aki a könyvet. Vagy együtt lenni a barátaiddal, vagy inkább egyedül lenni ma este. Biciklizni, vagy sétálni. Tehát vannak ilyen egyszerűbb kérdések,
0: és meg is indokolják,
2: vannak mélyebbek is. Hát van, amikor megindokoljuk, van, amikor egyszerűen csak hagyom, hogy döntsenek.
0: Főigazgató úr az előbb mondott egy másik dolgot, hiszen egy református intézményről van szó, hogy a keresztjén értékek mentén. Vagyis ez mit jelent? Akkor a mesét is gondosan kell megválasztani. Mi az, ami nem jöhet szóba ilyenkor?
1: Vannak tiltó listás mesék? Nem tudom.
2: Nem, nincsenek, de egyébként tehát a mesék, főleg ugye az európai kultúra meséi azért a keresztény értékeket magukban hordozzák. Főleg ugye a tündérmesék, varázsmesék, tehát ott ugye a mese elején kialakul valami hiányállapot, de a végén mindig ugye kialakul a rend, és ugye ezek összhangban vannak a keresztény értékekkel, a hős útja, ugye, amin a hős végig megy út, jónak lenni jó, ugye jót tett helyében jót várj, azért ezek a keresztény értékrenddel összecsengenek.
0: A magyar népmeséken kívül akkor más népek meséi is szóba jöhetnek?
2: Persze.
0: Igen?
2: Szoktam is használni, igen.
0: Tehát mondjuk állatmesék igen. is akár.
2: Igen, hát a magyar népmesék között is vannak persze
0: állatmesék. Igen.
1: Amikor az avatója volt az intézménynek, akkor ott ebben a főigazgatói szerepemben próbáltam egy kicsit úgy a múltat jelent összekarolni, és akkor én ott a hallgatóságtól nem szakavatottként, de feltettem néhány kérdést, és működött, és az egyik kérdés, hogy mi a kedvenc mesét, vagy mi a te történet, és ott nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy azt a gondolatot is előhoztam, hogy érdekes ennek a mai generációnak, hogy magyar népmesét emlegettük, meg alapvetően abból merítünk, de hogy egy mai fiatalnak, egy mai 10-12 évesnek nem ugyanazok a képek és emléktörténetek élnek benne, mint ami bennem is él. Én is ott megneveztem a hallgatósnak négy mesét, amit ott elő tudtam hozni, melyek voltak. Hát nem kedvenc, bizonyos értelemben kedvenc, de inkább maradandó, lehet, hogy ez a helyes megfogalmazás. És hogyha ma megkérdezném például egy 12-14 éves gyereket, hogy neki mik a kedvenc, akkor ő most a Pikachut meg a Pokémont, vagy nem tudom, hogy miket mondanám. Már azon is tudom, nem vagyok ebben annyira tájékozott, mert a mi gyerekkorunkban még a magyar népmesék voltak, és a kacsa mesék, meg ezek még csak később jöttek be, amikor vasárnap délután néztük, de hogy az már ott az új világnak, vagy az új időszámításnak a kezdete volt. Ma egy mai tizenéves gyereknek pedig jó kérdés lenne, hogy mi van a lelkében, hogy mi jön elő a lelkében, és korán sem az, ami a miénkben. Értékek mentén teszem hozzá, és akkor itt kapcsolódok vissza a gondolathoz, hogy értékek mentén pedig pont jó, hogy értelemszerűen a pompás mesénél meg nem a modern mesék vannak ott, hanem az örök érték mentén megszületett mesék.
0: Az előbb mondott Erika egy nagyon érdekes dolgot, hogy a belső képek, hogy a gyerekekben hogyan jönnek, hogyan alakulnak ki ezek a belső képek, és ugye, hogy itt mennyi kárt tettek ezek a digitális eszközök, mert ugye a gyerek helyett megalkották a belső képet, vagy megalkották azt, hogy neki milyen belső képet kellene megalkotnia. A mese segít abban, hogy ezt visszahozzák?
2: Igen, igen, és főleg ugye így, hogy a mozgással, mondókákkal, énekek kísért mesék, vagy ugye kiszínezzük, elmondjuk, amikor ugye azt mondom a gyermekeknek, hogy mondjuk a medve és a macskába, hogy a bödön zsír, és akkor azt ugye mi az, hogy bödön sok gyermek. De hogy például itt mese közben akár bevihetek tárgyakat, megmutathatok, elmagyarázhatom nekik, hogyha élő szóban mesélek, és nem egy könyvből olvasom fel a mesét, és így nem képi anyagba kapja a mesét, hanem ő képzeli el, és annyit képzel el belőle, amennyit tud, és amennyit be tud fogadni. Tehát például nekem a magyar népmeséknek a rajza is sokszor, például a hétfejű sárkány, mondjuk az ijesztő tud lenni. lenni. De hogyha a gyermek maga, akkor olyan sárkányt képzel el, amit ő be tud fogadni, és akkor már nem olyan ijesztő.
0: Érdekes az is, hogy hogyan változtatja meg ez a fajta mesemondás, mesehallgatás a kisebbek és a nagyobbak szókincsét, kifejező készségét egyaránt. Ez megfigyelhető?
2: Igen, erről sokat tudnék beszélni, de akár a saját gyermekeim, ugye mind a három gyermekem már magzati kortól kezdve meséken nőtt fel, mert nagyon sokat meséltem nekik, és akkor annak idején, amikor ugye elkezdték az általános iskolát, akkor mondták bizony a fiamnak is a tanítói, hogy 2-3 évvel a szókincse a korosztálya előtt van. Rengeteg mesét mondtam nekik, és kamaszként is mesélek nekik még a mai napig egy-egy adott élethelyzetben. És óvodásom is volt már olyan, aki nagyon megkésett beszédfejlődésű volt, nagyon nehezen fejezte ki magát, és ugye én ezekkel a népmesékkel kezdtem hozzájuk közeledni, és rengeteget meséltem, nagyon sokat, és amikor ballagott el, soha nem felejtem el, hogy volt egy kis csintalansága, amiért rászóltam, és akkor így ő mondta nekem, hogy megregulázlak, óvónéni, de így viccesen, és akkor így ránéztem, mit csinálsz? Megregulázlak, és akkor meglepődött, hogy lehet, hogy rosszat mondtam, és meg is magyarázta nekem, hogy tudod, úgy, mint a kacor királyba, tehát még el is magyarázta, és teljesen helyén használta egyébként a kifejezést, tehát egyáltalán nem volt bennem harag, hanem öröm volt, hogy ezzel a gyermekkel, aki egyébként megkésett beszéd fejlődéssel indult az óvodás éveinek, idáig jutottunk el, hogy ő már ilyen kifejezést használt, és ezt nyilván a népmesékből kapta. Aha.

0: Főigazgató úr, egyébként napjainkban ez az egyik probléma, hogy keveset olvasnak a fiatalok, ugye? Mert minden más leköti a figyelmüket. Például egy ilyen mesélős óra mennyit segíthet ezen? Hogy látja?
1: Hát biztos, hogy sokat, éppen előbb gondolkodtam el rajta, hogy a Bödön a mai köznevelésben, mint tananyag, hol jelenik meg. Csak maga a kifejezés, meg egyáltalán, hogy azt mire kell használni, de egyáltalán a szónak az ismerete. Biztos, hogy újszerű tartalmakkal is találkoznak, és én azt gondolom, hogy ez biztos, hogy ez is gazdagítja őket.
0: Mennyire fontos a mesemondó személye? Tehát mennyire fontos, hogy egy szakavatott személy mondja ezt a mesét, szakavatott vezetéssel történjen mindezt? Tehát például a főigazgató úr mesél?
1: Nem, de ahogy így közel kerültem ehhez a dologhoz, úgy bele képzeltem magam, hogy vajon én alkalmas lennék-e élő mesemondásra. Állítólag Erika szerint lehet ezt tanulni.
0: Igen, lehet.
1: Ott lehet ezt tanulni, de onnantól kezdve, hogy a gondolat most nem kezdett el foglalkoztatni, ez nem jó kifejezés, de hogy bele tudnám magam képzelni ebben a szerepben. Kell rá termettség, de azért tanulható.
2: Tanulható, tehát nyilván mind mindenre kell rá termettség is, és mind, szinte minden tanulható. Ugye a pompás napok módszere az egy kiváló módszer arra, hogy megtanuljon valaki mesefoglalkozást tartani, mesét mondani. Nálunk most az intézményből egyre többen végzik el a képzést, és bizony voltam bent egyre több olyan órán, amit már nem én tartottam, hanem a tanítónénik, és fantasztikus volt. Tehát engem is elvarázsoltak, és ilyen tiszta liba bőr voltam. Csodálatos volt hallgatni, már nem mint mesemondó, hanem ugye mesehallgatóként bent lenni, és ők is ugye ezt a képzést elvégezve jött meg a bátorságuk, inspirációjuk arra, hogy mesét mondjanak.
0: Mitől lesz jó mesemondó valaki?
2: Nyilván kell hozzá egy olyan személyiség is, de szerintem nagyon kell szeretni a meséket, tehát hitelesen kell tudni mesélni. Én nagyon szeretem a meséket. Kell hozzá narratív képesség mindenképpen, tehát merni kell megszólalni.
1: Bátorság
2: is kell. Én például nem mertem sokáig. Nekem a fiam kezdett el még ilyen általános iskolai versenyszerűen meséket mondani, és én csak az óvodai csoportomban mertem mesét mondani, sehol máshol, éveken keresztül, sőt tovább megyek, még nagyon a szülőértekezleten se szerettem beszélni, izgultam, és egyszer felkértek egy konferencián előadást tartani, és akkor én egy konferencián ott szakemberek előtt megszólaljak, és nagyon-nagyon-nagyon féltem, akkor végeztem el egyébként ezt a képzést, pont akkor, tehát volt idő a kettő között, elvégeztem ugye a képzést, és ugye ez nagyon sok bátorságot is adott, és ugye az volt bennem, hogy hát a fiamat mindig bátorítom, hogy menjél, meg jó lesz azon a versenyen, meg ugye őt is hívták már ide-oda mesét mondani, több fesztivál, Szilva fesztivál hasonlók, és akkor fiamat tolom, hogy már pedig, ugyan már ez a pár száz ember, most elmondod ezt a mesét, és akkor én nem merek, és végül is én itt léptem át ugye a korlátaimat, tehát én nem születtem mesemondónak.
0: Ugye a Csillagfürt református óvoda tagintézménye indította el ezt az egészet. Onnan indult. Először az óvoda kapta meg ezt a címet. Ezért azt gondolom, hogy most mutassuk már be egy kicsit az óvodát. Arra kérem Erikát, hogy egy picit beszéljen. Hány gyerek jár ide? Hány csoport van? Hogy néz ki ez?
2: Református óvoda vagyunk. 4 csoportos óvoda. 100 gyermek jár ide. Az óvonénieink közül egyre többen végzik el a képzést, és a csoportokban egyébként, igen, itt jön ez, hogy mindenki mesemondó, ez igen, minden csoportban élőszóban mesélnek az óvónénik, tehát a gyermekek azok a meséket élőszóban, nem minden alkalommal, és nem minden mesét, mert nyilván a műmeséket és azokat is használnunk kell, nem élőszóban mondjuk, tehát azt el kell olvasni, ezért mondjuk nagyon szeretjük a papírszínházat, azt is szoktuk használni, rengeteg papírszínház mesénk van, hogy mégis ugye ez a szemkontaktus megmaradjon, és akkor tudunk mesélni így a gyermekeknek, de azért a népmeséket élőszóban mondják az óvonénik, vannak családi alkalmaink, amikor ugye mesenap, vagy például a Mártonnap, amikor élőszóban hangzik el mese szülőértekezleten, szülőknek mesélünk élőszóban, népi játékot játszottunk már többször a szülőkkel, illetve az értekezleteinken is szoktunk mesefoglalkozást tartani, amikor ilyen szakmai nap van, vagy értekezlet, akkor én mondjuk tartok egy olyan mesefoglalkozást az óvónéniknek, amit utána vihetnek a csoportjaikban, és használhatnak, és használják is, és nagyon jó visszajelzés visszajelzéseket kapunk erről.
1: Maga az óvoda tényleg annyira jó látni, egy modern építésű új óvoda épületről beszélünk, nagyon jó feltételekkel, külön tornaszoba, egy közös nagy aula, ami ritkaság az óvodákban, ahol ezeket a foglalkozásokat nagyon szépen jól meg lehet tartani. Sószoba, egy nagyon jó udvar, csodaszép a Csillagfürt óvoda.
2: És tényleg, tehát, hogy nagyon innovatív a csapatunk, tehát nyitottak minden újra, és nagyon gyermekközpontú egyébként.
0: Főigazgató úr, milyen gyakran látogat el az óvoda részhez?
1: 2 hetente, 3 hetente lehet, hogy akkor igaz lehet az állítás, hogy kiútok, bár én magam, amikor Békésre kerültem, megfogadtam, hogy minden héten minden intézményegységbe eljutok. Ez azt gondolom, hogy nem csak rajtam múlt, hanem az elém jött feladatokon is, hogy ezt nem sikerült tartanom, de alapvetően én azon mosolyogtam, hogyha egy intézményről beszélünk, ugye Békésérefi óvodától érettségig, akkor lehet, hogy következő évben már egy következő főigazgatónak kellene valóban élesíteni azt a rendet, hogy gimnáziumi tanárt is kiutalunk a hospitálásra az óvodába, hogy menjenek és lássák, és érezzék, és tudatosodjon bennük az is, hogy igen, az óvoda is oda tartozik a Békésirefihez. Nem azért, mert a városban talán legmesszebb van az óvoda, nem azért fogalmazok így, hanem azt gondolom, hogy ha valaki a saját maga területén dolgozik, akár alsó tagozaton, felső tagozaton, gimnáziumba, persze nevelőtestületi értekezleten, külön alkalmakon a teljes nevelőtestület egyében többször is találkozik már, ez korábban nem így volt. De teljesen más élmény, amikor valaki bemegy oda és azt mondja, hogy hát én itt vagy nagyon régen, vagy még egyáltalán nem is voltam, és ugyanannak az intézménynek a pedagógusáról beszélünk, és én ezért mondom azt, hogy fontos lenne az, hogy ilyen élmény is legyen, és bár itt a pompás képzésnél olyan zavatónál nem sikerült megvalósítani, hogy ott tartottuk volna, hiszen pont azt mondtuk, hogy akkor tartsuk a gimnáziumnak a dísztermébe, hiszen itt most a másik vége ennek a történetnek az érettségi és az ő korosztály, tehát ott legyen az intézmény avató, de nem felejtem el, és nem is szeretném elfelejteni, hogy a záró értekezletet az óvodába jó lenne tartani ebben az évben, hogy azt mondjuk, hogy mindannyian oda megyünk az óvodába.
2: Ami nekünk nagyon-nagyon nagy élmény volt így óvonéniknek, hogy idén 2 képzést is meg tudtunk, pompás napok képzést valósítani, úgyhogy az érdeklődő tanítókat és tanárokat is be tudtunk vonni, ez az óvodánkba valósult meg, és 2 képzésen is közel 30-an voltunk jelen, és bizony tanítók és gimnazista tanár is ott volt, és élve.
0: Főigazgató úr, mikor végzi el ezt a képzést? Mert látom a szemén, hogy nagyon szeretné.
1: Már az, hogy szeretném, az nem. Útkeresésben vagyok. Ugye egy éve arról beszélgettünk, hogy oda kerültem így nagy hirtelen a Békésérefébe, és hála Istennek az látható, tudható, hogy valóban következő évben már egy következő főigazgatója lesz ennek az intézménynek. Egy helyi kolléga, a név szerint is, ha szabad, Benstrótné Kecskeméti Krisztina tanárnő lesz a főigazgatója ennek az intézménynek. Szeptembertől már, én magam pedig útkeresésben vagyok. Hogy ebben lesz-e pompás tanfolyam, vagy valami, azt nem tudom. Még lehet, hogy belefér. Nekem is furcsa volt, hogy mitől pompás mesemódszert, mitől pompás, és hogy figyelt, hogy jól mondom el. Tehát én magamban úgy fordítottam le, az, amikor megtörténik az alkalom, elvarázsol a mese, részesévé lettem, van bennem egy kereklet érzelmi szinten is a világ bennem, és hogy ennek az érzése, hogy ez egy felemelő érzés, és talán így illeszkedik maga a szó, hiszen olyan furcsa maga az elnevezés, de így kapcsolódik bennem össze,
2: igen,
1: hogy mitől is lett ez pompás.
2: Hogy, amikor ugye a Deák Zsoltér Boglárka és Kormos Rebeka keresték a nevét a módszerüknek, és akkor gondolkodtak, hogy mi is legyen ennek a neve, akkor hát abban egyet értettek, hogy ők is, és a hallgatóság is, a résztvevők is pompásan érzik magukat ezeken a mesefoglalkozásokon, és akkor így jött, hogy hát ezek pompás napok, és tényleg, amikor például én is mondjuk megtartok egy mesefoglalkozást akár az óvodában, akár az általános iskolában, akár gimnáziumban, mindig olyan flow-ba jövök el, olyan felszabadultan, olyan nagyon jó kapcsolódni, nagyon jó a mese által összekapcsolódni, és mindig megkérdik, hogy lesz még ilyen óra, és jön még vissza hozzánk, és ez olyan pompás érzés, és mindig olyan pompásan vagyunk benne is, és utána is, és most, amikor volt az avató, akkor egy diákpresbiterünk is felszólalt, elmondott néhány szót, és ő is azt mondta, hogy az ő osztályukban 3-szor voltam már, és azt mondta, hogy azokon a napokon, amikor amikor ugye ezzel a pompás órával, náluk pont az első két órában voltam dupla órát tartani, és amikor ezek a napok vannak, hogy én mesefoglalkozást tartok nekik, akkor jobban vannak egész nap, a közösség valahogy jobban működik, kevesebb a konfliktus, jobban odafigyelnek egymásra, pompásan érzik magukat. És én pont ezt mondtam, hogy ha csak azt tudnánk elérni, hogy minden osztályban csak fél évente tudnánk egy-egy ilyen pompás alkalmat biztosítani a gyermekeknek. Tehát ha egy gimnazista 4 évig jár mondjuk a gimnáziumba, akkor már 8-szor lehetne ilyen flow-ba, és ilyen nagyon kellemes, és tényleg jó szokott lenni, mert sokat játszunk, és odafigyelünk egymásra. Tehát olyan érzésekről beszélgetünk, utána is, előtte is, hogy úgy figyeljenek oda egymásra, és olyan dolgokban nyílnak meg, olyan kérdéseket tesznek fel egymásnak esetleg, amiről lehet, hogy máskor nem beszélgetnének.
0: Mit jelent egyébként ez a cím az intézmény számára, hogy most már komplexen vonatkozik minden tagintézményére?
1: Egy elköteleződést jelent mindenféleképpen. Tovább kell haladni azon az úton, hogy valóban ne csak fél évente egyszer, hanem akár 3 havonta is lehessen, és most én azt gondolom, hogy még lesz ott több is, nem csak 3 havonta. Tehát, hogy egyre jobban része lesz a mindennapoknak a pompás módszertan az alsó tagozaton, a felső tagozaton és a gimnáziumban is.
2: Már ugye 3 nagykövete is van az intézményünknek, és egyre többen végzik el a képzést, így már nem csak én fogok tudni, tehát én ott leszek mellettük szakmai tanácsadóként, de úgy igyekszem most már elengedni néhány kollégát ezen az úton, és akkor viszont már egyre több osztályban meg tudnak jelenni a meseórák.
1: Tehát ezt az elköteleződés mindenféleképpen jelenti, illetve elsők vagyunk az országba. Én nem nagyon szeretem ezt, de sokkal inkább úgy fordítottam le magamnak, hogy útkeresői vagyunk egy új lehetőségnek.
2: Ez a pompás napok ugye egy híd is lehet az intézményegységeink között. Én hiszek a népmesség közösségformáló megtartó erejében is, hogy akkor tovább kísérik ezek a fajta mesefoglalkozások. Általános iskolában is őket, ugye ez egy biztonságot ad nekik, de akár utána felsőbe és gimnáziumban is, tehát megvan ez a fajta biztonság, hogy akkor én ezt tudom, ezt ismerem.

kedves hallgatóink! Ismerjük meg egymást című magazin műsorunkban beszámoltunk arról, hogy a békési Szegedi Kis István Református Gimnáziumot, Technikumot, Általános Iskolát, Óvodát és Kollégiumot pompás mesés intézménnyé avatták április 1-én. Ennek kapcsán Dihenné Rucz Erika óvoda pedagógussal, mesemondóval, pompás mesés nagykövettel és Sipos Tamás Norbert főigazgatóval beszélgettünk. Megtisztelő figyelmüket munkatársai nevében is köszöni Tóth Emese, viszont

ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

Több protestáns gyülekezetben is megszólalnak délben a harangok, számolt be erről a Református Élet. Országszerte mintegy 250 kilométernyi útszakasz felújítása indult el a Magyar Közút saját kivitelezésében. Több mint 1 milliárd forintból teljesen megújul a lilafüredi hámorító környéke. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Hétfőtől megszűnt Sulyog Tamás köztársasági elnöki megbízatása a nemrég elfogadott alaptörvénymódosítás miatt. Az új államfő megválasztásáig a jogköröket ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke gyakorolja. A házelnök közösségi oldalán erősítette meg, hogy a helyettesítés ideje alatt képviselői jogait nem gyakorolhatja. Ígéretet tett arra, hogy az átmeneti időszakban a feladatait kiegyensúlyozottan és pártatlanul fogja ellátni. A parlamenti elnöki teendők ellátására már javaslatot is tett Hallerné Nagy Anikó alelnök személyében. Az ideiglenes helyettes kinevezéséről az országgyűlés a tervek szerint a hétfői ülésen hoz döntést. Sulyog Tamás szombatesti beszédében drámai hangvétellel közölte, hogy alkotmányos kényszerből írja alá a módosítást. Az államfő távozása és a jogszabály éles politikai vitákat, valamint megosztó elemzői véleményeket váltott ki. Több protestáns gyülekezetben is megszólalnak délben a harangok, reagálva arra, hogy a közmédiából eltűnt a déli harangszó, számolt be mindenről a Református Élet. Alap arra ösztönzi azokat a közösségeket, ahol ez technikailag megoldható, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. A déli harangszó az 1456-os nándorfehérvári diadalra emlékeztet, amikor a magyar seregek megfutamították a török hadakat. A keresztény világ összefogását szimbolizáló hagyomány ma már a hungarikumok gyűjteményének is a része. Országszerte mintegy 250 kilométernyi útszakasz felújítása indult el a Magyar Közút saját kivitelezésében. A hírt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be egy Komárom-Esztergom megyei helyszínről. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a magyar utak állapota a hosszú évek alulfinanszírozottságának a következménye. Kifogásolta, hogy az előző ciklusban az állam gyakorlatilag kivonult az országos közúthálózat fenntartásából. Elmondása szerint a források döntő része a mellékutak helyett az autópálya koncessziókhoz került az elmúlt években. Bár a költségvetési hiány megközelíti a 7%-ot, a miniszter szerint nem lehet tovább halasztani a munkákat. Vitézi Dávid elmondta, hogy a cél a több évtizedes lemaradás fokozatos ledolgozása egy országos program keretében. Több mint 100 000-en töltötték ki a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét a csütörtöki indulás óta, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a jelentős érdeklődés annak köszönhető, hogy a téma sok embert foglalkoztat, a kitöltéshez pedig nem volt szükség milliárdos állami hirdetésekre. Hozzátette, hogy a korábbi konzultációkkal szemben ez nem egy irányított kérdéssor, hanem valódi társadalmi párbeszéd. A felmérésben egyebek mellett az illegális utcai versenyekről, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint az elektromos rollerekről kérik ki az emberek véleményét, a visszajelzéseket pedig e-mailben is várják. Az Oktatás és Gyermekügyi Minisztériumban fogadták az Országos Diák Tanács tagjait a héten. Lannert Judit oktatási miniszter közölte, hogy a diákok az ország minden részéről érkeztek a találkozóra. A megbeszélésen a tárca vezetői a hatékonyabb párbeszéd kialakításáról egyeztettek a fiatalokkal. A minisztérium célja az is, hogy a szakképzésben tanulók is aktív szerepet vállaljanak a munkában. A Diáktanács 8 munkacsoportja számos fontos témában mutatta be a javaslatokat. Többek között a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra és a kortárs segítés kérdését érintették. Szó esett emellett az iskolai közösségek erősítéséről és a diák önkormányzatok fejlesztéséről is. A felek a hosszú távú együttműködés jegyében augusztusban folytatják a közös munkát. Mintegy 200 000 adományozó támogatta az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táboroztatási programját. A felajánlásokból 91 millió forint gyűlt össze 1000 rászoruló gyermek nyári élményeire. A szervezet 30 millió forintot közvetlenül a táborok költségeinek a fedezésére fordít. A fennmaradó összeget a Hát

0: hátrányos helyzetűeket segítő kapaszkodó programjuk támogatására szánják. Az ország északi és déli régióiban összesen 18 helyszínen szerveznek nyári programokat. A gyerekek 33 napközis, valamint bentlakásos táborban vehetnek részt a nyár folyamán. A 4 és 18 év közötti korosztályt változatos és tematikus foglalkozások várják. A táborok a szakemberek szerint jelentősen hozzájárulnak a gyerekek komplex felzárkózásához. Több mint 1 milliárd forintból teljesen megújul a lilafüredi hámorító környéke a Top Plus program keretében, közölt a Miskolci önkormányzat. A visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból megújul a déli parton futó turistaút, valamint új sétányok épülnek a tó keleti és északi részén. A beruházás leglátványosabb eleme egy 150 méter hosszú, részben a víz fölé benyúló függesztett panorámasétány és kilátó terasz lesz. A fejlesztés célja, hogy a közkedvelt kirándulóhely a természeti értékek megőrzése mellett még vonzóbbá és kényelmesebben bejárhatóvá váljon. A projektet a Miskolci önkormányzat az Építési és Közlekedési Minisztériummal, valamint a Mikom Nonprofit Kft.-vel konzorciumban valósítja meg. Újabb mérföldkőhöz érkezett az Avason zajló nagyszabású útfelújítás Miskolcon. A Pattantyús utcában szombat este látványos munkálatok zajlottak, a beruházáshoz igazodva a Mihő Kft. Is megkezdte a fejlesztéseket. A szakemberek előre ütemezett távhővezeték rekonstrukciót végeznek a területen. Céljuk, hogy a megújuló út alatt a közműhálózat is teljesen korszerűsödjön. Ezzel szeretnék elkerülni az elkészült útpálya későbbi utólagos bontását. A kivitelezés miatt ideiglenesen szünetel a melegvíz szolgáltatás az Avas több pontján. Az átmeneti korlátozása a Leszik-Andor és a Klapka-György utcákat is érinti, valamint a munkálatok közvetlen közelében lévő Pattantyús utcában tapasztalható. A szolgáltató a lakosság türelmét kéri az üzembiztonságot növelő beruházás alatt. Július 23-án tartják a miskolci Csengei kertben az idei Pont Ott partit. A felsőoktatásba felvételiző diákok itt közösen várhatják a ponthatárokat a Borsodi megyeszékhelyen. A Miskolci Egyetem és partnerei által szervezett rendezvény teljesen ingyenes. A kapukat este 6 órakor nyitják meg a látogatók előtt. A hivatalos köszöntők után pontban este 8 órakor húzzák meg a vonalakat. A ponthatárok kihirdetését követően azonnal kezdetét veszi az ünneplés, 8:30-tól Metzger Victoria DJ érkezik, őt követi a színpadon 9:30-tól az AK-26 formáció egy pörgős fellépéssel, este 10 órától pedig VZ koncertjére bulizhatnak a leendő egyetemisták. A programok és a felhőtlen hangulat egészen este 11 óráig tartanak. Több százan töltötték meg szombat este a miskolci belvárost, az érdeklődőket ingyenes kertmozival és közös meccsnézéssel várták. A népszerű eseményt a miskolci belvárosi körcsapata szervezte. A helyszínen a miskolci Szohónál gyorsan megteltek az ülőhelyek. A program a Belédestem című közkedvelt magyar filmmel indult. Később a sportrajongók a Franciaország-Anglia bronzmérkőzést szurkolhatták végig. A környékbeli vendéglátóhelyek meghosszabbított nyitvatartással zártak. A sikeres rendezvény fesztivál hangulatot teremtett a belvárosban. Az idei nyár nagy meleggel indult, a tavak kiszáradása, az apadó talajvíz és az öntözések miatt az ivóvízkészlet egyre fogy. Hogyan tudunk gazdaságosan locsolni és életben tartani növényeinket a lakásban és a kertben egyaránt, illetve mit tehetünk háziállatainkért? Szentpéteri Nagy Veronika ökomenedzsert hallják most.
1: A hősziget hatás az most megmutatta magát az elmúlt napokban, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, ezt lehet mikro és makro nagy szinten is értelmezni, hogy a burkolt, borított felületeken az átlag hőmérséklet sokkal nagyobb, mint a környező területeken, mondjuk szembe a zöld felületekkel, és ezt akkor érzékelhetjük még jobban a hősziget hatást, amikor mondjuk este elmegyünk sétálni, már nem süt a nap, és érezzük, hogy a burkolatból így áramlik felfele a meleg. Tehát ez a hősziget hatás, vagy pedig láthattunk biztos a online térben nagyon sok olyan képet, amikor a burkolt, a fűvel borított, vagy esetleg a fás területeken milyen a hőmérséklet arányának a megoszlása, és így látszik szépen, ahogy megyünk be a zöld felületekbe, egyre alacsonyabb a felszín hőmérséklete. Na hát ez tulajdonképpen a hősziget hatás, és nagyon fontos, amit mondtál, hogy az élő környezetet egy ilyen komplex egészként tekintsük, akár van növényünk, akár állatunk van, házi állatunk, hogy mit tudunk tenni. Kezdjük az erkélyesekkel, hogy aki lakásban él, az azt tudja tenni, hogy ugye minél több árnyékoló eszközt használ, ez lehet fizikai árnyékolás, napvitolla, egyéb ilyen vászon vagy textilborítások, de a legjobb az a növényzet, hiszen a növény az párologtat, úgy, mint ahogy mi is izzadunk, ezzel hűtjük magunkat, a növény is így hűti a környezetét. Ha pedig kertesházban élünk, akkor elsősorban a burkolatokra gondolhatunk első körben.
0: Köszönöm a figyelmet! Az Európa Rádió Régió Krónikáját Kecskés Ákostól hallották.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

ki a teste, lelke, szívet állja szemegötre, nem is tudja, feltámad-e.

0: vetája szemegödre, s hazáján, ha segíthetne, élne mégis mindörökre.
1: Reklám.
2: Abigén.
3: A gogyós gyümölcskertész Szentpéteres
4: Erdélye.
3: Házasságon innen.
2: Katalin.
3: A gyerek.
4: A gólyakali.
2: Foszti fiú esetek.
3: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
7: Az ablaktáblák szét voltak húzva, amikor fölébredt. A tavaszi reggel aranyfénye öntött el a szobát, és a ragyogó hullámokban trulla szögdösött ide-oda, mint valami élemedettebb kövér delfin. Trulla, te vagy? Könyökölt fel Quinn Tibor, és az ajtót nézte. Félig nyitva volt, és zuhogott be rajta a jácintok illata. Kistit? A dajka oda perdült az ágy elé, és csapkodta össze a két kezét. Képzeld, ezek az ökrök nem akartak hozzád beereszteni. Te mennyit adtál értük? A kapusod, nem mondom, megért egy zsák finom lisztet, mert nagyon finom művelt ember. Rögtön dominának szólított. Hanem a domestikusodért nem adnék egy marék zsizsikes lencsét se. Majd kivertem a szemét a stólámmal, míg észrevett. Csattogtatta, lobogtatta az ezüsttel kivarrott keskeny nyakba vetőt, amit csak férjes úrnők viselhettek. Quinn Tibor kis Tit miatt való türelmetlenségét is elfelejtette meglepetésében. Trulla, hát te férhez mentél? A dajka gyík szemében méltatlankodás látszott. Csak nem csodálkozol rajta, mineki szólítsalak most már? Lovag, megnyomta a szót. Látod, én nem csodálkozom rajta, hogy te olyan rendetlen vagy, mint egy igazi nagyúr. Fejcsóválva vette fel és rázta ki a bíbor csíkos tógát, amit Quinn Tibor úgy dobott le magáról vetkőzéskor, hogy nem nézte hovásig. De hát volt szíved úrnődet elhagyni? Trulla visszadobta a tógát a mozaikra, és elzokogta magát. Hogy én hagytam volna el, aki járni és beszélni tanította, aki egy ágyban aludtam vele, mikor himlős volt, és éjjel-nappal fogtam a kis kezeit, hogy égtelenre ne vakarja magát, aki nélkül úgy elgírhesedett volna az apja mellett, mint egy gazdátlan macska fiók, akiből az utca gyerekek játékot csinálnak? Aki 23 kérőnek adtam ki az úti cédulát ő miatta, pedig némelyiket már jobban szerettem, mintha hites uram lett volna. Az első még akkor csak manipulus vezető tizedes volt. De ha a Karhéi csatában agyon nem szúrták volna, én most, mint tábornok özvegye mehettem volna férhez. Ugyan nem panaszképpen mondom, mert így is nagyon rendes uram van, magiszter az is, mint te voltál. Csak ez komoly magiszter. Ilyen szép nagy haja van. Ő a Mészárosok kollégiumának a magisztere. A második kérőm bal keze hüvelykújjával és mutató ujjával jelezte, hogy nagyon komoly enumerációra készül. Quinn Tibor elfogta a kezét, és a magáéban tartotta. Azt mondd meg előbb, Trullám, miért hagytad el a Nobilissimát? A dajkának megint elredtek a könnyei. Nem hagytam el. Elkergetett. Ő? Hogy gondolhatsz ilyent? Szikrázott Trulla szeme. Az úra? Trulla megvetően lebittyeztette a száját. Úra? Maxentius? Úgy ura az, mint te. Hiszen azért kergetett el, mert nem tud ura lenni. Azt hiszi, én vagyok az oka. De hát minek az oka, Trulla? Quinn Tibor a bordáin érezte verni a szívét. No, hát annak, hogy szegény kicsi drágám még mindig nem tette le a lány bulláját. A princeps mindjárt az első éjszaka úgy szalad ki a szobából, mintha az erőnniszek kergetnék, és az én torkomnak esett neki, hogy mit csináltam én az úrnőmmel. Még hozzá se ért, csak a kezét nyújtotta ki érte, mikor annak már megdermedt keze lába. A szeme megüvegesedett, és a szája olyan hideg lett, mint a halottnak. A magam két szemével láttam, mert én dörgöltem a szívegödrit szárított szarvas szívporával, míg megint meg nem indult benne a vér. Akkor aztán újra próbát tett vele az a kórságos, de megint csak úgy járt, mint akinek jégből van a kulacsa, és abból akar forralt bort inni. Összedugta a fejét az apjával, meg az orvosokkal, etették vele a vasfűgyökeret, itatták két hétig napjában háromszor a krateogonont, nem ért semmit. Akkor aztán megint engem vettek elő, mit tudok. Megmondtam úgy, hogy van, az én kicsi drágámat valaki megverte szemmel. Meghalasztotta a szívét, és a rontást csak az veheti le róla, aki ráadta. Most már arról vallottak, mondjam meg, ki volt az. Na mit tudhatom én azt? Sok embernek van összenőtt szemöldöke, és az mind ért a szemmelveréshez. Lehet, hogy valamelyik istentelen volt, hát mit tudom én. Erre zavartak aztán világgá, hogy addig szemelése kerüljek, még meg nem találom az átkozott szemüt. Nem azért állt meg, mert elfáradt, hanem mert Quintipor visszazuhant az ágyba. Nem jól érzed magad? Nehéz ez a virágszag, ugye? Dehogy trólám, dehogy. És a kis, az úrnőd engedett elűzni? Nem törődik ez a világon semmivel. Legyintett, elbúsultan a dajka. Kell, fekszik. Egész nap jön, megy a kötőkosarával. Néha dúdolgat is, de se nem mosolyog, se nem haragszik. Borzasztó rossz természete lett szegénykénnek. Elmegyek aranyvirágon, mondtam neki. Jó, trulla eredj, felelt rá. De nem is jövök vissza többet, aranymadaram. Jó, trulla, ne gyere. Hát ezt érdemeltem én tőle. Könnye indult megint, megtörölgette szemét a stóla sarkával. Meg is fogadtam, hogy nem gondolok rá többet, nem rontom bele magam. De hát tudom én azt megállni. Most is ő miatta tettem meg ezt a nagy utat, Mediolánumtól idáig. Ő küldött, dehogy, hiszen őt magukkal vitték a császárék Nikomédiába. Azt mondják, ott majd helyrehozza az egyenletes meleg. Már pedig azt az öreg trulla jobban tudja, mi kell az ő kicsi drágájának. Ha valami van a világon, ami megmentheti, azt csak én küldhetem el neki. Kis kosarat emelt fel a földről, nyitogatta a tetejét. Quintipor akkorát kiáltott rá, hogy összerezzent. Megmenteni? Hát, de azért ne egyél meg, hiszen én nem teltek róla. Akkor kaphatta a száraz betegséget, mikor egész nap oda mászkáltatok valahol bájéban, és este úgy jött haza, mint az ázott ülge. Attól kezdve van a köhögés meg a félrebeszélés. De ne félj! Ez elmulaszt minden. Ennyi hová tettem. Izgatottan turkált a kosárban, és míg beszélt, kezdett megverejtékesedni a homloka. A szuburrában lakik egy javasasszony. Annak van valami tengeri hagymája, amelyik minden köhögést elállít. Neki is azt adott az anyja már háromnapos korában, és ezért nem köhintett még egyet se életében, pedig már 153. esztendejébe fordul. Ó, lettél már te büdös! Ezen kellene élni minden embernek, de bizony szegény emberben nem való. Minden esztendőben csak egyszer hoz ilyent egy griffmadár a hiperboreuszok országából. Leszáll vele az Albánuszi tó partján. Csak aki olyan szóval kiáltja meg, ami kedves neki, arra rávisít örömében, és olyankor kiejti a szájából a hagymát. No, ez az, no, ebben a kendőben. Nem, valami másba kötöttem. Aki azonban kedvetlen szót mond neki, azt rögtön széthasogatja. És azért olyan drága a hagyma, mert ilyen életveszedelemmel jár a megszerzése. Bizonyosan tudom, hogy egy sárga vászon kendőbe kötöttem. De hát hol vegyek én annyi pénzt? Ettem magamat, amivel a javasasszony belégszik. Tudod, mit csináltam? Azt a karneónyakláncot adtam neki, amit jegyajándékba kaptam a magisztertől. Már nem te tőled, hanem az igazitól, az enyémtől. Fortunára mondom, rám fogja a taglót, ha megtudja. De azt se bánnám már, csak a hagyma meg lenne. A homlokára ütött, és hirtelen fölkapta a kosar. Tudom már, bizonyosan a Deabona oltárán rántottam ki a kosárból, mikor a báránycombot kivettem belőle, amit az istennőnek hoztam. Tartós egészséget kértem a magiszterem számára. No, szaladok is, lovag. Te se kerülj ám el, ha arra jársz mifelénk. Jaj, megyek, már itt se vagyok. Ki is ment az ajtón, de megint visszafordult. A lovag már akkor arcára feküdt az ágyban. Már megint alszol, akár az én szegény kicsi drágám. Ugyan, most már te is teheted. Kvintipor nem mozdult. El is felejtettem megmondani, miért jöttem. Olyan sokáig kerestem a palotát, hogy közben egészen kiment a fejemből. Csak azt akartam megmondani, hogy szegény kicsi drágám téged is emlegetett, míg mellette voltam. Kvintipor fölült. Az arca sápat volt, a homloka, hogy elnyomta, piros, mint a vér. Emlegetett? No, ne ijedj meg, nem rossz végről emlegetett, csak olyan félrebeszélésből. Hogyha te tudnád, milyen beteg ő, bizonyosan megtartanád az ígéreted, akkor ő meggyógyulna. Mondom, ez csak olyan félrebeszéd volt. Talán eszedbe se jut már, mit ígértél neki. Vagy igen? Éjjj, már látom az arcodon, hogy valami kópéságot ígértél neki. Tudod már mit? Tudom. Mosolyodott el Kvintipor. Ez a mosoly aztán egész nap le sem maradt az arcáról. Mosolyogva szállt a fürdőjébe, mosolyogva öltözködött fel, és mosolyogva rakta körül a jácintokkal a két Hermát. És mosolygott akkor is, mikor a két tudóst meglátta az átrium oszlopai közt sétálgatni. Bion is mosolygott egy kicsit gúnyosan. Barátunk megmenekült, mutatott Lactantiusra. Istene zászlaja alá úgy özönlenek az önkéntesek, hogy az ilyen veteránuszt be se sorozza. Csúfolódott, de azért szeretettel veregette a rétor vállát, aki nem mutatott sértődést. Úgy van, amint mondott, Bionon. Isteni a döntés, hogy kinek az áldozatát kívánja és fogadja el, kiét nem. Abban a jelben, amit ő ad, nem lehet csalódni. Tegnap, amikor veled beszéltem, úgy éreztem, mintha onnan felülről nagy fényesség sütne a szemembe. Ahogy a Genézius arcát leírták nekem, s te magad is beszélted, ő is valami ilyen hirtelen fényességet kaphatott. Én is egész éjszaka láttam, most már nem látom. Kvintipor mosolyogva bólintott. Visszaintegettek neki, mert azt hitték búcsút int, pedig ő helyeslést bólintott. A hirtelen fényességgel úgy áll a dolog, ahogy a rétor mondja. Ő is látta azt a fényességet, amely a Genézius arcán visszatükröződött, és amelyet a rétor nem látott többé. A fórumra ment, és Benonit kereste, az istenkereskedőt, azon a helyen, ahol az előző reggel találkozott vele, Tiberius Alexander szobra körül. Egy zsidó származású férfi jut, aki megtagadta Izrael istenét, sőt, temploma felgyújtásában is segítségére volt az átkozott emlékű Titus császárnak, már több mint 200 éve elnyelte a Séhol, ahol bizonyosan külön üstben főzték számára a szurkot. Az emberek közt azonban még ekkorban is fenntartotta emlékezetét ez a bronzszobor, amelyet barátja az átkozott császár emeltetett neki, mint a prétoriánusok prefektusának és Egyiptom kormányzójának. Bár fején a hadvezérek babérját és kezében a törvénytudók tekercsét viselte, arca fajának vonásait mutatta, s emiatt volt tárgya ez időkben is a rómaiak gúnyolódásainak és a zsidók gyűlöletének. Se azok, se ezek nem tudták neki megbocsátani, hogy ide került az örökváros ércbe öltözött nagyjai közé. Én pedig egyforma derűs, sőt kissé cinikus mosolyjal nézte úgy a római szemekben csillogó lenézést, mint a zsidó szemekben izzó gyűlöletet. Itt szokta árulni isteneit Benóni a szobor körül keringve, de vigyázva arra, hogy mindig hátat fordítson neki, nehogy gyulladt szemein keresztül lelkét irtózattal töltse el a kárhozat fiának látása. Most azonban még nem volt a helyén. Szomszédjai egy tűzkő áruló lídiai görög és egy tisztes megjelenésű kövér szíriai, akit Amasz címkereskedőnek szólított, azt mondták Quintipornak, hogy nem is fog kijönni. Sabbatja van, és azt meg szokta szentelni. Hogy szenteli meg? Mosolyodott Quintipor. Úgy, hogy nem dolgozik semmit, mondta a szíriai, hanem imádkozik egész nap otthon. Szegénynek sokkal rosszabb, mint ha dolgozna, elméskedett a görög, és kelet felé fordulva hajlongan és mormogni kezdett. A szíriai megfette és rossz erkölcsűnek nevezte. Quintipornak megtetszett a komoly ember, és tőle kérdezte meg, nem tudja, hol lakik a zsidó. Az este egy kicsit szórakozottan hallgatta, s most már csak arra emlékezett, hogy túl a Tiberisen van valahol a szállása, s a háztulajdonos nevében a fény is benne van. Candelabrum, okosította föl a szíriai. Candelabrum Severus. Ha kívánod, uram, én elvezetlek hozzá. Quintipor elfogadta az ajánlatot annál inkább, mert a szíriai azt mondta, ő nagyon meg tudja rövidíteni az utat. Ebből azt is látta, hogy a címkereskedő valami kalauzféle lehet. Csak ugyan olyan beszédes volt, mint a kalauzok szoktak lenni. A Benóni házigazdájának történetébe kezdett. Severus 20 évvel ezelőtt a római postaigazgató rabszolgája volt, de nem igen tudták hasznát venni, mert nem szeretett dolgozni. És mivel kancsalnak és vörös hajúnak született, arra sem volt alkalmas, hogy művelt ízlésű emberek gyönyörködjenek benne. Egyszer a postaigazgató elárveresztette Tiburi villájának kiselejtezett bútorait, azok közt volt egy nagy vas kandelábrum is, amit senki se akart megvenni. Erre a postaigazgató fülénél fogva előrángatta Severust, aki akkor is aludt egy rossz kádban, és kikiáltotta Brékóval, hogy aki kikiáltási árban megveszi az ócska kandelábrumot, az ráadásul ingyen megkapja ezt a nagyszerű rabszolgát. Rögtön jelentkezett egy élemedett özvegy, aki megvette a kandelábrumot, megkapta Severust, és mivel nagy örömét találta a kancsal szemben és a vörös hajban, 5 év múlva, amikor meghalt, végrendeletében visszaadta neki a szabadságát, s ráhagyta a 4 emeletes házát, kertjeit, villáit és völgyeit. Severus pedig oltárt emelt a háza udvarán, arra föltette a kandelábrumot, amelynek szerencséjét köszönhette, s azt imádja egyetlen Isten gyanánt, ezért hívják Candelabrum Severusnak. A szuburrában jártak a Viminalis tövének egyik piszkos szűk utcájában. A rozsdás vaslámpás csak ugyan ott állt márvány emelvényen, a piszkos, bűzös és sötét udvar közepén, ágain fonnyat koszorúkkal. Benóni kicsit fölmosakodva és inkább dohos, mint rongyos ruhába öltözve, egy mocskos kisgyereket taszigált a kötélhintán, amely a földbe leásott, hajó orra volt kötve. A tiéd, Benóni, csodálkozott el Quintipor. Nem, uram, szeppent meg a zsidó, találtam az utcán, nagyon sírt, behoztam, és most nevet. Ha beesteledik, itt fogja majd keresni az anyja. Tudják, hogy ilyenekkel szoktam játszani, mikor itthon vagyok. Az én öcsém is ekkora volt, mikor utoljára láttam. Most hol az öcséd? Otthon vár, uram. Eszkolban, a szőlőfürtök völgyében, 20 éve. Erről akarok veled beszélni, Benóni. Nem vezethetnél be a szobádba? Nekem nincs szobám, uram, én itt lakom, ebben az ólban, ebben pedig 2 ember nem fér el egyszerre, és te nem is tudnál belépni, mert magas vagy és egyenes. Akkor kísérj el, húzódott hátrább Quintipor. Az ólnak nem érezte semmi szagát, mikor megtudta, hogy ember lakik benne, megtántorodott a rothadt szalma bűzétől. Benóni kétségbe esve dörzsölgette előreugró sovány állát. Nem tudom, uram, mi lesz akkor a gyermekkel. Itt keresztények is laknak, és azokról azt mondják, hogy levágják a gyermekeket. Bolond vagy, Benóni, mosolygott Quintibor. Úgy láttam, itt van a szomszédban a vigylekőrháza. Majd én leadom oda a gyereket, és megmondom, hogy csak neked vagy az anyjának adják ki. Akkor mehetünk, uram. Hát az ajtód, mutatott Quintibor az orra. Az isteneid is ott vannak? A pénzed is? A pénzem kamatozik, uram, de az istenek ott vannak a szalma alatt. Azok is pénzt érnek, miért nem zárod be őket? Nincs ajtóm, uram, nem is kell. Az én népemnek Izrael istenén kívül a megvetettség is oltalmazója. Igaz-e lehetett, mert a vigilek, akikhez ő lépett be elsőnek utat mutatni, nem a kezökkel lökték ki, hanem a lábukkal. A lovagot azonban tisztelgéssel fogadták, és a gyereknek mindjárt sisakot és karthüvelyt adtak játszani. Benóni, kérdezte Quintibor, mikor megindultak az utcán a Tiberis felé. Mit akarsz te Jeruzsálemben? Sírni akarok a falnál, uram, ami a templomból megmaradt. Mondtam már neked, hogy zsidó nem léphet be Jeruzsálembe, törvény van rá. Tudom, uram, de az régi törvény. Adriánus császár hozta, Isten törje össze a csontjait. Összerezzent és körülnézett. Bocsáss meg, uram, ez csak úgy szokásból szaladt ki a számon. Csak azt akartam mondani, hogy mostanában már nem veszik olyan szigorúan a törvényt. Pénzért a zsidót is beeresztik Jeruzsálembe. S van már annyi pénzed, amennyiért megveheted az engedélyt? Arra talán már elég lenne, valamennyit lebírok belőle alkudni. De úti költséged nincs, ugye? Jó gyalogló vagyok, uram. A magam lábán is hazaérnék egy év alatt. Lehet, hogy ingyen hajót is kapnék. Egy kicsit értek az egyiptomi bűvészethez, s a hajósok szeretnek bűvészt vinni magukkal, aki jó időt csinál. Legfeljebb, ha rossz az idő, akkor beledobják a tengerbe. De aki Jónást kimentette a hullámokból, az engem is megsegítene. Más tart engem vissza, uram. A beszéd kifárasztott, a hosszú köhögés és krákogás után tudta folytatni. Azért külön kell fizetni, hogy a falnál sírhasson az ember. 10 perc, 20 szestercius, de aztán meghosszabbíthatja a légionárius, aki a falat őrzi. Minden további 5 perc, 10 szestercius. Ez nagy pénz, uram, mert duplán kell számítani. Az öcsémmel együtt akarok sírni a falnál. Megint elővette a köhögés, Quintibor fogta a karját, hogy el ne tántorodjon, és először hervadt le szájáról a mosoly. Kistit, Kistit, te is így köhögsz? De már akkor megint mosolygott, mikor megindultak. Fölfelé a dombon, amely a Tiberis völgyét elzárta. Megint eszébe jutott Kistit. A nap már a hegyre ült. Ide hallgass, Benóni. Vállalnál te egy keresztény utitársad, ha az minden költségedet fedezné? Benóni megrökönyödött. Gondolkozott, számolt, aztán kedvetlenül felelt. Ha különben békét hagyna, békédet hagyja, mosolygott Quintibor. Halott keresztényt kellene magaddal vinni. Ugyanaz a hajó vinné, bebalzsomozva kőszarkofágba, teherárunak. Neked csak addig lenne vele bajod, míg ládában a hajóra teszik, meg azután a megérkezésnél, mikor átadod. Hová kellene vinni? Nikomédiába, egy kis kerülő Jeruzsálem felé, de annak is megkapnád az árát. Mikor indulhatnék? A jövő hét első napjaiban, mikor a kivégzések lesznek. Elmegy a liktorokhoz már holnap, megegyezel velük? Vigyázva végezzék ki, ne nagyon torzuljon el, mert be akarod balzsamoztatni. A ruháit is tegyék félre, mert a bebalzsamozóknak majd abba kell felöltöztetni. Azokkal is elintézed a dolgot, a koporsót is megveszed, és a legközelebbi hajóval indultok. Benóni beesett arcán lázrózsák gyúltak ki, számolt az ujjain. Apó 9-e, a templom pusztulás napja. Akkorára még úgy is a Szentvárosban lehetünk, ha előbb elmegyek Eszkolba az öcsémért, csak hogy megint az állát dörzsölte, Quintibor mosolygott. Csak hogy mi baj? Mondja csak bátran. Uram, annyi pénz a császárnak sincs, amennyibe ez kerül. Mennyit számít az körülbelül? Ezt már új nélkül számította, mert ez már nem időszámítás volt, hanem üzlet. Csak száraz ajkai mozogtak. Először 30 aureusztra becsült a költséget, aztán 50-re, végre megállapodott 60-ban. Quintipor mindenre jóváhagyóan mosolygott, és előhúzott 2 erős bőrerszényt. Mindent beszámítottál? Mindent, uram. Még azt is, ami váratlan történhet. A magad költsége is benne vannak? Benóni egy pillanatig habozott, csak az enyémet, ha megengeded, annyim van nekem, amibe az öcsém engedélye kerül. Tedd el ezt a 2 bőrerszényt. A 2-ben 100 arany van. Annyi aureuszod megmarad, hogy az öcséddel együtt 100 esztendeig sírhattok a falnál. Vedd hát el gyorsan, mert nekem sietnem kell. Nem kell megolvasnod, súlyra is megbecsületed. Játékosan méregette 2 tenyerén az erszényeket, Benóni ilyetten tette hátra kezét. Én ma nem nyúlhatok pénzhez, uram. Miért? Nekem ünnepen van. Hát ha én dugom a ruhádba, törvénnyel nem lehet játszani, uram. Arra pedig már nincs időm, hogy visszakísérjelek. Már akkor a Tiberis bal partján jártak, a galbaféle gabonaraktárok előtt, amelyek a vámhivatallal együtt nézegették magukat az elsötétedő víztükrében. Egy nagy márványtáblára, amely arról szólt, hogy Rómába mindent adómentesen lehet bevinni, ami a lakosság életszükségletéhez tartozik, bronz Merkúriusz mutatott. Talapzata kövei szétnyiladoztak, egy helyen, lelógó fűcsomó alatt, ökölnyirés tátongott. Mit gondolsz, Benóni? Kérdezte Quintipor. Merkúriusz Isten pártfogója ugyan a tolvajoknak, de ezért talán megőrzi holnapig a te pénzedet is. Benóni körülnézett. A Tiberisen nem járt hajó, a rakodópart is néptelen volt, alább a kiöntésekben nyugodtan tollázkodtak a flamingók és pelikánok. Quintipor becsúsztatta az erszényeket, eligazgatta rajtuk a füvet, és búcsút intett az Isten kereskedőnek. Éj, boldogul, barátom! Benóni utána kapott a kezével. Uram, még nem mondtad meg, mit Benóni? Mi a neve annak, akit keresnem kell a liktoroknál, hogy kiváltsam? Quintibor elgondolkozott és elmosődött. Gránát virága neve. És Nikomédiában kinek adjam át a koporsót? Megtalálod a címet az egyik erszényben egy papíros szeletkén. Éj, boldogul, uram! Nem sokáig nézhetett a lovag után, mert az mindjárt a vámhás sarkán beült egy 2-kerekű karrukába. Vágtatva vitte a szekér az Anulinus palotába, amelynek kapujában várást parancsolt neki. Az asztalon a levelet talált Bion írását. Habozott, hogy fölbontsa-e, és mikor feltörte, nyugtalankodva kezdte olvasni. De aztán már nem csak mosolygott, hanem nevetett is. Arról értesítette a matematikus, hogy vénkorára hallatlan szerencsében részesítették az istenek. Magát Afroditét küldték el hozzá Hormizda képében. Igaz, hogy Afrodité nem őt kereste, hanem egy bizonyos lovagot, de aztán bele is beérte, sőt, megkérte arra, hogy kísérje el egy 3 napos asztúriai kirándulásra, mert meg akarja látogatni a szigeten a fájdalom gyógyító Vénusz Ercina templomát. Annál kevésbé mondhatott neki ellent, mert ő is régen készült már oda megnézni azt a villát, amelyben Cicero az istenek természetéről szóló könyvét írta. Emlékszel rá? Ez az a könyv, amit a rétor egyszer meg akart hamisítani. De öreg barátunknak ne szólj róla. Ha megígéred, hogy hallgatsz, én is megígérem, hogy beszélek. Ki fogom beszélni a neheztelést az istennő fejéből. Nincs szebb feladat a csillagok alatt egy öreg matematikus számára, fiam, mint fiatal szerelmeseket összebékíteni. Eltépte a levelet, és az író ólommal ezt a választ írta Bionnak egy papíroszlapra. Én is elutaztam, Bionom. Addig is, míg találkozunk, ezt üzenem neked. Lactantiusnak van igaza. Csöngetett a domestikusnak, átküldte Bion szobájába a levelet, gyorsan magára vette a zöld ruháját, a cseresznyepiros övvel, beledugott mindent, amit Kistit érintett valaha, az antiókiai keresztől az Alkyóne madár eldobott tolláig, aztán belevágta magát a karukába. A prétúrára. Lelkendezve lesett ki a szekérből, s nagyon megkönnyebbedett, mikor meglátta, hogy a bírósági palota előtt már nagy sokadalom van. Az azonban megijesztette, hogy pénzt elfelejtett magához venni, és nem tudja, miből kifizetni a kocsist. Szerencsére megakadt a szeme a magiszteri ezüst kulcson, amit úgy is le kellett volna venni a ruhájáról. Letépte, és markába nyomta a bámuló kocsisnak. Ügyesen keresztül furta magát a tömegen, közben megtudta a csődület okát. Egy Félix Bulla nevű híres rablóvezér állt a prétor előtt. Mire befurakodott a terembe, a prétor már kimondta a halálos ítéletet, és távozásra készülve odaszólt a rettenetesen megbilincselt Latornak. Látod, miért lettél rabló? A Lator, gladiátor termetű széparcú férfi, visszafordította fejét a liktorok közül, akik kivonszolták. Hát te miért lettél bíró? Azt hiszed, én jobban tehetek róla, mint te, hogy melyikünkből mi lett? A terem hirtelen kihűrült, csak két törvényszolga maradt még benn, akik letették bárdos vesszőnyalábjukat, és söprűvel fegyverkeztek föl, s a bíró segédje percegtette náttollát az asztalon. Quintipor előre lépett. Mit akarsz? Nézett fel mogorván az írnok. Én keresztény vagyok, mosolygott Quintipor. Az írnok megcsóválta a fejét. Letelt a hivatalos idő, gyere holnap. De én már ma is keresztény vagyok. Olyan sürgős neked, ilyen fiatal léted, van még időd meghalni. Akkor elmegyek a prétor után, és feljelentelek neki, hogy nem tiszteled a törvényt. Ezt is mosolyogva mondta, de nagyon határozottan. Az írnok vállat vont, és előkeresett egy nagyobb viaszos táblát. Te már a 23. vagy reggel óta. Mi a neved? Ránátvirág. Az írnok elnevette magát. Szép nevet adtak neked. Szépet, nevetett a Quintipor szeme. Hány éves vagy? 20. vagyok. A toll vastagon fogott, valami szőr akadhatott bele. Az írnok piszkálgatta egy darabig, aztán eldobta, elővette a tollvágó penecilust, új nádat faragott vele, kipróbálta a körmén, megfelelőnek találta. Hová való vagy? Quintipornak megrebbent a pillája a Boldogok szigetére. A náttól még egy kicsit percegett. A szkriba beírta, hogy fölül nevezett istentelen meg van zavarodva elméjében, aztán intett a törvényszolgáknak. A többi ez. A liktorok letették a söprüt, felvették a vesszőnyalábokat, és közrefogták Gránátvirágot.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
2: A Abigén.
3: A Gogyós Gyümölcskertész.
4: Szent Péter Esernyőse.
3: Házasságon innen.
2: Katalin.
3: És a gyerek.
4: A Gólya Kalifa.
2: Foszti fiú esete.
3: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: fejleszék. A tárcavezető szerint örömteli volt látni a fiatalok felkészültségét és felelősségteljes hozzáállását. Hangsúlyozta, hogy a diákok határozott véleményének helye van a jövőbeli döntések előkészítésében. A diáktanács munkacsoportjai többek között mentálhigiénés és infrastrukturális javaslatokat mutattak be. Foglalkoztak emellett a kortárs segítéssel, valamint a diák önkormányzatok működésének fejlesztésével is. A miniszter kiemelte, hogy a mostani találkozó egy hosszú távú, közös együttműködés kezdete volt. Jelentős átalakítás vár az egyetemeket fenntartó vagyonkezelő alapítványokra. Görög Márta igazságügyi miniszter közölte, hogy a törvénycsomag helyreállítja az egyetemi autonómiát. A módosítás megerősíti a szenátusok jogköreit, így a hazai hallgatók visszatérhetnek az Erasmus programba. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek a gyermek sajátos nevelési igényét az iskolák felé. Kátai Német Vilmos családügyi miniszter közölte, hogy ez a feltétele a támogatásnak. A bejelentési határidő július 22-e, hogy az adat bekerüljön a nyilvántartásba. Az eseni állapotot a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A jelzést abban az intézményben kell megtenni, ahol a gyermek szeptemberben tanulni fog. A Magyar Államkincstár az adatokat közvetlenül az illetékes hivataloktól kapja meg. A tárcavezető kiemelte, hogy a kincstár a szülők közvetlen megkeresését nem fogadhatja be. Az országgyűlés várhatóan kedden hoz végleges döntést az iskolakezdési támogatásról. Rendkívül sokszínű balatoni gyermektábor kínálatról számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet távirati irodához eljuttatott közleménye szerint a heti árak 50 és 250 ezer forint között alakulnak. A végösszeg minden esetben a választott program típusától, a helyszíntől és az ellátástól függ. A szövetség hangsúlyozta, hogy az üdülő régió ma már jóval többet nyújt az egyszerű strandolásnál. A szülők egyre inkább tudatos befektetésként tekintenek ezekre a nyári lehetőségekre. Fekete Tamás a szövetség elnöke kiemelte, hogy a vízparti táborok önállóságra nevelik a fiatalokat. A legolcsóbb napközi turnusok már 50-80 ezer forinttól elérhetők a családok számára. A teljes ottalvást és ellátást biztosító klasszikus táborok ára általában 100 ezer forint felett kezdődik. A szakmai programok mellett a népszerű balatoni vitorlás táborok már 80 ezer forinttól indulnak. Igazi lelki oázissal várja a látogatókat idén is a Talján-Dörögdi református templomkert. A lélegzett udvar július 24-e és augusztus 2-a között nyitja meg kapuit. A művészetek völgye forgatagában elcsendesedést és értékes kulturális programokat kínálnak. A rendezvényen fellép többek között a Grillus testvérpár, Vecsei H. Miklós és a Szent Efrém férfikar. A látogatókat interaktív élő könyvtár, kézműves sátor, mesejáték és bibliodráma is várja. A hűvös templomban Richter Sára Munkácsi díjas textilművész kiállítása tekinthető meg. Idén teljesen megújulva fogadja a vendégeket a település legrégebbi kántor tanítóháza. A fesztivál ideje alatt vasárnaponként egész nap, a hétköznapokon délutánonként tartanak nyitva. A napi programok minden alkalommal egy déli, közös, lélekemelő áhítattal kezdődnek. Az udvar eseményei a művészetek völgye hivatalos karszalagjával látogathatók. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkás lakások bontása elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg, és romlott a közbiztonság.
1: Az időjárásról.
0: Az ország nagyobb részén felhőtlen lesz az ég, inkább csak a déli tájakon lehet több a felhő, időszakosan Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután a csapadékgócok elhagyták hazánkat, általában száraz időre kell számítanunk. Az északnyugati szél nagy területen élénk marad, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
2: Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
1: 2026 júniusában a magyar általános ingatlan piacra látszik valamilyen trend?
2: Igen, méghozzá egy fordulat látszik ahhoz képest, mint amit eddig megszokhattunk. 2020-ben ugyanis rendkívül dinamikusan nőttek az árak, a tavalyi évben két kereseti hullám is végig söpört az ingatlan piacon. Az év elején a állampapírból kiszálló befektetők, az év második felében pedig az első lakásvásárlók az Otthonstart segítségével újabb kereseti hullámot indítottak, és ez mind az adásvételek számát, mind pedig az árakat jelentősen megemelték. Országosan 2020-ban nagyságrendileg 20%-os áremelkedés történt, viszont 2026-ban elértünk már egy olyan pontra, amikor a fizetőképes kereslet ezzel az áremelkedéssel már nem egészen tudott lépést tartani, és most egy konszolidációt láthatunk, de ez egy olyan fordulat, és óvatosan bánok itt a szavakat, mert a fordulatról, meg a trendfordulóról mindenki valamilyen éles váltást és ilyen tőzsdei zuhanásokat és kiugrásokat vár, de a lakáspiac egy nagyon lomha állatfaj, ezért ez a fordulat, ez egy nagyon lassú folyamat, és inkább ez a lakásárak stagnálásában, és minimális, tehát néhány 10%-os csökkenésében mutatkozik meg.
1: Az egyértelmű volt, hogy az állampapír hatalmas kamatainak elköltése, meg a kedvezményes hitel voltak két motorja az ingatlan piacnak?
2: Igen, szerintem egyértelmű, bár nyilván nagyon nehéz ezt tudományosan vagy statisztikai módszerrel bebizonyítani, hiszen sokszor a lakásárakról, meg a lakáspiacról úgy beszélünk, mint valami állatról a szavannán, hogy megfigyeljük, hogy merre megy, hogyan nő, mikor pihen, miközben ezek összességében mikroszintű, tehát egyéni döntéseknek az eredményeik és összességeként írhatók le. Viszont az látszik, hogy a 2025-ös év elején nem volt más olyan hatás, ami ilyen mértékű növekedés generált volna, sőt, ugye mi egy picit helyzeti előnyben vagyunk az ingatlan.com-nál, mert mi látjuk már a tranzakciót megelőző keresleti hullámokat is, hiszen az adásvétel előtt van, hogy valaki több hétig vagy több hónapig is keresgéli azt az ingatlant, amit megvenne, és ennek az előszelét már 2024 őszén elkezdtük érezni a lakáspiacon, és ez 2025. január-februárjában az első nagy kamatfizetésekkel csúcsosodott, és akkor volt olyan időszak a februári hónapban, amikor egy hónap alatt 4,5%-kal ugrottak meg az árak.
1: Tapasztalatuk szerint a lakás eladók mennyire éberek, mennyire gyorsak. Én emlékszem olyan időre, én is akartam lakást venni, és bejött még régen valami első csok hullám, és egy éjszaka alatt áraszták át az ingatlanjaikat, mert tudták, hogy ingyen pénz jön a piacra, és úgy gondolták teljesen logikusan és reálisan, hogy azt ők fogják megszerezni, mint eladók.
2: Igen, ez teljesen racionális viselkedés a részükről, és mi is láttunk olyat, tehát emlékszem, hogy talán 2015 decemberre volt az a nagy bejelentéseknek az időszaka, amikor például a három gyermekes családok új lakás vásárlásánál 10 millió forintos vissza nem térítendő támogatást kaphattak a vásárlók, és volt olyan nap, amikor egyik napról a másikra egy új építési ingatlanára 10 millió forinttal ugrott meg. Nyilván ez a támogatási rendszer sajátjából, vagy sajátjaként is leírható, hiszen a visszatérítendő támogatás nagyon könnyű beárazni, és részben ennek köszönhetően, részben pedig ugye a lakáspiaci korlátoknak, meg az áremelkedésnek köszönhetően a kormányzat folyamatosan állt át a visszatérítendő támogatásokról inkább a kamattámogatott hitelek irányába. Egyébként ez költségvetési szempontból is kisebb teher volt, legalábbis rövid távon, és ez valóban az eladók szempontjából egy könnyű zsákmány volt, és ez alapvető jellemző az ingatlan piac, hogy a jó hírek, a remény vagy a pozitívumok mindig nagyon gyorsan beárazódnak. Ha egy konkrét példán keresztül kell bemutatni, hogyha megnézegetünk olyan társasházi lakáshirdetéseket, amik egy lepukkant homlokzatú házról szól, és születik mondjuk egy lehetőség, vagy egy döntés a társasházi lakók része, hogy ezt felújítják, akár hitel segítségével, na a felújítás már rögtön beárazzák a tulajdonosok.
1: Jó, holott még semmi se tett. Évek telhetnek el.
2: Viszont ezzel párhuzamosan, hogyha valami változás történik, aminek most ezekben a napokban, meg hetekben a szemtanúi vagyunk, az nagyon-nagyon lassan csorog át a lakásárakba. Tehát ez kicsit úgy írható le, mint egy tehetetlen, mondjuk nagy tartályhajó, ami nagyon lassan fordul, hiába tekeri el valaki gyorsan a kormányt.
1: Van arról tapasztalatuk, és az adatok alapján biztos vagyok benne, hogy van, hogy mennyire izgatottak a vevők. Mennyire mondják azt, hogy úristen, itt van egy új lehetőség, bejelentettek valamit, most kell menni, és vegyék ki szabadságot, végigjárjuk a környéket, és mindent megnézünk.
2: Igen, ez is abszolút jellemző a piacon, hogyha például a vevők nagy csoportját érintő, nagyon kedvező lehetőségekről beszélünk. Jó példa erre, pont egy éve jelentették be, talán nem napra pontosan, de nagyságrendileg az Otthonstart programot júliusban. Úgy, hogy csak szeptemberben indultak a támogatások, tehát a szeptemberben megkötött adásvételekre lehetett ezt először alkalmazni. Na de az ingatlan piac a nyári pangástól függetlenül teljes mértékben egy ilyen izgatott állapotba kapcsolt, és olyan szintű keresleti rekordok dőltek meg július és augusztusban, amiket 5-10 éve nem láttunk. Tehát ez abszolút lecsapódik a vevőkben. De én azt gondolom, hogy most ebben az időszakban, illetve a jövőben ilyesmit nem láttunk jönni, tehát nem láttunk ilyet a horizonton, hogy egy ilyen nagy keresleti hullám ismét lecsapna az ingatlanpiacra, és újabb forgalom vagy árnövekedést generálna. Most inkább egyfajta ilyen konszolidációs időszakba lép a lakáspiac.
1: Nem vagyunk nagy ország. Egy ingatlanpiacunk van, ugyanaz a trend Budapesten, a Balatonon, az éppen kiszáradó Velencei tónál, a BYD-nál, Szegeden, tehát mindenhol, ahol teljesen egyedi történetek vannak.
2: Nem, tehát ez nagyon fontos tisztázni is egyébként, mert valóban az ország területileg nem tartozik a legnagyobbak közé, és a népességben sem mi vagyunk a legtöbben. Viszont a különböző régiók teljesen eltérő dinamikával rendelkeznek, főleg most ezekben a hetekben és hónapokban. Érdekes látni azt, havonta szoktuk publikálni az ingatlan.com lakásárindexét, hogy most meg ketté szakadt az ország. Tehát az utóbbi hónapokban is voltak már arra utaló jelek, hogy Nyugat-Magyarország és Közép-Magyarországon inkább csak stagnálnak, vagy minimálisan csökkennek a lakásárak, miközben a drágulás súlypontja az Kelet-Magyarországra tevődött át. Ennek részben az az oka, hogy ott alacsonyabbak az ingatlanárak, tehát hogyha egy egységes 50 vagy 100 000 forintos négyzetméter ár növekedést veszünk alapul, akkor az százalékosan nagyobb növekedést produkál, de valóban benne vannak azok a tényezők is, amit említett, hogy például, ha egy beruházásról érkezik hír, mint amit láttunk Kelet-Magyarország több városában is, Debrecenben, Szegeden, az jelentősen meg tudja növelni a keresletet. Az egyéb tényezők, amiket példaként felsorolt, mint például a Velencei tó, erről érdemes talán külön is néhány gondolatot megemlíteni, ott ezek szintén nagyon lassan és így graduálisan fejtik ki a hatásukat, tehát ott például nem az árakban, meg a forgalomban nem nagyon látunk erre utaló jelet, hogy ezek nagyon drasztikusan befolyásolnák. És van még egy tényező, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy lehet, hogyha most így ránézünk a térképre, nagyon változatos területeket látunk az országon belül. Budapest például mindig szinte önálló pályát járt be, mindig először a trendek ott a fővárosban jelennek meg, és aztán ezek gyűrűznek ki az ország többi részére, de mégis nem lehet azt mondani, hogy ez úgy működne, mint a tőzsde, hogyha látunk egy értékpapírt, akkor mindenki abba, ami nagy perspektívával rendelkezik, akkor mindenki abba tenni a pénzét. A lakáspiacon sem gyakori az, hogy mondjuk egy győri polgár, hogyha azt látja, hogy Békés Csabán most valami óriási lehetőség kínálkozik az ingatlanpiacon, akkor óriási mozgások indulnának meg Győrből Békés Csaba irányába. Tehát az jellemző, hogy a magyar lakosság, és ezt a KSH statisztiká is alátámasztják, a költözési statisztikák, nagyságrendileg egy ilyen 20-30 kilométeres körben éli le az életét.
1: Tehát ez nincs plusz annyi pénze, hogy egy másik lakásba tudjon fektetni egy győrinek Békés Csabán.
2: Az már egy másik kérdés, de még ha lenne is, akkor is praktikus szempontokból inkább mindenki a saját házatáján próbálkozik, és egyébként két olyan régiót azonosítottunk Magyarországon belül, ahol ami abszolút likvidnek számít. Likvidnek nevezzük azt, hogy az ország bármely pontjáról, vagy akár az országon kívülről is érkezhet a vevő, ez Budapest és a Balatoni régió. Tehát ez a két régiója az országnak az, ahol egyrészt a nagy piaci volumennek is, meg a nagy területi, meg ingatlanállomány nagyságának köszönhetően, és részben pedig ugye a régió vonzerejének köszönhetően, és a Budapest és a Balaton az, ahova belföldről és külföldről egyaránt nagy az érdeklődés, tehát ezek az ezeket az ingatlanokat általában mindig könnyebb eladni.
1: De a Budapestet azt nagyjából érteni vélem ország gazdasági, politikai, közigazgatási központja. A Balaton miért? Ha végig vonatozok rajta, akkor nincs már ott jó telek, amit be lehetne építeni, mert az elmúlt 15 évben teleszórták a közvetlen vízpartot telkekkel, meg házakkal, kész vannak. Azt igen. Nem fogják eladni, vagy igen?
2: Igen, ezért, hogyha azért körbenézünk a Balaton, mindig látunk eladó táblákat, tehát sőt, van, amikor egyre többet, van, amikor kevesebbet. Azért a Balaton is egy óriási nagy változáson ment keresztül itt az elmúlt 5 évben. A Covid idején az egy speciális helyzet volt több szempontból, de egy reneszánszát élt a magyar tenger, részben azért, mert nem lehetett külföldre menni, részben azért, mert aki azt tapasztalta, hogy be van zárva négy fal közé, vágyott ki a természetbe és a zöldbe.
1: Voltak is feszültségek.
2: Voltak, igen, volt, hogy megkérték a balatoni települések állandó lakosai a nagyvárosban élőket, hogy most talán ne a nyaralójukba hordozzák ki a potenciálisan a vírust, emlékeztetünk ezekre az időszakokra, de ez a nagy fellángolás ezzel az erővel utána le is csengett, de mégis azt látjuk, hogy mivel ez az ország legnagyobb nyaralóvezete, ez gyakorlatilag ugyanúgy tud Sopronból, Kisvárdáról, vagy éppen Békés Csabáról vevőket vonzani erre az ingatlanpiaci szegmensre.
1: Mekkora a balatoni ingatlanpiac? Közvetlen a vízpart, ahonnan még látszik a víz, vagy mondjuk még Veszprém is itt van?
2: Ez nagyon izgalmas. Egyrészt azért, mert itt az ár az egy nagyon döntő tényező. Ugye ön példaként említette a vízparti telkeket, hát nyilván ezek a non plus ultrái a balatoni ingatlan piacnak, általában ez a prémium vagy luxus kategóriájú ingatlanoknak is a szintere.
1: 2-3 millió forint per négyzetméter.
2: Ez abszolút benne van a pakliban, és ott sokszor már nem is 100 milliós, hanem adott esetben egy nagy teleknél akár milliárdos nagyságrendben cserélnek gazdát ezek az ingatlanok, hogyha kellően jó minőségűek, meg jó állapotúak. Viszont ugye, ahogy haladunk távolabb a tópartjától, ugye egyre olcsóbban tudunk ingatlant venni. És gyakorlatilag ezért izgalmas hely szerintem a Balaton, mert hogyha valaki mondjuk 30-40 kilométer eltávolodik a vízparttól, ott már jóformán, mondjuk budapesti vagy nagyvárosi árakhoz képest szinte olcsón tud olyan ingatlant, családi házat, kádárkockát vagy bármilyen telket vásárolni, ami még megfizethetőnek számít. És ugye itt van még egy változás, hogy most, ahol az emberek többsége, hogyha nyaralni megy és kocsiba ül, akkor már teljesen mindegy, és teljesen érdektelennek tartják, hogy most 3 percet kell sétálni a hátamon a gumimatraccal, vagy 5 percet kell autózni, és itt 30-40 kilométeres távolságból ez már szinte elhanyagolható távolság.
1: Említette a kádárkockákat, ez egy klasszikus építési típus Magyarországon. Hogyan számolnak a vevők? Beleszámolják a felújítási költséget, amikor megnézik egy ingatlan árát? A teljes gépészetet? A vizet? A tetőt? A szigetelést? Az plusz 10-20 millió forint, amit rá kéne költeni.
2: Így van, ez abszolút logikus gondolkodás, de én azt gondolom, hogy a vevők egy része ezt megnézi, beleszámolja, egy másik része pedig örül annak, hogy ki tudja fizetni azt az árat,
1: amit a
2: tulajdonos kér, és sokszor egyébként ez egy túlélési mechanizmus is az ingatlan piacon, hiszen hogyha most így nem feltétlenül a nyaraló piacra, hanem úgy összességében, ha az ingatlan állományról beszélünk, azért azt érdemes elmondani, hogy ez nincs túl jó bőrben, bár valószínűleg a kedves hallgatók meg a nézők ezzel tisztában vannak, mert hogy a forgalomképes ingatlanok, amikre az adásvételeknél kötelező energiatanúsítványt elkészíteni, a kiadott energiatanúsítványok 60%-a az átlagos, vagy annál rosszabb besorolást kap. Nagyon kevés az évről évre megépült új lakás, ez pedig hosszú távon azt hozza, hogy ha kevés az új lakás, akkor 5 vagy 10 vagy 15 éves időtávon belül egyre kevesebb lesz az újszerű ingatlan is, ami piacra kerül, ez pedig fokozatosan az ingatlan állomány romlásához vezet. Ezért volt sokáig irányadó az a gondolat, hogy évente 40 ezer új lakást kéne építeni, mert ugye nagyságrendileg 4 millió ingatlan van. Ha 100 éves amortizációval számolunk, akkor ennek az 1% az évente 40 ezer új lakás az, ami ha megépül, akkor pótolni tudja a fokozatosan romló ingatlan állománynak a minőségét. Na de a 40 ezeres számtól nagyon-nagyon messze vagyunk, és ez a modell nem is veszi figyelembe az ön által említett ingatlan felújításokat is, és ugye ez is egy nagy változáson megy és ment keresztül az elmúlt években, mert például az állam szerintem az elmúlt 10-20 évben jellemzően inkább az ingatlan vásárlást támogatta. Régen a szocpol formában, szerint a csók, meg mindenféle kamattámogatott hitel, és csak az utóbbi néhány évben jelentek meg azok a támogatások, jellemzően Európai Uniós forrásból, ami akár energetikai felújítást, akár korszerűsítésre támogatást vagy forrást adott volna a tulajdonosoknak vagy a családoknak. Erre egyébként nagyon nagy szükség van, hiszen ezzel két legyet lehet egy csapásra ütni. Egyrészt a tulajdonosok vagy az ott élő komfort érzete is javul, másrészt pedig az energetikai hatékonysági beruházásoknál, például a korábban említett kádárkockáknál ez egy jelentős megtakarítást lehet elérni, és nyilván mindig az a leghatékonyabb energia megtakarítás, amit fel sem használom.
1: Ezeknek az energetikai hatékonysági uniós támogatással megvalósuló beruházásoknak az ingatlan piacra számottevő hatása volt. Ezek egy része meglehetősen bonyolult volt, mert az unió elszámolása azt követelte meg, hogy iszonyatosan papírozni kellett benne, és sokan ezért bele sem vágtak.
2: Igen, ez így van. Ezért például a legutóbbi energiahatékonysági és felújítási támogatásoknak utána 2020-ben jött egy újabb korszaka, amikor már jóval egyszerűbb dokumentációval és kevesebb adminisztrációval is teljesíteni lehetett ezeket a terveket vagy vállalásokat. Ugye ezek még folyamatban vannak, tehát itt a gyakorlati hatásokról még nem nagyon lehet beszélni, de ez meglehetősen szűk körét érintette az ingatlanoknak. Ugye például ez a konkrét támogatás is családi házakra, akár több lakásos családi házakra vonatkozott, de nagyságrendileg ilyen 15-20 ezer ingatlan felújítását tette lehetővé a 4 millióból. Tehát azért ez csepp a tengerben. Amiben még nagyobb kakaó lenne, szerintem azok az energiahatékonysági ösztönző rendszereknek az állandósítása, ez az energiakötelezetti rendszer például, amikor bizonyos, ez is egy Európai Uniós szabályozási keretrendszer, az Európai Unió ugyanis célul tűzte ki, hogy visszatérjen az Európai Unió energia felhasználása 2005-2006-os szintig, ez kicsit utopisztikusnak tűnik, de nagyon érdemes álmodni ahhoz, hogy történjen valami, és hogyha ez nem sikerül, akkor azok, akik energiát forgalmaznak, energiakereskedők, benzinkutak, energiaszolgáltatók, azoknak ez büntetést kell fizetni, viszont ezt a büntetést meg tudják vásárolni a piacról, és azok, akik például lakásfelújításban energiahatékonysági beruházást hajtanak végre, ők el tudják ezt a beruházásnak a vagyonértéki jogát adni. Ez például lehet egy olyan pótlólagos forrás.
1: Mint a kvótakereskedelem lényegében.
2: Gyakorlatilag. Igen, és ez el is indult az elmúlt egy-két évben, de még nem tudott nagy hatást kifejteni a piacon.
1: Majdnem elfelejtettem a velencei tavat, amikor szinte egyik napról a másikra eltűnik a víz az ablakomból, amit eddig néztem, és helyette egy sajátos szag jön be. Ez az ingatlanom árát nem veri szét?
2: Azt gondolnánk, hogy igen, de mégis, ugye itt fontos megint a többi környezeti tényezőt is figyelembe venni, mert valóban, tehát az egyáltalán nem kellemes, hogy addig csak kiszaladtam a kert végébe, megmártóztam a tóban, és utána most már csak a sárban tudok dagonyázni. Viszont azt is fontos látni, hogy a Velencei tóra már nem elsősorban nyaralóvezetként tekintenek az odaköltözők, sokkal inkább a Budapest és a Székesfehérvári agglomerációs övezet meccéspontjaként. Tehát gyakorlatilag mindaz, amit a tó változásával, természeti katasztrófájával látunk, hogyha nagy szavakkal szeretnék dobálózni, azt bőven ellensúlyozza a Budapestről és a Székesfehérvárról kiköltözőknek a sokasága, hiszen a velencei tavi nagyságrendileg 900 000 forintos átlagos négyzetméter ár még mindig 10%-kal kevesebb, mint amit Székesfehérváron tapasztalnak a vásárlók, és a budapesti lakásárakhoz is képest 30-40%-kal olcsóbb, és hogyha valaki azt mérlegeli, hogy most Érdről vagy Tárnokról közelítem meg a várost az M7-es bevezetőjén, akkor a velencei tó már gyakorlatilag csak pár percnyi autózással több ideig tart, amíg be nem állok a dugóba. Tehát ez az agglomerációs övezet is bővül, és ez kompenzálni tudja a természeti változásokat. Ráadásul ez kicsit hasonlít a vízben fővő béka esetére, hiszen a velencei tó körüli problémák nem ide jelentkeztek először, ez már régóta benne van a pakliban, És ez sokkal inkább szerintem ezek a drasztikus változások olyan izgalmas jogi kérdéseket is felvethetnek, hogyha a korábban említett példánál maradunk, eddig az ablakomból kinéztem, és ott volt a telkem mentén a tó. De egyébként ez nem csak a Velencei tóra, de minden vízpartra igaz lehet. Viszont a asszály vagy a klímaváltozás következében mondjuk 2-3 méterrel odébb megy
1: nőtt a vízpart. Nőtt a telkem.
2: Na most akkor mi van? Nőtt a telkem. Akkor tovább tudom húzni a kerítést, és akkor elbirtoklom az államtól, vagy az önkormányzattól, akihez ez tartozik, vagy ez egy senki földje lesz? Tehát ez például újabb jogi kérdéseket vethet majd fel a
1: későbbiekben. Az agglomerációs települések lakás árazásában látszanak az infrastruktúrális korlátok? Mondjuk egy érdi ingatlan ára lemegy attól, hogyha két hetente nincs víz?
2: Egyelőre még nem, vagy hát pontosabban igen, de ezt nagyon nehéz elválasztani. Most azért alacsonyabb ez az ingatlan ár, mert hogy távolabb van a nagyvárostól, nincs benne a nagyvárosra, el kell hagynunk a Budapest végetáblát, vagy, de ez ugyanúgy igaz Debrecenre, ugyanúgy igaz Győrre, vagy Székesfehérvárra is, vagy a mostani feljövő ingatlanpiaci szupersztár Szeged ingatlan állományra és agglomerációs övezetére is. Tehát ez nehéz elválasztani, ez azért van, mert ennyivel rosszabbak az infrastruktúrális ellátások, vagy azért, mert távolabb van lokáció szempontjából a központtól, és ezért kerülnek kevesebbe az ingatlanok. Természetesen ezt a nagyváros és agglomerációs ingatlanpiacot egyfajta ilyen pulzálásként lehet leírni, és ezt nagyon szépen a költözési, meg a népességszám statisztikák alátámasztják.
1: A címbejelentésből világosan látszik, hogy ki hova ment.
2: Így van. Budapesten például egyértelműen látszik az, hogy amikor nőnek az ingatlanárak nagy tempóval, akkor Budapest népessége csökken. Hiszen nagyon sokan szembesülnek azzal, hogy ilyen árszinten már nem tudnak a fővárosban ingatlant venni, és vagy kényszerűségből, vagy a kellemes szeretnék összekötni a hasznossal, hogy nyugodtabb, zöldebb környezetbe költözve, így lovagolják meg ezt az ingatlanpiaci lehetőséget, és persze nyilván beleszámolják valamilyen módon, hogy elszenvedik az infrastruktúrális nehézségeket is, de jóval olcsóbban tudják megúszni a költözést, mint hogyha a nagyvárosban maradnak. És amikor pedig nem nőnek olyan mértékben az ingatlanárak, akkor nem meglepő módon például Budapest lakossága sem csökken olyan mértékben. Tehát ez egyfajta ilyen pulzálásként írható le.
1: Mennyire látszanak az ingatlan vásárlók racionálisnak? Tehát beleszámolják-e azt, hogyha kiköldözöm Érdre, akkor, vagy bárhova az agglomerációba, akkor az plusz 3 óra utazás egy nap. És ugye ez mennyi idő alatt termeli vissza a budapesti ingatlannak az árát?
2: Szerintem korlátozott mértékben racionálisak a vásárlók. Én kevés olyan vevői gyakorlatot ismerek, ami rendszer szinten tenné meg azt, hogyha valaki mondjuk a lakóhelyétől egy eltérő az aktuális lakóhelyétől eltérő településen néz körbe, akkor mondjuk egy hétköznap reggel 7-kor oda menne, és onnan megpróbálna beautózni a munkahelyre, vagy éppen a
1: csúcsidőben
2: vissza, vagy éppen megnézni hétköznap is, hogy milyen az a környék, milyen ott az élet. Ezekre nagy szükség lenne egyébként, vagy kinyitja a csapot adott esetben a száraz időszak, vagy a hőséggel terhelt időszakban is. Pedig ezekre egyébként egyre nagyobb szükség lenne, hogy reális képet kapjunk arról, hogy mit is vásárolunk, de az árérzékenység itt nagyon nagy súlya lesik latba, tehát hogyha viszont ezt az ingatlant meg tudom kapni 20-30-40%-kal olcsóban, akkor ez még egy vállalható kompromisszumnak tűnik. Főleg egyébként annak a fényében, hogy azért az elmúlt 10 évben nagyot változott a munkával kapcsolatos hozzáállás is, mind a munkáltatók, mind a munkavállalók részéről. Tehát most már szerintem nem is nagyon tudnak bizonyos munkakörökben nem is nagyon tudnak versenyképesek lenni a munkáltatók, ha legalább egy-két nap home office-t hetente vagy havonta nem biztosítanak a munkavállalóknak, ez pedig nyilván csökkentik az ingázásnak a lehetséges költségeit. Itt szerintem, ami az agglomerációs övezetekben egy óriási nagy kihívás lesz, azok az infrastruktúrális kapacitásoknak a fenntartása vagy bővítése, ezt valahogy le kell tudni követni.
1: Iskola, óvoda, közművek, csatornázás, víz, orvosi ellátás, ilyenek?
2: Így van, ezek mind ide tartoznak, de hát erről már régóta az elmúlt években régóta folyik egy társadalmi diskurzus.
1: Maradjunk egy picit, ha lehet, még mindig Budapest és agglomerációja környékén, hogyha megvalósul valami csoda folytán a budapesti agglomerációs vasúti stratégia, amit nem törölt el senki, tehát az elvileg az most még egy élő, akkor az jelentősen meg fogja emelni az agglomerációs ingatlanok árát. Be lehet majd jönni normálisan vonattal, nem kell reggelente küzdeni autóval.
2: Ez mindenképpen egy nagy plusz lenne, mint ahogy egyébként nagy plusz lenne például a M0-es körgyűrű befejezése is, de vannak ilyen tervek, amikről már régóta folynak a tervezések, tárgyalások, de ha a közlekedés az nagymértékben javul, vagy könnyebbé válik, akkor ez megkönnyíti az ott élők életét. Persze számolni kell azzal is, hogy ez még könnyebbé teszi majd a kiköltözést. Viszont, hogyha nő a kiköltözés, akkor a vasút, meg a közlekedési kérdés megoldása nem lesz egyedüli probléma, hiszen akkor az összes többi közmű ellátási nehézséget, meg kihívást ugyanúgy orvosolni kell. És ugye itt ez ebben a nagyon nehéz helyzet, hogy ez most kinek lesz a feladata? A közműszolgáltatóknak? Az önkormányzatoknak? A fővárosnak, hogy kisebb teherrel kalkulálnak azzal, hogy kevesebben laknak ott, vagy az államnak, mert ez végül is egy társadalmi probléma, ami majdnem 3 millió embert érint az országban. Szóval ezekről érdemes hatékony és konstruktív társadalmi vitát lefolytatni, mert sok esetben úgy tűnhet, hogy egy kérdéssel megoldjuk a probléma nagy részét, de ezeknek vannak utána következményei is. Arról nem is beszélve, hogy amit látunk például ingatlan piaci szempontból, az lehet egy pozitívum is abban a tekintetben, hogy például a lakásépítések sok esetben csak mindenki a nagyvárosokban épülő lakásokra, társasházi beruházásokra, több száz lakásos beruházásokra koncentrál, miközben a lakásépítések gerincét az olyan családi, ikerházas, kissorházas projektek adják, amik tipikusan a kisebb településeken jelennek meg, és ebből a szempontból, ha ez az építőiparnak is lehetőséget teremt, és ez párhuzamosan infrastruktúrális beruházásokkal történik, akkor ez egyfajta gazdasági növekedésnek is lehet a motorja.
1: Uh-huh. Lakni vagy befektetni vesznek inkább ingatlant most Magyarországon?
2: Most már egyre inkább lakhatási célra, de ez eddig is nagyjából 80-20-as arány volt, tehát nagyságrendileg a 10 lakásvásárlóból 7-8 az saját célra vásárolt, 2-3 pedig befektetési célra. Persze nyilván ezek a befektetési célú vásárlók viszont nem az egész országban egyenletesen oszlottak el, hanem a nagyvárosokra, azon belül is sok esetben Budapestre koncentrálódtak, és itt is egyébként nem csak a befektetési és saját célra vásárlók, hanem a belföldi, külföldi vásárlók aránya is egyre erőteljesebben koncentrálók és tolódott el. Itt arról beszélek konkrétan, hogy például a külföldi lakásvásárlók azok az összes lakásvásárlónak az 5%-át teszik ki országosan, Budapesten már 9-10%-ot tesznek ki, Budapest belső kerületeiben, tehát az 5., 6., 7., 8. és 9. kerületben pedig minden 4., 5. lakásvásárló az külföldi, és ők jellemzően befektetési céllal vásárolnak. Ez nyilván egyébként az árakat is felhajtja, hiszen aki még befektetési céllal vásárol és jövedelemtermelés céljából vásárol egy ingatlan, neki többet fog ez érni. Nem beszélve arról, hogy az ingatlan értékét ugye három dolog határozza meg, a lokáció, lokáció, lokáció, ez pedig a belvárosban ennél jobbat nem nagyon lehet találni. Viszont ugye a kérdés másik felére válaszolva, a befektetők számára most már kevéssé vonzó a lakáspiac. Nem annyira vonzó, mint amit láttunk az elmúlt években, mert egyrészt, amikor például, ha valaki azon gondolkodott, hogy van fölös 100 millió forintja, nyilván édes ez a teher, de vannak olyan befektetők, akiknek ilyen problémáik vannak, és hova tegye ezt a pénzt? Beteheti államkötvénybe, befektetési alapokba. Hogyha valaki nagyon ügyesen vitézkedik a tőzsdéken, akkor esetleg tud akár ilyen 20-30%-os hozamot is hozni, vagy még többet, de nagyon kevesen vannak az ilyen biztos hozamok közül, pedig az ingatlanpiac kiemelkedő volt olyan esetekben, amikor éves szinten 10-20%-ot emelkedtek az ingatlannak az értékei, sőt, ezen felül ezt még bérbe is tudta adni, és igaz, hogy az egy 5-6-7%-os hozamot biztosított, még a 2015 és 2025 közötti csúcsidőszakokban, de az már csak hab volt a torta, de az is azért gyakorlatilag több volt, mint amit mondjuk az államkötvény hozamokból zsebre lehetett tenni. Most ez nagyot változott, most a lakásárak növekedési üteme drasztikusan lelassult, Budapesten ugye 20%-os drágult a 2025-ben nagyságrendileg az ingatlanok, bár ilyen 17-18%-ra ez visszament 2025 végére, mert ez a lakáspiaci korrekció a fővárosban már október-novemberben elindult. Viszont most azt látjuk, hogy az idei első fél évben 3%-ra csökkent az árnövekedés összesen. Tehát, hogy ez mondhatni, hogy ez már csak stagnálásnak felel meg, és ezzel párhuzamosan a bérleti díjak sem emelkednek olyan tempóban, ott az éves növekedési ütem Budapesten 4-5%, ami megfelel már egy Párizs, Róma, Berlin, nyugat-európai nagyvárosi lakbéremelkedési trendjeinek is. Tehát ez a konszolidáció mindkét lábát érinti a befektetőknek, és ugye itt most csak a hosszú távú bérbeadásról beszéltünk, a rövid távú bérbeadás, az Airbnb-zés, most újabb viharokat generál itt Budapesten.
1: Hogy lehet azzal egyáltalán kalkulálni? Felébred reggel a polgármester, és azt látja, hogy nagy a tiltakozás, és akkor azt mondjuk betiltom. És akkor az egész üzleti modellem összedőlt.
2: Igen, ugye ez talán egy önálló beszélgetést is megér, mert gyakorlatilag azért ennek mindig két oldala van. Tehát a rövid távú szálláshelyszolgáltatás valóban okoz konfliktusokat az állandó lakosok és az ingatlan befektetők vagy a vendégeik között, de ezt azért lehet bizonyos keretek közé terelni. Vannak különböző megoldások. Azt látjuk egyébként, hogy Budapesten ez már szinte minden belvárosi kerületben napirendre került. Ugye az első fecske a 6. kerület volt, ami egy népszavazás keretében betiltotta a rövid távú szálláshely szolgáltatást, bár a közösségi szálláshelyek továbbra is működhetnek. Az 5. kerület már egy szabályozási tervvel lépett elő, a 8. kerület a napokban fogadta el a rövid távú szálláshely korlátozásra vonatkozó terveket, a 7. kerület pedig újra engedélyeztetésre bocsátotta ezeket a rövid távú szálláshelyeket a tavaly decemberben a társasházak részéről. Az első kerületben pedig ez választási programpont is volt, hogy szeretnék szabályozni valamilyen módon. Tehát gyakorlatilag a 9. kerületen kívül már minden belvárosi kerület foglalkozik ezzel, és ez valóban nem biztos, hogy megnyugtató egy ilyen befektetésen gondolkodó ember számára, vagy intézmény számára, ami viszont azért is mondjuk úgy, hogy nincs nagy hatása ezeknek a polgármesteri döntéseknek, mert most 2025-ben és 26-ban Airbnb moratórium van. Tehát, hogyha valaki vett is volna egy ingatlant rövid távú szálláshely szolgáltatási céllal, nem tud az idejében még új engedélyt kapni, mert a kormány erre egy ilyen moratóriumot vetett ki Budapesten belül, de az biztos, hogy ez nem egy budapesti szintű probléma, tehát a világ számos nagyvárosában ez egy ilyen konfliktusforrás, és a nagyvárosokban valamilyen korlátozást bevezettek. Ugyanakkor, azt látjuk a budapesti adatokból is, az érem másik oldala pedig abban mutatkozik meg, hogy ezek a szálláshely kapacitások a budapesti turizmusnak elengedhetetlen részei.
1: Tehát viszont a szállodások azon panaszkodnak, hogy jönnek az emberek az Airbnb-be, majd lemennek az alattal lévő kisboltba, ott megveszik az ennivalót, fölviszik az Airbnb-be, ott teszik, ahelyett, hogy elmennének az étterembe.
2: Igen, tehát mind a két érdekcsoportnak szerintem megvan a maga érvrendszer, és valahogy ezt társadalmilag kell összehangolni. De az biztos, hogy most az idei évben, legalábbis a különböző fórumokon eléggé sok panasz érkezik a gyenge turisztikai szezonról az Airbnb-zők részéről. Tehát, hogy ez biztos, hogy olyan szabályozást érdemes elfogadni, ami egységes, tehát nem úgy néz ki, hogy a egyik kerületben tilos, a másik kerületben kicsit lehet, a harmadik kerületben pedig már semmi korlátozás nincs, mert akkor az piaci torzításokat tud okozni, hanem egy egységes és kiszámítható szabályokra van szükség, ami nyilván nem folytja meg a hazai turizmus sem.
1: Mi fogja azt megmutatni, hogy az ingatlan piacon egészséges, magabíró folyamatok indultak be, hogyha nem lesznek ilyen rapid állami beavatkozások, csók, kedvezményes hitel, stb. A kamatszintet kell majd nézni, hogy mikor kezdődnek meg a piaci ingatlan beruházások?
2: Igen, ugye ez fontos látni, hogy minden állami intézkedéstől és döntéstől függetlenül a piacon azért alapvetően a kereset kínálat szabályai határozzák meg az árszinteket. És még akkor is, hogy nyilván a keresetet meg a kínálatot ezek a döntések befolyásolhatják. Tehát most pont ezt látjuk, hogy voltak állami támogatások, és ide tartozik, ide sorolom például a 20-22%-os inflációs szint miatt kialakult magas állampapír hozamokat is, ami elvont egyik évben, tehát 2023-24-ben óriási tőkét vont el az ingatlanpiacról, hiszen akkor bolond volt az, aki a döglődő ingatlanpiacon tartotta a pénzét, és nem inkább mondjuk 20%-os vagy 19%-os hozamot biztosító államkötvénybe tette a pénzét. Sokan még szabad felhasználású jelzáló hitelt is vettek föl.
1: Arbitráltak vidáman.
2: Kifezették a 6%-os piaci kamatot, majd ezt betették állampapírba, ugyanúgy az ingatlan fedezettel.
1: Diákhitelről is sokan ezt csinálták, teljesen racionálisan egyébként.
2: Igen, és utána ez a pénz meg utána lecsapott egy része, lecsapott az ingatlanpiacra, és további áremelkedés generált. De ugye ezt a fizetőképes kereset, tehát a lakásvásárlók többsége nem tudta lekövetni, tehát az egy megállt parancsolt, és most ennek a jeleit, ennek az eredményeit tapasztalják mind a vevők, mind pedig az eladók. Tehát azért most már nem lehet akármit, akármennyire adni, főleg Budapesten, és ez ugyanúgy igaz egyébként a lakás kiadásra is, tehát a bérlakásoknál is egyre záródik az az óló, amit a bérbevevők meg tudnak fizetni, mert 200.000 forintnál olcsóban már nem nagyon lehet lakást bérelni a fővárosban, 300.000 forintnál drágában pedig piszok nehéz bérbeadni. Tehát ez is egy furcsa helyzet, ez sem éppen a befektetőknek kedvez. Ugyanakkor, amikor nincsenek olyan külső tényezők, amik ebben jelentősen beleszólnának, és most teljesen mindegy, hogy mondjuk egy világgazdasági sokról beszélünk, vagy egy kormányzati beavatkozásról, akkor tisztában tudnak érvényesülni az aktuális piaci viszonyok. És ezek érvényesülnek is. Tehát én arra számítok, hogy a következő időszakban kevés olyan drasztikus kormányzati intézkedés lehet, ami pozitív vagy negatív értelemben befolyásolná az ingatlanpiacot, hiszen az most kapott elég figyelmet az elmúlt években, valószínűleg nem ezek az új kormányzatnak a legnagyobb kihívásai, így pedig egyfajta konszolidációs folyamat is el tud indulni. Ami a következő ilyen növekedési hullámot generálhatja, az pont az, amit ön is említett, hogyha a piaci kamatszintek elkezdenek visszakúszni egy lakosság által is elfogadható hitelkamatszintre, mert ugye a kamatkörnyezet csökkenés az nem csak a betéti meg a befektetési hozamokat csökkenti, hanem a hitel lehetőségeket is kedvezően érinti, ha pedig már a jelenlegi 6% körüli szintre, ami egy ilyen lélektani vízválasztó. Tehát a Bankszövetségnek volt egy kutatása, hogy 6% az a lélektani határ, ami fölött már nem szívesen adósodnak el az emberek, 5-6% alatt pedig már szívesebben vesznek föl hitelt lakásvásárlásra is, már pedig, hogyha ez megtörténik, akkor ez a lakáspiaci keresletre is élénkítő hatása lehet, ha pedig élénkül a lakáspiaci kereset, az jellemzően valamilyen szinten árnövekedést is elindít, bár hozzá kell tenni, hogy ez az árnövekedés ez egy természetes dolog, tehát hogyha 20-30 éves viszonylatban nézzük a lakásárakra, csak úgy, mint a tejnek a kenyér, mint a tejnek meg a kenyérnek, vagy most a nyár közepén egy gomboz fagyinak az ára, az is hosszú távon azért az növekedés produkál, és ebből az is kiolvasható a számokból, ezt ki is kutattuk, hogy a legnagyobb mértékben a nominális jövedelmek mozognak együtt a lakásárakkal, már pedig arra azért lehet számítani, hogy a nominális jövedelmek az infláció miatt emelkedni fognak. Tehát én azt gondolom, hogy most Magyarországon az a realitás, hogy a legjobb esetben is egy ilyen 5-6%-os éves lakásdrágulással lehet számolni, hogyha minden folyamat rendben megy.
1: Ha záros határidőn belül bevezetjük az eurót, az a lakáspiacra bármilyen hatással lesz, vagy egyszerűen az adott árfolyamon át kell számolni, és ami eddig 100 millió volt, az most nem tudom, fejben nem tudom átszámolni, hány 10 000 vagy 100 000 euró lesz, és kész.
2: Igen, van egy ilyen gyakorlati aspektusa is.
1: Ingatlan piacon a profi befektetők rég euróba számolnak.
2: Igen, de nem mindenki, ez is érdekes. Tehát vannak olyan országok, például Románia, ahol ugye lej a hivatalos fizetőeszköz, de az ingatlan piacot már bevezetik az eurót, tehát már euróban határozzák meg a egyszerű lakhatási célú ingatlanoknak is az árait is. Ez egyébként okoz lakáspiaci sokkokat is, amikor mondjuk az euró árfolyama drasztikusan változik, úgyhogy fundamentálisan a gazdaságban semmilyen változás nem történt, és ez okozhat akár árnövekedést is. De hogyha bevezetjük az eurót, akkor nyilván az emberek jövedelme is euróban képződik, így az már nem okoz, nem lesz olyan nagy kitettség, hogy az ingatlanok ára is euróban lesz meghatározva. Nyilván az árfolyam ez nagyon fontos kérdés, mert innentől kezdve sokkal könnyebben összehasonlíthatóvá válnak mondjuk a Prága. Magyarországi lakásárak, a szlovákiai vagy csehországi lakásárakkal, tehát ez a nemzetközi piacokra és a külföldi vevők viselkedésére is hatással lehet, ez lecsapódhat a hazai keresetben pozitív, vagy éppen negatív mértékben is. Amit viszont kiemelnék, nem is szerintem a euró, mint fizetési eszköz lesz itt a legizgalmasabb történet, hanem a kamatszintek. Tehát, hogy ha bevezetjük az eurót, akkor ez azzal is együtt jár, hogy a hitelkamatok szükségszerűen csökkenni fognak valamilyen mértékig. Tehát, hogy nyilván beszélgettem németországi családtagokkal, amikor a 2022-23-as Tudor gazdasági helyzetben ők is panaszkodtak, hogy megugrottak a lakáshitelkamatok 1,5%-ról 1,8%-ra, és hogy hallatlan, mi meg csak fogtuk a fejünket, hogy bárcsak nekünk is ilyen problémáink lennének. Valószínűleg az euró bevezetésével ezeket a problémákat nem örököljük, de a környező országokban is ilyen 3-4-5%-os kamatszint az, ami irányadó, azok közül, az ország közül, ahol bevezették az eurót, az már egy sokkal vonzóbb opció lehet a vevőknek.
1: Mi volt a magyarázata a panel reneszánsznak? Orbitális árakon mentek el a panelek, pedig azt tanultuk, hogy ezek házgyári építésűek, és az élettartamuknak már inkább a vége felé közelednek. Aztán megjelentek olyan cikkek is, hogy de hogy még 500 évig is bírják.
2: Igen, igen, a panel lakások azok ilyen kelet-közép-európai különlegességnek számítanak, bár hozzá kell tenni, egyébként, hogy Nyugat-Európában is nagyon sok épület épült ezzel a panel technológiával, és talán kevesen tudják a hallgatók közül, de a hazai panel lakás állomány sem egységes, tehát itt ugyanúgy vannak szovjet, vagy éppen dán, vagy más európai szabványok létező formában a hazai panel lakás állományon belül. Ezek picit különböznek is egymástól, de a lényeg az, hogy sok esetben a vonzerejük három dologban volt megfogható. Az egyik az a standard minőség. És ez lehet azt mondani, hogy jó vagy rossz, de standard.
1: Tehát minden panel ugyanolyan.
2: Sontvázak nem nagyon esnek ki a szekrényből, ellenben, hogyha mondjuk valaki vesz egy belvárosi nagypolgári lakást, amit 20 felé szabdaltak már az elmúlt 200 évben, és talál olyan dolgokat, amikkel nem is számolt, miután.
1: Középső szoba ajzatai ring időnként, amikor az ember bemegy, mert nincs rendesen alátámasztva, ott rémisztő dolgok szoktak lenni.
2: Igen, és ide tartozik például az elrendezés is, hogy azért a panel lakások többsége 60-as, 70-es években épült, tehát egy modernebb elrendezésű, megint most csak a belvárosi nagypolgári lakásokkal párhuzamba állítva, hogy nem kell kilométereket lovagolni egy sehova se vezető előszobán, hogy az egyik szobából eljussunk a másikra, tehát hatékonyabb a helykihasználás, de mind a mellett az egyik legnagyobb vonzereje a panel lakásoknak az, például Budapesten egy hasonló állapotú és hasonló helyen lévő téglaépítési lakáshoz képest 22-24%-kal olcsóbbak. És ez egy standard panel lakásnál, vagy egy standard 50 négyzetméteres lakásnál már ilyen 10 milliós nagyságrendet is kitehet. És ez az nagyon-nagyon nagy vonzerő, és akkor itt jön még a hab a tortán, hogy ezek a panelek általában nem önmagában épültek, hanem lakótelepeken. A lakótelepeken pedig már az építés során olyan infrastruktúrát
1: vezettek be. Bolt, patika, gyógyszertár,
2: iskola,
1: óvodra, orvosi rendelő,
2: közlekedés. Minden.
1: 15 perces város tulajdonképpen egy panel.
2: Így van, tulajdonképpen, és ez adja azt, ami a panel reneszánsznak az erejét adta akkor, amikor nagyon nagy mozgások voltak, főleg fölfelé az árakban az ingatlanpiac többi részén, és hiába mondjuk azt, és most sokan fogják a fejüket, hogy Budapesten is meg egy 50 négyzetméteres panel 70-75 millió forint elképzelhetetlen volt, és egyébként ezzel kapcsolatban jegyzem meg azt, hogy egy átlagos budapesti lakás ára, tehát egy medián eladási ár, társasági lakás eladási ára Budapesten 99 millió forint. Tehát most már elmondhatjuk azt, hogy egy budapesti ingatlanvásárlás egy 100 milliós nagyságrendű ráfordítás átlagosan. korábban egy 100 milliós összegről, hogyha most 10-15 évvel ezelőtt beszélgettünk volna, akkor valamilyen medencés villát képzeltünk volna el minden extrával, most meg ez egy átlagos méretű lakás árának felel meg. És ebből a szempontból a panelek mindig szerintem vonzóak lesznek, sőt, ugye ez most picit a saját célra vásárlók szempontjából világítottuk meg, a befektetők meg azért szerették, mert nem került annyival, nem kellett annyival kevesebbért bérbeadni, mint amennyivel kevesebbe került. Tehát relatíve jobb hozamokat profit tudtak biztosítani.
1: A használt meg az újépítésű lakások ára közötti gap, az, mint a szűkülni látszana. Ennek mi a magyarázata?
2: Igen?
1: Nem szabadna.
2: Igen, tehát ez is a konszolidációnak, meg a piaci korrekciónak a jele. Plusz, ugye itt van egy otthonstart hatás is, még akkor is, hogyha ezt most sok hallgató fölkapja, hogy mi a lopikula közel van az otthonstartnak annak, hogy most közel kerültek egymáshoz az új és a használt lakásárak. Ebben pedig egy szabályozási szempont van, mert az otthonstart hitel felvételének az egyik fő feltétele, hogy 1,5 millió forintos négyzetméter árnál nem lehet drágább ingatlant venni. De itt nincs különbség a használt és az új között. És voltak olyan beruházók, meg vannak olyan beruházók, akik ezt az otthonstartos keresletet az új lakáspiacon is le akarták halászni, és elkezdtek megjelenni olyan projektek a kínálatban, ahol 1,5 millió forintos négyzetméter ár alatt kezdték kínálni ezeket a lakásokat. Márpedig Budapesten már az otthonstart bevezetése előtt is 1,4 millió forint volt a négyzetméter ár, tehát igazából egyébként, amit az otthonstart generált áremelkedés formájában, az pont nem Budapesten jelentkezett, hanem azokon a kisebb városokban, ahol nem volt ekkora a négyzetméter ár. Budapesten az utóbbi egy évben szinte lassult is az áremelkedés tempója jelentős mértékben az otthonstart ellenére. Viszont ezzel, hogy a 1,5 milliós négyzetméter árat a bizonyos lakásfejlesztők is szem előtt tartották, gyakorlatilag bizonyos környéken azt tapasztalják a vevők, hogy vehetek mondjuk egy panelt, vagy egy használt téglépítési lakást is 1,3-1,4 millió forintért, vagy egy új építésűt 1,4, vagy ugyanúgy 1,3 millió forintért. És azért ilyenkor azért nem teljesen a saját maguk ellenségei a vásárlók, akkor inkább azt mondják, hogy veszek egy új építésűt. Ez persze azt is kikényszeríti, hogy a használt lakásárak sem tudnak emelkedni, plusz azért azt is magával hozza, hogy nem csak ilyen otthonstartosokat célú új lakásfejlesztők vannak a piacon, vannak, akik prémium kategóriában gondolkodnak, ott ugyanúgy az 1,8-1,9-2 milliós négyzetméter árak is megfigyelhetők, de így ezzel a párhuzamosság mellett nagyon nehéz ezeket is eladni. És akkor ez egyfajta lassulást hozott az új lakásárak növekedésében is, mind a mellett, hogy amúgy egyébként a költségek meg azért emelkednek évről évre, még ha nem is olyan mértékben, mint amit 2021-22-ben láttunk a Covid miatti ellátási láncbéli, meg erőforrás problémák, meg építőanyag ellátási problémák mellett, de azért ez egy mindenképpen egy izgalmas helyzet. Tehát ebből a szempontból szerintem nagy kérdés, hogy milyen lesz majd az otthonstart jövője, hozzányúl-e a kormányzat, szigorítja-e, ha igen, akkor a négyzetméter árkorláthoz hozzányúl-e. Én azt gondolom, egyébként az lenne a praktikus, hogy Budapesten ez a 1,5 millió forint, ez racionálisnak tűnik, hiszen ez megakadályozta az áremelkedést, viszont bizonyos településeken ennél alacsonyabb négyzetméter árkorlátot is elbírna a piac.
1: De egy újépítésű befektetési céllal épített 1,5 milliós négyzetméter ára alá beszorított lakás, az egyébként élhető? Tehát ugye, tartott ma az építőipar, hogy meg tudja csinálni ezeket? Ezek kicsik nyilván.
2: Igen, de egyébként nem is annyira kicsik. Tehát, hogyha megnézzük, hogyha egy kis lakásról beszélünk, akkor és 1,5 milliós négyzetméterrel, akkor tudnánk venni 40-50 millió forintra újépítési lakást Budapesten. De ilyet nem tudunk, mert ezek már jellemzően nagyobb 50-60 négyzetméteres, vagy 40-50 négyzetméteres lakások. Tehát azért, hogyha belenézünk a kínálatba, akkor újépítési lakást legolcsóbban ilyen 65-70 millió forinttól tudunk vásárolni a fővárosban, ami egyébként nem rossz, mert a használt lakáspiacon is nagyjából ebben a méret kategóriában ugyanezek az árszintek, ez kicsit azért paradox is. A műszaki állapotát tekintve pedig ezeknek úgy meg kell felelni a hatályos előírásoknak, tehát itt nincsen kivételezés ebből a szempontból. Bizonyos projekteknél ugye ezek a kiemelő rendeletek könnyebbséget adhattak beépítési százalékban.
1: Vagy garázs legyen, ne legyen garázs.
2: Legyen garázs, tehát ilyen szabályozási kérdésekben, de magát a lakást, mint műszaki egységet, ugyanazok a szabályok határozzák meg, mint hogyha egy nem otthons tartós lakást fejlesztene valaki.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Balogh László, az ingatlan.com vezetőgazdasági szakértője volt a Rádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
0: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. Kárpát-medencei református stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több protestáns gyülekezetben is megszólalnak délben a harangok, reagálva arra, hogy a közmédiából eltűnt a déli harangszó, számolt be mindenről a református élet. Alap arra ösztönzi azokat a közösségeket, ahol ez technikailag megoldható, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. A déli harangszó az 1456-os nándorfehérvári diadalra emlékeztet, amikor a magyar seregek megfutamították a török hadakat. A

0: az átlagsebesség mérés bevezetéséről, valamint az elektromos rollerekről kérik ki az emberek véleményét, a visszajelzéseket pedig e-mailben is várják. Célzottan ellenőrzi a reklámok magyar nyelvűségét a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Idén is kiemelten vizsgálják a nyelvvédelmi előírások betartását a sajtóban, a rádiókban, a televíziókban, valamint a szabadtéri plakátokon és a kirakatokban. A célzott ellenőrzések folytatását a tavalyi tapasztalatok indokolják. A hatóság tájékoztatása szerint 2025-ben a vizsgált reklámok csaknem 33%-a volt kifogásolható, a jogsértések miatt pedig több mint 5 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki. A szabályok szerint a gazdasági reklámok és a fogyasztói tájékoztatók szövegének kötelezően magyar nyelven kell megjelennie. Idegen nyelvű feliratot csak úgy szabad alkalmazni, ha mellette a magyar megfelelője is szerepel, mégpedig ugyanolyan jól olvasható módon és legalább azonos méretben. Kivételt ez alól csak a cégnevek és a márkajelzések jelentenek. Az ártatlanság védelme mindenkit megillető alapjog, írta Polc Péter. Magyarországon a büntetőjogi felelősségről a független bíróság dönt, nem pedig miniszteri közösségi oldalak, írta közleményében az Alkotmánybíróság leköszönő elnöke, aki Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kijelentéseire reagált, aki szerint Polc Péter legfőbb ügyészként korrupciós ügyekben kerülte el a valódi felelősségre vonást. Polc Péter szerint a tárcavezető bizonyítékok nélkül megbélyegezte őt, és a bűnösség politikai megelőlegezésével megsértette az ártatlanság védelmét. A leköszönő elnök hozzátette, aggályos, hogy megbízatása megszűnésének napján a végrehajtó hatalom tagja fenyegető hangvételű kijelentést tett. Ráadásul maga az azonnali alaptörvény módosítás is sérti a bírói függetlenséget. Újabb rekordot ért el a magyarországi használt autópiac. Az első fél évben több mint 491 ezer személygépkocsi cserélt gazdát. Ez csaknem 6%-kal több a tavalyi csúcsnál, közölte a jóautók.hu. A szakértők várakozása szerint éves szinten megdőlhet az eddigi rekord. A kiemelkedő forgalomhoz a hazai autóállomány növekedése mellett az új autóeladások bővülése is hozzájárult. A belföldi adásvételek felét 6 márka adta, a népszerűségi listán pedig a Volkswagen átvette a vezetést az Opeltől, őket követi a Suzuki, a Ford, a BMW és a Toyota. Engedély nélküli gyógyszereket talált a NAV egy lakókocsiban, több mint 1000 doboz potencianövelőt és hormoninjekciót találtak a pénzügyőrök az M5-ös autópályán, közölte a NAV. A bolgár furgon által vontatott járműben szállított készítményekhez semmilyen engedély vagy speciális szállítási okmány nem volt. Mivel felmerült a gyanú, hogy a termékek hamisak, a pénzügyőrök gyógyszerhamisítás miatt átadták az ügyet a Bács-Kiskunvár megyei rendőröknek.
1: Az időjárásról.
0: Az ország nagyobb részén felhőtlen lesz az ég, inkább csak a déli tájakon lehet több a felhő, időszakosan Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután a csapadékgócok elhagyták hazánkat, általában száraz időre kell számítanunk. Az északnyugati szél nagy területen élénk marad, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Nyári programok a KMNE-nél.
2: Hát, hogyha nyár, akkor általában táborok, tehát nagyszerű alkalom volt a gyerekek részére, akár az ukrán nyelvtábor, akár a Horváth Anna kézműves tábor, de már ma végződik a második turnus Nagyszőlősön a lovas tábor.
1: Lelkesítő.
3: Már 7-8 évvel ezelőtt voltunk kint Kárpátalján egy családi napon, amin meghívták a gyülekezetünket, mert a gyülekezetünknek van egy bábcsoport, hogy menjünk ki bábozni, és amikor kimentünk, akkor nagyon megdöbbentett bennünket, hogy egy Kárpátalján egy családi napon 4-5 ezer ember van. És akkor volt nyertes pályázatunk, és elgondolkoztunk azon, hogy mit csináljunk, és úgy döntöttünk, hogy ezt a nyertes pályázatot nem elkótya betyéni kellene valamire, hanem hogy csinálunk egy ilyen rendezvényt.
1: Elkezdődött a Sapientia EMT-je felvételi időszaka.
4: Július 8-án nyit az a felvételi platform, ugye, amelyiken az online iratkozás a Sapienci Egyetemre elvégezhető. Fontos hangsúlyoznom, hogy kizárólag online módon lehet iratkozni az egyetemünkre, de hát nyilvánvalóan ez meg is könnyíti az ország Erdély különböző részéből, vagy az egyéb régiókból jelentkező potenciális diákjainknak, felvételizőinknek a dolgát.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A nyári szünet a kikapcsolódásról, az élményekről és a feltöltődésről szól, különösen a családok számára. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete idén is számos programmal igyekszik felejthetetlenné tenni ezt az időszakot tagcsaládjai számára. Táborok, kirándulások, strandolási lehetőségek, közösségi rendezvények és sok-sok más élmény várja a résztvevőket. Erről Tarpai József, a KMNE elnöke beszél rádiónknak, aki kérdez, miért az Zoltán és Gogola István.
5: Az összekötők találkozója után vagyunk néhány nappal, ami azt jelenti egyfajta elemzés az elmúlt programoknak és a következő programok a tervezése, finom hangolása zajlik. Rengeteg program van a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületnek az életében. Nézzük az elmúlt heteket, és aztán rátérünk a következő másfél hónapra.
2: Igen, hát hogyha nyár, akkor általában táborok, tehát nagyszerű alkalom volt a gyerekek részére, akár az ukrán nyelvtábor, akár a Horváth Anna kézműves tábor, de már ma végződik a második turnus Nagyszőlősön a lovas tábor, ahol jurtába laknak a gyerekek, tehát én azt gondolom, hogy megvan mindenkinek a lehetősége nagycsaládosként is, hogy itthon igenis minőségi időt töltsön el. Arról már nem is beszélek, hogy lement a édesanyák és lányai program, ami egy nagyszerű alkalom volt, itt Szilágyiné Gabriella vezette ezt a programot, és két turnusba ellátogattak Beregardóba a Levendula ültetvényhez, és ott kézműveskedtek, mindenféle kozmetikát készített Veronika, illetve volt mentálhigiénés szakember is, Mészáros Renáta, aki beszélgetett velük, és én azt gondolom, ez nagyon fontos egy nagy családosnál, hogy ahol csak egy gyerekkel van az édesanyja, rákoncentrál, egymásra koncentrálnak, és így is erőt merítenek arra, hogy tovább vigyék a hétköznapokat.
6: Táboroknak a látogatottsága, hány gyermek érdeklődik ilyenkor nyáron?
2: Általában túl jelentkezés van szinte minden táborra. Valamiért mondjuk az állami nyelvre annyira nem jelentkeznek a gyerekek, de mi szülők tudjuk, hogy ahhoz, hogy itt boldoguljunk, ahhoz szükséges, hogy megtanuljuk az állami nyelvet. Egy angol táborra sokkal többen jelentkeznek, vagy egy kézműves táborra. Ami újdonság volt, például a zene tábor, ezt Pivnyon Nikoletta vezette, illetve párja István. Ez egy újdonság volt. Tulajdonképpen ez egy ilyen klubfoglalkozás van heti szinten nálunk, és ebből alakult ki. Tehát ez ki lett bővítve, nyilván sokkal több gyerek jelentkezett, mint ahányan járnak hétről hétre, de ugyanúgy az ukrán nyelvklub is, hogy minden héten van. tehát akár kézműves klub is, de ezt a zenetábort egy kicsit kiemelném, mert én azt gondolom, itt a gyerekek gitáron tanultak játszani, furuján énekeltek, és egy szép koncerttel záródott a Beregszázi Római Katolikus templomba, és annyira, tényleg annyira gyönyörű volt, hogy még János atya is azt mondta, hogy ő el tudja képzelni, hogy vasárnaponként esetleg így a misét gyakorlatilag feldobják a gyerekek, szóval, hogy tényleg egy angyali hangon szóltak a gyerekek.
6: Egy nagycsaládos énekkar, egy nagycsaládos zenekar, band?
2: Igen, hát tulajdonképpen ez volt a cél mindig is, mert ugye nagyon sok programunk van, és akkor mindig ugye külsősöket kell, hogy hívjunk, bár hozzáteszem úgy külsősök, hogy szinte mindenki nagycsaládos.
6: Ez egy belterjes külsőség.
2: Tehát, hogy nincs olyan néptánc együttes, vagy akár zenekar, ahol ne legyen valamilyen énekes. Mellesleg tegnap előtt volt egy elnökségi ülésünk is az összekötő találkozó előtt, ahol felvettünk újabb nagycsaládosokat. Érdekes, hogy most Ugocsa nagyon, nagyon erős, meg Ungvidék, tehát hogy valahogy ott születnek meg gyerekek.
5: Ez jó.
2: Igen, tehát lassan beregszázieknek kicsit fel kell kötni a gatyájukat, mert lehet, hogy az irodát át kell lesz vinni valahova Péterfalvára, nagycsaládos irodát, tehát hogy annyi sokan csatlakoznak, hála Istennek. Csak az az érdekes, hogy azt hiszem a 5 családból 4 az a zenész. Nagy öröm volt számunkra, és akkor mindig van egy rubrika, hogy esetleg mit tudnál segíteni a családosnak, és akkor már fogjuk tudni, hogy zenészeink vannak, úgyhogy ez nagy öröm számunkra.
6: Nyárnak a derekánál járunk, hogy alakulnak még tovább a táborozások, hiszen gondolom, hogy itt még azért július közepén nem záródik le ez a szakasz.
5: Én kiemelném az anya-lánya programnak a párját, amely még izgalmasabb, mert nagyon ritkán foglalkozunk.
2: Így van, tehát pont ezen a hétvégén Salánkra látogatnak Birta János elnökségi tagunk vezetésével, apák és fiaik sátorral, természetesen visznek horgászfelszerelést, és azt gondolom, hogy jól fogják ott érezni magukat az édesapák a fiaikkal. Ez egy olyan élmény lehet, ami lehet, hogy nagyon régen, vagy lehet, hogy még egyáltalán nem próbálták így ki, de például van családi táborozás is, tehát jövő héten készülünk fel az Ozirce tóhoz. Ez például Tar László összekötő Péterfalváról szervezi évről évre. Nagyon izgalmas, mert itt a család megy, tényleg az ilyen nomád körülmények közé, fel a hegyekbe, ilyenkor túrázás is szokott lenni, közös főzés, természetesen zenélés, ugye hozza a gitárját Laci, meg aki még tud játszani, tábortűz. Tehát tényleg, hogy megvan az a mondhatnám ilyen cserkész tábor feeling, ami nem biztos, hogy mindenki volt cserkész, de így családostól ez nagyon izgalmas, és tényleg mi ebbe hiszünk, ebben a minőségi időbe. Persze lehet, hogy valaki inkább elmegy, mit tudom én, Törökországba, vagy Egyiptomba, mert hogy ez milyen jó, csak akkor nem gondol bele, hogy tulajdonképpen itt elmegy 50 kilométerre, sokkal jobb, sokkal olcsóbban tud pihenni a családdal, és lehet, hogy erre a gyerekek egész életükre olyan élményt kapnak, amit majd ők átadnak a saját gyerekeiknek.
5: A programokról mindenképpen beszéljünk, hanem táborok is folytatódnak, számos tábor kerül megrendezésre.
2: Igen, tehát hogy a lovas tábor az folytatódik, Nagyszőlősön, ugye Ildikó és Erik vezetésével, ahogy említettem, ez 4 hét turnuson keresztül folytatódik, de lesz Csomán például ilyen napközis lovas tábor, tehát azoknak a gyerekeknek, akik még ugye nem érték el a 10-12 éves kort, és nem asszanak ott egyedül, de hát így napközben, tehát ők is ki tudják próbálni azt, hogy milyen akár a népművészet, akár az íjászat, akár a lovagolás, tehát mi ezt fontosnak tartjuk, illetve angol nyelvtábort is tervezünk, tehát ahogy említettem, ez is egy népszerű programunk, és természetesen a nyárnak a koronája az a nyár búcsúztató, tehát ugye egész évben, illetve egész nyáron kibérelünk ugye egy szektor délben oda, bármikor ugye ingyenesen tudnak menni a nagycsaládosok, mindig vihetnek plusz egy családot, és akik nem családos, nagycsaládosok, reménykedünk, hogy benne, hogy mindig vagy belőlük is nagycsaládos lesz, illetve mi mindig nyitunk, tehát úgy, ahogy gyakorlatilag a gyereknapon is, ugye meghirdettük azt, hogy mindenki jöjjön el, aki gyerekekkel, családokkal foglalkozik, civil szervezet, egyházi iskola, stb. Tulajdonképpen mi nyitottak vagyunk, tehát hogy Dédára is be lehet jelentkezni az irodán keresztül, hogy ingyen, tehát eljöhetnek. Mi ezt fontosnak tartjuk, hogy azokat az erőforrásokat használjuk, amik itt vannak, és tényleg ne kelljen elmenni több száz kilométert ahhoz, hogy kicsit pihenjünk rá.
5: Egyébként érdekes dolog ez a példa, vagy inkább a minta továbbadása, mert nem olyan rég találkoztam egy fiatal anyukával, és ő mondta el, hogy látta a feleségemet, és milyen ügyesen három gyereket kibepakolt, és rendezett, és minden pikpak ment, és mennyire érdekes volt számára, aki éppen gondolkozik a harmadik gyermeken, hogy talán a második gyermeken, hogy lehet ez három gyerekkel is. És én meghökkentem, hogy egyrészt megszólított, másrészt meg elmesélte ezt a történetet, és ő mondta azt, hogy ő pedig gondolkozik a második gyermeken, csak fél attól, hogy ezt nehezen fogják bírni logisztikailag, és aztán mondta, hogy látod egy három gyerekes anyukát, aki olyan pikpakul kezelte ezeket a dolgokat.
2: Igen, itt a fő cél az mindig is az volt, mióta megalakultunk, hogy propagáljuk azt, hogy igenis, ahol két gyerek van, ott három is elfér, és tényleg mi azt látjuk, hogy azok a szülők, akik már ugye a korba kimentek abból, hogy gyerekük legyen, már inkább unokájuk lehet, nagyon bánják azt. És főleg a hölgyeknél látom azt, akik mondják, hogy hogyha okosabb lettem volna, akkor biztos, hogy még elfogadom a Jóistennek az ajándékát, még egy-két gyereket szülök. Igen, tehát, hogy például lesz családi fürdőzés is, és ugye tavaly volt az, amikor apák a lányaikkal elmentek fürdőzni, én is többek között, és akkor az elég ilyen logisztikai feladat volt, ugye most akkor a női öltözőben nem mehetsz kifésülni, és akkor döntöttük rögtön, hogy nem, családi fürdőzést szervezünk, ott legyen apuka, anyuka. Igen, és annyira érdekes, hogy például tegnap hirdettük meg egy családi fürdőzést, el szeretnénk menni Dédára a fürdőbe, és hihetetlen, hogy rögtön 250 ember már ott van. Igaz, hogy ez csak, mit tudom én, 75 család, de hogy egy nap alatt ennyi sokan rögtön tervezik, tehát azt az időpontot, amit megadtunk nekik, az jó, tehát, hogy igenis mindenki vágyik a pihenésre is, de én azt gondolom, ami fontosabb az egyesületnél, hogy a közösségi élmény. És szerintem az olyan erőt ad nekünk, mikor egy ilyen közösségi élmény van, és látjuk, hogy ennyi sokan vagyunk, és ahogy mondod, hogy aki esetleg nem nagy családos, de látja, hát ott 3-4 gyerekkel is elbír, akkor én miért nem bírnék el, tehát hogy nem vagyok én se lustább, se butább, szóval nagyon várjuk ezeket a rendezvényeket, az iroda az pörög, állandó van, emellett ugye például az Adjenergia kampányunk azért ebben az évben sikerült 90 családnak valamilyen akkumulátort, invertert, áramfejlesztőt adni, tehát ez is egy óriási dolog, mert mikor 14-ben elkezdtük, akkor 70 család kapott, és most 90 családnak sikerült. Tehát, hogy ez egy óriási dolog, hogy persze mellénk állt például a Rákóczi Szövetség, és akkor ők gyűjtöttek, szóval enélkül nyilván nem ment volna, de ha az ember kopogtat, akkor talán kinyitják az ajtót sokan.
1: Az elmúlt percekben Tarpai Józseffel, a KMN elnökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. Lelkesítő családi napot rendezett az Abbaújvári Református Egyházközség. A Miskolchoz közeli Abbaújvári Egyházmegye részét képező gyülekezet már 7. alkalommal hívta életre ezt a napot, melyre több mint 1000-en regisztráltak. Érkeztek Kárpátaljáról, Hollandiából és még a Nyírségből is. Tóth István, a helyi gyülekezet lelkipásztora kalózolta Hornyák Zoltán kollégánkat az alkalmon.
2: Na hát itt vagyunk Abbaújváron. Hanyadszor is van ez a családi nap? Mert családi napról van szó.
3: Ez a 7. családi napunk itt Abbaújváron, így július elején.
2: Honnan jött annak idején az ötlet, hogy egyáltalán elindítsanak egy ilyen alkalmat?
3: Már 7-8 évvel ezelőtt voltunk kint Kárpátalján egy családi napon, amin meghívták a gyülekezetünket, mert a gyülekezetünknek van egy bábcsoportja, hogy menjünk ki bábozni, és amikor kimentünk, akkor nagyon megdöbbentett bennünket, hogy egy Kárpáton egy családi napon 4-5 ezer ember van. És akkor volt nyertes pályázatunk, és elgondolkoztunk azon, hogy mit csináljunk, és úgy döntöttünk, hogy ezt a nyertes pályázatot nem elkótyabetjéni kellene valamire, hanem hogy csinálunk egy ilyen rendezvényt, megkerestük az akkori Esperes asszonyt, hogy mi szeretnénk így ilyen rendezvényt csinálni, mi adjuk hozzá a pénzt, csak engedjék meg, adják el az áldásukat itt az egyház megyében, és akkor így indult ki ez a lelkesítő, ami azóta egyre több embert vonz ide, az elején 300-an voltak, most 1100-an regisztráltak be.
2: 1100, ez több, mint mondjuk a tavalyi, vagy a legnagyobb rendezvény volt?
3: Folyamatosan nő. Az látszik, a Covid elején felment 600-ig, utána, amikor jött a Covid, akkor utána kicsit kevesebbről indult, mikor újra tudtuk indítani ezt a rendezvényt, de tavaly 950-en regisztráltak, és körülbelül 1000-en voltak itt, most 1100-an regisztráltak, és nem tudjuk, hogy mennyi leszek itt a végén. Van karszalag, amiről le tudjuk mérni, hogy mennyien vannak, és akkor este folyamán kiderül, hogy valójában mennyien is voltunk.
2: Azt lehet tudni, hogy honnan, merről, mely gyülekezetekből jönnek, mely településekre?
3: A regisztrációnál lehet látni, de maga a rendezvény az kinőtte a megyei szintet, kinőtte az országos szintet, és vannak Kárpátaljáról. Az előbb találkoztam Géresi püspök úrral a Felvidékről, aki a gyülekezetét hozta, de jöttek Hollandiából is, tehát nagyon sok helyről jönnek. Zömében természetesen Borsod-Abaúj-Zemplén megye, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is regisztráltak több mint 100-an, tehát onnan két gyülekezetből is busszal érkeznek, tehát nem is az az egyház kerület, hanem teljesen más egyház kerületből, teljesen más egyház megyékből jönnek és érkeznek ide.
2: Ez a mai nap programja, több helyszínen mennek a programok.
3: Évek óta úgy próbáljuk megcsinálni a rendezvényünket, hogy ilyen különböző helyszíneket alakítunk ki. Van egy nagy színpad, ahol bizonságtételek, zenés dicsőítések lesznek. A nap központjában egyébként az anya, mint az anyaság szerepe. Van is ilyen előadókat, bizonságtevőket próbáltunk meghívni, és akkor emellett vannak különböző helyszínek. A templomban a gyerekeknek van egész nap foglalkozás, a templom udvarán egy hatalmas játszótér van kialakítva. Van egy missziós udvarunk, ahol jelenleg 24 különböző könyves, könyvárus, vagy éppen a saját gyülekezetünk keresztény manufaktúrája árulja a termékeit, illetve van egy eldugott részen egy elcsendesedéses, lelki gondozásos lehetőség, ahol imádkozni lehet, illetve vannak olyan személyek, akiknél akár valakinek lelki problémája van, a lelki problémája is kaphat egy kis beszélgetést. Két ígéretés van a nap folyamán. Délelőtt a nyitó áhítatot az Barna Sándor püspök úr fogja tartani. Van egy záró evangelizáció, amivel záródik az egész Isten tisztelet. Ezen a záró evangelizációra olyan 600-an szoktak itt maradni, és Szanyi György Hajdus Ámsoni lelkipásztor fogja tartani.
2: Ugye amikor elkezdték, akkor biztos volt egy bizonyos cél, hogy miért. Azóta változott-e a cél, és egyáltalán mi manapság ez?
3: Tehát a cél Isten országának az építése, minél nagyobb missziót csinálni, illetve van egy olyan célunk is, megmondom őszintén belsőleg, hogy tehát mi egy nagyon kis gyülekezet vagyunk. Az abóivári gyülekezet egyházfenntartó, járőköt fizető létszáma az 50 fő. Templomba 15-en járunk, és van bennünk egy olyan, hogy szeretnénk megmutatni, úgymond a magyar reformátusságnak, hogy egy ilyen kis gyülekezet tud egy ilyen hatalmas rendezvényt megcsinálni, mert mi élni akarunk, és Isten dicsőségére akarunk szolgálni. Tehát a mi célunk az, hogy minél nagyobb missziót csináljunk, és lehetőleg már ne csak a gyülekezetünkben, mert itt már nincs kinek, hanem úgy kifelé másoknak szolgáljunk a missziónkkal.
2: Mennyire nehéz itt a végeken? Mondhatom azt, hogy a végeken, de hát, hogyha a hitet nézzük, a reformátusságot, akkor erről nem lehet beszélni. Mennyire nehéz itt érvényesülni és az igét hirdetni, mint mondjuk közelebb a központhoz?
3: Tehát szerintem azért azt elmondom, hogy Abóivár egy 200 fős település, ebből a 200 főből több mint 100 már szlovák. De ők nem szlovákiai magyarok, hanem tényleg szlovákok, akik jöttek és a határ közelsége miatt itt házat vásároltak. Pünköskor konfirmált le az utolsó megkeresztelt lány gyermek. Az utolsó konfirmandus az 4 év múlva lesz, majd az ő öccse az utolsó megkeresztelt fiú gyermek. Tehát általános iskolás fehér gyermek, mondhatjuk így, az ketten vannak. Cigány srácok, gyerekek, ők 8-an vannak. Ők is járnak hozzánk csütörtökként játszóházat tartani. Tehát úgymond az, akinek tudunk tartani bármit, az nagyon kevés. Mert hiszen el lehet gondolkodni, hogyha két gyerek van, akinek testvérek, akkor nagyon kevés a fiatal. Nincs is fiatal, már minimális a fiatal. A fiatalokról beszélünk, az 50 éves korosztály, mint én vagyok. Úgyhogy így nehéz itt megélni azt, hogy szeretnénk mind tenni, de pont ez volt, ami bennünket arra sarkat, hogy kifelé kezdjünk el szolgálni. Ezért hoztunk létre például egy báb csoportot, egy báb missziót is. Báb darabokkal megyünk, evangelizálunk iskolákban, óvodákban, tehát van ilyen szolgálatunk. Ezért hoztunk itt egy keresztény manufaktúrát, ahol kis kézműves termékeket árunk, saját weboldalunk van, tehát próbálunk olyan életet élni, hogy magunknak is bizonyítsunk, és kifele pedig ezzel mutassuk, hogy Abóújvár él és élni akar.
2: Ugye ez a kézműves manufaktúra, ez egy sikertörténet. Lehet még fejlődni ebben?
3: Új termékekkel. Tehát kitaláltunk egy nagyon különleges terméket, ami szerintem teljesen egyedi. Az, hogy réteget lemezből készítünk olyan kis dobozkákat, amiben feltekert áhítatok vannak. Ilyet mi sehol nem láttunk, és például adventi időszakban, bőjti időszakban pont úgy van kialakítva, hogy mondjuk adventi időszakban karácsonyra, bőjti időszakra pedig eljutva húsvétre, minden napra van egy-egy áhítat, amit az ember, ha belehúz, nem tudja, melyiket húzza ki. A nagypénteki például, vagy a húsvéti, az más színű, hogy az pont arra essen, és akkor így naponta lehet készülni, hogy tényleg eljutni úgy a húsvéthoz, és ezek a dobozkáink, ezek nagyon kelendőek. Az egyiknek adventi ládikó neve, a nevéből adadó, a másiknak bőjti, és ebből kifolyólag jöttek ötletek, hogy van nefél ládikónk, van lelkesítő ládikónk, van női lelkesítő ládikónk, és most pedig megjelent egy olyan, amiben gyerek imádságok vannak kimondottan gyerekeknek. És ezek, hogy ilyen új termékeket találjunk ki, ezek sarkanak bennünk, és van hova fejlődni természetesen.
2: Nagy tiszteletű úr, hogyha holnap vagy a jövő hét közepén beszélgetnénk, akkor mikor, mivel lenne elégedett a mai napot tekintve?
3: Ha egy ember is azt mondja, hogy ezen a napon átadta az életét Istennek, én azzal is elégedett vagyok.
4: Nagy tiszteletű Tóth Istvánnal az egyhektáros területen is nézelődtünk.
2: Nagyon szép minden itt a templom körül, most is egy veteményes mellett állunk, ami hát egy gazd nem látni benne. Ki tartja ezt rendben?
3: Tehát a gyülekezetünknek van 11 főállású munkatársa, és van 4 közmunka által alkalmazott testvérünk itt, és akkor a kert meg fel van osztva. Úgymond nem feladati körökre, de nem az a nem vagy feladatom, hanem szívügyem. És akkor be van osztva, hogy még néz kinek a szívügy, és pont amiket látjuk, ez a terület, ez annak a hölgynek a szívügy, aki a keresztény manufaktúrában festi a termékeket, és amikor úgymond a festés közben elfárad, kijön, megkapál egy sort, és akkor bemegy, és akkor így az egész területen tényleg egy gaz nincs, és akkor így be van osztva az egész terület, kinek mi a feladata. Nekem is a feladatom az enyém a locsolás, köbméteres tartályokban kútból szívjuk a vizet, az egyik kárpátaljai testőrük, aki ide költözött hozzánk, csinált mindenhova ilyen locsoló berendezést, és akkor csöpögtető rendszerre van csöpögtetve az egész kertünk, ahol összesen három nagyobb hely van, ami be van vetve paprikával, paradicsommal, uborkával, meg különböző zöldségfélékkel.
2: A hasznosítás az önök fogyasztják el, vagy ebből készül is valami?
3: Ebből lecsó, a paprika paradicsomból általában lecsót készítünk, az uborkát berakjuk, és utána odaadjuk különböző szeretetintézményeknek. Régen Kárpátaljára vittük ki, még ki tudtuk vinni Kárpátaljára, de az idén például Sajósenyére jutottunk el lecsót és uborka saláta adományt.
2: Nagyon szép környék, ugye maga ez is, hogy az autópályáról lejövünk, de itt is, különösen Abaújváron és a templom környékén is, azért ezt nagy munkarendben tartani. Itt van egy ima ösvény is, ha jól.
3: Igen, egy hektáros területünk, valamikor kaszáló volt ez a kert, és kialakítottunk belőle egy, hát én azt mondom, nem is ima ösvényt mondok, imádságos kertet, 17 imádságos táblával és egy hatalmas ima körrel, ami szintén az egyik hölgynek, a gondnokunknak a szívügye, tele van virággal, és akkor oda szépen le lehet ülni, körben imádságos táblák vannak, és el lehet csendesedni.
2: Nagy tisztelet úr, említette, hogy sokan önkéntesek ugye itt vannak és segítenek, és nem csak anyaországiak.
3: Általában ezeket a rendezvényeket már az utóbbi években úgy tudjuk megtartani, hogy 120-150 kék pólós, tehát kék pólót viselünk, ugyanez a rádióban nem látszik, de mindenki, aki segítő egy kék pólóban van, általában azt szoktam mondani, ők az ember kék, így poénosan mondva, lelkesítők egyébként a nevük, és nem csak Magyarországon, igen, Kárpátaljáról érkeznek nagyon sokan. Az idén is körülbelül 100-an regisztráltak Kárpátaljára, mondhatjuk, ez egy kárpátaljai találkozó is ez a rendezvény.
2: Szabó Pászikszúj lelkipásztorral futottunk itt össze, ugye a héten másodszor találkozunk, mert a tábort is vezették, és most itt Abaújváron találkozunk. Hogy jött a gyülekezet?
5: A gyülekezetbe jöttünk egy kis csapattal, tavaly is voltunk, meg ők már voltak korábban is, jó volt, feltöltődve érkeztünk haza, úgyhogy nem volt kérdés, hogy ide is jövünk.
2: Mire készülnek az idei programon?
5: Mi részvevőként érkeztünk, tehát töltődni jöttünk, és az, hogy ilyen testvéri szeretett közösség van, az egy nagy szó szerintem, hogy ezt meg lehet élni, hogy az emberek egymáshoz viszonyulnak. Ami elhangzik a színpadon, akár ige magyarázat, ige hirdetés, bizonyságtétel, éneklés, az is mind a töltődésnek a része, úgyhogy ezek mind így jól kiegészítik egymást.
2: Miért tartja fontosnak azt, hogy egy ilyen helyre eljöjjön? Nem csak ön, mint lelkipásztor, hanem a gyülekezetből is jöjjenek.
5: Hát szerintem jó, mert látjuk egymást, hogy a Kárpát-medence, meg talán messzebbről is jönnek, meg szomszédos településekről is jönnek, hogy összetartozunk, hogy Istent keressük, ez egy jó érzés. Jó, nekünk most mi pont táborból jövünk, kiszakadni mind abból, amiben benne voltunk, és itt a tavalyi napon mi egy tavaly hasonlóan érkeztünk táborból a szombati napra, és mintha burokba lenne az ember, így fogalmaznám meg. Tudom, hogy sokat imádkoznak ezért a imádságnak a megtartása az érződik.
2: Családi nap ugye lehet ilyen is, meg lehet sokkal kisebb volumenű is. Akár a Nyírségben, akár Debrecenben, milyen szokott egy családi nap lenni? Ott is változó?
5: Igen, változó, különböző, hát valahol egy gyülekezet tart egy családi napot, valahol egy egyházmegye tart. Itt egy gyülekezet és önkéntesei tartanak egy családi napot, de mindenkinek, tehát ez más típusú. Az a szép ebben, hogy ugye egy bizonyos létszám felett sokkal frontálisabb tud lenni mindenféle családi nap, tehát ülünk és nézünk valakit, meghallgatunk, ami jó dolog, de itt van lehetőség arra is, hogy az ima sátorok meg más programokon keresztül, hogy egymással beszélgessünk és találkozunk, kapcsolatok épüljenek.
2: Ugye a központi téma az anyaság.
5: Egy édesanyával élek együtt, aki a feleség, úgyhogy mindig téma, szerintem. Igen, újra meg újra kérdés az anyaság. Tehát egy anyának is minden életkorban újra meg újra kérdés. Aki még nem anya, annak is a készülésben. A férfiaknak is fontos ez, hogy a társuk vagy a gyermekük hogyan éli ezt meg hogy találja meg a helyét, mindig kihívás. De van segítség is, mert a Szentírásban Istennek vannak útmutatásai, hogy hogyan lehet ezt jól megélni.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Sajtótájékoztatót tartottak a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem egyetemi és kari vezetői július 8-án a Szapiencia EMT csíkszeredai karán. Dr. Tonk Márton egyetemi tanárral, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektorával a 2026-os felvételiről, az egyetem szakkínálatáról és egyéb újdonságokról beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
2: Tegnap, július 8-án elkezdődött a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem felvételi időszaka, amelynek részleteit a Szapiencia csíkszeredai karán tartott sajtótájékoztatón ismertettek az intézet vezetői. A felvételiről és az idei év újdonságairól dr. Tonk Márton rektorral beszélgettünk. Mit lehet tudni az idei Szapiencia felvételiről, mikor kezdődik ez, hol lehet jelentkezni, illetve mi a mottója?
3: Július 8-án nyit az a felvételi platform, ugye, amelyiken az online iratkozás a Szapiencia Egyetemre elvégezhető. Fontos hangsúlyoznom, hogy kizárólag online módon lehet iratkozni az egyetemünkre, de hát nyilvánvalóan ez meg is könnyíti az ország Erdély különböző részéből, vagy az egyéb régiókból jelentkező potenciális diákjainknak, felvételizőinknek a dolgát. Tehát július 8-án nyit, tehát már iratkozni, és már zajlik is az iratkozás, ezt látjuk a rendszerből, amire fel kell hívnám a figyelmet, hogy az egyes karok és egyes szakok szerint, tehát a felvételiző preferenciái szerint oda kell figyelni, hogy mikor zárul, mert az viszont nem egységes, hogy az egyes szakspecifikumok szerint zárul a felvétel iratkozási dátum, tehát ezt mindenképpen nézzék meg az online felületeinken, hogy meddig lehet iratkozni, van, ahol utána felvételi vizsgák vannak igen sok szakukon, vagy motivációs beszélgetések, vagy egyéb ilyen felvételi szakaszok, tehát ugye erre mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy minek a jegyében zajlik most a most meghirdetett felvételink, hát egyfelől a Szapiencia Egyetem 25 éves jubileumi esztendejének a jegyében, ugye negyedszázados az egyetem, és ez ugyan egyetemi léptekben nem egy roppant nagy idő, de abban a léptekben, hogy 25 esztendő alatt a Szapiencia Egyetem ki tudta vívni szakmai oktatási, kutatási státusát, legitimitását, le tudta tenni a névjegyét, ez egy nagyon fontos évszám, és hát ugye a mottónk az az, hogy veled egész a sztori, ezt így gondoljuk egyetemen belül is, hogy együtt egész a sztori, veled, kollégával, oktató kollégával, baráttal, ismerőssel, hallgatóval, jelenlegi hallgatóval, és hát nyilván ebben a közösségbe várjuk a többi veledet, a most jelentkező fiatalokat, felvételizőket is a mostani iratkozás időszakban.
2: Mit kínál az egyetem? Gondolok itt a karokra és képzésekre, illetve a hallgatói szolgáltatásokra, ösztöndíjakra.
3: Ja, négy karunkon hirdetünk felvételit, ez a kolozsvári, marosvásárhelyi, csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi karaink. Ugye mindegyik karon rendelkezünk egy elég széles szakportfólióval, képzési kínálattal. Ha eztek a makroadatait mondom, az összegző számait mondom, akkor azt tudom elmondani, hogy a négy karon összesen 35 alapképzésre hirdetünk felvételit, és 13 mesterképzés szerepel a kínálatunkban. A helyek száma tekintetében pedig ez a 35 alapképzés, 13 a mesterképzés összesen mindegy kerekítve egy 1500 felvételire meghirdetett helyet jelent. Az 1500-ból körülbelül 1200 tartozik az alapképzésekhez, 300 a mesterképzésekhez, és hát nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ennek az 1500 helynek a többsége, tehát egy olyan 800 helyről beszélünk, ezek tandíjmentes helyek, tehát teljesen ingyenes helyek. Ugye a Szapiencia Egyetemnek ez egy nagyon fontos missziója, hogy minél több erdélyi magyar fiatalnak tegye hozzáférhetővé, akár a saját szülőföldje közelébe a egyetemi oklevél megszerzésének lehetőségét. A helyek másik része pedig egy olyan 700 hely, az úgynevezett tandíj hozzájárulásos. A szó is jól mutatja, hogy itt szimbolikus hozzájárulási összegeket veszünk el, vagy szabunk meg. Ez az egyetemünkön a mostani felvételi során 300 eurótól 900 euróig terjed éves szinten, tehát ez egy évre számított tandíj hozzájárulás. Ennek igazából a célja jobbára ilyen pedagógiai célzat, mert ugye minden egyes tanév végén átrendezzük a rangsorokat, sorokat, és akik jobban tanulnak, azok kerülnek az ingyenes helyekre, akik kevésbé jól sikerül az az évük, kerülnek a tandíjhozzájárulásos helyekre, és ugye ezáltal egy folyamatos, egyféle versenyhelyzetet is fenn lehet tartani a tanulmányi eredmények minél erősebb tétele érdekében. És hát van egy újdonság, amit mindenképpen el szeretnék mondani, hogy az alap és a mesterképzés, és ez abszolút újdonság, mert jóformán még meg se száradt a tinta az Aracsisznak, az Országos Minőségbiztosítási Bizottsági Ügynökségnek a kiadott tanúsítványán. Ez pedig arról szól, hogy akkreditálták, jóváhagyták a Sapienzi Egyetemnek a doktori iskoláját, tehát mostantól gyakorlatilag doktori képzéseket is nyújt a Sapienzi Egyetem. Az első ilyen doktori iskolánk, amire már felvételét hirdettünk, ez a film és intermedialitás doktori iskola, filmes, filmelméletes doméniumba. Itt pedig három ingyenes és ösztöndíjas helyet hirdettünk, három darab ingyenes, de nem ösztöndíjas, és további fizetős helyeket fogunk meghirdetni a szeptemberi felvételik alkalmával, mert ugye a doktori iskolákba később adnak a felvételik. Kolozsváron van egy szintén egy újdonságunk, ez pedig a kolozsvári karon most akkreditált környezetmérnöki képzésünk, tehát egy mérnöki szakot akkreditáltunk. Kolozsváron a felvételit, a ma kezdődő felvételit meghirdettük erre a szakra, és úgy gondoljuk, hogy jóval erős munkaerőpiaci kimeneti lehetőségeket, jóval jobb elhelyezkedési rátát tudunk ajánlani azoknak, akik erre a szakra iratkoznak. Ugye ez korábban környezettudományként működött, most pedig a csíkszeredai eszközparkunk és humán erőforrás segítségével egyen Csíkszereda Kolozsvár, vagy Kolozsvár Csíkszereda tengelyen akkreditáltattuk ezt az újdonságot, és ide is szeretettel várjuk a jelentkezőket.
2: Az ösztöndíjrendszerekről és a hallgatói szolgáltatás csomagról.
3: A hallgatói szolgáltatások tekintetében, hát Romániában sok minden zajlott az elmúlt fél évben, esztendőben, a különböző költségvetés megszorítások kapcsán. Sokat olvastunk arról, hogy tandíj növekedések, vagy ösztöndíj jogosultsági csökkenések, meg mi egyebek vannak a romániai felsőoktatásban. Nagy örömmel mondhatjuk el, hogy a Sapienzi Egyetem esetében sem a tandíj hozzájárulásokat nem növeltük, sem az ösztöndíjakat nem csökkentettük. Az ösztöndíjak összege ugyanannyi, mint eddig, az ösztöndíjak száma ugyanannyi, mint eddig, tehát gyakorlatilag versenyképesek tudunk maradni, vagy versenyképesebbek is vagyunk ebben a pillanatban, ebben a tekintetben. És hát nyilvánvalóan ehhez az ösztöndíj lehetőséghez társul a mind a négy karunkon a bentlakás lehetőség, az elsévesekre itt különös hangsúlyt szoktunk fektetni, étkezde, menza működik mind a négy karunkon, nagy előszeretettel és nagyon nagy volumenbe tudjuk ajánlani a nemzetközi mobilitási lehetőséget, tehát az Erasmus Plus programot, hiszen az egyetemnek komoly nagyságrendű Erasmus finanszírozása van évről évre, és hát ugye ne felejtsük el, hogy a tanárképző intézet is mind a négy karunkon működik. Az egyetemi alapképzéssel párhuzamosan a tanárképesítést is, a tanári oklevelet is meg lehet szerezni az egyetemen.
2: Az érettségi eredményeket ugye a Sapienzia is kielemezte, elhangzott a sajtótájékoztatón. Mit tud elmondani az érettségi eredményeiről a Sapienzia szemszögéből?
3: Hát ugye egyrészt örvendetes az országos átlag, mert az országos átlag a promovabilitási, tehát a sikeres érettségizei rátát tekintve valamennyit nőtt az előző évhez képest, ugye ez most 74,98% a mostani adatok szerint, tehát ez mindenképpen egy pozitív fejlemény. Ha megnézzük egy kicsit a részadatokat, még látunk pozitív elemeket, például azt látjuk, hogy a magyar lakta megyék elég szépen teljesítettek, azt is látjuk, hogy a román nyelvű érettségi a magyar érettségizők körébe kb. Egy olyan 10%-kal nőtt meg sikeres érettségizők aránya román nyelvből az előző évhez képest. Tehát itt van egy sor olyan pozitív fejlemény, amelyik azt eredményezi, hogy bár ugye negatív demográfiai trendjeink vannak, ezeknek köszönhetően nem csökkent az érettségizők száma, így egy nagy általánosítással azt lehet látni, hogy körülbelül a 4300 főnyi sikeres magyar érettségiző van az óvások előtt, és ehhez még hozzáadódhat körülbelül 200 fő olyan, akik a tavaly érettségi sikertelensége után érettségiztek most sikeresen. Tehát azt mondjuk, hogy ha nagyon egyszerűen fogalmazok, hogy a mostani körből, tehát a most érettségiző fiatalok, körülbelül olyan 4500-an vannak, akik a merítési bázist jelentik a felsőoktatás számára, és nyilván ennél fogva a Sapienzia számára is.
2: Hol lehet találkozni nyáron a szapienciával?
3: Hát a szapienciával ebben a nyári időszakban most ugye kevesebbet lehet majd találkozni, hisz ugye bizonyos fesztiválok, már, bizonyos rendezvények már mögöttünk vannak. Ennek az a magyarázata, hogy az érettségik ugye mindannyian tudjuk, hogy később kerültek megszervezésre, végleges eredmények még ebben a pillanatban sincsenek az érettségén, ugye néhány napon belül lesznek, tehát gyakorlatilag az egyetemnek a kapacitásait és az erőforrásait ebben a megkésett ütemterben a felvételi kötik le, úgyhogy hoztunk egy tudatos és nagyon világos döntést az egyetemvezetés szintjén, hogy prioritást a felvételi élvez, és ennél fogva egy kicsit háttérbe szorult az idén a különböző szabad egyetemeken, táborokon, fesztiválokon való részvétel az egyetemek. Reméljük, hogy jövő évre vagy ezek a rendezvények kerülnek későbbre, vagy az érettségi kerül korábbra, és akkor vissza tudunk helyeződni a normál kerékvágásba.
2: A kolozsvári magyar napokon részt vesznek, hogyha jól
3: hát
2: tudom.
3: Az természetes, ott már minden, és ugye Kolozsvár tekintetében a kolozsvári magyar napok az egy augusztus végi rendezvénysorozat, ott már ugye ezek a szempontok nem érvényesülnek, úgy, ahogy szoktuk, mind a Sapientia rektori hivatala, mind a Sapientia kolozsvári kara változatos és gazdag programmal vesz részt a kolozsvári magyar napokon, de a többi karunkról is érkeznek kollégák előadásokkal, kiállításokkal, különböző szellemi vagy egyéb termékek. Úgyhogy ott már nyilvánvalóan erős lesz a szapienciás jelenlét.
2: Mi lenne az üzenete a leendő szapienciás diákokhoz?
3: Hát az üzenetem az, hogy a szapiencia jelentkezni jó, egyrészt tudunk ajánlani egy olyan közösséget, egy olyan családot, ahogy szoktuk mondani, ahol a felvételizőnek, a jelentkezőnek a biztonságérzete, a közérzete erős tud lenni, és ez a mai fiatalok számára egy nagyon fontos szempont. Meg nyilvánvalóan nem mi mondjuk, mások mondják a különböző minősítési rendszerek, hogy mind az oktatás színvonala minősége tekintetében, mind a kutatási lehetőségek, mind a közösségi lehetőségek tekintetében a Sapientia egy komoly kínálattal rendelkezik, és hát rengeteg olyan képzésünk van, amelyet csak és kizárólag nálunk lehet Erdélyben magyar nyelven tanulni, úgyhogy ezekkel a hívószavakkal céloznám meg én is a kedves felvételizőket, azzal a záromondattal, hogy velük egész ez a sztori, ilyen szellemben várjuk őket a Sapientia Egyetem különböző szakjaira.
1: Az elmúlt percekben dr. Tong Márton egyetemi tanárral, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektorával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az Európai Bizottság friss jelentése szerint az új kormány intenzív reformokat indította a jogállamiságért. A brüsszeli dokumentum kiemeli, hogy több jogszabályi változtatás is előre haladt az utóbbi időszakban. Pozitív fejleményként említik a veszélyhelyzet kivezetését és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését is. A magas szintű korrupciós ügyekben és a bírósági ügyelosztásban ugyanakkor további lépéseket vár az Unió. A médiahelyzet értékelésénél rögzítették, hogy az állami hirdetések elosztása továbbra sem teljesen méltányos. A sajtótájékoztatón téma volt a Sulyog Tamás köztársasági elnököt érintő jogi kérdések és viták ügye is. A brüsszeli igazságügyi biztos elmondta, az államfőt is érintő alaptörvénymódosításról az Unió is tárgyalt. A kérdés jogi alapjairól a Velencei Bizottság hamarosan véleményt tesz közzé. Az orosz energiaimport

0: Előrelépés történt a Rákos rendezői ingatlanok ügyében. A MÁV megadta a hozzájárulást, hogy a főváros intézkedhessen a területén lévő problémás épületekben, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, így végre megkezdődhetnek a bontások, felszámolva a korábbi kiürítések nyomán kialakult közbiztonsági gondokat. A tárcavezető Karácsony Gergely főpolgármesterrel is egyeztetett a helyzetről, miközben a rendőrség már fokozott ellenőrzéseket tart a helyszínen. Vitézy Dávid bejegyzésében kitért a közlekedési múzeum helyzetére is, amelynek raktárait szintén a korábbi meghiúsult arab befektetői tervek miatt számolták fel. A kormány célja a korábbi vezetés hibáinak javítása, a múzeumi projekt megmentése, valamint a műtárgyak végleges és biztonságos elhelyezése. Első alkalommal rendezik meg a templomok éjszakáját Kolozsváron július 25-én. A Deisler és az SUA Egyesület által szervezett eseményen 6 felekezet fog össze a városban. Az éjszakai program során összesen 18 egyházi hajlékot nyitnak meg az érdeklődők előtt. A látogatók a történelmi épületekben, ingyenes koncerteken és képzőművészeti kiállításokon vehetnek részt. Az egyházi örökséget bemutató rendezvényen a szakemberek által vezetett túrák mellett közösségi vacsorát is tartanak. A projekt keretében most először lesz látogatható éjszaka a főtéri Szent Mihály templom monumentális tornya. A római katolikus, unitárius, ortodox és görögkatolikus templomok mellett a neológ zsinagóga is nyitva áll majd. A programból a reformátusok hiányoznak, a kolozsvári református egyházközségek ugyanis hagyományosan a Magyar Kulturális Napok keretében tartanak nagyszabású rendezvényt augusztus közepén. Hitmélyítő gyülekezeti imanapot szervezett a helyi református egyházközség Mezőkeresztesen. A délborsodi településen a tematikus alkalmat a múlt hétvégén, július 11-én tartották meg. A rendezvény közvetlenül a reformátusok egyhetes bejárós gyermekhittan tábora után jött létre. Tokár Sándor Levente lelkipásztor elmondta, az esemény nyelat családok megszólítása volt a céljuk. A zsinat imádság éve programjához kapcsolódó alkalmon csak nem 500 hívő gyűlt össze a templomban. A résztvevők előadást hallgathattak meg az énekek és a zsoltárok közösségépítő szerepéről. A program a parókia kertjében közös kézműveskedéssel és gulyás ebéddel folytatódott a családoknak. A mezőkeresztesi gyülekezet a jövőben is kiemelten épít a gyermekes szülők missziós elérésére, írta meg a református.hu.
1: Az időjárásról.
0: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható. A legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Készség a változásra. Második rész. Kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus ismeretének páratlan nagyságáért. Pál levele a Filippiekhez, 3. fejezet, 8. vers. Légy hajlandó megfizetni a változás árát. Sidney Howard, dráma és forgatókönyvíró jegyezte meg a következőket. Tudni, hogy mit akarsz, félig abból áll, hogy tudod, mit kell feladnod érte. A változásnak mindig ára van, és ha nem pénzben, akkor az időddel, a kreativitásoddal vagy az energiáddal kell megfizetned. Ami semmibe sem kerül, az félő, hogy nem is igazi változás. Miközben azon tűnődsz, hogy mind kellene változtatnod a fejlődés és a növekedés érdekében, mindenképpen össze kell vetned a változás árát annak az árával, ha ugyanúgy maradsz. Vagyis el kell végezned a házi feladatodat. A változás növekedést eredményez, de gyásszal is járhat. Különösen, ha el kell

elengedned valamit azért, hogy mást megnyerj. Hogy mibe kerülnek majd valójában az általad áhított változások? Pál így írt. Kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnél volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Filippiekhez írt levél 3. fejezet 8-as verstől a 12-es versig. A kérdés a következő. Mennyire akarod a változást? Hajlandó vagy-e az árát is megfizetni? Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió Svéd Asztal című műsorát hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila. Mai adásunk első órájában először folytatjuk a pajzsmirigy betegségeit bemutató sorozatunkat, mai epizódunkban a túlműködés kialakulásáról, tüneteiről, kezeléséről beszél Kovácsné dr. Nagy Andrea szakgyógyszerész, a Sárospataki Pajzsmirigy Klub vezetője.
2: A tünetek jelentős mértékben eltérnek az alulműködéstől, de még ezeket is nevezhetjük nyugodtan általános tüneteknek. Szapor a szívműködés, nyugtalanság, zavartság, idegesség, álmatlanság, hajhullás, és ami talán a legszembetűnőbb a szapor a szívműködés mellett, az indokolatlan fogyás. A beteg akár normál mennyiségű kalóriát is magához vehet egy nap, vagy megszokottól nem tér el, vagy talán még többet is vesz magához, mégis azt veszi észre, hogy jelentős mértékű fogyás következik be. Legtöbbször ennek kapcsán fordul a beteg orvoshoz, illetve a szapor a szívműködés miatt, hiszen ez jelentősen megterheli a szervezetet. És ilyenkor elkezdődnek a kivizsgálások, és szerencsés esetben szinte azonnal kiderül, hogy mi a probléma.
1: Ezt követően arról szólunk, hogy hagyományos nyári színjátszó táborába Kovásznára utazott a Soha színjátszókör. A Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának diák színpada idei előadását Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényének színpadi változatát mutatja be, majd a kovásznai színjátszókkal közösen új darabot is színpadra állítanak.
3: Legfőképpen a színjátszásról szól a tábor, és ez azt jelenti, hogy összejön két csapat, az egyik a Sárospataki Refi színjátszóköre, a másik pedig a Kovásznai Körösi Csoma Líceum diák színpada, és a gyerekeket tulajdonképpen három csoportba kisorsoljuk, és minden csoport egy hét alatt egy produkciót megcsinál, és elő is adjuk pénteken a gálán. Na most, amikor nálunk Patakon van, akkor is ugyanígy működik amúgy. A vezetők, az egyik a ottani tanár, Kovásznai Molnár János, aztán a másik, ő neki a fia, Molnár Gergő, aki színművész végzettségű fiatalember, és most a harmadik csapatban én és egy másodéves színész hallgató, Tartbold is el fogjuk a csapatot vezetni.
1: Kedves hallgatóink, kínálatunkhoz kellemes időtöltést kívánok!
4: De tyomáján fák hűsében kert megett,

0: Svéd Asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk a pajzsmirigy betegségeit bemutató sorozatunkat. Mai epizódunkban a túlműködés kialakulásáról, tüneteiről, kezeléséről beszél Kovácsné dr. Nagy Andrea szakgyógyszerész, a Sáros Pataki Pajzsmirigy Klub vezetője, a riporter Jászter Beáta.
2: Folytatjuk a pajzsmirigy betegségekről készített interjúsorozatunkat. Legutóbb a pajzsmirigy alulműködésről beszélgettünk, de a kismamák szemszögéből hogyan tervezzen babát az, akinek alulműködése van, mi történik vele a terhesség alatt, illetve a szüléskor. Most pedig rátérünk akkor a másik megbetegedésre, a túlműködésre. Legutóbb arról beszélgettünk, hogy a pajzsmirigy túlműködés, az tulajdonképpen kezelésében egy kicsit komplexebb, mert többféle gyógyszert kell szedni. Mi az, hogyha valakinek túlműködik a pajzsmirigye? Induljunk ki ebből. Mi történik a szervezettel? Honnan vesszük észre, mik a tünetek?
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat újra! A tünetek jelentős mértékben eltérnek az alulműködéstől, de még ezeket is nevezhetjük nyugodtan általános tüneteknek. Szapor a szívműködés, nyugtalanság, zavartság, idegesség, álmatlanság, hajhullás, és ami talán a legszembetűnőbb a szapor a szívműködés mellett, az indokolatlan fogyás. A beteg akár normál mennyiségű kalóriát is magához vehet egy nap, vagy megszokottól nem tér el, vagy talán még többet is vesz magához, mégis azt veszi észre, hogy jelentős mértékű fogyás következik be. Legtöbbször ennek kapcsán fordul a beteg orvoshoz, illetve a szapora szívműködés miatt, hiszen ez jelentősen megterheli a szervezetet. És ilyenkor elkezdődnek a kivizsgálások, és szerencsés esetben szinte azonnal kiderül, hogy mi a probléma. A probléma nem más, mint a hormonok jelentős mértékű túltermelődése. Ilyenkor a labor eredményünkben azt láthatjuk, hogy a pajzsmirigy hormonjai, tehát a T3 és a T4, vagy csak a T4, vagy csak a T3 emelkedett értéket fog mutatni, a TSH pedig drasztikusan lecsökken. Hát ez azt jelenti, hogy akár klinikailag nulla is lehet, tehát 0,001, tehát ilyen is előfordulhat, ez már egy nagyon-nagyon veszélyes állapot a betegre nézve, hiszen teljes mértékben kimeríti a szervezetet. A hőháztartás felborul, a beteg rendkívül izadékonyá válik, állandóan melege van, emiatt is nyugtalan, rosszul alszik, a jellemző az éjszakai izzadás, ami még tovább rontja a beteg állapotát.
2: Hogyan kezelik az orvosok, ha kiderül időben a pajzsmirigy betegséget?
3: Többféle kezelési mód lehetséges, mivel az elsődleges szempont az ok kiderítése, ezért ez fogja meghatározni azt, hogy a beteget milyen formában kezeljük. Mivel az első és legveszélyesebb tünet ugye a szapora szívműködés, ami jelentős terhet ró a szívre és a beteg szervezetére, ezért az elsődleges feladat a szívműködés csökkentése, a szívritmus csökkentése. Ez erre a célra leggyakrabban bétablokkolót alkalmaznak a betegnél, amely lecsökkenti a pulzus számot, és egy picikét már jobb közérzete lesz a betegnek. De nyilván ez csak a tüneti kezelés. Az igazi célzott kezelés akkor történhet meg, amikor kiderül, hogy mi áll a háttérben. Ez lehet egy autoimmun folyamat, ekkor beszélünk Graves-Basedow-kórról. Az esetek döntő többségében egyébként általában ez szokott előfordulni, de akár egy gyulladás is állhat a háttérben. A pajzsmirigy szövetének a gyulladása, de akár egy forró göbről is beszélhetünk, amit legtöbbször cisztaként jelenik meg a beteg, teszem azt például ultrahang eredményén, amely képes arra, hogy túlzott mértékű hormont termeljen, amely már nem áll semminek a szabályozása alatt, viszont jelentős mértékben kihat a beteg szervezetére. Ez a kezelés ilyenkor elsődlegesen egy gyógyszeres kezelést fog jelenteni. Erre jelenleg két gyógyszer áll rendelkezésre Magyarországon. Az egyik a propiltiouracil, amit a betegek közismerten propicilként ismerhetnek, a másik pedig a tirozol, ami metotirin néven kerül forgalomba. Az, hogy a beteg melyik készítményt fogja kapni az adott betegségre, ez természetesen az orvosi kompetenciája, ő fogja eldönteni, de általában propiltiouracilra szokták kezdeni. De ez is csak egy általánosítás, tehát mondom, mindig a beteg aktuális állapota határozza meg. Szerencsés esetben elegendő a gyógyszeres kezelés, ez alatt az idő alatt a beteg folyamatos, szigorú orvosi felügyelet alatt áll, ami azt jelenti, hogy itt nem három havonta, illetve fél évente találkozik az orvossal a beteg, hanem ha kell két hetente, ha kell havonta, hiszen napi szinten változhat a beteg állapota a gyógyszerre reagálva, ezért nagyon fontos a szigorú ellenőrzés. Ha ez nem vezetne sehova, vagy legalábbis nem érnénk el a kívánt eredményt, akkor jöhet szóba egyéb kezelés. Az egyik ilyen kezelési módszer a radiojód kezelés, amikor a beteg kórházi körülmények között jód 131 izotópot kap tabletta formájában, és ennek a lebomlási ideje alatt, aminek tulajdonképpen az a feladata, hogy a pajzsmirigy szövetéhez kötődve a pajzsmirigy szövetét sorvasztja. Ezáltal megakadályozza a hormonnak a túltermelődését. Hogy ez mennyi időt vesz igénybe, erre igazából nem találtam adatot, szerintem attól függ az én meglátásom szerint, hogy mennyire változott meg a pajzsmirigy szöveti állománya, megduzzadt-e, mennyi radiójódra volt szükség a kezelésre. Ez alatt az idő alatt a beteg a kórházban tartózkodik, hiszen bár ugyanez a radiójód nem veszélyes, mégis, hogyha kisgyermek van a családban, ezért célszerű távol tartózkodni tőle, tehát ezt a betegek nagyon könnyen belátják. És ha szerencsénk van, és a pajzsmirigy szövetét sikerült jelentős mértékben sorvasztani, akkor nincsen szükség műtéti beavatkozásra. Innentől kezdve csak a hormon szint folyamatos monitorozására van szükség, és ennek megfelelően történik a továbbiakban a kezelés. Ha nem jöhet szóba a radiójód kezelés és a gyógyszeres kezelés sem hozta meg a várt eredményt, akkor sajnos műtéti eljárásra van szükség. Ez során a pajzsmirigy szövetét részben vagy teljesen eltávolítják, természetesen a mellék pajzsmirigyek megkímélésével, mert arra a betegnek még szüksége van.
2: Ha kiveszik a pajzsmirigyet, akkor nincs, ami termelje a tiroxint, akkor esetleg az operált beteg kap hormont, hogy tudjon egészségesen működni a szervezete?
3: Természetesen hormonszubstitúcióra, tehát pótlásra mindenképpen szükség van. Ez a beteg gyógyulása folyamán, szintén a folyamatos monitorozás során fog kiderülni, hogy ez milyen mértékű lesz. Ez egy folyamat, tehát ezt föl kell építeni, tehát kezdik általában egy kis dózissal, és majd amikor már a beteg állapota stabilizálódik, és a gyógyulás útjára lép, akkor már az orvos fogja látni, hogy mennyi az a pajzsmirigy hormon dózis, amelynél már meg lehet állni, és elegendő ahhoz, hogy a beteg állapota optimális legyen.
2: Említetted a göböket, vannak ugye a hideg göbök, meg vannak a forró göbök, hát ez nekünk, laikusoknak nem mond semmit, annak, aki a betegségben szenved bizonyára igen, de mit jelentenek ezek?
3: Ezek tulajdonképpen a pajzsmirigy szövetének a szaporulatai. Leggyakrabban gyulladásos folyamat kapcsán jönnek létre. A leggyakoribbak a forró göbök, amiket cisztáknak is szoktak nevezni, sőt, leggyakrabban cisztaként is jelenik meg a beteg orvosi kartonján. Forró göb, érdekes a megnevezés, igazából még nem néztem utána, miért is hívják forró göbnek, de talán azért, mert aktív, rendkívül aktív, pajzsmirigy hormont termel, és teljesen összetudja zavarni a beteg hormon háztartását. Viszont a hideg göb, valószínűleg azért is kapott hideg göb elnevezést, ez egy teljesen inaktív szövet, ez nem termel semmit, ennek az állománya rendkívül tömött, szinte ilyen kavicsos tapintatú, és sajnos nem jó. Tehát az esetek döntő többségében ez egy rossz indulatú elváltozás, és sajnos ez minden esetben szinte azonnali műtéti eltávolítást igényel.
2: Mi történik egy kezelet pajzsmirigy túlműködéses beteggel?
3: Egy kezeletlen túlműködéses beteg nagyon rövid idő alatt, tehát itt hetek alatt annyira rossz állapotba kerülhet, hogy nagyon könnyen kórházba kerülhet. Elsődlegesen talán a szapora szívműködés az, ami talán leghamarabb kimeríti a szervezetét. Mondjuk egy idősebb korosztályban lévő beteg esetében, hiszen nincsen korhoz kötve, hogy ez mikor fog megjelenni, és esetleg még volt is egy kezdetleges szív problémája vagy szívritmus zavara, nagyon könnyen kaphat szívinfarktus, hiszen a szívritmust 110-120 per perc felé emelheti, ami rendkívül magas, tehát egy pitvarfibrilláció következhet be, és nagyon könnyen kaphat infarktust. Illetve a túlzott pajzsmirigy hormon termelés miatt egyfajta hormonmérgezéses állapot következik be, ami rendkívül rossz hatással van a betegre, úgyhogy igen, nagyon könnyen akár bele is lehet halni, de ez már nagyon extrém eset, tehát nem is tudom, hogy volt-e ilyenre példa Magyarországon, lehet, hogy megérne egy utána nézést, hogy volt-e már erre példa, hogy valaki egy ilyen tireotoxémiás állapotban esetleg életét vesztette, vagy került ilyen tireotoxémiás állapotba. Ilyenkor gyakorlatilag a TSH az szintje nullára csökken, tehát szinte megszűnik a termelése, és elönti a beteg szervezetét a pajzsmirigy hormon, és az anyagcserét a végtelenségig felturbózza. Talán így lehet a legpontosabban megfogalmazni. Tehát könnyen belátható, hogy akkor a cukorháztartása is rossz hatással lesz, a máj működésére rossz hatással lesz, a gastrointestinális rendszerre rossz hatással lesz, tehát akár hasmenés következtében nagyon könnyen kiszáradhat, a felszívódás zavart szenvedhet, vitaminok, tápanyagok felszívódása zavart szenvedhet, tehát egy olyan ördögi körbe sodorhatja be a beteget, amiből nagyon-nagyon nehéz lehet kihúzni. De mondom, ez abszolút orvosi kompetencia, ez tényleg csak egy ilyen gyógyszerészi eszmefuttatás, hogy vajon mi történhet a beteg szervezetében. De nagyon könnyen belátható, hogy ez nagyon rövid idő alatt, ha nem is fatális kimenethez, de egy nagyon rossz, leromlott, lesoványodott és teljesen kifáradt szervezethez vezethet.
2: Hogyan lehet a minőségi életet biztosítani ezzel a betegséggel, vagy ezzel az állapottal?
3: Igazából, ami nagyon-nagyon fontos, hogyha a pajzsmirigy megmaradt, és nem volt szükség pajzsmirigy eltávolításra, tehát magyarul a beteg gyógyszeres kezelést kapott, először is meg kell tanulnia a betegnek felfigyelni a tünetekre, hogy mikor borul esetleg meg újra ez a beállított hormonális egyensúly. Hiszen bármikor újra kezdődhet itt is minden. Itt is, ami a legfontosabb, csak úgy, mint az alulműködésnél, illetve a Hashimoto-nál, a stresszkezelés. Hiszen a stressznek igenis mindenre óriási hatása van. Tudom, hogy a vízcsapból is ez folyik, hogy a stresszel tanuljunk meg együtt élni. Igen, meg kell tanulnunk vele együtt élni, és meg kell próbálni megtanulni kezelni. Ez a mindennapjaink része, úgyhogy igazából tényleg meg kell tanulni vele együtt élni. Meg kell tanulni a betegnek felismerni a figyelmeztető jeleket, az apró figyelmeztető jeleket. Teszem azt, például újra elkezd hullani a haja, és nincs rá oka. Hirtelen vesztett a súlyából 2-3 kilót, pedig igazából nem történt semmi különös változás az étrendjében. Kis apróságok, kicsit rosszabbul alszik, kicsit mintha több, jobban verne a szívem. Ezek ilyen kis apró jerecskék, amikre ha a beteg odafigyel, akkor még egyszer nem fog olyan rossz állapotba kerülni, hogy akár kórházi kezelésre is szükség legyen.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, legközelebb folytatjuk a témát.
3: Köszönöm szépen én is.
1: Kedves hallgatóink, a pajzsmirigy betegségeit bemutató sorozatunk mai epizódjában a túlműködés kialakulásáról, tüneteiről, kezeléséről beszélt Kovácsné dr. Nagy Andrea szakgyógyszerész, a Sárospataki Pajzsmirigy Klub vezetője, a riporter Jászter Beáta volt.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, hagyományos nyári színjátszó táborába Kovásznára utazott a Soha Színjátszókör. A Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának diák színpada idei előadását Dosztojevszki Bűn és bűnhődés című regényének színpadi változatát mutatja be, majd a kovásznai színjátszókkal közösen új darabot is színpadra állítanak. Az indulás előtti utolsó próbán kérdezte Jászter Beáta a társulat vezetőjét, Csákiné Győri Beátát.
2: Nem sokára kezdődik a Soha Színjátszókör próbája, hiszen a társulat Kovásznára készül abba a bizonyos színjátszótáborba, amely egyik éven Sárospatakon van, másik éven pedig Erdélyben. Dosztojevszki örök érvényű művét, a Bűn és bűnhődést vittétek színpadra, nagy sikerrel mutattátok be már több helyszínen, és most ezzel is érkeztek a táborba, ennek a próbája lesz nem sokára. Először is beszéljünk arról, hogy miért ez a nagy választás, hiszen nem könnyű, fába vágtátok a fejszéteket.
3: Köszönöm szépen a megkeresést. Először is azért választottuk ezt a darabot teljesen próza és gyakorlati okok miatt, mert sok jó szerep lehetőség van benne. Elég nagy a színjátszókör, jelenleg 21 diák van benne. És a hagyományos Shakespeare vagy Molière vígjátékok, azok vagy tragédiák nagyjából 12-15 főre vannak megírva. Tehát mindenképpen úgy tűnik, hogy nekem regényt kell dramatizálnom, hogyha sok szerepet akarok. És ez a Bűn és bűnhődés tényleg nagyon sok jó karakteres szerepet ad, ugyanis maga a regény típusa is ezt lehetővé teszi, hiszen ez egy polifónikus regény, ugye ez több szólamúságot jelent, tehát több fajta felfogás jelenik meg a műben, és mindegyiket egy-egy szereplő képviseli. És ez nagyon jó lehetőség a diákoknak is, hogy egy bizonyos karakterre bele tudjanak helyezkedni. A másik pedig az, hogy ez a regény érdekes, izgalmas, színpadszerű lehet, hiszen kicsit olyan, mint egy krimi, van benne egy gyilkosság például. Másrészt pedig a végén van egy nagyon szép lelki üzenete, ami a mi iskolánknak és konkrétan a színjátszókörünknek is egy jó lehetőség, hogy kifejezzük, hogy hogyan gondolkozunk a világról.
2: Van ennek ugye egy nagyon mély lelki szála, lelki tartalma ennek a regénynek. Különböző korszakokban, különbözőképpen magyarázták ezt. Az én olvasatomban nagyon röviden annyit tudtam magamnak mindig megfogalmazni erről a műről, hogy amikor valaki különbnek képzeli magát másoknál, mert azt gondolja, hogy ő jobb, ő becsületesebb, és elmer követni egy gyilkosságot csak azért, hogy megvizsgálja akár a társadalom reakcióját, és nincs tudatában annak, hogy ő mit tett, és nem érzi a bűn súlyát, és mardossa ugyan a bűntudat, de nem tud vele mit kezdeni. Ez azért nagyon nagy és erős üzenet a mai fiataloknak.
3: Igen, ez így van, hogy érdekli őket ez a téma. Mielőtt elkezdtük a próbát, előtte voltunk ősszel egy fesztiválon, és ott beszélgettem a diákokkal, és Balzaknak az egyik regényében van egy ilyen kérdés, hogy ha megtehetnéd, hogy valakit megölsz pusztán azzal, hogy kimondod azt, hogy halljon meg, akit soha nem ismertél, de ezzel olyan hatalmat kapnál, hogy másokon segíthess, akkor megtennéd-e? És akkor ezt a kérdést tettem föl a diákoknak, és nagyon érdekes, hogy nagyon megoszló volt a vélemény. Tehát volt, aki azt mondta, hogy igen, a cél szentesíti az eszközt, hogyha én aztán ebből a pénzből tudok másokat támogatni, akkor ezt meg kell lépni. Tehát van, aki így gondolkozott. És azért szép ez a regény, mert amikor ugyanez a szituáció előkerül a színdarabban, meg hát persze a regényben, akkor Szonya ugye, aki igazából a keresztény lelkiséget képviseli, azt mondja a kérdésre, hogy hogyan válaszolhatnám meg ezt a kérdést. Én nem tudhatom, hogy mi a gondviselő Isten szándéka. És erre azt mondja Raskolnikov, hogy igen, hogyha belekerül az Isten, a gondviselő Isten neve, akkor egészen máshogy szól a dolog. Tehát igazából pont azért jó ez nekünk, így egyháziskolába járó diákoknak, meg nyilván az itteni tanároknak is, akik megnézik, mert hogy éppen erről van szó, hogyha az Isten létezése nem kérdőjeles, mert tudom, hogy létezik, akkor az elkölcsi kérdések megválaszolása az már nem egy egyéni fikció, hanem akkor van egy iránymutató, egy zsinórmérték, ahogy mi szoktunk mondani, a Szentírás.
2: Éreztem is, hogy az előadásotokon pont ez volt a csúcspont. Ezt dolgoztátok ki a legerőteljesebben, amikor a két főszereplő éppen erről beszél. A gyilkos és a prostitúcióra kényszerített lány együtt olvassák a Szentírást. Az valami megrendítő volt. És nem csak a fényekkel, hanem különböző tárgyakkal, mozdulatokkal is nagyon-nagyon ügyesen bántatok.
3: Köszönjük szépen. Sokat gondolkoztunk, hogy tudnám megvalósítani a színdarabot egy olyan színpadon, ami ugye nem teszi lehetővé nagyon a helyszínváltoztatást, és ugye pakolni szoktunk, de ugye ez nagyon bajos, és akkor azért vetődött föl ez például, hogy a gyilkosságot úgy játsszuk el, hogy az ajtók bejönnek maguktól, ugye egy-egy diákhoz, hát tulajdonképpen, mint hogyha egy bútorlapot behozna, és azzal imitáljuk azt, hogy most nyílik az ajtó, csukódik. Sokat kellett ezen gondolkozni, mert az eredeti regényben például a gyilkosság jelenete 3 emeleten játszódik, és ezt ki kellett vetíteni egy síkba. Úgyhogy ez ilyen érdekes, és a kreativitását ezen benne megmozgató feladat volt. És igen, a gyerekek nagyon sok mindent beletettek amúgy ebben a tekintetben is, meg mindenhogy máshogy is. Tehát rengeteg ötlettel jöttek, és be is építettük ezeket, úgyhogy közös munkát látnak a nézők.
2: Azért a legnagyobb teher a főszereplőm volt, hiszen nagyon sok olyan jelenete volt, amelyben egyedül volt a színpadon, és egyedül kellett a lelki vívódását megjeleníteni, és tulajdonképpen velünk is megéreztetni mindazt, amit ő érez. Hogyan bírta a fiatalember ezt a tréninget, hiszen gondolom meg kellett gyúrni rendesen a lelkét, meg a fizikumát is.
3: Igen, hívják őt, hogy Viszlei Mihály, és egy nagyon tehetséges, nagyon okos fiúról van szó, aki lubiszkolt ebbe a szerepbe, és aki azt mondta, hogy ha én nem akartam volna nekiadni ezt a szerepet, ő megküzdött volna érte, tehát ő ezt nagyon-nagyon akarta. Na most egyrészt, hogy lelkileg, hogy bírja valaki, másrészt pedig, hogy a szövegtanulást, meg a színpadi jelenlétet, hogy bírja fizikálisan. Én egy kicsit féltettem őt, és fel is vetettem, hogy mi lenne, hogyha az első felvonásban egy valaki játszaná Raskolnikovot, a másodikban meg valaki más. Szoktak ilyet diákszínpadok ilyen megoldást választani, és azt mondták nekem a diákok, hogy nem, az nem olyan elegáns, és Misi is azt mondta, hogy ő megcsinálja végig. Na most, amikor írtam a regényből át a szövegkönyvet, akkor én már közben tudtam, hogy van a szereposztás, és már amikor láttam, hogy ez sok-sok szöveg lesz Misinek, akkor a végén például a második felvonásban olyan jelenteket találtam ki, ahol inkább neki csak válaszolni kell egy kérdésre, nem neki kell fölvezetni. Tehát, hogy így erre gondoltam közben, hogy amikor ott van a jelenetben, akkor menne, hogy belefáradjon a tanulásba. És aztán ő neki ez meg se kottyant őszintén szólva, ami nagyon nagy öröm, és mondtam nekik, hogy ez olyan sok szöveg, hogy csak akkor fogjuk tudni megcsinálni, hogyha ti már a próbákra úgy jöttök, hogy tudjátok a szöveget. Na most ez egy álom, hogy így megvalósulna, de Misi esetében megvalósult. Tehát Misi, akinek a legtöbb szövege volt, ő mindig úgy jött a próbára, hogy már tudta a szöveget, és különben nem is tudtuk volna megcsinálni. Na most, amikor ő egyedül van a színpadon, akkor igen, tehát ez egy nagy teher, de ő, én szerintem ezt lelkileg is jól bírja, mert egy nagyon érett és komoly gondolkodású fiatalemberről van szó. És akkor már, hogyha ez így szóba jött, azért ezt lehet, hogy nem is tudják a nézők, hogy van egy olyan jelenet, ahol ő egy monológot mond el, és az a monológ, az a saját verse, amit ő írt. És én kérdeztem tőle, hogy én tudom, hogy szokott verseket írni, és oda kellett egy monológ, és kérdeztem Misitől, hogy van kedved idején egy verset, és mondta, hogy persze. És aztán persze egy picit csiszolgattuk ugye együtt, de a végén a saját versét mondta.
2: Milyen jó, hogy így megérintette ez a szerep, meg gondolom ez a közösségi vállalás, hiszen mindenki egy emberként dolgozott a darabban, és azt is tudom, hogy most egy népes csapat elballagott ebből az iskolából. Tehát ez most a Kovásznai Színjátszótáborban, ez az utolsó ilyen előadás lesz, ahol mindenki együtt van.
3: Ez egy jó kérdés, mert igazából én azt gondolom, hogy azért egyszer-egyszer, vagy ebben bízom, hogy egyszer-egyszer még össze tudom rántani a csapatot. Egyetemre mennek ugyan, de hát azért ott is egy-egy napra el tudnak jönni. Elég sokan vannak amúgy, mert 7 diák ballagott el, de én nagyon bízom benne, hogy akár a Padifra, amire tavaly mentünk, ugye ez a Szilágyságban rendezésre kerülő fesztivál, akár mondjuk egy szeptember elejé tokai fellépésre még össze tudunk jönni.
2: Beszéljünk akkor a táborról, hiszen vasárnap indul a busz, és három kis busszal megy a társulat. Milyen szokott lenni ez a tábor?
3: Legfőképpen a színjátszásról szól a tábor, és ez azt jelenti, hogy összejön két csapat, az egyik a Sárospataki Refi színjátszóköre, a másik pedig a Kovásznai Körösi Csoma Líceum diákszínpada, és a gyerekeket tulajdonképpen három csoportba kisorsoljuk, és minden csoport egy hét alatt egy produkciót megcsinál, és elő is adjuk pénteken a gálán. Na most, amikor nálunk Patakon van, akkor is ugyanígy működik amúgy. A vezetők, az egyik a ottani tanár, Kovásznai Molnár János, aztán a másik, ő neki a fia, Molnár Gergő, aki színművész végzettségű fiatalember, és most a harmadik csapatban én és egy másodéves színész hallgató, Tartból Dizsál fogjuk a csapatot vezetni. Hát nagyjából azért szokott lenni másfajta program is, tehát szokott olyan lenni, hogy elmegyünk kirándulni, meg este mindenféle programok van, amikor beugróztunk, meg volt ilyen, hogy ki mit tud volt. Tehát szoktunk más programokat is, de a fővonal az a munka. Az ottani tanár ezt szokta mondani, hogy ez egy munkatábor. Tehát jó értelembe vett munkatábor. Tehát is szöveget kell tanulni, és egész héten igazából a színdarabra készülnek, de emellett meg nagyon jól össze szokott jönni a társaság. Valahogy a színjátszás az egy olyan műfaj, ami az embereket így megnyitja egymás felé. És hát képzeljünk el, itt most leszünk nagyjából olyan 45-en. 45 olyan diák, aki mindegyik ilyen nagy dumás, tud énekelni, tud táncolni, okosak, mert nekem is az enyémek is szinte mindenki kitűnő tanuló, mert azt tud szöveget tanulni, aki amúgy is tud tanulni, és ilyeneket összeeresztenek egy hétre, ilyen nagyon életre vagy nagyon-nagyon élénk fiatalokat, akik többnyire azért jóérzésűek is, és aranyosak, kedvesek, tehát, hogy ez csak jó lehet. Én mindig azt szoktam mondani, hogy jó emberek szoktak összejönni a táborban, de ez tényleg így van, és akkor csak jó lehet a vége.
2: Lehet, hogy korainak tűnik a kérdés, de én azt gondolom, hogy egy társulatvezető fejében már ilyenkor megfogalmazódik a következő évad, úgy nagyjából mire számíthatunk, mi közönség, akik évről évre jövünk és nézzük a Soha Színjátszókör csodás bemutatóit.
3: Az egyik dolog, amit így nagyon megfogadtunk a diákokkal, hogy ősszel nem veszünk föl a hét elballagú diák helyébe újabb hetet, hanem mondjuk csak kettő diákot. Tehát így próbálnánk kicsikét csökkenteni a létszámot, és hogyha ez megvalósul, akkor tudunk mondjuk valamilyen más, tehát már kész színdarabot választani, amit csak rájuk kell alakítani és kicsit rövidíteni. Hogy most melyik az, azt nem tudom, de úgy tűnik, hogy amúgy végjátékhoz van kedvük, tehát valami vidám dologra gondolok, de még így címet nem mernék mondani.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, jó próbát kívánok, hisz nem sokára kezdődik, mert kint vannak a gyerekek, és jó táborozást, jó munkát, elég erőt ahhoz, hogy a következő évad is elindulhasson.
3: Köszönöm szépen, és a megkeresést is, hogy elmondhattam ezeket a gondolatokat.
1: Kedves hallgatóink, hagyományos nyári színjátszó táborába Kovásznára utazott a Soha Színjátszókör, a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának diák színpada idei előadását, Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényének színpadi változatát mutatja be, majd a kovásznai színjátszókkal közösen új darabot is színpadra állítanak. Az indulás előtti utolsó próbán kérdezte Jászter Beáta a társulat vezetőjét, Csákiné Győri Beátát.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a híreink következnek, majd arról hallhatnak, hogy a nyári meleg beköszöntével jobban kell figyelnünk egyes élelmiszerek tárolására, ugyanis legyen szó tejtermékekről vagy húsokról, hamarabb romlanak a nyári hőségben. Az élelmiszerek tartósítása is leginkább ebben az időszakban zajlik. Hogy mire, hogyan figyeljünk, arról Szentpéteri Nagy Veronika kertészmérnök beszél majd.
2: Én azt mondanám, hogy a mínusz első lépés az a bevásárlás, hogy egyrészt figyeljünk arra, hogy milyen állapotban, milyen minőségben vásárolunk meg dolgokat, meg hogy egyáltalán olyan dolgokat vásárolunk meg, amire szükségünk van. Tehát induljunk el bevásárló listával vásárolni. Nagyon fontos, hogy ha megvásárolunk valamit, akkor érdemes nem már bevásárlás után egyből megmosni, hanem közvetlenül fogyasztás előtt. Akkor távolítsuk el az esetleges zöld részeket, levél, szár részeket, mert hogy ha egyből eltávolítjuk, akkor hamarabb meg fognak romlni, így azonban fogyasztás előtt közvetlenül sokkal tovább megőrzik a frissességüket. Vannak olyan növények, mint például ugye a különféle levél növények, hogyha veszünk kaprot vagy petrezselymet, azt vízbe is tehetjük, így még tovább megőrzi a frissességét.
1: Kedves hallgatóink, kérem maradjanak velünk a továbbiakban is.

0: 16 óra. Európa Rádió, FM 100. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. 5 felesleges adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán közölte, hogy megszűnik a települési adó, amelyet a több mint 3000 település közül mindössze 25 alkalmazott eddig, és amelynek az adminisztrációja sok esetben többe került, mint a befolyt összeg. Eltörlik az ebadót is, valamint megszüntetik a bevándorlási különadót, amelyből soha semmilyen bevétele nem származott az államnak. Kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat is. A kormányfő kiemelte, utóbbi intézkedés nem jelenti a nagy szennyezők felmentését, ezért első lépésként a duplájára emelik a vállalatok által fizetett levegőterhelési díjat. Ezzel párhuzamosan teljes körű felmérés indul arról, kik a valós nagy szennyezők az országban, és milyen mértékben terhelik a környezetet, a hazai vizeket, valamint a talajt. Júniusban a személyszállító vonatok több mint 78%-a menetrend szerint közlekedett. A MÁV közleménye szerint az arány csökkenése mögött a főszezoni menetrend és a hőség áll. A rendkívüli meleg miatt bevezetett sebességkorlátozások a biztonságot szolgálták, de késéseket okoztak. A leggyengébb mutatókat továbbra is a hosszabb útvonalon közlekedő intercity és nemzetközi járatok produkálták. A belföldi késések miatt a vasúttársaság júniusban mintegy 122 millió forintot utalt vissza az utasoknak.

0: közölte a hírt. Kiemelte, a magas szám is mutatja, hogy a közúti biztonság mindenkit érintő ügy. A tárcavezető arra biztatott mindenkit, hogy mondja el véleményét a kérdőívben. A felmérés a gyorshajtás, az illegális versenyzés és az e-rollerek szabályozását érinti. A beérkező lakossági javaslatok fontos támpontot adnak a későbbi intézkedésekhez. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön hirdette meg a társadalmi párbeszédet. A cél az, hogy az év második felében érdemben csökkenjen a súlyos balesetek száma. Kinevezte a titkos szolgálatok új vezetőit a miniszterelnök. A magyar közlönyben megjelent határozatok szerint Annus Zsolt Antal, az Alkotmányvédelmi Hivatal. Tóth Szabolcs pedig a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója lesz. Magyar Péter a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatokért felelős miniszter javaslatára július 19-i hatállyal döntött a kinevezésekről. Megújul a rendőrség téli és nyári köznapi szolgálati egyenruhája, közölte a belügyminisztérium. A tárca a beszerzés során szakít az eddigi rendszerrel, és nyílt közbeszerzési eljárást indít. A piaci alapon kiválasztott modern ruhadaraboknál elsődleges szempont az állomány kényelme és tapasztalata. Fontos elvárás az ergonómia, a tartósság, az időtálló anyagok alkalmazása és a könnyű tisztíthatóság. A megfelelő felszerelések kiválasztása érdekében a minisztérium most egy piaci felhívást tesz közzé. A kiválasztott darabokat a rendőrök először a mindennapi járőrszolgálat során élesben tesztelik majd. Mintegy 150 résztvevővel, de politikusok nélkül kezdődött el a Tisza-szigetek találkozója Nagyváradon. Az erdélyi Transtelex portál szerint a háromnapos rendezvényen a hangsúlyt a közösségépítésre helyezik. A főszervező elmondta, a politikusok távolmaradását a kormányzati feladataik miatti elfoglaltságuk indokolja. Szombaton a város főterén egy flashmobot is tartanak, amelyen a párt korábbi győzelmi táncát adják elő.
1: Az időjárásról.
0: Keleten csökken a felhőzet, fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen. A Tiszántúlon és nyugaton helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. Az északnyugati északi, a Tiszántúlon a délnyugati szél élénkül meg. A csúcs hőmérséklet általában 30 és 35 fok között várható. A legalacsonyabb értékek 13 és 22 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svédasztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat ismét. A következőkben a kalendáriumból tudhatjuk meg azt, milyen jeles évfordulókra emlékezhetünk ma, amelyet református gondolatunk az útra való követ. Ezután arról hallhatnak, hogy a nyári meleg beköszöntével jobban kell figyelnünk egyes élelmiszerek tárolására, ugyanis legyen szó tejtermékekről vagy húsokról, hamarabb romlanak a nyári hőségben. Az élelmiszerek tartósítása is leginkább ebben az időszakban zajlik. Hogy mire hogyan figyeljünk, arról Szentpéteri Nagy Veronika kertészmérnök beszél majd.
2: Én azt mondanám, hogy a mínusz első lépés az a bevásárlás, hogy egyrészt figyeljünk arra, hogy milyen állapotban, milyen minőségben vásárolunk meg dolgokat, meg hogy egyáltalán olyan dolgokat vásárolunk meg, amire szükségünk van. Tehát induljunk el bevásárló listával vásárolni. Nagyon fontos, hogy ha megvásárolunk valamit, akkor érdemes nem már bevásárlás után egyből megmosni, hanem közvetlenül fogyasztás előtt, akkor távolítsuk el az eset legyen zöld részeket, levél, szár részeket, mert hogyha egyből eltávolítjuk, akkor hamarabb meg fognak romlni, így azonban fogyasztás előtt közvetlenül sokkal tovább megőrzik a frissességüket. Vannak olyan növények, mint például ugye a különféle levél növények, hogyha veszünk kaprot vagy petrezselymet, azt vízbe is tehetjük, így még tovább megőrzi a frissességét.
1: Kedves hallgatóink, további kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, július 18-a van, Frigyes névnapja. Isten értesse őket és mindazokat, akinek valamiért fontos a mai nap. Ha a kalendáriumba tekintünk, akkor az események között láthatjuk, hogy 1291-ben a harmadik András hadai bevonulnak ezen a napon Ausztriába. 1658-ban a német birodalmi választófejedelmek testülete első Lipót királyt császárrá választja. 1703. július 18-án II. Rákóczi Ferenc csapataival átkel a Tiszán. 1830-ban Uruguay deklarálta függetlenségét, míg 1849-ben Szemere Bertalan miniszterelnök megtiltja a köztisztviselőknek, hogy szolgálati ügyekben az illetékes minisztériumokat megkerülve egyenesen Kossuth kormányzó elnökhöz forduljanak. 1870-ben az első vatikáni zsinat elfogadja a pápai tévedhetetlenség vagy csalatkozhatatlanság dogmáját. 1872-ben megnyitják a Magyar-Keleti vasút Tövis-Segesvár közti vonalát. 1874. július 18-án a király szentesíti az országos statisztikai nyilvántartás szervezéséről szóló törvénycikket. 1911-ben megalakul a párton kívüli függetlenségiek blokkja, a képviselőházban obstrukciós jelleget ölt a véderő vita. 1915. július 18-án az első világháborúban a második isonzói csata kezdődik az olasz hadsereg nagy erejű támadásával szemben, az osztrák-magyar monarchia sikeresen védekezik, de igen nagy emberveszteség árán. 1918-ban elkezdődik az Atlan döntő támadása a nyugati hadszíntéren. 1925-ben jelenik meg Hitler könyve július 18-án a Mein Kampf. 1929-ben kihirdetik a törvénycikket a Nemzeti Közművelődési Alap létesítéséről. 1931 a két világháború között Magyarország és Németország kereskedelmi szerződést köt, ami Magyarországnak a búza kivitelre 25%-os vámkedvezményt biztosít. 1951-ben befejeződnek a jelentős mértékű kitelepítések Budapestről, a kitelepítési rendelet június 17-én jelent meg. 1956. július 18-án az MDP kávéülésén Rákosi Mátyás helyett Gerő Ernő lesz a kávé első titkára, Farkas Mihályt pedig kizárják az MDP-ből. 1958-ban a bíróság súlyos börtönbüntetéssel sújtja a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei munkástanács vezetőit, Földvári Rudolfot, Nagy Attilát és társaikat. 1968-ban a számítástechnikához kapcsolódó fontos információ, megalapítják az Intelt. 1989. július 18-án Morvai Ferenc kazángyáros a TASZ-on keresztül bejelenti, hogy Barguzinban megtalálták Petőfi Sándor sírját. 2007-ben pedig előteljes robbanás rázta meg a New York-i Manhattan városrész központját július 18-án, amikor felrobbant egy transformátor.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Vonzani. Egyszer bátorkodtam egy ige hirdetésem, azzal az Assisi Ferencnek tulajdonított felhívással zárni, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot, és ha kell, használjatok szavakat. Aztán valaki, viccesen vagy nem, ezt akkor is ott nem tudtam eldönteni, megjegyezte, hogy na jó, de azért, ahogy az apostol mondja, a hit hallásból van. Nyilván az egész protestáns teológiánk elvi megalapozása sűrűsödik bele ebbe a megjegyzésbe. A lelki pásztor az ige hirdetője. A Szentírás Isten igéje. Az ige hirdetés az Isten tisztelet legfőbb része. És így tovább. Szavak, szavak, szavak. Rendkívüli mértékben nagyra tartom ezeket a megállapításokat, és semmi pénzért nem agitálnék a szavak fontossága ellen. Nagy erő van bennük. Isten pedig kétségtelenül kommunikál rajtuk keresztül. Csak hogy újra és újra találkozunk azzal a jelenséggel a mai korban, hogy az emberek már-már közömbösöknek mutatkoznak a szavakkal szemben. Mert hogy rengeteg van belőlük. Képernyőn, reklámplakátokon, rádióban, tévében. Mindenki beszél, záporozik felénk a betűkből összetákolt sűrítmény. Lám, ezek is azok. Erősségünk sokszor legnagyobb gyengeségünknek is mutatkozik. Mert hogy igen, az ige egyháza vagyunk, szoktuk volt mondani, de a józan ész meggyőzésére építő beszédünk sokaságában néha még a legelszántabb templomba járó is bele tud fáradni. Több-e az evangélium hathatósan egybeszerkesztett beszédnél? Tud-e az egyház szavak nélkül is kommunikálni? Tudjuk-e úgy közvetíteni a reménység örömhírét, hogy közben meg sem ukkanunk? Néhány hete Ferenc pápa egyik katekézise került elém, amiben kifejtette, miben áll az evangélizálás és térítés közötti különbségtétel. Aki térít, egyszerű objektumnak látja a másikat. Ő az, akit meg kell győzni arról, hogy mi is az igazság. Aki evangelizál, szebben mondva az evangéliumot képviseli, a másikat az egész ember voltában szemléli. Szükségeivel, igényeivel, örömével és bánatával. Mivel így tekint rá, nem is akarja nyakon önteni a saját programjával, hanem egyszerűen csak képviseli az örömöt és reménységet mellette. Ég és föld a különbség a kettő között. Megmerem kockáztatni, hogy igaza van. Saját tapasztalatom alapján pedig azt is, hogy a szeretet vonzerejével többet érhetünk el, mint 2 millió szóval. Létezhet-e szavak nélküli egyház? Lehetnek-e néma keresztjének? Olyan egyház és olyan keresztjének, akik anélkül képviselik az Isten országának meg annyi áldását a világban, hogy közben nem hagyja el egy hang sem a torkukat? Nem tudom, de jó lenne.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Kedves hallgatóink, Önök 2026. július 20-án, hétfőn délután 16:30-kor a Régió Krónikát hallják, Bódis Attila vagyok. Csak nem 4 millió köbméterrel nőtt Magyarország élőfa készlete 2025-ben, 419 millió 55.552 köbméterről 423 millió 12.239 köbméterre változott az élő környezetért felelős minisztérium erdőrendezési főosztályának tájékoztatása szerint, olvasható a fatály.hu oldalon közzétett összesítőben. A tavalyi adatok alapján az erdőkészletek összterülete 1.960.936 hektárról 1.962.043 hektárra, ezen belül az őshonos fafajok területe 1.115.020 hektárról 1.117.574 hektárra nőtt. A kitermelt fatérfogat 2024-ben elérte a 6.946.532 köbmétert, 2025-ben a 7.546.205 köbmétert írták. Rendeltetésük szerint a belföldi erdőkből 1.151.964 hektár gazdasági, 14.464 hektár közjóléti, 795.614 hektár különféle védelmi célokat szolgált, a védett erdő részletek területe 428.563 hektár, a Natura 2000 erdő részletek területe 773.672 hektár. Fafajok szerinti megoszlásban az akác vezet 463.235 hektárral, majd a tölgy a második legelterjedtebb fafaj 395.560 hektárral, utána a cser 219.988 hektárral. A fakitermelésben az akác, a fenyő és a nemes nyár állt az élen tavaly. A Vizsói Biblia megjelenésének 436. évfordulóját ünnepelték Vizsolyban, igehirdetéssel, hálaadó műsorral, miniszteri megemlékezéssel és színpadi előadással emlékeztek a helybeliek és meghívott vendégeik a jeles alkalomra. Az első teljes magyar nyelvű Biblia fordítás 1590. július 20-án Vizsolyban látott napvilágot, a fordítást irányító református Esperesről, Gönci lelkipásztorról, Károlyi vagy Károlyi Gáspárról, Károlyi Bibliának is nevezik. Ez a könyv a legrégibb fennmaradt és ma is használt teljes szövegű magyar nyelvre fordított szentírás. A Biblia fordítás 2015. januárjában bekerült a Hungarikumok közé. Kovács Zsolt, Levente, Vizsolyi lelkipásztort hallják.
2: Valóban településünk hírnevét az adja, hogy az első magyar nyelvű szentírás 1590. július 20-án településünkön született meg. Károlyi Gáspár és fordítótársainak sok évtizedes munkái itt koronázódott meg, amikor másfél év nyomtatása Manskovics Bálint és a helyi patronus főúrnak, Rákóczi Zsigmondnak a támogatásával sikerre vitték a Biblia ügyét. Ez művődés történetileg is egy mérföldkő, a Biblia misszió terén is, és a későbbi Biblia fordítások terén is egy óriási hatástörténettel rendelkező alkotás, másrészt az anyanyelvművelésnek is egy óriási jelentőségű mérföldkő. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy nem csak mint kultúrkincs, nem csak mint hitéleti becseskincs, de mint műkincs is egészen különleges reneszánsz alkotás a Vizsói Biblia. Nagyon kevés maradt fenn belőle, az eredeti 800 példányból 54 példány, és a Vizsói példány példázza a legjobban azt a sorshelyzetet, hogy értékeink el tudnak veszni, ha nem becsüljük meg őket. A Vizsói Bibliát 2002-ben ellopták Vizsolyból, bűnszövetkezett, szerződött arra, hogy másként hasznosítja ezt a közösségi hatalmas kultúrkincset, és átélte a gyülekezetünk azt a drámát, hogy legbecsesebb, hírnevét adó, legnagyobb értéke az ige egyházában az első kiadott magyar nyelvű ige szentírás elveszhet és eltűnhet, és ezért nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy megbecsüljük, ezt a megbecsülést megünnepeljük, az emberek életében előtérbe helyezzük, a fontosságot felhívjuk rá, és minden azért történik, hogy otthon a polcokon ne porosodjon az emberek Bibliája, ott legyen az éjjeli szekrényükön, ha indítják a napi rutint, vagy befejezik a napi munkálatokat, Istenhez megtérve a Szentíráson keresztül hallják Istenünk szavát és igéjét, tanítását. Ez a legfontosabb, ezért történik ez a mai alkalom is.
1: Legkésőbb július 22-ig kell a szülőknek az iskola felé jelezni a gyermek sajátos nevelési igény állapot fennállását, hogy az információ szerepeljen az oktatási nyilvántartásokban, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra, hívta fel a figyelmet Facebook oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos jelezte, várhatóan kedden dönt az országgyűlés az iskola kezdési támogatásról. Hozzátette, az SNI tényét az iskola kezdési támogatáshoz igazolni kell, erről a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága szakértője állítja ki a véleményt, ennek alapján kell a szülőnek a sajátos nevelési igényt annak köznevelési vagy szakképző intézmény felé lejelentenie, ahol a gyermek tanul, vagy ahol szeptemberben a tanulmányait megkezdi. A tárca vezető közölte, az iskola kezdési támogatáshoz az SNI-re vonatkozó adatot a Magyar Államkincstár az Oktatási Hivataltól, illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivataltól kapja meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben a gyermek tanuló nem szerepel az előzőekben megjelölt két hivatal által átadott adatok között, úgy abban az esetben az iskola kezdési támogatásnál nem lesz figyelembe véve, a Magyar Államkincstár a szülő jelzését nem fogadhatja be, fűzte hozzá a miniszter. A Magyar Államkincstár ugyanis az Oktatási Hivatal és a Nemzeti Szakképzési és Felnőtt Képzési Hivatal július 24-ig átadott adatai alapján szerez tudomást az SNI fennállásáról, zárta bejegyzését Kátai Németh Vilmos. Nyaralás előtt érdemes meghallgatni a bőrgyógyász szakorvost bőrünk védelme érdekében, évről évre emelkedik ugyanis a különböző bőrdaganatos betegek száma. Juhász Istvánt, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Bőrgyógyászati Klinika tanárát, bőrgyógyász onkológus szakorvosát hallják.
3: Borzasztóan fontos az, hogy azt az időszakot, amikor a legintenzívebb a napsütés, azt lehetőleg kerüljük. Tehát ha nyaralunk, elmegyünk tengerpartra, ne legyünk restek, és menjünk ki viszonylag korán, és a déli időszakban, amikor az ott lakók sziesztáznak, ugye ismerjük ezt a kedves szokást, és visszavonulnak sötét árnyékos helyekre, akkor mi is menjünk vissza. Annál is inkább, mert a európai bőrtípus, a kaukázusi embernek a fehér bőre hatványozottan érzékeny a napsugárra. Tehát minél kevesebb pigmentet tartalmaz, annál vékonyabb réteg védi az őssejteket, a bőrünknek a csirasejt állományát, a károsító ultraibolya sugárzástól. Ezt nekünk ellensúlyoznunk kell ezzel az egyszerű trükkel, tehát, hogy 11 óra és 3 óra között nem megyünk ki a napra. A másik trükk az a fényvédőknek a használata. Ez is rendkívül fontos. Amikor ez a fényvédő dolog az orvostudomány homlokterébe került, akkor emlékszem, hogy 5-ös, 3-as, 9-es faktorú fényvédők voltak. Aztán utána átestünk a ló másik oldalára, és akkor 100-as körüli, 90-es körüli fényvédő faktorokról beszéltünk, és ma már a ezzel kapcsolatos konszenzus az az 50-es faktort mondja eléggé erőteljes és nem túlzó védelemnek. Tehát, hogyha ezt a fényvédő faktort tartalmazó naptejet vagy krémet a bőrünkre kenünk, akkor számíthatunk arra, hogy hosszabb ideig tartózkodhatunk a napon. De rendkívül fontos azt is tudni, hogy egy pár óra múlva ezt a védőréteget meg kell újítanunk, mert teljesen felszívódik, lekopik. Természetesen vannak a jobb minőségűek között, vagy a direkt például a gyerekek bőrére kifejlesztett készítmények között olyanok, amik a pancsolást is, a vízbemenést is hosszabb ideig bírják. Ezt mindig ki kell találni, és tájékozódnunk kell a címke feliratáról, és be kell állítanunk, hogy mit használjunk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bódisz Attilától hallották a mai nap híreit. Köszönöm a figyelmüket!
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a nyári meleg beköszöntével jobban kell figyelnünk egyes élelmiszerek tárolására, ugyanis legyen szó tejtermékről vagy húsokról, hamarabb romlanak a nyári hőségben. Az élelmiszerek tartósítása is leginkább ebben az időszakban zajlik. Hogy mire, hogyan figyeljünk, arról Szentpéteri Nagy Veronika kertészmérnököt kérdezte Búzás Bori.
2: Itt a nyár, már javába tombol, és ilyenkor azért, amellett, hogy nagyon boldogok vagyunk, és kiszabadulunk végre a természetbe, és jókat fagyizunk, és kirándulunk, attól függetlenül egy csomó minden változik is körülöttünk, nem csak a természet éli ilyenkor a fényét, és láthatjuk a legnagyobb, legszebb fényében, hanem ilyenkor az élelmiszerekre is figyelni kell, akár az idény gyümölcsökre, és azok tárolására, vagy azokra a zöldségekre, amelyekkel ilyenkor találkozhatunk. Mire érdemes odafigyelni nyáron, amikor élelmiszertárolásról beszélünk? Nézzük most például először akár a gyümölcsöket vagy a zöldségeket.
3: Én azt mondanám, hogy a mínusz első lépés az a bevásárlás, hogy egyrészt figyeljünk arra, hogy milyen állapotban, milyen minőségben vásárolunk meg dolgokat, meg hogy egyáltalán olyan dolgokat vásárolunk meg, amire szükségünk van. Tehát induljunk el bevásárló listával vásárolni. Nagyon fontos, hogy ha megvásárolunk valamit, akkor érdemes nem már bevásárlás után egyből megmosni, hanem közvetlenül fogyasztás előtt, akkor távolítsuk el az esetleges zöld részeket, levél, szár részeket, mert hogyha egyből eltávolítjuk, akkor hamarabb meg fognak romlni, így azonban fogyasztás előtt közvetlenül sokkal tovább megőrzik a frissességüket. Vannak olyan növények, mint például ugye a különféle levél növények, hogyha veszünk kaprot vagy petrezselymet, azt vízbe is tehetjük, így még tovább megőrzi a frissességét, vagy például csinálhatjuk azt is, hogy a már ételmentés, szerintem ezt is nagyon fontos behozni a képbe, ételmentés, hogyha a szár részre még a gumó rész is felkerül, hogy rajta marad, akkor ki tudjuk például újra gyökeresztetni. Ez tök jó ételmentő ötlet, és nagyon örülök neki, hogy gombamód szaporodnak az ilyen ételmentéssel kapcsolatos vagy foglalkozó kezdeményezések. Például az élelmiszerbankról biztos te is hallottál, vagy vannak ezek a muncs ételmentők. Hát ez nem feltétlenül a friss élelmiszerekre vonatkozik, hanem inkább az ilyen tartósabb vagy kész élelmiszerekre, de ez nagyon jó lenne, hogyha a gyakorlatba egyre több helyen bekerülne.
2: Melyek a legveszélyesebb élelmiszerek ilyenkor? Ugye nyilván, hogy emelkedik a hőmérséklet, az hatással lehet az élelmiszerekre is, akár egy bevásárlásnál is. Érdemes esetleg hűtőtáskába helyezni. Nyilván vannak olyanok, amelyekre jobban oda kell ilyenkor figyeljünk. Akár gondoltunk a tejtermékekre, mire érdemes még ilyenkor?
3: Tejtermékek egyértelmű, illetve nyilván, hogyha főzünk valamilyen készételt, attól függetlenül, hogy tartalmaz-e akár tejterméket, akár valamilyen más romlandó összetevőt, megindul a, tehát nem csak hasznos, hanem sajnos káros mikroorganizmusok is vannak, és megindulnak az ilyen eljedési vagy bomlási folyamatok, és ez egy nagyon fontos dolog, ha például készételről van szó, hogy ha megfőztük, kihűl, ugye betesszük a hűtőbe, és csak annyit melegítsünk meg, amennyire valóban szükségünk van, nincs értelme az egészet, egész fazekkal újra felmelegíteni, mert egyre többször történik meg ez a mikroorganizmusok elszaporodása, és hát azért pár napon belül ezt el kell fogyasztanunk, mert azon túl már nem érdemes ezt elfogyasztani, mert nem lehet tudni, hogy mit okoz. Volt egy ilyen történet is, nem tudom, hogy hallottad-e, a sajtóban ment, hogy kint maradt valamilyen élelmiszer, ez Amerikában történt, és megette a kollégiumban a szobatársa, elfogyasztotta az egyik srácnak a kint maradt élelmiszerét, és valami nagyon súlyos mérgezést kapott, pedig valamilyen nagyon triviális kórokozó szaporodott el benne, és csupán egy éjszaka telt el. Szóval ez nem játék, gondoskodjunk arról, hogy normálisan hűtve legyen. Ilyenkor egyébként sokszor előfordul nyáron, hogy ugye meleg marad még a szobában is, vagyis a konyhában, vagy ahol tároljuk az ételt, mondjuk a fazékleves, és ilyenkor esetleg valamiben, valamilyen nagyobb folyadékban, mondjuk egy lavorba, vagy akár van olyan ismerős, aki a kádba bele szokta tenni, és akkor lehűti, és akkor gyorsan mehet is be a hűtőbe. Azért nyáron szerintem erre kifejezetten érdemes figyelni, vagy akár, hogyha kint vagyunk, elindul a grillezési szezon, meg minden ilyesmi, italokat, meg ételeket is nyugodtan lehet akár egy vödörvízben is hűteni. Úgy szerintem ez lehet, hogy furán néz ki, vagy furán hangzik, de nyugodtan vegyük igénybe ezt.
2: Tojás? Mit kell róla tudni, mert nyilván, ha a piacra visszük haza, érdemes esetleg hűtőtáskába hazavinni?
3: Hát nyilván ugye függ attól, hogy milyen messze van a lakóhelyünk, de szerintem, hogyha akár termelőtől veszük, akár pedig a multiban szerezzük be, ezek már olyan mértékben be vannak vizsgálva, hogy nem lesz belőle probléma. Nyilván érdemes használat előtt a tojást is adott esetben megmosni, mert sosem lehet tudni alapon, de olyan követelményeknek kell ezeknek megfelelni, hogy nem hiszem, hogy ebből probléma adódik. Még a büfék jutottak eszembe egyébként. A büfékben is fogyasszuk el egyből azt az ételt, mert ugye, ha mondjuk most itt vagyunk ketten családos emberek, előfordul az, hogy a gyerkőc nem akar ugye megenni az egész adagot, és hát mondjuk lehet, hogy már a három rántott hús után nekünk sincs kedvünk megenni a girosztálat. Ugye azt már például nem érdemes, hogy ha tudjuk, hogy az egész napunk olyan, ez logisztika, de sajnos, ha tudjuk, hogy olyan az egész napunk, akkor esetleg ott valakinek ajándékozzuk el, vagy nem tudom, hogy ne kerüljön a kukába. Figyeljünk arra, hogy milyen minőségű lehet az az alapanyag, amiből ott a lángos begyúrják, esetleg az ilyenkor nyáron sokszor fordul elő az, hogy mondjuk nem a legmegfelelőbb alapanyagból, az ilyen nagyon sokad osztályú talponállókban ez előfordulhat, hogy mondjuk nem a legmegfelelőbb a minősége az alapanyagoknak. Hát én ezt mondanám még veszélyforrásnak. Italok esetén, ahogy te is említetted, az ilyen tejalapú italokat kerüljük lehetőleg. Sajnos tapasztalatom például azzal nincs, hogy kisbabáknál esetleg tápszer, vagy ilyesmi, de ott is ugye vannak ezek a melegítő eszközök, esetleg még ott adódhat probléma, hogyha nem tudjuk frissen bekeverni. A gyerekeknél mindenképpen figyelni kell erre, mert még az ő gyomruk ugye fejletlen, nem olyan nagy az ellenálló képesség, és hát ugye tudjuk, hogy a gyomora gyakorlatilag az az immunrendszerünk.
2: Mi magunk tudunk segíteni egyébként az élelmiszerekkel, akár tartósítási módszerrel, és hogyha igen, akkor mi az, amivel a leginkább érdemesebb foglalkozni ekkor nyáron?
3: Hát, hogyha frissen nem tudjuk elfogyasztani, amit beszereztünk, vagy éppenséggel valakinek ugye kertje is van, és nagyobb mennyiségben teremnek a zöldségek, gyümölcsök, akkor rengeteg alternatíva áll rendelkezésünkre, például aszalhatunk. Nyilván, hogyha megéri, akkor egy aszaló berendezésre is be lehet fektetni, de akár ezt a nap energiájával már ilyen sufni tuningban rengeteg ilyen ötlet, meg do it yourself praktika van, hogy lehet sörös dobozból például ilyet csinálni, vagy hát egyszerűen a sütőben is, vagy pusztán tényleg a napon egy tálcára kitéve is megoldhatjuk, csak fontos forgatni. Erre figyelni kell, mert hogyha nem szellőzik kellőképpen, akkor ugye megindulhatnak megint az ilyen bomlási folyamatok. Akkor ott van a nagyanyáink idejéből jól ismert pácolás, vagy ugye olajban, sóval, cukorral, esetleg ecettel eltéve a savanyúságok, vagy hát egy jó disznótorra gondolunk, nem csak karácsonykor volt régen disznótor, hanem ugyanúgy évközben, vagy akár nyáron is, és akkor a füstölés az egy nagyon jó alternatíva volt. És hát, ha már nyár, akkor befűzés, ott van a száraz és nedves dunsz. Ugye hát a kettő között az a különbség, hogy amikor bekerül a befőttes üvegbe a mondjuk legyen egy lekvárunk, akkor a vizes, nedves dunszt esetében még felforraljuk egy nagy lábosban még az üveget. A száraz dunsznál pedig, ahogy a forró anyag bekerült az üvegbe, még betakarjuk egy paplanba vagy egy plétbe, és akkor az még egy-másfél napig még ott tartja bent a hőt, és így tartósodik tartósítva konzerválódik a gyümölcsünk, vagy amit éppen eltettünk. Ez azért is nagyon jó megoldás, mert és én is ezt használom nagyon sokszor, mert ilyenkor gyakorlatilag nincs szükségünk tartósítószerre, hogyha csirátlanítottuk a befőttes üvegeket, amit én például vagy mikróban szoktam csinálni, vagy pedig sütőbe beteszem az üvegeket, nem törnek el, kivéve, hogyha nagyon úgy vesszük ki, hogy az üvegek egymáshoz koccolódnak, de ezt minden további nélkül meg lehet csinálni, illetve még érdemes arra figyelni, hogy a befőttes üvegek kupakját is, tehát én azt ecetes vízbe szoktam, mert van rajta egy műanyag bevonat, amit személy szerint nem tartom jó ötletnek, hogy mondjuk sütőbe betegyük. Ezt szoktam kifőzni. Aztán még a fermentálás is egy nagyon jó módszer. Ez tulajdonképpen egy tejsavas érés, aminek során kihasználjuk a hasznos szervezetek, mikroorganizmusoknak a munkáját, és egy nagyon ízletes, finom, akár savanykás csemege készül el. Ugye egy ékes példája a kovászos uborka, akinek szerintem mindenkinek van egy tuti jó kovászos uborka receptje, de ne álljunk meg csak a koviubinál, hanem lehet ugyanúgy répát, retket, ugye a káposztát is, vörös káposztát, mindenféle dolgot fermentálni, és hát talán ennyi. Így ami eszembe jutott a tartósítási módokban, biztos, hogy rengeteg más alternatíva áll még rendelkezésre.
1: Kedves hallgatóink, a nyári meleg beköszöntével jobban kell figyelnünk egyes élelmiszerek tárolására, ugyanis legyen szó tejtermékről vagy húsokról, hamarabb romlanak a nyári hőségben. Az élelmiszerek tartósítása is leginkább ebben az időszakban zajlik. Hogy mire, hogyan figyeljünk, arról Szentpéteri Nagy Veronika kertészmérnököt kérdezte Búzás Bori.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm mai figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Bódisz Attila, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Lukács evangéliuma 16. fejezetének 14. és 15. verseiből hallgassuk meg. Hallották pedig mindezt a farizeusok is, akik pénzsóvárak voltak, és kigúnyolták őt. Ő pedig ezt mondta nekik, ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. Jézus a szentet, a hibátlant, akiben bűn és hazugság nem találtatott, kigúnyolták. Ha még nem történt meg veled, számíts rá, mert nem lehet a tanítvány nagyobb a mesterénél. Számíts rá, hogy téged is ki fognak gúnyolni, benned is hibát fognak találni. Ne gondold azt, hogy nem fog ez megtörténni. Fel vagy rá készülve? Olyan jó, hogy Jézusra nézhetünk, aki azokat a farizeusokat, akik őt kigúnyolják, még mindig tanítja. Még mindig törődik, kínlódik velük. Olyan az, mint amikor Pál apostol így fogalmaz, hogy fájdalommal, könnyek között szültelek titeket. Nem szűnik meg éjjel-nappal való könyörgésekben imádkozni azokért is, akik mindennek elmondják. Hogyan érzékeli Jézus, hogy ő a gúny, a megvetés céltáblája lett, és hogy őt érik ezek a szomorú pofonok? Ő oda tartja az orcáját. Ha az egyiken megütnek, tartsd oda a másik orcádat. Ezt hirdette, és ezt is teszi. Nem hátrál meg, hátát odaadja a verőknek. Ezért jön Jézus, és éppen ebben van az ő nagysága, az ő úrmi volta. Azt mondja ezeknek az igét félrehalló, félreértő farizeusoknak, ti igaznak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. Te kinek akarsz megfelelni? Vagy még inkább közelebb engedjem magamhoz az igét, én kinek akarok megfelelni? Embereknek? Emberi véleményeknek? Vagy Istennek? Azt nézem, ami az emberek előtt magasztos, vagy ami Isten előtt kívánatos. Mert Jézus erre nézett, és ha Jézus erre mutat példát, akkor ebben legyek az ő követője. Az akkori farizeusok az emberek tetszését keresték, és ebben tetszelektek. Ebben a hiú pózban, hogy az emberek őket előre köszöntsék a tereken és az utcákon. Nem ismerik a megalázkodást. Nem jól fogadják így Jézus szavát. Mi hogyan fogadjuk ma az Úr Jézus mondatait? Valóban tud ő úrrá lenni az életünkben? Az önigazság pózában tetszelgők, ezek morognak Jézusra. Könnyebb a bűnbánat helyett kritizálni. Könnyebb kigúnyolni valakit, aki oda segítene, hogy megalázkodjak, mint elfogadni és Isten által való megújulást kérni. Te melyik utat választod? A mai egyház, a mai tanítvány melyik utat választja? Hogyan várja és hogyan fogadja Jézust? Még benne is hibát találva, vagy neki engedelmeskedve? A mai igemagyarázat a Köröstárkányban szolgáló Sebestyén László Ede lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Polgár Judit megválasztását javasolja a köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 jeles szereplője, akik közös levelet fogalmaztak meg az országgyűlés elnökéhez fordulva. A kezdeményezést nagy tímea a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke juttatta el a sajtóhoz. Az aláírók között van többek között Rubik Ernő, Novász László, Kepes András és Kulka János is. A levél írói szerint Sulyog Tamás megbízatásának lejárta után a nemzet egységét megteremtő elnökre van szükség. Polgár Judit elismertsége és életútja pártok felett áll, morális tartása pedig példaértékű. Minden idők legjobb női sakkozójaként a világ bármely pontján hűen képviseli a magyar szellemet és tehetséget. A nyilatkozatban hozzátették, hogy a jövőbeni stabilitás záloga egy átfogó, széleskörű társadalmi megegyezés lenne. Magyar Péter miniszterelnök vasárnap a Facebook oldalán reagált Polgár Judit felkérésére. A kormányfő bejelentette, hogy hétfőn személyesen is találkozik a sakk nagymesterrel. Azt fogja megkérdezni tőle, hogy az új alkotmányig kész-e új szerepben szolgálni a hazát. Magyar Péter szerint az elnöki tisztség nem munkahely, hanem a legmagasabb szolgálat. Hangsúlyozta, hogy Polgár Judit személye évtizedek óta a tehetséget és a kitartást jelenti. Kivételes pályafutását és nemzetközi elismertségét kizárólag a teljesítményének köszönheti. A miniszterelnök zárásként hozzátette, hatalmas megtiszteltetésnek érezné, ha elvállalná a felkérést Polgár Judit. Ünnepi istentiszteleten iktatták be a református Iszákos mentő misszió új vezetőjét. A Budapest Holdutcai református templomban tartott alkalmon Stift János vette át ünnepélyesen a szervezet irányítását. Az eseményen egyúttal hálát adtak németné Balogh Katalin eddigi munkájáért is. A leköszönő vezető több mint két évtizeden át irányította a missziót. Az ünnepségen Steinbach

0: történeteket tartalmaz. A Dömösi misszió munkája így új vezetéssel, de a megszokott alapokon folytatódik. Jelentős közlekedési változásra kell készülniük a Gyöngyös felé utazóknak. Hétfőtől augusztus végéig vonatpótló autóbuszok járnak Gyöngyös és Vámosgyörg között. A több mint 1 milliárd forintos vasúti pályafejlesztés miatt szünetel a vonatforgalom. A pótlóbuszok menetideje 33 perc, így a megszokottnál később érkeznek meg. A Mátra belső vidékére utazóknak a volánbusz közvetlen járatait is ajánlja a társaság. Az érintett szakaszon, egyes helyközi buszokon a vasúti menetjegyeket is elfogadják. A részletes menetrendről a MÁV Inform oldalán és a vasúttársaság honlapján tájékozódhatnak az érintettek. Több százan töltötték meg szombat este a miskolci belvárost, az érdeklődőket ingyenes kertmozival és közös meccsnézéssel várták. A népszerű eseményt a miskolci belvárosi kör csapata szervezte. A helyszínen a miskolci Szohónál gyorsan megteltek az ülőhelyek. A program a Belédestem című közkedvelt magyar filmmel indult. Később a sportrajongók a Franciaország-Anglia bronzmérkőzést szurkolhatták végig. A környékbeli vendéglátóhelyek meghosszabbított nyitvatartással zártak. A sikeres rendezvény fesztivál hangulatot teremtett a belvárosban. Madárral ütközött felszállás közben a Wizzair Budapest-Tallinn járata vasárnap reggel 17:30. Az Airbus A321-es Neo repülőgép személyzete a baleset után azonnal a visszafordulás mellett döntött. A repülőgép rövid várakozás és súlycsökkentés után teljesen rendben leszállt a Ferihegyi reptéren. A kényszerű visszatérés oka az elővigyázatosság volt.
1: Az időjárásról.
0: Az ország nagyobb részén felhőtlen lesz az ég, inkább csak a déli tájakon lehet több a felhő, időszakosan Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután a csapadékgócok elhagyták hazánkat, általában száraz időre kell számítanunk. Az északnyugati szél nagy területen élénk marad, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Egyre több hírt hallhatunk arról, hogy országszerte mekkora károkat okoznak az aranysakálok. Az állat a legnagyobb számban Somogy és Baranya megyében található meg, azonban más térségekben is akad belőlük bőven, komoly fejtörést okozva ezzel a vadgazdálkodásnak. De milyen is úgy általánosságban az aranysakál, mi jellemző a viselkedésére, az életmódjára, a szaporodására, milyen jövő vár rá? Erről beszélgetek Lanszky József kutatóval.
2: Néhány ország déli tartományában figyelték meg az egyik évben, ugye az őszi hónapokban, hogy egy fiatal, de már egy évesnél idősebb sakál hím megjelent a kameracsapdák látóterébe, a kameracsapdákat róka kotorékok közelébe helyezték ki. És ez a hím a róka közvetlen közelében mozgott, találkoztak egymással, genetikai vizsgálatot is végeztek az ürülék minták alapján, és a következő évben a kölyök nevelési időszakban a róka világra hozott természetesen rókakölyköket, nem hibrideket, és ez a fiatal hím, ami már akkor azért 2 éves volt, táplálékot hordott a róka szuka és a kölykök számára többször is. Egyedül volt a sakálhím, a szuka pedig egyedül nevelte a kölyköket, ezzel az érdekes kiegészítéssel, hogy időnként besegített ez a bizonyos sakálhím. Tehát ezzel csak azt szeretném alátámasztani, hogy az aranysakál még nagyon-nagyon sok meglepetést tartogat a számunkra, messze nem tudunk róla mindent, még a jövőben sok újdonság várható vele kapcsolatban minden területen.
1: Remélem sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az aranysakált szokták emlegetni toportyánként és nádi farkasként is. Gyakran tévesztik össze a rókával, ám annál nagyobb és egyesek szerint sokkal kártékonyabb is. Emellett kíméletlen ragadozó. Habár a faj nem védett, egész évben vadászható, számuk évről évre nő, ennek kapcsán pedig, hogy milyen hatással lehetnek a vadgazdálkodásra, a vélemények megoszlanak. Míg egyesek szerint akár előnyös is lehet, addig mások hátrányosnak tartják. Lanszky József a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos tanácsadójának elmondása szerint az aranysakál a Kárpát-medence őshonos ragadozója, amely nagyon fontos szerepet tölt be a természetben, jelenléte vadgazdálkodási szempontból előnyökkel is járhat.
2: Igen, az aranysakál egy újonnan megjelent fajnak számít. A középkortól vannak bizonyos feljegyzések a fajnak a jelenlétéről, de azt azért érdemes tudni, hogy ennek a fajnak az elnevezése az idők során nagyon sokat változott, mert korábban nádi farkasnak, réti farkasnak, toportyánnak, réti kutyónak és még sok más egyéb néven nevezték. A török róka is az elnevezései között szerepelt, ezért a feljegyzések azért meglehetősen hiányosak vele kapcsolatban. Valószínűleg nem is volt olyan jellegzetes faja a hazai állatvilágnak, mint például a farkas, tehát azok a problémák, vagy problémás helyzetek, amelyek a farkassal kapcsolatban fölmerültek, a sakállal kapcsolatban jó eséllyel nem kerültek szem elé, nem kerültek az ember elé, ezért a feljegyzések is hiányosak. Az 1940-es években tűnt el a faj a hazai faunából, feltehetően az élőhely átalakítások addigra váltak nagyon erőteljessé, illetve hát az üldözés is, ami összességében a ragadozó emlősöket érintette, addigra eredményezte azt, hogy a hazai faunából eltűnt. Az azt követő kb. 50 évben, tehát nagyjából az 1990-es évek elejéig 10 évente egy-egy fiatal hímet lőttek le, tehát ennyi került kézre. Ezek feltehetően terjeszkedő példányok voltak, tehát nem volt nemhogy stabil, hanem egyetlen szaporodó állománya nem volt Magyarországon 40-es évektől egészen a 90-es évek elejéig. A faj megjelenése spontán történt, ami elsősorban a Balkán-félszigeten, és itt is elsősorban a Bulgáriában megerősödő aranysakál állománynak köszönhető. Tehát Bulgáriában, sőt, tehát az egész Dél-Kelet-Európában egy jelentős hanyatlás következett be a 20. század közepén, és Bulgáriában védetté nyilvánították 1962-ben a fajt. Tehát annyira visszaesett az állománya, de ezt követően elkezdett megerősödni, és hát a 70-es évek végétől már újra vadászhatóvá vált a faj, évente már ilyen ezres terítéke volt, majd hát azután egyre növekedett az éves teríték több ezerre. Eközben a faj elkezdte a terjeszkedését északnyugati irányban, és a Balkán-félszigeten keresztül érkezett el Magyarországra is, a már említett 1990-es évek elején.
1: Minek köszönhető az, hogy nagyon gyorsan terjedt el Európa szerte? Mert ugye 1989-ben a magyar vöröskönyv szerzői kihaltnak tekintették, mert hogy az utolsó ismert és hivatalosan bejelentett egyedet még 1942-ben lőtték, viszont 89 után, tehát a 90-es évek közepe óta meg a terjedése nagy mértékben felgyorsult.
2: Igen, gyakorlatilag a magyar vöröskönyv megjelenésének az idejével tértek vissza azok a ragadozó emlősök, amelyek a könyvben a kihalt fajok között szerepeltek, így a farkas, a hiúz, az aranysakál, és hát a barna medvének is lassan megjelenései voltak az országban. Tehát itt az élőhelyeknek a változása feltehetően kedvezett a visszatérő ragadozó emlősök számára, tehát természetesebbé váló környezet. Az aranysakál esetében például a déli ország részen a nagy kiterjedésű parlagterületek, amelyek a rendszerváltást követően a tőkehiányos mezőgazdaság számára hát nem voltak megművelhetőek, és ezek a parlagterületek gazdag rágcsáló állománnyal és számottevő nagyvadállománnyal is természetesen zavartalansággal együtt kedvező feltételeket biztosítottak a számára. Tehát feltehetően a kezdeti terjeszkedés, vagy a megtelepedés és a déli ország részből való tovább terjeszkedés erre vezethető vissza, de nem felejtve el azt, hogy valójában délkeleti irányból indult el a fajnak a terjeszkedése, az említett bulgáriai állomány megerősödésével, és nálunk nem állt meg ez a folyamat, hanem haladt tovább nyugati és északi irányban is.
1: Egyébként azt olvastam, hogy az ország északkeleti és északnyugati részén is új állományuk alakult ki, de az országnak a legészakibb és északnyugati csücskében lévő területeken nem található aranysakál. Ez miért nem olyanok a feltételek, ami miatt ott mondjuk élhetne?
2: Valóban az északi ország részben, mondjuk Nógrád vármegyében a legalacsonyabb a fajnak a terítéke, a legkevesebb sakát abban a vármegyében ejtik el a vadászok. Feltehetően a középhegyvidéki környezet, a magas erdősültség járulhat hozzá, illetve hát összességében az északi középhegységre jellemző, hogy alacsony a fajnak az elterjedése, ami feltehetően a farkas jelenlétével összefügg, hiszen a farkas egy erőteljes versenytársa az aranysakálnak, közeli rokona, és mint nagyobb testű ragadozó, a kisebb testű rokonra nézve egy kedvezőtlen hatást gyakorol, tehát visszaszorítja a kisebb rokonnak az állományát, és valóban az országnak az északnyugati részén úgy szintén ritkább a fajnak a jelenléte, ott azért ilyen közvetlen kapcsolatot nehéz találni, nem ez lehet a háttérben.
1: Lehet azt mondani egyébként, hogy az aranysakál populáció az hamarosan stabilizálódik? Mert hogy ugye a terjeszkedési üteme, tehát ahogy terjeszkedik az aranysakál, az most az utóbbi években már csökkent.
2: Magyarországon feltehetően a számára benépesíthető területeket ez a faj benépesítette. Már az elterjedési terület növekedés legfeljebb kismértékben várható. Az állomány sűrűséget tekintve viszont azért eléggé nagy potenciál van ebben a fajban, hogy így fogalmazzak, mert a Magyarországon található táplálékbőség, ami részben a nagy vadzsigert jelenti, tehát a vadászat után megmaradt zsigerelés során keletkező mellékterméket jelenti, továbbá az állattartó telepek közelében ma is fellelhető illegális állattetem deponálás szakszerűtlenül, illetve a kommunális hulladéknak az a része, ami élelmiszer tartalmaz. Ez a három olyan forrást jelent a sakál számára, ami még lehetővé teszi az állomány sűrűségnek a növekedését. Ezt arra alapozom, hogy Dél-Kelet-Európában és Dél-Kelet-Ázsiában is a Magyarországon ismert sakál állomány sűrűségnél nagyobb állomány sűrűségeket írtak le, akár jelentősen magasabbat. Tehát itt a búvóhelynek a megléte, illetve a elfogyasztható vagy hozzáférhető tápláléknak a mennyisége az befolyásolja azt, hogy növekszik-e majd tovább a sakál állománya, vagy pedig valamilyen stagnálás következik be. Egyébként az elmúlt egy-két évben ismét növekedett a terítéknek a nagysága, tehát most már ilyen 15-16 ezer közötti sakált ejtenek el évente a vadászok.
1: De akkor mekkora lehet maga az állomány, az aranysakál populáció Magyarországon, ez olyan 60-70 ezer egyed?
2: Nagyon pontos adatok erre vonatkozóan természetesen nincsenek, mint ahogy a vadon élő ragadozók esetében azért elég nehéz ezt megbecsülni. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy az elmúlt években 91 sakálnak a GPS-es jeladózására került sor, és ezeknek majdnem az egyharmada az lövés, vagy pedig kisebb részben gázolás áldozatává vált, és ezt egy ilyen jelölés-visszafogás módszer alapjául vesszük, akkor akár a terítéknek a háromszorosa is lehet a tényleges állomány nagyság éves szinten, ami természetesen a törzsállományt vagy a szaporodó egyedeket tekintve sokkal kevesebb ennél.
1: Van annyira problémás az aranysakál, mint a farkas? És ezt az ember és a farkas kontextusában kérdezem, illetve ember és aranysakál, mert olvashattunk többször arról az elmúlt évek során cikkeket, láthattunk videóanyagot arról, hogy egyre nagyobb veszélyt jelent az aranysakál, veszélyt jelentett a házi állatainkra, például volt olyan település, ahol kutyák estek áldozatul a ragadozónak. Ebből a szempontból problémás az aranysakál jelenléte?
2: A háziállatállományt ért támadások esetében azért ez nem tisztázott, hogy aranysakál vagy pedig kutyák okozzák-e azt a veszteséget, amit a gazdálkodó tapasztal.
1: Tehát akkor magyarán, bocsánat, hogy a szavába vágok, ugyanaz, mint a farkasnál, mert ott is sokszor nem tisztázott.
2: Igen, tehát a farkas esetében is előfordul, hogy a kutyák állnak össze, és azok ejtik el a háziállatokat. Én is láttam ilyen esetet, amikor a következmény a juhállományt érintette, és kutyatámadásra volt visszavezethető. Azt azért érdemes tudni, hogy mind a farkas, mind pedig az aranysakál a könnyen elejthető prédát azt részesíti előnyben. Tehát egy olyan legelőn, ahol nincs jelen pásztor, nincsenek jelen a nyáj vagy a gulya őrzésére szolgáló kutyák, nincs éjszakára felügyelet az állomány illetően, ott azért elég sok minden előfordulhat, ami problémát jelent, ami akár predációs veszteséget eredményez. Tehát a háziállatállomány őrzése az egy meglehetősen fontos feladat, és ezzel kiküszöbölhető, vagy jelentősen mérsékelhető a ragadozókra visszavezethető veszteség. Ez a farkasra is kifejezetten érvényes. A nagyvadállományt illetően viszont, hogyha azt vesszük alapul, hogy a legtöbb nagyvadfajnak az állománya növekszik. Tehát azért vészharangot kongatni nem túlságosan szerencsés dolog, vagy valahogy nem áll össze a kép. Tehát ez a farkasos területekre is vonatkozik, és természetesen most az aranysakáról van szó. Az aranysakál terítéke azokban a megyékben a legnagyobb, ahol a legnagyobb a nagyvadállománynak a terítéke. Ezek pedig a Dél-Dunántúli megyéket jelentik. Somogyban például 3000-nél több aranysakált ejtettek el az elmúlt vadászidényben, és három megyében ejtik el az összes sakálnak több mint a felét. Tehát az aranysakál az a nagyvadállományhoz kötődik, és itt elsősorban a már említett nagyvadzsigár, nagyvadtetem, ami a lőtt és nem megtalált vadból, természetes mortalitásból, illetve a közúti gázolásokból eredő sérült vadat is magába foglalja. Tehát ezek jelentik a fő táplálékát, ezekhez kötődik az aranysakál. És a gímszarvas, vagy éppen a vaddisznó állománya esetén ilyen visszaesés vagy hanyatlás egyáltalán nem látható. Az összes nagyvadfajnak az állománya lényegesen magasabb, mint az aranysakál megjelenése előtti évtizedekben, tehát folyamatosan nő a nagyvadállomány, ezzel együtt az aranysakál állománya is.
1: Azt olvastam, hogy komoly kihívás jelent a vadgazdálkodás számára egyébként az aranysakálok jelenléte, és a vadászok azok nem igazán szeretik, mert hogy szerintük nagyon-nagyon fontos lenne a fajnak a szabályozása a többi vadfaj védelme érdekében. Ugye elmondta, hogy mi az, amivel táplálkoznak, de hogy a vadászok azt mondják, hogy a sakálok egyre jobban zsákmányolják az őzgidákat, a nyulokat és a fácánfiókákat. Éppen ezért a vadásztársaságok azok amellett vannak, hogy egy kvótarendszert vezessenek be. Mások meg célzott állománykezelési programokban látnák a megoldást. Na most egy olyan állatról beszélünk, amelyet valaha kipusztultnak hittek Magyarországon.
2: Az aranysakál egész évben vadászható faj. Egyetlen szereplőnek van lehetősége az állomány szabályozásra, az pedig a vadászat. Tehát a vadgazdálkodásnak van a kezében a kulcs, hogy állomány szabályozást hajtson végre. Tehát azt szorgalmazni, hogy vadászni kellene, meg programokat kellene indítani, hát igen, az ő kezükben van a lehetőség. Azért azokon a területeken, ahol a mezőgazdasági művelés dominál, azokon a területeken a rágcsáló állományok, elsősorban itt a mezei pocokra gondolok, hihetetlen mértékű felfutást mutatnak a gradáció idején. És a gradációk azok már nem 5-10 évente vannak, hanem gyakrabban meg elnyújtottak. Tehát ilyen területeken az aranysakál, a vörös róka a legfontosabb szövetségese a növénytermesztőnek.
1: Így van.
2: Tehát a kis rágcsálókat fogyasztja, azt, amit egyébként méreggel és minden egyéb más módszerrel sem egyszerű visszaszorítani, illetve annak a környezetterhelő hatása az számottevő, tehát az egész táplálékláncra hatással van. Tehát ilyen területeken az aranysakát vagy a vörös rókát egyszerűen nem akarják még csak lőni sem az ott gazdálkodók. A nagyvadas területeken pedig, ahol az erdők a meghatározóak, ott azért a kímszarvas vagy a vaddisznó állományában csökkenés nem tapasztalható. A nagyvadfajok egymásra is hatást gyakorolnak. Az őzállománya olyan területen, ami intenzív művelés alatt áll, tehát az őz egy territoriális faj, kis területen éli le az életét, hogyha a növényzet nagy kiterjedésben megszűnik körülötte, hiszen betakarítják a nyári időszakban, akkor egyszerűen az élőhelye szűnik meg. Tehát itt nem feltétlenül az aranysakál az egyetlen tényező, ami az őzállományra hatást gyakorol, hanem a gazdálkodás, az élőhelyi adottságok mind ráhatnak.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Lanszky Józseffel, a Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberével az aranysakálról. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket! Az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Mintegy 200 ezer adományozó támogatta az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táboroztatási programját. A felajánlásokból 91 millió forint gyűlt össze 1000 rászoruló gyermek nyári élményeire. A szervezet 30 millió forintot közvetlenül a táborok költségeinek a fedezésére fordít. A fennmaradó összeget a hátrányos helyzetűeket segítő kapaszkodó programjuk támogatására szánják. Az ország északi és déli régióiban összesen 18 helyszínen szerveznek nyári programokat. A gyerekek 33 napközis, valamint bentlakásos táborban vehetnek részt a nyár folyamán. A 4 és 18 év közötti korosztályt változatos és tematikus foglalkozások várják. A táborok a szakemberek szerint jelentősen hozzájárulnak a gyerekek komplex felzárkózásához. Első olvasatban megtárgyalta a kormány a vidékfejlesztést támogató Szent István programot. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a terveket várhatóan augusztus 20-a előtt bemutatják. A miniszter elmondta, hogy a vidéken élők helyben maradását kiemelt forrásokkal fogják segíteni. A kormány emellett egy több ezer milliárd forintos uniós alapú vasútfejlesztési programról is döntött. A következő években pályarekonstrukciókat, villamosítást és jelentős járműbeszerzéseket terveznek. A kabinet több hetes társadalmi párbeszédet indít a közlekedés biztonság helyzetének javításáért. Beszámoltak arról is, hogy a 3 milliárd forintos kórházi klímafejlesztés ütemezetten halad előre. A lakossági visszajelzések miatt 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten a romló helyzet miatt. Az Alkotmánybíróságra vonatkozó törvények egyik pontja miatt Hende Csaba sem lehet alkotmánybíró a továbbiakban. A korábbi miniszter azért kénytelen távozni, mert a szabály szerint a tagság megszűnik, ha valaki képviselőként már nem választható. Az alaptörvény új módosítása bevezette a 12 éves mandátumkorlátot, Hende Csaba pedig már 2002-től képviselő volt. A 70 éves korhatár elérése miatt két hónapon belül Polt Péter elnöknek és három másik alkotmánybírónak is távoznia kell. A kétharmaddal megszavazott alaptörvénymódosítás a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszűnéséről is rendelkezik. Az államfőt érintő döntés hatalmas politikai vitát váltott ki a kormánypártok és az ellenzéki erők között egyaránt. Újabb mérföldkőhöz érkezett az Avason zajló nagyszabású útfelújítás Miskolcon. A Pattantyús utcában szombat este látványos munkálatok zajlottak, a beruházáshoz igazodva a Mihő Kft. Is megkezdte a fejlesztéseket. A szakemberek előre ütemezett távhővezeték rekonstrukciót végeznek a területen. Céljuk, hogy a megújuló út alatt a közműhálózat is teljesen korszerűsödjön. Ezzel szeretnék elkerülni az elkészült útpálya későbbi utólagos bontását. A kivitelezés miatt ideiglenesen szünetel a melegvíz szolgáltatás az Avas több pontján. Az átmeneti korlátozás a Leszik-Andor és a Klapka-György utcákat is érinti, valamint a munkálatok közvetlen közelében lévő Pattantyús utcában tapasztalható. A szolgáltató a lakosság türelmét kéri az üzembiztonságot növelő beruházás alatt. Július 23-án tartják a miskolci Csengei kertben az idei Pont Ott partit. A felsőoktatásba felvételiző diákok itt közösen várhatják a ponthatárokat a Borsodi megyeszékhelyen. A Miskolci Egyetem és partnerei által szervezett rendezvény teljesen ingyenes. A kapukat este 6 órakor nyitják meg a látogatók előtt. A hivatalos köszöntők után pontban este 8 órakor húzzák meg a vonalakat. A ponthatárok kihirdetését követően azonnal kezdetét veszi az ünneplés. 8:30-tól Metzger Victoria DJ érkezik, őt követi a színpadon 9:30-tól az AK-26 formáció egy pörgős fellépéssel, este 10 órától pedig VZ koncertjére bulizhatnak a leendő egyetemisták. A programok és a felhőtlen hangulat egészen este 11 óráig tartanak.
0: Az időjárásról.
1: Az ország nagyobb részén felhőtlen lesz az ég, inkább csak a déli tájakon lehet több a felhő, időszakosan Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután a csapadékgócok elhagyták hazánkat, általában száraz időre kell számítanunk. Az északnyugati szél nagy területen élénk marad, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Lanszky Józseffel, a HunRen Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos tanácsadójával az aranysakárról. Többször felmerült az, hogy esetleg aranysakár róka hibridet láttak valahol, vagy hogy az aranysakált összetévesztették a rókával, de ha valaki figyelmesen megnézi az aranysakált és a rókát, azért szembetűnőek szerintem a különbségek a két állatnál, meg ha jól tudom, akkor hibridizáció az elő sem fordulhat a két faj között.
2: Az aranysakár esetében más fajokkal írtak le hibridet, így a kutyával és a farkassal is képes hibridizálódni. Ezek az esetek elsősorban a terjeszkedési zónában figyelhetők meg, így például a Kaukázusban írtak le ilyen eseteket, ahol a vizsgált példány az ugyan nagy részt aranysakál volt, de farkas és kutya gének is megtalálhatók voltak benne. A vörös rókával eddig olyan eset nem volt ismert, hogy hibridet hozott volna létre. Az eltérő kromoszómaszám önmagában nem kizáró ok, hiszen például a vörös róka a sarki rókával képes hibridet létrehozni, az utódok terméketlenek ebben az esetben.
1: Mi a jövő, ha az aranysakált nézzük?
2: Épp egy bírálat alatt álló tanulmányunk, egy európai országok sakálkutatói által készített tanulmány éppen ezzel a kérdéssel foglalkozik, hogy mi az előrejelzés, milyen területeket foglalhat el, és tekintetbe véve azt, hogy a klimatikus adottságokat, az erdősültséget, az emberi településekhez való közelséget, az látható, hogy az ibériai félszigetnek a nagy része, Nyugat-Európa nem hegyvidéki területei, azok jó eséllyel aranysakál számára alkalmasak, a faj számára benépesíthető területnek számítanak. Az állomány méretet illetően nehéz megjósolni, hiszen említettem, hogy sokkal nagyobb állománysűrűségű területek is ismertek Dél-Kelet-Európából, vagy éppen Izraelből. Az ember által biztosított táplálékforrásoknak a mennyisége az véleményem szerint nagyban meg fogja szabni, hogy mennyi aranysakál lesz. Tehát, hogyha a jelenlegi kb. 3000 tonna per év nagy vagy zsiger és tetem az a rendelkezésére áll, akkor ebből állománycsökkenés nem várható.
1: Tehát magyarán akkor stabilizálódik az állomány Magyarországon, és valószínűsíthető a tartós megtelepedés.
2: Igen, ez a faj már megtelepedett Magyarországon, illetve Európa középső és délkeleti területein.
1: Sokan azt mondják egyébként, hogy Magyarországon van Európa legnagyobb sakál állománya.
2: De hogy Bulgáriában lényegesen nagyobb állomány található. Magyarországon valóban számottevő az aranysakál állomány, de azért vannak más területek is, ahol jelentős vagy akár lényegesen jelentősebb.
1: Ahogy kiveszem a szavaiból, ez is egy olyan élőlény, aminél szemben állnak az érdekek. Tehát önök tudósok és kutatók amellett vannak, hogy ezt a fajt érdemes továbbra is kutatni, mert még rengeteg információra lenne szükségük. A másik oldal viszont állandóan azokat a konfliktusokat hozza, amelyek ugye az ember és az aranysakál között van. Persze azt mindig elfelejtik ezek az emberek, hogy a mi térhódításunk az jóval nagyobb, mint régen volt. És az életmódunk is, ahogy mi élünk, a rengeteg hulladék, stb. Tehát nem kell azon meglepődni, hogyha medvékkel találkozunk az utcákon, természetesen mondjuk nem itt, hanem például Erdélyben már ez mindennapos. De így az aranysakál is, mert sokszor találkozhatnak vele telep, és sok esetben ez a mi hibánk, mert ugye a hulladék miatt bemennek.
2: Igen, valóban egy konfliktusos faj, sokoldalú a megítélése, vagy sokrétű. Érdemes azért figyelemmel követni a vadállomány, akár apró vad, akár nagy vadállománynak az alakulását, hogy ezeknek a fajoknak az állományaira, a szaporulatára milyen tényezők hatnak. Csak néhány példát említsek, egy ellési időszakban bekövetkező lehűlés, csapadékos idő viszi a szaporulatot, az aszályos időszakok, a csapadékos, hideg, utódnevelés idején jelentkező éghajlati tényezők mind-mind befolyásolóak, és erről hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Tehát a ragadozó a hatása az csak egy bizonyos hatás, nagyon-nagyon sok tényező között. Kutatóként elsősorban a faj jellemzőinek a felszínre hozása a cél, nem egyik vagy másik oldal igényeinek való megfelelés, hanem a faj minél objektívebb leírása. Természetesen az ismereteink változnak az idők során, időnként felül kell bírálni a korábbi elgondolásokat, azonban a tényeket érdemes mindig egymás mellé helyezni. És ilyen egyik oldal meg másik oldalra való utalásra pedig azt szeretném mondani, hogy a sakálkutatás, amit elkezdtünk a gödöllői kollégákkal, az a kezdetektől fogva hivatásos vadászoknak a segítségével, hathatós közreműködésével zajlott, tehát nélkülük sokkal lassabban haladt volna előre a sakálkutatás, tehát mi egészen biztosan nem a vadgazdálkodókkal szembe haladunk, amikor kutatómunkát végzünk, hanem azt szeretnénk, hogy a tapasztalatok, amikhez hozzájutunk, azok eljussanak a gazdálkodókhoz, fel tudják használni a saját maguk számára. Természetesen helyileg mindig lehetnek olyan problémás helyzetek, amelyek az aranysakára vezethetők vissza, ott az ő kezükben van a kulcs a megoldáshoz. A lakott területeken pedig lehet arra számítani, hogy gyakrabban fog megjelenni, bár most a GPS telemetriás vizsgálatok azok azt mutatják, hogy nagyon ritkák a településekre eső sakál megjelenések, de nem ismeretlenek, tehát sakálok időnként belátogatnak a falvakba is, vagy éppen városoknak a külterületeire, és valóban a hulladékkezelés az egy fontos kérdés ebből a szempontból, tehát hogyha potyatáplálékhoz jutnak, akkor az fog következni, mint ami Észak-Amerikában a préri farkas esetén, amely egyszerűen beköltözött a városokba, ott találkozott a kutyákkal, és ma már nem tiszta vérű préri farkas található, hanem kutyával, illetve farkassal létrehozott hibrid, a Koi Wolf néven ismert hibrid, és ezek tömegével megtalálhatók a metropoliszokban is akár, tehát bent a belső területeken, és mindez a potyatáplálékhoz kötődik, ahol ezek a hibrid példányok, amelyek nagyobbak már a préri farkasnál, hiszen a kutyával és a farkassal való találkozások során nagyobb méretű hibridek jöttek létre, ezek másképp viselkednek, mint a préri farkas, és ezek meg tudják fogni a kutyákat, a macskákat, és hát ilyen értelemben is problémát jelentenek a városlakók számára.
1: Európában szerte látjuk azt, hogy veszélyt jelenthet a farkas populációra a kutyákkal való keveredés. Az aranysakáloknál, és amit mondott, hogy az aranysakálok is azért kukázhatnak, jelenthet ez veszélyt a keveredés? Hogy nem lesz tiszta aranysakál populáció?
2: Pillanatnyilag nagyon ritka esetnek számít a hibridizáció a kutyával, vagy épp a farkassal, tehát ez ritkaság számba megy, hiszen az aranysakál létszáma is jelentős. Azonban nem zárható ki, hogy különösen ahol ritka fajnak számít az aranysakál, ott kutyával fog találkozni, és az így létrejövő hibridek azok más viselkedést fognak mutatni, mint amit az aranysakál lenne képes a maga 10-11 kg-os átlagtömegével. Tehát, hogyha növekszik a testméret, akkor sajnos változni fog a préda méret is. Olyan fajokat érhet el, vagy olyan prédacsoportokat, amiket korábban maga az aranysakál nem ért volna el. De egyébként az aranysakál esetében a nagymértékű vadászat, ami hogyha elsősorban a téli hónapokra koncentrálódik, tehát amikor télen ejtik el az aranysakálokat kampányszerűen, akkor az történik, hogy kilövik az alfa szukát, és ennek a helyébe belépnek a fiatalabb, már ivarérett, előző évben született utódok, hát ugyanis egy évesen már ivarérett az aranysakál, és ezek a fiatal nőstények nem feltétlenül alkotnak majd párt, hanem egyedül hozzák világra az utódaikat, azokat egyedül fogják nevelni, és ettől kezdve egy magányos aranysakál nem képes például egy sebzett vadat elejteni, amit csoportban a sakálok el tudnak ejteni. Tehát, hogyha a közelben mondjuk egy birka legelőt található, akkor sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy ilyen utódait táplálékkal mindenképp ellátó nőstény egy bárányt is akár megtalálhat. Tehát megváltozik a préda ejtés az intenzív vadászatnak a következtében, mivel meglehetősen nagy az állomány sűrűség jelenleg is, ezért a családi csoportoknak a területei között kóborló hímek és nőstények is találhatók. Tehát ezek folyamatosan járják a területet, most már ezt látjuk a telemetriás vizsgálatból, és ilyen módon lehet, hogy kettő vagy három fiatal sakál is fog kölykezni az egy domináns szuka helyett. Miközben az egy szuka hozott volna csak világra utódokat, hiszen elnyomja a lányutódait, azok csak segítőként vehettek volna részt az ő kölykeinek a nevelésében. Tehát ez is egy ilyen érdekes táplálkozási vagy zsákmányejtési válasz az intenzív vadászatra. Tehát több sakál lesz a következő évben, mint amennyi volt.
1: Olyan előfordulhat Magyarországon, mint ami Észak-Macedóniában volt, tehát hogy ugye spontán visszatelepült Észak-Macedóniába, de az 1960-as években újra kiirtották.
2: Hát az Észak-Macedón példát azt nem ismerem pontosan, hogy hogyan zajlott le, de az 1970-es években Izraelben egy nagyon-nagyon komoly kampányt hajtottak végre, ami összességében a ragadozók visszaszorítására irányult, tehát ott mérgeket vetettek be, és azt tapasztalták, hogy gyorsan visszaesett a ragadozóknak az állománya, hiéna is található, a róka állomány, farkas állomány is, és az aranysakál állománya is, azonban ennek következtében pedig az ott található nyúl állománya növekedett meg nagyon nagy mértékben, és a nyúl által okozott rágás kár az pénzben kifejezve nagyobb volt, mint amit a ragadozó emlősök okoztak a legelőn tartott állatállományban. Tehát egy elgondolkodtató példa, hogy a drasztikus beavatkozások azoknak a pillanatnyi következményei mivel járnak együtt. Például egy érdekes esetet említett, hogy Németország déli tartományában figyelték meg az egyik évben, ugye az őszi hónapokban, hogy egy fiatal, de már egy évesnél idősebb sakál hím megjelent a kameracsapdák látóterébe, a kameracsapdákat róka kotorékok közelébe helyezték ki. És ez a hím a róka közvetlen közelében mozgott, találkoztak egymással, genetikai vizsgálatot is végeztek az ürülék minták alapján, és a következő évben a kölyök nevelési időszakban a róka világra hozott természetesen rókakölyköket, nem hibrideket, és ez a fiatal hím, ami már akkor azért két éves volt, táplálékot hordott a róka szuka és a kölykök számára többször is. Egyedül volt a sakálhím, a szuka pedig egyedül nevelte a kölyköket, ezzel az érdekes kiegészítéssel, hogy időnként besegített ez a bizonyos sakálhím. Tehát ezzel csak azt szeretném alátámasztani, hogy az aranysakál még nagyon-nagyon sok meglepetést tartogat a számunkra, messze nem tudunk róla mindent, még a jövőben sok újdonság várható vele kapcsolatban minden területen. Tehát a természetvédelmi oldalon ott az aranysakát nagyon szeretik. Ez az oldal egyértelműen mellette van, és még egy, az erdészek. Az erdészek a farkast is szeretik, szeretnék, ha lenne több. Most nyilván azok a nagy erdőgazdaságok, állami gazdaságok, ahol egy kézben van az erdőgazdálkodás, meg a vadgazdálkodás, ott azért ez egy nehezebb kérdés, tehát ott nem biztos, hogy felszínre jutnak ezek a gondolatok, de a magánbirtokosok, azok szeretnék, ha sokkal több farkas lenne, és sokkal több sakál lenne, és hát amikor hívnak, akkor én mondom nekik, hogy sajnos az aranysakál nem fogja megoldani a problémát, ami a túltartott nagyvadállományból ered, mert nem tudja szabályozni a nagyvadfajok állományait, nincs meg az a sajátossága, ami a farkasnak egyébként megvan. Tehát az aranysakál az csak egy közepes testméretű ragadozó emlős, ami a számára rendelkezésre álló kínálatra alapozza a létét, és nem pedig szabályozza. Ez az úgynevezett alulról szabályozásnak a jelensége, ami az aranysakál, mint közepes testű, más néven mezopredátor részéről érvényesül. Nincs állományszabályozó képessége, ezt még senki nem tudta kimutatni, nagy vadfajok esetében sem az őzre, sem semmi másra. Annyit igen, hogy az aranysakál az helyileg a vörös róka állományát képes visszaszorítani, tehát a predátorok közötti kapcsolatrendszerben van ilyen sajátossága. Ezt egyébként a már emlegetett préri farkas, hát az az észak-amerikai legközelebbi rokona testméretben, viselkedésben, társas magatartásban, tehát nagyon hasonló fajról van szó. Tehát a préri farkas az képes visszaszorítani a vörös róka, a házi macska, tehát kóborló házi macskák állományát is, más kis ragadozóknak az állományát is, azok, amelyek talajszinten mozognak.
1: Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában az aranysakált, a Kárpát-medence őshonos ragadozóját ismerhették meg.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Kitekintővel legközelebb, reggel 9 óra után pár perccel Hegedűs Márk várja majd Önöket. Addig is műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az oktatás jövőjét a diákokkal együtt kell formálnunk, írta a Facebook oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a bejegyzésben beszámolt az országos diáktanács tagjaival folytatott heti egyeztetésről. A megbeszélésen a közoktatási, valamint a szakképzésért és ifjúság politikáért felelős államtitkár is részt vett. A találkozó kiemelt célja az volt, hogy a diáktanácsot a leghatékonyabb párbeszéd fórummá fejlesszék. A tárcavezető szerint örömteli volt látni a fiatalok felkészültségét és felelősségteljes hozzáállását. Hangsúlyozta, hogy a diákok határozott véleményének helye van a jövőbeli döntések előkészítésében. A diáktanács munkacsoportjai többek között mentálhigiénés és infrastrukturális javaslatokat mutattak be. Foglalkoztak emellett a kortárs segítéssel, valamint a diák önkormányzatok működésének fejlesztésével is. A miniszter kiemelte, hogy a mostani találkozó egy hosszú távú, közös együttműködés kezdete volt. Jelentős átalakítás vár az egyetemeket fenntartó vagyonkezelő alapítványokra. Görög Márta igazságügyi miniszter közölte, hogy a törvénycsomag helyreállítja az egyetemi autonómiát. A módosítás megerősíti a szenátusok jogköreit, így a hazai hallgatók visszatérhetnek az Erasmus programba. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek a gyermek sajátos nevelési igényét az iskolák felé. Kátai Németh Vilmos családügyi miniszter közölte, hogy ez a feltétele a támogatásnak. A bejelentési határidő július 22-e, hogy az adat bekerüljön a nyilvántartásba. Az eseni állapotot a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A jelzést abban az intézményben kell megtenni, ahol a gyermek szeptemberben tanulni fog. A Magyar Államkincstár az adatokat közvetlenül az illetékes hivataloktól kapja meg. A tárcavezető kiemelte, hogy a kincstár a szülők közvetlen megkeresését nem fogadhatja be. Az országgyűlés várhatóan kedden hoz végleges döntést az iskolakezdési támogatásról. Rendkívül sokszínű balatoni gyermektábor kínálatról számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet távirati irodához eljuttatott közleménye szerint a heti árak 50 és 250 ezer forint között alakulnak. A végösszeg minden esetben a választott program típusától, a helyszíntől és az ellátástól függ. A szövetség hangsúlyozta, hogy az üdülő régió ma már jóval többet nyújt az egyszerű strandolásnál. A szülők egyre inkább tudatos befektetésként tekintenek ezekre a nyári lehetőségekre. Fekete Tamás, a szövetség elnöke kiemelte, hogy a vízparti táborok önállóságra nevelik a fiatalokat. A legolcsóbb napközis turnusok már 50-80 ezer forinttól elérhetők a családok számára. A teljes ottalvást és ellátást biztosító klasszikus táborok ára általában 100 000

0: Sándor mesejáték és bibliodráma is várja. A Hűvös templomban Richter Sára Munkácsi díjas textilművész kiállítása tekinthető meg. Idén teljesen megújulva fogadja a vendégeket a település legrégebbi kántor tanítóháza. A fesztivál ideje alatt vasárnaponként egész nap, a hétköznapokon délutánonként tartanak nyitva. A napi programok minden alkalommal egy déli, közös lélekemelő áhítattal kezdődnek. Az udvar eseményei a Művészetek Völgye hivatalos karszalagjával látogathatók. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkás lakások bontása elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg, és romlott a közbiztonság.
1: Az időjárásról.
0: Az ország nagyobb részén felhőtlen lesz az ég, inkább csak a déli tájakon lehet több a felhő, időszakosan Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután a csapadékgócok elhagyták hazánkat, általában száraz időre kell számítanunk. Az északnyugati szél nagy területen élénk marad, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Zöldelő itt az Európa Rádióban, én pedig Huszár Kata vagyok. Mai környezetvédelmi magazinunkban a hobbi kertészeknek, balkonkertészeknek szeretnénk segíteni. A nyári időszakban, különösen amikor nagy a kánikula, igencsak meg kell fontolni a növényeink vízpótlását. Mikor, mennyit és hogyan locsolunk? Nekik segíthet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programjának nemrég megjelent víztudatos kertészkedés című tájékoztatója. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk majd Várszegi Gáborral, a NÉBIG mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatójával. Majd pedig arról szólunk, hogy nemrég nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. Szép szó Gabriellával, a Hungaromet klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatójával beszélgetünk majd erről. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!

0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, Miskolc családi házas övezeteiben, vagy akár a hétvégi házas területeken sokan termelnek némi zöldséget, gyümölcsöt. A nyári időszakban, különösen amikor nagy a kánikula, igencsak meg kell fontolni azonban a locsolás kérdését. Mikor, mennyit és hogyan locsolunk? Ebben segít a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kertművelő programja, amely nemrég új víztudatos kertészkedés című kisokossal jelentkezett. A hobbi és balkon kertészeknek egyaránt sok hasznos tanácsot tartalmazó tematikus összefoglaló közérthető módon mutatja be, hogyan lehet a kertek vízigényét csökkenteni, a csapadékot hatékonyabban hasznosítani, valamint a növényeket felkészíteni az egyre gyakoribb aszályos időszakokra. A témával kapcsolatban Várszegi Gábort, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatóját kérdezzük.
2: Tekintettel arra, amiért a NEBIH magát ezt a kertművelő programot is elindította, hogy azoknak a kertészkedni vágyó embereknek, akik akár otthon kiskertben, akár városias környezetben a teraszon, a balkonon tartanak néhány növényt, hogy nekik adjunk mindig napra kész a kertészkedéshez kapcsolódó szakmailag megalapozott információt, ennek a sorozatnak a keretében került a biztatos kertészkedési kisokos kiadásra, hiszen most így a nyár közepe felé megtapasztaltuk az első hőhullámnak a hatásait is, és hát az egyik legfontosabb abban, hogy a növényeket életben tudjuk tartani ezekben a száraz idő, hősokkos időszakokban, az valójában a talaj, mert a talaj az nem csak arra szolgál, hogy tápanyaggal lássa a növényeket, tartó funkciót töltsön be, hanem nagyon fontos szerepe van a vízmegtartásban is. Talajtípustól ez természetesen változik, van olyan talaj, ami kevésbé tudja, a homokos talajok kevésbé tudják megtartani a vizet, például az agyagos talajok pedig sokkal jobban, de ami fontos, hogy alapvetően, hogyha a talajunknak jó a szerkezete, próbáljuk a lehető legkevesebb szer forgatni annak érdekében, hogy minél kevesebb legyen a párolgási veszteségünk, megfelelő szerves anyagtartalommal látjuk el komposzttal, szerves trágyával, tehát kellően magas a szerves anyagtartalma, és minél hosszabb időszakon át borítjuk a talajt, hogy a párolgási veszteséget csökkentsük, akkor a talajunk megfelelő állapotban lesz ahhoz, hogy a rá lehullott csapadék, vagy a rá kiöntözött öntözővíz, az be tudjon szivárogni a talajba, és azt a talaj a megfelelő gyökérzónában tudja tárolni, és fokozatosan visszaadni a növénynek, ezáltal biztosítván az állandó optimális vízellátást.
1: Hogyan veszít egyébként a talaj a víz tartalmából?
2: Hát ugye a legnagyobb vízvesztessége a talaj szempontjából az a párolgás, főleg nyáron, ugye amikor nincsen fedve a talajunk, régen ugye a mezőgazdaságban a gazdálkodók legtöbbször azt tartották ideálisnak, hogyha gyönyörű, szép, csupasz termőföldek voltak a vetés előtt, és abba vetették a növényeiket. Ezt a mai megváltozott időjárási körülmények között már alapvetően kerülni szeretjük, hiszen minél jobban takarjuk a talajt, annál kisebb lesz a párolgási veszteségünk. Ez az egyik rész, amivel meg tudjuk akadályozni a talajnak a vízvesztését. A másik az a megfelelő szerves anyagtartalom, ami azért fontos, mert az a víz, ami beszivárog a talajunkba, az ahhoz, hogy ne szivárogjon le, és már a növények számára elérhetetlen mélységbe kerüljön, és majd a végén ugye a talajvizet gazdagítsa, ahhoz szerves anyag kell, ami megköti a talajban a vizet, és fokozatosan adja vissza a növények számára. A harmadik fontos rész az pedig a szerkezetesség, mert hiába érkezik sok csapadék, és ugye manapság ez nagy intenzitással, hirtelen, nagyon rövid idő alatt érkezik meg általában, hogyha nem megfelelő a szerkezet, és nem tud beszivárogni ez a csapadék, hanem gyakorlatilag egy elporozódott talajfelszínen lefolyik a talajunkról a leérkezett nagy mennyiségű csapadék, akkor megint hiába jött a csapadék, mert nem tudja a talaj felvenni, és ezáltal nem tudja utána később a növény hasznosítani.
1: Ugye sokszor halljuk akár ilyen agrometeorológiai jelentésekben is, hogy a földnek a mekkora rétege az, ami száraz, mekkora rétegébe jut el a csapadék. Mi a jó igazánból a termőföldnek? Milyen mélyre kell, hogy eljusson az eső? Vagy úgy egyáltalán mi lenne az ideális, inkább úgy kérdezem, ha milyen gyakran esne mondjuk eső?
2: Hát ez növényétől és talajtípusától függ, és változik. Ezért is ilyen változatos a földünkön a különféle eredetileg kialakult ősnövényzet. De talán erre azt tudnám mondani, hogy az, amiket szoktunk hallani hírekben, hogy hány milliméter hiányzik a talajból, ez gyakorlatilag az elmúlt éves átlagoknak összevetése a jelenlegi lehullott csapadék mennyiséggel. Ami a legfontosabb, hogy, és talán ez a kiskertek szempontjából ez az érdekes, hogy nem az a jó, ha folyamatosan nedvesen tartjuk a talajt, és mindig kis mennyiségű vizeket öntözünk ki, mert ezzel gyakorlatilag mindig csak a talajnak a felső pár centiét nedvesítjük be. Ezzel két problémát okozunk. Egyrészt a párolgási veszteség innen a legnagyobb, tehát hogyha szabadon van a talajnak a felszín, akkor nagyon nagy lesz és gyors a elvesztése ennek a víznek. A másik a növényeknek a gyökérzónája, akkor alapvetően nem a növény számára természetes mélységben alakul ki, hanem a talajnak ezen felső pár centiében alakul ki a gyökérzet legnagyobb része. Viszont így, amikor a gyors párolgás miatt ez a felső rész hamar kiszárad, a gyökérzet sem talál már vizet, hiszen nem alakult ki a megfelelő mélységben a gyökérzet, és ezáltal a növényeink jóval kevésbé lesznek ellenállóanak, és sokkal inkább szenvednek majd a vízhiánytól. Azt szokták mondani, hogy az a megfelelő öntözés, amikor annyi vizet kiteszünk, tehát ritkábban, de nagyobb mennyiséget beöntözünk, az az ideális. Ha a talajban egy 5-10 cm-es mélységben nedves a talaj, akkor rendben van, akkor nem kell öntözni. Viszont ahhoz, hogyha ez kiszárad, hogy ezt a mélységet elérjük az öntözött vízmennyiséggel, ahhoz értelemszerűen nagyobb mennyiséget, tehát hosszabb ideig tartó öntözést kell. Ezért alkalmas például a csepegtető öntözés nagyon erre, hiszen ez folyamatosan adagolja ki egy adott időszakon belül a megfelelő vízmennyiséget, és ezért mondjuk azt, hogy nem kell naponta kis mennyiségben, hanem öntözzünk 2-3 naponta még az ilyen nagyon nagy melegbe is, de akkor tudatosabban nagyobb mennyiségű csapadékvizet öntözzünk ki, és takarjuk a talajfelszínt hozzá.
1: Honnan látjuk egyébként, hogy egy-egy növénynek öntözésre van szüksége? Akár például itt fákra is gondolok, mert én valahogy azt képzelem, hogy még akár ebben a rettentő hőségben, ami rövid nyári záporokkal esetleg néha-néha tarkítva van, hát még a gyümölcsfáknak is szükségük van vízre, öntözésre.
2: Hát attól függ, tehát ha egy frissen eltelepített gyümölcsfáról beszélünk, akkor azt mindenképpen kell öntözni, hogy megfelelően kialakuljon a gyökérzete, de egy beállt már termő idősebb fának valójában az ilyen nagy aszályoknál sincs szüksége külön öntözésre, mert ő neki olyan mélységbe alakul ki a gyökérzete, hogy még ilyenkor is talál a számára megfelelő mennyiségű csapadékot. Persze ideálisabb lenne, hogyha több lenne, de önála nincs arról szó, hogy veszélybe kerül nem maga a gyümölcsfa vízhiány miatt. Egy új telepítésű gyümölcsfánál erről mindenképpen beszélhetünk. Sokszor azt gondolják az emberek egyébként, hogy ha nem fákról beszélek, hanem mondjuk egy paprikáról, vagy egy paradicsomról, hogy napközben elkezd lógni a levele, hervad a növény, azonnal meg kell öntözni. Itt általában hibát követnek el a laikus kertészek. És a növénynek egy természetes védekezése, a erős sugárzás és a kevés vízmennyiségre. Ha napközben megöntözzük, azzal nem követünk el jót a növénynek, mert egyből elpárolog ennek a víznek egy jelentős része, a növény nem tudja felvenni, ráadásul a felforrósodott talajra a hideg vizet ráöntjük, akkor azzal még sok helyzetet is, stressz helyzetet is okozunk a növénynél. Ezért mondjuk azt, hogy nem baj, hogy halóg a növény, fülefarka, hogy szokták mondani, reggelente érdemes öntözni, az esti öntözéssel általában az szokott lenni a probléma, hogy gombás betegségek, egyéb fertőzések ütetik fel a fejüket, mert olyankor a növény nem annyira aktív, ugye nem veszi fel annyira a kiöntözött vizet, viszont nedves környezetet teremtünk a különféle gombáknak. Egy reggeli öntözésnél a növénynek akkor indul be a napi ciklusa, akkor nagyon jól felveszi a vizet, még nincs akkora hőterhelés, hogy nagy lenne a párolgási veszteség. Tehát azt tudom mondani, hogy reggelente elég megöntözni, és hogyha nem vagyunk benne biztosak, hogy elég nedvesség van annak a növénynek, akkor nyugodtan nézzük meg a talajt, ha 5-10 cm-en nedves, akkor nem kell megöntözni. Ha 5-10 cm-en a talajt már száraznak tapasztaljuk, akkor viszont öntözzünk a reggeli időszakban.
1: A talaj víz megtartó képességének az erősítésekor a mulcsozás is szóba került, talajtakarás is. Igen. Ebben adjunk némi tippet a hallgatóknak. Hogyan lehet ezt megvalósítani? Mi vásároljuk a mulcsot, vagy esetleg mi is tudunk csinálni? Mit lehet erről elmondani?
2: Nagyon sokféle anyag használható talajtakarásra. Itt tényleg alapvetően az a cél, hogy a mulcsal magával megakadályozzuk a talajnak a párolgását, vagy mondjuk inkább úgy, hogy csökkentsük a párolgási veszteséget. Ugye lassítjuk fel a talajnak a felmelegedését, javítjuk a csapadék beszivárgását, hiszen ott tartja, védi a talajt a különféle szélsőséges időjárási hatásoktól. Sok mindenféle anyag használható erre, talán a legelterjedtebb a díszkertekből ugye a fakéreg, viszonylag esztétikus, viszont ezt általában ugye meg kell vásárolni. A hátránya talán az, hogy amikor lebomlik maga ez a fakéreg, akkor igazából nitrogén vonhat el a talajtól, tehát némi tápanyagot vonhat el a talajtól. A legelterjedtebb az talán a szalma és a fűnyesedék, mint talajtakaró használata. Ugye a szalma, ez talán a legkiválóbb választás gyakorlatilag, de ugye ez nem mindenkinél termelődik. Ha valahol termelődik, akkor tökéletes arra, hogy a különféle zöldségek, tehát a paradicsom, paprika, uborka, a zöldséges veteményesbe letakarjuk a talajt. Olcsó, könnyen kezelhető, és fokozatosan még a talaj szerkezetét is javítja. A fűnyesedék az általában ugye termelődik a kertekben. Itt viszont arra kell figyelni, hogy nem mindegy, hogy milyen vastagságban terítjük el. Ha túl vastagon terítjük el, akkor igazából a rothalásnak indul a fű, és akkor ezzel különféle problémákat, akár kellemetlen szagokat is okozhatunk a kertünkben. De hogyha kellően vékonyan, ilyen 2-4 cm vastagságban terítjük el a fűnyesedéket, akkor ez egy gyorsan lebomló szerves anyaggal a talajt gazdagító, helyben rendelkezésre álló mulcsanyag. Ezen kívül lehet még komposztot is használni talajtakarásra. Ez gyakorlatilag magas ágyásokban, balkonládákban, zöldséges kertekben tökéletes, ideális. Ha valakinél termelődik komposzt, akkor ideális felhasználás ez talajtakarásra.
1: Én olvastam itt a kertművelőnek a honlapján, hogy hát például balkonládában, illetve dézsás növényeknél is lehet talajtakarás, például dekoratív kavicsokkal is. Ez mit jelent, hogy egyszerűen rátesszük mondjuk a, nem tudom, muskátli ládájába a földre a kavicsot, a kis dekorkavicsot?
2: Így van, tehát akár dekorkavicsot, akár lehet kapni ilyen agyagból készült ilyen kis granulált kis golyókat. Ezek is alkalmasak arra, hogy a talajfelszínt takarjuk. Ugye kavicsnak is alapvetően az a lényege, hogy a napsütés az nem a talajt éri közvetlenül, hanem a kavicsokat. Bár a kavics is átmelegedik, és utána már fűti a kavics magát a talajt, de ennek ellenére van talajtakarási funkciója, párolgási veszteséget csökkenti, és esztétikussá is teheti magát a balkonládát. Illetve hát ugye nagyon sok esetben szokták egy geotextíliás takarás után egész ágyásokat beszoktak fedni folyamik javicssal, vagy zúzott kavicssal esztétikum miatt, de mellette talajtakarási pozitív hatása is van.
1: És hát akkor térjünk rá itt a locsolásra, az öntözésre. Hogyan tudjuk ezt a, hogy mondjam, lehető legkörnyezetbarátabb módon megoldani? Én itt csak az esővízre tudok elsőként gondolni, hogy azt a legjobb talán összegyűjteni.
2: Kettős dolog van, tehát hívjuk úgy, hogy fenntartható öntözés. Gyakorlatilag több dologra kell figyelni. Mivel öntözünk, mikor öntözünk, mekkora mennyiségben öntözzünk. A fenntartható öntözésnek mindenképpen azt kell tudni, és a mai időjárási körülmények között is, hogy egyre gyakrabban halljuk, hogy vízhiánnyal küzdünk. Nem az a cél, hogy mindig nedves legyen a kert. Korán sem erről van már szó, hanem az a cél, hogy a rendelkezésünkre álló vizet minél nagyobb részben a növények számára felvehető állapotba hozzuk. Tehát tartsuk meg a területünkön, ne engedjük elszivárogni, ne engedjük elfolyni, ne engedjük elpárologni, a növény számára a talajban tartsuk meg, és a épített környezetről beszélünk, a tetőkről összegyűjthető esővíznek az összegyűjtése is. Ilyen szempontból ennek az egyik lépése, hiszen az ott leeső folyadékot, vizet nem engedjük el a csatornába, hanem ott tartjuk helyben, és utána ugye a legegyszerűbben ezek a esővízgyűjtő hordókból, utána egyszerűen azt kiöntözhetjük a növényeinkre. Tehát egy része az, hogy gyűjtjük ezekbe az esővízgyűjtő hordókban. Fontos, hogy reggel, ahogy említettem, reggel öntözzünk. Fontos, hogy nem az a lényeg, hogy minden nap kis mennyiséget, hanem akkor öntözzünk akár 2-3 naponta, amikor valójában szükség van rá, amit nagyon egyszerűen úgy tudunk ellenőrizni, hogy meggyőzzük, hogy a talajunk egy 5-10 cm-es mélységben még nedvese. És ami még nagyon fontos az, hogy abban az esetben, amikor kialakítjuk a kertünket, akkor érdemes figyelembe venni azt, hogy milyen talajjal rendelkezünk, és oda milyen növényeket érdemes telepíteni. Tehát a klímatudatos növényválasztás is fontos, hogyha nekünk egy olyan kertünk van, ami kitett, és folyamatosan tűzőnap éri, olyan a tájolása, akkor keressünk aszálytűrő növényeket, ne vízigényes növényeket telepítsünk be, mert nem lesz sikerélményünk, mert nem tudjuk még öntözéssel sem életben tartani ezeket a növényeket hosszú távon.
1: Egyébként maga a, hogy mondjam, kertünknek, az udvarunknak a tudatosabb vagy tudatos kialakítása, eltervezése is sokat számít abban, hogy később mondjuk akármilyen lesz a termés egy-egy gyümölcsfán, vagy akár egy paprikabokron, vagy akár mennyire maradnak a virágok életben, hogyha valaki ugye egy díszkertet szeretne. Tehát már a tervezésnél egyre jobban oda kell figyelni manapság, mert én ezt valahogy úgy képzelem, meg én úgy is emlékszem, hogy amikor én gyerek voltam, hát édesanyám még nem biztos, hogy olyan nagyon-nagyon tervezgették, hogy mi hova kerül, maximum az, hogy na akkor mi legyen a kertben.
2: Hát abban az időben még így volt, bár akkor is szerintem mindig mozogtak a kertben a növények, tehát tapasztalati úton valószínűleg az ön szüleinél is úgy volt, hogy hát valahogy a paprika ezen a részen nem szokott sikerülni, viszont a kert másik felében meg milyen szép termést hozott, és akkor a paprikát utána már inkább azon a részen termesztették. De azt gondolom, hogy a visszatérve a kérdés, hogy igen, alapvető, hogy amikor megtervezzük a kertünket, akkor tervezzük meg azt, hogy akarunk-e bele fákat, amik majd, ahogy megnőnek az idő során, árnyékot biztosítanak, akkor a fák alá milyen árnyékkedvelő növényeket fogunk telepíteni, és akár egy díszkertről, akár egy zöldséggyümölcsös kertről beszélünk, mindenképpen fontos figyelembe venni azt, hogy milyen talajjal rendelkezünk, milyen vízgazdálkodási adottságai vannak, és akkor ennek megfelelően kell összeállítani, hogy akkor milyen növényeket tudunk majd benne vélhetően sikeresen és eredményesen termeszteni.
1: Még azért mondjuk el, hogy itt a hallgatók honnan tudják ezeket az információkat beszerezni, mert hogy azért amit itt most hallottak, és esetleg nem tudtak mindent megjegyezni a talajtakarástól elkezdve, hol tudják ezeket megnézni?
2: Igen, ugye a NÉBIK ezt a kertművelő programot idei évben indította. Azért is tudom javasolni a hallgatóknak egyébként, mert ahogy haladunk előre az időben, mindig az aktuális feladatokkal kapcsolatos információkat osztunk meg. Évelején a vetések, utána a növényápolás, ugye száraz, aszályos nyári időszakban a vízgazdálkodás, utána jönnek majd a különféle betakarítások, őszi-téli teendők, tehát érdemes nyomon követni. Egy önálló honlapot hozott létre a hivatalunk, ez a kertművelő.hu, de természetesen a hivatalnak a honlapjáról is közvetlenül át lehet kanyarodni a kertművelő.hu-ra, és nem csak honlapon, hanem a hivatalnak a különféle közösségi média felületein is elérhetőek ezzel kapcsolatban információk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal mezőgazdasági genetikai erőforrások igazgatójával, Várszegi Gáborral beszélgettünk a víztudatos kertészkedéssel kapcsolatban.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portáját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. Az adatok között akár megyékre lebontva is böngészhetünk, megismerve ezáltal, hogy például Vármegyénkben, Borsodabói Zempénben hogyan alakult a hőségnapok száma, a fagyos időszakok vagy vegetációs időszakok hossza az elmúlt évtizedekben. Az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek, a szélsőséges időjárási viszonyok, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. A portál fejlesztése során a szakemberek 200 év mérési és modellezési adataira támaszkodtak, amelyek segítségével a felhasználók részletes képet kaphatnak a magyarországi éghajlati folyamatokról és várható tendenciákról. A felületen éghajlati és alkalmazkodási adatbázisok is helyet kaptak. Az új portálról Szépszó Gabriellát, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságának igazgatóját hallják.
2: A Hungaromet már jó ideje szeretné megújítani úgy általában a teljes weboldalát, de most ennek egy kis szeletét választottuk ki, az éghajlati részét, amit egy külön portálba szerveztünk ki. Ez a portál egyrészt összegyűjti azokat a több weboldalon elérhető adatbázisainkat, amiket különböző felhasználók használnak, így nekik nem kell megjegyezniük több weboldalnak a címét, hanem egy helyen meg fogják ezentúl találni őket. Másrészt egy új része ennek az éghajlati portálnak az a térképnézegető, illetve adatokat lehet benne nézegetni, amik az elmúlt 100-120 évnek a mérései alapján, illetve a 21. századra vonatkozó klímaprojekciók alapján adnak egy képet az éghajlatváltozásról. Ez az úgynevezett digitális éghajlati atlasz, és van egy harmadik fontos része, ahol szektorspecifikus szolgáltatások indíthatók, illetve akár így az atlaszon keresztül meg is találhatja maga is, aki szeretné.
3: Mi egyébként ennek az egésznek a célja? Miért, milyen célból hozták létre?
2: Azt szeretnénk, hogyha a Hungaromet lenne az első számú információforrás mindazok számára, akik a hazai, magyarországi vagy térségünkben zajló éghajlatváltozás iránt érdeklődnek. Ezért nem csak adatok, hanem ismeretterjesztő írások, tanulmányok, kiadványok is elérhetők itt, illetve friss hírek a témával kapcsolatban. Másrészt az egyes adattípusokhoz is szeretnénk, hogyha itt lépnének be a felhasználók, és nem véletlenre bíznánk azt, hogy elkeverednek-e a mi adatainkhoz.
3: Kiknek szól egyébként maga ez a honlap?
2: A honlap egyszerre szól az egyszeri érdeklődőknek, akik a téma iránt érdeklődnek. Ahogy említettem, vannak ismeretterjesztő írások is, de itt gyűjtjük a szakmai tudományosabb publikációinkat is, illetve azok számára is érdekes, akik így határozott céllal vagy igénnyel keresik meg a meteorológiai szolgálatot, és akár egy megrendelést szeretnének indítani, akár valamilyen adatigényléssel fordulnának a szolgálathoz kutatási célokra.
3: Egy picit beszéljünk erről a három nagy témakörről, hogyha lehetséges részletesebben. Ugye itt az első az a Magyarország éghajlata, információk, adatok. Hát ezen belül is rengeteg információra, adatra lehet rákeresni. Egy picit beszéljünk erről, hogy ezt hogyan állították össze ezt a szakaszt.
2: Itt egyrészt a met.hu honlapunkról, ami a meteorológiai szolgálatnak az általános honlapja, arról áthoztunk olyan tartalmakat, amik ott az éghajlat kategória alatt most már viszonylag nehezen voltak megtalálhatók, mert eléggé elburjánzott az a honlap, eléggé összetetté vált, és nem volt egyszerű megtalálni ezeket a tartalmakat. Tehát itt kaptak helyet például az éghajlati visszatekintők, amikor az elmúlt hónapokra, évszakokra, akár hosszú időszakra visszamenőleg, több évre visszamenőleg meg lehet nézni, el lehet olvasni, hogy milyen volt az adott időszak éghajlati szempontból. Azután az említett digitális éghajlati atlasz is itt kapott helyet, ahol térképesen, illetve grafikonos formában lehet nagyon sok meteorológiai alapváltozót és éghajlati indikátort nyomon követni. A mérési adatok alapján, illetve klímaprojekciók alapján. Így szedtük össze azokat az adatbázisainkat, amiket rendszeresen használnak már most is a felhasználók, a meteorológiai adattárat, ahol konkrétan előrejelzéseket és éghajlati információkat tudnak letölteni a felhasználók. A klímadat portál is elérhető innen, ahol éghajlati indikátorokat találhatunk hőmérsékletre, csapadékra letölthető adatformájában, és az éghajlatváltozással kapcsolatos másik fontos tevékenységünk az alkalmazkodást támogatja, és az ennek hátterét kínáló nemzeti alkalmazkodási térinformatikai rendszert is most már innen közvetlenül is el lehet érni.
3: Ugye a második az az éghajlatváltozások és vizsgálati módszerek fül. Ez így mit akar?
2: Itt többféle kategóriát gyűjtöttünk össze. Egyrészt van egy kis ismeretadás az éghajlatváltozás hátteréről, annak az okairól, hogy mégis globálisan, európai szinten milyen folyamatok zajlanak. Másrészt szerettünk volna betekintést adni azoknak, akik érdeklődnek az iránt, hogy milyen tudományos módszerekkel vizsgáljuk az éghajlatváltozást ennek a hátterébe. Tehát itt a mérési adatsorok elemzése menüpont alatt elérhető, hogy például ezeknek a vizsgálata hogyan történik, illetve a jövő éghajlatának vizsgálata a modellezési eszközökkel hogyan lehetséges. Itt is van egy hosszabb leírás, ahol akik ez iránt, a téma iránt érdeklődnek, itt kielégíthetik a kíváncsiságukat. Adunk egy olyan áttekintést azokról az IPCC jelentésekről, amiket az elmúlt években legalább a vezetői összefoglalójukat lefordítottuk magyar nyelvre, illetve esetleg készítettünk hozzá magyarországi vonatkozású külön kis, hát nem IPCC, hanem magyarországi jelentést, és talán még érdekes lehet az a része is ennek az oldalpillérnek, amik a különböző nemzeti és nemzetközi projektjeinket mutatják be, mindegyik éghajlatváltozással kapcsolatos. Legelőször azok nyílnak meg, amik még aktívan futnak, és utána a sorban jönnek azok, amik az elmúlt években ebben a témában történtek.
3: És ugye a harmadik nagyobb témakör az ágazatspecifikus éghajlati információk és szolgáltatások, és hát ahogy én itt láttam, hát itt szintén elképesztő adatmennyiség van többféle témakörben, többféle ágazatban.
2: Igen, itt néhány kulcságazatot megpróbáltunk beazonosítani, akikkel nekünk nagyon gyakori kapcsolatunk van, mert általában valamilyen adatot igényelnek, vagy tanulmányt ebben a témában, és az ő igényeiket így külön is megjelenítettük menüpontokban, és próbáltunk olyan változókat, indikátorokat összeszedni számukra, amiket gyakran kérnek, érdekesek ennek a szektornak a számára, és ezeket itt közvetlenül el lehet érni, akár úgy, hogy átmegy valaki az ott elhelyezett linkről a az éghajlati atlaszra, akár úgy, hogy rákattintva eléri a szolgáltatás igénylés lehetőségét, és egy űrlap kitöltésével megadhatja, hogy neki mire van szüksége.
3: Honnan ered egyébként ez az őrületesen nagy adatbázis? Akár itt a régi adatokra visszamenőlegesen, akár ugye a modellezéseket tekintve, honnan ez mind a meteorológiai szolgálatnak, a Hungarometnek a hosszú-hosszú évtizedek alatt összegyűlt adatbázisa?
2: Igen, így van. A mérési hálózatot, amit Magyarországon az állomási hálózat jelent elsősorban, a Hungaromet, vagyis korábban az elődje, az Országos Meteorológiai Szolgálat üzemelteti és üzemeltette, és ez a mérőhálózat egyes elemeivel akár a 19. századba is visszanyúlik. Ezeknek az adatait folyamatosan dolgozzák fel a munkatársaink. Ezekkel legalább az elmúlt évszázad lefedhető, és a jövőre vonatkozóan pedig modellszimulációkat végzünk. Két regionális éghajlati modellt adaptált a meteorológiai szolgálat, és ezeknek a segítségével térképezzük fel, hogy hazánkban, illetve a környezetünkben milyen éghajlati változások várhatóak az évszázad végéig.
3: Ha egy picikét a kulisszatitkokba is be lehet avatni itt a hallgatókat, mennyien dolgoznak ennek az új honlapnak a, hogy mondjam, működtetésén, adatbázis feltöltésén, frissítésén, mert hát gondolom itt azért arra is kell figyelni, hogy bizonyos időközönként frissüljenek is az adatok.
2: Igen. Ez a tevékenység, az éghajlati klimatológiai tevékenység, ez a klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságon folyik. Itt van három osztályunk is, ami egyrészt a mérési oldalról, másrészt a modellezési oldalról, harmadrészt az alkalmazkodás oldaláról szakmailag támogatja ezt a honlapot, akár adatokkal, akár tanulmányokkal, hírekkel. Másrészt pedig nem csak a szakemberek dolgoznak ezen, hanem az informatikusok is, a webfejlesztőink is, ugye az oldal üzemeltetéséért ők felelősek, és most már a fejlesztéséért is, illetve médiás tartalmak is kikerülnek az oldalra, tehát a szolgálatnak azok a munkatársai, akik videós tartalmak és egyéb ilyen interaktívabb tartalmak fejlesztésével foglalkoznak, ők is részt vesznek ennek a honlapnak a táplálásában.
3: Ha egy picit belemehetünk ilyen szempontból is a kérdésekbe, mennyit változott hazánk éghajlata az elmúlt 2-3 évtizedben? Mert ha jól tudom, ez az elmúlt 10-30 év volt az, amikor egy nagyon nagy változás, jelentős változás volt tulajdonképpen a Földnek az egész klímájában.
2: Igen, ez így van. A globálisan is az elmúlt néhány évtizedben meggyorsult és nagyobb mértékűvé is vált a hőmérséklet növekedés, és Európában is nagyobb a globálisnál az átlag hőmérséklet növekedése. Magyarországra is igaz sajnos, hogy az még az európainál is nagyobb mértékben következett be az elmúlt évtizedekben, vagy akár az elmúlt évszázadot tekintve. A jövőre nézve ez sajnos úgy néz ki, hogy tovább fog folytatódni, még akkor is, hogyha a kibocsátásokat olyan optimistán tudjuk alakítani, ahogy azt néhány forgatókönyv elképzeli. És nem csak a hőmérsékletben tapasztalunk változásokat, nyilván a hőmérséklettel kapcsolatos hőhullámok, meleg éjszakák, forró napok számának növekedése is várható, de a csapadékkal kapcsolatban is érdekes és néha nem túl boldogító változásokra kell felkészülnünk. például a csapadékmennyiség csökkenése bizonyos évszakokban, ami akár a tavaszi időszakban egy aszályos helyzetet is teremthet, mint amivel most szembesülünk már így az évnek a korai szakaszában. Illetve a jövőre vonatkozóan is azt látjuk, hogy a csapadék összmennyisége nem nagyon változik, viszont az évszakok közötti eloszlása igen, és abban is változásokra számítunk, hogy a szélsőséges irányok azok megnövekednek gyakoriságukban. Nem csak a szárazabb időszakokból lesz több, illetve hosszabb, hanem az intenzív csapadékok esetében is arra azok a várakozásaink, hogy ezeknek a gyakorisága megnő.
3: Ezzel a honlappal egyébként egy picit az emberek gondolkodás módjára is szeretnének hatni, hogy nézzük meg, mert én ahogy például rákerestem ilyenekről, hogy a hőségnapok száma, megnéztem ugye Borsodabói, Zemplén, Vármegyét, ahol élünk, hát elképesztőek itt az adatokat tekintve, hogy mondjuk még 30 évvel ezelőtt éppen hogy csak volt mondjuk 15-20 hőségnap egy-egy időszakban, hát most már ez 40 körül van sok helyen.
2: Igen, ez érdemes és érdekes így folyamatában látni, mert ugye ahogy a változások így fokozatosan következnek be, azt szerintem jellemző emberi tulajdonság, hogy nem nagyon érzékeljük, de hogyha egy hosszabb időszakon keresztül nézzük ezeket a változásokat, akkor elég nagy mennyiségeket látunk, ami már azért az ingerküszöböt jobban eléri.
3: Mi lesz egyébként ezzel a honlappal? Lesznek-e benne még változások, vagy ez már így tulajdonképpen késznek tekinthető?
2: Szeretnénk folyamatosan fejleszteni. Egyrészt nem csak most a magyar nyelvű oldalát nyitottuk meg a honlapnak, nem csak a magyar felhasználóknak szeretnénk ezt a honlapot kiajánlani, hanem egy angol nyelvű, kicsit talán szűkebb változatát is szeretnénk majd megnyitni, mert vannak egyébként olyan partnereink is, akik Magyarországon mondjuk beruházásokat végeznek, és nem feltétlenül magyar tulajdonossal, tehát őket is érdekli az éghajlatváltozás, és őket is szeretnénk egy kicsit mondjuk angol nyelven tájékoztatni arról, hogy mire számíthatnak. A digitális éghajlati atlasznak például már most is elérhető az angol nyelvű változata. Ezen kívül szeretnénk a szektoriális részt is bővíteni, ahogy egyre inkább valószínűleg jönnek majd visszajelzések a honlappal kapcsolatban, mind az indikátorok elérhetőségét, mint pedig a esetleg újabb szektorokkal kiterjeszteni ezt az oldalt. És persze a hírek, a kiadványok, a tanulmányok, videók, ezek folyamatosan fognak frissülni.
1: Kedves hallgatóink, nyilvánosan is elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. Az új portálról Szépszó Gabriellát, a Hungaromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgatóságának igazgatóját hallották.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget is ért a mai zöldelő. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Én búcsúzom, de önök hallgassák továbbra is az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Zöldelő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően.
2: Völgy homályán, fák hűsében, kert megett.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Több protestáns gyülekezetben is megszólalnak délben a harangok, számolt be erről a református élet. Országszerte mintegy 250 kilométernyi útszakasz felújítása indult el a magyar közút saját kivitelezésében. Több mint 1 milliárd forintból teljesen megújul a lilafüredi hámorító környéke. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Hétfőtől megszűnt Sulyog Tamás köztársasági elnöki megbízatása a nemrég elfogadott alaptörvénymódosítás miatt. Az új államfő megválasztásáig a jogköröket ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke gyakorolja. A házelnök közösségi oldalán erősítette meg, hogy a helyettesítés ideje alatt képviselői jogait nem gyakorolhatja. Ígéretet tett arra, hogy az átmeneti időszakban a feladatait kiegyensúlyozottan és pártatlanul fogja ellátni. A parlamenti elnöki teendők ellátására már javaslatot is tett Hallerné Nagy Anikó alelnök személyében. Az ideiglenes helyettes kinevezéséről az országgyűlés a tervek szerint a hétfői ülésen hoz döntést. Sulyog Tamás szombatesti beszédében drámai hangvétellel közölte, hogy alkotmányos kényszerből írja alá a módosítást. Az államfő távozása és a jogszabály éles politikai vitákat, valamint megosztó elemzői véleményeket váltott ki. Több protestáns gyülekezetben is megszólalnak délben a harangok, reagálva arra, hogy a közmédiából eltűnt a déli harangszó, számolt be mindenről a református élet. Alap arra ösztönzi azokat a közösségeket, ahol ez technikailag megoldható, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. A déli harangszó az 1456-os nándorfehérvári diadalra emlékeztet, amikor a magyar seregek megfutamították a török hadakat. A keresztény világ összefogását szimbolizáló hagyomány ma már a hungarikumok gyűjteményének is a része. Országszerte mintegy 250 kilométernyi útszakasz felújítása indult el a magyar közút saját kivitelezésében. A hírt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be egy Komárom-Esztergom megyei helyszínről. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a magyar utak állapota a hosszú évek alulfinanszírozottságának a következménye. Kifogásolta, hogy az előző ciklusban az állam gyakorlatilag kivonult az országos közúthálózat fenntartásából. Elmondása szerint a források döntő része a mellékutak helyett az autópálya koncessziókhoz került az elmúlt években. Bár a költségvetési hiány megközelíti a 7%-ot, a miniszter szerint nem lehet tovább halasztani a munkákat. Vitézi Dávid elmondta, hogy a cél a több évtizedes lemaradás fokozatos ledolgozása egy országos program keretében. Több mint 100 000-en töltötték ki a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét a csütörtöki indulás óta, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a jelentős érdeklődés annak köszönhető, hogy a téma sok embert foglalkoztat, a kitöltéshez pedig nem volt szükség milliárdos állami hirdetésekre. Hozzátette, hogy a korábbi konzultációkkal szemben ez nem egy irányított kérdéssor, hanem valódi társadalmi párbeszéd. A felmérésben egyebek mellett az illegális utcai versenyekről, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint az elektromos rollerekről kérik ki az emberek véleményét, a visszajelzéseket pedig e-mailben is várják. Az oktatás

0: érintették. Szó esett emellett az iskolai közösségek erősítéséről és a diák önkormányzatok fejlesztéséről is. A felek a hosszú távú együttműködés jegyében augusztusban folytatják a közös munkát. Mintegy 200 ezer adományozó támogatta az Ökumenikus Segélyszervezet nyári táboroztatási programját. A felajánlásokból 91 millió forint gyűlt össze 1000 rászoruló gyermek nyári élményeire. A szervezet 30 millió forintot közvetlenül a táborok költségeinek a fedezésére fordít. A fennmaradó összeget a hátrányos helyzetűeket segítő kapaszkodó programjuk támogatására szánják. Az ország északi és déli régióiban összesen 18 helyszínen szerveznek nyári programokat. A gyerekek 33 napközis, valamint bentlakásos táborban vehetnek részt a nyár folyamán. A 4 és 18 év közötti korosztályt változatos és tematikus foglalkozások várják. A táborok a szakemberek szerint jelentősen hozzájárulnak a gyerekek komplex felzárkózásához. Több mint 1 milliárd forintból teljesen megújul a lilafüredi hámorító környéke a Top Plus program keretében, közölte a Miskolci önkormányzat. A visszanem térítendő Európai Uniós támogatásból megújul a déli parton futó turistaút, valamint új sétányok épülnek a tó keleti és északi részén. A beruházás leglátványosabb eleme egy 150 méter hosszú, részben a víz fölé benyúló függesztett panorámasétány és kilátó terasz lesz. A fejlesztés célja, hogy a közkedvelt kirándulóhely a természeti értékek megőrzése mellett még vonzóbbá és kényelmesebben bejárhatóvá váljon. A projektet a Miskolci önkormányzat az Építési és Közlekedési Minisztériummal, valamint a Mikom Nonprofit Kft.-vel konzorciumban valósítja meg. Újabb mérföldkőhöz érkezett az Avason zajló nagyszabású útfelújítás Miskolcon. A Pattantyús utcában szombat este látványos munkálatok zajlottak, a beruházáshoz igazodva a Mihő Kft. Is megkezdte a fejlesztéseket. A szakemberek előre ütemezett távhővezeték rekonstrukciót végeznek a területen. Céljuk, hogy a megújuló út alatt a közműhálózat is teljesen korszerűsödjön. Ezzel szeretnék elkerülni az elkészült útpálya későbbi utólagos bontását. A kivitelezés miatt ideiglenesen szünetel a melegvíz szolgáltatás az Avas több pontján. Az átmeneti korlátozása a Leszik-Andor és a Klapka-György utcákat is érinti, valamint a munkálatok közvetlen közelében lévő Pattantyús utcában tapasztalható. A szolgáltató a lakosság türelmét kéri az üzembiztonságot növelő beruházás alatt. Július 23-án tartják a miskolci Csengei kertben az idei Pont Ott partit. A felsőoktatásba felvételiző diákok itt közösen várhatják a ponthatárokat a Borsodi megyeszékhelyen. A Miskolci Egyetem és partnerei által szervezett rendezvény teljesen ingyenes. A kapukat este 6 órakor nyitják meg a látogatók előtt. A hivatalos köszöntők után pontban este 8 órakor húzzák meg a vonalakat. A ponthatárok kihirdetését követően azonnal kezdetét veszi az ünneplés. 8:30-tól Metzger Victoria DJ érkezik, őt követi a színpadon 9:30-tól az AK-26 formáció egy pörgős fellépéssel, este 10 órától pedig VZ koncertjére bulizhatnak a leendő egyetemisták. A programok és a felhőtlen hangulat egészen este 11 óráig tartanak. Több százan töltötték meg szombat este a miskolci belvárost, az érdeklődőket ingyenes kertmozival és közös meccsnézéssel várták. A népszerű eseményt a miskolci belvárosi körcsapata szervezte. A helyszínen a miskolci Szohónál gyorsan megteltek az ülőhelyek. A program a Belédestem című közkedvelt magyar filmmel indult. Később a sportrajongók a Franciaország-Anglia bronzmérkőzést szurkolhatták végig. A környékbeli vendéglátóhelyek meghosszabbított nyitvatartással zártak. A sikeres rendezvény fesztivál hangulatot teremtett a belvárosban. Az idei nyár nagy meleggel indult, a tavak kiszáradása, az apadó talajvíz és az öntözések miatt az ivóvízkészlet egyre fogy. Hogyan tudunk gazdaságosan locsolni és életben tartani növényeinket a lakásban és a kertben egyaránt, illetve mit tehetünk háziállatainkért? Szentpéteri Nagy Veronika ökomenedzsert hallják most.
1: A hősziget hatás az most megmutatta magát az elmúlt napokban, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, ezt lehet mikro és makro nagy szinten is értelmezni, hogy a burkolt, borított felületeken az átlag hőmérséklet sokkal

0: nagyobb, mint a környező területeken, mondjuk szembe a zöld felületekkel, és ezt akkor érzékelhetjük még jobban a hősziget hatást, amikor mondjuk este elmegyünk sétálni, már nem süt a nap, és érezzük, hogy a burkolatból így áramlik felfele a meleg. Hát ez a hősziget hatás, vagy pedig láthattunk biztos a online térben nagyon sok olyan képet, amikor a burkolt, a fűvel borított, vagy esetleg a fás területeken milyen a hőmérséklet arányának a megoszlása, és így látszik szépen, ahogy megyünk be a zöld felületekbe, egyre alacsonyabb a felszín hőmérséklete. Na hát ez tulajdonképpen a hősziget hatás, és nagyon fontos, amit mondtál, hogy az élő környezetet egy ilyen komplex egészként tekintsük, akár van növényünk, akár állatunk van, házi állatunk, hogy mit tudunk tenni. Kezdjük az erkélyesekkel, hogy aki lakásban él, az azt tudja tenni, hogy ugye minél több árnyékoló eszközt használ, ez lehet fizikai árnyékolás, napvitolla, egyéb ilyen vászon vagy textilborítások, de a legjobb az a növényzet, hiszen a növény az párologtat, úgy, mint ahogy mi is izzadunk, ezzel hűtjük magunkat, a növény is így hűti a környezetét. Ha pedig kertesházban élünk, akkor elsősorban a burkolatokra gondolhatunk első körben.
1: Köszönöm a figyelmet! Az Európa Rádió Régió Krónikáját Kecskés Ákostól hallották.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem, a te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Áldás békesség, Lucskiné Krokavec Márta, református lelkész vagyok, a tunyogi és a szamoskéri gyülekezetekben szolgálok. Mai igénk Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levele, második fejezetének 15. verse. Igyekez kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéit. Bizonyára sokunk emlékezetében élnek mondatok, melyeket tanácsként, útmutatásként hallhattunk olyan emberektől, akik meghatározók voltak életünkben. És amikor döntéshelyzetekbe kerülünk, akkor nagy segítséget jelentenek ezek a gondolatok, mert irányt mutatnak, bátorítanak. Levelében Pál apostol is ilyen üzenetekkel készíti fel fiatal munkatársát Timóteust a gyülekezeti szolgálatra. Ezt a második levelet egyfajta végrendelkezésként is értelmezhetjük, hiszen írásakor az apostol fogságban van Rómában, és a mártíromság egyre valósabb végkifejletnek látszik. Éppen ezért foglalja össze azokat a lényeges intelmeket, amelyek megtartásával lelki gyermeke hitelesen hirdetheti Krisztus evangéliumát, valamint az élete is összhangba kerülhet a krisztusi mintával. Igyekez kipróbált emberként megállni az Isten előtt. Tömör megfogalmazás, olyannyira, hogy minden szónak jelentősége van, s magunkra vonatkoztatva sem lehetünk felületesek az értelmezésben. Igyekez. Ez a motiváló kezdés egyrészt arra utal, hogy a küldetést, a szolgálatot komolyan kell venni, nem engedhető meg semmi késlekedés. Mivel a Krisztussal való kapcsolat életkérdés minden tekintetben, ezért nem halogatható ennek hirdetése. Másrészt ez az igyekvésre szólítás olyan utalást is hordoz az eredeti összefüggésben, hogy a gyülekezetek számbeli és hitbeli növekedése, bár a Szentlélek munkája, igényli az emberi odaadást, buzgóságot. Jézus is így küldi a tanítványait, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Ezt a sürgetést komolyan kell vennünk ma is, mert eltorzult értékrendek, megtévesztő gondolatok özönében élünk, melyek nemzedékeket vezetnek hamis utakra. Az alkalmas idő kihasználása felelősségünk és feladatunk. Kipróbált emberként megállni. Kipróbált, azaz olyan, aki már bizonyított, aki tisztában van kapott képességeivel, látja a célt, nagyra becsüli kapott talentumait, azt nem elássa, mint a jézusi példázatban az egy talentumos, hanem igyekszik azt megsokszorozni önmaga és mások javára. De a kipróbáltság jelenti azt is, hogy nehéz helyzetében megtapasztalta Isten szabadítását, gondviselését, s ettől hiteles a bizonyságtétele. A kipróbáltság a mindennapi életben is nagy magabiztosságot eredményez, mert erősíti azt a tudatot, hogy a nehézségek, a problémák nem áthatolhatatlan gátak, hanem kihívások, melyeket, ha legyőzünk, bátrabban mehetünk tovább utunkon. Szülőként ennek átélését gyermekeinknek is meg kell engednünk, mert ha mindent elsimítunk előttük, a félelmet plantáljuk a lelkükbe. Isten előtt zárja az apostol tanácsának első felét. Ez magas mérce Timóteus számára, de minket is kötelez. Minden igyekezet, törekvés félre csúszik, ha egymással versenyzünk, egymáshoz mérjük magunkat. Nem csak kapcsolatainkat rontja meg, hanem hamis önbizalomhoz is vezet. Ugyanis önmagunkkal szemben elfogultak vagyunk. Ezért nehéz elfogadni a másik igazát, a másik értékességét. Isten előtt azonban csak az alázatnak van helye. Soha nem szabad elfelejtenünk, bármilyen szolgálatban vagyunk, hogy Isten előtt kell számot adnunk mindenről. Az ő igénye pedig nem kevesebb, mint ahogy Péter apostol megfogalmazza levelében, mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. A mondat második része sem kevesebb tanítást hordoz, mint az imént vizsgált első rész. Mint olyan munkás, aki nem val szégyent. A tanítványok egy alkalommal azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb. Jézus világos és egyértelmű iránymutatást ad számukra. Aki nagy akar lenni közöttetek, legyen a ti szolgátok. Pál ugyanezt fogalmazza meg a fiatal Timóteus számára. Munkás vagy a Krisztus szolgálatában. Nem úr, nem kiváltságos, nem a legkülönbb, hanem szolga. A körülményeink, titulusaink, elért eredményeink, kapott tisztségeink milyen könnyen elfeledtetik velünk ezt az alázatosságot. Olyan könnyen elhisszük magunkat. Törekedjünk visszaállni a krisztusi alázat fundamentumára, mert csak így lehetünk kedvesek Isten és az emberek előtt. Mi az a szégyen, amire itt utal az apostol? Krisztus szolgálja mikor val szégyent? Akkor, amikor a szavai ellentmondásban vannak a cselekedeteivel, az életvitelével. Röviden, amikor nem hiteles. Timóteus figyelmét erre hívja fel tanítója. Légy hiteles. Az itt leírt teljes tanításban ezt ki is fejti. Kerüld az üres, szentségtörő fecsegéseket, haszontalan szóharcokat. Ne a szavak szintjén küzdj emberi okoskodásokkal, hanem az életed mutassa meg a krisztusi közösség erényeit, tisztaságát. Ez a páli iránymutatás nem hagyhat minket sem érintetlenül. A hitelességünk a legnyilvánvalóbb jele a hitünknek, az Istennel való kapcsolatunknak. Az igazság igéje, amit helyesen kell fejtegetni. Timóteusnak a megjelenő tévtanításokkal szemben kellett az igazság igéjét hirdetni. Az igazság igéjének helyes fejtegetése nem engedi a dolgok elkenését, az emberi kívánságokhoz való rugalmas igazítást, a részlehajlást. Ennek nem csak a szavak szintjén kell megmutatkoznia, hanem egész életvitelünkben. Jézus a Szentlélekről úgy szól a tanítványainak, mint az igazság lelkéről. A lélek a megkülönböztetés, a nyilvánvalóvá tétel, az isteni tökéletesség lelke. Az igazság igéje, Krisztus hirdetése a lélek által. Gondoljuk végig szolgálatunkat azokban a szerepeinkben, ahová állított minket Isten, s törekedjünk napról napra az apostoli tanítás szerint élni. Igyekez kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem val szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. Amen. Imádkozzunk a 845. énekünk soraival. Tégy, Uram, engem áldássá, lelkedet úgy várom. Tedd te a szívem hálássá, hogy neked szolgáljon. Bárhova küldesz, ajkamról zengjen az új ének. Tégy, Uram, engem áldássá, oly sok a bús élet.

Turmezei Erzsébet a forráshoz. Te nem csak olyan forrás vagy, amelyik engedi magát megtalálni. Te az a forrás vagy, amelyik maga indul el megkeresni a szomjazókat. Tiszta, bővizű, csodálatos forrás, keresd tovább a szomjasokat. Látod, mennyien vannak? Posvány vízével oltják szomjúságukat. Szomjaznak életre, szeretetre, irgalomra és bocsánatra, jóságra, igazságra, örömre, igazi szabadságra. Szomjazók számlálhatatlan serege. Mi lesz velük, ha rád nem találnak? Milyen felfoghatatlan, ahogy elindulsz megkeresni őket, ahogy szüntelen útban vagy feléjük, meg se várva, hogy ők keressenek. Milyen csodálatos titok! Boldog, akit már megtaláltál, s nem posványok mérgező vizét issza. Ahogy ígérted, nem szomjazik soha többé, és belsejéből szeretett, öröm, irgalom, jóság, élő víz fakad. Krisztus forrás, te áldott drága, tiszta, keresd tovább a szomjasokat.

csendes álom. Esti mesénk következik. Jambus és Marcipán, 10. rész. Mielőtt Marcipán kedve szerint megdorgálhatta volna a lovagokat, a terembe rontott 83. vagy tenyérbe mászó Jakab. Pedig épp az imént sikerült észrevétlenül kiosonnia. Riadó! Riadó! Kiabálta félelemtől elcsukló hangon. Miért? Szerinted nem vagyunk elég riadtak? Csodálkozott, megroppant Jakab. Sárkány! Zihált tenyérbe mászó Jakab, ismételgetős kedvében lehetett. Tudjuk, mondta szeliden szívbe markoló Jakab. Nem ez, egy másik! Mutogatott kifelé tenyérbe mászó Jakab. Egyel több vagy kevesebb, nem sokat számít, vont vállat fatális Jakab. De az a kint ilyen hatalmas, és ekkora lángot fúj, és egészen rettenetes. Hadonászott tenyérbe mászó Jakab. Vagy úgy, hát akkor mégiscsak számít. Változtatott álláspontján fatális Jakab. A lovagok Marcipánra néztek. Jambus is. Micsoda lehetőség! Csillogott a lovacska szeme. Most megmutathatod, hogyan viselkedik egy igazi lovag. Ennél nagyszerűbb befejezést el sem tudok képzelni, de jobb leckét sem. Igen, ezt egészen biztosan megjegyeznénk, helyeseltek a lovagok. Ez is csak egy újabb trükk, legyintett megvetően Marcipán. Hirtelen megrengett a föld. Majd még egyszer újra a lovagok beleremegtek. Kérem, ez nem trükk, ez sárkány, bizonygatta kétségbe esetten tenyérbe mászó Jakab. Képzeld el, milyen jól mutat majd a regény lapjain, Marcipán, a lovag, a sárkányok réme, ábrándozott Jambus. Na jó, határozott Marcipán, most az egyszer segítek rajtatok, de aztán... A lovagok nagyot sóhajtottak, és törölgették bőven verejtékező homlokukat. Nem is tudom, mi történt volna, ha nincs ez az új sárkány, borzongott velőtrázó Jakab. És ha én nem hozom a hírt, egészítette ki tenyérbe mászó Jakab. Ez igaz, nélküled bizony mindannyiunkat elpüföl a saját sárkányunk, ismerte el szívbe markoló Jakab. Pedig már biztonságban voltam, kizárólag miattatok tértem vissza, fokozta érdemeit tenyérbe mászó Jakab. Jakab! Te valóságos hős vagy, mondták csodálattal a lovagok, és a levegőbe dobálták tenyérbe mászó Jakabot. Most minek örültök? Szólalt meg fatális Jakab. Akármelyik sárkány lesz a győztes, nekünk befellegzett. A lovagok megdermedtek, fatális Jakab pedig csörömpölve a földre zuhant. Marcipán Jambus hátán elvágtatott a soron következő hőstett felé. A lovagok megszállták a falakat, a bástyákat és a tornyokat, aggódva figyelték az ütközet kimenetelét, mert igaz ugyan, hogy nekik így és úgy is befellegzik, de egy kisebb sárkány mégiscsak kisebb felleget jelent. Látták, amint Marcipán kardját lengetve rohamozza meg fölébe tornyosuló tűzokádó ellenfelét, majd azt is látták, hogy Jambus megtorpan. Marcipán leereszti fegyverét, és mond valamit a sárkánynak. Marcipán egyetlen szót suttogott csupán, amikor felnézett a hatalmas sárkányra. Papa! És a két szökevény engedelmesen hazafelé indult. A lovagok még sokáig kémlelték a láthatárt. Már magasan járt a hold, amikor szívbe markoló Jakab ünnepélyes bejelentést tett. Összes Jakabok, páratlan hőstettnek lehettünk tanúi. Marcipán, akinél külön lovag sose járt a földön, egyszerre két sárkánytól szabadított meg minket. A Jakabok között még évek múlva is szóbeszéd tárgya volt az eset. Különösen az furdalta az oldalukat, miféle varázsszóval sikerült Marcipánnak felülkerekednie.
Erre ugyan nem kaptak választ, de marcipán páratlan hőstettét sohasem felejtették el.

folyót, a hegyeket. Köszönöm a légzéshez szükséges levegőt, és hogy boldogabb vagyok, mint bármikor az előtt, amit a

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több protestáns gyülekezetben is megszólalnak délben a harangok, reagálva arra, hogy a közmédiából eltűnt a déli harangszó, számolt be mindenről a református élet. Alap arra ösztönzi azokat a közösségeket, ahol ez technikailag megoldható, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. A déli harangszó az 1456-os nándorfehérvári diadalra emlékeztet, amikor a magyar seregek megfutamították a török hadakat. A keresztény világ összefogását szimbolizáló hagyomány ma már a hungarikumok gyűjteményének is a része. Több mint 100 000-en töltötték ki a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét a csütörtöki indulás óta, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a jelentős érdeklődés annak köszönhető, hogy a téma sok embert foglalkoztat, a kitöltéshez pedig nem volt szükség milliárdos állami hirdetésekre. Hozzátette, hogy a korábbi konzultációkkal szemben ez nem egy irányított kérdéssor, hanem valódi társadalmi párbeszéd. A felmérésben egyebek mellett az illegális utcai versenyekről, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint az elektromos rollerekről kérik ki az emberek véleményét, a visszajelzéseket pedig e-mailben is várják. Célzottan ellenőrzi a reklámok magyar nyelvűségét a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Idén is kiemelten vizsgálják a nyelvvédelmi előírások betartását a sajtóban, a rádiókban, a televíziókban, valamint a szabadtéri plakátokon és a kirakatokban. A célzott ellenőrzések folytatását a tavalyi tapasztalatok indokolják. A hatóság tájékoztatása szerint 2025-ben a vizsgált reklámok csak nem 33%-a volt kifogásolható, a jogsértések miatt pedig több mint 5 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki. A szabályok szerint a gazdasági reklámok és a fogyasztói tájékoztatók szövegének kötelezően magyar nyelven kell megjelennie. Idegen nyelvű feliratot csak úgy szabad alkalmazni, ha mellette a magyar megfelelője is szerepel, mégpedig ugyanolyan jól olvasható módon és legalább azonos méretben. Kivételt ez alól csak a cégnevek és a márkajelzések jelentenek. Az ártatlanság védelme mindenkit megillető alapjog, írta Polt Péter. Magyarországon a büntetőjogi felelősségről a független bíróság dönt, nem pedig miniszteri közösségi oldalak, írta közleményében az Alkotmánybíróság leköszönő elnöke, aki Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kijelentéseire reagált, aki szerint Polt Péter legfőbb ügyészként korrupciós ügyekben kerülte el a valódi felelősségre vonást. Polt Péter szerint a tárcavezető bizonyítékok nélkül megbélyegezte őt, és a bűnösség politikai megelőlegezésével megsértette az ártatlanság védelmét. A leköszönő elnök hozzátette, aggályos, hogy megbízatása megszűnésének napján a végrehajtó hatalom tagja fenyegető hangvételű kijelentést tett, ráadásul maga az azonnali alaptörvénymódosítás is sérti a bírói függetlenséget. Újabb rekordot ért el a magyarországi használt autópiac. Az első fél évben több mint 491 000 személygépkocsi cserélt gazdát. Ez csak nem 6%-kal több a tavalyi csúcsnál, közölte a jóautók.hu. A szakértők várakozása szerint éves szinten megdőlhet az eddigi rekord. A kiemelkedő forgalomhoz a hazai autóállomány növekedése mellett az új autóeladások bővülése is hozzájárult. A belföldi adásvételek felét 6 márka adta, a népszerűségi listán pedig a Volkswagen átvette a vezetést az Opeltől, őket követi a Suzuki, a Ford, a BMW és a Toyota. Engedély nélküli gyógyszereket talált a NAV egy lakókocsiban, több mint 1000 doboz potencianövelőt és hormoninjekciót találtak a pénzügyőrök az M5-ös autópályán, közölte a NAV. A bolgár furgon által vontatott járműben szállított készítményekhez semmilyen engedély vagy speciális szállítási okmány nem volt. Mivel felmerült

0: értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazinműsorunkban beszámolunk arról, hogy a békési Szegedi Kis István Református Gimnáziumot, technikumot, általános iskolát, óvodát és kollégiumot pompás mesés intézménnyé avatták április 1-én. A különleges címet a Csillagfürt Református Óvoda Intézményegysége már 2023-ban elnyerte. Azóta tudatosan építik be a felsőbb évfolyamok életébe is az élő szavas mese.

mondást. Ezzel létrejött egy olyan egységes nevelési rendszer, melyben a mesék minden korosztály személyiség fejlesztésében szerepet kapnak. Dihenné Rucz Erika óvodapedagógus mesemondó, Pompás mesés nagykövet, a módszertani közösség szakmai vezetője 4 éve alkalmazza ezt a módszert. Vele és Sipos Tamás Norbert főigazgatóval beszélgetünk a következő percekben. Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.

0: A Békési Refi, vagyis a Szegedi Kis István Református Gimnázium Technikum Általános Iskola Óvoda és Kollégium főigazgatója Sipos Tamás Norbert, és Dienné Rucz Erika, óvodapedagógus, pompás mesés nagykövet és mesemondó, és azért önt mutattam be másodjára, mert most ezért vagyunk itt, és erről fogunk beszélni, mert egy szép címet nyert el az intézmény teljes egészében, mert arról majd beszélünk, hogy az óvoda már 2023-ban megkapta ezt a címet. Pompás mesés országosan egyedülálló intézménnyé avatták ugyanis a Békési Refit. Főigazgató úr, mit jelent ez egyébként?
1: Az országosan egyedülálló azt jelenti, hogy az országban először a óvodától a gimnáziumig van jelen ez a módszertan az intézményben, és bízunk benne, hogy azért lesz még más intézmény is, ahol ez ugyanígy megvalósulhat, tehát ilyen értelemben nem csak a Békési Refi lesz egyedülálló, de azt gondolom, hogy a különlegesége ennek a mozzanatnak most az, hogy valóban először az országban lehetett a Békési Refi egy ilyen pompás intézmény.
0: És mit jelent maga a cím, hogy pompás mesés? Mitől lesz egy intézmény pompás mesés?
1: Hát adom a szakavatot, hogy ezt jobban tudja megvilágítani.
2: A pompás napok módszer tanát használjuk. Népmese foglalkozásokat tartunk, népmeséből indul ki egy-egy foglalkozásunk, és a többi népi hagyományt, mint például népi játékokat, népi mondókat, népdalokat, illetve tárgykészítést vonjuk így a mese köré. Ezzel a módszerrel óvodától gimnáziumig tartok mesefoglalkozásokat, és ugye ezzel a néphagyomány értékeit is közvetítjük a gyermekeknek.
0: Hogyan történik mindennek a gyakorlati megvalósítása? Tehát, mert azért más óvodákban is, más iskolákban is mondanak mesét. Mitől más ez?
2: Élőszóban mesélünk. Egész héten az óvodában ugyanazzal a mesével dolgozunk. Hétfőn csak elmondjuk a mesét, és utána szépen felépítjük köré a foglalkozást. Mese előtt is, tehát a mesét úgy vezetjük be, hogy valamilyen népi játék, népi mondóka, vagy népdallal vezetjük be, és mese közben is. Tehát, hogy a mesében is játszunk, kiszólunk a gyerekeknek, beleszólhatnak a mesébe, kérdezzünk mese közbe tőlük, mondókázunk, akár felállítjuk őket, és megyünk egy kört, végigjárjuk velük a hős útját, és a mese végén is játszunk rengeteget.
0: Hát akkor tulajdonképpen belehúzzák ebbe a világba szépen a gyerekeket,
2: így van,
0: ugye?
2: Így van, és nagyon sokat mozgunk, és ugye általános iskola alsóban még nagyon sokat használjuk ezt, és felsőre már letisztul, meg gimnáziumra, hogy élőszóban mondjuk nekik a mesét, mese előtt, mese után vannak azért olyan játékok, amik, mert ugye azért felnőttek is, és a nagyobb gyerekek is szeretnek játszani, olyan játékok vannak, amik az ő korosztályuknak megfelelő, és ugye mese közben ugyanúgy kiszólunk hozzájuk, beszélgetünk velük.
0: Igazgató úr szeretne valami.
1: Igen, mert hogy ugye nekem is ez volt a kezdete kezdetén, hogy akkor mitől több ez egy egyszerű, vagy általában, vagy általánosan vett óvodai foglalkozáshoz képest, meséléshez képest a pompás mese, és én is ott találtam meg, hogy alapvetően itt része lehet a mesének a hallgató, nem csak úgy, hogy hallgatja, hanem az, hogy egyéb történés is van, mint ahogy Erika is mondta, a különböző mozgások, és itt nem csak úgy vagyok részese a mesének, hogy meghallgatom, beszélgetünk róla, mert lehet, hogy az még az óvodában máshol ugyanúgy megvan, hanem tényleg, hogy szereplő szinten lehetek része a mesének. Én azt gondolom, hogy ettől több az élő szavas mese, attól, mint hogyha csak felolvasnak egy mesét, és annak a tanúságait nyugtázzuk, vagy valamilyen módon feldolgozzuk. Ez nekem nagyon tetszik, mind az óvis szinten, mind pedig a nagyobbaknál, ez nagyon szépen működik.
0: Ha onnan mindjárt rátérünk, hogy a nagyobbaknál hogy is működik ez, mert a kicsiknél ez annyira nem kérdés, de hogy lett önből Erika pompás mesés nagykövet?
2: 2021-ben elvégeztem ugye a pompás napok 45 órás képzését.
0: Ez miből áll?
2: Hát egy online módszertani képzés, és nagyon magával ragadott ez a szemlélet, és utána elvégeztem a Hogyan meséljünk fejből és szívből képzését a pompás napoknak, ez is szintén online, és ugye elkezdtem használni a mindennapokban. Amikor elvégeztem, tényleg azt éreztem, hogy akkor ezt azonnal ki kell próbálnom. Tehát előtte is nekem a mese volt mindig talán az egyik erősségem az óvodában, nagyon szerettem a mesefoglalkozásokat, és ahogy visszamentem Gyesről, azt éreztem, közben jött ez a nagy digitalizáció, tehát, hogy amíg ugye otthon voltam Gyesen, egyre inkább elérhető volt ugye a gyerekeknek az internet, akkor jöttek az okostelefonok, és azt láttam, hogy visszamentem, hogy leülök a mesekönyvhez, könyvvel, vagy akár csak elkezdem mondani fejből és szívből a mesét, ahogy addig, és nem úgy figyeltek már rám, mint előtte. Tehát, hogy én ehhez nem voltam hozzászokva. Figyeltek, de már nem úgy tudtak belső képeket alkotni, már úgy szétesett a figyelmük mese közben. És kerestem erre a megoldást. Elkezdtem bábokat, rengeteg bábot vartam, mesebőröndöt, mesepárnát, mesekötényt, mindent. Ez ugye elvarázsolta őket, de hát ez azért rengeteg felkészülés. Tehát mondjuk egy kis félórás mesefoglalkozásra előtt egy hétig csak vartam a kis eszközöket, bábokat, és akkor bukkantam rá ugye erre a képzésre, és így egy szemléletváltás volt, egy új dimenziókat nyitott meg nekem a mesemondásba, hogy igenis nem kell leültetni a gyerekeket mereven, és ott kell ülni, és figyeljél fél órán keresztül, hanem ha azt látom, hogy egy kicsit a figyelmük elterelődik, akkor kiszólhatok a meséből, felállíthatom őket, megmozgathatom őket, mondókázunk, mesek közben eljátsszuk, hogy mi vagyunk a sűrű erdő, hajladozunk, vagy felállunk, és egy mondókával tapsikolva a királyfi útját végigjárjuk, és ez a figyelmüket is összerendezi, tehát nem szétesik a foglalkozásom, hanem pont összerendező. És akkor így én ezt elkezdtem csinálni, éltem, szerettem. Közben ugye, akik a alapító, tehát a dr. Drág Zsótér Boglárka, és ugye akkor még a Kormos Rebeka is volt, mint társalapító, ők ketten voltak a társalapítóik. Velük ugye folyamatosan tartottam a kapcsolatot, és mondtam, hogy hogyan valósultak meg a képzésen tanultak a mindennapokban, és akkor egy idő után mondták, hogy akkor én is nagykövet leszek.
0: És mivel jár ez?
2: Hát egy nagyon-nagyon inspiráló közösségnek vagyok a tagja, tehát több nagykövetünk is van országosan. Rengeteg ötletet cserélünk egymással, előadásokon veszünk részt, tanulunk egymástól, illetve ugye az élőszavas népmesélést népszerűsítjük, nagyon sok alkalmat vállalunk el, itt-ott mesefoglalkozásokat tartunk, és hát visszük tovább ezt a szemléletet, a pompás napok módszerének a szemléletét.
0: Most. Ezt is várják öntől, mint nagykövettől, ugye? Tehát ennyi a feladata. Az előbb említette főigazgató úr a nagyobbakat. Na jó, az óvodásokat el lehet varázsolni könnyen a mesével, de egy általános iskolás, felső tagozatos, vagy ne adj Isten egy gimnazistát, hogy lehet a mesével?
1: Őket is el lehet varázsolni, lehet? Én úgy hol? Látom. Hát él is működik az a módszertan.
0: A báb is működik már minden?
1: Nem, mert hogy pont...
2: Nem, a báb az nem, tehát pont mondtam, hogy azt váltotta le.
0: Milyen szerepjátékok?
1: És mindenfajta, gyakorlatilag én nekem néhány, ugye én nem vagyok már pompás mesés nagykövet, én a főigazgatója vagyok ennek az intézménynek, aki próbálja, hát jó kérdés, hogy igen, ez elém jön ez a rész, próbálja támogatni, és nem csak próbálja, hanem igyekszik is támogatni, mert egy nagyon szép érték van benne, tehát én azt értettem, a tavalyi egy éve beszélgettünk, talán igen, szabad igen, ezt is mondani, hogy akkor még erről nem meséltem, hanem egyfajta útkeresésben voltam ebben a hirtelen jött főigazgató szerepemben magam is, de év végére született egy jövőkép ennek az intézménynek, és ebbe a jövőképben bekerült a pompás mese módszertan is, mint érzelmi intelligencia fejlesztés, nem csak kizárólagos, hanem a többi mellett, mert nyilván az egyházi és a keresztény értékek és lehetőségek mellett azzal összhangban a pompás módszertan is ott van, mint érzelmi intelligencia fejlesztés. Tehát én magam ezt nagyon jó szívvel tudtam segíteni, támogatni, koordinálni, nagyon örülök neki, hogy ezen indult ez a folyamat. És azt látom, amikor egy-egy ilyen foglalkozásra magam is bejutok, hogy él és működik a mese, de nem csak a nagyobbaknál, hát nem csak a gimnazistáknál, hanem a nevelőtestületnél is, mert én egy-egy nevelőtestületi értekezleten is kérem, hogy legyen része a nevelőtestületi közös eseménynek a mese, és működik.
0: És hirtelen az jutott eszembe, ugye van ennek egy ilyen kis pszichodráma vonala is, hogy ha például egy mesehőssel adott szituációban tud egy gimnazista azonosulni, akkor neki belső szorongásait is oldhatja. Lehet, hogy egy adott élet problémájára válaszokat vagy útmutatást is találhat egy mesében. Tehát, hogy van ennek egy ilyen pszichológiai háttere is, lehet mondani, vagy ne menjünk bele ilyenekbe ennyire?
1: Meg a tananyag kiegészítésére, tehát alapvetően ez nem csak szórakozás, játék és mese, hanem komoly, és én azt látom, és ez fontos kiemelni, és ezt így is kell elképzelni, hogy a tananyaghoz kapcsolódó tartalom bizalom születik meg a pompás mesekeretek között.
2: Igen, tehát amikor például felkértek egy történelem óra megtartására, és akkor ugye reformkor 19. század Magyarország, és akkor megkérdezték, hogy van erre mese? És akkor hirtelen rávágtam, hogy igen, minden élethelyzetre van mese, és minden élethelyzetnek megvan a népmesei párja, és akkor jó, elvállalom, ugye szerettem a kihívásokat, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy na jó, de mi lesz ez a mese? És tényleg kerestem, kutattam, és először ugye próbáltam elképzelni, hogy milyen is az a történelmi helyzet, milyen is volt ott a reformkor előtti Magyarország helyzete, és hát ez a teljes sötétség, amikor ugye elrabolják a napot, a holdat és a csillagokat, mert tényleg azt éreztem, hogy akkor mindent elvettek tőlük, és ezért is robbant ki ugye a forradalom és a szabadságharc, tehát elindult a hős. A hős, aki ugye maga köré gyűjtött segítőket, és akkor itt találtam meg rá a mesét is. Tehát erre a helyzetre találtam meg azt a mesét, amikor igenis elindul a hős, segítőket talál maga mellé, és visszahozza az égre a napot, a holdat és a csillagokat, a király Kis Miklós mese.

0: Azt hallottuk, hogy az óvodásoknál hogy zajlik ez, hogy ugye egy hetüket elkíséri egy mese, különböző aspektusokból és különböző játékokkal kísérve, de a gimnazistáknál mondjuk hogy történik ez?
1: Amikor sikerül alkalmat és időt lopni, hogy el tudjuk kérni, így fogalmazok, tehát amikor Erika a saját maga beosztása és óvodai feladatai között el tud szakadni az óvodából, is tud egyeztetni a pedagógus kollégákkal a gimnáziumban, de az intézmény többi részében is, és tud menni foglalkozást tartani. Ami azért tegyük hozzá, hogy mivel az intézmény, nem csak az intézményt, hanem az intézmény másik két pedagógusát is avattuk, mint pompás mesés nagykövet, így már három ilyen pompás mesés nagykövete van az intézménynek, és ilyen értelemben a következő tanévben azt gondolom, hogy gyakrabbak lehetnek ezek az alkalmak, tehát ott esetenként az a pedagógus, aki lát ebben fantáziát, a csoportját olyannak látja, bár azt gondolom, hogy a legtöbb csoportban ez működik, akkor egyeztetés történik Erikával, és Erika el tud menni és tudja tartani a foglalkozást, amire tegyük hozzá, hogy előtte felkészül, és utána is a véleményeket még összesíti, tehát hogy ennek elő is utómunkálatai vannak, ne talántán folyamata is, hogyha valahová többször vissza tud látogatni, tehát ez egy komoly folyamat, komoly feladat is.
0: Na és milyen órákba lehet beékelni? Ugye a történelmet már említettük, történelem, ez a magyar órán.
2: Magyar órán is voltam, énekórán, rajzórán, osztályfőnöki órán voltam idén, de hát ugye az idő miatt szívem szerint hetente háromszor mennék, de hát nyilván nem tudok. Én nagyon el tudnám képzelni, például beszélgettünk már a testnevelés óráról is, nagyon nyitott rá a tanárnő, rögtön beszéltük, hogy milyen jó lenne ugye egy olyan mese, ahol a mesehősöknek ugye próbákon kell keresztül menni, és utána a testnevelés óra anyaga lehet azok a hét próbák, ami aztán lehet kötélmászás vagy bármi, tehát hogy szépen be lehet oda is illeszteni, de akár egy földrajz órára, és akkor hogyha éppen valamelyik kontinensen járnak földrajzból, akkor annak a népnek a meséjét vinném be.
0: És akkor ez hogy történik, hogy majd Erika ott mondja a mesét, és akkor mondja, hogy és akkor a királyfinak egy kötélhágcsón fel kellett mászni a királylányhoz a várba, és akkor Jancsika majd elkezd mászni a kötélen.
2: Elmondom a mesét, és akkor utána végig megyünk az útján, igen. Tehát, hogy na, akkor mi is vagyunk.
0: Mindenki felmászik a királylányhoz.
2: Így van. Tehát nem kell szerepbe lépkedni, hanem elmondok egy mesét, és akkor utána akár kiálljuk mi is azt a hét próbát mondjuk, amit a főhősnek kellett, és akkor ezt így bele tudjuk építeni, akár egy tornaórában, ilyen jó kis erőpróbák, lovagi próbák, hát el tudjuk képzelni például azt is.
0: Na és hogyan fogadja ez a korosztály, mondjuk a gimnazisták, vagy a felső tagozatos általános iskolások ezt a mesét, ezeket az alkalmakat, mik a visszajelzése?
2: Nagyon nyitottak, tehát már nem tudok úgy bemenni a gimnáziumba, hogy ne álljanak oda többen, hogy meseóra lesz, és akkor hát most éppen egy papírért jöttem be az irodára, de hogy nyitottak. Volt olyan osztály, ahol először ugye meghökkentek, és akkor ugye én ezt el is mondtam nekik, tehát úgy indítottam, hogy most meg fogtok lepődni, de hát én az óvodából egy óvonéni vagyok, aki mesét jött nektek mondani, de... És akkor elmondom nekik azt is, hogy ugye régen a mese az nem a kisgyermekeknek szólt, hanem igenis a felnőtteknek, meg a nagyobbaknak, és elég érettnek kellett ahhoz lenni, hogy odaüljenek mesét hallgatni, és szerintem ti már elég érettek vagytok ahhoz, hogy ezt a mesét meghallgassátok, tehát szoktam nekik ezt is mondani.
0: Télen a fonóban ezzel szórakoztatták egymást,
2: így van. És akkor már úgy felkeltem a figyelmüket, hogy hát akkor, ha tényleg elég érettek, akkor most figyelni fognak. És akkor ugye a mese előtt szoktunk, nyilván egy gimnazista osztállyal a népi játékok közül mondjuk nem egy kinabárány benne farkast fogok vinni, de például a kőpapírollónak nagyon sokféle verziója van, és azt nagyon szokták szeretni, és többféle olyan játék van, amit akár az órához is tudok igazítani.
0: De most elhangzott ez, hogy az érzelmi intelligencia fejlődésében milyen nagy szerepet játszik a mese. Miért van a mesének ilyen intenzív hatása erre a területre? Mitől érik el a mesék ezt a hatást?
2: Ugye régen is, tehát a mesemondók ugye egy élethelyzetre mondtak, amellett, hogy ugye szórakoztatták az embereket, egy-egy élethelyzetre mondtak mesét. A mesékben ugye minden benne van, mindenre a válasz, én azt gondolom, és amikor a mesét mondjuk, akkor ugye az egész közösség hozzákapcsolódik, és ugye látom azokat a csillogó szemeket, hirtelen ez a mesének a közösségformáló, közösség megtartó ereje ugye így elindul, ez az élőszavas mesemondásnál van, és hát utána beszélgetünk, nem azt, hogy miről szólt a mese, vagy ki volt ez és ez a szereplő, hanem olyan kis gondolatébresztő kérdéseket teszek fel, amivel elindul ez a folyamat.
0: Szokott például ilyen kérdést feltenni a nagyobb a szavaknak, hogy amikor valamilyen választás előtt áll a főhős, de még nem folytatja a mesét, csak mondjuk megáll és megkérdezi, hogy te mit csinálnál? Van ilyen?
2: Pont így nem, de például mese előtt játszottuk már többször azt, hogy ez is egy nagyon jó kis játék, hogy döntéshelyzeteket sorolok, hogy te mit választanál. Tehát így vezetjük be a mesébe őket, hogy például film vagy könyv, és akkor álljatok arra, aki a filmet válaszza, arra, aki a könyvet. Vagy együtt lenni a barátaiddal, vagy inkább egyedül lenni ma este. Biciklizni vagy sétálni, tehát vannak ilyen egyszerűbb kérdések,
0: és meg is indokolják,
2: vannak mélyebbek is. Hát van, amikor megindokoljuk, van, amikor egyszerűen csak hagyom, hogy döntsenek.
0: Főigazgató úr az előbb mondott egy másik dolgot, hiszen egy református intézményről van szó, hogy a keresztjén értékek mentén. Vagyis ez mit jelent? Akkor a mesét is gondosan kell megválasztani. Mi az, ami nem jöhet szóba ilyenkor?
1: Vannak tiltó listás mesék? Nem tudom.
2: Nem, nincsenek, de egyébként tehát a mesék, főleg ugye az európai kultúra meséi azért a keresztény értékeket magukban hordozzák. Főleg ugye a tündérmesék, varázsmesék, tehát ott ugye a mese elején kialakul valami hiányállapot, de a végén mindig ugye kialakul a rend, és ugye ezek összhangban vannak a keresztény értékekkel, a hős útja, ugye, amin a hős végig megy út, jónak lenni jó, ugye jó tett helyében jót várj, azért ezek a keresztény értékrenddel összecsengenek.
0: A magyar népmeséken kívül akkor más népek meséi is szóba jöhetnek?
2: Persze.
0: Igen?
2: Szoktam is használni, igen.
0: Tehát mondjuk állatmesék igen. is akár.
2: Igen, hát a magyar népmesék között is vannak persze
0: állatmesék. Igen.
1: Amikor az avatója volt az intézménynek, akkor ott ebben a főigazgatói szerepemben próbáltam egy kicsit úgy a múltat jelent összekarolni, és akkor én ott a hallgatóságtól nem szakavatottként, de feltettem néhány kérdést, és működött, és az egyik kérdés, hogy mi a kedvenc mesét, vagy mi a te történet. És ott nem is ez volt a lényeg, hanem az, hogy azt a gondolatot is előhoztam, hogy érdekes ennek a mai generációnak, hogy magyar népmesét emlegettük, meg alapvetően abból merítünk, de hogy egy mai fiatalnak, egy mai 10-12 évesnek nem ugyanazok a képek és emléktörténetek élnek benne, mint ami bennem is él. Én is ott megneveztem a hallgatósnak négy mesét, amit ott elő tudtam hozni, melyek voltak. Hát nem kedvenc, bizonyos értelemben kedvenc, de inkább maradandó lehet, hogy ez a helyes megfogalmazás. És hogyha ma megkérdezném például egy 12-14 éves gyereket, hogy neki mik a kedvenc, akkor ő most a Pikachu-t meg a Pokémont, vagy nem tudom, hogy miket mondanám. Már azon is tudom, nem vagyok ebben annyira tájékozott, mert a mi gyerekkorunkban még a magyar népmesék voltak, és a kacsa mesék, meg ezek még csak később jöttek be, amikor vasárnap délután néztük, de hogy az már ott az új világnak, vagy az új időszámításnak a kezdete volt. Ma egy mai tizenéves gyereknek pedig jó kérdés lenne, hogy mi van a lelkében, hogy mi jön elő a lelkében, és korán sem az, ami a miénkben. Értékek mentén teszem hozzá, és akkor itt kapcsolódok vissza a gondolathoz, hogy értékek mentén pedig pont jó, hogy értelemszerűen a pompás mesénél meg nem a modern mesék vannak ott, hanem az örök érték mentén megszületett mesék.
0: Az előbb mondott Erika egy nagyon érdekes dolgot, hogy a belső képek, hogy a gyerekekben hogyan jönnek, hogyan alakulnak ki ezek a belső képek, és ugye, hogy itt mennyi kárt tettek ezek a digitális eszközök, mert ugye a gyerek helyett megalkották a belső képet, vagy megalkották azt, hogy neki milyen belső képet kellene megalkotnia. A mese segít abban, hogy ezt visszahozzák?
2: Igen, igen, és főleg ugye így, hogy a mozgással, mondókákkal, énekek kísért mesék, vagy ugye kiszínezzük, elmondjuk, amikor ugye azt mondom a gyermekeknek, hogy mondjuk a medve és a macskába, hogy a bödön zsír, és akkor azt tudja, hogy mi az, hogy bödön sok gyermek. De hogy például itt mese közben akár bevihetek tárgyakat, megmutathatok, elmagyarázhatom nekik, hogyha élő szóban mesélek, és nem egy könyvből olvasom fel a mesét, és így nem képi anyagba kapja a mesét, hanem ő képzeli el, és annyit képzel el belőle, amennyit tud, és amennyit be tud fogadni. Tehát például nekem a magyar népmeséknek a rajza is sokszor például a hétfejű sárkány, mondjuk az ijesztő tud lenni. De hogyha a gyermek maga, akkor olyan sárkányt képzel el, amit ő be tud fogadni, és akkor már nem olyan ijesztő.
0: Érdekes az is, hogy hogyan változtatja meg ez a fajta mesemondás, mesehallgatás a kisebbek és a nagyobbak szókincsét, kifejező készségét egyaránt. Ez megfigyelhető?
2: Igen, erről sokat tudnék beszélni, de akár a saját gyermekeim, ugye mind a három gyermekem már magzati kortól kezdve mesékkel nőtt fel, mert nagyon sokat meséltem nekik, és akkor annak idején, amikor ugye elkezdték az általános iskolát, akkor mondták bizony a fiamnak is a tanítói, hogy 2-3 évvel a szókincse a korosztálya előtt van. Rengeteg mesét mondtam nekik, és kamaszként is mesélek nekik még a mai napig egy-egy adott élethelyzetben. És óvodásom is volt már olyan, aki nagyon megkésett beszédfejlődésű volt, nagyon nehezen fejezte ki magát, és ugye én ezekkel a népmesékkel kezdtem hozzájuk közeledni, és rengeteget meséltem, nagyon sokat, és amikor ballagott el, soha nem felejtem el, hogy volt egy kis csintalansága, amiért rászóltam, és akkor így ő mondta nekem, hogy megregulázlak, óvónéni, de így viccesen, és akkor így ránéztem, mit csinálsz? Megregulázlak, és akkor meglepődött, hogy lehet, hogy rosszat mondtam, és meg is magyarázta nekem, hogy tudod, úgy, mint a kacor királyba, tehát még el is magyarázta, és teljesen helyén használta egyébként a kifejezést, tehát egyáltalán nem volt bennem harag, hanem öröm volt, hogy ezzel a gyermekkel, aki egyébként megkésett beszédfejlődéssel indult az óvodás éveinek, idáig jutottunk el, hogy ő már ilyen kifejezést használt, és ezt nyilván a népmesékből kapta. Aha.

0: Főigazgató úr, egyébként napjainkban ez az egyik probléma, hogy keveset olvasnak a fiatalok, ugye? Mert minden más leköti a figyelmüket. Például egy ilyen mesélős óra mennyit segíthet ezen? Hogy látja?
1: Hát biztos, hogy sokat, éppen előbb gondolkodtam el rajta, hogy a Bödön a mai köznevelésben, mint tananyag, hol jelenik meg. Csak maga a kifejezés, meg egyáltalán, hogy azt mire kell használni, de egyáltalán a szónak az ismerete. Biztos, hogy újszerű tartalmakkal is találkoznak, és én azt gondolom, hogy ez biztos, hogy ez is gazdagítja őket.
0: Mennyire fontos a mesemondó személye? Tehát mennyire fontos, hogy egy szakavatott személy mondja ezt a mesét, szakavatott vezetéssel történjen mindezt? Tehát például a főigazgató úr mesél?
1: Nem, de ahogy így közel kerültem ehhez a dologhoz, úgy bele képzeltem magam, hogy vajon én alkalmas lennék-e élő mesemondásra. Állítólag Erika szerint lehet ezt tanulni.
0: Igen, lehet.
1: Tehát ott lehet ezt tanulni, de onnantól kezdve, hogy a gondolat most nem kezdett el foglalkoztatni, ez nem jó kifejezés, de hogy bele tudnám magam képzelni ebbe a szerepbe. Kell rá termettség, de azért tanulható.
2: Tanulható, tehát nyilván mind mindenre kell rá termettség is, és mind, szinte minden tanulható. Ugye a pompás napok módszere az egy kiváló módszer arra, hogy megtanuljon valaki mesefoglalkozást tartani, mesét mondani. Nálunk most az intézményből egyre többen végzik el a képzést, és bizony voltam bent egyre több olyan órán, amit már nem én tartottam, hanem a tanítónénik, és fantasztikus volt. Tehát engem is elvarázsoltak, és ilyen tiszta liba bőr voltam. Csodálatos volt hallgatni, már nem mint mesemondó, hanem ugye mesehallgatóként bent lenni, és ők is ugye ezt a képzést elvégezve jött meg a bátorságuk, inspirációjuk arra, hogy mesét mondjanak.
0: Mitől lesz jó mesemondó valaki?
2: Nyilván kell hozzá egy olyan személyiség is, de szerintem nagyon kell szeretni a meséket, tehát hitelesen kell tudni mesélni. Én nagyon szeretem a meséket. Kell hozzá narratív képesség mindenképpen, tehát merni kell megszólalni.
1: Bátorság
2: is kell. Én például nem mertem sokáig. Nekem a fiam kezdett el még ilyen általános iskolai versenyszerűen meséket mondani, és én csak az óvodai csoportomban mertem mesét mondani, sehol máshol, éveken keresztül, sőt tovább megyek, még nagyon a szülőértekezleten se szerettem beszélni, izgultam, és egyszer felkértek egy konferencián előadást tartani, és akkor én egy konferencián ott szakemberek előtt megszólaljak, és nagyon-nagyon-nagyon féltem, akkor végeztem el egyébként ezt a képzést, pont akkor, tehát volt idő a kettő között, elvégeztem ugye a képzést, és ugye ez nagyon sok bátorságot is adott, és ugye az volt bennem, hogy hát a fiamat mindig bátorítom, hogy menjen, meg jó lesz azon a versenyen, meg ugye őt is hívták már ide-oda mesét mondani, több fesztivál, Szilva fesztivál hasonlók, és akkor fiamat tolom, hogy már pedig ugyan már ez a pár száz ember, most elmondod ezt a mesét, és akkor én nem merek, és végül is én itt léptem át ugye a korlátaimat, tehát én nem születtem mesemondónak.
0: Ugye a Csillagfürt református óvoda tagintézménye indította el ezt az egészet. Onnan indult. Először az óvoda kapta meg ezt a címet. Ezért azt gondolom, hogy most mutassuk már be egy kicsit az óvodát. Arra kérem Erikát, hogy egy picit beszéljen. Hány gyerek jár ide? Hány csoport van? Hogy néz ki ez?
2: Református óvoda vagyunk, 4 csoportos óvoda, 100 gyermek jár ide. Az óvonénieink közül egyre többen végzik el a képzést, és a csoportokban egyébként, igen, itt jön ez, hogy mindenki mesemondó, ez igen, minden csoportban élőszóban mesélnek az óvónénik, tehát a gyermekek azok a meséket élőszóban, nem minden alkalommal, és nem minden mesét, mert nyilván a műmeséket és azokat is használnunk kell, nem élőszóban mondjuk, tehát azt el kell olvasni, ezért mondjuk nagyon szeretjük a papírszínházat, azt is szoktuk használni, rengeteg papírszínház mesénk van, hogy mégis ugye ez a szemkontaktus megmaradjon, és akkor tudunk mesélni így a gyermekeknek, de azért a népmeséket élőszóban mondják az óvónénik, vannak családi alkalmaink, amikor ugye mesenap, vagy például a Mártonnap, amikor élő szóban hangzik el mese szülőértekezleten, szülőknek mesélünk élő szóban, népi játékot játszottunk már többször a szülőkkel, illetve az értekezleteinken is szoktunk mesefoglalkozást tartani, amikor ilyen szakmai nap van, vagy értekezlet, akkor én mondjuk tartok egy olyan mesefoglalkozást az óvónéniknek, amit utána vihetnek a csoportjaikban, és használhatnak, és használják is, és nagyon nagyon jó visszajelzéseket kapunk erről.
1: Maga az óvoda tényleg annyira jó látni, egy modern építésű új óvoda épületről beszélünk, nagyon jó feltételekkel, külön tornaszoba, egy közös nagy aula, ami ritkaság az óvodákban, ahol ezeket a foglalkozásokat nagyon szépen jól meg lehet tartani. Sószoba, egy nagyon jó udvar, csodaszép a Csillagfürt óvoda.
2: És tényleg, tehát, hogy nagyon innovatív a csapatunk, tehát nyitottak minden újra, és nagyon gyermekközpontú egyébként.
0: Főigazgató úr, milyen gyakran látogat el az óvoda részhez?
1: 2 hetente, 3 hetente lehet, hogy akkor igaz lehet az állítás, hogy kiútok, bár én magam, amikor Békésre kerültem, megfogadtam, hogy minden héten minden intézményegységbe eljutok. Ez azt gondolom, hogy nem csak rajtam múlt, hanem az elém jött feladatokon is, hogy ezt nem sikerült tartanom, de alapvetően én azon mosolyogtam, hogyha egy intézményről beszélünk, ugye Békésérefi óvodától érettségig, akkor lehet, hogy következő évben már egy következő főigazgatónak kellene valóban élesíteni azt a rendet, hogy gimnázium tanárt is kiutalunk a hospitálásra az óvodába, hogy menjenek és lássák, és érezzék, és tudatosodjon bennük az is, hogy igen, az óvoda is oda tartozik a Békésirefihez. Nem azért, mert a városban talán legmesszebb van az óvoda, nem azért fogalmazok így, hanem azt gondolom, hogy ha valaki a saját maga területén dolgozik, akár alsó tagozaton, felső tagozaton, gimnáziumba, persze nevelőtestületi értekezleten, külön alkalmakon a teljes nevelőtestület egyében többször is találkozik már, ez korábban nem így volt. De teljesen más élmény, amikor valaki bemegy oda és azt mondja, hogy hát én itt vagy nagyon régen, vagy még egyáltalán nem is voltam, és ugyanannak az intézménynek a pedagógusáról beszélünk, és én ezért mondom azt, hogy fontos lenne az, hogy ilyen élmény is legyen, és bár itt a pompás képzésnél olyan zavatónál nem sikerült mondani. Megvalósítani, hogy ott tartottuk volna, hiszen pont azt mondtuk, hogy akkor tartsuk a gimnáziumnak a dísztermébe, hiszen itt most a másik vége ennek a történetnek az érettségi és az ő korosztály, tehát ott legyen az intézmény avató, de nem felejtem el, és nem is szeretném elfelejteni, hogy a záró értekezletet az óvodába jó lenne tartani ebben az évben, hogy azt mondjuk, hogy mindannyian oda megyünk az óvodába.
2: Ami nekünk nagyon-nagyon nagy élmény volt így óvónéniknek, hogy idén 2 képzést is meg tudtunk, pompás napok képzést valósítani, úgyhogy az érdeklődő tanítókat és tanárokat is be tudtunk vonni, ez az óvodánkba valósult meg, és 2 képzésen is közel 30-an voltunk jelen, és bizony tanítók és gimnazista tanár is ott volt, és élve.
0: Főigazgató úr, mikor végzi el ezt a képzést? Mert látom a szemén, hogy nagyon szeretné.
1: Már az, hogy szeretném, az nem. Útkeresésben vagyok. Ugye egy éve arról beszélgettünk, hogy oda kerültem így nagy hirtelen a Békésérefébe, és hála Istennek az látható, tudható, hogy valóban következő évben már egy következő főigazgatója lesz ennek az intézménynek. Egy helyi kolléga a név szerint is, ha szabad, Bensrótné Kecskeméti Krisztina tanárnő lesz a főigazgatója ennek az intézménynek. Szeptembertől már, én magam pedig útkeresésben vagyok. Hogy ebben lesz-e pompás tanfolyam, vagy valami, azt nem tudom. Még lehet, hogy belefér. Nekem is furcsa volt, hogy mitől pompás mesemódszert, mitől pompás, és hogy figyelt, hogy jól mondom el. Tehát én magamon úgy fordítottam le, az, amikor megtörténik az alkalom, elvarázsol a mese, részesévé lettem, van bennem egy kereklet érzelmi szinten is a világ bennem, és hogy ennek az érzése, hogy ez egy felemelő érzés, és talán így illeszkedik maga a szó, hiszen olyan furcsa maga az elnevezés, de így kapcsolódik bennem össze,
2: igen,
1: hogy mitől is lett ez pompás.
2: Hogy amikor ugye a Deák Zsoltér Boglárka és Kormos Rebeka keresték a nevét a módszerüknek, és akkor gondolkodtak, hogy mi is legyen ennek a neve, akkor hát abban egyet értettek, hogy ők is, és a hallgatóság is, a résztvevők is pompásan érzik magukat ezeken a mesefoglalkozásokon, és akkor így jött, hogy hát ezek pompás napok, és tényleg, amikor például én is mondjuk megtartok egy mesefoglalkozást akár az óvodában, akár az általános iskolában, akár gimnáziumban, mindig olyan flow-ba jövök el, olyan felszabadultan, olyan nagyon jó kapcsolódni, nagyon jó a mese által összekapcsolódni, és mindig megkérdik, hogy lesz még ilyen óra, és jön még vissza hozzánk, és ez olyan pompás érzés, és mindig olyan pompásan vagyunk benne is, és utána is, és most, amikor volt az avató, akkor egy diákpresbiterünk is felszólalt, elmondott néhány szót, tudod, és ő is azt mondta, hogy az ő osztályukban háromszor voltam már. És azt mondta, hogy azokon a napokon, amikor ugye ezzel a pompás órával, náluk pont az első két órában voltam dupla órát tartani, és amikor ezek a napok vannak, hogy én mesefoglalkozást tartok nekik, akkor jobban vannak egész nap, a közösség valahogy jobban működik, kevesebb a konfliktus, jobban odafigyelnek egymásra, pompásan érzik magukat. És én pont ezt mondtam, hogy ha csak azt tudnánk elérni, hogy minden osztályban csak fél évente tudnánk egy-egy ilyen pompás alkalmat biztosítani a gyermekeknek. Tehát ha egy gimnazista 4 évig jár mondjuk a gimnáziumban, akkor már 8-szor lehetne ilyen flow-ba, és ilyen nagyon kellemes, és tényleg jó szokott lenni, mert sokat játszunk, és odafigyelünk egymásra. Tehát olyan érzésekről beszélgetünk, utána is, előtte is, hogy úgy figyeljenek oda egymásra, és olyan dolgokban nyílnak meg, olyan kérdéseket tesznek fel egymásnak esetleg, amiről lehet, hogy máskor nem beszélgetnének.
0: Mit jelent egyébként ez a cím az intézmény számára, hogy most már komplexen vonatkozik minden tagintézményére?
1: Egy elköteleződést jelent mindenféleképpen. Tovább kell haladni azon az úton, hogy valóban ne csak fél évente egyszer, hanem akár 3 havonta is lehessen, és most én azt gondolom, hogy még lesz ott több is, nem csak 3 havonta. Tehát, hogy egyre jobban része lesz a mindennapoknak a pompás módszertan az alsó tagozaton, a felső tagozaton és a gimnáziumban is.
2: Már ugye 3 nagykövete is van az intézményünknek, és egyre többen végzik el a képzést, így már nem csak én fogok tudni, tehát én ott leszek mellettük szakmai tanácsadóként, de úgy igyekszem most már elengedni néhány kollégát ezen az úton, és akkor viszont már egyre több osztályban meg tudnak jelenni a meseórák.
1: Tehát ezt az elköteleződés mindenféleképpen jelenti, illetve elsők vagyunk az országba. Én nem nagyon szeretem ezt, de sokkal inkább úgy fordítottam le magamnak, hogy útkeresői vagyunk egy új lehetőségnek.
2: Ez a pompás napok ugye egy híd is lehet az intézményegységeink között. Én hiszek a népmesség közösségformáló megtartó erejében is, hogy akkor tovább kísérik ezek a fajta mesefoglalkozások. Általános iskolában is őket, ugye ez egy biztonságot ad nekik, de akár utána felsőbe és gimnáziumban is, tehát megvan ez a fajta biztonság, hogy akkor én ezt tudom, ezt ismerem.

kedves hallgatóink! Ismerjük meg egymást című magazin műsorunkban beszámoltunk arról, hogy a békési Szegedi Kis István Református gimnáziumot, technikumot, általános iskolát, óvodát és kollégiumot pompás mesés intézményé avatták április 1-én. Ennek kapcsán Dihenné Rucz Erika óvodapedagógussal, mesemondóval, pompás mesés nagykövettel és Sipos Tamás Norbert főigazgatóval beszélgettünk. Megtisztelő figyelmüket munkatársai nevében is köszöni Tóth Emese, viszont

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megvan, mikor érkezik az augusztusi nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátás. A Magyar Államkincstár hivatalos folyósítási naptára szerint a banki jóváírások augusztus 12-én szerdán történnek meg. Mivel ez a nap hétköznapra esik, a kifizetés a megszokott normál menetrend szerint zajlik. Az év hátralévő részében a szeptemberi utalás lesz rendhagyó, akkor 11-én fizetnek, míg a decemberi járandóságot az ünnepek miatt már a hónap elején megkapják az idősek. A készpénzes postai kézbesítést kérők esetében a kifizetés most is az egyéni naptár szerint történik. A hatóságok felhívták a figyelmet, hogy a biztonságosabb banki utalásra az ügyfélkapun vagy személyesen is le lehet cserélni a postai utat. Sokan eleshetnek a 100.000 forintos iskolakezdési támogatástól. Mint arról híreinkben korábban beszámoltunk, 100.000 forintos automatikusan folyósított iskolakezdési támogatást vezet be a kormány a rászoruló és az egyszülős családok számára. Bár a juttatást igénylés nélkül utalják, a Szociális és Családügyi Miniszter figyelmeztetett, az egyedülálló szülőknek ellenőrizniük kell a státuszukat a Magyar Államkincstárnál. A hivatalos rendszer ugyanis csak azokat tekinti egyedülállónak, akik már emelt összegű családi pótlékot kapnak. A családi állapot változása pedig nem frissül automatikusan. Az elmaradt bejelentést a szülők az ügyfélkapun vagy a kormányablakokban pótolhatják. A támogatás első 50.000 forintos részletét augusztus 24-éig utalják. A 200 km per óra feletti gyorshajtás, a súlyos ittas vezetés vagy a vasúti átjáró tilos jelzésének szándékos megszegése esetén indokolt lehet a jármű elkobzása, vetette fel a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében osztrák és svájci példákra hivatkozott és hangsúlyozta, a szigorítás csak a legsúlyosabb esetekben merülne fel, a cél pedig a védtelen közlekedők megóvása. Az autók elkobzásának ötlete a napokban indult közlekedésbiztonsági konzultáció része is. Ebben a lakosság véleményét kérik ki az illegális versenyek szabadságvesztéssel való büntetéséről, a vagyonarányos bírságokról, valamint az elektromos rollerek sebesség és életkori korlátozásáról, illetve a kötelező fejvédőről is. A balatoni gyermektáborok heti díja idén 50 és 250 ezer forint között mozog, de egyes speciális programok ennél is többe kerülhetnek. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a kínálat rendkívül sokszínű, a napközis táborok már 50-80 ezer forinttól elérhetők, míg a szállást és teljes ellátást biztosító táborok ára általában 100 és 250 ezer forint között alakul. A legfőbb ügyész hivatal vesztését kezdeményezi két jogász. Hivatalos levélben fordultak a parlament elnökéhez, hogy kezdeményezze a legfőbb ügyész hivatalvesztésének kimondását, tudta meg a 24.hu. A beadványt jegyző két ügyvéd öt olyan pontot sorolt fel Forsthoffer Ágnesnek, amelyek szerintük megalapozzák a méltatlansági eljárást. A kifogások között szerepel az úgynevezett aranykonvoj ügy, a Semmilyen Zsoltot és Gulyás Gergelyt érintő rágalmazás ügyek kezelése, valamint a terror elhárítási központ külföldi személyvédelmi kiadásainak jogszerűsége. A jogászok a dokumentumot tájékoztatásul Magyar Péter miniszterelnöknek is megküldték. Lehoczky Zsuzsát köszöntötték 90. születésnapján a Budapesti Operett Színházban ünnepi fogadáson. Lehoczky Zsuzsa a nemzet színésze, Kossuth Díjas művész, páratlan 1947-től 2021-ig tartó pályafutása során szubrettként és primadonnaként is a magyar színházi világ legendás alakjává vált. Olyan ikonokkal állt egy színpadon, mint Honti Hanna vagy Latabár Kálmán. Lehoczky Zsuzsa 5 évvel ezelőtti búcsúgáláján megígérte, hogy a 90. születésnapjára visszatér a teátrumba. Az ünnepi alkalom tiszteletére a szombati gálaműsort az M5 kulturális csatorna ismét a műsorára tűzte. Március közepe óta a legmagasabb szintre emelkedett az európai gázár az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő konfliktus miatt. A feszültség a Hormuci szoroson áthaladó globális tengeri szállítmányokat veszélyezteti. Az irányadó holland gáztőzsdén több mint 4%-kal drágult a gáz, így egy megawattóra ára már megközelítette a 60

ki a teste, lelke, szívet állja szemegödre, nem is tudja, feltámad-e, elpihenne, mint örök.

0: szívet állja szemegödre, s hazáján, ha segíthetne, élne mégis mindörökre.
1: Reklám.
2: Abigail.
3: A gogyós gyümölcskertész. Édesapja. Szent Péteres erdőse. Házasságon innen.
2: Katalin.
3: És a gyerek.
4: A gólya kalifa.
2: Foszti fiú esetre.
3: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban.

0: Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
1: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
2: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Szilágyi Tibor.
3: Az ablaktáblák szét voltak húzva, amikor fölébredt. A tavaszi reggel aranyfénye öntött el a szobát, és a ragyogó hullámokban trulla szögdösött ide-oda, mint valami élemedettebb kövér delfin. Trulla, te vagy? Könyökölt fel Quinn Tibor, és az ajtót nézte. Félig nyitva volt, és zuhogott be rajta a jácintok illata. Kistit? A dajka oda perdült az ágy elé, és csapkodta össze a két kezét. Képzeld, ezek az ökrök nem akartak hozzád beereszteni. Te mennyit adtál értük? A kapusod, nem mondom, megért egy zsák finom lisztet, mert nagyon finom művelt ember. Rögtön dominának szólított. Hanem a domestikusodért nem adnék egy marék zsizsikes lencsét se. Majd kivertem a szemét a stólámmal, míg észrevett. Csattogtatta, lobogtatta az ezüsttel kivarrott keskeny nyakba vetőt, amit csak férjes úrnők viselhettek. Quinn Tibor kis Tit miatt való türelmetlenségét is elfelejtette meglepetésében. Trulla, hát te férhez mentél? A dajka gyík szemében méltatlankodás látszott. Csak nem csodálkozol rajta, mineki szólítsalak most már? Lovag, megnyomta a szót. Látod, én nem csodálkozom rajta, hogy te olyan rendetlen vagy, mint egy igazi nagyúr. Fejcsóválva vette fel és rázta ki a bíborcsíkos tógát, amit Quinn Tibor úgy dobott le magáról vetkőzéskor, hogy nem nézte hová esik. De hát volt szíved úrnődet elhagyni? Trulla visszadobta a tógát a mozaikra, és elzokogta magát. Hogy én hagytam volna el, aki járni és beszélni tanította, aki egy ágyban aludtam vele, mikor himlős volt, és éjjel-nappal fogtam a kis kezeit, hogy égtelenre ne vakarja magát, aki nélkül úgy elgírhesedett volna az apja mellett, mint egy gazdátlan macska fiók, akiből az utca gyerekek játékot csinálnak, aki 23 kérőnek adtam ki az úti cédulát ő miatta, pedig némelyiket már jobban szerettem, mintha hites uram lett volna. Az első még akkor csak manipulus vezető tizedes volt, de ha a Karhéi csatában agyon nem szúrták volna, én most, mint tábornok özvegye mehettem volna férhez. Ugyan nem panaszképpen mondom, mert így is nagyon rendes uram van, magiszter az is, mint te voltál, csak ez komoly magiszter. Ilyen szép nagy haja van. Ő a mészárosok kollégiumának a magisztere. A második kérőm bal keze hüvelykújjával és mutató ujjával jelezte, hogy nagyon komoly enumerációra készül. Quinn Tibor elfogta a kezét, és a magáéban tartotta. Azt mondd meg előbb, Trullám, miért hagytad el a nobilisszimát? A dajkának megint elredtek a könnyei. Nem hagytam el. Elkergetett. Ő? Hogy gondolhatsz ilyent? Szikrázott Trulla szeme. Az úra? Trulla megvetően lebittyeztette a száját. Úra? Maxentius? Úgy ura az, mint te. Hiszen azért kergetett el, mert nem tud ura lenni. Azt hiszi, én vagyok az oka. De hát minek az oka, Trulla? Quinn Tibor a bordáin érezte verni a szívét. Ej, no, hát annak, hogy szegény kicsi drágám még mindig nem tette le a lány bulláját. A princeps mindjárt az első éjszaka úgy szalad ki a szobából, mintha az erünniszek kergetnék, és az én torkomnak esett neki, hogy mit csináltam én az úrnőmmel. Még hozzá se ért, csak a kezét nyújtotta ki érte, mikor annak már megdermedt keze lába. A szeme megüvegesedett, és a szája olyan hideg lett, mint a halottnak. A magam két szemével láttam, mert én dörgöltem a szíve gödrit szárított szarvas szív porával. míg megint meg nem indult benne a vér. Akkor aztán újra próbát tett vele az a korságos, de megint csak úgy járt, mint akinek jégből van a kulacsa, és abból akar forralt bort inni. Összedugta a fejét az apjával, meg az orvosokkal, etették vele a vasfű gyökeret, itatták 2 hétig napjában 3-szor a krateogonont, nem ért semmit. Akkor aztán megint engem vettek elő, mit tudok. Megmondtam úgy, hogy van, az én kicsi drágámat valaki megverte szemmel. Meghalasztotta a szívét, és a rontást csak az veheti le róla, aki ráadta. Most már arról vallottak, mondjam meg, ki volt az. Na mit tudhatom én azt? Sok embernek van összenőtt szemöldöke, és az mind ért a szemmelveréshez. Lehet, hogy valamelyik istentelen volt, hát mit tudom én? Erre zavartak aztán világgá, hogy addig szem elé se kerüljek, még meg nem találom az átkozott szemüt. Nem azért állt meg, mert elfáradt, hanem mert Quintipor visszazuhant az ágyba. Nem jól érzed magad? Nehéz ez a virágszag, ugye? Dehogy, trólám, dehogy. És a kis, az úrnőd engedett elűzni? Nem törődik ez a világon semmivel. Legyintett, elbúsultan a dajka. Kell, fekszik. Egész nap jön, megy a kötőkosarával. Néha dúdolgat is, de se nem mosolyog, se nem haragszik. Borzasztó rossz természete lett szegénykének. Elmegyek aranyvirágon, mondtam neki. Jó, trulla eredj, felelt rá. De nem is jövök vissza többet, aranymadaram. Jó, trulla, ne gyere. Hát ezt érdemeltem én tőle. Gönnye indult megint, megtörölgette szemét a stóla sarkával. Meg is fogadtam, hogy nem gondolok rá többet, nem rontom bele magam. De hát tudom én azt megállni. Most is ő miatta tettem meg ezt a nagy utat, Mediolánumtól idáig. Ő küldött, dehogy, hiszen őt magukkal vitték a császárék Nikomédiába. Azt mondják, ott majd helyrehozza az egyenletes meleg. Már pedig azt az öreg trulla jobban tudja, mi kell az ő kicsi drágájának. Ha valami van a világon, ami megmentheti, azt csak én küldhetem el neki. Kis kosarat emelt fel a földről, nyitogatta a tetejét. Quintipor akkorát kiáltott rá, hogy összerezzent. Megmenteni? Hát, de azért ne egyél meg, hiszen én nem tehetek róla. Akkor kaphatta a száraz betegséget, mikor egész nap oda mászkáltatok való bájéban, és este úgy jött haza, mint az ázott ülge. Attól kezdve van a köhögés meg a félrebeszélés. De ne félj! Ez elmulaszt minden. Ennyi hová tettem. Izgatottan turkált a kosárban, és míg beszélt, kezdett megverejtékesedni a homloka. A szuburrában lakik egy javasasszony. Annak van valami tengeri hagymája, amelyik minden köhögést elállít. Neki is azt adott az anyja már 3 napos korában, és ezért nem köhintett még egyet se életében, pedig már 153. esztendejébe fordul. Hová lettél már, te büdös? Ezen kellene élni minden embernek, de bizony szegény emberben nem való. Minden esztendőben csak egyszer hoz ilyent egy griffmadár a hiperboreuszok országából. Leszáll vele az Albánuszi tó partján, s aki olyan szóval kiáltja meg, ami kedves neki, arra rávisít örömében, és olyankor kiejti a szájából a hagymát. No, ez az, no, ebben a kendőben. Nem, valami másba kötöttem. Aki azonban kedvetlen szót mond neki, azt rögtön széthasogatja. És azért olyan drága a hagyma, mert ilyen életveszedelemmel jár a megszerzése. Bizonyosan tudom, hogy egy sárga vászon kendőbe kötöttem. De hát hol vegyek én annyi pénzt? Ettem magamat, amivel a javasasszony beelégszik. Tudod, mit csináltam? Azt a karneónyakláncot adtam neki, amit jegyajándékba kaptam a magisztertől. Már nem te tőled, hanem az igazitól, az enyémtől. Fortunára mondom, rám fogja a taglót, ha megtudja. De azt se bánnám már, csak a hagyma meg lenne. A homlokára ütött, és hirtelen fölkapta a kosarat. Tudom már, bizonyosan a Deabona oltárán rántottam ki a kosárból, mikor a báránycombot kivettem belőle, amit az istennőnek hoztam. Tartós egészséget kértem a magiszterem számára. No, szaladok is, lovag. Te se kerülj ám el, ha arra jársz mifelénk. Jaj, megyek, megyek, már itt se vagyok. Ki is ment az ajtón, de megint visszafordult. A lovag már akkor arcára feküdt az ágyban. Már megint alszol, akár az én szegény kicsi drágám. Ugyan, most már te is teheted. Gwyntypor nem mozdult. El is felejtettem megmondani, miért jöttem. Olyan sokáig kerestem a palotát, hogy közben egészen kiment a fejemből. Csak azt akartam megmondani, hogy szegény kicsi drágám téged is emlegetett, míg mellette voltam. Gwyntypor fölült. Az arca sápat volt, a homloka, hogy elnyomta, piros, mint a vér. Emlegetett? No, ne ijedj meg, nem rossz végről emlegetett, csak olyan félrebeszélésből, hogyha te tudnád, milyen beteg ő, bizonyosan megtartanád az ígéreted, akkor ő meggyógyulna. Mondom, ez csak olyan félrebeszéd volt. Talán eszedbe se jut már, mit ígértél neki. Vagy igen? Éjjj, már látom az arcodon, hogy valami kópéságot ígértél neki. Tudod már mit? Tudom. Mosolyodott el Gwyntypor. Ez a mosoly aztán egész nap le sem maradt az arcáról. Mosolyogva szállt a fürdőjébe, mosolyogva öltözködött fel, és mosolyogva rakta körül a jácintokkal a két hermát. És mosolygott akkor is, mikor a két tudóst meglátta az átrium oszlopai közt sétálgatni. Bion is mosolygott, egy kicsit gúnyosan. Barátunk megmenekült, mutatott Lactantiusra. Istene zászlaja alá úgy özönlenek az önkéntesek, hogy az ilyen veteránuszt be se sorozza. Csúfolódott, de azért szeretettel veregette a rétor vállát, aki nem mutatott sértődést. Úgy van, amint mondott, Bionon. Isteni a döntés, hogy kinek az áldozatát kívánja és fogadja el, kiét nem. Abban a jelben, amit ő ad, nem lehet csalódni. Tegnap, amikor veled beszéltem, úgy éreztem, mintha onnan felülről nagy fényesség sütne a szemembe. Ahogy a Genézius arcát leírták nekem, s te magad is beszélted, ő is valami ilyen hirtelen fényességet kaphatott. Én is egész éjszaka láttam, most már nem látom. Gwyntypor mosolyogva bólintott. Visszaintegettek neki, mert azt hitték búcsút int, pedig ő helyeslést bólintott. A hirtelen fényességgel úgy áll a dolog, ahogy a rétor mondja. Ő is látta azt a fényességet, amely a Genézius arcán visszatükröződött, és amelyet a rétor nem látott többé. A fórumra ment, és Benonit kereste, az istenkereskedőt, azon a helyen, ahol az előző reggel találkozott vele, Tiberius Alexander szobra körül. Egy zsidó származású férfi jut, aki megtagadta Izrael istenét, sőt, temploma felgyújtásában is segítségére volt az átkozott emlékű Titus császárnak, már több mint 200 éve elnyelte a séhol, ahol bizonyosan külön üstben főzték számára a szurkot. Az emberek közt azonban még ekkorban is fenntartotta emlékezetét ez a bronzszobor, amelyet barátja az átkozott császár emeltetett neki, mint a prétoriánusok prefektusának és Egyiptom kormányzójának. Bár fején a hadvezérek babérját és kezében a törvénytudók tekercsét viselte, arca fajának vonásait mutatta, s emiatt volt tárgya ez időkben is a rómaiak gúnyolódásainak és a zsidók gyűlöletének. Se azok, se ezek nem tudták neki megbocsátani, hogy ide került az örökváros ércbe öltözött nagyjai közé. Ő pedig egyforma derűs, sőt kissé cinikus mosolyjal nézte úgy a római szemekben csillogó lenézést, mint a zsidó szemekben izzó gyűlöletet. Itt szokta árulni isteneit Benónia, szobor körül keringve, de vigyázva arra, hogy mindig hátat fordítson neki, nehogy gyulladt szemein keresztül lelkét irtózattal töltse el a kárhozat fiának látása. Most azonban még nem volt a helyén. Szomszédjai egy tűzkő áruló lídiai görög és egy tisztes megjelenésű kövér szíriai, akit Amasz címkereskedőnek szólított, azt mondták Quintipornak, hogy nem is fog kijönni. Sabbatja van, és azt meg szokta szentelni. Hogy szenteli meg? Mosolyodott Quintipor. Úgy, hogy nem dolgozik semmit, mondta a szíriai, hanem imádkozik egész nap otthon. Szegénynek sokkal rosszabb, mint ha dolgozna, elméskedett a görög, és kelet felé fordulva hajlongan és mormogni kezdett. A szíriai megfette és rossz erkölcsűnek nevezte. Quintipornak megtetszett a komoly ember, és tőle kérdezte meg, nem tudja, hol lakik a zsidó. Az este egy kicsit szórakozottan hallgatta, s most már csak arra emlékezett, hogy túl a Tiberisen van valahol a szállása, s a háztulajdonos nevében a fény is benne van. Candelabrum, okosította föl a szíriai. Candelabrum Severus. Ha kívánod, uram, én elvezetlek hozzá. Quintipor elfogadta az ajánlatot annál inkább, mert a szíriai azt mondta, ő nagyon meg tudja rövidíteni az utat. Ebből azt is látta, hogy a címkereskedő valami kalózféle lehet. Csak ugyan olyan beszédes volt, mint a kalózok szoktak lenni. A Benóni házigazdájának történetébe kezdett. Severus 20 évvel ezelőtt a római postaigazgató rabszolgája volt, de nem igen tudták hasznát venni, mert nem szeretett dolgozni. És mivel kancsalnak és vörös hajúnak született, arra sem volt alkalmas, hogy művelt ízlésű emberek gyönyörködjenek benne. Egyszer a postaigazgató elárveresztette Tiburi villájának kiselejtezett bútorait, azok közt volt egy nagy vas kandelábrum is, amit senki se akart megvenni. Erre a postaigazgató fülénél fogva előrángatta Severust, aki akkor is aludt egy rossz kádban, és kikiáltotta Brékóval, hogy aki kikiáltási árban megveszi az ócska kandelábrumot, az ráadásul ingyen megkapja ezt a nagyszerű rabszolgát. Rögtön jelentkezett egy élemedett özvegy, aki megvette a kandelábrumot, megkapta Severust, és mivel nagy örömét találta a kancsal szemben és a vörös hajban, 5 év múlva, amikor meghalt, végrendeletében visszaadta neki a szabadságát, s ráhagyta a 4 emeletes házát, kertjeit, villáit és völgyeit. Severus pedig oltárt emelt a háza udvarán, arra föltette a kandelábrumot, amelynek szerencséjét köszönhette, s azt imádja egyetlen Isten gyanánt, ezért hívják Candelabrum Severusnak. A szuburrában jártak a Viminalis tövének egyik piszkos szűk utcájában. A rozsdás vaslámpás csak ugyan ott állt márvány emelvényen, a piszkos, bűzös és sötét udvar közepén, ágain fonnyat koszorukkal. Benóni kicsit fölmosakodva és inkább dohos, mint rongyos ruhába öltözve egy mocskos kisgyereket taszigált a kötélhintán, amely a földbe leásott, hajóorra volt kötve. A tiéd, Benóni, csodálkozott el Quintipor. Nem, uram, szeppent meg a zsidó, találtam az utcán, nagyon sírt, behoztam, és most nevet. Ha beesteledik, itt fogja majd keresni az anyja. Tudják, hogy ilyenekkel szoktam játszani, mikor itthon vagyok. Az én öcsém is ekkora volt, mikor utoljára láttam. Most hol az öcséd? Otthon vár, uram, Eszkolban, a szőlőfürtök völgyében. 20 éve. Erről akarok veled beszélni, Benóni. Nem vezethetnél be a szobádba? Nekem nincs szobám, uram, én itt lakom, ebben az ólban, ebben pedig 2 ember... Nem fér el egyszerre, és te nem is tudnál belépni, mert magas vagy és egyenes. Akkor kísérj el, húzódott hátrább Quintipor. Az ólnak nem érezte semmi szagát, mikor megtudta, hogy ember lakik benne, megtántorodott a rothadt szalma bűzétől. Benóni kétségbe esve dörzsölgette előreugró sovány állát. Nem tudom, uram, mi lesz akkor a gyermekkel. Itt keresztények is laknak, és azokról azt mondják, hogy levágják a gyermekeket. Bolond vagy, Benóni, mosolygott Quintipor. Úgy láttam, itt van a szomszédban a Vigilekőrháza. Majd én leadom oda a gyereket, és megmondom, hogy csak neked vagy az anyjának adják ki. Akkor mehetünk, uram. Hát az ajtód, mutatott Quintipor az orra. Az isteneid is ott vannak? A pénzed is? A pénzem kamatozik, uram, de az istenek ott vannak a szalma alatt. Azok is pénzt érnek, miért nem zárod be őket? Nincs ajtóm, uram, nem is kell. Az én népemnek Izrael istenén kívül a megvetettség is oltalmazója. Igaza lehetett, mert a vigilek, akikhez ő lépett be elsőnek utat mutatni, nem a kezökkel lökték ki, hanem a lábukkal. A lovagot azonban tisztelgéssel fogadták, és a gyereknek mindjárt sisakot és karthüvelyt adtak játszani. Benóni, kérdezte Quintipor, mikor megindultak az utcán a Tiberis felé. Mit akarsz te Jeruzsálemben? Sírni akarok a falnál, uram, ami a templomból megmaradt. Mondtam már neked, hogy zsidó nem léphet be Jeruzsálembe, törvény van rá. Tudom, uram, de az régi törvény. Adriánus császár hozta, Isten törje össze a csontjait. Összerezzent és körülnézett. Bocsáss meg, uram, ez csak úgy szokásból szaladt ki a számon. Csak azt akartam mondani, hogy mostanában már nem veszik olyan szigorúan a törvényt. Pénzért a zsidót is beeresztik Jeruzsálembe. S van már annyi pénzed, amennyiért megveheted az engedélyt? Arra talán már elég lenne, valamennyit lebírok belőle alkudni. De úti költséged nincs, ugye? Jó gyalogló vagyok, uram. A magam lábán is hazaérnék egy év alatt. Lehet, hogy ingyen hajót is kapnék. Egy kicsit értek az egyiptomi bűvészethez, s a hajósok szeretnek bűvészt vinni magukkal, aki jó időt csinál. Legfeljebb, ha rossz az idő, akkor beledobják a tengerbe. De aki Jónást kimentette a hullámokból, az engem is megsegítene. Más tart engem vissza, uram. A beszéd kifárasztott, a hosszú köhögés és krákogás után tudta folytatni. Azért külön kell fizetni, hogy a falnál sírhasson az ember. 10 perc 20 szesztercius, de aztán meghosszabbíthatja a légionárius, aki a falat őrzi. Minden további 5 perc 10 szesztercius. Ez nagy pénz, uram, mert duplán kell számítani. Az öcsémmel együtt akarok sírni a falnál. Megint elővette a köhögés. Quintipor fogta a karját, hogy el ne tántorodjon, és először hervadt le szájáról a mosoly. Kistit, Kistit, te is így köhögsz? De már akkor megint mosolygott, mikor megindultak. Fölfelé a dombon, amely a Tiberis völgyét elzárta. Megint eszébe jutott Kistit. A nap már a hegyre ült. Ide hallgass, Benóni. Vállalnál te egy keresztény úti társad, ha az minden költségedet fedezné? Benóni megrökönyödött. Gondolkozott, számolt, aztán kedvetlenül felelt. Ha különben békét hagyna, békédet hagyja, mosolygott Quintipor. Halott keresztényt kellene magaddal vinni. Ugyanaz a hajó vinni, bebalzsomozva kőszarkofágba, teherárunak. Neked csak addig lenne vele bajod, míg ládában a hajóra teszik, meg azután a megérkezésnél, mikor átadod. Hová kellene vinni? Nikomédiába, egy kis kerülő Jeruzsálem felé, de annak is megkapnád az árát. Mikor indulhatnék? A jövő hét első napjaiban, mikor a kivégzések lesznek. Elmegy a liktorokhoz már holnap, megegyezel velük? Vigyázva végezzék ki, ne nagyon torzuljon el, mert be akarod balzsamoztatni. A ruháit is tegyék félre, mert a bebalzsamozóknak majd abba kell felöltöztetni. Azokkal is elintézed a dolgot, a koporsót is megveszed, és a legközelebbi hajóval indultok. Benóni beesett arcán lázrózsák gyúltak ki, számolt az ujjain. Apó 9-e, a templom pusztulás napja. Akkorára még úgy is a Szentvárosban lehetünk, ha előbb elmegyek. Eszkolba az öcsémért. Csak hogy megint az állát dörzsölte, Quintipor mosolygott. Csak hogy mi baj? Mondja csak bátran. Uram, Annyi pénz a császárnak sincs, amennyibe ez kerül. Mennyit számít az körülbelül? Ezt már új nélkül számította, mert ez már nem időszámítás volt, hanem üzlet. Csak száraz ajkai mozogtak. Először 30 aureuszra becsült a költséget, aztán 50-re, végre megállapodott 60-ban. Quintipor mindenre jóváhagyóan mosolygott, és előhúzott 2 erős bőrerszényt. Mindent beszámítottál? Mindent, uram. Még azt is, ami váratlan történhet. A magad költsége is benne vannak? Benóni egy pillanatig habozott, csak az enyémet, ha megengeded, annyim van nekem, amibe az öcsém engedélye kerül. Tedd el ezt a 2 bőrerszényt. A 2-ben 100 arany van. Annyi aureuszod megmarad, hogy az öcséddel együtt 100 esztendeig sírhattok a falnál. Vedd hát el gyorsan, mert nekem sietnem kell. Nem kell megolvasnod, súlyra is megbecsülheted. Játékosan méregette 2 tenyerén az erszényeket, Benóni ilyetten tette hátra kezét. Én ma nem nyúlhatok pénzhez, uram. Miért? Nekem ünnepen van. Hát ha én dugom a ruhádba, törvénnyel nem lehet játszani, uram. Arra pedig már nincs időm, hogy visszakísérjelek. Már akkor a Tiberis bal partján jártak, a galbaféle gabonaraktárok előtt, amelyek a vámhivatallal együtt nézegették magukat az elsötétedő víztükrében. Egy nagy márványtáblára, amely arról szólt, hogy Rómába mindent adómentesen lehet bevinni, ami a lakosság életszükségletéhez tartozik, Bronz Merkúrius mutatott. Talapzata kövei szétnyiladoztak, egy helyen, lelógó fűcsomó alatt ökölnyírés tátongott. Mit gondolsz, Benóni? Kérdezte Quintipor. Merkúrius Isten pártfogója ugyan a tolvajoknak, de azért talán megőrzi holnapig a te pénzedet is. Benóni körülnézett. A Tiberisen nem járt hajó, a rakodópart is néptelen volt, alább a kiöntésekben nyugodtan tollázkodtak a flamingók és pelikánok. Quintipor becsúsztatta az erszényeket, eligazgatta rajtuk a füvet, és búcsút intett az Isten kereskedőnek. Éj, boldogul, barátom! Benóni utána kapott a kezével. Uram, még nem mondtad meg, mit Benóni? Mi a neve annak, akit keresnem kell a liktoroknál, hogy kiváltsam? Quintipor elgondolkozott és elmosődött. Gránát virág a neve. És Nikomédiában kinek adjam át a koporsót? Megtalálod a címet az egyik erszényben egy papíros szeletkén. Éj, boldogul, uram! Nem sokáig nézhetett a lovag után, mert az mindjárt a vámhás sarkán beült egy 2-kerekű karrukába. Vágtatva vitte a szekér az Anulinus palotába, amelynek kapujában várást parancsolt neki. Az asztalna levelet talált Bion írását. Habozott, hogy fölbontsa-e, és mikor feltörte, nyugtalankodva kezdte olvasni. De aztán már nem csak mosolygott, hanem nevetett is. Arról értesítette a matematikus, hogy vénkorára hallatlan szerencsében részesítették az istenek. Magát Afroditét küldték el hozzá Hormizda képében. Igaz, hogy Afrodité nem őt kereste, hanem egy bizonyos lovagot, de aztán bele is beérte. Sőt, megkérte arra, hogy kísérje el egy 3 napos asztúriai kirándulásra, mert meg akarja látogatni a szigeten a fájdalom gyógyító Vénusz Ercina templomát. Annál kevésbé mondhatott neki ellent, mert ő is régen készült már oda megnézni azt a villát, amelyben Cicero az istenek természetéről szóló könyvét írta. Emlékszel rá? Ez az a könyv, amit a rétor egyszer meg akart hamisítani. De öreg barátunknak ne szólj róla. Ha megígéred, hogy hallgatsz, én is megígérem, hogy beszélek. Ki fogom beszélni a neheztelést az istennő fejéből. Nincs szebb feladat a csillagok alatt egy öreg matematikus számára, fiam, mint fiatal szerelmeseket összebékíteni. Eltépte a levelet, és az író ólommal ezt a választ írta Bionnak egy papíroszlapra. Én is elutaztam, Bionom, Addig is, míg találkozunk, ezt üzenem neked. Lactantiusnak van igaza. Csöngetett a domestikusnak, átküldte Bion szobájába a levelet, gyorsan magára vette a zöld ruháját, a cseresznyepiros övvel, beledugott mindent, amit Kistit érintett valaha, az antiókiai keresztől az alkyóne madár eldobott tolláig, aztán belevágta magát a karukába. A prétúrára. Lelkendezve lesett ki a szekérből, s nagyon megkönnyebbedett, mikor meglátta, hogy a bírósági palota előtt már nagy sokadalom van. Az azonban megijesztette, hogy pénzt elfelejtett magához venni, és nem tudja, miből kifizetni a kocsist. Szerencsére megakadt a szeme a magiszteri ezüst kulcson, amit úgy is le kellett volna venni a ruhájáról. Letépte, és markába nyomta a bámuló kocsisnak. Ügyesen keresztül fúrta magát a tömegen, közben megtudta a csődület okát. Egy Félix Bulla nevű híres rablóvezér állt a prétor előtt. Mire befurakodott a terembe, a prétor már kimondta a halálos ítéletet, és távozásra készülve odaszólt a rettenetesen megbilincselt Latornak. Látod, miért lettél rabló? A Lator, gladiátor termetű széparcú férfi, visszafordította fejét a liktorok közül, akik kivonszolták. Hát te miért lettél bíró? Azt hiszed, én jobban tehetek róla, mint te, hogy melyikünkből mi lett? A terem hirtelen kihűlt, csak két törvényszolga maradt még benn, akik letették bárdos vesszőnyalábjukat, és söprűvel fegyverkeztek föl, s a bíró segédje percegtette náttollát az asztalon. Quintipor előre lépett. Mit akarsz? Nézett fel mogorván az írnok. Én keresztény vagyok, mosolygott Quintipor. Az írnok megcsóválta a fejét. Letelt a hivatalos idő, gyere holnap. De én már ma is keresztény vagyok. Olyan sürgős neked, ilyen fiatal léted, van még időd meghalni. Akkor elmegyek a prétor után, és feljelentelek neki, hogy nem tiszteled a törvényt. Ezt is mosolyogva mondta, de nagyon határozottan. Az írnok vállat vont, és előkeresett egy nagyobb viaszos táblát. Te már a 23. vagy reggel óta. Mi a neved? Gránátvirág. Az írnok elnevette magát. Szép nevet adtak neked. Szépet, nevetett a Quintipor szeme. Hány éves vagy? 20. vagyok. A toll vastagon fogott, valami szőr akadhatott bele. Az írnok piszkálgatta egy darabig, aztán eldobta, elővette a tollvágó penecilust, új nádat faragott vele, kipróbálta a körmén, megfelelőnek találta. Hová való vagy? Quintipornak megrebbent a pillája a Boldogok szigetére. A náttól még egy kicsit percegett. A szkriba beírta, hogy fölülnevezett istentelen meg van zavarodva elméjében, aztán intett a törvényszolgáknak. A többi ez. A liktorok letették a söprüt, felvették a vesszőnyalábokat, és közrefogták Gránátvirágot.
2: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Móra Ferenc Aranykoporsó című regényéből hallottak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Szilágyi Tibor előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
1: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: Abigén.
5: A Gogyós Gyümölcskertész. Szent Péter Esernyőjén. Házasságon innen.
6: Katalin.
5: A gyerek.
7: A Gólyakalifa.
8: Foszti fiú esetleg.
5: Pilátus testament. Szigetkék.
9: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az oktatás jövőjét a diákokkal együtt kell formálnunk, írta a Facebook oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a bejegyzésben beszámolt az országos diáktanács tagjaival folytatott heti egyeztetésről. A megbeszélésen a közoktatási, valamint a szakképzésért és ifjúság politikáért felelős államtitkár is részt vett. A találkozó kiemelt célja az volt, hogy a diáktanácsot a leghatékonyabb párbeszéd fórummá fejlesszék. A tárcavezető szerint örömteli volt látni a fiatalok felkészültségét és felelősségteljes hozzáállását. Hangsúlyozta, hogy a diákok határozott véleményének helye van a jövőbeli döntések előkészítésében. A diáktanács munkacsoportjai többek között mentálhigiénés és infrastrukturális javaslatokat mutattak be. Foglalkoztak emellett a kortárs segítéssel, valamint a diák önkormányzatok működésének fejlesztésével is. A miniszter kiemelte, hogy a mostani találkozó egy hosszú távú, közös együttműködés kezdete volt. Jelentős átalakítás vár az egyetemeket fenntartó vagyonkezelő alapítványokra. Görög Márta igazságügyi miniszter közölte, hogy a törvénycsomag helyreállítja az egyetemi autonómiát. A módosítás megerősíti a szenátusok jogköreit, így a hazai hallgatók visszatérhetnek az Erasmus programba. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek a gyermek sajátos nevelési igényét az iskolák felé. Kátai Németh Vilmos családügyi miniszter közölte, hogy ez a feltétele a támogatásnak. A bejelentési határidő július 22-e, hogy az adat bekerüljön a nyilvántartásba. Az eseni állapotot a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A jelzést abban az intézményben kell megtenni, ahol a gyermek szeptemberben tanulni fog. A Magyar Államkincstár az adatokat közvetlenül az illetékes hivataloktól kapja meg. A tárcavezető kiemelte, hogy a kincstár a szülők közvetlen megkeresését nem fogadhatja be. Az országgyűlés várhatóan kedden hoz végleges döntést az iskolakezdési támogatásról. Rendkívül sokszínű balatoni gyermektábor kínálatról számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet távirati irodához eljuttatott közleménye szerint a heti árak 50 és 250 ezer forint között alakulnak. A végösszeg minden esetben a választott program típusától, a helyszíntől és az ellátástól függ. A szövetség hangsúlyozta, hogy az üdülő régió ma már jóval többet nyújt az egyszerű strandolásnál. A szülők egyre inkább tudatos befektetésként tekintenek ezekre a nyári lehetőségekre. Fekete Tamás a szövetség elnöke kiemelte, hogy a vízparti táborok önállóságra nevelik a fiatalokat. A legolcsóbb napközis turnusok már 50-80 ezer forinttól elérhetők a családok számára. A teljes ottalvást és ellátást biztosító klasszikus táborok ára általában 100 ezer forint felett kezdődik. A szakmai programok mellett a népszerű balatoni vitorlás táborok már 80 ezer forinttól indulnak. Igazi lelki oázissal várja a látogatókat idén is a Talján-Dörögdi református templomkert. A Lélekszet udvar július 24-e és augusztus 2-a között nyitja meg kapuit. A művészetek völgye forgatagában elcsendesedést és értékes kulturális programokat kínálnak. A rendezvényen fellép többek között a Grillus testvérpár, Vecsei H. Miklós és a Szent Efrém férfikar. A látogatókat interaktív élő könyvtár, kézműves sátor, mesejáték és bibliodráma is várja. A hűvös templomban Richter Sára Munkácsi díjas textilművész kiállítása tekinthető meg. Idén teljesen megújulva fogadja a vendégeket a település legrégebbi kántor tanítóháza. A fesztivál ideje alatt vasárnaponként egész nap, a hétköznapokon délutánonként tartanak nyitva. A napi programok minden alkalommal egy déli, közös, lélekemelő áhítattal kezdődnek. Az udvar eseményei a művészetek völgye hivatalos karszalagjával látogathatók. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkás lakások bontása elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg, és romlott a közbiztonság.
0: Az időjárásról.
1: Az ország nagyobb részén felhőtlen lesz az ég, inkább csak a déli tájakon lehet több a felhő, időszakosan Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután a csapadékgócok elhagyták hazánkat, általában száraz időre kell számítanunk. Az északnyugati szél nagy területen élénk marad, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Kóbor Zengő együttessel ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A zenekar a hagyományőrzésre, a magyar népzene hiteles, hangulatos és igényes megszólaltatására szövetkezett, néptánc együtteseket, gyermek tánccsoportokat és hagyományőrzőket kísérnek, táncházakba muzsikálnak, színházi produkciókba vesznek részt.

Önálló műsoraikkal igyekszenek sokakhoz eljuttatni az őrzött kincseket. A magyar zenestílusok mellett jellemzően sokat foglalkoznak a szlovákok muzsikájával, és szívesen játszanak a Kárpát-medence többi népeinek zenéit is, amennyiben azt hangszer összeállítási adottságaik lehetővé teszik.

szívesen játszanak azt is, amit a népzenészek és a klasszikus kollégák is ritkán vállalnak fel, a verbunkos korszak zenéjét, Lavotta, Rózsa Völgye és társaik műveit, Petőfi megzenésített verseit, 2004-ben megjelent CD-n kedvenc muzsikáikból ad Tarka válogatást.

0: Zeneszáv című műsorunkat hallották, melyben a Kóborzengő együttes Erre hát most na 2004-ben megjelent CD-jével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több protestáns gyülekezetben is megszólalnak délben a harangok, reagálva arra, hogy a közmédiából eltűnt a déli harangszó, számolt be mindenről a református élet. Alap arra ösztönzi azokat a közösségeket, ahol ez technikailag megoldható, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. A déli harangszó az 1456-os nándorfehérvári diadalra emlékeztet, amikor a magyar seregek megfutamították a török hadakat. A keresztény világ összefogását szimbolizáló hagyomány ma már a hungarikumok gyűjteményének is a része. Több mint 100 000-en töltötték ki a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét a csütörtöki indulás óta, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a jelentős érdeklődés annak köszönhető, hogy a téma sok embert foglalkoztat, a kitöltéshez pedig nem volt szükség milliárdos állami hirdetésekre. Hozzátette, hogy a korábbi konzultációkkal szemben ez nem egy irányított kérdéssor, hanem valódi társadalmi párbeszéd. A felmérésben egyebek mellett az illegális utcai versenyekről, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint az elektromos rollerekről kérik ki az emberek véleményét, a visszajelzéseket pedig e-mailben is várják. Célzottan ellenőrzi a reklámok magyar nyelvűségét a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Idén is kiemelten vizsgálják a nyelvvédelmi előírások betartását a sajtóban, a rádiókban, a televíziókban, valamint a szabadtéri plakátokon és a kirakatokban. A célzott ellenőrzések folytatását a tavalyi tapasztalatok indokolják. A hatóság tájékoztatása szerint 2025-ben a vizsgált reklámok csaknem 33%-a volt kifogásolható, a jogsértések miatt pedig több mint 5 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki. A szabályok szerint a gazdasági reklámok és a fogyasztói tájékoztatók szövegének kötelezően magyar nyelven kell megjelennie. Idegen nyelvű feliratot csak úgy szabad alkalmazni, ha mellette a magyar megfelelője is szerepel, mégpedig ugyanolyan jól olvasható módon és legalább azonos méretben. Kivételt ez alól csak a cégnevek és a márkajelzések jelentenek. Az ártatlanság védelme mindenkit megillető alapjog, írta Polt Péter. Magyarországon a büntetőjogi felelősségről a független bíróság dönt, nem pedig miniszteri közösségi oldalak, írta közleményében az Alkotmánybíróság leköszönő elnöke, aki Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kijelentéseire reagált, aki szerint Polt Péter legfőbb ügyészként korrupciós ügyekben került el a valódi felelősségre vonást. Polt Péter szerint a tárcavezető bizonyítékok nélkül megbélyegezte őt, és a bűnösség politikai megelőlegezésével megsértette az ártatlanság védelmét. A leköszönő elnök hozzátette, aggályos, hogy megbízatása megszűnésének napján a végrehajtó hatalom tagja fenyegető hangvételű kijelentést tett, ráadásul maga az azonnali alaptörvénymódosítás is sérti a bírói függetlenséget. Újabb rekordot ért el a magyarországi használt autópiac. Az első fél évben több mint 491 000 személygépkocsi cserélt gazdát. Ez csaknem 6%-kal több a tavalyi csúcsnál, közölte a jóautók.hu. A szakértők várakozása szerint éves szinten megdőlhet az eddigi rekord. A kiemelkedő forgalomhoz a hazai autóállomány növekedése mellett az új autóeladások bővülése is hozzájárult. A belföldi adásvételek felét 6 márka adta, a népszerűségi listán pedig a Volkswagen átvette a vezetést az Opeltől, őket követi a Suzuki, a Ford, a BMW és a Toyota. Engedély nélküli gyógyszereket talált a NAV egy lakókocsiban, több mint 1000 doboz potencianövelőt és hormoninjekciót találtak a pénzügyőrök az M5-ös autópályán, közölte a NAV. A bolgár furgon által vontatott járműben szállított készítményekhez semmilyen engedély vagy speciális szállítási okmány nem volt. Mivel felmerült a gyanú, hogy a termékek hamisak, a pénzügyőrök gyógyszerhamisítás miatt átadták az ügyet a Bács-Kiskunvár megyei rendőröknek.
0: Az időjárásról.
1: Az ország nagyobb részén felhőtlen lesz az ég, inkább csak a déli tájakon lehet több a felhő, időszakosan Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután a csapadékgócok elhagyták hazánkat, általában száraz időre kell számítanunk. Az északnyugati szél nagy területen élénk marad, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Nyári programok a KMN-nél.
2: Hát, hogyha nyár, akkor általában táborok, tehát nagyszerű alkalom volt a gyerekek részére, akár az ukrán nyelvtábor, akár a Horváth Anna kézműves tábor, de már ma végződik a második turnus Nagyszőlősön a lovastábor.
1: Lelkesítő.
3: 7-8 évvel ezelőtt voltunk kint Kárpátalján egy családi napon, amin meghívták a gyülekezetünket, mert a gyülekezetünknek van egy bábcsoport, hogy menjünk ki bábozni, és amikor kimentünk, akkor nagyon megdöbbentett bennünket, hogy egy Kárpátalján egy családi napon 4-5 ezer ember van. És akkor volt nyertes pályázatunk, és elgondolkoztunk azon, hogy mit csináljunk, és úgy döntöttünk, hogy ezt a nyertes pályázatot nem elkótyabetjéni kellene valamire, hanem hogy csinálunk egy ilyen rendezvényt.
1: Elkezdődött a Sapientia EMTE felvételi időszaka.
4: Július 8-án nyit az a felvételi platform, ugye, amelyiken az online iratkozás a Sapientia Egyetemre elvégezhető. Fontos hangsúlyoznom, hogy kizárólag online módon lehet iratkozni az egyetemünkre, de hát nyilvánvalóan ez meg is könnyíti az ország Erdély különböző részéből, vagy az egyéb régiókból jelentkező potenciális diákjainknak, felvételizőinknek a dolgát.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekes.

0: hírességek.
1: Kárpátalja. A nyári szünet a kikapcsolódásról, az élményekről és a feltöltődésről szól, különösen a családok számára. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete idén is számos programmal igyekszik felejthetetlenné tenni ezt az időszakot tagcsaládjai számára. Táborok, kirándulások, strandolási lehetőségek, közösségi rendezvények és sok-sok más élmény várja a résztvevőket. Erről Tarpai József, a KMNE elnöke beszél rádiónknak, aki kérdez, miért az Zoltán és Gogola István.
2: Az összekötők találkozója után vagyunk néhány nappal, ami azt jelenti egyfajta elemzés az elmúlt programoknak és a következő programok a tervezése, finom hangolása zajlik. Rengeteg program van a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületnek az életében. Nézzük az elmúlt heteket, és aztán rátérünk a következő másfél hónapra.
3: Igen, hát hogyha nyár, akkor általában táborok, tehát nagyszerű alkalom volt a gyerekek részére, akár az ukrán nyelvtábor, akár a Horváth Anna kézműves tábor, de már ma végződik a második turnus Nagyszőlősen a lovastábor, ahol jurtába laknak a gyerekek, tehát én azt gondolom, hogy megvan mindenkinek a lehetősége nagycsaládosként is, hogy itthon igenis minőségi időt töltsön el. Arról már nem is beszélek, hogy lement a édesanyák és lányai program, ami egy nagyszerű alkalom volt, itt Szilágyiné Gabriella vezette ezt a programot, és két turnusba ellátogattak Beregardóba a Levendula ültetvényhez, és ott kézműveskedtek, mindenféle kozmetikát készített Veronika, illetve volt mentálhigiénés szakember is, Mészáros Renáta, aki beszélgetett velük, és én azt gondolom, ez nagyon fontos egy nagy családosnál, hogy ahol csak egy gyerekkel van az édesanyja, rákoncentrál, egymásra koncentrálnak, és így is erőt merítenek arra, hogy tovább vigyék a hétköznapokat.
4: Táboroknak a látogatottsága, hány gyermek érdeklődik ilyenkor nyáron?
3: Általában túl jelentkezés van szinte minden táborra. Valamiért mondjuk az állami nyelvre annyira nem jelentkeznek a gyerekek, de mi szülők tudjuk, hogy ahhoz, hogy itt boldoguljunk, ahhoz szükséges, hogy megtanuljuk az állami nyelvet. Egy angol táborra sokkal többen jelentkeznek, vagy egy kézműves táborra. Ami újdonság volt, például a zene tábor, ezt Pivnyon Nikoletta vezette, illetve párja István. Ez egy újdonság volt. Tulajdonképpen ez egy ilyen klubfoglalkozás van heti szinten nálunk, és ebből alakult ki. Tehát ez ki lett bővítve, nyilván sokkal több gyerek jelentkezett, mint ahányan járnak hétről hétre, de ugyanúgy az ukrán nyelvklub is, hogy minden héten van, tehát akár kézműves klub is, de ezt a zenetábort egy kicsit kiemelném, mert én azt gondolom, itt a gyerekek gitáron tanultak játszani, furuján énekeltek, és egy szép koncerttel záródott a Beregszázi Rómakatős templomba, és annyira tényleg annyira gyönyörű volt, hogy még János atya is azt mondta, hogy ő el tudja képzelni, hogy vasárnaponként esetleg így a misét gyakorlatilag feldobják a gyerekek, szóval hogy tényleg egy angyali hangon szóltak a gyerekek.
4: Egy nagycsaládos énekkar, egy nagycsaládos zenekar, band?
3: Igen, igen, hát tulajdonképpen ez volt a cél mindig is, mert ugye nagyon sok programunk van, és akkor mindig ugye külsősöket kell, hogy hívjunk, bár hozzáteszem úgy külsősök, hogy szinte mindenki nagycsaládos.
4: Ez egy belterjes külsőség.
3: Tehát, hogy nincs olyan néptánc együttes, vagy akár zenekar, ahol ne legyen valamilyen énekes. Mellesleg tegnap előtt volt egy elnökségi ülésünk is az összekötő találkozó előtt, ahol felvettünk újabb nagycsaládosokat. Érdekes, hogy most Ugocsa nagyon-nagyon erős, meg Ungvidék, tehát hogy valahogy ott születnek meg gyerekek.
5: Ez jó.
3: Igen, tehát lassan Beregszázieknek kicsit fel kell kötni a gatyájukat, mert lehet, hogy az irodát át kell lesz vinni valahova Péterfalvára, nagycsaládos irodát, tehát hogy annyi sokan csatlakoznak, hála Jóistennek. Csak az érdekes, hogy azt hiszem a 5 családból 4 az a zenész. Nagy öröm volt számunkra, és akkor mindig van egy rubrika, hogy esetleg mit tudnál segíteni a családosnak, és akkor már fogjuk tudni, hogy zenészeink vannak, úgyhogy ez nagy öröm számunkra.
4: Nyárnak a derekánál járunk, hogy alakulnak még tovább a táborozások, hiszen gondolom, hogy itt még azért július közepén nem záródik le ez a szakasz.
5: Én kiemelném az anya-lánya programnak a párját, amely még izgalmasabb, mert nagyon ritkán foglalkozunk ezzel.
3: Így van, tehát pont ezen a hétvégén Salánkra látogatnak Birta János elnökségi tagunk vezetésével, apák és fiaik sátorral, természetesen visznek horgászfelszerelést, és azt gondolom, hogy jól fogják ott érezni magukat az édesapák a fiaikkal. ez egy olyan élmény lehet, ami lehet, hogy nagyon régen, vagy lehet, hogy még egyáltalán nem próbálták így ki, de például van családi táborozás is, tehát jövő héten készülünk fel az Ozirce tóhoz. Ez például Tar László összekötő Péter falváról szervezi évről évre. Nagyon izgalmas, mert itt a család megy, tényleg az ilyen nomád körülmények közé, fel a hegyekbe, ilyenkor túrázás is szokott lenni, közös főzés, természetesen zenélés, ugye hozza a gitárját Laci, meg aki még tud játszani, tábortűz. Tehát tényleg, hogy megvan az a mondhatnám ilyen cserkész tábor feeling, ami nem biztos, hogy mindenki volt cserkész, de így családostól ez nagyon izgalmas, és tényleg mi ebbe hiszünk, ebben a minőségi időbe. Persze lehet, hogy valaki inkább elmegy, mit tudom én, Törökországba vagy Egyiptomba, mert hogy ez milyen jó, csak akkor nem gondol bele, hogy tulajdonképpen itt elmegy 50 kilométerre, sokkal jobb, sokkal olcsóbban tud pihenni a családdal, és lehet, hogy erre a gyerekek egész életükre olyan élményt kapnak, amit majd ők átadnak a saját gyerekeiknek.
2: A programokról mindenképpen beszéljünk, hanem táborok is folytatódnak, számos tábor kerül megrendezésre.
3: Igen, tehát hogy a lovas tábor az folytatódik Nagyszőlősön, ugye Ildikó is Erik vezetésével, ahogy említettem, ez négy hét turnuson keresztül folytatódik, de lesz Csomán például ilyen napközis lovas tábor, tehát azoknak a gyerekeknek, akik még ugye nem érték el a 10-12 éves kort, és nem asszanak ott egyedül, de hát így napközben, tehát ők is ki tudják próbálni azt, hogy milyen akár a népművészet, akár az íjászat, akár a lovagolás, tehát mi ezt fontosnak tartjuk, illetve angol nyelvtábort is tervezünk, tehát ahogy említettem, ez is egy népszerű programunk, és természetesen a nyárnak a koronája az a nyár búcsúztató, tehát ugye egész évben, illetve egész nyáron kibérelünk ugye egy szektor délben oda, bármikor ugye ingyenesen tudnak menni a nagycsaládosok, mindig vihetnek plusz egy családot, és akik nem családos, nagycsaládosok, reménykedünk, hogy benne, hogy mindig majd belőlük is nagycsaládos lesz, illetve mi mindig nyitunk, tehát úgy, ahogy gyakorlatilag a gyereknapon is, ugye meghirdettük azt, hogy mindenki jöjjön el, aki gyerekekkel, családokkal foglalkozik, civil szervezet, egyházi iskola, stb. Tulajdonképpen mi nyitottak vagyunk, tehát hogy Dédára is be lehet jelentkezni az irodán keresztül, hogy ingyen, tehát eljöhetnek. Mi ezt fontosnak tartjuk, hogy azokat az erőforrásokat használjuk, amik itt vannak, és tényleg ne kelljen elmenni több száz kilométert ahhoz, hogy kicsit pihenjünk rá.
2: Egyébként érdekes dolog ez a példa, vagy inkább a minta továbbadása, mert nem olyan rég találkoztam egy fiatal anyukával, és ő mondta el, hogy látta a feleségemet, és milyen ügyesen három gyereket kibepakolt, és rendezett, és minden pikpak ment, és mennyire érdekes volt számára, aki éppen gondolkozik a harmadik gyermeken, hogy van a második gyermeken, hogy lehet ez három gyerekkel is csinálni. És én meghökkentem, hogy egyrészt megszólítod, másrészt meg elmesélte ezt a történetet, és ő mondta azt, hogy ő pedig gondolkozik a második gyermeken, csak fél attól, hogy ezt nehezen fogják bírni logisztikailag, és aztán mondta, hogy látod egy három gyerekes anyukát, aki olyan pikpakul kezelte ezeket a dolgokat.
3: Igen, itt a fő cél az mindig is az volt, mióta megalakultunk, hogy propagáljuk azt, hogy igenis, ahol két gyerek van, ott három is elfér, és tényleg mi azt látjuk, hogy azok a szülők, akik már ugye a korba kimentek abból, hogy gyerekük legyen, már inkább unokájuk lesz, nagyon bánják azt. És főleg a hölgyeknél látom azt, akik mondják, hogy hogyha okosabb lettem volna, akkor biztos, hogy még elfogadom a Jóistennek az ajándékát, még egy-két gyereket szülök. Igen, tehát, hogy például lesz családi fürdőzés is, és ugye tavaly volt az, amikor apák a lányaikkal elmentek fürdőzni, én is többek között, és akkor az elég ilyen logisztikai feladat volt, ugye most akkor a női öltözőben nem mehetsz kifésülni, és akkor döntöttük rögtön, hogy nem, családi fürdőzést szervezünk, ott legyen apuka, anyuka. Igen, és annyira érdekes, hogy például tegnap hirdettük meg egy családi fürdőzést, el szeretnénk menni Dédára a fürdőbe, és hihetetlen, hogy rögtön 250 ember már ott van. Igaz, hogy ez csak, mit tudom én, 75 család, de hogy egy nap alatt ennyi sokan rögtön tervezik, tehát azt az időpontot, amit megadtunk nekik, az jó, tehát hogy igenis mindenki vágyik a pihenésre is, de én azt gondolom, ami fontosabb az egyesületnél, hogy a közösségi élmény. És szerintem az olyan erőt ad nekünk, mikor egy ilyen közösségi élmény van, és látjuk, hogy ennyi sokan vagyunk, és ahogy mondod, hogy aki esetleg nem nagy családos, de látja, hát ott 3-4 gyerekkel is elbír, akkor én miért ne bírnék el, tehát hogy nem vagyok én se lustább, se butább, szóval nagyon várjuk ezeket a rendezvényeket, az iroda az pörög, állandó van, emellett ugye például az Adjenergia kampányunk azért ebben az évben sikerült 90 családnak valamilyen akkumulátort, invertert, áramfejlesztőt adni, tehát ez is egy óriási dolog, mert mikor 14-ben elkezdtük, akkor 70 család kapott, és most 90 családnak sikerült. Tehát, hogy ez egy óriási dolog, hogy persze mellénk át például a Rákóczi Szövetség, és akkor ők gyűjtöttek, szóval enélkül nyilván nem ment volna, de ha az ember kopogtat, akkor talán kinyitják az ajtót sokan.
1: Az elmúlt percekben Tarpai Józseffel, a KMN elnökével beszélgettünk.

0: Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. Lelkesítő családi napot rendezett az Abbaújvári Református Egyházközség. A Miskolchoz közeli Abbaújvári egyházmegye részét képező gyülekezet már 7. alkalommal hívta életre ezt a napot, melyre több mint 1000 regisztráltak. Érkeztek Kárpátaljáról, Hollandiából és még a Nyírségből is. Tóth István, a helyi gyülekezet lelkipásztora kalózolta Hornyák Zoltán kollégánkat az alkalmon.
2: Na hát itt vagyunk Abbaújváron. Hanyadszor is van ez a családi nap? Mert családi napról van szó.
3: Ez a 7. családi napunk itt Abbaújváron, így július elején.
2: Honnan jött annak idején az ötlet, hogy egyáltalán elindítsanak egy ilyen alkalmat?
3: Már 7-8 évvel ezelőtt voltunk kint Kárpátalján egy családi napon, amin meghívták a gyülekezetünket, mert a gyülekezetünknek van egy bábcsoport, hogy menjünk ki bábozni, és amikor kimentünk, akkor nagyon megdöbbentett bennünket, hogy egy Kárpátalján egy családi napon 4-5 ezer ember van. És akkor volt nyertes pályázatunk, és elgondolkoztunk azon, hogy mit csináljunk, és úgy döntöttünk, hogy ezt a nyertes pályázatot nem elkótyabetjéni kellene valamire, hanem hogy csinálunk egy ilyen rendezvényt, megkerestük az akkori Esperes asszonyt, hogy mi szeretnénk így ilyen rendezvényt csinálni, mi adjuk hozzá a pénzt, csak engedjék meg, adják el az áldásukat itt az egyház megyében, és akkor így indult ki ez a lelkesítő, ami azóta egyre több embert vonz ide, az elején 300-an voltak, most 1100-an regisztráltak be.
2: 1100, ez több, mint mondjuk a tavalyi, vagy a legnagyobb rendezvény volt?
3: Folyamatosan nő. Az látszik, a Covid elején felment 600-ig, utána, amikor jött a Covid, akkor utána kicsit kevesebbről indult, mikor újra tudtuk indítani ezt a rendezvényt, de tavaly 950-en regisztráltak, és körülbelül 1000-en voltak itt, most 1100-an regisztráltak, és nem tudjuk, hogy mennyi leszek itt a végén. Van karszalag, amiről le tudjuk mérni, hogy mennyien vannak, és akkor este folyamán kiderül, hogy olyanban mennyien is voltunk.
2: Azt lehet tudni, hogy honnan, merről, mely gyülekezetekből jönnek, mely településekről?
3: A regisztrációnál lehet látni, de maga a rendezvény az kinőtte a megyei szintet, kinőtt az országos szintet, és vannak Kárpátaljáról. Az előbb találkoztam Géresi püspök úrral a Felvidékről, aki a gyülekezetét hozta, de jöttek Hollandiából is, tehát nagyon sok helyről jönnek. Zömében természetesen Borsod-Abújzenprém megye, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is regisztráltak több mint 100-an, tehát onnan két gyülekezetből is busszal érkeznek, tehát nem is az az egyház költő, hanem teljesen más egyház kerületből, teljesen más egyház megyékből jönnek és érkeznek ide.
2: Mi lesz a mai nap programja? Több helyszínen mennek a programok.
3: Évek óta úgy próbáljuk megcsinálni a rendezvényünket, hogy ilyen különböző helyszíneket alakítunk ki. Van egy nagy színpad, ahol bizonságtételek, zene és dicsőítések lesznek. A nap központjában egyébként az anya, mint az anyaság szerepe. Van is ilyen előadókat, bizonságtevőket próbáltunk meghívni, és akkor emellett vannak különböző helyszínek. A templomban a gyerekeknek van egész nap foglalkozás, a templom udvarán egy hatalmas játszótér van kialakítva. Van egy missziós udvarunk, ahol jelenleg 24 különböző könyves, könyvárus, vagy éppen a saját gyülekezetünk keresztény manufaktúrája árulja a termékeit, illetve van egy eldugott részen egy elcsendesedéses, lelki gondozásos lehetőség, ahol imádkozni lehet, illetve vannak olyan személyek, akiknél akár valakinek lelki problémája van, a lelki problémája is kaphat egy kis beszélgetést. Két ígéretés van a nap folyamán. Délelőtt a nyitó áhítatot az Barna Sándor püspök úr fogja tartani. Van egy záró evangelizáció, amivel záródik az egész istentisztelet. Ezen a záró evangelizációra olyan 600-an szoktak itt maradni, és Szanyi György Hajdus Ámsoni lelkipásztor fogja tartani.
2: Ugye amikor elkezdték, akkor biztos volt egy bizonyos cél, hogy miért. Azóta változott-e a cél, és egyáltalán mi manapság ez?
3: Tehát a cél Isten országának az építése, minél nagyobb missziót csinálni, illetve van egy olyan célunk is, megmondom őszintén belsőleg, hogy tehát mi egy nagyon kis gyülekezet vagyunk. Az abóivári gyülekezet egyházfenntartó járókat fizető létszáma az 50 fő. Templomba 15-en járunk, és van bennünk egy olyan, hogy szeretnénk megmutatni, úgymond a magyar reformátusságnak, hogy egy ilyen kis gyülekezet tud egy ilyen hatalmas rendezvényt megcsinálni, mert mi élni akarunk, és Isten dicsőségére akarunk szolgálni. Tehát a mi célunk az, hogy minél nagyobb missziót csináljunk, és lehetőleg már ne csak a gyülekezetünkben, mert itt már nincs kinek, hanem úgy kifelé másoknak szolgáljunk a missziónkkal.
2: Mennyire nehéz itt a végeken? Mondhatom azt, hogy a végeken, de hát, hogyha a hitet nézzük, a reformátusságot, akkor erről nem lehet beszélni. Mennyire nehéz itt érvényesülni és az igét hirdetni, mint mondjuk közelebb a központhoz?
3: Tehát szerintem azért azt elmondom, hogy Abóivár egy 200 fős település, ebből a 200 főből több mint 100 már szlovák. De ők nem szlovákiai magyarok, hanem tényleg szlovákok, akik jöttek és a határ közelsége miatt itt házat vásároltak. Pünköskor konfirmált le az utolsó megkeresztelt lány gyermek. Az utolsó konfirmandus az 4 év múlva lesz, majd az ő öccse az utolsó megkeresztelt fiú gyermek. Tehát általános iskolás fehér gyermek, mondhatjuk így, az 2 vannak. Cigány srácok, gyerekek, ők 8 vannak. Ők is járnak hozzánk csütörtökként játszóházat tartani. Tehát úgymond az, akinek tudunk tartani bármit, az nagyon kevés. Mert hiszen el lehet gondolkodni, hogyha 2 gyerek van, akinek testvérek, akkor nagyon kevés a fiatal. Nincs is fiatal, már minimális a fiatal. A fiatalokról beszélünk az 50 éves korosztály, mint én vagyok. Úgyhogy így nehéz itt megélni azt, hogy szeretnénk mit tenni, de pont ez volt, ami bennünket arra sarkat, hogy kifelé kezdjünk el szolgálni. Ezért hoztunk létre például egy báb csoportot, egy báb missziót is. Báb darabokkal megyünk, evangelizálunk iskolákban, óvodákban, tehát van ilyen szolgálatunk. Ezért hoztunk itt egy keresztény manufaktúrát, ahol kis kézműves termékeket árunk, saját weboldalunk van, tehát próbálunk olyan életet élni, hogy magunknak is bizonyítsunk, és kifele pedig ezzel mutassuk, hogy Abóújvár él és élni akar.
2: Ugye ez a kézműves manufaktúra, ez egy sikertörténet. Lehet még fejlődni ebben?
3: Új termékekkel. Tehát kitaláltunk egy nagyon különleges terméket, ami szerintem teljesen egyedi. Az, hogy réteget lemezből készítünk olyan kis dobozkákat, amiben feltekert áhítatok vannak. Ilyet mi sehol nem láttunk, és például adventi időszakban, böjti időszakban pont úgy van kialakítva, hogy mondjuk adventi időszakban karácsonyra, böjti időszakban pedig eljutva húsvétre, minden napra van egy-egy áhítat, amit az ember, ha belehúz, nem tudja, melyiket húzza ki. A nagypénteki például, vagy a húsvéti, az más színű, hogy az pont arra essen, és akkor így naponta lehet készülni, hogy tényleg eljutni úgy a húsvéthoz, és ezek a dobozkáink, ezek nagyon kelendőek. Az egyiknek adventi ládikó neve, a nevéből adódó, a másiknak böjti, és ebből kifolyólag jöttek ötletek, hogy van nefél ládikónk, van lelkesítő ládikónk, van női lelkesítő ládikónk, és most pedig megjelent egy olyan, amiben gyerek imádságok vannak kimondottan gyerekeknek. És ezek, hogy ilyen új termékeket találjunk ki, ezek sarkanak bennünk, és van hova fejlődni természetesen.
2: Nagy tiszteletű úr, hogyha holnap vagy a jövő hét közepén beszélgetnénk, akkor mikor, mivel lenne elégedett a mai napot tekintve?
3: Ha egy ember is azt mondja, hogy ezen a napon átadta az életét Istennek, én azzal is elégedett vagyok.
4: Nagy tiszteletű Tóth Istvánnal az egyhektáros területen is nézelődtünk.
2: Nagyon szép minden itt a templom körül, most is egy veteményes mellett állunk, ami hát egy gazt nem látni benne. Ki tartja ezt rendben?
3: Tehát a gyülekezetünknek van 11 főállású munkatársa, és van 4 közmunka által alkalmazott testvérünk itt, és akkor a kert meg fel van osztva. Úgymond nem feladati körökre, de nem az a nem vagy feladatom, hanem szívügyem. És akkor be van osztva, hogy még néz kinek a szívügy, és pont amiket látjuk, ez a terület, ez annak a hölgynek a szívügy, aki a keresztény manufaktúrában festi a termékeket, és amikor úgymond a festés közben elfárad, kijön, megkapál egy sort, és akkor bemegy, és akkor így az egész területen tényleg egy gaz nincs, és akkor így be van osztva az egész terület, kinek mi a feladata, nekem is a feladatom az enyém a locsolás, körméteres tartályokban kútból szívjuk a vizet, az egyik kárpátaljai testőrük, aki ide költözött hozzánk, csinált mindenhova ilyen locsoló berendezést, és akkor csöpögtető rendszerre van csöpögtetve az egész kertünk, ahol összesen három nagyobb hely van, ami be van vetve paprikával, paradicsommal, uborkával, meg különböző zöldségfélékkel.
2: A hasznosítás az önök fogyasztják el, vagy ebből készül is valami?
3: Ebből lecsó, a paprika paradicsomból általában lecsót készítünk, az uborkát berakjuk, és utána odaadjuk különböző szeretetintézményeknek. Régen Kárpátaljára vittük ki, még ki tudtuk vinni Kárpátaljára, de az idén például Sajósenyére jutottunk el lecsót és uborka salátadományt.
2: Nagyon szép környék, ugye maga ez is, hogy az autópályáról lejövünk, de itt is, különösen Abaújváron és a templom környékén is, azért ezt nagy munkarendben tartani. Itt van egy ima ösvény is, ha jól
3: tudom. Igen, egy hektáros területünk van, ami valamikor kaszáló volt ez a kert, és kialakítottunk belőle egy, hát én azt mondom, nem is ima ösvényt mondok, imádságos kertet, 17 imádságos táblával és egy hatalmas ima körrel, ami szintén az egyik hölgynek, a gondnokunknak a szívügye, tele van virággal, és akkor oda szépen le lehet ülni, körben imádságos táblák vannak, és el lehet csendesedni.
2: Nagy tisztelet úr, említett, hogy sokan önkéntesek ugye itt vannak és segítenek, és nem csak anyaországiak.
3: Általában ezeket a rendezvényeket már az utóbbi években úgy tudjuk megtartani, hogy 120-150 kék pólós, tehát kék pólót viselünk, ugyanez a rádióban nem látszik, de mindenki, aki segítő egy kék pólóban van, általában azt szoktam mondani, ők az ember kék, így poénosan mondva, lelkesítők egyébként a nevük, és nem csak Magyarországon, igen, Kárpátaljáról érkeznek nagyon sokan. Az idén is kb. 100-an regisztráltak Kárpátaljára, mondhatjuk, ez egy kárpátaljai találkozó is ez a rendezvény.
2: Szabó Pászikszói lelkipásztorral futottunk itt össze, ugye a héten másodszor találkozunk, mert a tábort is vezették, és most itt Abaújváron találkozunk. Hogy jött a gyülekezet?
5: A gyülekezetbe jöttünk egy kis csapattal, tavaly is voltunk, meg ők már voltak korábban is, jó volt, feltöltődve érkeztünk azon, úgyhogy nem volt kérés, hogy idén is jövünk.
2: Mire készülnek az idei programon?
5: Mi részvevőként érkeztünk, tehát töltődni jöttünk, és az, hogy ilyen testvéri szeretett közösség van, az egy nagy szó szerintem, hogy ezt meg lehet élni, hogy az emberek egymáshoz viszonyulnak. Ami elhangzik a színpadon, akár ige magyarázat, ige hirdetés, bizonyságtétel, éneklés, az is mind a töltődésnek a része, úgyhogy ezek mind így jól kiegészítik egymást.
2: Miért tartja fontosnak azt, hogy egy ilyen helyre eljöjjön? Nem csak ön, mint lelkipásztor, hanem a gyülekezetből is jöjjenek.
5: Hát szerintem jó, mert látjuk egymást, hogy a Kárpát-medence, meg talán messzebbről is jönnek, meg szomszédos településekről is jönnek, hogy összetartozunk, hogy Istent keressük, ez egy jó érzés. Jó nekünk, most mi pont táborból jövünk, kiszakadni mind abból, amiben benne voltunk, és itt a tavalyi napon mi egy tavaly hasonlóan érkeztünk táborból a szombati napra, és mintha burokba lenne az ember, így fogalmaznám meg. Tudom, hogy sokat imádkoznak ezért a imádságnak a megtartás az érződik.
2: Családi nap ugye lehet ilyen is, meg lehet sokkal kisebb volumenű is. Akár a Nyírségben, akár Debrecenben, milyen szokott egy családi nap lenni? Ott is változó?
5: Igen, változó, különböző, hát valahol egy gyülekezet tart egy családi napot, valahol egy egyházmegye tart. Itt egy gyülekezet és önkéntesei tartanak egy családi napot, de mindenkinek, tehát ez más típusú. Az a szép ebben, hogy ugye egy bizonyos létszám felett sokkal frontálisabb tud lenni mindenféle családi nap, tehát ülünk és nézünk valakit, meghallgatunk, ami jó dolog, de itt van lehetőség arra is, hogy az ima sátorok meg más programokon keresztül, hogy egymással beszélgessünk és találkozunk, kapcsolatok épüljenek.
2: Ugye a központi téma az anyaság.
5: Egy édesanyával élek együtt, aki a feleség, úgyhogy vidik téma, szerintem. Igen, újra meg újra kérdés az anyaság. Tehát egy anyának is minden életkorban újra meg újra kérdés. Aki még nem anya, annak is a készülésben. A férfiaknak is fontos ez, hogy a társuk vagy a gyermekük hogyan éli ezt meg, meg hogy találja meg a helyét, mindig kihívás. De van segítség is, mert a Szentírásban Istennek vannak útmutatásai, hogy hogyan lehet ezt jól megélni.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Sajtótájékoztatót tartottak a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem egyetemi és kari vezetői július 8-án a Szapiencia EMT csíkszeredai karán. Dr. Tonk Márton egyetemi tanárral, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektorával a 2026-os felvételiről, az egyetem szakkínálatáról és egyéb újdonságokról beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
2: Tegnap, július 8-án elkezdődött a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem felvételi időszaka, amelynek részleteit a Szapiencia csíkszeredai karán tartott sajtótájékoztatón ismertettek az intézet vezetői. A felvételiről és az idei év újdonságairól dr. Tonk Márton rektorral beszélgettünk. Mit lehet tudni az idei Szapiencia felvételiről, mikor kezdődik ez, hol lehet jelentkezni, illetve mi a mottója?
3: Július 8-án nyit az a felvételi platform, ugye, amelyiken az online iratkozás a Szapiencia Egyetemre elvégezhető. Fontos hangsúlyoznom, hogy kizárólag online módon lehet iratkozni az egyetemünkre, de hát nyilvánvalóan ez meg is könnyíti az ország Erdély különböző részéből, vagy a egyéb régiókból jelentkező potenciális diákjainknak, felvételizőinknek a dolgát. Tehát július 8-án nyit, tehát már iratkozni, és már zajlik is az iratkozás, ezt látjuk a rendszerből, amire fel kell hívnám a figyelmet, hogy az egyes karok és egyes szakok szerint, tehát a felvételiző preferenciái szerint oda kell figyelni, hogy mikor zárul, mert az viszont nem egységes. Ugye az egyes szakspecifikumok szerint zárul a felvételi iratkozási dátum, tehát ezt mindenképpen nézzék meg az online felületeinken, hogy meddig lehet iratkozni. Van, ahol utána felvételi vizsgák vannak igen sok szakukon, vagy motivációs beszélgetések, vagy egyéb ilyen felvételi szakaszok, tehát ugye erre mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy minek a jegyében zajlik most a most meg hirdetett felvételünk. Hát egyfelől a Szapiencia Egyetem 25 éves jubileumi esztendejének a jegyében, ugye negyedszázados az egyetem, és ez ugyan egyetemi léptekben nem egy roppan nagy idő, de abban a léptékben, hogy 25 esztendő alatt a Szapiencia Egyetem ki tudta vívni szakmai, oktatási, kutatási státusát, legitimitását, le tudta tenni névjegyét, ez egy nagyon fontos évszám, és hát ugye a mottónk az az, hogy veled egész a sztori, ezt így gondoljuk egyetemen belül is, hogy együtt egész a sztori, veled, kollégával, oktató kollégával, baráttal, ismerőssel, hallgatóval, jelenlegi hallgatóval, és hát nyilván ebben a közösségbe várjuk a többi veledet, a most jelentkező fiatalokat, felvételizőket is a mostani iratkozási időszakban.
2: Mit kínál az egyetem? Gondolok itt a karokra és képzésekre, illetve a hallgatói szolgáltatásokra, ösztöndíjakra.
3: Ja, négy karunkon hirdetünk felvételit, ez a kolozsvári, marosvásárhelyi, csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi karaink. Ugye mindegyik karon rendelkezünk egy elég széles szakportfólióval, képzési kínálattal. Ha eztek a makroadatait mondom, az összegző számait mondom, akkor azt tudom elmondani, hogy a négy karon összesen 35 alapképzésre hirdetünk felvételit, és 13 mesterképzés szerepel a kínálatunkban. A helyek száma tekintetében pedig ez a 35 alapképzés, 13 mesterképzés összesen mindegy kerekítve egy 1500 felvételire meghirdetett helyet jelent. Az 1500-ból körülbelül 1200 tartozik az alapképzésekhez, 300 a mesterképzésekhez, és hát nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ennek az 1500 helynek a többsége, tehát egy olyan 800 helyről beszélünk, ezek tandíjmentes helyek, tehát teljesen ingyenes helyek. Ugye a Szapiencia Egyetemnek ez egy nagyon fontos missziója, hogy minél több erdélyi magyar fiatalnak tegye hozzáférhetővé, akár a saját szülőföldje közelébe a egyetemi oklevél megszerzésének lehetőségét. A helyek másik része pedig egy olyan 700 hely, az úgynevezett tandíj hozzájárulásos. A szó is jól mutatja, hogy itt szimbolikus hozzájárulási összegeket veszünk el, vagy szabunk meg. Ez az egyetemünkön a mostani felvételi során 300 eurótól 900 euróig terjed éves szinten, tehát ez egy évre számított tandíj hozzájárulás. Ennek igazából a célja jobbára ilyen pedagógiai célzat, mert ugye minden egyes tanév végén átrendezzük a rangsorokat, korokat, és akik jobban tanulnak, azok kerülnek az ingyenes helyekre, akik kevésbé jól sikerül az az évük, kerülnek a tandíj hozzájárulásos helyekre, és ugye ezáltal egy folyamatos, egyféle versenyhelyzetet is fenn lehet tartani a tanulmányi eredmények minél erősebb tétele érdekében. És hát van egy újdonság, amit mindenképpen el szeretnék mondani, hogy az alap és a mesterképzés, és ez abszolút újdonság, mert jóformán még meg se száradt a tinta az Aracsisznak, az Országos Minőségbiztosítási Bizottsági Ügynökségnek a kiadott tanúsítványán. Ez pedig arról szól, hogy akkreditálták, jóváhagyták a Sapienza Egyetemnek a doktori iskoláját, tehát mostantól gyakorlatilag doktori képzéseket is nyújt a Sapienza Egyetem. Az első ilyen doktori iskolánk, amire már felvételét hirdettünk, ez a film és intermedialitás doktori iskola, filmes, filmelméletes doméniumba. Itt pedig három ingyenes és ösztöndíjas helyet hirdettünk, három darab ingyenes, de nem ösztöndíjas, és további fizetős helyeket fogunk meghirdetni a szeptemberi felvételik alkalmával, mert ugye a doktori iskolákba később adnak a felvételik. Kolozsváron van egy szintén egy újdonságunk, ez pedig a kolozsvári karon most akkreditált környezetmérnöki képzésünk, tehát egy mérnöki szakot akkreditáltunk. Kolozsváron a felvételit, a ma kezdődő felvételit meghirdettük erre a szakra, és úgy gondoljuk, hogy jóval erős munkaerőpiaci kimeneti lehetőségeket, jóval jobb elhelyezkedési rátát tudunk ajánlani azoknak, akik erre a szakra iratkoznak. Ugye ez korábban környezettudományként működött, most pedig a csíkszeredai eszközparkunk és humán erőforrás segítségével egyen Csíkszereda Kolozsvár, vagy Kolozsvár Csíkszereda tengelyen akkreditáltattuk ezt az újdonságot, és ide is szeretettel várjuk a jelentkezőket.
2: Az ösztöndíjrendszerekről és a hallgatói szolgáltatás csomagról.
3: A hallgatói szolgáltatások tekintetében, hát Romániában sok minden zajlott az elmúlt fél évben, esztendőben, a különböző költségvetési megszorítások kapcsán. Sokat olvastunk arról, hogy tandíj növekedések, vagy ösztöndíj jogosultsági csökkenések, meg mi egyebek vannak a romániai felsőoktatásban. Nagy örömmel mondhatjuk el, hogy a Sapienza Egyetem esetében sem a tandíj hozzájárulásokat nem növeltük, sem az ösztöndíjakat nem csökkent. Az ösztöndíjak összege ugyanannyi, mint eddig, az ösztöndíjak száma ugyanannyi, mint eddig, tehát gyakorlatilag versenyképesek tudunk maradni, vagy versenyképesebbek is vagyunk ebben a pillanatban, ebben a tekintetben. És hát nyilvánvalóan ehhez az ösztöndíj lehetőséghez társul a mind a négy karunkon a bentlakás lehetőség, az elsévesekre itt különös hangsúlyt szoktunk fektetni, étkezde, menza működik mind a négy karunkon, nagy előszeretettel és nagyon nagy volumenbe tudjuk ajánlani a nemzetközi mobilitási lehetőséget, tehát az Erasmus Plus programot, hiszen az egyetemnek komoly nagyságrendű Erasmus finanszírozása van évről évre, és hát ugye ne felejtsük el, hogy a tanárképző intézet is mind a négy karunkon működik. Az egyetemi alapképzéssel párhuzamosan a tanárképesítést is, a tanári oklevelet is meg lehet szerezni az egyetemen.
2: Az érettségi eredményeket ugye a Sapienza is kielemezte, elhangzott a sajtótájékoztatón. Mit tud elmondani az érettségi eredményeiről a Sapienza szemszögéből?
3: Hát ugye egyrészt örvendetes az országos átlag, mert az országos átlag a promovabilitási, tehát a sikeres érettségizői rátát tekintve valamennyit nőtt az előző évhez képest, ugye ez most 74,98% a mostani adatok szerint, tehát ez mindenképpen egy pozitív fejlemény. Ha megnézzük egy kicsit a részadatokat, még látunk pozitív elemeket, például azt látjuk, hogy a magyar lakta megyék elég szépen teljesítettek, azt is látjuk, hogy a román nyelvű érettségi a magyar érettségizők körébe kb. Egy olyan 10%-kal nőtt meg sikeres érettségizők aránya román nyelvből az előző évhez képest. Tehát itt van egy sor olyan pozitív fejlemény, amelyik azt eredményezi, hogy a bár ugye negatív demográfiai trendjeink vannak, ezeknek köszönhetően nem csökkent az érettségizők száma, így egy nagy általánosítással azt lehet látni, hogy körülbelül a 4300 főnyi sikeres magyar érettségiző van az óvások előtt, és ehhez még hozzáadódhat körülbelül 200 fő olyan, akik a tavaly érettségi sikertelensége után érettségiztek most sikeresen. Tehát azt mondjuk, hogy ha nagyon egyszerűen fogalmazok, hogy a mostani körből, tehát a most érettségiző fiatalok körülbelül olyan 4500-an vannak, akik a merítési bázist jelentik a felsőoktatás számára, és nyilván ennél fogva a Sapienza számára is.
2: Hol lehet találkozni nyáron a szapienciával?
3: Hát a szapienciával ebben a nyári időszakban most ugye kevesebbet lehet majd találkozni, hisz ugye bizonyos fesztiválok, bizonyos rendezvények már mögöttünk vannak. Ennek az a magyarázata, hogy az érettségik ugye mindannyian tudjuk, hogy később kerültek megszervezésre, végleges eredmények még ebben a pillanatban sincsenek az érettségén, ugye néhány napon belül lesznek, tehát gyakorlatilag az egyetemnek a kapacitásait és az erőforrásait ebben a megkésett ütemterben a felvételi kötik le, úgyhogy hoztunk egy tudatos és nagyon világos döntést az egyetemvezetés szintjén, hogy prioritást a felvételi élvezés, ennél fogva egy kicsit háttérbe szorult az idén a különböző szabad egyetemeken, táborokon, fesztiválokon való részvétel az egyetemek. Reméljük, hogy jövő évre vagy ezek a rendezvények kerülnek későbbre, vagy az érettségi kerül korábbra, és akkor vissza tudunk helyeződni a normál kerékvágásba.
2: A kolozsvári magyar napokon részt vesznek, hogyha jól
3: tudom. Hát az természetes, ott már minden, és ugye Kolozsvár tekintetében a kolozsvári magyar napok az egy augusztus végi rendezvénysorozat, ott már ugye ezek a szempontok nem érvényesülnek, úgy, ahogy szoktuk, mind a Sapientia rektori hivatala, mind a Sapientia kolozsvári kara változatos és gazdag programmal vesz részt a kolozsvári magyar napokon, de a többi karunkról is érkeznek kollégák előadásokkal, kiállításokkal, különböző szellemi vagy egyéb termékek. Úgyhogy ott már nyilvánvalóan erős lesz a szapienciás jelenlét.
2: Mi lenne az üzenete a leendő szapienciás diákokhoz?
3: Hát az üzenetem az, hogy a szapiencia jelentkezni jó, egyrészt tudunk ajánlani egy olyan közösséget, egy olyan családot, ahogy szoktuk mondani, ahol a felvételizőnek, a jelentkezőnek a biztonságérzete, a közérzete erős tud lenni, és ez a mai fiatalok számára egy nagyon fontos szempont. Meg nyilvánvalóan nem mi mondjuk, mások mondják a különböző minősítési rendszerek, hogy mind az oktatás színvonala minősége tekintetében, mind a kutatási lehetőségek, mind a közösségi lehetőségek tekintetében a Sapientia egy komoly kínálattal rendelkezik, és hát rengeteg olyan képzésünk van, amelyet csak és kizárólag nálunk lehet Erdélyben magyar nyelven tanulni, úgyhogy ezekkel a hívószavakkal céloznám meg én is a kedves felvételizőket, azzal a záró mondattal, hogy velük egész ez a sztori, ilyen szellemben várjuk őket a Sapientia Egyetem különböző szakjaira.
1: Az elmúlt percekben dr. Tong Márton egyetemi tanárral, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektorával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Megvan, mikor érkezik az augusztusi nyugdíj és a nyugdíjszerű ellátás. A Magyar Államkincstár hivatalos folyósítási naptára szerint a banki jóváírások augusztus 12-én szerdán történnek meg. Mivel ez a nap hétköznapra esik, a kifizetés a megszokott normál menetrend szerint zajlik. Az év hátralévő részében a szeptemberi utalás lesz rendhagyó, akkor 11-én fizetnek, míg a decemberi járandóságot az ünnepek miatt már a hónap elején megkapják az idősek. A készpénzes postai kézbesítést kérők esetében a kifizetés most is az egyéni naptár szerint történik. A hatóságok felhívták a figyelmet, hogy a biztonságosabb banki utalásra az ügyfélkapun vagy személyesen is le lehet cserélni a postai utat. Sokan eleshetnek a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól. Mint arról híreinkben korábban beszámoltunk, 100 000 forintos automatikusan folyósított iskolakezdési támogatást vezet be a kormány a rászoruló és az egyszülős családok számára. Bár a juttatást igénylés nélkül utalják, a Szociális és Családügyi Miniszter figyelmeztetett, az egyedülálló szülőknek ellenőrizniük kell a státuszukat a Magyar Államkincstárnál. A hivatalos rendszer ugyanis csak azokat tekinti egyedülállónak, akik már emelt összegű családi pótlékot kapnak. A családi állapot változása pedig nem frissül automatikusan. Az elmaradt bejelentést a szülők az ügyfélkapun vagy a kormányablakokban pótolhatják. A támogatás első 50 000 forintos részletét augusztus 24-éig utalják. A 200 km per óra feletti gyorshajtás, a súlyos ittas vezetés vagy a vasúti átjáró tilos jelzésének szándékos megszegése esetén indokolt lehet a jármű elkobzása, vetette fel a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid bejegyzésében osztrák és svájci példákra hivatkozott és hangsúlyozta, a szigorítás csak a legsúlyosabb esetekben merülne fel, a cél pedig a védtelen közlekedők megóvása. Az autók elkobzásának ötlete a napokban indult közlekedésbiztonsági konzultáció része is. Ebben a lakosság véleményét kérik ki az illegális versenyek szabadságvesztéssel való büntetéséről, a vagyonarányos bírságokról, valamint az elektromos rollerek sebesség és életkori korlátozásáról, illetve a kötelező fejvédőről is. A balatoni gyermektáborok heti díja idén 50 és 250 ezer forint között mozog, de egyes speciális programok ennél is többe kerülhetnek. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a kínálat rendkívül sokszínű, a napközis táborok már 50-80 ezer forinttól elérhetők, míg a szállást és teljes ellátást biztosító táborok ára általában 100 és 250 ezer forint között alakul. A legfőbb ügyész hivatal vesztését kezdeményezi két jogász. Hivatalos levélben fordultak a parlament elnökéhez, hogy kezdeményezze a legfőbb ügyész hivatalvesztésének kimondását, tudta meg a 24.hu. A beadványt jegyző két ügyvéd 5 olyan pontot sorolt fel Forsthoffer Ágnesnek, amelyek szerintük megalapozzák a méltatlansági eljárást. A kifogások között szerepel az úgynevezett aranykonvoj ügy, a Semmilyen Zsoltot és Gulyás Gergelyt érintő rágalmazás ügyek kezelése, valamint a terror elhárítási központ külföldi személyvédelmi kiadásainak jogszerűsége. A jogászok a dokumentumot tájékoztatásul Magyar Péter miniszterelnöknek is megküldték. Lehocki Zsuzsát köszöntötték 90. születésnapján a Budapesti Operett Színházban ünnepi fogadáson. Lehocki Zsuzsa a nemzet színésze, Kossuth Díjas művész, páratlan 1947-től 2021-ig tartó pályafutása során szubrettként és primadonnaként is a magyar színházi világ legendás alakjává vált. Olyan ikonokkal állt egy színpadon, mint Honti Hanna vagy Latabár Kálmán. Lehocki Zsuzsa 5 évvel ezelőtti búcsúgáláján megígérte, hogy a 90. születésnapjára visszatér a teátrumba. Az ünnepi alkalom tiszteletére a szombati gála műsort az M5 kulturális csatorna ismét a műsorára tűzte. Március közepe óta a legmagasabb szintre emelkedett az európai gázár az Egyesült Államok és Irán között kiéleződő konfliktus miatt. A feszültség a Hormuci

0: hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Kedves hallgatóink, Miskolcon borangolás, az ország számos településén borfesztivál, a vármegye székhely szomszédságában Szikszón pedig borfogadás. Így nevezik azt az alkalmat, amikor a kisváros boros pincéi kinyitnak és fogadják a vendégeket. Ebben az esztendőben már 5. alkalommal hívták életre a borfogadást a Baúj kapujában. A magyarhegyi borok és a szőlő népszerűsítése mellett a ruszinok borversenyére is sor került, melyre majdnem 30 nedűt neveztek. A nyitott pincékben több mint tucatnyiban pedig étel, ital és élőzene fogadta a vendégeket. Nagy gyerekekről sem feledkeztek meg, népi játékok, arcfestés várta őket. Béres Gáborné elnököt, a szikszói ruszin kisebbségi önkormányzat vezetőjét a megmérettetések közepette szólítottam meg. Elnök asszony, hanyadik ruszin bornap, süteményverseny, borverseny, minek kell ezt nevezni?
2: Összetett 16. ruszin borversenyt rendeztük meg az idén. A bornap a szikszói önkormányzatnak, a borospincéknek a megnyitásával kezdődött el, így társult valamennyire a két

0: rendezvény.
1: Miben másabb ez a mostani ruszin rendezvény, mint volt a tavalyi vagy tavaly előtti? Ugyanúgy jól érzik magukat az emberek, esznek, isznak, szórakoznak.
0: A különlegessége, hogy Győrfi György a pincéjét megnyitotta a ruszin, szikszói ruszin tagok számára, és mindenki számára, aki nyitott, így helyileg itt van megrendezve. Ez a különlegessége.
1: A borversenyre, vagy éppen a süteményversenyre is hányan neveztek most, mennyi borra?
0: Két bor kategóriában volt a zsűrizés, a fehér borokból 18 tétel érkezett, a vörös borokból és a rozéból pedig 11 tétel volt az idén. A tavalyi termésnek köszönhetően egyre jobb minőségű borokat készítenek a szikszói borászok, és a minőségre nagyon odafigyelnek, ami kiemelten figyelmet érdemel, mert nagyon szoros volt a mezőny. A süteményeknél 24 sütemény érkezett. Az idén a ruszin alapanyag, amit föl kellett használnia minden házi asszonynak, a zsír. A 6 fős zsűri tag azt mondta, hogy nehezebb volt a sütemények zsűrizése, mint a boroknak a minősítése, tehát nagyon szoros mezőny van.
1: Ugye sose sütöttem. Az, hogy zsír kell hozzá, nekem egyedül laikusként a hájas sütemény jut eszembe. Mit lehet még, vagy mihez kell még zsírt felhasználni?
0: Ez a bátraké volt ez a verseny, hiszen a zsírtól picikét távolodunk, és azt mondjuk, hogy egészségtelen, nagyon sok kalóriát tartalmaz, de ugye a mai egészségtrend az bebizonyítja, hogy talán ismét a legegészségesebb alapanyagunk a zsír. Én kipróbáltam piskótához is, szenzációsan jó állagot ad a zsír mindennek, tehát a zsír az erőt adó, mint szikszó is erőt ad az embereknek.
1: Egyébként a ruszin hagyományokban a főzésbe, sütésbe benne van a zsír rendesen, tehát napi renden?
0: Igen, igen, minden alapanyagnál, tehát a süteményeknél, és én azt gondolom a ruszin hagyományoknál a gyúrt tészták alapanyag elsősorban a zsír volt, ami omlóssá, és kiemelném, hogy tartóssá teszi a süteményt.
1: Erre a napra csak ruszin kisebbségi önkormányzathoz tartozó emberek, csak görög vallásúak jöhettek és nevezhettek, vagy érezhetik itt jól magukat, vagy bárki, tehát nyitott ez a közösség.
0: Közösségünk nagyon nyitott és befogadó, szeretettel fogad és vár mindenkit. Ezt láthattuk a megnyitó után is, hogy az örömtánc csoport, Szikszó örömtánc csoportja is itt van a közösségünkkel, és együtt ünnepel és mutatták be az örömtáncukat.
1: Most elnök azt mondja, miért fontos az, hogy egy közösséget ilyen szinten aktívan tartson egy település, ott is a kisebbségi önkormányzat, mint itt Szikszón? Tehát nincs olyan, talán nincs olyan hétvége, hogy ne legyen valamilyen összejövetel.
0: Egy közösség akkor összetartó és akkor tud fejlődni, hogyha egy irányban mennek, és a közösségi értékek ezeken a programokon, rendezvényeken érezhető, és ha egy ember jól érzi magát és boldog, akkor én azt gondolom, hogy megtesz a másikért, figyelmesebb, körültekintőbb, segítőkészebb. Nálunk ugye görögkatolikus és a ruszin szoros kapcsolatban van, tehát a hit az alapokra építve, én azt gondolom, ez a nyitottságunknak a fő alapja. Tehát a krisztusi szeretetet mindenki felé tanúsítjuk. Így a városi rendezvényekhez is mindig aktívan tudunk odaállni, és támogatni a közösséget, a város közösségét is.
1: Tehát az a lényeg, hogy az ember, aki ez a közösséghez tartozik, boldog legyen, jól érezze magát. A rendezvényen túl is?
0: Igen. Egy jó társaságban, ha jól érzem magam, oda visszavágyom. Ha visszavágyom, utána már tudok másokért én is szolgálatot vállalni és tenni. Igen.
2: Kramarenko Viktor vagyok, az Országgyűlés ruszin parlamenti szószólója.
1: Mit keres itt egy ilyen szószóló Szikszón, a nagy fővárosból?
2: Hát ez nem most kezdődött, ugye itt elhangzott, hogy 16 éve megtartják már a bornapokat, tudnivaló, hogy itt sok borász is van. Először olyan 14 évvel ezelőtt vettem részt a bornapokon, én ezelőtt 12 évig az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke voltam, és nekünk az volt a feladatunk, mint ami most is a jövőben, összetartani a ruszin közösséget, és én amikor meghívást kapok bármelyik önkormányzattól, és be tudom osztani az időmet, mert ugye 56 nemzetiségi önkormányzat van az országban, és 2 megyei, egy országos, akkor nagyon szívesen jövök a szikszói emberek közé. Idén már másodszor, mert tavasszal voltam már egyszer. Nagyon örülök közöttök lenni, és jól érzem itt magamat.
1: A szikszói ruszin emberek, a ruszin önkormányzat nagyon összetartó közösség. Ez így van az országon belül is, máshol is?
2: Gyakorlatilag mondhatni, hogy igen. Itt kiemelkedően, itt a vidéken egy kicsit egyszerűbb talán egy ilyen kisvárosba összetartani a közösséget, és mivel hogy összeköt minket a vallásunk, itt zöme a közösségnek görögkatolikus. Ők nem csak ilyen rendezvényeken találkoznak, hanem hetente miséken a templomba, és templom után hittanórán a gyerekek. Úgymond mi ennek örülünk, és ez tartja össze a közösséget. Jobban megismerik egymást az emberek. Így, ha az országot nézzük, nagyobb városokban nehezebb összetartani a közösséget, de mindent megteszünk, és a magyar állam eddig mindent biztosított számunkra, hogy ezt meg is tegyük.
1: Országgyűlési szószólóként mi a feladata?
2: Hát mi ugye majdnem ugyanaz a funkciónk, mint egy parlamenti képviselőnek, egyedül szavazati joggal nem rendelkezünk. Minden törvényjavaslatot nekünk is véleményezni kell, és ami nemzetiségi vonatkozású, szintén ott adhatunk, véleményezhetjük, és adhatunk ötletet, fel is szólalhatunk a parlamentbe, és hát kiállunk mindenki a saját közösségéért.
1: Említett, hogy konstruktív ugye a kormánnyal a kapcsolat. Van olyan téma, van olyan irány, amit az következő fél évben, évben szeretne a ruszin közösség, hogy kijárják nekik az országgyűlésbe?
2: Mi örülnénk neki, ugye most kormányváltás volt. Míg a miniszter úrral, Tar Zoltán már tartott nekünk, vagyis meghallgattuk őt, nekünk az lenne a kérésünk, és ami eddig volt, azt megtartsuk. Ezek a vidéki, nem csak a vidéki, hanem a közösségen belüli emberek már hozzászoktak, ugye 35 éves a nemzetiségi törvény, és a törvény biztosítja nekünk a kiadványunkat két nyelven kiadhatjuk, a hitünket, a hagyományainkat megőrizzük, és a gyerekek gyerektáborokba üdülhetnek, egy-egy, hát üdülhetnek mondván, de ezt úgy kell érteni, hogy a nemzetiségi táborokba a gyerekek megtanulnak egy-egy ruszin verset, vagy éneket, imádkoznak, szóval ez is egy közösségépítő program. Nekünk az a lényeg, hogy megtartsuk és fejlesszük az eddig elértett eredményeinket.
1: Képviselőasszony, borfogadás, 5. alkalom. A ruszinok most is csatlakoztak a rendezvényhez. Miben másabb ez a mostani, mint mondjuk volt a tavalyi, mert vannak különbségek. De ráadásul most már itt vannak a Magyarhegyi Borbarátok Egyesületés, tehát egyre nagyobb a szervező brigád. Ez mennyiben könnyíti meg az önkormányzat feladatát? Kőhalmi Mónika önkormányzati képviselőt, a borfogadás főszervezőjét is kérdeztem.
3: Nagyon sokban segít az Egyesület a rendezvénynek a lebonyolításában. Meg is osztottuk egymás között a munkát, mint az elméleti részét, hogy kitaláljuk a programokat, és az, hogy mi legyen a forgatókönyv, illetve abban is sokat segítenek az Egyesület tagjai, hogy például ma délelőtt itt már kora reggeltől folytak a munkák, és több kéz, többet segít, gyorsabban végeztünk minden előkészülettel, amit el kellett végezni.
1: Mi a menete annak, ha mondjuk valaki a megyeszékhelyről akar idejönni és fogyasztani is szeretne? Itt mögöttünk a lányok ott ülnek, félig teli porrakkal, de abban nem bor van.
3: Így van. Tehát ugye bárkit szívesen látunk ezen a rendezvényen, bárki eljöhet, poharakat lehet vásárolni zsetonnal, vannak kisebb és nagyobb poharak, de ugye nem a pohár méret a különbség, hanem a zsetonok számában. Vannak a 7 zsetonos és vannak a 12 zsetonos poharak. Aki ezt megvásárolja, az 7, illetve 12 pincében fogyaszthat különböző borokat, illetve mindenki kap a pohár mellé egy karszalagot, és este ez a karszalag jogosít arra, hogy belépjenek majd a tánctérre, küzdőtérre a színpad előtt, és a P-Mobil koncertet meghallgassák. Van arra is lehetőség, hogy ha valaki nem akar a pincékben borozni, hogy csak a koncertre jöjjenek, van külön koncertbelépőjegy, azt is ugyanitt meg lehet vásárolni, azt egy másik színű karszalaggal jelezzük, és azok is bemehetnek este majd a koncertre.
1: Végül hány pince nyílt ki, hány pincét lehet meglátogatni?
3: Végül 13 pince nyílt ki, kicsit kevesebb, mint amire számítottunk. Sajnos több pince tulajdonosnak is nyaralással, egyéb programmal ütközött most a mai rendezvényünk. Így 13 pincénk lesz, de én úgy gondolom, hogy a résztvevők azok nem fogják érezni a különbséget. Fel van mindenki nagyon készülve, várják a tömeget, és látszik is, hogy nagyon sokan leszünk. Azt tudom elmondani, hogy 2 órakor nyitottuk meg itt a checkpointot, és 2-től 2:20-ig már több mint 13-4 pohár került eladásra 20 perc alatt. Tehát én nagyon boldog voltam, amikor 2 órakor láttam, hogy már jönnek az emberek föl, és azóta folyamatosan jönnek.
1: Milyen kísérő programok vannak? Tehát, hogyha kijön valaki ide, és nem csak fogyasztani akar?
3: A gyerekekre is koncentráltunk, tehát a gyerekeknek különböző programok vannak, ilyen például a légvár, több helyszínen édességet árulnak, van csillámtetoválás, arcfestés, és népi játszóteret rendeztünk be 2 pincének az udvarán is. Tehát igazából, ha haladnak a szülők végig a pincefalun, és bemennek egy-egy pincébe és kóstolnak, szinte minden helyszínen raktunk egy-egy gyerekprogramot, hogy a gyerekek ne unatkozzanak addig, amíg a szülők esetleg kóstolnak.
1: Magyarhegyi Borbarátok Egyesületének lehet azt mondani, hogy ez az első hivatalos rendezvénye, ugye? Tehát úgy értem, hogy ezt a borfogadáson belül. Tehát a tavalyi akkor még nem volt egyesület. Jablonkai József, a Szikszói Magyarhegyi Borbarátok Egyesületének elnöke.
4: Igen, az egyesületünk az tavaly nyáron alakult, szeptember 5-ével jegyezték be, és igazán ez az első olyan pincés buli, ahol ugye mi is szerepet vállaltunk ebbe. Nyilván a nagyobb részét most is az önkormányzat végzi, de hát azért próbálunk lecsipegetni is a munkából is, meg ugye nyilván a haszonból is valamit, úgyhogy.
1: Hát de a szakmát azt azért az egyesület tudja nyújtani.
4: Hát nyilván, igazán 13 pince van most nyitva ezen a nyitott pince akción, és én úgy gondolom, hogy itt minőségben jó borokat tudnak kóstolni az emberek, megfelelő minőségben tudnak a szikszói borászok bort előállítani, illetve én úgy gondolom, hogy ezt mindenféleképpen erőltetni is kell, hogy legyen hagyománya itt Szikszón újra a bortermelésnek, mert valamikor ugye ezt Tokajhegy aljához tartozott, van tradíciója, van hagyománya, és úgy gondolom, hogy ezt tovább kell vinni. És ha mi nem csináljuk, akkor nyilván a gyerekeink se fogják csinálni, mert nem fogják tudni, hogy miről van szó. De ha itt vannak, látják, biztos látni, hogy mennyi fiatal itt van, és ez beléjük fog ívódni. És ez jó élmény lesz nekik.
1: Ugye fehér és vörösbor is van a vidéken. Milyen bort lehet kóstolni, aki most jött és itt tölti a délután?
4: Igen, hát Szikszón ugye a vörösben a jellemző a Blauburger. Nekem van egy kevés kék farankosom is vörösben. A fehér borokból legjellemzőbb talán van Riesling, Furmint, nyilván van csemegeszőlők is, akkor Leányka, itt a Szikszói hegyen. Hát meg sok helyen ugye nem külön vannak ezek a szőlők elültetve, és ezért úgy nevezzük a modern szóval, hogy küvé, ugye, vegyes. Hát az enyém is ilyen, mert ugye nekem 70%-ban Riesling van pölöskei muskotály, szőlőskertek kínálnője, panónia kincse, éva, úgyhogy ezek csemege szőlők, igaz? És akkor ami megmarad, az nyilván belemegy a musba, bor lesz belőle, a többi meg ugye megy étkezésre.
1: A tavalyi rendezvénynek volt-e valami hozadéka? Tehát le lehet-e mérni azt, hogy érdemes ezt a rendezvényt életben tartani?
4: Hát mindenféleképpen. Hát ha most csak a gyakorlati dolgokat nézzük, itt a pincék után úgy megnőtt a kereslet, hogy szerintem 2-3-szoros a pincéknek az ára. Az elmúlt 3 évben úgy megnövekedett az értékük. Igaz, most még a szőlőire nem annyira érdeklődnek, de azért pont tegnap kaptam egy olyan felkérés, hogyha valahol tudok szőlőt eladót, ő venne, egy ilyen 35 év körüli fiatalember. Úgyhogy szerintem majd ez is lesz. Nyilván nem akarnak több hektárt, inkább csak saját célra, azt mondja, mit tudom, termel magának 500 liter bort, és akkor ugye abból étkezésre is jut, borrónak is megfelelő, és akkor a család részére barátokkal elfogyasszák.
1: Hány hektáron termelnek szőlőt itt Szikszón?
4: Hát pontos számot nem tudok mondani, de olyan 35-40 hektár. Hát ebből ugye két nagy termelő van, aki több hektáron, 7 meg talán 6 hektár, a többi az meg kisebb darabok.
1: Miért jó itt Szikszón borászkodni, szőlészkedni? Azért az érzésért, amit most is itt lehet látni, ez mindennapos egyébként, ugye a helybiliek kijárnak?
4: Hát igen, én rám nem jellemző sajnos ez a dolog, hogy kijárok, de hát nyilván kijárok, csak ugye én mindig autóval jövök, igazán nem sok bort fogyasztok, de azért érdemes itt Szikszón, mert ugye ennek hagyománya is volt. Én emlékszem, apósomék kijöttek hétvégén, leültek, borozgattak, beszélgettek, vannak emberi kapcsolatok, ugye, és akkor megismerjük egymás baját, gondját, örömét, akkor sokkal jobb úgy élni, én úgy gondolom, mint hogy csak bezárkózva otthon nézzük a tévét, és akkor semmi nem érdekel, ugye, hogy mi van körülöttem. Úgyhogy én azt mondom, hogy ezt folytatni kell és csinálni kell.
1: A mai felgyorsult világba ezt be lehet zsúfolni valahol, vagy kell, hogy időt szakítson a pihenésre is az ember?
4: Most én úgy gondolom, hogy ha valamit az ember akar, arra mindig van idő. Én például lemegyek a Balatonhoz, este hazajövök, 6 órakor képes vagyok kivenni a szőlőbe, mert szeretem. És akkor mindig mondja a nejem, hogy mit csinálsz odakint? Azt mondtad, rendben van. Hát mondom, csak végigmegyek a soron, megnézem a szőlőt, másikon lejövök, és mert jól érzem magamat, szeretek kint lenni.
1: Ha már ezt említetted, akkor hol tart most a szőlőnek a művelése? Mi az, amit most el kell, ugye már júniust írunk, amit most kell végezni és a következő időszakban?
4: Hát igen, most a szőlő olyan időszakban van, hogy igazán csak a permetezés. Most ugye volt egy kis eső, és akkor itt ugye a páratartalom ilyenkor megnövekszik. Lisztharmat, peronoszpóra, ez könnyen előjön. És akkor ilyenkor védekezni kell a napokban. Van, aki már tegnap megcsinálta, van, aki hétfőn fogja, de a napokban védekezünk ellene, illetve majd a legközelebb, meg folyamatosan ugye a szárveszőt be kell dugdosni, ha kordonos, ha karós, akkor fel kell kötözni, ezeket el kell rajta végezni, és akkor majd a Péter Párkor szoktunk tetejelni, onnét indul el igazán a szőlőnek az érése.
1: Mi a jellemző egyébként, a kordonos vagy a tőkés szőlő itt Szikszón?
4: Hát mert zömmel inkább kordonos szőlők vannak, nyilván a művelése sokkal könnyebb, úgyhogy nekem azt mondta egy idős parasztbácsi, hogy a szőlőtermelés ugye nem bírja az egyenes hátú embereket, úgyhogy hát tudjuk jól, a szőlőbe hajolni kell, dolgozni kell, erre mondta a bácsi nekem, úgyhogy nem szereti az egyenes hátú embereket a szőlő, de igaza van.
1: Egyesületi elnökként mivel lesz mondjuk holnap elégedett, hogyha itt a mai napon mennyire lesz sűrű a program?
4: Hát ha a tavalyi létszámot el tudjuk érni, ami tavaly nem volt kevés, akkor én elégedett leszek, mert ugye nyilván nem az a lényeg, hogy mennyi bor fogy, mert nem mindenki azért jön ki, hogy most itt így van, de kijön, körbenéz, jól érzi magát. Próbáltuk most egy kicsit színesíteni, hoztunk ki traktorokat is, ugye, mert nyilván szőlőműveléshez ez is hozzátartozik, a gépek, hát ez is vonza az embereket, és akkor legyen változatos. Meg nyilván este majd a koncert, az ugye az a fő attrakció.
1: Polgármester úr, borfogadás. Mikor lesz sikeres ez a rendezvény? Az ön szemszögéből nézve. Önkormányzat, yes. Ugye, mint főszervező vesz részt. Hát, ha megkérdezem önkormányzatot, akkor azt mondja, hogy többet csinál az egyesület, az egyesületet kérdezem, akkor az önkormányzat csinálja többet. Most akkor ez hogy van? Schwab Antal, Szikszó polgármestere.
5: Ez a mai eseménye most már az ötödik nyitott pincék borfogadása, az azért ez sok évre nyúlik vissza, és akkor tudjuk a teljes képet látni, hogyha azt mondom, hogy azért ez alapvetően a mai napig ez a ruszinoktól származik, és a ma is borverseny volt, süteménysütő verseny volt, tehát az alapokat ők teremtették meg ahhoz, hogy eljussunk idáig, és néhány éve, most ötödik alkalommal van az az esemény, hogy az önkormányzat, mert a Szikszóváros önkormányzata is beszállt ebbe a szervezésbe, és utána megalakult most már a Szikszói Borbarátok Egyesület, akik meg az önkormányzattól vettek át olyan feladatokat, amire nekünk kevésbé volt energiánk, így ez a hármas egység hozza létre azt a napot, amiből ha valaki belekóstol, akkor szerintem jó élményekkel távozhat. Ha kijövünk ide a Pincefaluba, ahol ugye a héten táblát is avattunk, hogy tudjuk, hogy mikor érkezünk be a Pincefaluba, vagy a Borfaluba, ugye ezek a fogalmak, ezek keverednek az én fejemben is, hiszen azért a kettő a szorosan összefügg egymással, akkor azt látja, hogy pezseg itt az élet. Őszintén mondom, hogy nagyon jó érzés körbenézni, jönnek az emberek a boros pohárral a nyakukban, gyerekek, családok jönnek, és csak azt mondom, hogy de rég láttalak, de jó, hogy újra találkozunk, ó, mi van veled, itt kell, hogy találkozzunk újra, és nem csak szikszóiak mondják ezt egyébként, hanem Szikszóról elszármazottak is, vagy a megye településén élő más honnan érkező emberek is mondják ezt is, hogy egy teljes kerek nap van, 10 órától volt a borverseny, annak eredményhirdetése, és most már nehéz úgy közlekedni a pincék között, hogy ne egyik zenéből a másikba essünk át, de azért bízom benne, hogy este 8 órakor majd ezek a zenék, ezek ha nem is halkulnak el, de valamennyire azért elnyomoljuk őket a P-Mobil nagy koncertje itt azon a rendezvény helyszín, amely a tavalyi évben már helyet adott a koncertnek, ugye tavaly ismerős arcok volt, most a P-Mobil jön, de nem az a lényeg, ez csak azért fontos, hogy még kedveltebbé tegyük ezt az egész helyszínt is, hiszen van, aki egyébként még nem ismeri annyira, az sem a hagyományainkat, sem a borfalut, viszont ha egy-egy zenekar tudunk évről évre hozni, aki máshonnan is mozgat embereket, azok belepostolnak ebbe, és van olyan, aki most már azért jött vissza, mert tavaly ugyancsak a koncertre jött, de látta, hogy milyen élet volt, milyen kellemes fogadtatás volt, ilyenkor mindenki, minden pince tulajdonos rálicitál a másikra jó értelemben véve, hogy hányan fordultak meg nála, milyen hangulat van, tehát ez szépen lassan azt látom és érzem, hogy oda növi ki magát, ahol mi szeretnénk, hogy kinője.
6: Mikor fogja azt mondani, polgármester úr, a jövő héten, hogy sikeres volt ez a rendezvény? Minek kell ahhoz megvalósulni itt ma?
5: Maradjon így a nap, ahogy most zajlik már délután. Hogyha ez a forgalom lesz, ez a hangulat lesz, akkor szerintem sikeres napot zárunk. Ha mindenki épségben hazaér utána este, az nagyon bízom benne, hogy nagy balesetek nem történnek, de nagyon kultúrált és intelligens vendéglátás és vendégfogadás van, úgyhogy ha ez a mostani ütem elmegy egész estig, és nyilván bízom abban azért, hogy este a koncertre sok-sok ember jön, nem csak helyből, hanem máshonnan is, ha ez így szépen lemegy, akkor én már nagyon elégedett leszek.
6: Ugye a tavalyi rendezvény az sokkal nagyobb volumenű volt, határon átnyúló volt. Van-e arra elképzelés, hogy kibővíteni mondjuk jövőre, vagy a következő években is ugyanazt a tendenciát folytatni, ami tavaly elkezdődött?
5: Ugye tavaly ez egy interreges pályázatnak köszönhetően valósult meg, hogy tudtunk a felvidékről sokakat vendégül látni. Én abban bízom, hogy a pályázatoktól függetlenül, hogyha ez a hír ez megy, akkor azok, akik itt voltak a felvidékről, meg azt továbbtáról a testvértelepülésünkről érkeznek jövőre, pályázattól függetlenül, akkor ez már, ha így növi ki magát, akkor nagyon boldog leszek.
7: Kedves hallgatóink, Miskolcon borangolás, az ország számos településén borfesztivál, a vármegye székhely szomszédságában Szikszón pedig borfogadás. Így nevezik azt az alkalmat, amikor a kisváros boros pincéi kinyitnak és fogadják a vendégeket. Ebben az esztendőben már ötödik alkalommal hívták életre a borfogadást a Baúj kapujában. A magyarhegyi borok és a szőlő népszerűsítése mellett a ruszinok borversenyére is sor került, melyre majdnem 30 nedűt neveztek. A nyitott pincékben több mint tucatnyiban pedig étel, ital és élőzene fogadta a vendégeket. A gyerekekről sem feledkeztek meg, népi játékok, arcfestés várta őket. Az eseményen készült az előző összeállítás.

0: Repeto. Repeto. Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, megtartotta a rendes kihelyezett bizottsági ülését a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is. Farkas Kormos Krisztina alezredest, a vármegyei baleset megelőzési bizottság titkárát kérdeztem.
2: Külön megrendeléseink vannak, hogy mit szeretnének, mi az, amire van a célközönségnek a óhaja-sóhaja vágya.
1: Ez, mint szakember, hogy értékeli? Ez hasznos, jó dolog? Vagy mi lenne itt a feladat? Az, hogy önök menjenek ki a éppen érintett helyekre, vagy az a jó, hogyha behívogatják önöket?
2: Tehát ez nekünk teljesen ugyanaz, mintha kitelepülünk, mert látványosabb. Tehát, hogyha kitelepülünk, ugye ORFK, OBB nekünk van egy arculati térkép meghatározás, ami a sátrat, az OBB-s asztalt a terítővel előírja, és ezeket mi kivisszük helyszínre, és akkor így látványosabb.
1: Miket mutatnak be ilyenkor, mondjuk egy Bosch napon?
2: Viszünk interaktív kressz piramislabda játékot, ami a kressznek a témaköreit öleli fel. Tehát akár a sebesség, akár a megállás várakozás. Ezekből a témakörökből valamelyikbe a piramisra bedobott labda beleesik, abba a rekeszbe, és abból teszünk fel kérdéseket. És ezt nagyon szeretik a fiatalok is, sőt, még a felnőttek próbára teszik a meglévő tudásukat, felújítják.
1: És gondolom, ilyenkor jutalmazzák is a kihelyes választot.
2: Természetesen fényvisszaverő eszközöket osztunk mindenkinek, aki aktívan részt vesz a tevékenységünkben.
1: Mi a helyzet a közoktatási intézményekben, az iskolákban, óvodákban, mennyire aktívak?
2: Tehát egyre jobban aktívak, és ezt az ORFK OBB megköveteli tőlünk. Tehát van a keve oktatás, ami a közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra. Ez szigorú oktatási rend szerint működik. Tehát egy tanévben 10 tanórát rendőrnek le kell adni meghatározott témák szerint, egymásra épülő tanterv szerint. És ezt, amit felvállaltunk osztályokat, ezt mindegyik osztályban a tanév során végig kell vinni. És ezt kötelezően behajtja rajtunk az ORFK OBB, mi meg a városi rendőrkapitányságokon ellenőrizve.
1: Igen. Szakemberként mi a véleménye? Hol hasznosabb a jelenlét? Iskolákba, óvodákba, vagy ilyen céges alkalmakon?
2: Tehát inkább iskolákba, óvodákba, fogékonyabbak rá, tanulékonyabbak, és még rajtuk úgy veszük észre, hogy érdeklődőek. Odafigyelnek, és minden információnak örülnek, csak sajnos rossz tapasztalatunk, hogy amikor hazamennek családba, akkor újra látják a rossz példát, és amit mi tanítottunk nekik, mutattunk nekik jó példát, az mintha elúszna a levegőbe. De iskolákba, óvodákba nagyon szeretünk járni, nagyon hasznosnak tartjuk, és tényleg érdeklődnek, odafigyelnek, és isszák az új tudást, tanulnak velünk együtt.
1: Van egy új történet is. Mi ez pontosan?
2: Fair play a pályán és a közlekedésben. Tehát a sportegyesületekkel együttműködési megállapodásokat kötünk a megyében, és akkor hazai mérkőzésen kimegyünk, és a szurkolóknak tartunk prevenciós előadásokat, foglalkozásokat a biztonságos közlekedésről.
1: Ez itt van csak a vármegyében, vagy országos program?
2: Ez az egész országos program, meghatározta az ORFK OBB elnöke. Úgyhogy ez most januárban Mezőkövesden volt, de decemberben Kazincbarcikán volt. És a polgárőr egyesületekkel is egyre többet működünk együtt, hívnak, hogy menjünk ki, e-rolleres oktatásokat kérnek, hogy ezeket tartsunk a fiataloknak, mivel 80%-kal emelkedett országos szinten a e-roller balesetek, úgyhogy azokról tartottunk. Idősek otthonába is voltunk, nekik is tartottunk előadást.
1: Lesz-e az idén, tudom, hogy lesz, de azért így kérdezek rá, közlekedik a család.
2: A közlekedik a családban nagyon nagy változás történt. Tehát törölték a vármegyei döntőt, nem lesz most már vármegyei döntő, hanem amit mi az ORFK OBB-től kaptunk tájékoztatást, úgy fog zajlani ez az egész közlekedik a család rendezvény, vetélkedő, hogy a gyermek ő kitölt egy kresztesztet, egy elméleti kresztesztet, és ha sikeresen kitöltötte, kap egy QR kódot, és azon a QR kódon a szülők, valamint a testvér regisztrálhat be. És ők is kitöltenek egy elméleti kresztesztet, és a legjobbak bejutnak a középdöntőbe, ami, ha legjobb tudomásom szerint, augusztus közepén lesz a Forma 1 pályán, Budapesten, ott lesz egy nagyszabású elméleti gyakorlati vetélkedő, és akik ott a legjobbnak bizonyulnak, azok tévészereplést kapnak, a közlekedik a család országos vetélkedőjére, tehát tévében lesz maga a vetélkedő nyilvánosan.
1: Hogyha a megyei balesetmegelőzési bizottság szakemberei összedugják a fejüket, mondjuk a borsodi, a hajdúbihari, a vasmegyei, akkor mit mondanak? Jó ez így, vagy jobb volt a régi rendszer, hogy voltak megyei döntők?
2: Vegyes. Nagyon vegyes, tehát ez vármegyénként változó, ugyanis nem minden vármegyében ugyanannyian indultak, tehát van, ahol sikertörténet volt a vármegyei döntő, és egyre több sajnos az olyan vármegye, ahol ugyanazok a családok vettek csak részt, akik évek óta ők jöttek el, ők érezték a bátorságot, és ezért lecsökkent nagy mértékben a családok száma, akik elindultak a vármegyei döntőben.
1: Mi lesz még, miről tudott beszámolni a bizottsági ülésen? Lesz-e nyári tábor, ugye az mindig szokott lenni Zemplénben?
2: Tehát nekünk már tavaly évben sem volt. Sajnos a gyerekeknek úgy látjuk az az igény, hogy a napközi otthonos táborok felé formálódik. Tehát ők már ott aludni nem szeretnek. Tehát ők, mint az iskolába, bemenni reggel és délután négykor apa-anya jöjjön értük, és mennek haza. Tehát így nem, hanem viszont a bűnmegelőzésnek lesz a rendvédelmi technikumban tábora, azon mi is meg vagyunk hívva, mi is megyünk, valamint a katasztrófa védelem is szervez mindig tábort, azon is évek óta részt veszünk. És sőt, maga a rendvédelmi technikum is szervez tábort, és arra is meg vagyunk hívva, arra is ott leszünk.
1: A nyári szünet akkor a baleset megelőzésnek is egy kicsit nyári szünet?
2: Igen, egy kicsit ilyen
1: rákészülés.
2: Igen, egy kicsit olyan félig meddig lazítás, de viszont a juniálisokra, tehát megindul a juniális szezon, már meg vagyunk hívva a kórházi juniálisra, bírósági juniálisra, tehát a hétvégénk. Tehát a hétvégénk az ugyanúgy be vannak telve szinte, azt mondható.
1: Mennyire volt sikeres a tavalyi év, ha visszatekint a lezredes asszony?
2: Tehát a tavalyi év az a, ugye voltak a holt szezonok, de viszont a tavaszi nyári, különösen az iskola kezdési szezon, az egy kiemelkedő szezonnak könyvelhetjük el, az egy sikertörténet volt. Tehát hiszen a Safe Partinkon szeptember 18-án nagyon nagy tömegeket mozgattunk meg, és nagyon sikeres volt, tehát a vármegyénkből, Mezőkövestől, Szirmabesenyő, Mái, Alsó Zsolca, Felső Zsolca, Harsány, Kisgyőr, Kistokaj, mindenhonnan, és még Ózd, Kazincbarcik, a Sajó Szentpéter körzetéből is érkeztek gyerekek, mert annyira élvezték a Trafipax előtti futást, tehát ezt szerették volna kipróbálni, megnézni, hogy ők mennyivel tudnak szaladni, és ez egy unikum volt nekik, hogy különlegesség, hogy egy igazi rendőr Trafipax méri be az ő futásukat, hogy mennyivel tudnak szaladni. Egy atléta kisfiú nyerte természetesen. A nyílt nap is egy nagyon nagy számú volt, ami rendvédelmi technikumban volt, az most volt április 23-án, a rendőrségi nyílt napon.
1: Mi a véleménye az ezredes asszonynak az önök munkája
3: megteszi a hasznos lépéseket? Tehát a közlekedésbe visszaköszönnek ezek a dolgok?
2: Tehát úgy veszük észre, hogy a gyermekeknél hasznosnak tartjuk, mert azokat az ismereteket, amiket a rendezvényen vagy a keveoktatás során szereznek, azokat alkalmazzák és betartják mindenféle közlekedési szabályokat a gyalogos, kerékpáros közlekedés során. Tehát az ifjúsági részen mi sikertörténetnek gondoljuk a baleset megelőzési munkánkat, és azon vagyunk, hogyha már egy emberélettel többet meg tudunk menteni, mert a folyamatos közlekedés során, közúti közlekedés során már sikernek könyvelhetjük el.
1: Kedves hallgatóink, megtartotta a rendes kihelyezett bizottsági ülését a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága. Az ülésen beszámolót hallhattak a társszervek képviselői a baleset megelőzési bizottság munkájáról és a tervekről is. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Az oktatás jövőjét a diákokkal együtt kell formálnunk, írta a Facebook oldalán az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a bejegyzésben beszámolt az országos diáktanács tagjaival folytatott heti egyeztetésről. A megbeszélésen a közoktatási, valamint a szakképzésért és ifjúság politikáért felelős államtitkár is részt vett. A találkozó kiemelt célja az volt, hogy a diáktanácsot a leghatékonyabb párbeszéd fórummá fejlesszék. A tárcavezető szerint örömteli volt látni a fiatalok felkészültségét és felelősségteljes hozzáállását. Hangsúlyozta, hogy a diákok határozott véleményének helye van a jövőbeli döntések előkészítésében. A diáktanács munkacsoportjai többek között mentálhigiénés és infrastrukturális javaslatokat mutattak be. Foglalkoztak emellett a kortárs segítéssel, valamint a diák önkormányzatok működésének fejlesztésével is. A miniszter kiemelte, hogy a mostani találkozó egy hosszú távú, közös együttműködés kezdete volt. Jelentős átalakítás vár az egyetemeket fenntartó vagyonkezelő alapítványokra. Görög Márta igazságügyi miniszter közölte, hogy a törvénycsomag helyreállítja az egyetemi autonómiát. A módosítás megerősíti a szenátusok jogköreit, így a hazai hallgatók visszatérhetnek az Erasmus programba. Szerdáig kell jelezniük a szülőknek a gyermek sajátos nevelési igényét az iskolák felé. Kátai Németh Vilmos családügyi miniszter közölte, hogy ez a feltétele a támogatásnak. A bejelentési határidő július 22-e, hogy az adat bekerüljön a nyilvántartásba. Az eseni állapotot a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni. A jelzést abban az intézményben kell megtenni, ahol a gyermek szeptemberben tanulni fog. A Magyar Államkincstár az adatokat közvetlenül az illetékes hivataloktól kapja meg. A tárcavezető kiemelte, hogy a kincstár a szülők közvetlen megkeresését nem fogadhatja be. Az országgyűlés várhatóan kedden hoz végleges döntést az iskolakezdési támogatásról. Rendkívül sokszínű balatoni gyermektábor kínálatról számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség. A szervezet távirati irodához eljuttatott közleménye szerint a heti árak 50 és 250 ezer forint között alakulnak. A végösszeg minden esetben a választott program típusától, a helyszíntől és az ellátástól függ. A szövetség hangsúlyozta, hogy az üdülő régió ma már jóval többet nyújt az egyszerű strandolásnál. A szülők egyre inkább tudatos befektetésként tekintenek ezekre a nyári lehetőségekre. Fekete Tamás, a szövetség elnöke kiemelte, hogy a vízparti táborok önállóságra nevelik a fiatalokat. A legolcsóbb napközis turnusok már 50-80 ezer forinttól elérhetők a családok számára. A teljes ottalvást és ellátást biztosító klasszikus táborok ára általában 100 ezer forint felett kezdődik. A szakmai programok mellett a népszerű balatoni vitorlás táborok már 80 ezer forinttól indulnak. Igazi lelki oázissal várja a látogatókat idén is a Talján-Dörögdi református templomkert. A Lélekszet udvar július 24-e és augusztus 2-a között nyitja meg kapuit. A művészetek völgye forgatagában elcsendesedést és értékes kulturális programokat kínálnak. A rendezvényen fellép többek között a Grillus testvérpár, Vecsei H. Miklós és a Szent Efrém férfikar. A látogatókat interaktív élő könyvtár, kézműves sátor, mesejáték és bibliodráma is várja. A hűvös templomban Richter Sára Munkácsi díjas textilművész kiállítása tekinthető meg. Idén teljesen megújulva fogadja a vendégeket a település legrégebbi kántor tanítóháza. A fesztivál ideje alatt vasárnaponként egész nap, a hétköznapokon délutánonként tartanak nyitva. A napi programok minden alkalommal egy déli, közös, lélekemelő áhítattal kezdődnek. Az udvar eseményei a művészetek völgye hivatalos karszalagjával látogathatók. Hamarosan megkezdődhetnek a bontások Rákos rendezőn, miután a MÁV minden hozzájárulást megadott a fővárosi önkormányzatnak a problémás ingatlanok rendezéséhez. Vitézi Dávid szerint ezzel elhárult az akadály az egykori vasutas munkás lakások bontása elől, ahol az elmúlt években önkényes lakásfoglalók jelentek meg, és romlott a közbiztonság.
0: Az időjárásról.
1: Az ország nagyobb részén felhőtlen lesz az ég, inkább csak a déli tájakon lehet több a felhő, időszakosan Nyugat-Dunántúlon is megnövekedhet a felhőzet. Miután a csapadékgócok elhagyták hazánkat, általában száraz időre kell számítanunk. Az északnyugati szél nagy területen élénk marad, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 10 és 17 fok között lesznek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Üdvözlöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Kóborzengő együttessel ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A zenekar a hagyományőrzésre, a magyar népzene hiteles, hangulatos és igényes megszólaltatására szövetkezett, néptánc együtteseket, gyermek tánccsoportokat és hagyományőrzőket kísérnek, táncházakba muzsikálnak, színházi produkciókba vesznek részt.

Önálló műsoraikkal igyekszenek sokakhoz eljuttatni az őrzött kincseket, a magyar zenestílusok mellett jellemzően sokat foglalkoznak a szlovákok muzsikájával, és szívesen játszanak a Kárpát-medence többi népeinek zenéit is, amennyiben azt hangszer összeállítási adottságaik lehetővé teszik.

szívesen játszanak azt is, amit a népzenészek és a klasszikus kollégák is ritkán vállalnak fel, a verbunkos korszak zenéjét, Lavotta, Rózsa Völgye és társaik műveit, Petőfi megzenésített verseit, 2004-ben megjelent CD-n kedvenc muzsikáikból ad Tarka válogatást.

0: Zeneszáv című műsorunkat hallották, melyben a Kóborzengő együttes Erre hát most na 2004-ben megjelent CD-jével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több protestáns gyülekezetben is megszólalnak délben a harangok, reagálva arra, hogy a közmédiából eltűnt a déli harangszó, számolt be mindenről a református élet. Alap arra ösztönzi azokat a közösségeket, ahol ez technikailag megoldható, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez. A déli harangszó az 1456-os nándorfehérvári diadalra emlékeztet, amikor a magyar seregek megfutamították a török hadakat. A keresztény világ összefogását szimbolizáló hagyomány ma már a hungarikumok gyűjteményének is a része. Több mint 100 000-en töltötték ki a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét a csütörtöki indulás óta, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a jelentős érdeklődés annak köszönhető, hogy a téma sok embert foglalkoztat, a kitöltéshez pedig nem volt szükség milliárdos állami hirdetésekre. Hozzátette, hogy a korábbi konzultációkkal szemben ez nem egy irányított kérdéssor, hanem valódi társadalmi párbeszéd. A felmérésben egyebek mellett az illegális utcai versenyekről, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint az elektromos rollerekről kérik ki az emberek véleményét, a visszajelzéseket pedig e-mailben is várják. Célzottan ellenőrzi a reklámok magyar nyelvűségét a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Idén is kiemelten vizsgálják a nyelvvédelmi előírások betartását a sajtóban, a rádiókban, a televíziókban, valamint a szabadtéri plakátokon és a kirakatokban. A célzott ellenőrzések folytatását a tavalyi tapasztalatok indokolják. A hatóság tájékoztatása szerint 2025-ben a vizsgált reklámok csaknem 33%-a volt kifogásolható, a jogsértések miatt pedig több mint 5 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki. A szabályok szerint a gazdasági reklámok és a fogyasztói tájékoztatók szövegének kötelezően magyar nyelven kell megjelennie. Idegen nyelvű feliratot csak úgy szabad alkalmazni, ha mellette a magyar megfelelője is szerepel, mégpedig ugyanolyan jól olvasható módon és legalább azonos méretben. Kivételt ez alól csak a cégnevek és a márkajelzések jelentenek. Az ártatlanság védelme mindenkit megillető alapjog, írta Polc Péter. Magyarországon a büntetőjogi felelősségről a független bíróság dönt, nem pedig miniszteri közösségi oldalak, írta közleményében az Alkotmánybíróság leköszönő elnöke, aki Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kijelentéseire reagált, aki szerint Polc Péter legfőbb ügyészként korrupciós ügyekben kerülte el a valódi felelősségre vonást. Polc Péter szerint a tárcavezető bizonyítékok nélkül megbélyegezte őt, és a bűnösség politikai megelőlegezésével megsértette az ártatlanságot.